0: Igazából, tehát az elsősorban jó a társaság, jók az edzők, tehát nem a verseny, meg a, mindenképpen az olimpiai érem az elsődleges, azt gondolom, és sokkal fontosabb ez a pozitív hozzáadott érték, az önbizalom, ami segíthet, meg a jó társaság, a jó edzők, úgyhogy inkább ez az elsődleges, azt gondolom.
1: Botlik László vagyok, én 2020-ban csatlakoztam az UT-hoz, 96-ban kezdtem tekvandózni Pécsett, aztán egy ilyen budapesti felköltözéssel ez sikerült, hogy ide becsatlakozzak. Főleg alsó tagozatos kisgyerekekkel foglalkozok, és a felnőtt csoporttal. És hogyha már így szóba jött, hogy mikor lehet elkezdeni, akkor nagy büszkeség Laci bácsi, aki most nagyon csúnyán nézne rám, hogy lebácsiztam, de ő 55 évesen kezdett el tekvandózni, most már 60 pluszos, és ha minden igaz, és minden jól megy, akkor idén fekete öves lesz.
2: Hogy lett egyébként éppen az UTE annak idején Pécs után?
1: Hát mi Ágival tinédzserkorunk óta ismerjük egymást, és hát most jön a nevetés része, hogy a Megyeri úti Lidl-ben futottunk össze. És innen indult el a dolog. Rég nem találkoztunk, beszélgettünk egy csomót, és feltett a kérdés, hogy én miért nem járok le edzeni ide hozzájuk, hogyha itt lakok én is Újpesten. Aztán ott az egy kicsit úgy elsikadt, megbeszéltük, ha még egyszer találkozunk, akkor jövök. Eltelt, ez a Covid idő alatt eltelt pár hónap, és én már el is felejtettem ezt a beszélgetést, megint találkoztunk az ominózus Lidl-ben, és Ági köszönés helyett csak annyit mondott, hogy kedden 6 órakor van edzés. Én nem szeretek visszafordulni a kihívások elől, úgyhogy itt vagyok.
2: Akkor a tinédzserkor az már a tékvándót magában foglalta? Mert akkor, hogyha ez a kérdés hangzott el, hogy te miért nem jársz le edzeni, akkor gondolom, hogy volt közös tékvándós múlt.
1: Hát csak annyi, hogy nyári edzőtáborokban találkoztunk, szemináriumokon, vizsgákon, ugye akkor meg a magaseves vizsgákat csak Budapesten központilag lehetett letenni. Innen az ismerettség.
2: Ezekről az övvizsgákról azért beszéljünk, mert szerintem sok hallgató nem tudja, hogy mit is jelent ez pontosan. A karatéval kapcsolatban szerintem tudják, hogy mit jelentenek az övek, a tékvándónál ugyanígy van?
1: Helyek közel, igen. Tehát itt is van 10 övfokozat, mire fekete öves lesz valaki. Ezeken végig kell szépen sétálni, és hát ugye ahogy sötétednek az övek, úgy lesz egyre komolyabb az övvizsga. Tehát itt is fehér övtől indul, itt is van sárga öv, zöld öv, kék öv, piros öv, mindegyikre vannak különböző csíkok, vagy hát a következő övszínnek a csíkjai, és akkor így lehet eljutni a fekete övig, és hát ugye egyre nehezebbek lesznek a vizsgák.
2: Ez akkor fontos, hogyha valaki versenyzői jövőt tervez magának, vagy ez egyébként is fontos, vagy ez is személyiségfüggő, hogy kinek mi fontos?
1: Hát nyilván személyiségfüggő is, de hogyha valaki komolyan szeretne versenyezni, akkor elengedhetetlen, hiszen a nemzetközi versenyeken csak feketeövesek indulhatnak.
2: Hogyha próbálunk egy arányt felállítani itt az UT-ban a szabadidős sportolók és a versenyzők között, akkor az nagyjából hogy néz ki?
1: Hát szerintem jó, ha 10% az igazi versenyző, akik tényleg most az igazi versenyző alatt értsük azt, hogy reggeli edzésre is eljárnak, hétvégi edzésre is eljárnak, különböző edzőtáborokba is eljárnak, ez szerintem a 10%-a talán. Az összes többi hobbiból jár le, mert szeret itt lenni, mert jó a közösség, tetszik neki a mozgásforma, úgyhogy ez inkább szabadidősport itt, aminek van egy kis százalék, akik profi versenyzői karrierre törnek.
2: Az, hogy Márton Vivian és Márton Luana neve népszerűbb lett az elmúlt években, az nem hozza meg egy picit jobban a versenyzői kedvet a mostani fiataloknál?
1: De valószínűleg ez így van. Biztos, hogy többen elkezdenek versenyezni. De azért ez nem egy egyszerű gondolat, hogy így reggel felkelek, hogy na akkor én most nekiállok versenyezni. De természetesen látszik ennek a hozadéka. Főleg úgy, hogy jönnek a lányok, időnként tartanak edzéseket, jönnek az ő edzőik is, ők is tartanak edzéseket. Úgyhogy ennek van abszolút mérhető hozadéka. Tehát, hogy biztos sokat számítanak a lányok.
2: Az mekkora motiváció, vagy hogy kell elképzelni, hogy ülnek a tatami szélén a picik és tátott szájjal, bámulják a Mártoni kreket?
1: Pont így. És nem csak a picik, én is. Tehát, hogy óriási motivációt jelentenek a lányok. Hatalmas energiával vannak, ami egyszerűen tényleg húzza magával a résztvevőket. Úgyhogy igen, tehát a kicsik tátott szájjal nézik, kivéve amikor őket is berángatják, hogy edzeni kell.
3: Az OÉV női sportolója, nem más, mint Márton Luana.
4: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon jó érzés itt állni előttetek, itthon Magyarországon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy testvéremmel, Viviánával együtt lehetek döntős, és az edzőmmel, Suvi Mikkonennel. Először meg akarom köszönni az újságíróknak a szavazatokat, a Magyar Taekwondo Szövetségnek és az Újpest Klubnak a támogatást, és én azt hiszem, hogy amit szívvel és lélekkel teszünk nap mint nap, az előbb-utóbb valóra válik. Köszönöm szépen!
2: Ágneshez visszafordulok, mint szakosztályvezető és vezetőedző. A mártonikrek itteni pályafutását azt hogy kell elképzelni? Hiszen azért tudjuk, hogy ők általában külföldön vannak, legfőképp Spanyolországban, de ők milyen sűrűn tűnnek fel itt, illetve az úteszíneit hogy képviselik a világban?
5: Amióta hozzánk igazoltak, azt mondhatom, hogy sokkal többet járnak Magyarországra, mint előtte. Nyilvánvaló egyrészt a madridi lakhely miatt, másrészt pedig a felkészülési programjuk miatt nem lehetséges, hogy túl sokat tartózkodjanak itt, de most már egyre sűrűbben. Az, hogy milyen módon képviselik a nagyvilágban az újpesti torna egyletet, ugye van a közösségi média, és ott mindig megjelennek egyébként újpesti ruhában, hál' Istennek nem azért, mert ezt kérjük, vagy mert szerződésbe van foglalva, hanem mert magukénak érzik. Igaziból, ezt csak így halkan mondom, mert biztos mások is hallgatják, de a fociban is most már az Újpestnek drukkolnak. Voltak is kint meccsen, meg nekik a családjuk nagy része egyébként újpesti rajongó, hát leszámítva az édesapjukat, aki szintén halkan mondom, de ő meg a Fradinak drukkol. Úgyhogy igazából szeretik Újpestet, sajátjuknak érzik, és ez amikor itt járnak, akkor mindenki érezheti.
2: Egyébként ez egy előírás, vagy egy szabály, hogy nekik kell, hogy legyen egy magyarországi klubjuk?
5: Igen. Mindenféleképpen.
6: Kis Adrián vagyok, edző vagyok, Ágnessel együtt jöttünk ide az UT-ba 20 évvel ezelőtt, most már egy kicsivel több mint 20 éve, ugye novemberben volt a 20. születésnapunk, ketten, illetve Kis József akkori kollégánkkal csináltunk meg a szakosztályt, mint a taekwondót, és főleg ugye most ugye 20 éves évfordulóra visszagondolva, ilyen kicsit így megmosolyogva gondolunk vissza a kezdeti időkre, amikor ugye volt, hogy többen voltunk edzők, mint tanítvány, de aztán hál' Istennek ugye folyamatosan fejlődött a létszám, és folyamatosan fejlődünk mi is velük együtt. Én általában Lacival ugye felnőtt csoportot viszem, nekem ez a szívem csücske az egyik, azért, mert én is 20 évesen kezdtem a taekwondót egyébként, tehát én nem voltam gyerekként benne, és pont ahogy a többiek is elmondták, tehát hogy bármikor elkezdhető, és bárki megtalálhatja benne azt, amit úgy gondol, hogy szeret. A versenyzők mellett nyilván nagyon fontos része az is a csapatnak, de a másik fontos célkitűzésünk az, hogy közösséget építsünk itt. Próbáljuk meg úgy, hogy a különböző edzésen kívüli programokkal is egy picit összehozni kicsiket, nagyokat. Hát úgy érezzük, hogy ez azért sikerül is, tehát hogy tényleg, ahogy Zsuzsa is mondta, hogy barátságok, ismerettségek köttetnek, meg más is. És mert hogy ahogy László megérkezett ugye az első edzésre, én is akkor így a Covid után, ugye én is akkor tértem vissza. Nagyjából mi úgy nem ismertük egymást, én amúgy nem voltunk együtt edzőtáborban, mert hogy én ugye fiatalkoromban nem taekwondoztam, de az első edzésen így rögtön így egy kicsit így beszóltam neki, és az ott rajta is maradt, tehát mondta nekik ugye az öreg ninzsák, azok egy kicsit lassabban álljanak neki így a mindennek így ennyi kihagyás után, mert hogy azt ugye László elfelejtett elmondani, hogy így a költözés meg a pécsi taekwondo között, még ezért egy ilyen, valójának is egy ilyen 20 éves pauzája, vagy egy 15, vagy nem tudom hány év, igen, és úgy jött vissza taekwondozni. Ezen kívül...
2: De bocsánat, ebből azért egy szép történet lett, hogy így indult?
6: Ebből egy olyan történet lett, igen, hogy mi így egy párt alkotunk most már ugye közel több mint 5 éve, együtt csináljuk, ugye. Igen, ezt mindig már megbeszéltük, ha egyszer, nem tudom, összeesünk, azt a Lidli parkolójában fogjuk megtenni. Így együtt csináljuk ugye a felnőtt csoportot, ahova ugye még azért, hál' Istennek. Tényleg sokan járnak, ugye, tehát minden korosztály megtalálható nagyjából 13-tól ugye 60 pluszig, és nagyjából ennyi, ezen kívül ugye igyekszem a csapat előlétért felállni, kicsikért és nagyoknak az előlétért is, meg a kollégákért is. Szoktunk olyat is csinálni, úgyhogy igen, úgyhogy ennyi.
2: Itt most ülünk egy kis teremben hatan, és azért az érezhető, hogy igen jó a hangulat. Ez az egész klubra jellemző? Tehát, hogyha versenyzők itt ülnének, vagy pici javisok, akkor ez a jó hangulat, ez úgy általános, és ez jellemző az utaira egyébként?
6: Hát igyekszünk. Nyilván ugye mindenki emberből van, úgyhogy van, amikor nem feltétlenül ilyen kicsattanó jó kedvünk van, de mindenképpen igyekszünk úgy megcsinálni az edzéseket, úgy bejönni ide, hogy nekünk ez igazán az otthonunk. Tehát, hogy amikor ugye Ágnes kapta a kérdést, hogy mit jelent neki a taekwondo, a mindent, nekem is ez az egy szó jutott eszemben, vagy eszembe rögtön. Ahogy megkaptuk ugye 2020-ban, vagy 19 vége felé ugye ezt a termet, és egy picit így belaktuk, tehát, hogy tényleg ide így hazajárunk, mert ugye elég sok időt töltünk ide délután. Ezt tényleg ilyen otthonunknak tekintjük, tehát próbálunk úgy jönni, hogy akkor, ami mondjuk ugye jön kintről bármiféle stresszforrás, vagy bármi, azt hiszem, megpróbáljuk kizárni. Van, amikor persze ez nem sikerül, de igen, tehát igyekszünk ezt a jó hangulatot megteremteni, nyilván kellő szigorral, főleg, hogy edzésen vagyunk. De igen, tehát valóban próbálunk úgy foglalkozni a csapatokkal, hogy ez tényleg jó hangulatban teljen.

0: mondani.
1: A Sporthely mai házigazdája az UTT kvándó szakosztálya volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Beröl mesét hallották.
2: Hey!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy testhosszod előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: aztán az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: A Sporthely mai házigazdája a Masters Ese, azaz ezúttal inkább egy egyesületet, mint egy helyet mutatunk be. Az akrobatikus rock'n'roll oktatásával foglalkozó klub Budapesten és annak környékén tanít táncolni kezdőtől egészen a versenyző szintig. A felvétel egy érdi általános iskolában készült. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Sárdi Ani felül mellettem a Masters Ese elnöke, és most sajnálom igazán, hogy egy rádiónak készítek műsort, mert látni ezeket a csillogó szemeket, és amit művelnek itt a kislányok jelen pillanatban, aztán majd beszélünk az idősebbekről is, akrobatikus rock'n'roll, amiről beszélünk. Mi a titka ennek? Mert azt látom, hogy egyrészt nagyon sokan vannak, másrészt nagyon lelkesek, és ez szerintem nem csak a mának szól, hanem inkább a sportágnak magának.
1: Így van, több mint 700 gyerek táncol az egyesületünkben, és azt gondolom, hogy az lehet az oka, hogy ez az akrobatikus rock'n'roll, ez egy nagyon pörgős, dinamikus sportág. Mai modern zenékre táncolunk, és egy nagyon jó közösséget építünk azáltal, hogy együtt csapatban, akár párban versenyezhetnek a gyerekek, és rendszeresen járnak akár fellépésekre is.
0: Ugye a táncról azt mondják, hogy az egyrészt sport, másrészt művészet. Hát ahogy elnéztem most az edzésnek a végét, hát én már ettől elfáradtam. Ez most ránézésre inkább sport, de aztán majd belemegyünk a részletekbe, hogy a lányok ezt mennyire művészetként is élik meg.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ez egy sportág, és úgy is kezeljük, és kemény edzéseken vesznek részt a gyerekek, ahhoz, hogy eljussanak egy versenyre, de nyilván a magasabb szinteken már művészi értéke is van, hiszen nagyon sok minden más táncműfajt is tudniuk kell, vagy belekóstolniuk ahhoz, hogy igazán jók lehessenek az akrobatikus rock'n'rollban.
0: Beszéljünk magáról az egyesületről. Elsősorban, vagy csak és kizárólag gyerekek vannak nálatok?
1: Felnőtt kategóriában is vannak versenyzőink, de ők kisgyerekkorban kezdték nálunk a táncot. Effektíve kezdő felnőttek nincsenek, csak olyanok, akik már szinte profik.
0: Te hogy kerültél ebbe a sportágba? Mert gondolom, hogy nem csak elnökként, hanem neked is van múltad itt.
1: Így van, én is gyerekként kezdtem az akrobatikus rock'n'rollt, és olyan szerencsés vagyok, hogy a férjemmel is így találkozhattam. Együtt táncoltunk éveken keresztül, versenyeztünk is, felnőtt kategóriában magyar bajnokok lettünk, és világranglista harmadik helyezettek, úgyhogy ezek nekem nagyon szép évek, és nagyon izgalmas időszak, amikor együtt uszackathattunk a világban. Nagyon élveztem.
0: De gondolom nem csak ezt élvezted, hanem magát a sportágat is egyből megfogott, amikor te elkezdted?
1: Igen, én sok minden mást próbáltam előtte. Néptánc, jazzballett, társastánc.
0: Tehát azért csak tánc szinte.
1: Igen, főleg ez volt az én sportom, úgy érzem. És amikor megtaláltam az akrobatikus rock'n'rollt, akkor éreztem, hogy na ez a nekem való. Annyira pörgős, annyira dinamikus, annyira gyors mozgás, és annyira sok energiám volt kicsinek, hogy rá kellett jönnöm, hogy ezt itt tudom jól levezetni.
0: Mennyire hiányzik maga a mozgás, illetve az, hogy most te elnöke vagy az egyesületnek, az azért átmenetet biztosított?

0: hogy ne szakadj el a sportáktól, de hát gondolom, hogy versenyekre már nem jársz.
1: A világkupán most is ott voltam a lányokkal, de igen, nem jellemző az, hogy minden egyes versenyre elmennék, hiszen nagyon sok adminisztráció van ennyi táncossal és ennyi tanfolyammal.
0: De úgy gondoltam, hogy versenyzőként már nem jársz versenyre.
1: Nem, versenyzőként már nem. Amikor a kisfiam... Hát amikor összeházasodtunk a férjemmel, és úgy döntöttünk, hogy gyereket szeretnénk, akkor hagytuk abba mi a táncot, de edzőként továbbra is részt veszek a versenyeken, amikor tudok, és egyébként meg azóta is sportolok, nem lehet ezt abba hagyni.
0: De akkor abban igazam van, hogy azért maradtál egy egyesület elnöke, hogy ne kelljen teljesen elszakadni?
1: Tulajdonképpen nekem ez a gyerekkori álmom volt, hogy legyen egy sportegyesületem. Én 14 évesen megmondtam a szüleimnek, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és onnantól kezdve ebbe az irányba képeztem magam és tanultam, és addig dolgoztam, amíg ezt elértem. Ez gyakorlatilag a második gyermekem a Master Sportegyesület, úgyhogy teljes szívvel, lélekkel dolgozom érte.
0: Akkor mesélj kérlek egy picit arról, hogy hogyan jön létre egy ilyen egyesület. Nagyon régóta készültél rá, de konkrétan lépésről lépésre hogy alakult ki?
1: Az az igazság, hogy több egyesületben dolgoztam előtte, és a férjemnek ez a Master Sportegyesület már létezett. Ő volt az elnöke. Amikor mi elkezdtünk együtt táncolni, és elkezdtünk együtt dolgozni, akkor szakosztályvezetőként jöttem ide, és kezdtem el felépíteni itt Érden az akrobatikus rock'n'rollt, mert akkor nem volt itt ilyen jellegű egyesület, és a legkisebbektől, óvodáskortól kezdtem el tanítani a gyerekeket. Ők jutottak el pár év alatt a versenyzői szintre, és egyre bővültek a tanfolyam helyszíneink, és azok a táncosok, akik nálam táncoltak, később edzőkké váltak, és most ők edzősködnek itt az egyesületünkben.
0: Ugye, hogyha egyesületről beszélünk, és azt mondod, hogy egyre több helyszínnel bővült maga a klub, amikor megbeszéltük, hogy akkor találkozunk és készítünk egy műsort, akkor azt mondtad, hogy egy konkrét helyszín nincsen, hanem több helyen vagytok. Akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ahol éppen hely van, mondjuk egy-egy délután, oda mentek, vagy azért valamiféle rendszer felfedezhető?
1: Érden kezdtük az egészet, de hát itt az érdi iskolákban és érdi óvodákban kezdtünk el tanítani, és az érdi művelődési házban, az Érd arénában vannak rendezvényeink, tehát Érdhez kötődő alapvetően az egyesület, ez a székhelyünk is, de előbb-utóbb a környező településeken is megkerestük az iskolákat és a művelődési házakat, és ott is indítottunk egy-egy kezdő tanfolyamot, és ma már 40 helyszínen tanítunk.
0: Mennyire könnyű manapság bevonzani a gyerekeket, vagy azt mondjam inkább, hogy lányokat? Nem tudom, hogy mennyire nemhez kötött ez a sportág.
1: Igen, ezt mindig elmondom, hogy nagyon fontos, hogy fiúkat is várunk szeretettel a tanfolyamunkra, hiszen alapvetően ez egy páros sportág, de nyilván többen vannak lányok, akik érdeklődnek a tánc iránt. Én azt gondolom, hogy minden gyereknek kell valamit sportolni, ez az életünk része, és ehhez kell őket szoktatni, és ezt már a szülők is kezdik érteni, és ezért nem olyan nehéz bevonni őket a sportolásba, inkább, hogy kitartóan és hosszú távon egy sportághoz kötődjenek, azt a nehéz elérni.
0: De az, hogy itt is maradjanak, az nehezebb, mint mondjuk megszerettetni velük a sportágat?
1: Én úgy látom, hogy manapság nagyon sok lehetősége van a gyerekeknek, nagyon sokféle sportág, és hogyha sok mindenből lehet választani, akkor nyilván ide kapnak, oda kapnak a gyerekek. Ezt azzal próbáljuk kiküszöbölni, hogy egy nagyon jó közösséget építünk, és nagyon jó csapatokat. Közös programokat szervezünk a gyerekeknek, már egészen fiatalon elviszük őket kisebb versenyekre, és olyan sikerélményt adunk nekik, amivel itt tarthatjuk őket.
0: A versenyre mindjárt visszatérünk, mert hogy a siker, azt hiszem, hogy azért több szempontból mérhető, akár ki mennyi ideig marad, hány gyermek sportol, de hogyha már verseny, akkor nemrég egy világkupán vettetek részt, ahol egy bronzérmet is szereztetek, és ez egy hatalmas szó, még most is csillog a szemed, amikor eszedbe jut.
1: Igen, nagyon büszke vagyok a táncosainkra. Nagyon nehéz helyzetből indultunk, hiszen előző nap az egyik kislányunk rosszul lett, haza kellett őt vinni, és ott a versenyhelyszínén alakítottuk át a koreográfiát, és nagyon izgultak a lányok is, az edző is, én is ott voltam, segítettük őket, ahogyan csak tudtuk, és az első körben ráadásul második helyen jutottak be a döntőbe, ami egy nagyon-nagyon szép eredmény. A döntőben végül harmadikak lettek, de szerintem egy világkupa bronzéremmel mindenki kiegyezik, és hatalmasat táncoltak a lányok, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
0: Ez, hogy az utolsó pillanatban tudtak változtatni a koreográfián, ez is egy picit ilyen sportágból kiinduló rugalmasság akár?
1: Ez egy nagyon nehéz helyzet, számukra is az volt, az akrobatikában is kellett változtatni, nem voltunk benne biztosak, hogy meg tudják csinálni. Én azt gondolom, hogy ehhez már egy olyan mentális tudatosság is kell, és olyan rutin, amit nem minden táncos tudott volna megcsinálni, úgyhogy azért is külön örülök neki, hogy sikerült.
0: Aki itt elkezdi, az előbb-utóbb eljut egy versenyre, vagy ez szabad választás?
1: Lehet nálunk hobbi szinten is táncolni, senkit nem kötelezünk arra, hogy színpadra lépjen, nyilván vannak félénkebb és bátrabb gyerekek, de én azt tapasztaltam, hogy egy idő után mindenki érzi magában a késztetést, hogy megmutassa azt, amit tanult, és már egész kicsi korban szervezünk az egyesületen belül házi bajnokságokat, ahol fel is léphetnek, és ott nyilván a saját szintjükön versenyezhetnek a gyerekek.
0: A félénkség leküzdésére is jó ez akár?
1: Igen, én azt gondolom, hogy kifejezetten jó erre ez a sportág. Egyrészt közösségben, együtt csapatban lépnek föl, egymást támogatják, a szülők előtt mutathatják be először a tudásukat, és ez olyan sokat ad a gyerekeknek, hogy előbb-utóbb fejlődik az önbizalmuk is.

0: Tótrék Árnak hívnak, és 14 éves vagyok, akrobatikus rock'n'rollozok, és...
1: És most vagy túl egy edzésen, azért léhetsz még egy picit?
0: Igen, igen, most táncoltunk egy egészet, és ezelőtt még volt egy, és hát még lesz elég sok.
1: A táncoltunk egy egészet, az azt jelenti, hogy minden edzésen részfeladatokat gyakoroltok, és azért emelted ki, hogy most táncoltunk egy egészet, vagy azért ez az általános egy-egy edzésen, hogy azért egy produkciót végigvisztek?
0: Egy edzésen általában egy formációval, én két formációban táncolok, általában három egészet táncolunk. Egy egész abból áll, amit a színpadra viszünk egy versenyen, de itt az edzésen nem egészekben gyakorolunk, hanem először átnézzük, blokkokra fel van osztva, vagy úgymond részekre, és akkor a mi táncunk négy részre van osztva, és mindegyiket külön szoktuk táncolni, és ez a négy rész összetéve, ezt hívjuk egésznek, és most táncoltunk ebből a kettőt is.
1: És mit jelent az, hogy két formációban is táncolsz?
0: Van két kategória, van kis formációs és nagy formációs kategória. A korosztályokat is megkülönböztetik, van children kategória, juveniles, junior és ladies kategória. Én a junior kategóriában táncolok, mint kis formációval, mint nagy formációval, a kis formációval 6-an vagyunk, a nagy formációval pedig 12-en.
1: Melyiket szereted jobban? Lehet-e különbséget tenni egyáltalán?
0: Hát most legfőképpen a nagy formációt szeretem, hiszen pont most voltunk hétvégén Zágrábban világkupán, és én nekem az jobban közelebb áll a szívemhez.
1: Mesélj erről egy picit, mert azt itt már mesélte az elnök, hogy egy bronzérmet szereztetek, de nem volt ez olyan nagyon egyszerű, mert itt az utolsó pillanatban kellett akár még koreográfiát is váltani. Szóval egy igazán benne lévő embertől szívesen hallanám, hogy mind mentetek ti keresztül egy ilyen bronzérmet hozó világkupán.
0: Hát elég korán kellett kelnünk először is, 6 órakor keltünk körülbelül, és akkor derült ki, hogy az egyik csapattársunk nagyon rosszul lett éjszaka, és ez rányomta a bélyegét az egész napunkra, hiszen azt hittük, hogy még simán le fogja tudni táncolni ezt a versenyt, de kiderült, hogy nem, és át kellett írnunk az egész koreográfiát, tehát az ő helyét meg kellett tanulni egy másik lánynak, és ezt mind egy nap leforgása alatt, és hát ez elég úgymond megérintett minket, hiszen azért ez nagyon sok stresszel jár, az, hogy nincsen begyakorolva annyira a koreográfia, és habár a legnagyobb stressz az annak volt, aki annak a lánynak a helyén táncolt, aki lebetegedett, de nekünk is azért elég nagy volt a nyomás a vállunkon, hogy sikerülni fog-e nekünk is, és neki is.
1: De akkor ezek után még nagyobb öröm, hogy bronzéremmel zártatok, ugye?
0: Igen, igen, nagyon nagy volt az öröm. Láttuk az edzőkön is, hogy már ott ültek közvetlenül előttünk, hogy nagyon örülnek, nagyon boldogok voltak, és amikor pedig megláttuk a tabellán a kiírást, nagyon boldogok voltunk.
1: És amikor mondjuk nincs egy ilyen stressz helyzet, csak egy verseny, akkor is izgulsz, akkor is stresszes vagy, vagy akkor tudod élvezni?
0: Igen, hát én mindig szoktam izgulni, azért persze vannak olyan emberek, akik nem szoktak ennyire izgulni, de én például még egy olyan versenyen is szoktam izgulni, ahol még csak mi indulunk egyedül, mert hiszen ott is olyan bírók is lehetnek, olyan bírók pontozhatnak, akik akár esetleg egy világversenyen is ott lehetnek, és bizonyítani kell, hogy hiába úgymond csak egy kisebb verseny, akkor is ugyanolyan oda kell tenni a maximum teljesítményt.
1: És ez az idővel nem csökken ez az izgalom? Tehát most is ugyanannyira izgulsz, mint mondjuk az első versenyeden tetted?
0: Hát igen, én is azt hittem először, hogy ez nem lesz így, de én mindig nagyon szoktam izgulni.
1: És egy ilyen világkupa eredmény után, amikor nem csak a teljesítményeteket értékelték, hanem tudod, hogy egy ilyen stresszes helyzetet így meg tudtatok oldani, ez nem ad annyi önbizalmat, hogy esetleg majd legközelebb úgy lépsz színpadra, hogy de hát azt is megoldottuk, ezt is megfogjuk, mostantól kezdve már bármit megoldunk.
0: Igen, igazából pont az edzőnkkel leültünk a világkupa előtt, és elmondta, hogy tök mindegy, hogy hányadikak vagyunk, legyünk magunkra büszkék, hogy egy olyan dolgot tudunk letenni az asztalra, amit mások belegondolni se tudnak, hogy mennyire nehéz, és hogy érezzük ezt magunkének, szóval. Nem mondom, hogy kevésbé fogok izgulni a következő versenyeken, de azért elég büszke leszek magamra, hogy mi már letettünk egy ilyet az asztalra.
1: büszke is lehetsz, de hogyha ennyi izgalommal és stresszel jár, azért élvezed a versenyzést?
0: Persze, persze, nagyon élvezem. Hát én azt szeretem a legjobban, hogy az egész csapat így együtt van a versenynek úgymond a feelingjét szeretem a legjobban, hogy ott vagyunk, együtt elkészülődünk, együtt megyünk a helyszínre, akkor ott együtt bemelegítünk, fölveszik a ruhát, még utolsó simítások is, vinkáljuk magunkat, és én nekem ez a kedvencem a versenyzésben.
1: Van egyébként bármi előírása, akár a hajra vonatkozóan, akár a sminkre, akár a ruhára vonatkozóan, amiket be kell tartani? Tehát vannak olyan pontok, amit muszáj betartanatok?
0: Hát ez szerintem legfőképpen ilyen esztétikai, de szerintem, hogyha ránézünk a kategóriára, akkor mindenki látszik, hogy hát ez nem is egy szabályzat, hanem inkább elvárás, és így, hogyha felmegyünk a színpadra, akkor jobban látják, hogy mi jobban magabiztosak vagyunk, hogy látszik, hogy van mindenkinek egy karizmatikus arca, amit így meg tud mutatni.
1: Mik a terveid? Vannak-e hosszú távú terveid ebben a sportágban?
0: Igazából nekem nagyon nagy álom, hogy világbajnoki első helyezett legyek, de hát szerintem minden rakisnek ez az álma, szóval én ezt egyszer meg szeretném csinálni, hogy világbajnok legyek.

0: Besenyen Jenikő már itt mellettem edző, és ahogy itt elnéztelek, ahogy a kicsiket instruáltad, mintha te is beléptél volna, vagy elkezdted volna, vagy folytattad volna, jól láttam?
1: Igen, ez teljesen így van. Én azt gondolom, hogy az edzői létnek az is a legszebb része, hogy már nem táncolunk aktívan, de igazából amikor a lányok táncolnak, és legyen szó edzésről vagy versenyről, szinte mi is beleéljük magunkat, és ugyanolyan izgatottak vagyunk, ahogy a nők beleállnak ebbe az egészbe.
0: Az, hogy nem táncolunk aktívan, az azt jelenti, hogy sosem?
1: Nem, hanem hogy jelenleg, mert ugye, hogy régebben benne voltunk ebbe a sportágba, és egy kicsit újra felidézi a gyerekkorunkat, hogy milyen volt nekünk, és én azt gondolom, hogy ameddig ez az izgalom megvan, addig tudjuk igazán csinálni ezt a munkát.
0: De edzőként azért nem kell mondjuk bizonyos mozdulatokat megmutatni, annyira sem állsz be, hanem elmondod inkább?
1: Vannak olyan mozdulatok, amiket meg szoktunk mutatni, de egyébként hál' Istennek nagyon jól tudjuk őket instruálni, de természetesen azért mindenkinek van egy bő 10-15 éves táncos múltja.
0: A táncból kiindulva mindenki azt gondolja, hogy ez akkor mehet jól, hogyha valakinek van ritmusérzéke, hogyha valakinek mondjuk olyan izomzata van, ami erre alkalmassá teszi, de mindenkiből lehet egy bizonyos szintet elérő táncos?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki másban tehetséges, azért ez az első 2-3 évben ki szokott jönni, hogy ki az, akinek igazán van hozzáérzéke, de nem feltétlen fejlődik mindenki ugyanúgy. Lehet, hogy valakinek több munkával telik olyan táncossá válni, amilyen másik embernek mondjuk kevesebb munka. Nem mondom, hogy lehet mindenkiből magas szintű versenyző, de a ritmusérzék az kötelező mindenkinek, hiszen ezt a sportot másképpen nem lehet csinálni.
0: De aki mondjuk nem tehetséges, és ezt tudja is magáról, hogy nem tehetséges, viszont nagyon élvezi. Azért itt lehetősége van arra, hogy kiélje?
1: Abszolút, persze a versenyzőink egyébként nem a nagy százalékát teszik ki a táncosainknak, hiszen több százan vagyunk az egyesületbe, és a javarészünk az inkább a kisebbekre, úgymond az amatőr szinten a klubközi versenyekig vannak, azért mert élvezik, és mi erre is sarkaljuk őket, hogy nem feltétlen probléma az, hogyha valaki nem világszínvonalúan tehetséges, de itt vagyunk egy csapatként, együtt vagyunk, dolgozunk, és jól érezzük magunkat.
0: És te is ugyanúgy tudsz ránézni minden egyes táncosra, attól függetlenül, hogy mennyire tehetséges?
1: Abszolút, persze. Nyilván lehet őket esetleg pozícionálni sorokba lévő állással, hogy az ügyesebbek előrébb állnak, akinek arra van szüksége, hogy nézze esetleg az előtte lévőt, akkor őket hátrébb állítjuk, de abszolút egy csapatként kezeljük őket mindig.
0: Ugye egy akrobatikus rock and rollról beszélünk, ahol azért ugrások vannak, táncmozdulatok vannak. Erre külön fel kell azért készülni, mert ez így kívülállóként akár még veszélyesnek is tűnik.
1: Igen, egyébként vannak benne veszélyes elemek, viszont már inkább felnőtt kategóriában maga az akrobatikus rakendról, az akrobatika részét, azt már junior kategóriában is vannak emelések, de az eléggé elenyésző, illetve szabályzatilag meg van kötve. Felnőtt kategóriában van, amikor már kimondott akkora akrobatikák vannak, ami esetleg nagyobb veszéllyel járhat.
0: Most volt egy világkupa, te ott voltál ezen a világkupán?
1: Igen, én voltam ott velük, mint edző.
0: Mekkora élmény volt?
1: Hatalmas élmény volt, mert volt egy nagyon nagy élményük a lányoknak, ugyanis olyan dolog történt velük, ami még sohasem, mert a versenyen kellett variálnunk, és ezt a 12 lány nagyon-nagyon szépen megoldott, és azt gondolom, hogy ez még jobban egy nagy csapattá kovácsolta őket.
0: Te mennyire izgultál emiatt, hogy az utolsó pillanatban kellett változtatni? Tudtad, hogy meg fogják tudni csinálni?
1: Az elején voltak kételjeim, illetve ugye nyilván többen foglalkozunk a csapattal, mint edzők, és mi diskuráltunk telefonon keresztül, és volt olyan, aki azt mondta, hogy esetleg nem fog sikerülni, de én úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk, kiutaztunk, akkor próbáljuk meg mindenféleképpen. Volt sírás a lányok részéről, az tény és való, viszont amikor beleálltak, és túl voltunk az első 2-3-8-ason, akkor nekem nem volt a kétségeim, mert annyira segítették egymást, és egy csapatként működtek, hogy tudtam, hogy sikerülni fog nekik.
0: Edzőként jobban izgulsz, mint annó versenyzőként izgultál?
1: Igen. Egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ebben a szituációban egyébként nem tudtam azt megengedni, hogy jobban izguljak, hiszen azért valamilyen szinten kiült volna rám, úgyhogy próbáltam egyfajta nyugalommal kezelni, és teljesen azt közvetíteni feléjük, hogy már pedig ezt biztosan meg fogják csinálni, és hogy nekem nincsenek kételjeim. Azt, hogy már valójában mi zajlott le bennem, az már egy másik kérdés, de nekem muszáj volt kifelé ezt közvetítenem.
0: Kell egyébként, hogy ők jóban legyenek egymással?
1: Nyilvánvalóan, mivel tínindzserek, ezért mindenkinek megvan a kis saját köre. Nem mondom azt, hogy a 12 lány csak egy körben mozog, Persze van esetleg 2-3 ember, aki külön jóba van, de alapvetően nincsen utálkozás a csapatban, hanem egy mindenkiért mindenki egyért alapon működik, hál' Istennek, igen.
0: Lányokról beszélünk, és most itt, ahogy körülnéztem, nem is nagyon láttam fiút. Ez egy nagy nehézség nektek, hogy kevés fiú jön? Igazából kérdezem, kevés fiú jön?
1: Igazából ugye formációs és páros kategória az akrobatikus rakendról. Nálunk utánpótlásban vannak kisebb fiúk, akik alsó tagozatosak. Itt nálunk most jelenleg a nagy versenyzőknél nem található meg fiú. Inkább most a formációkra építettük a fókuszt. Nem okoz egyébként hátrányt, de hogyha lenne fiú, akkor azt a feladatot is meg tudnánk ugrani.
0: A formáció azt hogy kell elképzelni, aki mondjuk most először hall az akrobatikus rakendrollról? A formáció az 12 embert jelent, és akkor egyszerre kell mozogni, tehát vannak lefektetett szabályok, bizonyos mozdulatok, amiknek meg kell felelni egy-egy ilyen formáció során?
1: Igen, ez úgy néz ki, hogy egészen felnőtt kategóriáig 12 fősek a nagy formációk, a kis formációk 6 vagy 7 fősek, és felnőtt kategóriába bővül ki a nagy formáció 16 főre, így szoktak táncolni a lányok, illetve a szabályzatilag meg van kötve a kezünk az alaplépéseket tekintve, hogy abból mennyinek kell meglennie, illetve a táncidőnek, de magának a koreográfiának, ugye a Rokinak az alapja a szögdelés, arra építünk mindent, sokszor szinkronba mozognak, de azért, amikor már egy adott témája van egy csapatnak, akkor bele kell vinnünk a sztorit, és vannak esetleg kiemelt táncosok, vagy hogyha valaki meg tud csinálni egy olyan elemet, akkor őt külön kiemeljük. Ezzel is lehet színesíteni a koreográfiát.
0: Egy koreográfia az első lépéstől a teljes kialakulásig, amikor már mindenkinek jól megy, az nagyjából mennyi idő?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert mindig van mit gyakorolni. Sokan, amikor először meghallják, hogy a lányok meddig szokták táncolni az adott témát, akkor teljesen megröfönyödnek, mert ez másfél-kettő év, ameddig most teszem fel az egyik, ugye akik most voltak az Antigravity formációnk, nekik Atlantis a témájuk, és ők is már több mint egy éve táncolják ezt a táncot, de még mindig tudunk mit javítani, és hogyha az ember összehasonlítja a legelső táncot a mostanival, akkor érti meg igazán, hogy ebben mennyi munka van nekik, és 12 embert szinkronba kell hozni, és ezért tart ennyi időbe.
0: Hogyha mondjuk valami újat kitaláltok, és elindultok azon az úton, hogy az majd jó legyen, akkor a lányoknak mondjuk a zene kiválasztásába, a téma kiválasztásába van beleszólásuk?
1: Meg szoktuk kérdezni egyébként őket, hogy mit szólnak hozzá, de inkább az lenne a válaszom, hogy nem. Van egy nagyon szuper edzői csapatunk, ugye egy csapattal nem egy edző foglalkozik, hanem több, és inkább ott szoktuk megbeszélni az eddigi tapasztalatok alapján, hál' Istennek ugye mindenkinek van 10-15 éves táncos múltja, edzőként is sok-sok éve dolgozunk, ezáltal ugye így tesszük össze a koreográfiákat, témákat. A lányok esetleg elmondhatják, hogy tetszik, nem tetszik, de azért nem szokott olyan lenni, hogyha ők azt mondják, hogy már pedig ez ne legyen, akkor nem tesszük be, mert ha az edzői gárda úgy ítéli meg, hogy ez nagyon szuper lenne, akkor az viszont benne marad.

0: Én Pupp Eszter vagyok, 13 éves.
1: Régóta csinálod?
0: Igen, 9 éve kezdtem óviban, és azóta szeretem, és csinálom még mindig.
1: Mi fogott meg benne a legjobban? Mert azt látom, hogy itt mindenki lelkes, mindenkinek csillog a szeme, jó zene szól, gondolom, hogy a társaság is jó, ez mind, ami bevonzott és itt tartott?
0: Igen, meg szeretek táncolni, meg tetszik ez a téma is, meg tényleg a versenyekén is jó az a hangulat, meg a szurkolás is. Ez tetszett nekem.
1: Akkor nem vagy egy izgulós típus, neked egyértelmű volt, hogy ha ezt elkezded és csinálod, akkor versenyekre is járni fogsz?
0: Hát az elején még nem tudtam, de igen, akartam versenyezni.
1: És abban mit élvezel a legjobban a versenyben? Tehát akkor nem vagy izgulós típus, csak hogy visszatérjek a kérdés elejére, mert nem tudom, hogy aki nagyon izgul, az versenyen jól teljesít-e.
0: Versenyek elején nyilván nagyon izgulok, és nagyon izgulok tényleg, hogy jól sikerül-e meg, hogy nem rontam el a koraút. De amikor már ott vagyok a színpadon, és elkezdjük, akkor már úgy csak a táncra gondolok, és nagyon jó érzés.
1: Te is formációban táncolsz?
0: Igen, egy nagy formációban, meg egy kis formációban is.
1: És ilyenkor az nem zavar, hogy tulajdonképpen itt nem csak minden rajtad múlik?
0: Nem, mert szerintem pont ez a jó benne, hogy ha egy csapatban közösen győzünk, akkor meg tudom osztani az örömet másokkal, meg így együtt örülünk, és szerintem ez jó.
1: Az önbizalmadnak mennyit segít egy-egy ilyen? Mert az, hogy egyrészt fölmész egy színpadra, ahol azért sokan néznek, és ott jól tudod előadni azt, amit te szeretnél, az nyilván egyrészt jó érzés, másrészt pedig önbizalmat adhat, és nem csak a táncban, hanem akár az élet egyéb területein is. Ezt érzed?
0: Hát igen, sokat segít az önbizalmam.
1: Versenyen melyik volt az, ami a legnagyobb élmény volt neked? Ki tudsz emelni egy konkrét versenyt?
0: Nekem az első ilyen országos verseny az nagyon jó élmény volt, ott másodikak lettünk, és igen, azóta nagyon megfogott ez a versenyzés.
1: Nyilván egy sportolónál számít az eredmény, de csak az számít? Vagy az a legfontosabb egy-egy ilyen versenyen? Mert ugye, én ezt azt gondolom, ez egy pontozásos sportág, ugye?
0: Igen, igen. Hát nem feltétlenül azt számít, hogy milyen eredményt érsz el, hanem jó, hogy bemutathatod másoknak is a táncodat, meg más csapatoktól is tudunk ötleteket szerezni a ruhánkkal is, meg tudjuk mutatni szóval.
1: A Sporthely mai házigazdája a Masters Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fizító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok. Mai adásunkban egy újabb, kevésbé ismert, ám annál nagyobb hagyományokkal rendelkező sportágba teszünk kirándulást. Nem is kell messzire mennünk, csupán Délpestre, tartsanak velem!

0: Ez itt a Sporthely, Soroksáron vagyunk, és ma gyeplabdázunk. A soroksári hokikklubnál vendégeskedünk, a Mészáros Ferenc sportcsarnokban itt Soroksáron, és nem szemben Pápai Tibor, a hokikklub elnöke, de ugye voltál te már, ahogy megbeszéltük, játékostól kezdve vezetőedző, szövetségkapitán, jelenleg is dolgozó a szövetségnél, tehát sok-sok-sok év tapasztalata van, úgy látom, az öved mögött.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát valóban az edzősködést, az 2000 óta, magát a játékot, azt 89 óta üzöm. Most már azért 51 éves vagyok, de még azért ebbe a bajnokságba is még játszom, játszogatok epizód szerepeket, még be tudok tölteni. Szívesen pályára lépek, amikor csak lehet.
0: Mert gondolom, ez egy szerelem, és ugye ha már a soroksári klubról, ugye talán sokaknak még Roszkó néven volt ismerős, az én korosztályomnak egészen biztosan, ugye egészen a 80-as, 90-es években a soroksári klub legendás, és hát ugye legtöbbször az építők ellen vívtok Ádász csatát az aranyéremért, viszont azt nem lehet mondani, hogy túl sok csapat lenne a magyar bajnokságban.
1: Sajnos nincsen, ez egy nagy szomorúság, de hát ez végül is sok mindenre visszavezethető, most nem akarok ezzel foglalkozni, de hát igen, nagyon el kell köteleződni a sportág iránt, aki hosszú távon mellette akar maradni, vagy tud maradni, az mindenképpen elkötelezett kell, hogy legyen. És hát az lemondásokkal és kompromisszumokkal jár ezt a sportágat csinálni.
0: És ugye ha már a sportágról beszéltünk, hogy gyeplabda, szerintem nagyon sokan nem is feltétlenül tudják, hogy mi az a gyeplabda. Egy icipicit segítsünk és avassuk be a hallgatókat. Gyep hokiként is elhíresült korábban, ugye, vagy hokiként, és nyilván nem véletlen, hogy a hoki a jégkorongra talán sokan asszociálnak, hiszen itthon Magyarországon 1908-ban a MAC jégkorongozói alapították meg, és kezdtek először ugye hokizni, gyep hokizni, és azt is talán kevesen tudják, hogy az 1936-os olimpián például ott volt a magyar válogatott, sőt két mérkőzést is nyert, viszont a második világháború után már kevésbé volt sikeres történet, de igenis komoly hagyományai voltak, még ha nem is nagy tömegbázis a magyar hokinak. Hogy néz ki például akkor, ugye most a teremben ülünk, hiszen előző hétvégén elkezdődött terembajnokság, de alapvetően a hoki, a gyep hoki, még ha akár műfőn is, de gyepen és kinti labdarúgópálya az nagyságrendileg hasonló méretű pályán zajlik. Mit kell akkor tudni magáról a hokiról és a gyeplabdáról?
1: Hát egy tradicionális angol sport, igazából két szakág van, ami most télen a terem van, aminek az aktualitása kapcsán most meglátogattál minket, és hát az eredeti, az ami a gyepen játszódik, vagy a gyepen kezdődött el, ez az 1900-as évek elejére tehető valamikor, pontos dátumot nem tudok, de hát ez a futballpályával kompatibilis méretben, és a csapat összetétele, tehát 10 mezőnyjátékos, egy kapus létszámában is azonos. Igazából az az olimpiai szakág a 70-es évek közepe óta kötelező műfüves borítással játszani minden nemzetközi mérkőzést. Sajnos Magyarországon ez nem lehetséges, és ezért nekünk inkább ez a terem változat az, ami jobban fekszik, ha már ebben se vagyunk a világ elitben, de azért itt az erős középmezőnyben azért belemondanám magunkat. De hát műfűvön ott így az adottságok okán azért lényegesen hátré vagyunk erős sorrendben, de az a alapja az egész sportágnak a kinti játék, ez a műfűves játék, és ezt németek találták ki, a teremjátékot annak idején, hogy a téli időszakot is azért keményebb telek vannak Németországban, hogy ne tunyuljanak el, vagy ne henyéljenek a játékosok, ezért megalkották a teremhokit, ami most már hasonlóan népszerű, mint maga a nagypályás játék a gyeplabdázó körében, ugyanúgy rendeznek világbajnokságot is belőle, és szép számú mezőny tud összejönni ott is. Legutoljára a horvát barátaink rendezték meg ezt a teremvilágbajnokságot nagy sikerrel. Ugye többször utaltál most rá, hogy a Roszkó volt a előző nevünk. A Roszkóról azt kell tudni, hogy a Roszkó az egy ember. Ő a Rozgonyi György, aki jégkorong válogatott volt. Az ő csapattársa volt a Losonci Ikrek. Hát a Rozgonyi György az nagyon sokáig támogatta mi csapatunkat anyagilag. Ő neki volt egy ilyen sportszer nagy kereskedése, és mi minden évben kaptunk tőle pénzt, hogy tudjunk menni külföldre, és tudjunk játszani sokat, és ezért nagyon hálásak vagyunk a Rozgonyi Györgynek, tehát a Roszkónak, és ezért használtuk az ő nevét, mint szponzor, fölvettük, és ez egy nagyon jó hosszú kapcsolat volt, és innen is üdvözöljük Rozgonyi Györgyöt, reméljük jó egészség van. Nemrég találkoztam vele, akkor is megköszöntem neki ezeket a dolgokat, és amikor ő abba hagyta már ezt a támogatást, illetve a vállalkozást, már befejezte, akkor kerestük, hogy milyen lehetőségeink vannak, és akkor váltottunk tulajdonképpen. Ez is egy ilyen érzelmi dolog. Nagyon sok érzelmi dolog van ebben a gyeplabdában, hogy én ide költöztem Soroksára, és akkor gondoltam, hogy már annyit vándoroltunk. Ezt tudni kell, hogy itt befogadtak minket ebbe a sportcsarnokba, mert az volt a jellemző, hogy minden évben máshol edzettünk, mert valamiért nem voltunk úgymond szimpatikusak, ez az ütő meg a labda megrettentett mindenkit, nagyon kemény ez a labda, mint a jégkorong ugyanolyan, nyilván kopog a falon, meg nem tudom én, és mi vándoroltunk évről évre, és itt olyan otthonra találtunk, az önkormányzat is megengedte, hogy fölvegyük a Soroksári nevet, ezért lettünk Soroksári Hoki Klub, most már nem nagyon akarok változtatni, amíg én vagyok az elnök. Én nagy vágyam még egyébként, ez csak úgy hátra hallgatja valaki, akinek érdemes ezt meghallani, hogy legyen egy műfüves pálya. Nem kell nekünk egy olyan terület, ami egy 50x100 méter, de legalább egy 50x50-es, amin a gyerekeket legalább ki tudjuk képezni olyan szintre, hogy aztán a felnőtt mezőnyben jól megállják a helyüket. Ez nekünk egy célunk.

0: 2021-ben, azaz tavaly a magyar válogatott, a férfi válogatott negyedik lett a B csoportos Európa-bajnokságon. Ez kispályán vagy nagypályán történt?
1: Hát ez teremben. Teremben voltunk. Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz pálya, és nem akasztja meg semmilyen előre nem látható dolog ezt az egész pályalétesítést. Ezt mindenki egyöntetűen várja, a magyar gyeplabdás társadalom, hogy végre egy magyar válogatott mérkőzést Magyarországon lehessen lejátszani. Én szerintem ez óriási dolog lenne, vagy lesz. Hiszek benne, hogy lesz. De hát ezt még ki kell várni. Addig, amíg nem lépek rá magára a pályára, addig csak ez a bizakodás van. Én sokszor hallottam már azt, hogy lesz ilyen pálya, olyan pálya volt, hogy használt borítás volt például az építők pályán, ami azóta most már nem építők pálya, de az sem volt olyan hosszú távú megoldás. Én most abba bízom, hogy ez az lesz, ez az olimpiai. Nem tudom, el lehetne mondani, de hogy Dunavarsányban tervezik ezt az olimpiai minősítésű pályát. Ez olyan pálya lesz, olyan pálya van tervben, nem merem mondani, hogy lesz, csak hogy tervben van, amin igazából a legmagasabb szinteken is lehet játszani, olyan minősítése lesz a pályának. Hát ha megvalósul, akkor én biztos, hogy könnyezni fogok.
0: Mondjuk csak el egyébként, mert tényleg, ha vannak ilyen tervek, akkor azt hiszem, hogy igenis szükség van rá, hiszen azért megint csak egy nagyon nagy hagyományú sportágról van szó, és azért Magyarországon is játsszák, és hát pláne, hogyha lesz létesítmény, akkor értelemszerűen még többen fogják játszani.
1: Hát ahogy jégkorongban láttuk ezt a példát, ugye nekünk ez rokon sportág a jégkorong, nagyon sokan az 50-es években, a háború után rengeteg gyeplabda játékos, aktív jégkorongozó is volt, és fordítva, ott sokkal nagyobb átjárás volt abban az időben a két sportág között, mint manapság. És hát a jégkorongnál is láttuk, ahogy a szapporói csoda megtörtént, az állam tulajdonképpen elkezdett létesítményeket építeni, mert hát nyilván nem Gera Zolitor várja ki, hogy hozza a betont magával, és akkor építsük fel a Puskás arénát, hanem ezeket az állam szokta felépíteni, ezeket a létesítmények, és a jégkorongozók elértek egy olyan eredményt, ami a mai napig meghatározó az én életemben is. És akkor ennek a hatására én úgy láttam, hogy létrejöttek jégcsarnokok, és ez bevonzotta azt, hogy ott rengeteg ember tudta művelni, gyakorolni, kipróbálni a sportot, és ebből egy ilyen mondhatjuk azt, hogy egy olyan fejlődést láthatunk a jégkorongban, ami egy példaértékű lehet a mi számunkra is. Igaz, hogy nálunk ez lenne egy darab pálya megvalósítva, és ez az egy pályától nem lehetne olyan fejlődést elvárni, mint a jégkorongozóknál létrejött 8-10-15, vagy most már szerintem akár van 30 jégcsarnok is az országban, de azért legalább egy pályán már a válogatott felkészülése, illetve gyerek utánpótlás korú játékosok versenyeztetése, tornaszervezés, ez mind megvalósulhat. Tehát ez egy lépcsőfok lehet afelé, hogy mint a Világszövetségnek és az Európai Szövetségnek az alapító tagjai vagyunk, mi magyarok, hogy egy picit megpróbáljuk ezt a régi hagyományokra megfelelő színvonalra valahogy visszakapaszkodni. Nyilván nincs az én álmaimban, sincs a realitásokban, semmiben nincs benne, hogy akár egy olimpiára úgy ki tudnánk jutni, hogy ne lenne 20-30 pálya Magyarországon, és ahhoz tartozó csapat, és ahhoz tartozó létszám. De én azt mondom, hogy a jelenlegi színvonalról biztos, hogy fölfelé fog ez minket meglökni, mind létszámban, mind pedig eredményességben, ha megvalósul.
0: Beszéltünk itt a gyeplabda kapcsán két különböző sportág, és a labdarúgás, ugye a labdarúgás méretűhöz hasonló pályán és füvön, illetve a jégkorong. Azért a jégkoronghoz, még ha nagyon sokan keverik is a hokit és a jéghokit, ugye vannak itt azért olyan érdekes szabályok, amiket egy picit boncolgassunk, hiszen például a labdát nem szabad felemelni csak kaprólövésnél, illetve például a szerelés, illetve a testi kontakt az ki van zárva.
1: Igen, nagyon jó utána néztél ezeknek a dolgoknak. Teremszabályokból idéztél most, és ez azokra teljesen megfelelő. Egyébként sok szülőnek, én utánpótlással is foglalkozom 2000 óta, és a mai napig is vannak kisgyerekek, hogy nagyon szimpatikus a szülőknek így első, hogy nem lehet így letarolni a másikat, mint a fociban. Persze az a játék része a labdarúgásban, és nincs vele bajom, én is nézem, imádom a

0: hogy nem ütik, vágják egymást a gyerekek, meg nincs az sok ütközés, hogy kilökik őket egymást, nem tudom én, jobbra-balra, hanem győzzön a jobbik, szó szerint ez itt megvalósul nálunk.
1: Hiszen változatlanul ugye az elsődleges cél az kell, hogy legyen, hogy minél több egészséges és sportos és boldog és fit gyermeket neveljünk, neveljetek.
0: Igen, igen, ez abszolút mi is így gondoljuk ezt. A gyerekeknek egy kicsit még a nevelése is ránk hárul egy idézőjelesen, hogy meg kell nekik tanítani olyan dolgokat, ami az én gyerekkoromban, mi többet voltunk az utcán, és ott szocializálódtunk valamennyire. Ezek a dolgok a mai srácokban egy picit hiányoznak. És akkor hát ezeket el lehet nekik mondani, milyen helyzetben, hogyan kell viselkedni.
1: Igen, mi még tudtunk veszíteni, és tudtunk nyerni, és ez igaz még a mai fiatalokról?
0: Hát azért ők elég nehezen vesztenek, és hamar elmegy a kedvük. Ez egy külön feladat átlendíteni őket abba az esetben, amikor egy jobb körülményekkel rendelkező közegből lévő csapattal találkozunk esetleg, akkor ez egy nagy-nagy feladat.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Soroksáron vagyunk a Mészáros Ferenc sportcsarnokban, de azért ez több, mint sportcsarnok, hiszen ugye nem csak a sport kap itt szerepet. Beszélgető partner most már Kincses Péter, a sportcsarnok ügyvezető igazgatója. Helyezzük el a térképen Soroksárt és ezt a sportcsarnokot.
1: 2010-ben adták át a soroksári sportcsarnokot, a kerületi önkormányzat beruházása volt, és szerette volna a kerületi önkormányzat ezzel színesíteni az itteni sportéletet, és egy kicsit Dél-Pestet is bekapcsolni, akár a teremsportok világába, akár egy kicsit a sportot még előtérbe helyezni. Egyébként kerületben van másodosztályú futballcsapat, régebben működött kézilabdacsapat is, és ennek a folyamatnak, vagy ezt a folyamatot szerette volna az önkormányzat továbbvinni. Ez volt az egyik cél. A másik cél pedig az volt, hogy a kerületi diákoknak legyen egy helyük, ahol tudnak sportolni, és ezen belül is a kerületi iskoláknak legyen egy plusz helyük, ahol a testnevelés óráikat meg tudják tartani. Úgyhogy ennek azóta is megfelelünk, ez az egyik fő feladatunk, hogy a kerületi iskoláknak biztosítsunk hétközben, délelőttönként testnevelés órának helyszínt.
0: Azt mondtad, hogy színesíts, hát az biztos, hogy egy picit körülnézünk és idehozzuk a hallgatókat, hogy a színek kavalkádja itt megvan, hiszen zöld narancsága rekordtán, citromsárga székek, 360 állandó szék, ami 575-tel bővíthető, de azért egy jó 1000 néző itt a sporteseményeket meg is tudja tekinteni. Itt most előttünk a kispesti kézilabdás lányok éppen edzenek, amennyire a közösségi és diáksportnak van helye, azért itt az élcsapatok is ugye szépen szerepelnek.
1: Igen, a közösségi vagy az iskolai sportolás mellett 12 éve vezetem a csarnokot, és nagyon széles palettán mozogtak a bérlők. Jellemzően kézilabda van a sportcsarnokban, és futszál. Van kosárlabda palánkunk is, de ez a pálya, ez inkább a kézilabda és a futszára alkalmas. Az alépítménye egy picivel könnyebb, nem betonalapon van, hanem egy ilyen gerendázaton, fagerendázatra OSB lapok vannak rátéve, és arra van rátéve a műanyag borítás, tehát ez picit ruganyosabb. Ezért ez a kosárlabdára nem teljesen alkalmas. Viszont kézilabda, futszál és ugye a terem gyeplabda, ami nálunk nagyon-nagyon sok időt lefed, hétközben jellemzően. Hétvégén pedig rengeteg modern táncrendezvényt rendezünk, egészen a kiskor csoporttól a felnőtt korosztályig. Ezek mellett ugye birkózás, karate, ami még volt, pankráció, judo, tehát ezek a versenyek voltak. És akkor, hogy említsek egy-két olyan dolgot, ami nem éppen megszokott, akár egy sportcsarnok életében, rendeztünk darts versenyt, körülbelül 80 vagy 90 táblával. Fullon volt a sportcsarnok, tehát ilyenkor az 1000 néző vagy 1000 látogató összejött, de rendeztünk beltéri íjász versenyt is, úgyhogy borzasztóan széles ez a palettánk. Amire még nagyon büszkék vagyunk, a parasportolókat is az önkormányzat támogatja, több rendezvényünk van, évente is több rendezvényünk van, amikor a parasportolók veszik birtokukba a csarnokot. Itt volt már súlyemelő verseny, volt már parakarate verseny, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezeket mindegyiket az önkormányzattal közösen ingyenesen biztosítjuk a helyszínt ezeknek a rendezvényeknek.
0: És ha már a büszkeségekről beszéltünk, akkor azért ugye azt említettük, hogy Mészáros Ferenc sportcsarnok, a legendás vasaskapus 2023. januárjában hagyott itt minket, és hát éppen ezért, miután ő Soroksár szülöttje volt, a sportcsarnok méltán viseli az ő nevét.
1: Igen, ő a kerületnek a szülöttje. Nagyon büszkék vagyunk, hogy az önkormányzat ezt a döntést hozta 2024-ben, hogy felvehette a sportcsarnok a nevét. Azt hiszem, hogy méltó a sportcsarnok az ő nevéhez, az ő sportpályafutásához. Én a futballberkekben mozogtam régebben, és vasasban is sportoltam.

0: Hát nagyon-nagyon büszke voltam, hogy az ő nevét vette fel ez a létesítmény. Ugye a Vasasban, válogatottban, világbajnokságon és külföldön Portugáliában óriási nagy népszerűségnek örvend a mai napig. Úgyhogy azóta mi büszkék vagyunk, hogy az ő nevét viselhetjük, és minden egyes nap szeretnénk ennek megfelelni, hogy a Mészáros Ferenc név méltó legyen.
1: Egy picit kanyarodjunk még vissza a gyeplabdához, és hát ugye a soroksári csapat méltán a sokszoros bajnok, és ugye még az én gyerekkoromból Roszkó HC-ként ismerjük nagyon sokan. Ők itt nagyon-nagyon nagy nemzetközi versenyeknek és rendezvényeknek is otthont adnak.
0: Igen, nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk a Gyeplabda Szövetséggel, Tápai Tiborral, Zsoldos Andrással, hogy csak egy-két nevet említsek, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy évek óta, de lehet, hogy már évtized óta is, mi vagyunk a téri teremgyeplabda bajnokságnak a házigazdái. Tehát az összes fordulót itt rendezik, és a végén a nagy döntőt is itt szokták rendezni, és emellett pedig ugye a szakszövetség 2-3 évente rendez, vagy pályáz meg nemzetközi BL, vagy bajnokcsapatok Európa kupája fordulót, és ennek is mi szoktunk a házigazdája lenni. Egyébként volt már itt válogatott torna is, 4-6 nemzet tornája is, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és remélem, hogy ez az együttműködés továbbra is fenn fog állni, még hosszú évekig, mert ez a kerületi sport egyesület, ugye, aki most már Soroksári Hoki Klub néven szerepel, ők ugye a hazai pályájuknak tartanak minket, és remélem, hogy ez így is marad még sok évig. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy sziget, vagy talán az egyik legfontosabb sziget a gyeplabdába, és azon belül is a teremgyeplabdába. Úgyhogy erre mi büszkék vagyunk, és minden segítséget megadunk, hogy a csapat minél jobban szerepeljen.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Soroksáron vagyunk, a Soroksári Hoki Klub vendégségében, egészen pontosan a Mészáros Ferenc sportcsarnokban, és velem szemben most már Léber Sebastian, aki hát én már 21 éve gyeplabdázik, és hát azt mondom, hogy a gyeplabda nem egy nagyon-nagyon megszokott és tényleg közismert sportág Magyarországon, akkor talán nem hazudok sokat, de hogy 21 éve tényleg ennek a sportnak szenteld az életed, ez azért sok mindent elmond.
1: Igen, ez a sport kell egyfajta őrültség ehhez, hogy ilyen hosszú távon egy ilyen sportot az ember ilyen beleadással üzen.
0: Hogy jött neked a gyeplabda? Gyanítom, hogy valamilyen oknál fogva belecsöppentél.
1: Igazából én úgy csöppentem ebbe bele, hogy általános iskola negyedik osztályban az egyik akkori osztálytársam beköltözött egy új társasházba, ahol egy régebbi játékosunk is élt, és akkor mondta azt, hogy a Tápai Tibor éppen akkor alapította meg a utánpótlás csapatot, és mi lenne az, hogyha lemennénk pár a fiúk az osztályból.
0: És akkor ez jó mókának tűnt, aztán ebből a mókából egész más lett. Majd tudom, egy életstílus?
1: Nevezhetjük életstílusnak, igen. Mert minden napjainkat, minden hétvégéinket ennek szenteltük gyerekkorunktól kezdve. Ugyanúgy, mint egy profi sportoló, csak hát teljesen amatőr szinten.
0: És egyébként ugye beszélgettünk már, mielőtt bekapcsoltam a felvételt, és ugye megtudtuk rólad, hogy nem csak játékosként, de azért valamilyen szinten már edzőként is dolgoztál, hiszen majd a következő beszélgető partneremnek még az edzője is voltál. Hogyan működik ez? Ugye azt mondtad, hogy ez egy kicsit amolyan belterjes társadalom és társaság, de mégis azért ahhoz, hogy valaki edzőségre adja fejét, ahhoz kell egy megfelelő tudás, meg egy valamilyen szintű pedagógiai érzék is.
1: Hát itt nálunk igazából inkább csak a pedagógiai készség az, ami számít. Mivel nem vagyunk profi sportolók, így mindenkinek vannak hiányosságai. Az, hogy szereti ezt a sportot, és szeretné ezt megszeretetni más gyerekekkel is, az meg, hogyha megvan a készség, meg megvan a kedv, akkor már csak időt kell rászánni.
0: Miért éppen gyeplabda? Mit tudnál esetleg azoknak a fiataloknak mondani, akik mondjuk még éppen sportágválasztás előtt állnak, és nagy Isten, mondjuk megpróbálnánk ide csábítani a gyeplabdához?
1: Abból a szempontból szerencsésebb sportág a gyeplabda, mivel nagyon kevesen vagyunk, ezáltal sokkal szorosabb barátságok, egy teljesen családias légkör alakul ki. Hiába másik kluboknak a játékosaival játszunk hétről hétre, de olyanok, mint hogyha a saját csapattársaink lennének, mert annyit látjuk őket, meg annyit játszunk ellenük, hogy tényleg már szinte puszi pajtások vagyunk, még a legriválisabb csapattal is.
0: És mik az idei elvárások, mik az idei tervek itt a Soroksári Klubnál?
1: Na mindig csak a győzelem.

0: Most már pedig velem szemben Suba Tamás, ugyancsak a Soroksári Hoki Klub játékosa, de amikor bejöttél, akkor az egyik csapattársad, barátod, kollégád azt mondta, hogy jön a mindenes. Miért is van ez pontosan?
1: Hát itt mindenki csinál mindent, ahol tudunk, ahol kell, ott segítünk egymásnak.
0: És ugye megkezdődött a teremszezon, ez miben más, mint a kinti, hiszen azért ugye más a pálya mérete, nyilván mások a körülmények. Miből áll egy ilyen szezon nálatok, tehát hogyan készültök rá, és hát egyáltalán mit kell kinek segíteni?
1: Valamennyire két külön sportág, persze az alapok ugyanazok, de vannak különböző szabályok azért a kinti és a teremszakák között. A kondíciót azt mindenki valamennyire próbálta magának felfejleszteni, már így szezon előttre volt, amikor együtt is tudtunk valamennyit készülni, de arra sajnos azért limitált volt a lehetőség, nehezebb összeszervezni, hogy mindenkinek jó legyen, és hát most már egy-két hónapja bent edzünk.
0: És egyébként ugye nem titok, most 9 órától is lesz egy edzésetek. Hogyan néz ki nálatok például egy edzés? Inkább játékos, inkább taktikai?
1: A edzőnk próbál a taktikára rávezetni különböző játékokkal úgy, hogy speciális szabályokat ad benne, és bizonyos elemeket fogunk gyakorolni, mert máshogy nem lehet megoldani jól.
0: De gondolom itt is az a fő cél és a legfontosabb az ugye az, hogy az ember jól érezze magát és jól szórakozzon, hiszen ezért sportolunk mindannyian.
1: Persze, nélkül nem lennék már itt. Tulajdonképpen itt a közösség az nagyon jó. Mondhatom, hogy a barátaimmal jövök, nem csak csapattársak.
0: Te egyébként milyen poszton játszol?
1: Hátvédként indultam, mostanában inkább középen játszom. Nem vagyok nagyon gyors, viszont viszonylag sokat tudok futni.
0: És mik lehetnek a célok erre a teremszezonra?
1: A magyar bajnokságot szeretnénk megnyerni. Most idén először elindulunk a horvát másodosztályban is teremben. Ott is szeretnénk megnyerni, hogy jövőre indulhassunk az első osztályban. A válogatottal megyünk EB-re, ott is próbálkozunk minél többet megtenni, valamint a bajnokcsapatok Európa kupájára is megyünk, most a C-osztályba megyünk. Az álom az, hogy visszajutni a B-csoportba, amit tavaly volt szerencsénk megrendezni. Azt hiszem, a tavaly volt az első, hogy a B-csoportban játszhattunk, jó lenne visszajutni.
0: Milyen érzés így hazai pályán, az ismerősök, barátok szerettek előtt játszani?
1: Fantasztikus hangulatot csináltak a srácok, tényleg többi csapatból is jöttek a játékosok, kollégák, rokonok, barátok, mindenki, elképesztő hangulat volt, pláne, hogy ilyen jó csapatok ellen nagyon jó érzés volt.
0: De közben már megérkezett Csőgör Martin, egy válogatott fiatalember, és ugye előző beszélgetők Martin, még az edződ is volt, tehát azért vannak korkülönbségek és korosztálybeli különbségek a csapatnál, de úgy tűnik, hogy ez nem akadály, hiszen ugye előző hétvégén kezdődött ugye a terem gyeplabda révén, meg volt az első bajnoki forduló. Személy szerint neked, Martin, melyik a nagyobb kedvenced, bent vagy kint?
2: Én szívesen bejátszom bent, leginkább a körülmények miatt, mert Magyarországon ugye nincsen rendes műfüves gyeplabdapálya, ami alkalmas lenne erre a játékra, úgy igazán. És ezért sokkal jobban tudom élvezni itthon a teremjátékot, mert ez hasonlít arra, amit a profik is csinálnak teremben. Amit mi nagy pályán játszunk, az nem is hasonlít arra, amit a profik játszanak így a pálya hiányában, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy megépül a pálya itthon. Úgy tervezik, hogy most augusztusra remélhetőleg kész lesz, és ezt nagyon-nagyon várjuk, és nagyon reméljük, hogy tényleg így lesz, mert ez egy hatalmas előrelépés lenne nekünk, és már hát mióta az eszemet tudom én is, és gyeplabdázom, ugye 6 évesen kezdtem, most 21 vagyok én, azóta hallgatom, hogy lesz majd pálya, és azóta nagyon várom, hogy legyen, úgyhogy remélem most tényleg összejön már.
0: És ugye említettük azt, hogy a magyar válogatott keretben is, illetve a csapatnak is a tagja vagy. Nyilván ez egy hatalmas fejlődési lehetőség, hogy legyen egyáltalán hol játszani, hogy egyáltalán egy kicsit csatlakozhassunk a világ elitjéhez, hiszen ugye 2024-ben B csoportos Európa-bajnokságon negyedik lett a magyar válogatott, tehát azért van hová felzárkózni.
2: Természetesen van hová felzárkózni, ugye a terem lehetőségeink valamilyen szinten adottak, ugye a támogatások végesek, de valamilyen szinten tudunk teremben edzeni és készülni. Ez segíti azt, hogy teremben felzárkózzunk az elithez, viszont a nagy PS felzárkózást azt segíteni egy pálya, és akkor talán ott is jobban tudnánk előrelépni.
0: Elhangzott most már, hogy ezt a sportot azért a legtöbben, sőt, hát szinte mindannyian amatőr szinten végzitek, hiszen nyilván ebből azért Magyarországon megélni nem lehet, de nagyon sok országban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, nehogy Isten Ausztriában és az angol gyarmatoknál itt egy nagyon-nagyon komoly hagyományú sportágról beszélhetünk. Mennyire lehet cél az, hogy mondjuk egy magyar játékos külföldön is kipróbálja magát? Nagyon sokszor bajnokcsapatok Európa kupáját rendeznek éppen itt a Mészáros Ferenc sportcsarnokban, nyilván ugye a teremgyeplabdában. Mennyire lehetnek olyan célok, hogy ne csak az országhatáron belül szerepelj vagy szerepeljetek, hanem nagy Isten kipróbálni. Te kipróbálnád magad külföldön?
2: Ez egy érdekes kérdés. Én még utánpótláskorban játszottam Ausztriában, az Arminen csapatában, és nagyon élveztem, nagyon szerettem, de ott egy kicsit más irányba sodort az élet, inkább itthon szerettem volna maradni, itthon tanulni, és már akkor voltak olyan céljaim a civil életben, amit úgy éreztem, hogy itthon tudok megvalósítani, azért nem folytattam kint a játékot. Nem mondom, hogy bánom utólag, de elgondolkozom rajta néha, hogy mi lett volna, ha. Szívesen játszanék elitebb légkörben, esetleg profi szinten, de azt nagyon nehéz megugrani. Nekem van két barátom, akikkel az egyik őkkel osztálytársak voltunk általános iskolában, a másik pedig a bátyja. Ők kint játszanak, az egyik őjük az Arminenben ugyanúgy felnőtt csapatban, a másik őjük pedig már Hamburgban, Németországban. Ők most már osztrák állampolgárok, és az osztrák válogatottban játszanak, de azt tudom mondani, hogy az ő elhivatottságuk az olyan volt, hogy nekik a szülői háttér és az ilyen ambíciók lehetővé tették, hogy ők kint játszanak. Kipróbálnám magam, lehet, még 21 éves vagyok, úgyhogy még lehet, hogy kerül erre is sor, de jelen pillanatban nagyon szeretném azt, hogy az itthoni gyeplabdát egy kicsit előre tudjuk vinni, és azért nem sem szeretnék kimenni, hogy tudjam segíteni az itthoni légkört. Én edzősködöm, U12-es, U10-es, U8-as korosztályban tartok edzéseket, nagyon jó légkör van ott is, úgyhogy, hogyha bárki szeretne, szeretettel várjuk a Grassalkovics Antal általános iskolában, hétfőn, szerdán 4-től fél 6-ig tartunk edzéseket, és bárki, aki szeretné kipróbálni magát, ezt nagyon szívesen látnánk.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Mészáros Ferenc Sportközpontba, a Soroksári Hoki Klubhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kisztó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszoros a pályafutása, végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: dust. All that I adore.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: A Sportháj mai házigazdája a Rizz Levente Sport és Rendezvény Központ a 17. kerületben. Modern, multifunkcionális helyszín sportmérkőzésekhez, koncertekhez, kulturális előadásokhoz. A létesítmény nevét a fiatalon elhunyt kerületi polgármesterről kapta. Az első sporteseményt 2022. augusztusában rendezték itt. Ez egy Magyarország-Spanyolország férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező volt. Azóta mind a sportesemények, mind az egyéb előadások széles palettán mozognak. Megismerhetjük, kik állnak az összehangoltan működő rendszer mögött. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.
1: Köszönet a szövetségnek, hogy ezt a helyszínt választotta az erőselejtezők megrendezésére. Egyben ennek az új csarnoknak ez lesz az első olyan sporteseménye, amely teszteli is egyben a csarnokot, és bízom abban, hogy ezzel a nagy rendezvényen, nemzetközi rendezvényen bekerülünk majd mi is a sport körforgásába. Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok, és hajrá Magyarország! Köszönöm szépen!
0: Danada Judit, a Rizz Levente Sport és Rendezvény Központ vezetője. Elkezdjük itt a bejárást, egy hatalmas színpad mellett vagyunk éppen most, és hát beszélünk majd arról, hogy hogy vannak itt a lelátók, de beszéljünk egy picit először arról, hogy ugye ez egy sport és rendezvény központ. Van prioritás, hogy inkább sport, vagy inkább rendezvény, vagy bármi?
2: Negyedik éve gyakorlatilag nyílt meg a rendezvénycsarnok, és nincs prioritás. Itt a sport és a rendezvények szépen megállnak egymás mellett, és működik egybe a csarnok, tehát nincs.
0: Ugye azért mégiscsak egy sportrádióban beszélgetünk, egy sportműsorban, és annyit azért elárulhatok, hogy egy picit beszélgettünk itt a felvétel előtt, és volt egy kiemelt gondolat, miszerint ez egy nagyon jól átgondolt és megtervezett csarnok sportos szempontból is. Hogy kell ezt érteni?
2: Valóban így alakult, hogy a labdasportágak befogadására rendkívül alkalmas ez a csarnok. Ezt úgy kell érteni, hogy mind az edzés lebonyolításra, mind a kiemelt mérkőzések, tehát centerpályán való mérkőzés lebonyolításra alkalmas a csarnok, és a tervezőasztalon ez már eldőlt. Kiemelten egy mászófallal, és kiegészítve a csarnok egy olyan helyszín, ahol 11 sportág lebonyolítására alkalmas a terem.
0: Én magam itt Vasas női röplabda bajnokok ligája találkozón, illetve a Ferencváros férfi kézilabda csapatának egy Európa Liga találkozóján voltam, de azok ugye éles mérkőzések, az edzések, azok is kiemelt szerepet játszanak itt a sportközpontban?
2: Igen, az üzemidőbe, úgynevezett üzemidőbe két kézilabdapálya méretű csarnokrészt, leválasztható csarnokrészt kínálunk a bérlőinknek. Itt napi szinten mehetnek, ahogy említettem, a labdasportágak. De a mérkőzésekre átalakítva használjuk a csarnokot, és nagy büszkeség, hogy ilyen kiemelt nagy csapatok is nálunk játszanak, és játszanak majd remélhetőleg jövőre is, de az egy teljes átalakítást igényel ilyenkor a csarnok részéről.
0: Hogyha már ezt említi, akkor mennyire lehet előre látni programok tekintetében?
2: Folyamatos pályázás alatt vagyunk, vagy pályázatok beadásával próbáljuk ide csábítani a sportágainkat. Remélhetőleg a 26-os évben, mert most már a 25-ös év az teljesen foglalt, 26-os évben röplabdát és kézilabdát is láthatnak majd az ide látogatók, reméljük kiemelt mérkőzéseket. Ezt még azért nem tudom megerősíteni, nem is tehetném, hogy mit lesznek azok, de dolgozunk rajta.
0: Vannak, gondolom, visszatérő csapatok, de mindig próbálnak újakat is idehozni?
2: Mindig próbálunk új sportágakat is. Tenisz téviszkupára pályáztunk, még most sikertelenül reméljük, hogy sikerrel járunk egyszer. Harcművészeti eseményeket próbálunk behúzni, és pályázunk különböző versenyekre. Remélhetőleg sokan megtalálnak, mint hogy most már azért népszerű ez a csarnok.
0: Ugye most itt állunk a center pálya szélén, említette itt az átalakítást, hát ugye most lelátók nincsenek, mert hogy ezek be vannak tolva a falhoz, mert hogy ez egy ilyen modern létesítmény, hogy itt bármikor be lehet tolni, ki lehet húzni, attól függően, hogy mekkora igény van itt a közönség számra.
2: Igen, és hogy milyen esemény megrendezésére van igény. Amikor ide érkeztem én, és az építkezés vége felé kerültem már ide, mint a létesítmény vezetője, akkor örömmel láttam, hogy egy nő kihúzhatja a lelátókat. Ez egy különleges 200 főt magába foglaló boxokkal telerakott lelátós csoport, tehát egyik oldalon 600 nézőt befogadó lelátóhely van, és ezeket a 200-as blokkokat egy darab joystickkal lehet kihúzni. Természetesen aztán utána, ahogy mondtam, a biztonsági rendszerek fölépítése már egy hosszabb idő, de különleges az, hogy pillanatok alatt be lehet húzni egy centerpályát kialakítandó a lelátókat, de ezeket szakaszolni is lehet, és különböző méretre lehet építgetni az igény szerint. De amikor az üzemidő hétközbeni edzésidők itt vannak, akkor természetesen behúzásra kerül, és akkor a parkettán mehetnek az edzések különböző korosztályon, különböző sportágaknak.
3: Igen, itt a felfestésekből is látni, illetve kosárlabda palánk van felhajtva a plafonhoz, kosárlabdáról nem beszéltünk, de akkor a kosárlabdázók is itthonra találhatnak itt.
2: Igen, vannak kis kosárlabda csapataink, kosárlabda, helyi kosárlabda csapat a 17. kerületben. Igen, akkor le lehet engedni, ez is elektromosan működik, és le lehet engedni a pályára a kosárpalánkat, és mehet az edzés. Természetesen minden versenyfeltételekkel felszerelt pályáink vannak, mind a röplabdába, kosárba, kézibe. Két nagyon komoly kivetítő panelünk van, LED panelünk, ezeken az eredményjelzők mennek, akár úgy is, hogy az elválasztott pálya együttesnél szépen egy pályára lehet használni, és ezek mind akkreditált és engedélyezett versenyfeltételek.
3: Azt említettük, hogy itt állunk most a Center pálya szélén, de mi található még itt, amit most esetleg nem is láthatunk?
2: Ahogy említettem, a mászófal, ez egy 16 mászóutas mászófalat jelent, teljesen versenyfeltételeket is biztosíthatunk, 12,5 méter magas, és arra az igényszintre átrakva a mászóutak, amik verseny vagy kezdő feltételeket jelent, bármit, amit itt a bérlőink igényelnek az adott szituációba, de boulderfalunk is van, az azt jelenti, hogy nem beülővel, úgynevezett madzagos, ez nem igazán autentikus sportnyelv, beülőkkel működik, hanem szépen szabadon mászható ez a fal. De a csarnokban megtalálható még egy külső aula, ahol például szabadidős tollas, asztali tenisz, vagy bármilyen pálya fölállítható, akár még atlétika edzésekre is kiadtuk, amikor nehézségeik voltak egy téli időszakban a helyi kis egyesületnek, mert hogy hosszú a úgynevezett futófolyosónk az aulába. Tehát gyakorlatilag minden sportág megtalálhatná magát, és bérelhetné itt a csarnokot, de bérlik is, mert hogy van egy 100 négyzetméteres kis termünk, ami kicsinek számít itt a nagy csarnokban, ott pedig gimnasztika, torna, stretching, jóga, bármilyen alapharcművészeti mozgásformák is megtalálhatók, és bérlik is itt, hát szerencsére az ide látogató egyesületek.
3: És vannak állandó vendégek, mint például egy hatalmas edzőterem, az nem tudom, hogy akkor ide a létesítményhez tartozik-e, vagy tulajdonképpen egy önálló csak helyileg van itt.
2: Örömünkre szolgál az, hogy egy 1600 négyzetméteres helyet tudtunk biztosítani egy állandó bérlőnknek. A fitness terem most már harmadik éve működik, mert hogy ők később érkeztek, de nagyon magas minőségű, nagyon sok látogatót ide vonzó fitness terem. Igen, ők bérlik ebben a csarnokban azt a területet hosszú évekre, és remélhetőleg az ő megelégedésükre is, mert mi büszkék vagyunk rájuk, nagyon-nagyon menő és különleges a sport létesítmény része, ezen része is.
3: Egy sport- és rendezvényközpont vezetőjének mi a legjobb, a legszebb a munkájában?
2: Minden. Itt minden nap rejteget valami különlegességet, és állandó pörgést, és állandó odafigyelést, hogy ez most szép, vagy nehéz, ezt igazából nehéz eldönteni. Én imádok itt dolgozni, nagyon sok programot szeretnék itt látni, és nagyon sok híres sportolót, híres csapatot, hiszen én is még annak idején, mint röplabdázó csapatsportákból jövő, csapatban dolgozó ember, nagyon-nagyon büszkén nézek végig ilyenkor, mikor egy egész héten keresztül készülünk egy eseményre a hétvégén, vagy a hétközben biztosítunk bárkinek lehetőséget. Tehát így nehézség is, de rendkívül nagy öröm, hogy itt van a sport, és itt van a rendezvény, bármi, akár egy balett, vagy egy színházi előadás, vagy egy stand-up comedy rendezvény, tehát mindennek, mindenkit várunk szeretettel.
3: A névadásról lehet tudni valamit, mert hogyha minden igaz, akkor eredetileg nem Ríz Levente lett volna a névadó, hanem egy olimpiai bajnok, ezt jól tudom?
2: Igazából erre választ nem tudok adni, mert amikor már ide kerültem én, akkor már a Ríz Levente levet megkapta a csarnok. Szomorú aktualitása volt akkor ennek az eseménynek, hiszen fiatalon elhunyt a kerület polgármestere, akit nagyon nagy tisztelet övezett az végig a pályafutása során, és ahogy én ezt hallottam, a tulajdonos önkormányzat és a kerület összes ebben gondolkodó lakosa is egyértelműen azt vizionálták, hogy ez egy megfelelő, méltó emlékezés lesz a nagyon fiatalon elhújt polgármesterünknek, és így lett Ríz Levente a neve. Úgyhogy mi nagyon meghatóan is, vagy meghatottsággal és büszkén viseljük a nevét, hiszen itt ebben a kerületben ő nagyon-nagyon nagy személyiség volt.

0: Közben történt mellettem egy váltás, Kármán Sándor műszaki vezető, aki gondolom, hogy teljesen más szemmel nézi ezt a létesítményt, mint Judit a létesítmény vezetője. Sok munka van, így az ötödik évben is egy ilyen sport és rendezvényközpont a műszaki szempontból?
1: Nagyon úgy tűnik, hogy még mindig vannak úgynevezett gyerekbetegségek, amik az építés óta sem álltak helyre, és hát tulajdonképpen az én kis tanulási folyamatom mellett ezek a kis apró hibák folyamatosan jönnek elő, úgyhogy még mindig van mit tenni itt a csarnokban, és esetleg próbálni javítani azon, hogy jobb legyen a rendezvények alatt a kiszolgálás.
0: Mik ezek?
1: Hú, nagyon nehéz. Elsősorban ilyen légtechnikai problémáink vannak. Ugye a maga a csarnoknak a légtechnikájára azt lehet mondani, hogy az egy viszonylag jó, modern, korszerű rendszer. Talán még egy picit túl is biztosított, de azt kell mondani, hogy nagyon jó. Viszont minden mellett van mellettünk egy fitness terem, amelyiknek a csarnok légtechnikája megzavarja a fitness terem légtechnikáját. Az, akik tervezték a rendszert, azok nem nagyon figyeltek arra, hogy itt a kettő összefüggésben van, összefüggésben lehet, és időnként sajnos a háznak a légtechnikája zavarja a fitness légtechnikáját.
0: Egy műszaki vezetőnek egyébként vannak ebből kiindulva állandó feladatai, vagy azért itt vannak olyan időszakos feladatok, amikor felmerül egy-egy bizonyos probléma, hogy akkor nagyobb igény van egy műszaki vezetőre, egy műszaki szakemberre?
1: Mind a kettőből van bőven. Ugye van nagyon sok olyan rendszerünk, tűzvédelmi rendszer, biztonsági rendszer, világítás, és még lehetne sorolni nagyon sok, ami időszakos karbantartást igényel. Eleve a garanciális időszak megtartásához ezeket rendszeresen el kell végezni, sőt, bizonyos esetekben törvényi előírás is van, hogy miket kell elvégezni, és mindemellett vannak az apró, kisebb, úgymond prompt események, amiket kezelni kell. Események alatt, napi működés közben, időnként a bérlők melegük van, fáznak, nem elég meleg a meleg víz, nem fordul a vízcsap, és ilyen apró kis dolgok.
0: De ebből én azt gondolnám, hogy egy műszaki szakember mindig csak a problémákkal találkozik. Azért van ennek jó része is, például az, hogy akkor a vendégek, az ide látogatók elégedettek legyenek, nyilván ez a cél, de hogy az ő munkájának akkor van jó része is, meg boldog része is?
1: Persze, természetesen van. Ha más nem említhetek, akkor volt egy nyári tábor, ahol naponta 170 gyerek volt itt a csarnokban, és nagyon sok szülőtől hallottam azt a visszajelzést, hogy például a csarnok légtechnikája az egy nagyon kellemes klímát adott a gyerekeknek, nem nagyon volt nekik komfortos a napi 35 fokos külső hőmérséklet, inkább jobban szerették a belső 25 fokos, 24-25 fokos levegőt, és itt sokkal jobban érezték magukat, sokkal szívesebben sportoltak a gyerekek, úgyhogy ez például egy abszolút pozitív visszajelzés.
0: Mióta van itt, és csak azért kérdezem, hogy esetleg már képben volt akkor is, amikor a tervező asztalon zajlott még csak a sport és rendezvényközpont elképzelése, mert gondolom, hogy azért utólag bekapcsolódni műszaki szakemberként az mindig egy picit nehezebb.
1: Teljesen jól tetszik látni. Először is az eredeti kapcsolódásom a csarnokhoz az még sportszervező volt, de abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az elődöm az pont a mellettem lévő asztalnál dolgozott, tehát elég sok rálátás volt a problémákra, a napi dolgokra, és tulajdonképpen hivatalosan most június 1-től vagyok, mint műszaki vezető, de hát ugye mondtam az előbb, hogy mellettem ült az elődöm, így könnyű volt tanulni. Csak nyitott szemmel és füllel kellett járni, hallgatni.
0: Közben Balázs Tamás üzemeltetés vezető áll itt mellettem, és akkor laikusként felmerül a kérdés, hogy egy műszaki szakember és egy üzemeltetési szakember munkája között mi a legnagyobb különbség?
2: az üzemeltetési vezető felel minden olyan dologért, ami a csarnok működésért felel, hogy így fogalmazzak. A biztonsági személyzettől a takarításig, a karbantartásig, ami elromolhat, ezt ugye orvosolni kell és intézkedni kell rá. A műszaki vezető pedig a technikai berendezések, légtechnika, fűtés, hűtés, hangtechnika, tehát minden ami technikai a probléma, ez a különbség.
0: Üzemeltetés vezetőként akkor itt nagyon sok területet kell összefogni. Ennek megvan a maga szépsége, hogy akkor mindenkire egy picit ránézni, vagy mindenkire nagyon ránézni?
2: Hát inkább mindenkire nagyon ránézni, mert hogyha egy picit ellazul a fegyelem, akkor mindenki hajlamosabb egy kicsit lazábban venni ezeket a dolgokat, és akkor van hiba lehetőség, és ezt nem szeretjük. Szeretünk nagyon precízek lenni mindenben.
0: Van különbség egyébként az ön munkájában, vagy lenne különbség, hogyha ez egy régi létesítmény lenne, vagy így egy aránylag új létesítménynél, ugye 5. éve működik itt a központ, vagy igazából ez az üzemeltetés szempontjából teljesen irreleváns?
2: Hát nem tudok különbséget tenni, szerintem nem lenne különbség. Ez az új létesítmény is, mivel rengeteg rendezvényünk van, le van idézőjelben terhelve, ezért itt is vannak már hibák, vannak már javítani valók, amire különösen oda kell figyelni. Már elkezdődnek a felújítások, festések, csapok cseréje, vagy bármi ilyesmi, a nagy megterhelés miatt, már úgy értve, a nagy kihasználtság miatt, bocsánat.
0: A mindennapokban nagyon más a munka, mint mondjuk egy kiemelt rendezvény esetében, legyen az akár egy sportrendezvény, akár egy bármilyen kulturális előadás?
2: Hát nem, mindig mindenre kell figyelni. Tehát kint is rendnek kell lenni, a kertészekre is oda kell figyelni, bent is rendnek kell lenni, ha a sportrendezvény van, ugye akkor a sportpadlónak kell rendben lennie, ha koncert vagy bármilyen színházi rendezvény, akkor egy burkolatot kell feltenni erre a padlóra, akkor annak kell rendben, tehát mindig van valami.
0: Ezekről a burkolatokról beszéljünk egy picit. Az, hogyha sportrendezvény van, mondjuk egy kézilabda, röplabda, bármilyen mérkőzés, akkor utána muszáj, hogy elteljen egy kis idő, és itt akár napokban gondolkodhatunk, hogy mindez megvalósulhasson?
2: Napokban nem kell gondolkodni, itt nagyon gyorsan át tudunk állni egy rendezvényről a másikra. Nagyon jó csapattal dolgozunk, mindenki tudja a munkáját. Egy sportrendezvény után akár 3-4 órával már be tudjuk szőnyegezni a sportpadlózatot ezzel a burkolatvédő szőnyeggel, amire aztán érkezhet egy berendezés, egy színpad, egy székezés mondjuk egy színházi előadásra, vagy bármire. Tehát nagyon gyorsan át tudunk állni.
0: De ezért jobb lassan dolgozni, vagy lassabban dolgozni, mint gyorsan, vagy igazából talán nem is befolyásolja ez az átállást, mert hogy van egy bizonyos ütem, és ahhoz tartja magát mindenki.
2: Igen, így, ahogy mondja, megvan az ütem, tehát nagyon gyorsítani ezen már nem tudunk, mert akkor nem lesz jó. Úgyhogy megvan mindennek az ideje, amennyi időt rá kell szállni.

0: Császári Zsófia közben mellettem, aki rendezvényszervező. Itt azért az előbbiekben főleg sportról beszéltünk, de azért az elhangzott itt a beszélgetések elején, hogy ez egy sport és rendezvényközpont. Van különbség, vagy van elsőbség, hogyha a sportról és egyéb rendezvényekről beszélünk?
1: Hát szerintem elsőbség az nincsen, de azért a sport mellett szerintem megférnek a koncertek, szalagavatók, különböző ilyen klasszikus koncertek is, meg az önkormányzat rendezvényeit is mi szoktuk tartani, nyugdíjas napot például, vagy bármilyen karácsonyi koncertet.
0: A rendezvények hogy találnak ide? Ti próbáltok vadászni csúnya szóval, vagy már a rendezvények találnak meg titeket? Hogy zajlik ez?
1: Hát az első időszakban azért nekünk is kellett keresni a partnereket, megkerestük őket, de szerintem most már azért annyira szépen bejáratódott, és látszik, hogy jól működik a csarnok. Sokféle típusú rendezvény van, így most már inkább ők találnak meg minket szerencsére.
0: Milyen fajta rendezvények? Mondanám, hogy elsősorban, de nyilván nem elsősorban, mert hogy azért nagyon széles a paletta.
1: Igen, nagyon változó, de most főképpen a következő időszak az a szalagavatóké, az a péntek, szombat, az nagyjából mindegyik már erre foglalt, és akkor egy-két hétköznapi napon pedig különböző koncertek, illetve stand-upok szoktak idejönni, és lesznek is itt.
0: Ugye arról is beszéltünk, hogy jól megfér itt a sport és a kultúra egymás mellett, de hogyha mondjuk két igény érkezik egy azonos napra, akkor mi alapján döntötök?
1: Hát ez jó kérdés, ilyen még szerencsére nem volt, mert hogyha egy napra van, akkor meg tudjuk beszélni, hogy esetleg lehet-e tolni valamelyiket, és akkor, hogyha van lehetőség, akkor szeretnénk mind a kettőt befogadni.
0: Te mennyire látsz előre?
1: Úgy 2028-ra még egyelőre nincs foglalás, de 27-re már van.
0: Azért ez egy hatalmas munka, nem? Meg nagyon sok mindent kell ilyenkor észben tartani, meg hát gondolom azért van ennek egy bizonyos táblázata, amiből ki tudsz indulni, de azért 2-3 évre, mondjuk 2 évre előre nézni, az rengeteg munka minden szempontból.
1: Hát abszolút nem könnyű, de jó a csapat, így szerintem ezt könnyen meg tudjuk oldani, és nagyon precízen kell ezeket a dátumokat figyelembe venni, szerintem ez a nyitja, hogy a dátumok az nagyon fontos, hogy mindenki, hogyha tudja, hogy ő lefoglalta január 10-re, akkor itt lesz január 10-én, ez szerintem ez egy biztonságot ad.
0: Egy ilyen csapat egyébként hány főből áll?
1: Hát most körülbelül 3-an foglalkozunk rendezvényekkel, és akkor sok mindenben segítenek nekem.
0: Te is el szoktál jönni nem szakmai érdeklődésből, hanem szórakozásból egy-egy ilyen eseményre?
1: Hát igen, de azért ezt nehéz összemosni, hogyha itt vagyunk a helyszínen, akkor azért főképpen nézegetem, hogy minden rendben van, ez a igazániból nehéz csak úgy leülnöm a székbe, hogy na akkor én most ezt a koncertet hallgatom, mert próbálok figyelni, hogy hogy lehetne esetleg javítani a következő alkalommal, hogyha valamit észreveszek, valami kis pici hibát.
0: Tehát, hogyha szeretnél kikapcsolódni, akkor nem ide jössz.
1: Hát általában akkor nem, igen.
0: Bátori Kinga, ügyfélkapcsolati kommunikáció, hogyha jól mondom, ez mit jelent?
2: Én viszem a csarnoknak a kommunikációs felületeit, social media, kerületi újságokban szoktunk megjelenni, a kerületi sajtóval nagyon jó a viszonyunk. Igazából minden, amit van a csarnokban, az hozzám tartozik kommunikációs szempontból.

0: kérdezni, hanem hogyha mondjuk a reklámozást, a népszerűsítést vesszük, akkor gondolom, hogy minél több a rendezvény, annál kevésbé van szükség arra, hogy reklámozzátok magatokat, vagy ez nem biztos, hogy így van?
1: Minél több a rendezvény, annyit reklámozunk, annál többet. Annál több a reklám, annál több helyen jelenünk meg. Most indult a TikTok csatornánk, például, amire nagyon büszkék vagyunk. Insta, Facebook, honlap, igyekszünk mindenhol jelen lenni, minden rendezvényt, mert az elvárás, hogy ami nálunk van rendezvény, az mindenhol megjelenjen, úgyhogy több a rendezvény, több a munka.
0: De itt csak a rendezvények jelennek meg ezeken a közösségi média felületeken? Mit jelent a minden?
1: Minden. Az összes kerületi rendezvény, amit a önkormányzat nálunk tart, az összes külső bérlő, aki nálunk tart rendezvényt, Eventernek rengeteg eseménye van, ők elküldik nekünk a social médiában elvárt megjelenést, és azt mi is megosztjuk a felületeinken.
0: Mit élvezel a legjobban ebben a munkában?
1: Mindent. Mindent. Imádom. Én megmondtam a főnökömnek, Danada Juditnak, hogyha ez a sportcsarnok Győrbe lenne, én akkor is minden reggel ott lennék. Nekem ez az életem. Imádom. Rendezvényszervezés, kommunikáció, jövés-menés, én ezt élem. Én ebbe kiteljesedek.
0: Akkor te alapvetően egy ilyen nyüzsgő típus vagy?
1: Teljesen, teljesen. Minden szempontból, igen.
0: És az, hogy ugye már 5. éve működik ez a sport és rendezvény központ, és egyre több az esemény, akkor sem érzed úgy, hogy ez már túl sok, hanem legyen inkább még több, jöjjenek még többen?
1: Így van, én olyan vagyok, hogyha nincs rendezvény, unatkozom. Tehát, hogy minél több a rendezvény, én annál jobban élek. Igen, ezt tudom mondani, igen.
0: Ez érdekes, Zsófi azt mondta egyébként, hogyha mondjuk megnéz egy koncertet, vagy eljön egy előadás, akkor nem tud kikapcsolni, mert azt nézi, hogy minden rendben van-e. Te hogy vagy egyébként, jársz ide rendezvényekre, sporteseményekre?
1: Minden rendezvényünkön igyekszem itt lenni. Hétvégén is, mindegyiken itt vagyok. Imádom, nincs olyan, ami nem vagyok itt. Engem ez feltölt. Kvázi ez a, nem azt mondom, hogy szabadság, de a munkát én kikapcsolódásnak élem meg egy rendezvényen. Nem érzem fárasztónak, hogy mondjuk vasárnap egy rendezvényen itt vagyunk éjfélig, hanem még jobban feltölt.
0: Hát ha már sporttal kezdtük, akkor a műsort sporttal is fejezzük be, mert hogy Bruckmann Gergő sportszervező áll most itt mellettem. Sokat beszéltünk itt egyéb eseményekről, de azért az egyik vagy a másik főszereplő a sport. Mi alapján döntöd vagy döntitek el, hogy milyen sportágak és milyen sportesemények lehessenek itt?
2: Elsősorban a kerületi egyesületeket próbáljuk segíteni a helyszínnel, leginkább. Most a legsűrűbb edzések azok a kézilabda és röplabda csarnokban, és ennek megfelelő rendezvényeket is próbálunk, már mérkőzéseket vagy nagyobb rendezvényeket csinálni. Most a Diákolimpia életébe próbálunk becsatlakozni, mert hogy a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve úgy néz ki, hogy el tudjuk indítani a Diákolimpiát a kerületben, és a felmenő rendszerhez hozzácsatlakozunk. Így aztán amelyik sportágakhoz alkalmas a csarnok infrastruktúrája, azokat a sportágakat szeretnénk majd megrendezni, és Diákolimpiát csinálni a gyerekeknek.
0: Akkor itt nem elsősorban profi sportról, hanem profi sportról és szabadidősportról is beszélünk?
2: Igen, profi sportról és szabadidősportról is beszélünk. Értelemszerűen a délutáni időpontok azok az edzésnek vannak fenntartva, tehát délután edzések vannak a csarnokban végig, tehát teljesen tele van a csarnok, a minden szegletét, minden percét próbáljuk kiosztani. Az edzésekig, tehát a reggeltől edzésekig kora délutánig tartó idősáv az, ami a tömegsport, illetve szabadidősport része tud lenni a csarnoknak. Értelemszerűen a Diákolimpia is ide fog bekerülni. Terveim szerint 10 és fél 4 között lesz megcsinálva az összes sportág.
0: Mert hogy amikor edzésről beszélsz, akkor sem kifejezetten a profi sportolók edzéseiről, hanem olyan mondjuk környékbeli iskolákból idejáró gyerekek edzéseiről is?
2: Természetesen. Este a csarnok legnagyobb idejét egyébként a gyerekeknek szóló edzések teszik ki. A profi sport az jelenleg most a kézilabda RKSK-nak a felnőtt kézi férfi csapata, illetve női csapata edz itt. Ők inkább ilyen kora esti órákban edzenek. Tehát a kora délutántól késő délutánig az abszolút iskoláskorú gyerekeknek vannak edzések ott, és utána jönnek a felnőttek.
0: Az, hogy egyre több, bár ezt megkérdezem, hogy egyre több esemény van itt, abból mindig tanultak, és akkor mindig egyre

0: jobbak tudtak lenni akár sportszervezés szempontjából is?
1: Mindenféleképpen minden esemény egy nagy tanulással jár, és abból le lehet vonni a tanulságokat, és hát a jövőben megpróbálni kiküszöbölni a hibákat, ha voltak. Ha pedig nem voltak, és esetleg nagyon jól sikerült egy rendezvény, akkor azt tovább vinni.
2: A Sporthely mai házigazdája a Ríz Levente Sport és Rendezvényközpont volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni a kicsi lány. Majdnem egy testhosszod előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Mária Pócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Mária Pócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: Meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócsringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van, tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat megírni, a pályának a normál nyitvatartását megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócsring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy én csak gokart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a gokart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy gokart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig a hobbi gokartozók, versenygokartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, mindemellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthont adni. Igazából ez úgy működik, hogy kedtől vasárnapig üzemelünk mind gokartpálya. A maga az egész Rabócsring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a gokartpálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütött a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetéstechnika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mint akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig, amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a gokartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsring egy egyszerű gokartpályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibort már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy legó, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokartpályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található a gépetvételi helység, ahol maga a gépetvételeket szoktuk, a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skyboxban. Mi is történik itt egészen pontosan?
2: Szakáspecifikus, hogy mikor mi történik, és ugye itt általában a rallycross és a driftnek a bírói szoktak lenni, ugye, akik döntés hoznak. Néha egy kiki szerencsés embert, és be tudunk ide, meg tudunk hívni, megnézni a backstage-ben, mi zajlik. Igen, hiszen így a bírák itt döntenek, ugye itt rengeteg monitor, kép, kiérték.

0: Menjünk is föl az emeletre?
1: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnantól tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
2: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa.
0: Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
1: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetés technikát még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a gokart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy Lego, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy gokart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autóversenynek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességéből adódik egyébként a különbség, hiszen a gokart pálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán egyrészt ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában vagyunk, ahol több mint 100 km/h sebességgel fordulnak el, egyszerre 6-an. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalon tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, hogy a gokart pályát vagy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag így nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pálya nyomvonalát, hogy a szegélyezi egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér része, ahol a négykerekes pályaengyállás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágná ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja. És ugye gumihevedereket látunk a hagyományőrző korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző elfiás vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsésnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsering, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az M-Prim Rally-nak az első szuper speciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC ugyanúgy az M-Prim Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 ezer nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és ugye pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkilvő rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugyan megint csak megvadította egyébként a pályanyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín. És ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb, illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem, akire

0: az autosportot is, pedig nem kell bemutatni, többször is rally világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Driftmasters-en éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy, itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a Rabócsének az egyik ilyen éjke volt. És fénypontja, de hát számos esemény, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallikos csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztusban.
1: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador Eric Knighton, a tűzsonglőrök, luxusautójelmény vezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
2: És ugye azért akkor tegyük tisztán, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen, hogy éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
1: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken át fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy Eric Knight edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
2: Picit az Ericsről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
1: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkárs várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni. Emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve a magyar kupák, az Astra kupák és az MX5 kupák, valamint a junior kupák részvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az ötödik, a magyar bajnokságnak a negyedik fordulója lesz. Még visszatérve erre az Eric Knight-ra, ugyebár a Driftmasters-re kiépített világítással fogunk megindulni, tehát ez mindenkinek új lesz. Véleményem szerint a pilóták ezt nagyon fogják élvezni, és nagyon készülnek is, és azok is azt mondták, azok is fognak jönni, akik már nagyon rég nem versenyeztek. És mellette pedig a Metalsi Trackwood, ami szintén egy kiemelt rendezvényünk lesz augusztus 29-30-án. Oda is 20 országból 100 pilótát várunk a rendezvényre. Teljes cateringgel, éjszakai kivilágítással és egy óriási jambolival várjuk a nézőket.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabócsiring versenypályai igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá. Hát az egyik célegyenes, itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart pálya rajtrácsán vagyunk, akár 20-30 gokart is tud versenyezni az országos bajnokságon, de hát azért amennyire a Rabócsiring egy versenypálya, itt nem csak az élsport, hanem tényleg a közösségi sport és a rekreációs időtöltésre is alkalom nyílik, és efelé megy ugye a Rabócsiring, de mit kell még tudni itt a gokartról egész pontosan?
2: 30 darab bérelhető gokarttal várjuk a vendégeinket, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére kiváló szórakozási lehetőség. Oktatóval várjuk a gyermekeket, egyébként egészen az alapoktól meg tudunk mindent tanítani. Egészen a pici 6 éves gyermekeket tudjuk tanítani, hogy egy jó alapot szerezzen, akár egy tovább lépésként egy országos bajnokság felé, de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokarttáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk. Készen ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás élményét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
2: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki itt van és részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorral, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár driftautóval, akár rallycross autóval. A szervezünk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat és szintén több kategóriában a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy érzem, hogy kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos részen állunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabócsiring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
3: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremeg, akkor, ha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozza létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsiring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de ugye ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokartól, rallycrosszon át rallyig, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettük hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondtak, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye ez a Rabócsi név, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekeim is majd tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évvel alatt annyi minden történt ezen a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkban nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk ezen a salakosnyon van, részvet, ő ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit én indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni. És apa elmondta, hogy ez gyakorlatilag nekem úgy mondta fiatalon, hogy ez olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön lekötöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon egy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért apa gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg az izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ezt valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre, de utána meg tudtuk azt csinálni, hogy ha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a go-kart pálya az egyik legjobb Magyarországon, rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a 4 éjszakos gumi, hogy ugyan ön néz olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyen jók vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni. Egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak velem, szerintem Európa szerint, hiszen a Driftmaster nem véletlenül került ide, vagy a Trackhoe nem véletlenül van itt, erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél is. Nem is akár, hogy ugye volt ott go-kart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
3: 87-ben a Keser go-kart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon az a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a go-kart pályára. És annyira megtetszett ez a go-kart tábor, vagy go-kart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny, és azt is megnyertem, és úgy döntöttünk apám, édesapám jó voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a go-kart. Ez 1988-93-ig versenyeztem go-kartban, országos bajnok címet 2-t nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményeink jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, 90-es évek elején azért más volt versenyezni, tehát volt egy Győr és egy kecskeméti go-kart pálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a go-kart pálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a go-kart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült. Sikerült kétszer, most már szuperkár, akkor Divizió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebén egyedik helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük a gyáriakkal a küzdelmet, ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából előre lépünk a pálya nyomvonalában, hiszen én is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben mecénesek voltak, akik elemenem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótánk meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a go-kartban, rallycrossban, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-tal és Evo 9-en is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally ez egy teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemar maradt róla, és hogyha a pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy három szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a Rabócsering foglalkoztatott, minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és ez a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcsszót kimondtam itt a végén, hogy megújultok, és a Rabócsering folyamatosan megújul. Hogyan tovább, mik a tervek?
3: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is azt fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egy részt, ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell, az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypárnak ugye megterülése és üzleti kockázata, vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmilyen visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek, bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jó, hogy ez a felgyorsult online világban nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de ezért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. A pályának a külcsénye mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, tehát azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk, és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól, hogy kint tudjuk itt tudjuk tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is magán itt a Máriapócson, vagy Nyírbátorban, Mártészek, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen ugye ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapócs, önmagában a pápa látogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapócsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapócson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebben a pályán nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megoszlanak a vélemények a kiszolgálóhelyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a Rabócsering miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnák, azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönhet minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Fungoring Sport az azért, hogy egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Szörkétnek is ott a Humdán keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyen közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván egy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért szívem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendeztet a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a Rabócsering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat, és én azt gondolom például a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus, de az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja, sajnos. Ez egy 4-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgetünk, itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért ezt jól látni, hogy azért a nagyobb is világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek szerintem talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a Rabócsering, ugye közel 30 év alatt meg tudta mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt, és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből, és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mind szeretnénk.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai sporthelybe, melyben a Mária Pócsi Rabócsiringre látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! De még mennyire hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk, 6 óra, 4 perc van, május 15-e, egy csodálatos, jöjj, bűvös, bájos május reggelt. Köszönhetünk mindenkit itt a reggeli Sportrádióban, ez itt a Sportreggel, és egész reggel együtt leszünk Bere Ferivel. Jó reggelt, drága Feri!
2: És Zsuzsival, jó reggelt, drága Zsuzsi, és jó reggelt a kedves hallgatóknak.
1: Jó reggelt bizony a kedves hallgatóknak. Picit talán hűvösebb idő van, mint amit egy ilyen május közepi naptól megszokhattunk volna. Hát azért ettől függetlenül az nagyon jó, hogy van egy kis nedvesség a levegőben, volt egy pici eső. Szerintem, ha mezőgazdász lennék, azt mondanám, hogy jó, ez még nem elég, tehát kellene még több. Nálatok mi a helyzet ez ügyben?
2: Én nagyon örülök az esőnek, végre egy picit tehermentesíti az én mindennapi locsolásomat, mert egy hatalmas nagy mindennapi szeánsz a kertlocsolás, meg a virágok locsolása. Most paradicsomot ültettünk, mert a kisebbik fiam imádja a paradicsomot, úgyhogy kezdünk egy pici, nagyon-nagyon-nagyon mini gazdaságnak a vezetői lenni a kedves párommal. És azt hallottam, hogy 5 éves átlagban egy évnyi eső hiányzik a talajnak.
1: Azt a mindenit. Azért az 20%. Nagyon sok. Az valóban nagyon-nagyon sok. Nálunk is a magas ágyás, nálam annyi a kis kert nagyjából. Már úgy értem, hogy nálunk van azért egy picivel több, de az, ami a kultúrnövényeket illeti, vagy ami ehető, az valóban egy ilyen másfél négyzetméter. De így már benne van a kis chili paprika, benne van egy kis paradicsom, ilyen. Tessék. És hát persze fűszernövények, mert azért az fantasztikus, ha az ember friss fűszernövényt tud mondjuk egy jó holland spangett átvenni. Ugye, hát emlékezünk Krisztó évével, azért az önszakaszában általában mindig kielemeztük, ugye, hogy kinek mi van a magas ágyásában, és hogy szökken ez szárba, úgyhogy innen is természetesen, ahogy szoktuk, puszíjuk Évit, és hát gondolom, hogy nagyon sokan vannak ezzel így, hogy ha lehet, most már ilyen úgymond balkonkertészkedés is létezik, tehát már ott is, ugye? Érdemes is, mert az ember, amit saját maga nevelget, annak valahogy mindig jobb az íze, de egyébként tényleg sokkal jobb az íze. Ezt szerintem mindenki elmondhatja. No, hát kezdjük talán azzal valami friss hírrel, ami azért egy picit fáj, mert ugye több mint 10 évvel ezelőtt kapott ki utoljára ugye Szerbiától a magyar férfi kézilabda válogatott, és a tegnapi napon Nisben sajnos 2 gólos vereséggel végződött ez a találkozó, aminek különösképpen azért van jelentősége, nem önmagáért van természetesen, hanem azért, mert ez egy olyan fontos mérkőzés, ami már a világbajnokságra kvalifikál, a jövő januári világbajnokságra, aminek pedig azért van jelentősége, mert ott olimpiai kvalifikációt lehet szerezni, tehát tulajdonképpen lépcsőfokok jönnek egymás után, és hogyha az ember valamelyiket kihagyja, vagy elmulasztja, vagy eltéveszti, akkor abból bizony nagy baj lehet. Hogy látod? Mert végül is egyébként a mérkőzésnek vannak pozitívumai, természetesen, arról nem beszélve, hogy volt itt 6 gólos hátrány is, tehát a visszakapaszkodási képessége a csapatnak elég jónak tűnik, de azért ez mégiscsak 2 gólos hátrány.
2: Igen, pont kedden beszéltünk arról, hogy a Nis, mint város, egy mágikus helyszín a szerbek számára, hiszen nem is tudom, hány éve nem kaptak ott ki.
1: És Marosán Gyuri mesélte ezt.
2: Így van, igen, és hát félig meddig úgy viccesen elemeztük is, hogy ennek jó lenne, ha megszakadna ez a hagyomány, de azért azt se felejtsük el, hogy azért Veszprémbe se sűrűn kapott ki a magyar válogatott, tehát nagyon nagy izgalmakkal és várakozással várjuk a vasárnapot. A tegnapi mérkőzéshez annyit, hogy azért induljunk ki a pozitívumokból, egy 2 gólos vereség azért az jóval a lőhatáron belül van, tehát én úgy gondolom, hogy a magyar válogatott egy ennél jobb játékkal és főleg jobb védekezéssel azért képes lesz kiharcolni a továbbjutást, viszont most a nyomás azért eléggé rendesen rajtunk van, és ami még egy pozitívum, hogy azért 18-12 volt a szünet.
1: Igen.
2: Tehát amikor ezt tapasztaltam, azért én is egy picit megijedtem, tehát az azért egy nagyon-nagyon komoly vereségnek az előszele is lehetett volna, de a magyar válogatott nagyon szépen visszajött a mérkőzésbe, és azért ez a 2 gólos hátrány, főleg a szünetbeli 6 gólos után, azért én úgy gondolom, hogy ez is a válogatottunknak a mentális erejét bizonyítja, és hát nagyon remélem, hogy vasárnap Veszprémben ezt a kis két gólos különbséget.
1: Hát igen, igen, ugye, amit ugye a Nisi hangulatról tudni lehetett, azt nagyjából sejtettük előre. Szerintem ennek a reciprokát simán tudja produkálni nyilván a magyar közönségi szurkolatából majd Veszprémben, de a hangulat meg, ami nyilván a lelátókon van, az egy dolog. Akkor úgy látom, mert ugye a védekezés nem eltett ki, vagy annak inkább a hiányosságait, hogy ott lehetne talán fogni valamit ezen a mérkőzésen? Én a visszavágó nyilván.
2: Nyilván nem vagyok kézilabda szakértő, de azért én úgy gondolom a 31 kapott gól az nagyon határeset, tehát az azért kevés. Nyilván ezen lehet javítani kapus teljesítmény szempontjából is, meg általában ugye labdarúgásban is azt szokták mondani, hogy nyilván én is edzőként, meg mindenki a látványos támadó futballra törekszik, de valójában az eredményt a stabil védekezés hozza. Tehát lehet úgy, tehát lehet támadni, meg egy kreatív, egy kreatív támadójátékot játszani, de látjuk a múltban mondjuk egy Barcelona, kinek a meccsét, tényleg vétek kihagyni egy Barcelona meccset, annyira gyönyörűen futballoznak, de hát már másodszorra bukják el a Bajnokok Ligája szezonját úgy, hogy talán a legjobb és legkreatívabb támadójátékkal rendelkeznek, de elbukják, mert hátul nem megfelelő a stabilitás. Pláne kézilabdában, ahol azért egy sok gólos
1: mérkőzések vannak. Ez azért a spanyol bajnoksághoz elég volt.
2: Az kétségtelen, de azért rendet
1: is a La Ligában.
2: Igen, de kellett azért ez az űrös Real Madrid, ahol nagyszerűen megjósoltad a Mourinho, José Mourinho érkezését.
1: Köszönöm kedden, szépen.
2: És rá pár órára megjelent a hivatalos értesítés is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy José Mourinho rendet rakja rá a Madridot.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy szerintem erre mindenki kíváncsi lesz, mert itt minden szereplő izgalmas, nyilván a csapattagok személyisége is izgalmas külön-külön, és hát... Bocsánat, tehát mégiscsak egy picit reggel van, de most már azért bemelegedik a hangom. A másik nagy izgalom, ugye, amiről itt hát bizony hosszan elmélkedtünk, különösképpen ugye a te tanácsaidra is hallgatva, hogy majd mit jelent a szabad kéz, amit Mourinho kért, és hogy vajon ez miben fog, milyen lenyomatot hoz majd természetesen. Ugye hallhattuk Florentino Pereznek is a kirohanásait, és hát persze egy picit ilyen, hogy mondjam, fura, vagy talán keserédes megnyilvánulásait, hogy hát tulajdonképpen nem is történt semmi, mióta ő itt van, csak úgy felsorolt, hogy hány bajnokok ligáját, bajnokságot és nemzetközi meg hazai trófeát nyertek. Persze, nyilván nehéz ez, nyilván abban a pillanatban, amikor lefele mozdul pláne egy ilyen hírű csapat, akkor nagyon hamar elfogy a szurkolók türelme, és hát itt látszott persze, hogy már nem csak a szurkolóké fogy el, de még egy picit visszakanyarodva azért a férfi kézilabda válogatottra, mert azt gondolom, hogy nagyon szeretjük, nagyon vágyjuk azt, hogy más labdasportokban is legyenek sikereink. Ugye Bánhidi Bence, hogy itt elemezgettük, hogy esetleg mi hiányzott, azt nyilatkozta, hogy a válogatott beállójáról beszélünk, hogy a helyzeteink megvoltak, de akadt egy olyan periódus, amikor nagyon sok zicsert hibáztunk. Tehát ő egyben arra is hivatkozik, hogy a védekezés persze nagyon fontos, de hát nem lehet kiadni a helyzeteket, mert általában az megkéri az árát, és ő is beszél arról, ugye, hogy a második 30 percben azért összességében pontosabban, kompaktabban játszottak, és hát a kapusok is elkezdtek többet védeni, ez már ugye nyilván a védelem oldalon játszik, és hát ennek köszönhetően maradt tulajdonképpen életben a remény. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy így lesz. Ugye Csaba Rodrigueznek is feladata lesz most azért ezt a csapatot felhozni, feltüzelni, bár szerintem a tűzzel nem lesz probléma. Ott nagyjából rendben van minden, ugye? Ott úgy látod, hogy továbbra is megvan a Csema iránti maximális bizalom.
2: Mindenképpen, és én úgy gondolom, hogy ez valahogy kapitán kérdéstől egy picit független, nyilván nem független, mert a csapatjátékára behatással van, de amikor egy világbajnokságra való kijutás a tét, tehát akkor ha vannak is esetleg apró feszültségek, mindent félre kell tenni, és egy cél felé kell egyértelműen beállni. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen mérkőzésre senkit nem kell motiválni. Talán, és ez tényleg meglepő, amit mondok, talán egy picit jó is, hogy megvan az a két gólos vereség, mert ez ad egy fajta megfelelő feszültséget a találkozónak. Tehát amikor két góllal nyersz idegenbe, akkor hajlamosak a játékosok egy picit úgy állni a kérdéshez, hogy hát idegenbe megnyertük, akkor itthon egy 80-90%-os teljesítménnyel is le tudjuk hozni a meccset. Na, olyankor szoktak mérkőzésen belül a hullámvölgyek bejönni. Én úgy gondolom, hogy ez a két gólos vereség, ez pont arra elég, hogy nagyon komoly versenyfeszültség meg lesz a játékosokba, és szerintem ezt meg fogják ugorni, ezt a célt, és én nagyon-nagyon várom a vasárnapi mérkőzést. Úgyhogy hát szerintem vasárnap 5 óra 30-ra szegezzük a tekintetünket, és
1: abszolút,
2: nagyon szurkolunk.
1: És hát addig is lesz még egy pár dolog, amit várhatunk, és csak ugye picit szemezgessünk azért a friss híreink házatáján. Egyrészt az, hogy az Újpest és az FTC is szektorbezárás kapott, ugye itt a Derbin történt rendbontásokról beszélünk. Ugye ez a május 3-ai mérkőzés, mindkét klubot szektorbezárásra büntette a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Meglepődtünk, nem lepődtünk?
2: Hát alapjában nem. Egyrészről én annak nem vagyok híve, amikor egészen minimális dolgokért szektorbezárás jön, de amikor azért, tehát én úgy gondolom, hogy abban a bizonyos fordulóban, főleg a derbin, azért történtek olyan események, amik nem futballpályára valóak, nem stadionba valóak, ennek elejét kell venni. Én úgy gondolom, hogy összehasonlítva a 90-es évekkel, ahol gyakorlatilag minden évben volt egy-egy ilyen balhé, sőt ennél sokkal nagyobbak, azért sokkal, de sokkal nagyobb rend van a stadionokban, kamerarendszerek vannak, azonosíthatóak a szurkolók, tehát nem odavaló bűnözői elemeket el kell távolítani a stadionból, de én úgy gondolom, hogy biztonsággal járhatnak a családok ma azért Magyarországon futballmérkőzésekre és bármilyen sporteseményre. Egy-egy ilyen kirívó eset van sajnos, hát elét kell venni, és nyilván a bűnösöket elő kell venni. A jó szándékú szurkolókat meg be kell csábítani a stadionba.
1: Na, ugye, ahogy közeledünk a labdarúgó világbajnoksághoz, kezdenek most már így lehullani a leplek, hogy hogyan állnak össze a világbajnokságra a csapatok. Már arról is beszéltünk, hogy legalább 3-40 vagy 40 fölötti játékos is ott lesz ezen a VB-n, ami önmagában...
2: Hát Jackóról tudok, ő mindenféleképpen egy legenda gyakorlatilag.
1: Jó, a Cristiano Ronaldóról is tudunk.
2: Igen, tehát, ez fény,
1: nem tudom, most írtam ki a harmadik, de olvastam, hogy legalább annyi van. És ugye a francia labdarúgó válogatott azért, amelynek a VB esélyeit szerintem komolyan kell vennünk. Nem csak azért, mert ugye Paris Saint-Germain ott lesz majd a budapesti bajnokok ligája döntőjében, és nyilvánvalóan abban a csapatban is számos olyan kiválóság van, aki a VB keretet alkotja. Ugye a Didier Deschamps összeállította a válogatottat, és hát vannak benne esetleg a meglepetésen túl olyan talán kimaradók is. Az például az, hogy Kamavinga nincs, az téged nem tudom mennyire meg.
2: Nagyon érdekes kérdés, mert ugye Deschampsnak hatalmas tapasztalata van, ugye több világbajnokságra vezette a válogatottat, világbajnok játékosként is, szövetségkapitányként is, tehát én úgy gondolom, hogy az ő tapasztalatában vakon meg kell bízni. Amikor ennyi világsztár van egy csapatban, akkor rendkívül fontos, és ezt különösen a világbajnok francia válogatott a kapcsolatban, amikor Benzema kimaradt a keretből. Pont az az éve volt Benzemának, amikor az összes világbajnokságon induló csapatban bármelyikben játszhatott volna, ezt a játéktudás alapján Deschamps is kijelentette, viszont a legfontosabb számára a csapategység volt, és Benzema abba a csapatba akkor valahogy nem illett bele, vagy a csapat kémia szempontjából, vagy a játékosok kapcsolatrendszeréből, hiszen emberekről beszélünk, és Deschampsnak nagyon-nagyon fontos, egyszer meg is kérdezték a világbajnokság után, hogy mi a két legfontosabb számára, és azt nyilatkozta, hogy a szervezettség, tehát felkészültség, és a csapategység. Előfordulhat, hogy valamilyen szinten Kamavinga nem illik bele ebbe a csapategységbe, de hát olyan elképesztő adekvát megoldások vannak helyett a középpályán, hogy egy ilyen hatalmas kerettel lévő válogatottnál önkéntelen előfordulnak olyan játékosok, akik nagy nevek is kimaradnak.
1: Na hát így van, Dembélé és Mbappé természetesen ott van a igen. legnagyobb
2: és
1: nevek
2: közül. Kalulu és Kefren Türam is kimaradt a két Juventus játékos, aki újabb kritika a kis olasz csapatom számára.
1: Na, szépen vagyunk, és hát ezek szerint azért senki nem gondolt, hogy azért már mondjuk Mbappé és a Real Madrid házatáján problémák vannak, ezért a francia válogatottban ne férne be Kylian Mbappé. Nyilvánvalóan befér, és nyilvánvalóan ott is lesz. És hát persze nagyon sok minden változik majd még a világbajnokságig, hiszen vannak még olyan csapatok, amelyeknek tétmérkőzésük van hátra, adott esetben akár bajnoki cím, vagy mondjuk BL indulás jelentő pozíciót kell megharcolni, és egészségesnek kell maradni a világbajnokságig, mert szerintem ez a másik nagyon fontos szempont, és azért látjuk, hogy szépen fognak egyébként nagyon komoly nevek sajnálatos módon, és hát persze vannak olyanok is, akik éppen most sérülten várják, hogy felépüljenek a VB-re. Ez még azért nagyon, hát nem is azt mondom, megtizedelheti, de átírhatja esetleg néhány szövetségi kapitány embereknek az elképzelését. Na nézzünk egy picit még szét a nemzetközi labdarúgás hírei között, mert hogy úgy tűnik, hogy egyre erősebb lesz, ugye, hát hogy úgy mondjam, a közel-keleti régióban a nagy nevek sora, 90 millió euró évente. Lewandowski ennyiért választhatja Szaúd-Arábiát, ugye ennél csak Karim Benzema, ez imént szóba hozott Benzema, illetve Cristiano Ronaldo keres jobban a ligában. Így a 37 éves Robert Lewandowski szinte biztosan elgondolkodik az ajánlaton. Ez a dolgok rendje, Feri, tehát...
2: De az a nevetek, hogy 90 millió euró, én nem tudom, bepróbálom a hagyományos számológépekbe írni, és nem tudja kiírni, hogy mennyi forint. Én bele se tudok meg gondolni, és ezen már elgondolkodik. Tehát nagyon jó fogalmaztás.
1: Igen.
2: A 90 millió euró már elgondolkodik.
1: Igen.
2: Az az érdekes, hogy én egy picit bíztam benne, hogy a Juventus csatárgondjait megoldja Lewandowski érkezése. 6 millió eurót kínált a Juventus. Lehet, hogy ez kevés lesz a 90-nel összehasonlítva. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez a világrendje. Tehát egy 37 éves Robert Lewandowski, aki hát most már több mint egy évtizede a világ top futballjában van, és rendszeresen bizonyít, és nagyon sajnálom, hogy a Covid időszak miatt nem kapott aranylabdát, tehát megérdemelte volna.
1: Azt nagyon.
2: És egy olyan nemzetközi, tényleg az egész labdarúgás meghatározó, több rekordot döntő támadó egyéniségről van szó, aki én úgy gondolom, hogy 37 évesen megérdemli, hogy hát nem mondom, hogy eddig nem keresett pénzt.
1: Keresse már még egy pici
2: talán
1: pénzt.
2: Nem keresett, és hát úgymond, hát komoly pénzért levezetni elmegy a Szaúd-Arábiai bajnokságba. Ő azért már letett annyit, hogy nem az van, hogy egy 23 éves játékos igazol ki a pályafutása csúcsa előtt, vagy akár pályafutása csúcsán 28-30 évesen valaki. Én úgy gondolom, Lewandowski megérdemli, letett annyit az asztalra bármelyik klubjába, akár igen, a Bayern München.
1: Ez lesz az út, tehát ugye most már azért olyan ismert nevek, hát nem is azt mondom, folytatják, vagy vezetnek le. Most még talán ez a helyzet, ugye abban a régióban, és nem mondom szándékosan csak Szaúd-Arábiát, inkább a régiót említem, hogy szerinted bekövetkezhet-e az, hogy előbb-utóbb ez a pontja a világnak, a labdarúgás szempontjából is olyan vonzó lesz, hogy itt már csak nem levezetni járnak ide majd a játékosok, és aztán ezzel együtt egy megerősödő ligá gyakorlatilag konkurenciát jelent nagyon-nagyon sok, nem tudom, más európai klubnak, mert itt most az lesz a kérdés, hogy végül akár a pályafutásuk csúcsán lévő játékosok is a pénzt helyezik-e majd előtérbe, vagy esetleg a játék lehetőséget?
2: Te gyakorlatilag arra gondolsz, hogy esetleg mondjuk a top 5 európai bajnokság mellé felzárkózna
1: így
2: a Szaúd-Arábia, vagy akár a régióban,
1: lesz-e olyan konkurencia ott, nyilván pénzben feltétlenül, de adott esetben játékszínvonalban is.
2: Hát egy valamit nem lehet pénzen megvenni, és ez a tradíció és a kultúra. Tehát éppen ezért nem tudom elképzelni, hogy bármelyik közel-keleti bajnokság felnőjön akár a Premier League, vagy a Bundesliga, vagy az olasz bajnokság színvonalára, sem a szurkolói kultúrát tekintve, sem a játék kultúrát tekintve, sem az ottani utánpótlás nevelés szempontjából. Tehát azt meg nem lehet, hogy gyakorlatilag 16x20 játékost kivásárolsz, és gyakorlatilag a világot összegyűjtöd egyfajta ilyen világválogatott ligává. Én nem látok ebbe hosszú távú perspektívát. Nyilván ameddig van pénz, addig egy-egy világsztárt, vagy akár többet is le lehet igazolni, de szerintem hát, ilyenről nincs veszély.
1: Azt már láttuk, ugye, hogy nyilván a közel-keleti források, pénzügyi források, azok jelentős klubokat foglaltak el, vettek meg, telepettek oda itt az európai nagy tradícióval bíró klubok között is, Angliában, Franciaországban, de persze máshol is. Hát ugye most már ez a visszafelé szippantó hatás is egyre erősebb. Hát meglátjuk, hogy milyen időtávon belül és milyen módon csúszhatnak el természetesen a hangsúlyok. És aztán van itt egy érdekes hír még fel, ezt meg akartam tőled kérdezni. Kérlek, tájékoztass és világosíts fel, mert azt mondják, hogy újabb botrány rengette meg az angol focit, és kedves hallgatók, a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy a 0630 55 55 605-ről írjátok meg, hogy szerintetek itt mi lehet az ügy. Ugyanis Southampton állítólag kémet küldött a Middlesbrough edzésére a Championships rájátszásának elődöntői előtt, ugye ez a második vonal a Championships, ez nem a Premier League. A történet már most hatalmas vihart kavart Angliában, és egyre többen követelik, hogy a dél-angliai klubot zárják ki a playoffból. Na, Most kérlek,
2: nagyon sok ilyen történetem
1: mi
2: van.
1: Mi az, hogy kémet küldött és hova? Mit lehet ma ki lesni adott esetben? Edzés kérdés? Nem tudom, a klub körüli élet? Valaki, meg tudom én, beszerződött oda áll sajtósnak? Tehát mik, mégis mi, könyörgöm, mik azok a titkok?
2: Pedig ez létező dolog. Ez szerintem a legkisebb osztályoktól kezdve a legmagasabb profi szintig. Ez igenis létezik. És nem véletlen
1: ez nem
2: van
1: olyan,
2: az...
1: Ez nem tudom elképzelni, hogy amit az ipari kémkedés, már bocsánat.
2: Pedig hasonló, több példát is tudok mondani, nem véletlenül van az, hogy gyakorlatilag a stadionjukban játszanak a top csapatok bajnoki mérkőzéseket, de maga az edzőközpont, ahol az edzések zajlanak, az hermetikusan el van zárva mindentől. Tehát gyakorlatilag igenis létezik ez.
1: Itt akkor az, hogy én megjutottam az edzőközpontjában, az valami edzőközpontjában, az valami egészen
2: igen,
1: különleges?
2: Igen, de te egyrészt nem vagy egy potenciális kém, másrészt egy regenerációs edzésre jutottál be.
1: Az
2: biztos vagyok benne abban, hogy akármire sem jelent ez veszélyt az AEK taktikai repertoáriára,
1: nem
2: vagy
1: biztos,
2: leolvasására.
1: Gondolkodom. Jó pénzért nagyon szívesen, már most az AEK bajnok, úgyhogy már.
2: Ez nagyon jó, de arra nem engednének be. Tehát itt gyakorlatilag arról szól a történet, hogy közvetlenül a mérkőzés előtt apró taktikai dolgok. Tehát nyilván a játékosokat ismerik, feltérképezik, kielemzik az elmúlt meccseket, de hogy pont arra a mérkőzésre mondjuk milyen szögletvariációval készülnek, vagy akár a kezdőcsapatot hogy rakják össze, vagy olyan apró finomságok, egy oldalszabadrugás figura, vagy bármi olyan apróság, ami segíthet a következő mérkőzésre a felkészülésbe, azt igenis kémkedik. Tehát én is emlékszem, tapasztaltam nagyon-nagyon sok
1: ilyet. Hogy...
2: Hát, például mondok valamit. Van egy edzőközpontban vendégül látunk egy csapatot, felajánljuk nekik a legjobb pályát, mi vagyunk a legjobb vendéglátók, de azért ajánljuk föl, mert azon a pályán van kamerarendszer. És azt fölveszük az edzés videóra, megnézzük. Mm-hmm. Vagy válogatott szinten láttam olyat, hogy egy stadionba tart az utolsó edzését, megkapja a stadionba a lehetőséget a vendégcsapat, ott edzenek, és ha azon az edzésen nem csak sablonokat csinálnak, hanem a másnapi mérkőzésre variációkat, azt akár a lelátó egy olyan VIP-szektorban, ami mondjuk ablakkal fedett és nem látszik, az ellenfének mondjuk az egyik stáb tagja megnézheti és lejegyzeteli az apró variációt.
1: Ezért kizárni a Championship.
2: Igen, azzal már nem feltétlenül értek egyet, uh-huh. Szóval ez szerintem nem akkora vétség, ezt inkább meg kell védeni, tehát a kémelhárításnak kell teljesnek lennie. Török válogatott edzésén, és török biztonsági őrök nem engedtek be a stadionba, mondván, hogy a stadionba edz a török
1: válogatott. Nagyon kemény. Kedves hallgatók, ti hova szeretnétek, hogy mondja, be osonni, és mit szeretnétek megnézni olyan szempontból, amit nem lehet itt mondjuk akár a Magyar Sport házatáján. Én mondjuk nagyon szívesen lesném meg Gordon Ramsay-t, hogy valójában hogy főz, amikor éppen nincsenek ott kamerák, tényleg. De hogy tényleg mi lenne az, amit hogyha lehetne, hogyha tényleg szeretnétek, ha volna arra lehetőség, hogy mondjuk egy ilyen láthatatlan szemüveget viselve, vagy úgy, hogy ti lennétek láthatatlanok, kinek az edzésére, minek az edzésére látogatnátok el? Most engedjétek el a fantáziátokat, lehet ebben természetesen labdarúgás, hogy bármilyen más sport. Szerintem mindenképpen a boszorkány konyhába belátni azért az egy izgalmas dolog, még akkor is, ha az emberek nem kémkedési céljai vannak, csak szeretné látni, hogy mi történik valójában. Úgyhogy várjuk az észrevételeiteket, ki hova szeretne titokban belesni a mondjuk így a boszorkány konyhába, ahol az edzésmunka folyik, melyik sportágban, és kit lesnétek meg közelről. No, hát a 0-30-55-55-605-re várjuk természetesen az SMS-eiteket, és sok-sok érdekes témával várunk benneteket vissza ma reggel.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A tegnapi orosz légitámadás áldozataira emlékeznek ma Kijevben. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. 16-an vesztették életüket, legalább ugyanennyien megsérültek, és este még csak nem 20 embert kerestek a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a Belgorodi és a Branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára a teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV-szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti ésszerűsítésekre volt szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Nem tűr halasztást az azbeszt mentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jövőben a modern szerelvények beszerzéseiről is gondoskodnia kell. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységet.

0: Országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű, a hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Két góllal kikapott Szerbiától a magyar férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Francia siker a Tour de Hongrie második szakaszán. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megteremtette annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Imre Bence volt 7 góllal, a kél jobb szélsője így nyilatkozott Tóth Bálintnak.
3: Nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Mit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Tehát nekem volt két hetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgása alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mi hibáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a párharcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni a helyzeteket, és a másik félben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
2: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Élovas Eto Kisvárdán játszik, a második helyen álló Ferencváros pedig az Alegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló, 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincz Barcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig nem csak a zárófordulóra, hanem már a következő szezonra is készül. A Tolnai Klub ugyanis tegnap jelentette be, hogy Böde Dániel szerződést hosszabbít a csapattal. A 39 éves klublegenda így a következő idényben is a Paks együttesét erősíti majd. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül. A férfi kosárlabda NB1-ben a harmadik helyért zajló párharc első mérkőzésén Kaposvár-Paks 88-80, a három győzelemig tartó párharc állása így 1-0 Somogyi együttes javára. A győztes hazaiaktól Szőke Bálint nyilatkozott Demjén Balázsnak a mérkőzést követően.
4: Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
5: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntötte ezt a meccset a javatokra?
4: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
5: Közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
4: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
2: A férfi kosárlabda NB1-ben a hetedik helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Bünál Kosznöfroa nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó fehér tikót Fetter Erik viselheti majd a mai Kaposvár-Szekszárd szakaszon. A 13 órakor kezdődő etapot az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel a stúdióban Csiszta Zsuzsa és Bene Ferenc. Az utolsó forduló előtt egy ponttal vezeti a Győri Eto az NB1-es magyar bajnokságot. Az ide vezető útról és a jelenlegi esélyekről Szabó Bence kollégánk az egykori győri játékossal Kalmár Zsolttal beszélgetett.
2: Nem tudom, gondoltad-e volna, mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor majd előre tekintesz, hogy ezt az idei bajnokságot kinyeri, hogy egy fordulóval a vége előtt a Győr a legesélyesebb erre, hiszen a Ferencvárost megelőzve áll a tabella élén egy ponttal. Mit gondolsz erről így összességében, mint egykori győri játékos?
3: Hát szerintem senki sem gondolta volna, mondjuk a tavalyi bajnokságok indulva, az Eto a harmadik lett, azt hiszem a negyedik, és az itt előtt a konferenciaiga selejtezőt, akkor is látszott, hogy jó úton jár az Eto, és most ebből a szezonban pedig kijöhet a Ferencvárosnak, nem csak az eredmény, hanem a játék, mutatott játék alapján is. Úgy gondolom, hogy a legjobb, legtámadó focit, legtetszős focit az Eto játsza. Úgyhogy egy nagy mérkőzés lesz mindenki számára, a szurkolóknak, a várostak, az egész győri városnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy győzelemet érnek az és egy bajnoki címmel, hiszen ahonnan indult az Eto az elmúlt években, és amilyen csapatot össze tudtak rakni, világi oszkárék, az példamutató, úgyhogy nagyon remélem, hogy utolsó lépcsőfokot is meg tudják ugrani.
2: Ez szerinted egyébként mikor fordult át már, mint a hit kérdése? Mert azért minden évben a bajnokságnak úgy szoktunk neki futni, hogy oké, a Fradi a bajnok, és akkor majd a többi helyet majd meglátjuk. Szerinted a győriek az öltözőben, vagy akár a városban mikor hihették el? Vagy gondolom adott esetben ez nem feltétlenül együtt járt ez a kettő?
3: Hát ezt nehéz mondani, de hiszen azért, mert az Etonok játék látszott, hogy amit a Borbély Balázs elképzelt, és amiben hisz, az mellett kitartott. Nem változtatta a taktikát, nem változtatott a játékrendszeren, hanem azt a filozófiát vitte tovább az egész szezonba, és plusz megvoltak hozzá a minőségi játékosok, akik el tudták dönteni a mérkőzéseket. Úgyhogy, de a legfontosabb szerintem az volt, hogy az évek során eltekintve, hogy az utolsó 4-5-6 meccsen az Eto nem pukkadt ki, hanem tudta hozni a kötelező mérkőzéseket. Ha egy gólla, ha két gólla, ha rossz játéka, nem voltak olyan élesek, de akkor is meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Úgyhogy ezért tudnak ott lenni a Fradi közelébe, és a bajnoki célt is meg tudják szerezni.
2: Mennyire érzel párhuzamot a 13 évvel korábbi Etóval kapcsolatban, amiben te is játszottál?
3: Hát azt nem lehet összehasonlítani, akkor még fiatal voltam, akkor foci más volt, de az Eto az a 2013-as az elég ütős csapat volt akkoriba. Én akkor kerültem fel 2013 januárjába, a felkészülés alatt kerültem fel az Etóba, és utána szépen fokozatosan ott tudtam edzeni. Újpest ellen, amikor még nem dőlt el a bajnokság, akkor a padon ültem, de akkor nem álltam be, és akkor bajnokok lettünk, akkor utolsó két mérkőzésen pedig be tudtam lépni.
2: Úgyhogy, sőt, gólt is szereztél az utolsó meccsen.
3: Igen, gólt is szereztem az Eger ellen, azt utána pedig azt hiszem, talán még a Magyar Szuperkupát is megnyertük a Debrecen ellen, ott is gólt rúgtam, úgyhogy ez ilyen fiatalon egy nagyszerű érzés volt, hogy ilyen csapatban játszottam, és olyan játékosok mellett játszottam, akiktől tudtam tanulni. Úgyhogy most újra bajnok tud lenni az Eto, de úgy gondolom ez még értékesebb lehet, hiszen a NB3, NB2-ből jött vissza ez a nagy múltú klub, és röviden belül pedig kiváló csapatot tudtak összerakni a vezetőség, úgyhogy szerintem mindenki egy óriási, hogy mondom, elismerésbe fog részülni, a Eto bajnok lesz.
2: Egyébként csak így számoltok, vagy számolsz? Mert ugye itt azért a Kisvárd ellen ahhoz, hogy teljesen biztosan ünnepelhessen, mindenki kell egy győzelem. Te ezt biztosnak érzed?
3: Én szerintem Eto ezt teljesíteni fogja, ezt az utolsó lépés. de ahogy olvastam a médiát, a Kisvárra nem fogja könnyen adni ezt a három pontot. Ők is meg fognak tenni mindent, hogy a Eto ne könnyen szerezze meg ezt az utolsó győzelmet. De ezt a játékot, amit az Eto játszott az elmúlt évben, ilyen koncentráltan, alázattal és tudatos játék, akkor úgy gondolom, hogy akkor meg lehet a győzelem. Szerintem mindenki ebben gondolkodik, és minden szurkoló is úgy van, hogy ez akármilyen játéka, de meg kell nyerni.
2: Még a korábbi felvetésemhez visszakapcsolódva, ugye, hogy ezt te is említetted, hogy ott a bajnoki ünneplés után kerültél már be a csapatba, de az a bizonyos bajnoki ünneplés az a Ferencváros ellen volt, és itt húznék egy ilyen párhuzamot, hogy ott volt egy meccs a mostani alkalommal is, ahol még ugyan a Győr nem volt bajnok, de azért azzal, hogy legyőzte a Fradit hazai pályán, egy óriási lépést tett a bajnoki cím felé. Azt te hogy élted, meg ott voltál-e a stadionban, vagy hogy egyébként te így ebben a szezonban mennyire követted a Győrt, akár a lelátóról, vagy úgy mérkőzéseiket?
3: Sok mérkőzésen kim voltam, az Eto mérkőzésen. Ha meg nem tudtam kivenni, akkor pedig a tévébe mondhatni, hogy az összes meccset láttam. Meg azért pár éve volt csapattársam, és ott játszik az Etóba, a volt másodedző, a vezetőedző, úgyhogy azért is követtem az Etót, és nagyon szurkolok nekik, hogy ez a siker meglegyen nekik. Ott, amikor 2013-ig bajnokok lettünk, akkor pedig a kis pad mögött ültem, és arra emlékszem, hogy amikor a vége lett a meccsnek, akkor ünnepeltünk, és hosszúra nyúlt az éjszaka. az biztos, hiszen az egy történelmi siker volt, de most is adott a lehetőség, hogy egy ilyen éjszaka legyen mindenki számára, aki ott lesz a mérkőzésen, vagy az ünneplésen meccs után.
2: Ahhoz a felvetéshez mit szólsz, vagy ehhez a kérdéshez, hogy ezt a bajnokságot Fradi veszíti el, vagy a Győr nyeri meg? Szerinted ebből a kettőből melyik inkább az erősebb érvelés?
3: Szerintem ez a Győr nyeri meg. Hiszen azért a Fradi ellen játszottak, kétszer nyertek, egyszer kikaptak, ugye?
2: Igen.
3: Úgyhogy ezt szerintem a Győr nyeri meg, hiszen aki Fradi kétszer meg tudja venni, és a bajnoki címért hajt, az úgy gondolom meg is érdemli a bajnoki címet. Hiszen ez egymás között a meccseken dől el mindig szerintem a bajnokság. Az utolsó a lépcsőfok az. Úgyhogy, de hogy megnézzük, akkor megnézzük a képet. Az Eto szerintem jó focit játszott, és kiegyensúlyozott teljesítményt is nyújtott. Hiába voltak a Fradinak is botlásai, de Eto azért az egész szépen kiegyensúlyozott volt, és amikor kellett, akkor meg tudta venni a Fradit, ez volt a kulcs a legutóbbi mérkőzésen is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Bence Kalmár Zsolttal készített beszélgetését hallhatták.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Kívánunk, május 15-e van, és 7 óra 5 perc, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel itt leszünk együtt Bene Ferivel.
2: És Tiszta Zsuzsival, jó reggelt
1: mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, és az elmúlt fél órában ugye elkezdtük bedzegetni azt, hogy mit is jelent a sportvilágában kémkedni, mert ugye annak a hírnek a kapcsán került ez itt szóba, hogy a Championship-en ugye az egyik csapat panaszkodott arra, hogy valaki valószínűleg, hát nem tudom, valami fajta információt szállított ki az edzésről, vagy ki tudja honnan az öltözőből, és hát ezt kérdeztem felét, hogy valójában létezik-e ilyen dolog ez a kémkedés, mint olyan, és hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon is van,
2: nagyon is,
1: van az ipari kémkedéshez hasonló információ kivétel, és ennek komoly következményei lehetnek, és ugye ezt kérdeztük, hogy ki hova szeretne, ha rajtatok múlna, vagy lehetőségetek lenne belesni. Jött is ezzel kapcsolatban egy SMS-ünk, hogy hát bizony nagyon jó lenne bekukucskálni ide-oda. Sziasztok, jó reggelt, ma is kellemes, jó hallgatni benneteket, köszönjük. Azt mondja, hogy kész vagyok ettől a PC világtól, ez az angol téma, azt mondja, régi időkben ezt úgy hívták, figyelj, csibészség. Ez sajnos kihalóban van, és ha már bent lehetnék valahol bármilyen sztárcsapat sportákkal függetlenül öltözőjében, egy fontos meccs fél idejében, nagyon kíváncsi lennék, hogyan és mi hangzik el. Üdv, Jatú, szerintem mindegyen ezt szeretnénk tudni. Leginkább azt szeretnénk tudni, nem, hogy kritikus helyzetekben mi hangzik el egy öltözőbe, hát el kell mindenkit keserítsek, ez valószínűleg ez zárt ajtók mögött marad.
2: Igen, vagy mondjuk José Mourinho első belépését most visszatérve a Real Madrid öltözőjébe, azt nagyon megnézném.
1: Azt nagyon szívesen megnézném. Én is, hogy továbbra is várjuk ez irányú véleményeteket. Sosem fogom elfelejteni, amikor Szerhi Rebrovával volt alkalmam a Fradi öltözőjébe végig sétálni, és ott azért elég alaposan elmutogatta, hogy nagyjából hol és mit és kinek szokott mondani. Nyilván persze nem voltunk ott, de azért egy kicsit visszaidéztük azt a Rebro-fél szigort. Szóval igen, szerintem ezek azok a pillanatok, ahol az ember szeretne mondjuk egy ilyen kis, nem tudom, kis mikro pillangóként berepülni és körbenézni, és csak ott valahol megülni a szélen és megnézni, hogy mi történik, mert mindig jó ezeket a titkokat tudni. Na, de hát ebben az órában másfajta titkokra derül fény, méghozzá nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szép ügy kapcsán van két kitűnő vendégünk, akiket nagy szeretettel köszöntünk itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, ugyanis az történik, hogy a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezi a Doragi Dart szakosztály a jótékonysági versenyüket, és hát kik is lehetnének mások a támogatottak sorában, mint a Szív Bajnokai Alapítvány gyermekei. Ennek kapcsán vendégünk a stúdióban Beck Mónika, az alapítvány szíve, motorja és minden egyebe, illetve Felföldi Ádám, a Doragi Dart szakosztályvezetője. Szerbusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mónika, megfoglak egy picit, húzd közelebb a mikrofont. Úgy, nagyszerű, köszönöm, és most már akkor hallani is fogjuk a hangotokat. No, hát Mónika, nem árulunk el azzal titkot, hogy mi azért egy jó pár éve ismerjük egymást, és mindig óriási öröm számomra, ha téged látlak, mert egyrészt remek formában vagy, és ugye, amikor a Szív Bajnokairól beszélünk, akkor ez azért is nagyon fontos, mert te is érintett vagy, ugye, az egész, hát mondjuk így ügy felkarolása, hogy szívbetegséggel élő gyerekek, fiatalok sorsával foglalkozzál, az nyilvánvalóan egy személyes indítatásból indult, és azok számára, akik a te történetedet kevésbé ismerik, azért dióhéjban foglaljuk ezt össze, mielőtt elkezdünk majd Ádámmal mélységbe belevenni abba, hogy ti hogyan találkoztatok, és mi ez a kapcsolódási pont.
3: Ugyanúgy születtem, hogy azok a gyerekek, akik ennek az alapítványnak a tagjai, szívfejlődési rendellenességgel, én is átestem pici gyerekként egy nyitott szívműtéten, aztán fiatalként pedig kaptam egy életmentő készüléket. Én ezzel élek 91 óta, el kellett fogadnom, meg kellett vele tanulnom élni, de azt hiszem valamilyen módon sikerült, hiszen azt csinálom, ami korábban nekem problémát okozott, ugye a szívműtét és a pacemaker. Bevallom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer azokért a gyerekekért fogok bármit is tenni, illetve lehetőségem lesz alapítványként működni, akik hasonló cipőbe járnak, mint én, vagy járnak jelen pillanatban, mint én annó jó pár évtizeddel ezelőtt. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ezek a gyerekek ott vannak. Látom őket felnőni, látom a kicsiket a kislányokat nagylányánőnél. Látom őket általános iskolából elmenni a gimnáziumba, majd meghívnak a szalagavatóra, aztán visítva hívnak fel telefonon nyáron, hogy sikerült és fölvettek az egyetemre. Szóval különböző életutaknak vagyok a részesei, és ez egy hatalmas nagy család. Nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, hogy évről évre egyre több olyan támogatónk van, akik valamilyen úton, módon, vagy azért, mert érintettek, vagy azért, mert hallottak rólunk, szeretnének hozzánk csatlakozni, és nem mindig anyagi támogatás formájában, hanem különböző események, programokra hívnak meg minket, ahol egy picit a gyerekek bajnokává válhatnak, maguk is annak a sportnak a részesei lehetnek. Arról meg nem beszélve, hogy ami viszont annyira nem öröm, de bizony egyre több a szívbet a gyerek, egyre több az érintett gyerek, egyre többen csatlakoznak hozzánk. Egyre nagyobb az alapítvány létszáma.
1: Unika, bocsáss meg, itt azért ez a számnövekedés, ez szó szerint szíven ütött engem is, és ezt nyilvánvalóan ez azt jelenti-e, hogy a működésetek miatt van, hogy mondjam, hozzátok eljutó információból több, és ezért ismerjétek fel, vagy effektíve a statisztika is azt mutatja, amit az imént mondta, hogy több a szívbeteg.
3: A statisztika is azt mutatja, hogy egyre több az érintett gyermek, illetve hát szájhagyomány útján terjed az alapítvány, és amikor gyerekek bemennek egy kontrollvizsgálatra, találkoznak egy másik gyerekkel, akkor látják egymást a Facebookon, a közösségi médiában, és akkor mondják, hogy gyertek el ti is, mert ott a helyettek. És akkor így tulajdonképpen egyre több gyermek, család lesz az alapítvány részese.
1: Igen, hát ez önmagában nagyon nagy dolog, és valóban én magam is számos ilyen szervezettel dolgozom együtt, és én is azt tapasztaltam, hogy sokszor a segítő jelenlét az többet tesz hozzá, vagy akár egy lehetőség, egy csatlakozás, részévé válni egy közösségnek, csúnyán szólva, ha valaki észrevesz minket, akkor az önmagában már tud sorsfordító pillanatokat eredményezni, és az persze külön jó, hogyha ehhez még olyan felszabadult pillanatok is tudnak csatlakozni, ami egy sport teljesítményhez kötődik, és azért is fordulok most Ádámhoz, mert nyilvánvalóan a darts az egy, majd ki fogunk térni, hogy egy nagyon jól megválasztott sportág, pláne olyanoknak adott esetben, akiknek azért a fizikai aktivitással óvatosan kell bánniuk. Ádám, de neked mi a kapcsolatod a darccal, illetve hogy indult ez a, gondolom, szerelem?
4: Hát mondhatni, igen, nekem egy 5-6 év ezelőtt indult, hát szerintem nagyon sok mindenkinél így kezdődik, hogy haverokkal elmennek, dobálnak egy párat.
1: Söröznek? Bocsánat, igen. De, na jó,
4: nem tudom, hogy ki lehet-e mondani. Igen, egy finom habzóital, férfital mellett.
1: Jó, mert ez csak természetesen annélkül, hogy reklámot csinálnak ennek, de azért ez ennek a sportágnak ugye van egy ilyen...
4: Van egy
1: típusú múltja.
4: Igen, de az elmúlt években igazából egyre... úgymond előtérbe került a sport része.
1: Igen,
4: egyre több klub indult, igazából ide tudom hozni azt, hogy amikor én elkezdtem dartozni a környékünkön, majdnem mondhatni csak egy-két darts klub volt, most meg minden egyes faluban megtalálható. Vannak pozitív, negatív oldala is, de inkább a pozitív részét nézzünk, mert nagyon-nagyon sokan igazából már úgy tekintenek erre a mondjuk ki sportra, hogy ez igazából ez egy olyan elfoglaltság, ami az embereknek egy nagyon-nagyon jó szórakozási lehetőség.
1: Igen, hát figyelj, a kocsma sport státuszon már régeségen túlnőtt, tehát ezt egyértelműen láthatjuk.
4: Igen.
1: És neked mi volt a történetedben? Azt én értem, hogy elkapott egy jó baráti hangulat, de ebből azért még minket is elszokott, mert mit tudom én, karácsonyi szünetben volt olyan, hogy mit a wellness szállodában találtunk darts táblát, sőt nekünk is van otthon, de azért ez még nem ugyanaz.
4: Hát azt tudni kell rólam, hogy én mindig egy kicsit ilyen versenyszellemű típus voltam. A mikrofonok mögött kollégával már beszéltük, és az több mint 25 éve már.
2: A Dorogi FC, mint labdarúgó klub, és ugye együtt nem dolgoztunk, de azért ugye Ádám is labdarúgója volt a Dorogi Egyesületnek, hát, ahogy én is, meg edzőként.
1: Ezt úgy mondják, hogy itt kérem, szerkesztési munka folyik. Tehát nem értem, szerveztük össze a
4: kérdőnek.
2: Így van.
4: Igen. Visszatérve, hogy nekem mindig ez a küzdőszellem bennem volt, és mint ahogy a futballnál is, a dartsnál is ez jött előm, hogy felülmúlni a másikat. És egy bizonyos idő után úgy éreztem, hogy ebben van némi képességem, vagy tehetségem is, és az elmúlt időben próbáltam felépíteni úgy a játékomat, hogy megálljam a helyemet akár a magyar elit játékosok között is.
1: És jó úton haladsz ebben az irányban?
4: Igen, jó úton haladok, de ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Itt évekről van szó. Még mindig azt mondom, hogy nekem ahhoz, hogy olyan szinten játszak, hogy még saját magamnak is megfeleljek, az egy jó pár év.
1: Hát igen, igen, azért most már vannak itt a magyar, mondjuk itt darts kiválóságok között Kovács Patrik, ugye Jehirszky, vagy Lakatos Gergely, Jehirszky György, akikről érdemes megemlékeznünk, hogy itt most már egyre komolyabb szinten lépdelnek ugye a nemzetközi világban, és ugye Kovács Patrik kijutotta vagy a PDC világbajnokságra, illetve 26 áprilisában történelmi győzelmet aratott a European Touron. Ezt egyébként azért nagyon jó a szakmai szemmel elmondani, mert egyrészt úgy tűnik, hogy ebben a sportban, amit azért hát van karácsonykor szoktunk nézni a tévében a legnagyobb a küzdelmeit, ugye azt láttuk, hogy ez egy megközelíthetetlen világ azoknak, akiknek ekkora előnyük van, de látszik, hogy de szép, szisztematikus munkával lehet. És szerintem még az is érdekes, amit te mondasz, hogy nyilván magával kellett, hogy ragadjon ennek a sportágnak a szépsége, amit szerintem mindenki megérez, hogyha csinálja egy kicsit, de ez nagyon messze van attól, hogy valaki akár leigazolt versenyző legyen, vagy klubot alapítson, vagy adott esetben felzárkózzon az élbolyhoz. Annyit mondj nekem, hogy a dartsban jóvá válni, ahhoz kellenek-e olyan speciális adottságok, képességek? Megmondom, hogy miért kérdezem. Én úgy láttam, hogy nincs olyan, hogy darts testalkat, ha szabad egyetlen így fogalmaznom. Tehát nincsen ilyen specifikus, nem tudom, tehát, hogy itt jó szem kell, a jó célzó képességet, persze nyilván kicsit most sarkítom a dolgokat, vagy semmi más, csak szisztematikus gyakorlás, és ez mindenki által megtanulható, akárhonnan jött, akármilyen magas, akármilyen kicsi, akármilyen hosszú a karttávolsága. Mert szerintem sokszor ez a sportok sikere, hogy közel érzi magát az ember ehhez civilként is.
4: Én azt mondom, mert kicsit összetettebb. Ez tény, hogy a dartsnak az az előnye, hogy szinte teljesen mindegy, hogy mikor kezdél az ember. Fiatalon, idősen.
1: Na, ez már önmagában egy jó kezdet, mert hogy bármikor kitalálhatod, hogy neked ezt tetszik.
4: Így van, de persze az előny az mindig ott van, hogyha minél fiatalabban kezded, akkor azért... Ha megnézzük a fiatalokat, nagyon sok esetben ők nem automatikusan, vagy nem tudatosan végzik a bármi, akár egy nyelvtanulásról van szó, hanem ha már fiatalon elkezdi a dartsot, az egy ez végigkíséri az életét.
1: Tehát egy ösztönösség.
4: Pontosan így van, igen, de visszatérve szinte bármikor el lehet kezdeni, és lehet sikert elérni. Kell egy tehetség is.
1: Na, de milyen típusú tehetség kell a dartshoz? Ezt próbálom itt felkutatni.
4: Igazából a darts az 30%, én azt mondom mindig 30% gyakorlás tehetség, 70% fej. Az kell egy olyan, az évek során olyan rutint kell összeszedni, egy ilyen mentális képességet kell összeszedni, ami bizonyos helyzetekben nem hoz egy izgulást, egy remegést, és itt milliméterekről van szó. Itt nincsen az, hogy ó, egy centi múlott, és akkor majd egy milliméter is már a meccsen. Mesnek vége. Vagy megvan.
2: Igen, érdekes, mert visszatérünk, de én Mónikától kérdezném, hogy itt olvasom a szívbajnokai alapítványt nagy érdeklődéssel, és a különböző közösségi médiumokban is bejelöltem magamnak. Ugye szívbetegséggel élők és a sport. Hát ugye mindenki azt gondolja, hogy akkor szívbetegséggel élünk, akkor úristen, mi el vagyunk tiltva a sporttól, nem érezhetjük jól magunkat, és pont azért csodálatos ez a kezdeményezés, hogy látom, hogy nyári tábort szerveztek, sportokat szerveztek, hogy erről beszéljünk egy kicsit, hiszen nekem megütött a szememet, hogy szívbetegsége született gyermek számára ingyenes sporttábor van, akkor ez a darts bajnokság, tehát ugyanúgy teljes életet lehet élni nekik is.
3: Én úgy gondolom, hogy amikor engem az orvos kienged a kórházból, bármilyen pacemaker csere, vagy bármilyen beavatkozás után, az első, amit azt mondják, hogy igenis tessék mozogni. Márpedig a mozgás, a sport, bármilyen is vesszük. Igaz, hogy először csak séta, nagyon apró lépéssel, nagyon lassan, aztán szépen fokozatosan felépítve.
2: De olyan jó sétálni.
3: De nem? Amúgy hát pedig zseniális, mert hogy pont ezt akartam mondani, és hogy sokszor kérdezik tőlem, hogy de hát, hogy ők vissza akarnak menni futni, ha mondjuk egy futóval történik valami, vagy vissza akar menni más sportot űzni, mert hogy ő nem tudja elfogadni, hogy neki van egy szív problémája, vagy volt egy beavatkozása. És mindenkinek azt mondom, hogy találja meg azt a mozgásformát, abban az adott helyzetben, amelyben éppen van. Mert ő neki ez a 100%. Én így vagyok 100%. Pacemakerrel szívműtötten. A gyerekek is úgy 100%-ok, ahogy születtek, szívfejlődési rendellenességgel. És hogy mindegyik megtalálja azt a mozgásformát, amit ő szeret, és amúgy az alapítvány tulajdonképpen 2013 óta, amióta Magyarország szív nagykövete vagyok, első perctől kezdve a mozgás felé vittem az egész munkámat. Mert azt mondtam, hogy ha nekem ezt írták elő, smiley-val a vényen, sose felejtem el, amikor kijöttem a kórházról, hogy ez, hogy menjek, mert hogy a mozgás az minden szempontból nagyon jó, akkor én is elviszem a gyerekeket, és lehetőségem volt arra szerencsés vagyok, mert hogy olyan emberekkel hozott össze a sors, akik felajánlották, hogy ismerjük meg ezt a sportágat, gyertek el, nézzetek meg egy ilyen sportesemény, és ha már ott vannak, akkor ki is próbálhatják, és a gyerekek tulajdonképpen fokozatosan az elmúlt években egyre több sportágnak voltak a részes, lettek a részesei, egyre több mindenben lettek, úgymond ők is nem mondhatom úgy, hogy bajnokok, hiszen nekik ez a lehetőség, az egy bajnoki lehetőség, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan sport, amit ne lehetne kipróbálni. Megfelelő felügyelet alatt, megfelelő formában.
5: Fontos dolgot mondtam, mert pont ezt akartam mondani, ugye, hogy most már te nyilván annak a magabiztossággal mondod ezt, hogy ismerlek, mindent ki is próbáltál. Tehát ami szembe jött, most éppen,
3: ez így, igaz?
5: Most éppen hegymászáson, vagy komoly hegymászáson töröd a fejedet, ugye, tehát elképesztő vagy, de azért valljuk meg, hogy amikor egy ilyen diagnózis feláll, pláne egy gyermeknél először, és ott vannak a szülők, akik nyilván rettegnek, tehát gondolom, hogy bennük is van egy félelem, és ők is onnantól kezdve megpróbálják kipárnázni a világot a gyermek körül, illetve még azt is el tudom képzelni, hogy az érintett maga is azért elkezd magáról másképp gondolkodni. Mennyire lehet ezt a gátat adott esetben valóban egy ilyen közegben áttörni azzal, hogy de gyere, mi is azok vagyunk, mi is megpróbáltuk, illetve hát azért nem két egyforma esetről beszélünk, egyetlen egy páciensnél sem, vagy egyetlen egy. Tehát, hogy ott azért azt biztonsággal vállalni, hogy gyere most egy ilyen típusú sportot csinálunk, vagy egy olyan típusú, tehát mi az a ölelő környezet, amiben tudod, hogy azért a rizikók mellett is, de igenis bátoríthatjuk őket, hogy próbálják ki ezt, illetve azt.
3: Én úgy gondolom, hogy eleve ezek a gyerekek így születtek, tehát, hogy ők ebbe születtek bele, hogy nekik vannak bizonyos korlátaik, amiket nekik be kell tartani, és ez már ilyen rutinszerűvé válik. Másrészt család és család között is van különbség. Van olyan család, ahol tényleg búra alatt tartják a gyereket, bármit lehet mondani, ők akkor is nagyon-nagyon óvni, védeni fogják. Azokkal sajnos nem tudok mit csinálni, mert azokat nem tudom más irányba elterelni. Maximum úgy, hogyha látják, hogy a többi hasonló problémával küzdő gyerek mégis milyen jól érzi magát, és hogy abszolút biztonságban vannak. Harmadrészt pedig úgy gondolom, hogy ezekben a gyerekekben kialakul egy ilyen automatikus reflex, hogy ameddig ők jól érzik magukat, ők mennek. Ha ő már nem érzi jól magát, akkor ő meg fog állni.
5: És az elég is? Tehát, hogy az biztonságos, amikor ő nem érzi jól magát, akkor még olyan határon belül van, hogy ebből, hogy mondjam, semmilyen káros következmény nem
3: fog lesz. Tovább menni. Nem fog mi tovább. Azt látjuk. Tehát amikor például először elmentünk vitorlástáborba, mert ugye az első nyári táborunk egy vitorlástábor volt, borzasztóan féltem, hogy fogom megoldani, hogy ezek a gyerekek vitorlázni, hogy fognak beülni a hajóba, hiszen a legtöbb még attól is fél, ha mozog alatta bármi. Tehát, hogy, és amikor először beültek, természetesen sportolók mellett ültek teljes biztonságban, a szülők kintről nézhették őket a parttól, ők kint izgultak, de mindezek ellenére, amikor lejöttek a vízről, közölték, hogy akkor most ők visszamennének. Hogy annyira másképp dolgozzák ezeket föl, és azóta teljesen megváltoztak ezek a gyerekek, és ők maguk is, és ez az összes sportággal így van. Van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné, akkor ő nem csinálja. Ennyi.
5: Szóval azért az élmény alapúság az ezek szerint nagyon-nagyon sokat nagyon. Hozzátesz a dolgokhoz. Nagyon. Egy picit hadd forduljak újra Ádámhoz annak kapcsán, hogy elkezdted mondani, hogy egyrészt van benned egy küzdőszellem, amit ha az ember felismer, akkor azt tudja, hogy messzire viheti. Másrészt úgy tűnik megtaláltátok egymást a sportoddal, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyen ez az aha érzés. Na de ez még nem jelenteni azt, hogy az ember rögtön egy egyesületet is alapít, vagy egy klubot alapít. Az mikor vált számodra bizonyossága, hogy te ezt szeretnéd, vagy ezt komolyabban szeretnéd?
4: Hát igazából ez úgy indult az egész, hogy egy kisebb 10 fős társasággal kezdtük el elsőnek összejárni, hogy mondtam is, a baráti társaság lett belőle. Ahogy telt az idő, egyre többen lettünk, és ahol voltunk akkoriban a helyszínen, 2 tábla volt, kinőttük. Azt, amikor lementünk, és egy táblához 3-4-5 ember állt oda, az már nem volt egy nagyon jó arányélmény, így van. És nekem volt kapcsolatom az akkori, hogy úgymond a Dorogi Egyesülettel, és felkerestem az ottani ismerősömet, és pont szerencsénk volt, mert abban az évben volt egy ilyen struktúra átalakítása az egyesületnél, és pont szakosztályokat, úgy szakosztályokat szerettek volna bevonni az egész egyesületben, és igazából már ez a dárt, úgymond, ha az elejét nézzük, ez a 3. évünkben történt ez a felkeresés az egyesületnél, és rögtön rá a év kezdeténél, mint szakosztály elindultunk.
5: De rátok cuppantak. Azt mondták, hogy szuper, gyertek.
4: Mondhatni, igen. Nagyon aktívak vagyunk Facebookon, ez egy nagyon nagy előnyünk. Minden egyes versenyünket, vagy bármiféle kezdeményezésünket azt ott kiszoktuk rakni. És hála ének úgy ez a ismeretség által a mostani helyünkre, ami a Dorogi futballpálya melletti sportintézmény van, ott sikerült a saját helyünket kialakítani, ahol már több mint 6 tábla van, rendszeres óriási versenyzés.
5: Óriási, modern sport, modern kommunikáció, mint látható, ez nagyon működik ez a kombináció. Na hát, nagyon örülünk, hogy itt van velünk a mai reggel folyamán Beck Mónika, a Szívvak Bajnokai Alapítvány mozgatórugója, alapítója és mindene.
2: Szív nagykövete.
5: Magyarország szív nagykövete egész pontosan, illetve Felföldi Ádám, a Dorogi Dart szakosztályvezetője, akikkel folytatjuk majd rövidesen a beszélgetést, de addig is érdekelne minket, kedves hallgatók, hogy nektek mi a szív ügyetek, mert szerintem nagyon fontos, hogy az életünkben legyen olyasmi, ami azon kívül is megmozgat minket, amit amúgy csinálni kell, ugye a mindennapok dolgain túl, úgyhogy Mónikáról tudjuk, hogy mi a szív ügye, és hát most már szerintem Ádám sorsával is ilyen szempontból beláttunk egy picikét, úgyhogy ez is érdekel minket, és persze az is, hogy hova szeretnétek bekukkantani, valaki azt írja, hogy jó reggelt, én Sumák fejében szeretnék lenni, de nem halkan, írja Novi. Hát, ki tudja, mire gondolt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy várjuk az észrevételeiteket a 0630 55 55 605-ön, és rövidesen folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. A tegnapi orosz légitámadás áldozataira emlékeznek ma Kijevben. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a hetedik helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára a Seregei Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-2027-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelő pozícióját elfoglaló a hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. Hét magyar egység jutott döntőbe a brandenburgi kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tótka Sándor kajak egyes 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca dúó pedig kenu 2-es 500 méteren finalista. Paraszakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsjai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a Belgorodi és a Branszki régióból is. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon.
0: Közlekedés.
4: Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a

0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 40 perc van, folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelt Bene Ferivel. Jó reggelt, Feri!
2: Jó reggelt, és Csisztus Zsuzsival.
1: És két fantasztikus vendégünkkel, Beck Mónikával, a Szívbajnoki Alapítvány vezetőjével, illetve Felföldi Ádámmal, a Dorogi Darts szakosztály vezetőjével. Egy jótékonysági darts verseny a központi témánk, de azért persze elkanyarodunk. Ugye sokféle irányba leginkább arról beszélgettünk, hogy Mónika, te magad a saját érintettséged kapcsán hogy indultál el ebben a munkában, és hogyan, hát most már szépen mondhatni, egy idő után önmagától nő ez a dolog, persze nyilván mozgatni azért kell, de egyre láthatóbb a tevékenység, egyre többször lehet hallani, hogy ki mindenkihez értek el, és kiket tudtok megszólítani, és hál' Istennek, ahogy te magad is fogalmaztál, egyre többen jelentkeznek, akik szívesen segítenek és vállalnak tulajdonképpen, hát nem is azt mondom, hogy munkát, de kínálnak lehetőséget sportolásra, vagy bármilyen egyéb csatlakozásra. Igen. Illetve ugye Ádám is elkezdte nekünk taglalni, hogyan indult el ez a pályafutás, és most már egészen komolyan ugye ott tartunk egy szerencsés találkozás folytán, hogy Dorogon éppen szükség volt ugye egy új szakosztályra, és meg is alakult a Dorogi Darts szakosztály, akkor egy picit kanyarodjunk most már el ehhez a konkrét találkozáshoz.

0: hoz, mert hogy ez nem az első eset, ez egy mondhatni egy ráadás rendezvény, mert jól sikerült az első. Szóval kezd akkor kérlek most te, Ádám, hogy találkoztatok össze Monikával.
1: Hát igazából ez úgy indult, hogy van egy csodálatos tagunk, egy darts játékosunk, Németh Korné nevében, aki sajnos ugyanúgy ezzel a szívbetegséggel született, de ennek köszönhetően, sőt, mi mindig terveztünk azt, hogy egy jótékonysági versenyt fogunk szervezni, úgyhogy Kornél által megkönnyítették a dolgunkat, hogy...
0: Megott a téma, hogy kihez csatlakozott.
1: Pontosan, és így jött képbe a szívalapítvány, szívbajnok alapítvány, és a tavalyi nagy siker való tekintettel idén is úgy gondoltuk, hogy megszervezzük ezt a jótékonysági versenyt.
0: Monika, hogy találkoztatok össze? Már úgy értem, most akkor nézzük meg ezt a rendezvút a te szemszögedből.
2: Kornélnak a bátyja felhívott, hogy szeretnének szervezni egy jótékonysági sportesemény. Mit szólnék hozzá? Mondtam neki, hogy én benne vagyok. Mindig egy a plusz kérésem, hogy a gyerekek is, akik oda jönnek, szívbeteg gyerekek, kipróbálhassák ezt a sportágat. Mondta, hogy jó, hát ezzel nem lesz semmi gond. És aztán tavaly el is mentünk, és nagyon szép számmal meg is jelentünk ezen a helyszínen. Nagyon, nagyon meglepett minket az, hogy mennyien voltak, hogy milyen sokan dárcoznak, és nagyon sok közöttük a nő, hozzáteszem, amivel aztán engem végképp meglepett. És az a hozzáállás, ahogy ők mentek, ahogy készültek, ahogy részt vettek a versenybe, az meg önmagáért beszél. Kornéról annyit kell tudni, hogy azon kívül, hogy szívbeteg, egy Down-szindrómás fiatalember, és hogy ő is dárcozik. Van saját eszköze, van saját pólója, mindene, ugyanúgy ő is jár edzésekre, és tulajdonképpen ő mutatta meg nekünk, hogy kell dárcozni, és az elején kérdezted, hogy kell-e hozzá valami testalkat meg. Hát sose fogom elfelejteni azt a tekintetet, amikor Korné kölcsön adta az ő kis nyilait, amit aztán kiderült, hogy nagy benchben tart, és hogy én fogtam, és az első lendülettel nem a darts táblára lőttem rá, hanem a radiátorra.
0: Ez elég szokott fordulni a kezdőknél, igen, emlékszünk ilyen élményekre.
2: És akkor onnan kezdve mondtam, hogy akkor én inkább csak csendes szemlélője leszek ennek a sportágnak, de hogy idén is, mikor fölhívtak, hogy akkor szeretnének minket megint meghívni, mondtam, hogy természetesen, és most hát közel 25-en megyünk, tehát a sokkal nagyobb létszámmal fogunk érkezni, és ugyanúgy lesz délután a gyerekeknek egy mini darts verseny, ahol a gyerekek kipróbálhatják. Amúgy tavaly a nyári táborba lejöttek a sportolók, nagyon nagy élmény volt, és ott is nekiálltak lövöldözni a gyerekek, és meglepett, hogy volt közöttük egy-két nagyon profi, aki tényleg olyan, ahogy állt, ahogy dobta, az a hihetetlen volt. Én mondtam is, hogy nekik adtam, hogy ne kéne igazolni.
0: Ezt akarom mondani. Szerintem itt jó helyen kopogtattunk, hogyha le akarjátok igazolni a versenyzőket. Igen. Illetve ugye arról beszélgettünk, és már ez azért az elmúlt fél órában szóba került, hogy tulajdonképpen mindenféle sportágat javasolsz is, és ki is lehet próbálni, mert egyrészt ugye a szívbeteg gyerekek elég jól érzik a saját határaikat, tehát hogy megállnak, mielőtt esetleg ennek bármilyen következménye lenne. Viszont a dartsnál az ember ugye azt látja, hogy azért ez elsősorban mentális munka, mint sem fizikai challenge, persze azért van, mert nyilvánvalóan azért, majd Ádám mindjárt elmondja, de van-e ilyen szempontból egy plusz pozitív hozadék a dartsnak, hogy látom, Monika, hogy itt most nem kell attól félteni őket, hogy esetleg túlpörük a pulzusuk, vagy nem tudom, esetleg nem bírja a szemük.
2: Én szerintem némely gyerek saját magát is dartson kívül is túl tudja időközönként pörgetni, mert hogy némelyik teljesen ilyen hiperaktív kategória, de amúgy pont ettől aranyosak és cukik. Én úgy gondolom, hogy nem, sőt, inkább azt látom, hogy azok is, akik esetleg ilyen izgágább típusú gyerekek, sokkal jobban odafigyelnek, koncentrálnak, rákészülnek, és nem az van, hogy elbohockodják, hanem tényleg teljes mértében komolyan veszik, hogy nekik most akkor lőni kell. Uh-huh. És hogy ők szeretnék megmutatni, hogy ők is tudnak olyan jót lőni, és bele a közepében. Tehát minden szempontból úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sportág, minden egyes ilyen lehetőségből tanulnak.
3: Én Ádámtól kérdezném, hogy zajlik egy ilyen darts verseny? Tehát én arra gondolok speciál, hogy vannak különböző kategóriák, mert például én a gyermekeimmel a családban szoktam darcozni otthon, de mi nem úgy játszunk, hogy duplával lehet kiszállni, mert szerintem éjjel nappal ott lennénk, és nem tudnánk véget vetni a játéknak. Tehát vannak gyengített, vagy egyszerűsített szabályok is, illetve hogy ez, ez konkrétan az elkövetkezendő ilyen jótékonysági dartsverseny, hogy mikor lesz, hogyan lehet nevezni, hogy ezekbe segíts nekem, kérlek.
1: Hát alapvetően így a szabályokról van egy standard verseny, ami mondjuk egy standard szabály, ami a hivatalos versenyeken is látni szoktunk. 501-ről indulunk, dupla kiszálló.
3: Igen.
1: Annól a mi versenyünket úgy kezdtük el, az amatőr játékosokat céloztuk meg leginkább, hogy a kiszállóval igazából bármivel ki lehetett szállni. Volt az adott érték, ha egy 20-on maradt a játékos, akkor sima szektor 20-as, és megnyert. De hát annyira felerősödött a mezőny, hogy ez már igazából nem kihívás a játékosoknak. Vannak különböző játéktípusok is, igazából, ami vagy szektorozni kell, vagy tényleg meg lehet ezt az egészet kicsit variálni, hogy még izgalmasabb legyen. A jótékonysági versennyel kapcsolatban pedig igazából ott is a sima 501 játékról indulunk, és dupla kiszálló lesz.
0: Tehát ott akkor mondhatja a hagyományos szabályok szerint.
1: Hagyományos szabályok szerint, így van, pontosan. Igen.
3: És hogy lehet nevezni, vagy mikor? Vagy
1: nevezni igazából, meg van egy Facebook csoportunk, ahol ki vannak írva, hogy kinél lehet jelentkezni, és még
0: hogy a... Hogy keressenek rátok, hogyha szeretnének?
1: Dorogi AC Darts Klubként vagyunk fent, illetve ma délután este 6-ig lehet nevezni.
0: Oké, okay. Szóval aki ott szeretne lenni ezen a jó kis versenyen, ami mikor lesz, mert azért ezt is pontosítsuk.
1: Hol? Péntekünk van. Igen, igen.
0: Péntek van, egész nap.
1: Nem vagyok képben, igen. Holnapi nap. Szombaton. Igen.
0: Na, hát akkor ez egy kitűnő májusi szombati program azoknak, akik szeretnek kipróbálni magukat, és ezek szerint akkor a ti Facebook oldalatokon lehet is jelentkezni. Meg egy picit, Ádám, kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye itt beszélgettünk ennek a sportnak, és ezt most már egyértelműen annak ugye nyilvánítjuk a mentális részéről, egy picit szóba került a fizikai része. Te mit tapasztalsz magadon, és most, amikor már az ember nagyobb célokat is megfogalmaz, akár a saját egyéni pályafutásodban, hogyan kell növelni, vagy mennyire lehet növelni az edzés időt, vagy annak az intenzitását, vagy hogyan javul az ember koncentrációja egy olyan világban, és ezt a saját gyerekeimben is látom, amikor ez az egyik legnagyobb kihívás, ugye elképesztő mennyiségű ugye digitális élmény miatt, ami éri az embereket. Itt hál' Istennek pont arról van szó, hogy na egy irányba, egy célra, a táblára koncentráljunk.
1: Igazából visszatér, hogy nekem is ez egy nehézségem, hogy én is egy hiperaktív személynek gondolom magam.
0: Jó, hát igen, minden ilyen, azok voltunk egy kicsit, igen. Vagy legalábbis sokan.
1: Igen, a tábla előtt lelassul a világ. Ott a koncentráció az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Ezt tanulja az ember?
1: Tanulni kell, tapasztalat az évek során.
0: Külső tényezőket?
1: Nagyon sok versenyre el kell járni, nagyon-nagyon sokat kell edzeni. Én magamon azt tapasztaltam, meg akkor volt az, hogy egy kicsit javult, vagy elkezdett javulni a teljesítmény, amikor napi szinten 3-4 órát tudtam
0: ezt,
1: a táblára.
0: De jó, hogy ezt kimondtad, hogy nagyon sokat kell edzeni, mennyi az a sok, de az tényleg sok.
1: És az még azt mondom, hogy az egy átlagos. Ahhoz, hogy valaki egy olyan teljesítmény tudjon elérni, vagy egy magasabb szinten tudjon teljesíteni napi szinten, mert azt tudni kell, hogy a darts az nem úgy van, mint bizonyos sportoknál, azért, hogy elér egy szintet, akkor azon azt a teljesítmény fogja hosszabb ideig tartani. Itt napi munkát kell belerakni, és az a 3-4 óra az egy átlagos.
3: Csak egy edzés az hogy zajlik? Tehát akkor ugyanúgy hármasával dobálsz, és mindig leszeded, mert engem megvan szintén. Eldobom a 3 nyilat, megint vissza kell hozni. Tehát nincsenek ilyen labdaszedő, vagy nyílszedő gyerekek?
1: Sajnos nincsen.
3: Vagy 20-at dobálsz. Nem lehet az, hogy egy 20-30-at eldobsz?
0: Ez a lusta verzió. A lusta verzió.
3: Ja, akkor ez engem minősített most.
0: Igen, mert azt mondtad, hogy labdaszedő.
1: Ilyen még így és sem.
3: Kellene egy kisfiú, aki mindig visszahozza, és akkor én csak dobálok.
0: Nagyon rendes.
1: Ez a fizikai része, ez hozzátartozik. Van egy olyan, igazából a versenyek, egy komolyabb verseny, az úgy néz ki, hogy reggeltől akár estig is tartat. Úgyhogy egy állóképesség, fizikum kell.
0: Hát ez kb. Olyan, mintha azt mondtad volna egy golfozónak, hogy nagyszerű ütnék én, de nem szeretnék végig sétálni a pályára. Aztán mert ő, aki más sétálja.
3: A golfozó az ott egy zsáklabdával.
1: Meg a kocsiba is, nem van az, hogy...
3: Igen. Edzésen akkor nem hármasával dobálod, hanem ők 20-at dobsz egymás után?
1: Nem, azért az. Három ott van, és van az, hogy bizonyos feladat. Valamikor tényleg adott szektort, egy bizonyos pontot kell, vagy egy nagyobb szegmens kell eltalálni, vagy a kiszállózás gyakorolja. Nagyon-nagyon sok feladat van, igazából az egyénekre van építve, hogy ki miben találja meg azt az edzést, ami későbbiekben előnyére válik. Tehát egy ilyen edzésen, amikor egy 3-4 órát ledob, több kilométert.
3: És esetleg egy domit tenni a nyíl végét, csak visszahúzkodni. Tehát továbbra is próbálom a lusa verziót.
0: Egy jobb ötletet. Ferinek ez a sportág újító szemlélete, ez óriási. Mindenképpen valami, igen, egy domit a végén, és már ki is rántod.
3: Ugye,
0: legjobb, ha azelőtt visszarántod, mielőtt céltérne.
3: Vagy a tábla jönne vissza.
1: Mint
3: a
1: közelebbről lőjön, és csak beleszúrom.
0: Mint a lőlap, úgy érzed, mint a lőlap.
3: Pontosan,
0: ugye?
3: Tehát van még ebbe újítás.
0: Jaj, Ferikém, engem a szívedet. Ez a, tudod, ez a Churchill-i, csak semmi sport.
3: De aztán utána elmegyek a Margit szigetre, és futok 12 kilométert. Tehát azért nem vagyok lusta.
0: Tényleg azt mondod, több kilométer a séta, amire oda visszamentek?
1: Egy dobóvonal, most 2 méter 37 centi. És most, ha kiszámoljuk azt, hogy egy több órán keresztül dobál az ember, azért igen. Jó, kilométerek összeállnak.
0: Ezt számoljuk, hogy mégis hány kilométer sértáltuk, de viszont most már kíváncsi vádattél, úgyhogy...
1: Kell egy sportóra.
3: Egyszer 2 órán keresztül dartoztam, és másnap olyan izomlázom lett itt az alkaromban, az nem hittem, hogy van én izom.
1: Hogy sokan azt gondolják, hogy darts az egy darts, eldobni, persze. Hát, de ha majd fizikum részére is kitérünk, bárki, aki mondjuk nem dartsozott, és odáll egy-két órás dobál, kezét nem fogja felmelni.
0: Az biztos, ott a válkar és a többi, és a többi. Igen. Mennyire volt izomlázuk a kis szívbajnokainak a tavalyi első jótékonysági verseny után, és vajon mire számít, vagy számít az most az idén, Mónika?
2: Erről nem nagyon beszéltek nekem, hogy
0: mert ott,
2: izomlázuk.
0: Mert nem voltál ott másnap, amikor ez lett volna. Jaj, anya!
2: Csak annyit mondtak, hogy elfáradtak. Nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkesedések készülnek, tehát hogy holnap is ott leszünk, megyünk, ráadásul egy kicsit komplettebb programot kapunk, hiszen azon kívül, hogy megnézhetjük a darts versenyt, lesznek ott retro autók, amit kipróbálhatnak, beülhetnek, meghívtak minket Esztergomba egy múzeumba, hogy egy kicsit a gyerekeket elvigyük, és akkor ott ásványokkal fognak találkozni, egy kis tárlatvezetéssel alkothatnak.
0: Igen. Nap lesz akkor.
2: Utána visszamegyünk, ebédelünk, és akkor utána jön a mini darts verseny, tehát tulajdonképpen szerintem másnap ott fognak aludni, vagy még aznap úgy mennek haza, hogy végig alusszák az után. Ez nekik mindig egy plusz élmény, de nem csak nekik szerintem, hanem a sportolóknak is, és nekünk is, azt kell, hogy mondjam, jó látni őket, hogy miből lesz az a bizonyos cserebogár, hogy mennyire nyílnak ki, mennyire lesznek bátrak, mennyire mennek oda és csinálják és akarják.
0: Hány gyerekkel vagytok mostanság kapcsolatban, vagy ez mennyire változó ez a szám, akire úgy tényleg valóban figyelemmel tudtok lenni, és akifelé tudtok fordulni?
2: Közelül a 80 gyerek az, aki úgy folyamatosan a látókörömben van, de ebből olyan 30-40 az, aki aktívan részt vesz. Ez is változó, mert ugye az újak azok mindig finomabban jönnek, azok mindig ilyen kis óvatosabbak jönnek, amikor van egy olyan esemény, ami szerintük nekik is úgymond érdekes lehet. Ugye van egy másik korosztály, akik már ugye elmentek egyetemre, ugye ott már azért más szabályok vannak, ugye ott a vizsgai időszak.
0: Szóval tulajdonképpen már felnőtt egy olyan korosztály, akik már egyetemisták, azokkal, akikkel együtt kezdtél dolgozni.
2: Ez így igaz, igen. Hát sose felejtem el a kis pálmafás, meg a kis szofos kislányokból, most már egyetemisták. Egyetemre járó fiatal hallgatók. Az egyik az orvosira jár, a másik meg a Szegedre pszichológusnak.
0: Kicsit ilyen pótanyuka vagy nekik? Vagy milyen érzés ez, amikor az ember valóban azt látja, és nem a milyen érzés a kérdés, hanem inkább az, hogy ennek a relációja köztetek. Nyilván ez egy részedről egy nagyon érzelmes dolog, de ennek a visszaható része is megmarad?
2: Én úgy érzem, hogy igen, mert hogy nagyon sokszor felhívnak csak azért, hogy beszélgessenek velem. Elmondják az élményeiket. Volt olyan is, amikor nekem mondták el, nem az anyukának mondták el, hogy éli meg azt, hogy ő úgymond kiszakad a megszokott kis családi környezetből, elmegy egy másik városba, ott fog tanulni, és hogy benne vannak félelmek. És akkor az ember így próbál beszélgetni vele, hogy ezeket le kell küzdeni, ez is az élet része, és meg kell lépni, hiszen ettől leszel nagy.
0: Igen, hát ezek valóban nehéz pillanatok.
2: És még nagyon sok ilyen meghitt pillanat van, ami akkor így nagyon-nagyon megérint. Utána is, de ott abban a szituációban mindenféleképpen.
0: Milyen sportok vannak most a látókörödben idénre? Mert tudom, hogy rengeteg. Azt mondtam, hogy te magad is állandóan sportolsz.
2: Megyünk vitorlázni mindenféleképpen. Lesz ugye azért még foszis, minden igaz, focis programunk is. Tehát, hogy illetve hát folyamatosan kapjuk a felkéréseket, de ezek biztosan, illetve megyünk Pannonia Ringre a motorversenyre megint.
0: Fantasztikus, fantasztikus. Ádám, az, hogy így ez most már a második ilyen esemény lesz, ebből én arra következtetek, hogy ez hagyományjá fog nálatok válni? Minden évben lesz majd a szívbajnokai jótékonysági dartsverseny?
1: Szeretnék, igen, minden évben megszervezni.
0: Szóval akkor tavalyi tapasztalatok azok ezek
1: csak
0: szerint.
1: Pozitív.
0: Jó, nagyszerű. Hát akkor ez a kombó úgy tűnik, hogy ez itt hál' Istennek összeállt. Te hogy látod a saját, illetve az egyesületed jövőjét itt egy picit hosszabb távon, mert én azt veszem ki a szavaidból, hogy ez a sportág téged nem csak a szervezési oldalról, hanem nyilván versenyzőként is beszippantott.
1: Ez így van. Hát a saját oldalamat, hogyha nézem, én szeretnék tényleg, ha nem is világszinten, de országos szinten egy meghatározó játékos lenni. Terve van, hogy a jövőben minél többet ott legyek a tábla előtt, minél többet edzek.
0: Meg tudod oldani?
1: Látok rá esélyt. Ez csak úgy működik, hogyha az ember hisz magába.
0: Ez abszolút
4: így van.
1: Én azt mondom,
4: hogy
1: ez meg lehet.
0: Szerinted hány fiatalt lehet ma megszólítani ezzel a sportággal? Már a kezdetektől már azt mondtad, hogy persze ez nagyszerű, hogy bármilyen korban el lehet kezdeni, de arról is beszéltünk, hogy ez minél hamarabb kezdi valaki el, hogy annál több automatizmus, annál több remélhetőleg jól, kialakuló reflex lesz ebben.
1: Ez így van. Az hála égnek azt jól látni, hogy nem csak a világon, hanem Magyarországon is a fiatalok uralják a mezőnyt. Ha. A 18-20-16 éves...
0: Akkor fiatalodik a mezőny, mert azért amikor megismertük a tévén keresztül ezt a sportágot, akkor azért ez ilyen, egy ilyen szóval középkorúak műfaja volt.
1: Teljes mértékben. Nagyon-nagyon sok magyar tehetség van, aki azt mondom, hogy amit most látunk és jónak tartunk, még jobbak lesznek. De ezt elég világi szinten is megnézni, hogyha a Luklitát nézzük, aki Bad Bob bekerült a darts világa 16 valóban. Évesen, igen, most meg uralja a mezőnyt, és egyre több fiatal van.
0: Nagyszerű. Szóval ez akkor tényleg azt jelenti, ugye, hogy itt egy új horizont nyílt tulajdonképpen ebben a sportágban, és amilyen rapid tempóban fejlődik, nagyon. Én is azt látom, hogy ez sokakat be fog szippantani, és jól teszi ez a sport, ha beszippantja őket, hiszen azt mondtuk, hogy kitűnően kompenzálja ugye a digitális túltengés, amiből sajnos egy picit több van, mint kellene. Hát nagyon gratulálok ehhez a kombinációhoz. Nektek így együtt, Mónika, tudom, a te tényleg önkéntes tevékenységed az párját ritkító és az elkötelezettség fantasztikus, úgyhogy ezt újra sokak nevében köszönjük, és további intenzitást kívánunk ehhez természetesen, meg jó egészséget. Szerintem az egyik legfontosabb. És Ádám, neked pedig azt kívánom, hogy egyrészt a már szárba szökkenő Dorogi Klub legyen még eredményesebb, igen. És a te személyes karrieredben is határa csillagos ég. Jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Na, nagyszerű, köszönjük szépen, és nagyon-nagyon örülünk, hogy hallhattuk benneteket, sok-sok ilyen szívetmelengető témát szeretnénk bemutatni itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben, és természetesen folytatjuk a műsort egészen 10 óráig.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent ezzel felek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Beke Zsombor gondolataival.
7: Újra átélni az eufóriát, Beke Zsombor jegyzete. Senkit sem lep meg az a tény, hogy a papírforma alapján a pénteken rajtoló átcsoportos jégkorong világbajnokságon bitang nehéz lesz a magyar válogatottnak kivívni a bennmaradást. 2025-ben a magyar jégkorong történetében először sikerült megragadni az elitben, ha a reális forgatókönyv valósul meg, Majoros Gergely együttesének sorsát két mérkőzés döntheti el, a szombati Ausztria és a keddi Nagy-Britannia elleni összecsapás. Nehéz lesz? Abban biztosak lehetünk, hiszen Ausztria egy évvel ezelőtt bejutott a legjobb 8 közé, a sógorok ellen pedig a tétre menő helyzetekből egyébként sem jöttünk ki jól az utóbbi néhány évben. Elég csak 2023-ig visszamenni az időben, amikor szintén az elitben két gólos előnyről kaptunk ki szétlövésben, és búcsúztunk az átcsoporttól. A britek ellen is akad néhány frissebb emlék. Olimpiai selejtezőn sikerült őket legyőzni 2020-ban, ellenben 2018-ban Budapesten ellenünk jutottak fel az elitbe. Miben bízhatunk? Egyrészt a válogatott mellett immár második teljes idényét töltő szakmai stábban, a hazai edzőkből összeállított csapat működő és nézhető játékrendszert rakott össze. Mindenkinek megvan a dolga, mindenki tudja a feladatát, arról nem beszélve, hogy a stábon belül is remek a hangulat, együtt akarnak tenni a magyar jégkorong jövőjéért. Másrésztről az ellátói támogatásban. Zürichbe is, ahogy a világ bármelyik pontjára, a magyar szurkolók elkísérik a válogatottat. Volt szerencsém jó néhány külföldi világbajnokságot átélni a drukkerek között, valamint újságíróként is. Azt a fajta energiát, amit a tábor ad a jégre, semmi sem pótolhatja. A hatalmas győzelmek, feljutások a mai napig élnek bennem, és ezzel így vannak a játékosok és a szurkolók is. Ezt a hangulatot kell újra megteremtenie a csapatnak és a tábornak közösen Zürichben is. A tavalyi világbajnokságon Kazaksztán legyőzése után hatalmas volt az öröm, de az igazán nagy euforikus ünneplés elmaradt, hiszen az utolsó mérkőzések eredményétől függött a miénk sorsa, a játékosok a reptére, a szurkolók a televízió előtt izgulhatták végig a Svájc-Kazaksztán mérkőzést. Kívánom a válogatottnak és az elutazó szurkolóknak, hogy ismét a jégen, az arénában éljenek át eufórikus pillanatokat, és írjon ismét történelmet a magyar jégkorong.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Két góllal kikapott Szerbiától a magyar férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Francia siker a Tour de Hongrie második szakaszán. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Csemár Rodriguez, a magyar csapat szövetségi kapitánya így értékelt a mérkőzést követően.
2: Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeki, ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk 2-re, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra 2-vel vezettek. Mindig nyerni akarunk, megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
1: A szövetségi kapitány után következzen Bánhidi Bence, a magyar csapat beállóját is Tóth Bálint szólaltatta meg.
3: 2 góllal jobbak voltak a szerbek, nem tudom mennyire lehet örülni, hogy csak 2-vel, mert ugye volt 7 is köztem. Mi az, ami ilyen furcsán alakult ott az első félidő közepén?
4: Én azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, ott volt egy periódus, amikor nagyon sok zicsert hibáztunk, ugye a Miloszlavia nagyon jól védett, volt egy pár labdát, amit kidobtunk, úgyhogy ebből kialakult egy nagyobb különbség az első félidőben, de én azt gondolom, hogy a második félidőt azt összességében pontosabban játszottuk, mint az elsőt, és ennek köszönhetően életben vagyunk, és otthon szeretnénk megcsinálni.
3: Az első félidőben közel 20 gólt kaptatok. Mi az, amit a védekezésben tudtatok állítani a második félidőben, hogy érzed?
4: Kicsit kompaktabbak voltunk középen, ugye rengeteg egy-egyes figurájuk volt, abból játszottak ránk. A kapusaink is elkezdtek egy picit fogni a második félidőben, de én azt gondolom, hogy még van bennünk, úgyhogy összerakjuk, jellemezzük a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk vasárnap.
3: Tulajdonképpen majdnem 60 percesztél, rengeteg 7 méterest is kiharcoltál. Hol van akár benned, hol látod azt, hogy a csapatban van az a fordulatszám, amivel meg lehet fogni ezeket a szerbeket 3-mal?
4: Én szerintem, ha így védekezünk, ahogy a második fél időben is megyünk a lerohanásban, akkor igazából sokkal nehezebb dolguk lesz. Majd meglátjuk, hogy az edzői stáb mit fog kiokoskodni a következő meccsre. Biztos, hogy nekik is van valami a tarsolyukba, és ugyanígy fogunk küzdeni, ahogy a mai nap folyamán.
1: A férfi kézilabda válogatott, tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A párharc győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az N4 Sportnak adott interjújában Marco Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
5: Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben és a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára. Valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
6: Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
7: Absolutely, like the same for Loic Négo, for instance.
5: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
7: In comparison with the performances of the others.
1: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Christopher Zakariasen, a Ferencváros középpályása, így várja a hétvégét.
8: Of course it's difficult. We wish we could to have everything in our own hands.
9: Ez természetesen egy nehéz helyzet, bár csak a saját kezünkben lenne a sorsunk, de sajnos nem így áll a dolog. Figyelnünk kell arra is, hogy mi történik Kisvárdán. Semmit nem tudunk tenni azon kívül, hogy felkészülünk a Zalaegerszegből és megnyerjük a meccset. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nem éppen egy ideális szituáció, de ez van.
1: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig nem csak az utolsó fordulóra, hanem már a következő szezonra is készül, hiszen tegnap jelentette be, hogy Böde Dániel szerződést hosszabbított a csapattal. A 39 éves klublegenda a következő idényben is a Paks együttesét erősíti majd. Böde Dániellel Bitman Emil beszélgetett.
10: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
11: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
10: Most 527 NB1-es mérkőzésnél jársz, nyilván az 570-es rekorder Vég Zoltán az még legalább másfél szezon, de hogy a dobogóra, az örökrangsor dobogójára fellépél, az egy teljesen jól látható cél. Illés Béla 13 meccsel van most előtted. Ezek a rekordok mennyire vannak ott a fejedben?
11: Úgy gondolom, hogyha éppen is egészségesen végig tudom csinálni ezt a szezont, a sérülések elkerülnek, akkor bízom benne, hogy még egy fél évet legalább tudok legalább szállni, és a klub is társ lesz ebben, hogy a végzőnök a rekordját megdöntsem.
1: Böde Dánielt hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronz párharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demmin Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
12: Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
13: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntötte ezt a meccset a javatokra?
12: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
13: Közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
12: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
13: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amint túl kell lendülni?
12: Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
1: Bonnevel Kosznöfroán nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Fetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Fettereket, Kressz Bálint kérdezte a célba érkezést követően.
14: Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni. És szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban. Úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzom, mert tényleg hát sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrin egy szakasz dobogót, de hát ami nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, ezt szeretnénk meg is őrizni.
1: Fetter Eriket hallották. A Tour de Hongrin mai harmadik Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszát 12 óra 45 perctől az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Gyásznapot tartanak ma az ukrán fővárosban. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a hetedik helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregély Míra, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-2027-es idényben szereplő 11 együttest választhat. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelő pozícióját elfoglaló a hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. Hét magyar egység jutott döntőbe a brandenburgi kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági éjszakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tótka Sándor kajak 1-es 200 méteren, a Kis Ágnes Nagybianka dúó pedig kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is, ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszén Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot biztosít az állománynak. Kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Tisza kormány emellett felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és az elmúlt 16 év kormányüléseiről készült összefoglalókat is.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Budapest irányába Dunakeszi térségében, az M3-as autópályán Gödöllő és Mogyoród között a kiépített terelésnél, és sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Budakalánz között, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű, a hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Május 15-e van, 8 óra 37 perc, sőt most már 38 perc. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és egész reggel itt vagyunk együtt Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek, és nagy öröm volt számunkra, hogy az elmúlt órát Beck Mónikával és Felföldi Ádámmal együtt tölthettük, ugye a Szívbajnokai Alapítvány, illetve egy jótékossági darts verseny kapcsán beszélgettünk, és egy nagyon szép és szívet melengető szó szerint világba kalauzoltak el minket, de közben persze más témáink is vannak egész reggel, ami elsősorban azért labdarúgáshoz kötődik, ugye azt már többször elmondtuk, hogy a május az egy izgalmas hónap, nagyon sok minden ilyenkor ér véget, ilyenkor csúcsosodik ki, bajnoki, kupamenetelések, nyilvánvalóan tudjuk jól, hogy a hónap zárásaként szinte majd május 30-án ugye Puskás Arénában bajnokok ligája döntő lesz, szóval egészen elképesztően izgalmas dolgok vannak, és ugye az is szóba került itt egy ilyen az angol premiership híre kapcsán, hogy itten kérem szépen azért a cél érdekében egyesek olyat is megcsinálnak, hogy mondjuk kémkednek csapatoknál, és hát szóba került, hogy kikinek a fejébe szeretne belelátni, vagy milyen helyre szeretne bekukkantani, ahol alapvetően nem szabad, ugye hát bizony Novák Feri is megírta nekünk, ugye, hogy Sumák, vagyis Pulai Imre fejébe szeretne belelátni, vagy ott szeretne lenni, de nem is annyira halkan, valószínűleg nagy zajt verne. Én egyébként őszintén szólva, most azért így a hétvégi mindent eldöntő bajnoki forduló előtt azért szívesen ilyen láthatatlanul bekúsznék mondjuk a Ferencváros öltözőjébe, mondjuk a Győr öltözőjébe. Ugye? Szerintem nagyon izgalmas lenne, hogy vajon milyen lelkiállapotban, milyen titkokkal ki, hogy készül. És lehet, hogy van olyan valaki, aki hát az öltözőben nem is jár, de azért nagyjából ezt az életérzést jól és közelről ismeri. Állandó pénteki vendégünk, ami drága Bánki Dodong, Bánki József, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Dodi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Szia, Dodi!
1: Na, hát Dodikám, te azért jártál egy pár öltözőben, és voltál is bizony ugye olyan élethelyzetben, amikor az ember tudja, hogy nagyon-nagyon fontos téthez, egy utolsó erő merítéshez érkezik el egy csapat, de még mielőtt erre sort kerítenénk, azért hiszen egy héttel ezelőtt még nem tudhattuk, hogy hogyan zárul az idei kupasorozat, az idei Magyar Kupa, ma már tudjuk, hogy a Ferencvárosnak megvan ez a trófea. Szóval mennyire nyugodtál meg abban a tekintetben, hogy nem marad trófea nélkül a drága csapatod?
3: Ez volt a legfontosabb, hogy így legalább megvan az Európa Ligai indulás, mert a bajnoki cím már nem a Fradi kezében van, és ezért volt feszültség minden Ferencváros szurkolóban a kupadöntőn, amely szerintem én nem is emlékszem, mikor láttam ilyen nívótlan, színvonaltalan meccset, eseménytelen meccset, mert maga a játék az nem hozta lázba az embereket. A körítés viszont igen. Én azok közé tartozom, akik ha kell, akkor azért kritizálom az MLS-t, mert vannak döntések, amik nem állják meg a helyüket, sőt, elég sok van. De itt most az MLS előtt le a kalappal, mert ez az 5000 néző, aki kijött, ebben vastagon benne van a szövetség szervező munkája, és egy fantasztikus ünnep volt. A lelátón. A pályán nagyon gyenge játékben, viszont nagyon taktikus futball volt, tehát minden labdáért nagyon nagy harcra jött, aki ezt szereti, annak csemege volt. Szerintem az emberek 90%-ának, a szakemberek 90%-ának sem tetszett. Viszont nagyon fontos volt a Fradi szempontjából, és olyat sem láttam még, hogy a két csapat szurkolói egymás címerével ellátott vólóban, közös vólóban nézik a meccset, közösen vonulnak, egymást éltetik. Ez szerintem ilyen Alexander Dumas-i romantikus fejezetet érdemel.
1: Hát pláne, hogyha ebből az egyik érintett csapat a Ferencváros, akkor ez tényleg valóban nagyon romantikusnak tűnik, de

0: úgy tűnik, hogy a cél ennél sokkal fontosabb volt, és az is nagyszerű, hogy, hogy de is meg sokan elmondták már, hogy önmagában a Magyar Kupa erre a színvonalra, erre a nívóra, erre a körítésre emelkedett.
1: Igen, igen, hát ez mindenképp a szövetség érdeme, és ezt így is kell, mert én emlékszem olyan kupadöntőkre, hogy volt 500-800 ezer ember, volt amikor oda-visszavágos volt amikor egy meccs, de nem az egykori Népstadionban, a Puskás Aréna elődjében. Tehát itt most már megvan adva a módja, a rangja, és nagyon nagy ünnep. Tehát én soha nem látok annyi gyereket, asszony, családot, mint amivel találkoztunk a stadionba menet, mert én mindig azért korábban kimegyek, és boldog emberekkel találkoztam, és hozzák a gyerekeiket, és egy életre elköteleződnek a futball mellett, a futball iránt, és nagyon nagy boldogságot jelentett számukra. Lehetett látni a gyerekek arcán, a szülők arcán, és a lelátó is. Tehát nem, maga a hangulat, a körítés az parádés volt, és a szakmai részét azt most lépjük át gyorsan, de maga a Fradinak ez nagyon fontos volt, hogy az Európa Ligában legalább minimum tudhat, és így megy neki az utolsó fordulónak.
2: Egy apró kérdésig tartsuk meg a szakmai vonalat, hogy szerinted mi volt a kulcs momentum, vagy kulcs taktikai húzás a döntő sikere érdekében a Fradi részére, illetve ez a Magyar Kupa döntő mennyire lesz befolyással a hétvégi bajnoki találkozóra?
1: Hát kezdjük azzal, hogy a Fradinak a két cserejátékos, a Abu Fanite és Korbut be tudta dobni Rabikin, és ez döntő volt, plusz az, hogy sokkal hosszabb a padja, gazdagabb a keret a Fradinak, és amikor hosszabbításra került, mondtam is, hogy innentől kezdve még nagyobb esélye van a Fradinak, ez be is jött, mert akár fizikálisan is, mentálisan is jobban írta a Fradi, nem nagyon volt helyzete, azt a kapura rövésre sem emlékszem az eténét, de a Fradinak se sok, és egy bravúros mozdulat döntött el végül a meccset, és milyen az élet, a meccs hőse volt Gundel Takács.
0: Igen.
1: Szenzációsan védett, de ezt a gólnál őt is megvették. Ez egy olyan szöglet variáció volt, amire senki nem számított. És Félházon a Fradinak a pontrugás specialistája, ő az edző, ott Rabikin mellett, így nyilván ez őt is dicséri, mert rengeteget gyakorolják, és nagyon megleptem, de én úgy vettem észre, még a fradistákat is megleptem, mindenki beszélgetett, és csak egy ilyen fáziskéséssel ugrott föl mindenki ott körülöttem is, mert tényleg egy váratlan szituáció volt, és egy nagyon, nagyon bravúros, mert azért nehéz ám ezt így megrúgni, ahogy
2: rémegyünk.
0: Ezek azok a dolgok, ugye itt ma reggel arról beszélgettünk, hogy egyetem mit lehet kikémkedni egy másik csapatnál. Na például mondjuk, hát most azt mondtad, hogy a váratlanság, például ilyen típusú meglepetés kombinációk, vagy variációk azok, amelyekkel egy csapat, amelyiket azért egy szezon végére nyilván nagyon alaposan kiismer, pláne az ellenfele, pláne az, amelyik mondjuk szintén a bajnoki címért fut. Tehát például ezek azok a dolgok, amire azt lehet mondani, hogy na, fiúk, hát erre nem tudtatok készülni, mert erre senki nem tudott.
1: Igen, igen, de mondjuk teljesen véletlenül 30 méterre ült tőlem Borbély Balázsa, az Etónak az edzője. Ő nagyon figyelt mindenre, meg egyébként is ő nagyon képben van a mezőnyt illetően, a magyar csapatokat, meg a sajátjait illetően is. Itt az öltözői felkészítéssel lesz a hangsúly, tehát hogy milyen hatással lesz, ugye Ferike kérdezte az előtt, hogy milyen hatással, jó hatással lesz a Fradira, de az Etónál kérdés, hogy ez a két hét mennyire volt jó, mert mindig jön az ember azzal, hogy túlzott, megterhelés három naponta a meccsek, na most itt két hete nem volt meccs. Itt most Balázsnak, Borbély Balázsnak óriási szerepe lesz a mentális felkészítésben, ugyanis élete legnagyobb lehetősége előtt áll az Eto, az összes játékos, egyikük se volt még bajnok, és itt a lehetőség, az ő kezükben van a döntés. Na most itt olyan szinten kell felkészíteni a játékosokat, hogy levenni tőlük róluk a terhet, hogy ne feszüljenek be, ne glöcsöljenek be, ne nyomja agyon őket ez a hatalmas lehetőség, mert itt most nagy a tét. Itt most tényleg nagy a tét, de aki mész a pályára, ott már nem arra gondolsz, hanem arra, hogy valahogy meg kell nyerni a meccset. Igen, ám, de lesz egy nagyon akaratos kisvárda az ellenfelük. Révész Attilát ismerni kell ahhoz, hogy ő egy nagyon tökös tuzséri gyerek, aki mindig azt mondja, amit érez, nincs benne manér, nincs benne megfelelési kényszer. Én nagyon bírom az embert egyébként, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon nehéz ellenfele lesz az Etónak, de ezt tudják, Győrben is tudják. bármi lesz az eredmény, a győri futball, a győri csapat, Borbély Balázsral az élem, meg a fiatal magyar játékosok, csak dicséretet és elismerést érdemelnek.
0: Ez valóban így van, és hát nyilván itt azért, amit mondtál, az szerintem lélekben a Ferencvárosnak azért nagy megkönnyebbülés, hogy hogy már zsákban van, ugye egy nagyon fontos trófa, és hogy fogalmaztál, ami talán még ennél is fontosabb, ugye a jövő szempontjából az Európa Liga indulás jelentő hely, és egy picit azért arról se feledkezzünk meg, hogy már a mostani formák alapján úgy tűnik, hogy nyilván a Ferencváros néz szembe egy komolyabb ellenféllel, ugye itt most abban az esetben, ugye ez az egy pont elillanhat hirtelen, hogyha Ferencvárosnak sikerül, és esetleg az Etónak nem. De az tény és való, hogy a kiélezett helyzetekben azért nagyobb rutinja a Ferencvárosnak van. Ez nem tudom, hogy szerinted mennyit nyomhatva most ezen a hétvégén, pláne úgy, hogy mondom, azért van egy szerintem erősen megkönnyebbültségi faktor a Ferencvárosban a kupa győzelem után.
1: Hát hogy ne, persze van. De ezt nem tudom, hogy a például elsősorban a légiósokat hogy érinti, mert az utolsó fordulónál már azért megvannak a repülőjegyek, hova repülnek, hol fognak pihenni, tehát itt már a félmezőny szabadságon van.
0: Igen?
1: Tehát nem,
0: ja, biztos, igen, persze.
1: Ezt kell ébren tartani. Nyilván ezt Rabik is tudja, pontosan tudja, tehát nem egy löttyet Fradi fog pályára lépni, ráadásul nagyon nagy ünnep készülődik, mert gyereknap van, tehát rengeteg program van. Most az eredménytől függetlenül utolsó meccs, nyilván itt most a szezont is lezárja a csapat, meg valamilyen szinten már megszokta a sikert a Fradi tábor, mert hétszer egymás után Zsinórban bajnok volt a csapat, most nem, és nagyon, ráadásul nem is a Fradi kezében van a döntés. Éppen ezért nagy szurkolás várható, tehát nagy hangulat várható, rengeteg gyerek, rengeteg család, mondom, gyereknapi programok vannak, és nagyon sokan készülnek. Hát akivel találkoztam, már mindenki készíti a mezét,
0: na,
1: a
0: sálat. Ezt akarom mondani, hogy van ennek egy olyan része, ami hát nyilván nektek, akik ebben a világban mozogtatok sokkal természetesen, de azért mégis pikáns, ugye. Azért nyilván a kupán is előkerültek az előre elkészített kupagyőzteseknek járó csodálatos egységes mezek, és hát azért egy profi klubnál mindenre is készülni kell, független attól, hogy nyilván nem a Ferencváros kezében van a csapat sorsa, meg a bajnoki cím sorsa, hogy te magad is fogalmaztál, hogy ilyenkor egy profi klub hogy készül? Tehát azért bekészülnek egy olyan adaggal, mondjuk így, hát kellékekkel, ami akár egy bajnoki cím kapcsán is fölvehető, és mindegy. És aztán, ha nem úgy alakul, akkor ez megy a, nem tudom, a leselejtezésre? Hogy van ez?
1: Igen, jól látod, Zsuzsi, igen,
2: akkor
1: így van, mind a kettő.
2: Újra hasznosítás.
1: Hát igen, megy a Péter, az megy a ládába, igen. De mind a kettőre föl kell, normális komoly klub mind a kettőre fölkészülésed. Nyilván Babonából senki nem beszél erről, meg elő se veszi. Bár elő kellene venni, nyilván a Fradinál is így vannak vele, de Győrben ugyanígy vannak. Mm-hmm. Ráadásul ott közös meccsnézés lett volna, de hát a rossz idő miatt lemondták. Tehát ott is nyilván így ilyen ad-hoc jelleggel baráti társaságok fogják nézni tévén a meccset. Egy nagyon érdekes, újra előkerülnek a szokorádiók, a Nemzeti Sport Rádió szerepe is meg fog erősödni, mert nyilván aki úton van a rádióban fogja hallgatni a meccset.
0: Persze, igazi klasszik körkapcsolás lesz a hétvégén.
2: Ez esetben még az ülői úton is lehet hallgatni, aki kim van a mérkőzésen, mert kíváncsiak, hogy kisvárnán milyen események történnek. Tehát tényleg ez egy érdekes történet.
0: Telefon kell és egy applikáció, és bárki hallgathatja a Nemzeti Sport Rádió élőben.
1: Én ebben nőttem föl, hát az én korosztályom emlékszik még a Fokorádió, a barmatokban.
0: Igen, az egyik fül mellett, igen, ott volt.
1: Előttünk ott a legendás Vas István Zoltán, vagy Novotny Zoli bácsi közvetített, sőt, mi még Szepesi Gyuri bácsit is hallgattuk, aki Isten vigyázol rá, de gyakran megszépítette az eseményeket. Láttuk, hogy az eladott labdának is olyan úgy tudott örülni, hogy jaj, de szép lett volna. De nagyon nagy ereje volt, és majdnem mindenkinek a kezében ott volt a rádió, úgyhogy most a Nemzeti Sport Rádió is jelentősége is meg fog növekedni ezen az utolsó napon. De mondom, nagyon nagy a várakozás mind a két helyen, az Etónál is, meg a Fradinál is. Bárhogy lesz a futball ünnepe, mert mindenki nagyon készül, az ülői úton óriási programok lesznek, közel 20 000 nézőt várok én is.
2: Hogy látod, Dodi, mert abban nincs kételjem, hogy a Ferencváros az éppen nyerni fog. De vajon a Győrnek vagy a Kisvárdának mi lehet az esélye? Tehát milyen forgatókönyvet látsz abban, amit a szíved szerint elvár, hogy a Ferencváros legyen a bajnok? Mert én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Győr kiengedje ezt a lehetőséget a kezéből. Tehát milyen esélyeket látsz a Kisvárda szempontjából? Vagy Fradi szempontból?
1: Látszik, hogy te inkább a lila negyedre
2: mondod. De nem, igazából a Győr abból szimpatikus, hogy nagyon mélyről indultak is, és egy szisztematikus munka alapján vannak karnyújtásnyira a bajnoki címtől. Tehát egy példakép lehet bárki számára, akár az Újpest számára is a jövőben. Csak mégis a Fradi hazai pályán azért nincs két ilyen meg fogja nyerni a meccset. Csak miben lehet bízni a Kisvárda oldaláról szakmailag? Erre vagyok kíváncsi.
1: Valahol minden fradista az én fejemben is az van, hogy itt az Eto ezt behúzhatja, de mi fradisták vagyunk, és az nem csak jel szó, hogy küzdeni mindig feladni soha, tehát a mi gondolatunkban az van, hogy x-elni fog a Győr, és a Fradi meg nyer. Tehát ebből indulunk ki. Persze, a józanész meg azt mondja, hogy hát ezt már az Eto be fogja húzni, de hát ezt elhesegetjük magunkat, ezt a gondolatot. És minden idők legnagyobb Kisvárda szurkolóivá vál mindenki. Egyébként meg ott a környéken fantasztikusan szeretik Ricsén, Tuzséron Fradi szurkolói csoport van a Vikingek. Sőt, a túloldalon, a Gunyhatáron túl, Perbenyiken, Királyhelmeten tömegesen járnak az emberek Fradi meccsekre 300-350 kilométer. Tehát csodálatos Fradi tábor van arra felé is, de nyilván az Eto, a vendégtábor is tele lesz. Ott is egy nagyon jó hangulatú meccs lesz. Tehát mondom, a jelszavunk küzdeni mindig. Eladni soha.
0: Dodikám, akkor még egy dologról beszéljünk, egy kicsit eltávolodva arról, hogy ki lesz a bajnoki cím, ugyanis a bronzérem sorsa sem dőlt még el. Ott is van egy izgalmas dolog, és hát azért az is tény, hogy láttuk, hogy egy meglehetősen általatok kivéreztetett Újpest látogat majd Debrecenbe, ugye Debrecen az egyik bronzérem aspiráns, és hát ott van egy Paks, ugye, amely ugye Diósgyőrbe megy, és azt is tudjuk, hogy ez is egy más KVH-s sok szempontból, de már azért a Paks is körbe küldte a bronz érem megszerzését követő meghívókat, természetesen azzal az zárójeles mondat, hogy amennyiben így alakul a dolog. Szóval ott melyik csapatot láttad esélyesebbnek?
1: Hát mindenképp azt várom, hogy mind a két csapat megveri a meccset. Tehát a Debrecen is megveri az Újpestet, és a Paks is. Uh-huh. Paks is nyerni fog, úgyhogy itt számomra nem kérdés. Az Etét meg legyőzi a Fradi, hát az nem is kérdés.
0: Na, hát ez akkor azt gondolom, hogy itt legalábbis a te fejedben összeállt. Van nyilván egy vágyvezéret gondolat, hogy nézzen ki, és persze nyilván van
1: Paks.
0: Ami. Oké.
1: Okay. Úgyhogy Paks, ahol Böde Dani még egy évet ott lesz, aztán még csúcstartó is lehet. Tehát, hogyha ez így lesz, hogy a Paks is megveri, nyer a Diózsőr ellen, meg a Loki is megveri a lidákat, akkor a Paksé a harmadik hely.
0: Na, és akkor ugye azzal kezdtük, hogy én nagyon szeretnék láthatatlanul be sonfordálni valamelyik öltözőbe. Ilyenkor csak annyit mondj, hogy a múltbéli tapasztalatai alapján mi történik az öltözőben egy nappal a bajnoki mindent eldöntő összecsapás előtt?
1: Teljes készültség van már mindenki izgatottan várja, és hát nyilván a saját dolgára fog koncentrálni mindenki, de félszemmel ott lesz, hogy áll a másik oldalon a történet. Én elég sok ilyet megéltem már 1981-től kezdve, amikor Csepelen játszottunk a Fradival, és a Győr az utolsó fordulóban az Újpestet fogadta. Hát voltak vegyes érzéseink, aztán be is jött, sajnos nyert a Győr, és így az Etoé lett a bajnoki cím. Remélem most más lesz a forgatókönyv.
0: Na hát minden esetre meglátjuk, ahogy te is fogalmaztál, nyilvánvalóan a Nemzeti Sportrádió körkapcsolásával, aki velünk tart, semmiről nem marad le. Úgyhogy mindenképpen érdemes, gondolom, hogy Feri, te is aktívan kiveszed a részed.
2: Így van, alig várom, itt leszek, és segítek.
0: Na, ezzel többen vagyunk ki. Dodikám, akkor nagyon jó szurkolás neked, és tudjuk jól, hogy mi a semleges labdarúgó szurkoló jelmondata.
1: Objektív műsorvíró. Az objektív.
0: Jól van. Na, akkor oké, kimondtuk ezt helyetted is. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm én.
0: És nagyon sok sikert, és persze jó szurkolást és egy nagyszerű hétvégét kívánunk a futball szerelmeseknek, mert hogy lesz miért a magyar élvonal utolsó fordulójára koncentrálni. Mi pedig rövidesen folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelét, majd Kemény Dénessel.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 6 perc, május 15-e van. Mindenkinek jó reggelt, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel, és itt van velünk Bene Feri egész reggel.
2: És Csisztus Zsuzsi, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ugye dicsérjük a május, nem csak azért, mert egy gyönyörű hónap, és szárba szökken a természet, és végre van egy kis eső is, hanem ugye szóba hoztuk, hogy sport szempontból, meg általában a labdajátékok szempontjából egy csúcs hónap, hiszen nagyon sok minden, bajnoki menetelés, kupa menetelés, nemzetközi kupák is ugye ilyenkor érnek a csúcsukhoz, és egyébként nincs ez másképp például a vízilabdában sem, legalábbis a bajnoki meg a nemzetközi kupa szerepléseket tekintve, úgyhogy lesz bőven mit megbeszélnünk pénteki állandó vendégünkkel, a mesteredző Kemény Dénessel. Szervusz drága mester, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ugyanis az a nagy helyzet, és ennek természetesen örülünk, hogy a Ferencváros férfi vízilabda csapat ugye címvédőként ismét bejutott a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjébe, de azért azt el kell mondani, hogy ez nem lesz ez egy olyan könnyű menetelés és sétagalop sem, hiszen ugye két magyarosnak mondható csapat is bejutott ebbe a négyes döntőbe, már az elődöntőben akár összejöhet a Fradi és a Barcelona csatája, és ne felejtsük el, hogy a katalánoknál Vígvári Vince bombaformában van, Belgrádban 4 gólt lőtt, és hát a Brescia idegenben 5 méteres párbajban fölülmúló Olympiakos Piraeus nyerő embere, Zalánki Gergő, ugye, aki visszavágyik a válogatottba, 2 gólja mellett a szétlövésben is kétszer betalált, tehát bomba formában magyarok itt és ott. Milyen lesz ez, hogy látod ez a négyes döntő? És a Ferencvárosnak ugye azért tavasszali pont akkor forgatnom ott náluk, amikor volt egy pici mélypontja, de úgy tűnt, hogy ebből tökéletesen kijöttek, szóval ez a Fradi akár képes lehet-e a BL trófea megvédésére újra, ami már aztán tényleg történt. Mi lenne?
3: Igazából szerintem most csak jósolni tudunk, mert a Recco, a Fradin túl, Recco is, Olympiakos is, és a Barcelonéta is abszolút kupagyőztes képes, és nem csak a Vígvári Vince és az Alánki Gergő, hanem a Burián Gergő és az Angyal Dani is képviseli a magyar válogatott keretet a két külföldi csapatnál, a spanyol meg a görög csapatnál. Hát a Recco nyilvánvalóan képes a kupa megnyerésére, de leginkább az FTC képes. Most Fradi, nem tudom, szerintem már a Barcelonéta annyival vezet, hogy talán már neki megvan az első hely, de most nincs előttem a tabella, de teljesen mindegy végül is, mert bárkit kap a túloldalról, az majdnem önmagában olyan, mint egy döntő, és akkor utána egyáltalán nem biztos, hogy a Recco kapja vissza, ha sikerült megnyerni az első meccset a döntőre, úgyhogy soha nem volt ennyire, nem azt mondom, hogy kétesélyes, négyesélyes. Nagyon-nagyon jó csapatok. Az FTC nem is hullámvölgyben volt, hanem ugye például a Mandis egy jó darabig nem játszott, most már azért játszik, és ő benne azért a maximális teljesítmény az még arrébb van, de a négyes döntő is arrébb van, tehát abszolút képes lesz rá, és ő nagyon-nagyon motivált, amióta eljött Belgrádból, ugye ott ilyen belső viharok következtében, újra meg újra, nem csak az FTC színeiért, hanem a saját lelki biztonságáért játszik, és azért amikor a világ legjobb, vagy egyik legjobb játékosa nagyon motivált, az mindenképpen jó hír nekünk, hogyha nálunk játszik, ellenfeleknek meg kevés.
1: Való igaz, hogy így van, és ugye említetted, hogy persze nyilván, hogyha nem teljes fegyverzetben szállnak vízbe akár a Fradi játékosai, amint esetleg itt a tavaszi, én hullámvölgynek hívtam, de mondtad, hogy nem feltétlenül ez volt, hanem adott esetben valóban nem a teljes létszámban állt rendelkezésre a csapat vagy játszott, akkor az egy más képet mutathat, de hát most már minden létező erőforrást be kell dobni ugye egy ilyen színvonalú négyes döntőhöz. Kérdeztem egyébként Nyéki Balázs pont erről, amikor a Fradiban forgathattam vele, hogy ugye egyrészt azzal, hogy a tavalyi szezonban mit tettek le az asztalra, a csapat lett az év csapata, a legalábbis a sportújságírók szavazata alapján, és ő az év edzője, tehát ez két olyan mondjuk így elismerés, aminek plusz felelőssége van, nyilván nem ez fog az eszükbe jutni ilyenkor, de mennyivel van idén szerinted nehezebb dolga a Ferencvárosnak?
3: Ismételni abból a szempontból nehezebb, mint először nyerni, hogy igaz, hogy van valamennyi tapasztalat, meg nyilván megvan az erő, de óhatatlanul valamennyivel csökken. Nem is azt gondolom, hogy a motiváltság, hanem az a tűz, amit az egy kicsit visszafog, hogy egyre nehezebb elképzelni, hogy hát mi ugye ezt meg szoktuk nyerni, akkor meg fogjuk nyerni. Az nem ugyanaz, mint hogy szeretném megnyerni, akarom megnyerni, minden áron megnyerem, és lekaszabolok mindenkit, mert nekem ez kell. Uh-huh. Ez az érzet van a játékosokban, a stábban az első előtt, és ismételni ezért szokták mondani, ugye, hogy ez nehezebb. Egyéni sportban talán valamennyivel könnyebb, mert ott csak saját magamra vagyok utalva. Tehát ezt a jobban meg tudod mondani. Úgyhogy ezért látunk relatíve kevesebb ismétléseket. De a Nyéki Balázs az nagyon-nagyon tudatos edző. Pár játékos korában mindenképpen készült az edzői munkára. Nemrég szembesültem azzal, hogy még édesapámnál elvégezte játékosként a Pestnevelés Egyetemen a szakedző képzést.
1: Ja, ezt nem is tudtad róla? Tehát, hogy neked is meglepetés volt?
3: A korábbi listákat nem nagyon ellenőrizgetem, és amikor ő válogatott volt nálam a 2000-es évek első felében, akkor még nem járt, később, amikor már ritkában hívtam, vagy nem hívtam, valószínűleg abban az időszakban végezte el. Ezek után megcsinálta a randrétvát, és az FTC-ben a gyerekekkel kezdve dolgozott, már akkor, amikor még játszott. Volt edzője a Zsolt, utána ifi edzőként lett a Zsolt segédedzője, és a csomó mindent ellesett tőle, és közben, amikor a Zsolt pedig átvette a felnőtt válogatottat, akkor ott is jó sokáig ott ült mellette a padon. Ennyire tudatosan építkezni nagyon kevés sikeres edzőnél látom a hátteret, vagy a múltat. Sok nagy nevű játékos elkezd edzősködni, vagy rögtön nagyon komoly feladatot, tehát egyből első csapattal, akár OB1, akár már olyat is látom, hogy egy válogatottnál, vagy pedig esetleg, amit például a Balázs csinált, megcsinálja azt a rangétet, ahol rengeteg olyan tapasztalatot tud gyűjteni fiataloknál, amit később egyébként kiválóan lehet használni felnőtt játékosoknál, és ott is vannak olyan javítani való egyéni ilyen tudásjegyek, amiknek a következtében a játékosod jobb lesz a játékosod, csak könnyebb nyerni, nem? Hát ő ezt nagyon-nagyon tudatosan csinálta, abban is van tapasztalat, hogy hogy kell ismételni, ami általában a legnehezebb. Amikor nekünk volt két gyengébb évünk Sydney után, engem azzal védett még a sajtó is, ki kell emeljem, hogy nem volt tapasztalatom abban, hogy olimpiai bajnoki arany követően hogy kell a csapatot irányítani, hát nem volt.
1: Hát viszonylag, előtte viszonylag régen, nagyon keveseknek lehetett, és előtte viszonylag régen volt utoljára bárkinek is ilyen tapasztalata.
2: Viszont egy ilyen kiélezett négyes döntőben rendkívül nagy jelentőség lehet az új taktikai variációknak, és ugye a labdarúgásban olvastuk, hogy a Southampton kémeket küldött a Middlesbrough-nak a mérkőzés előtti edzésére, hogy ellesse a legújabb akár pontrugás variációkat, vagy bármilyen taktikai húzásokat. Neked volt ilyen tapasztalatod? Mert én úgy gondolom, egy mondjuk egy olimpia elődöntő előtt nagyon nehéz szeparáltan edzeni, úgyhogy hogy teljesen izolált legyen a csapat, és senki ne jusson be az adott létesítménybe. Van erről tapasztalatod?
3: Hát egyfelől mi ezt csináltuk, tehát mindig volt valamilyen szinten annyira begyakorolt, de nem nagyon megmutatott taktikai lépésünk, amit nem terveztünk használni, mert minél kevésbé kell használjad, annál nagyobb mat tud ütni, hogyha egyszer tényleg rászorulsz, hogy használjad. És hát konkrétan csináltunk ilyet a athéni döntő délelőttjén, egyedül voltunk behoztva, mert valahogy úgy alakult, hogy ugyanabban a medencében nem volt másik csapatnak egyedüleg edzése, és tudtunk egy kis változtatást csinálni egy emberelői taktikai verzióból, van úgy, hogy az este, miután nagyon rosszul játszottunk, és vesztésre álltunk, az utolsó nyertbe elő is kellett venni, és valamennyire meg is leptük az ellenfelet, mert mind a két alkalomból gól lett, mert ha olyan csapat ellen játszol, aki nagyon tudatos, ott bármilyen kis változtatás is nekik megborítja a begyakorolt hogy mondjam, sémájukat, igen, gondolataikat, és gyakorlatilag csak annyit tettünk, hogy két játékost fölcserélve abba a kríz helyzetbe hoztuk az ellenfelet, hogy na most akkor itt mi van? Ezek most mit csinálnak? Hát nem szokott ez itt állni. És hát azt nem azt mondom, hogy néztek után, mert azért annál sokkal jobb csapat, de mindenképpen azt kell mondjam, hogy eredményes lett, meg gól lett mind a két helyzet, és azért akkor, amikor az utolsó helyzet 3-0-ra megnyered, két gólt egy olyan szituációból lősz, amit reggel csináltál először, az edzésen is, este is csak egy negyedre vetted elő, akkor azt gondolom, hogy az egy meglepetés. Mondta is egyszer valamelyik játékos egy interjúban, hogy nekünk mindig volt ilyen tartalék extra, és minél, mondom, ritkábban kell elővenni, annál nagyobbat tud ütni. Velünk szemben is mondhatnám, de velünk szemben inkább olyan problémákat tudtak okozni, hogy a saját működő taktikai verzióinkat ellesve begyakorolták, és minket etettek vele, és nagyon rossz volt nekifogni, és azt kigondolni, hogy hogy tudjuk az egyébként tökéletesen fejlesztett védekezési verziónkat, vagy támadási verziónkat semlegesíteni, amikor az ellenfél csinálja, mi ellenünk a sajátunk.
1: Értem, igen, az kicsit visszanyalt majdnem a fagyi. Beszéljünk még egy picit arról, Dénes, hogy végül is ugye említetted Nyéki Balázs tudatos készülését erre az edzői pályára, és hát tényleg azt gondolom, hogy a mai korunk egyik legfantasztikusabb szakvezetője, ha összességében a magyarországi edzők útját nézzük. Mit szólsz most Szívós Márton sikeréhez? Hiszen 2007 után jutott ismét bajnoki döntőbe a Honvéd, most az ő vezetésével sikerült ez, ugye a BVSC ellen harcolták ki a döntőbe jutást, és láttam egy kis interjút vele, el is érzékenyült ettől a teljesítménytől. Tényleg nagy dolog egyébként. Mit szólsz hozzá?
3: Hát menjünk szépen sorba. 2007-2008-ban a Honvéd még egy világsztár csapat volt, tele olimpiai bajnokkal, úgyhogy az, hogy 2008-ban már nem jutottak bajnoki döntőbe, az inkább az akkori csapat kritikája, hogy így mondjam. Azt követően utakra indult el a Honvéd, és inkább egy ilyen erős középcsapat játékos állomány volt, és így dolgozott különböző edzőkkel. És amióta Marci átvette a csapatot jó pár évvel ezelőtt, azóta is körülbelül ez volt az ő sávjuk, és szépen kisebb erősítésekkel, meg a Marcinak a fantáziadús, akár tréning munkájával, akár mérkőzés irányításával eljutottak oda, hogy egyáltalán most már nem a ötödik helyén harcoltak, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, ami szintén kupa indulást jelentett, hanem valamilyen színű éremér, úgyhogy le a kalappal előtte, és egy csöndbe megjegyzem, ő is a Fecsónál végzett négy játék korában a szakedzői. És ezt nem azért mondom, mert most ugye én irányítom a szakedző kérdéset TFM vízilabda szakon, hogy minél többen jöjjenek, mert így is kétszeres, háromszoros túljelentkezés van. De hogy látom, múlt hét végén volt gyermek bajnoki 8-as döntő fiúknál, lányoknál, ott is jó néhány olyan edző ült már a padon, sőt, győztes edző is, aki nálam szerzett diplomát.
1: Ezzel nem csodálkozom egyébként egyáltalán.
3: Ezzel nem hiszem, hogy direkt összefüggés van, hogy illetőleg lehet, hogy nem pont a vízilabda volt a legfontosabb tantárgy, mert ezt már beszéltük, hogy nagyon sok olyan elsősorban a biológiai típusú alaptantárgyak vannak, vagy edzés elmélet módszertan, ahol olyan dolgokat tanulnak, amit az úszodában nem tanítanak, csak legfeljebb érzékből van benne az ő gondolatvilágában. A póló az, ahol a legkevesebb újdonságot hallják, mert amikor egy pólós oktató tanít pólós tanítványt, hát ott olyan rettenetes nagy különbségek már nincsenek.
1: Na hát minden esetre ez óriási dolog. Igen, akkor Marcitól ezek szerint, hogy idáig menedzselt a csapatot.
3: Így van, és örülök neki. Nagyon megfogó volt az, hogy el is érzékenyült, amikor ugye rögtön lefújták, hogy végig is gondoltam, hogy én velem volt-e ilyen, de nem, én mikrofon előtt nem érzékenyültem, mert engem mindig az volt, hogy engem mondtam, amikor mondjuk a vízi ünneplés követően öltözködés közben fölhívtam a családtagokat, és ott valaki elpityergett a telefon túlsó végén, hát az nekem is megindította a könnyeimet, nem tudtam kizárni magam, de le akarok a Marci előtt, hogy vállalta az érzelmeit a mikrofon előtt is.
1: Hát ez szerintem teljesen rendben van, és nagyon is örülünk neki, hogy látjuk a férfiakat adott esetben ilyen pillanatban egy picit elérzékenyülni, pláne a sport, hát ha más nem másról, mint a valóban nagy amplitúdójú érzelmekről szól, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van. És ha már érzelmek, egy pici időnk van még, úgyhogy nincs rá igazából hosszú kifejtés, csak a véleményed érdekel, hogy mi történik a szerb vízilabda házatáján, hiszen 11 Európa-bajnok mondta le a válogatottságot, a kapitány sem marad, a játékosok állítólag addig nem hajlandóak a nemzeti színekben szerepelni, amíg Slobodan Szóró a szövetség elnöke, és hát persze Uros Stevanović szövetségi kapitány is ott van, tehát azért a szerb vízilabdázásra ugye úgy tekintettünk, mint valóban bizonyos szempontból, picit fájdalmas kimondani, de azért ugye a nagy magyar vízilabda menetelés utáni következő nagy nemzet szinte megszakíthatatlannak tűnt ugye az a hegemónia egy ideig, amit ők képviseltek, hát mi ez a botrány?
3: Én azt gondolom, hogy ott olyan belső feszültségek vannak, ugye nem volt véletlenül, utaltunk az előbb, vagy beszéltünk a Dusan Mandis FTC
1: igen.
3: átigazolásáról.
1: Igen, akkor is már
3: fölmerült. Annak a is egy-két volt nagy játékos, és a Mandának a feszültsége volt, ezt mindannyian tudhatjuk. Én azt gondolom, hogy szegény Szóró, aki egy nagyon értelmes, intelligens, és egy nagyszerű kapus is volt szerb válogatott, olimpiai bronzérmes, majd brazil válogatott Rio-i olimpián. Ő ebben a helyzetben inkább szerintem csak belekeveredett, tehát nem az ő személye az, ami szerintem ezt kiváltja, hanem akik ő belőle itt most elnököt csináltak, leváltották a Viktor Jelenicset, aki aténi olimpián volt a szerb válogatott centere, tehát ez csupa volt, nagyszerű játékosról van szó. A háttéremberekkel szemben van szerintem egy ellenállás, és nagyon érdekes, hogy erre milyen megoldás lesz. Itt valakinek mindenképpen vissza kell lépjen, vagy a játékosoknak el kell fogadják, hogy már pedig ők bárki elnöki időszak alatt, vagy bármilyen elnökséggel idején ők teszik a dolgukat, és védik a nemzeti színeket a vízben, vagy pedig kettőt kell hátra lépjen, és nem okvetlenül szerintem mondom az elnöknek, nem az elnök hátterének, és akár még vissza is kerülhet a korábbi szövetségi kapitány. Én most annak a kapitánynak a személyéről, aki át fogja venni, én még nem tudok, de bár lehet, hogy hallottatok valamit. Szerintem ez most másodlagos is.
1: Így van.
3: Itt azt az ellenet kell feloldani, ami ott megvan, és aminek egyiket az első jele 3 évvel ezelőtt a Mandic FTC-be való igazolása.
1: Hát mindenképpen úgy tűnik, hogy ott azért forra levegő, és valahogy te is mondod, valamilyen irányból valakinek ezt a nyugvópontra jutást kezdeményeznie kell, és vélhetően be kell állni a sorba. Meglátjuk, mindenesetre érdekes, mert azért pont az ember a szerb vízilabdából nem várná ezt, ugye azok után, az eredmények után, amelyekről ugye tudunk meg, amelyeket láttuk az elmúlt években, vagy ezekkel az olimpiai ciklusokban. Hát ki fog derülni, minden esetre most koncentráljunk a mieinkre, a Ferencvárosra, ugye a Majda, ugye máltai BL 4-es döntőre, és hát természetesen még a bajnoki cím is kiadó, ami azért elég nagy esély van a Ferencvárosnak, de óriási dolog, ahogy elhangzott, hogy apró lépésenként, de a Szívos Márton vezette BHS-e, tehát a Honvéd gyakorlatilag öt lesz a döntőben, és részese lehet ennek a bajnoki csatának. Nagyon szépen köszönjük, Dénes, nagyon-nagyon jó hétvégét kívánunk neked, és köszönjük, hogy ismét egy picit fellebbentetted a fájtlat itt olyan titkokról, amiket az ember általában kívülről nem láthat. Úgyhogy köszönjük szépen!
3: Köszönöm! Szép
1: köszönjük szép mindenkinek hétvégét, szép hétvégét, és még természetesen izgalmakkal, érdekességekkel jövünk az utolsó fél órában is, úgyhogy ne menjetek messzire. Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Gyásznapot tartanak ma Kijevben. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemi tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks ellen az első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A már biztosan ezüstérmes Real Madrid 2-0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó és már kiesett Oviedót a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A tét nélküli találkozón Gonzalo García szerzett vezetést a Reálnak az első fél idő végén. A végeredményt pedig a 80. percben Jude Bellingham állította be. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést. Még a legjobb magyarnak járó fehér trikót Fetter Erik viselheti majd a mai Kaposvár-Szekszárd szakaszon. A 13 órakor kezdődő etapot az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása ért a tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott választ a csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz dróntámadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Drónfenyegetés miatt reggeli órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be az egyik déli régióban, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercityben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült. A hétvégén ismét megrendezik a Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen veterán, vintage, klasszik és youngtimer járművek láthatak a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás bújtor filmek előtt tiszteleg.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél korábban baleset történt, a 96-os kilométernél már minden sáv járható, de a lassulás továbbra is tapasztalható. Valamint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, a Dunán túlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső, délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10 és 14 fok valószínű, majd a hétvégén borongós, esős idő, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 9 óra 40 perc van, lassan a 4 órás maratoni reggelünk végéhez érünk itt a Nemzeti Sport Rádióban, a Sport Reggelben Bene Ferivel. Szia, Feri!
2: És Sisztu Zsuzsival, még mindig teljes erőből jó
1: mindenkinek
2: reggel.
1: Nagyon jó reggelt és szép pénteket kívánunk május 15-én. Reméljük minden együtt áll ahhoz, hogy nagyszerű hétvégénk legyen. Sporteseményekben nem lesz hiány egyáltalán, és hát ugye minden, nagyon-nagyon sok minden érkezett a csúcspontjához, és persze vannak olyan megméretés is, amelyek hát mondjuk így abból a szempontból fontosak, hogy lesz-e tovább, lesz-e folytatás. Pontosan ilyen egyébként a magyar férfi kézilabda válogatott mostani összecsapása és ugye Szerbiával, világbajnok is elejtező mérkőzésen, ahol tegnap Nizsben 2 gólos vereséget szenvedtek a mieink, és hogy vajon ez mennyire lehet innen nehéz a visszakapaskodás, mond vasárnap a Veszprém arénában, hiszen a tét nem kevesebb, mint adott esetben a jövő évi világbajnokságon való részvétel, az pedig már az olimpiára kvalifikál. Nem is lehetne ennél kitűnőbb szakértőnk ennek a kielemzéséhez, mint Marosán György kollégánk, ugye európai mesteredző, aki itt van velünk a vonalban. Szia, Gyuri!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szia, Gyuri!
1: Na hát ugye az ember csak a statisztikák oldaláról közelít, akkor azért nem boldog, mert ugye utoljára 10 évvel is régebben kapott ki a magyar válogatott Szerbiától. Ez most bekövetkezett. Voltak a mérkőzésnek mélypontjai, hogyha mostani eredményt nézzük, akkor ennél sokkal mélyebbek, és mindenképpen lehet pozitívumként kezelni azt, hogy honnan kapaszkodtak vissza a mieink, különösképpen, hogyha a fél időt nézzük. De látsz ebben akkor a tartalék? Ott, Gyuri, hogy ez elég lehet a Veszprém arénában, hát nem csak hogy a fordításhoz, hanem nyilván a 2 gólos hátrány ledolgozásához, bőségéhez.
3: Igen, ez klasszikusan az a vereség, amivel elégedettek lehetünk. Fú, ezt nagyon furcsa kimondani, amikor lehet
1: nagyon,
3: valaki elégedett egy vereséggel, de ugye arról beszéltünk, hogy ez egy múlt héten veletek is, illetve tegnap a reggeli műsorban is, hogy 2 mérkőzéses párharc. Tehát ez

0: szinte biztos volt, illetve hát bíztunk benne, hogy nem fog eldőlni az első mérkőzésen, hiszen abban a hangulatban, nincsben egy szűk vereségről beszéltünk, hogyha abba beleférünk, akkor Veszprémben, itthon, ebben a szintén katlanban, amit Veszprémben biztos vagyok benne, hogy a magyar szurkolók majd teremtenek, akkor meg lehet fordítani. És hát ez megvalósult, mert egy két gólos vereség könnyen ledolgozható, főleg, hogyha abból a szögből vizsgálom, hogy a második fél időben már igen tetemes erőny is kialakult a szerbeknek, hiszen például 12 perc a végén már 30-23 is volt az eredmény, és ugye ebből lett 31-29, tehát egy nagyon intenzív végjátékkal sikerült szorossá tenni a végét, illetve, hogy van-e benne még tartalék, nagyon jó a kérdés, és igazából ez a legfontosabb, mert ha ez volt a csúcs, amit el tudtunk érni, akkor hogyan fogunk itthon nyerni hárommal? Jó,
1: legalább, legyen több.
0: Igen. Én szerintem nem voltunk a csúcson, leginkább a kapus teljesítményben bőven maradt benne, bár itt zárójelben azért megjegyezném, hogy nekem emiatt is voltak fenntartásaim, illetve félelmeim ettől a párharctól, hogy kapuban jelenleg óriási a forma különbség a két csapat között, illetve a kapusok. A magyar kapusok, Bartók László nincs keretben, tehát teljesen van felejtem Elzungenben, Simics visszatérésével, Palasics Kristóf viszont keretben van, de nem nagyon véd Simics mögött, tehát abszolút nincsenek játékban a kapusaink, még a túloldalon Béla Szárdiát pedig a Füksze mellé meghatározó játékosa. Ez tegnap látszódott szintén, hiszen a Szabjev 11 védéssel segítette a csapatát, még a mi kapusaink 7-tel kettőnk összesen, és leginkább a végjátékban jöttek Palasics fel a védések, addig nagyon komoly lemezárló volt védett labdák számában.
1: Igen, ugye a védj egy jó kapust alaptétel az nagyon fontos, és ha mondod, és ugye ez, én is hallgattam tegnap Kovács Péterrel a közös elemzéseteket, és ugye szóba került, hogyha ezek a kitűnő magyar kapusok valóban nem nagyon vannak játékban, akkor ennek a hiányát hogyan lehet valahogy, nem tudom, áthidalni, mert azért, ahogy te is mondod, ez rendkívül fontos lehet akkor, amikor viszont a válogatottban téthelyzetben kell jól védeni.
0: Igen, hát ezt nagyon nem lehet sehogy a válogatottnál pótolni, ezért is fontos, most akár, ha már Rosszira gondolunk egy másik sportágból, de ugyanúgy a kézbelesik, azt, hogy a szövetségi kapitányok mindig azt mondják, hogy azokat a játékosokat fogják beválogatni, és azok élveznek prioritást, akik játékban vannak. Mert azt egy válogatott nagyon kitett a klub munkának, a formának. Hát most a másfél hét alatt, egy hét alatt nem lehet formát időzíteni, tehát az a klub munkából adódik, és hogyha ott nem is lép pályára a játékos, akkor rendkívül nehéz dolga van a válogatott kapitánynak. Nyilván ilyenkor lehet jönni ilyen klasszikusokkal, hogy a labdaéjség ezt kompenzálja, de ez az érzés elméletileg, ez a labdaéjség még egyelőre nem bizonyította.
2: Én pont azt beszéltük reggel a műsor kezdetén, hogy ez a két gólos hátrány, ez pont arra elég lehet, hogy egy megfelelő, egyfajta versenyfeszültséget érezzenek a játékosok, és hát nyilván nincs kétélye senkinek, hogy válogatott szinten a maximumukat nyújtják, de abban az esetben, ha mondjuk ennél kedvezőbb eredmény lett volna, akkor hajlamosak vagyunk ilyenkor, azért ismerjük a magyar lélektant, egy picit visszavenni, és talán nem feltétlenül azt a fajta 101%-ot nyújtani, de ez a két gólos hátrány, ez pont azt nyújtja számomra, vagy azt mutatja, hogy a versenyfeszültség az mindenféleképpen meg lesz vasárnap.
0: Igen, nagyon jó oldalról közelítettétek meg, én erre nem is gondoltam, de valóban már, hogyha egy gólos idegenbeli győzelem, annak teljesen más az üzenete, más pszichológiával készült a meccsre, egyetértek, igazad van teljesen.
1: Na, hát akkor ilyenkor ez az egy-két nap, ugye, ami egy nyilván fizikailag, lelkileg is, pláne ugye egy nisikatlanból érkező válogatottat azért megdolgoz, és hallhattuk tegnap például ugye Imre Bence nyilatkozatát is, aki szintén elmondta, ugye, hogy igen, nagy csata volt, és nagyon fárasztó volt, és sokat kivett belőlük. Hogyan lehet kondicionálni a társaságot testben, lélekben, hogy vasárnap tényleg ezzel az éjséggel, illetve ezzel a fajta jó értelembe vett akarással, feszültséggel lépjenek pályára?
0: Szerintem most a legfontosabb feladata a stábnak és a csapatnak az, hogy regeneráljanak, frissüljenek, illetve ezt a mérkőzést kielemezzék, és nyilvánvalóan az eddigi videófelvételekre pluszban rátegyék ezeket az információkat, amik tegnap történtek. Biztos vagyok benne, hogy az kiemelt téma lesz, hogy a jobb kettő védőterületünkön próbálkoztak a lehető legtöbbet és legsikeresebben, tehát arra való megoldás kereséssel fog telni mind a videó, mind az edzések, illetve hát ugyanígy a támadójáték tekintetében továbbra is beszéltünk mi is róla a stúdióban. Biztos vagyok benne, hogy Csama Rodriguez is a taktikai értekezleteken, hogy a Milosevjevvel szembeni párharcokat fókuszáltabban éljük át, és ne a fél magas területeket lőjük a szerb kapusnak, hiszen abban rendkívüli hatékonysággal bír. Amit jó volt látni, hogy a távoli lövések zónájából sikeresek voltunk. Talán Milosevjevnek abban van némi deficite a világelithez képest, és inkább a szélről, illetve a beállóból, az ittszerből érkező labdák védésében hatékonyabb. A 9-10 méterről való átlövéseink sikeresek voltak. Természetesen kiemelt téma lesz támadójáték tekintetében a Marcenić-Pesmarbek tengelynek, 3-4-es védőterületnek a felbontása, ennek a két játékosnak az egymástól való elszakítása és velük szembeni területnyerések párhoz.
1: Szóval akkor úgy látod, amit Bánhidi Bence is nyilatkozott a mérkőzés végén, miközben persze kielemezte, hogy hol volt hiba, hogy van még bennünk, kielemezzük, összerakjuk a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk mindezt vasárnap. Nem is lehet más egy kitűnő játékos hozzáállása, ugye?
0: Így van, Bencének is azért van hiányérzete a saját teljesítményével, hiszen három helyzetet is kihagyott, hogyha jól emlékszem, uh-huh. És ő pontosan azt a félmagas területet lőtte, amit biztos vagyok benne, hogy pontosan tud, hogy nem szabad lőni, tehát van előrelépés, így van, frissülniük kell, taktikailag felkészülni, és Bence igazi vezér, igazi csapatkapitány, én szerintem a csapat élére fog állni vasárnap, és kiválóan fog kézilabdázni.
2: És ugye a magyar válogatott mellett, ha nem is eltörpül, de azért figyelünk a Európa Liga elődöntőre, az Esztergomra. Tehát nagyon kíváncsiak, hogy mi a véleményed, mert említetted te még a legeslegelején a szezonnak, hogy az Esztergom odaérhet az Európa Liga döntőjébe is akár. Ez egy nagyon nagy meglepetés számomra, de abszolút örömteli. Mit vársz a Dijonban, illetve a Csehországban lévő Dijon elleni mérkőzéstől?
0: Először is köszönöm szépen, hogy emlékszel ezen mondataimra.
2: Hát miután te is megdicsértél a felvezetésben, úgyhogy vissza kellett adni.
1: Fiúk, háló, mit vagyok én is? Nyugodtan dicsérgessétek egy másikra. Na igen. És most halljuk akkor a szakmai véleményt.
0: Tehát a Dijon, ugye négy szerencsénk, mert pont az elődöntőben játszunk a házigazda ellen, akit azért a hazai közönség biztosan, hogy nagyban fog támogatni, és hát ahogy Ele Gábor fogalmazott, bízunk benne, hogy csak a hazai közönség. Talán belső pozíciókban vékonyabb a csere lehetőség a Dijonnak. Ezt lehetne kihasználni az elődöntőben, hogyha az Esztergom meglepetést szeretne szerezni, bár úgy mélyre szeretné, és nyilván megint csak a kapustelesményt tudom kiemelni, ami a döntő lesz. Képes lehet a Veszprém győzni. A túloldalom a Thüringen, mint címvédő lép pályára Viborg ellen, azonban a Viborg papíron esélyesebb. Én mégis ugye mindig szeretek váratlant mondani. Én azt mondom, hogy Thüringen-Esztergom döntő lesz, a két esélytelenebb csapat fogja nyerni az elődöntőket, és akkor azt mondhatjuk, hogy lesz egy magyar, szinte teljesen magyar döntő, hiszen az Esztergom játékosainak 100%-a magyar, a túloldalon pedig három magyar játékos lesz.
1: Jól hangzik.
2: Úgy legyen.
1: Jó, hát Ele Gábor is azt nyilatkozni, hogy nem szeretnénk szimpatikus vesztesek lenni, tehát az elszántság az Esztergom tekintetében együtt áll, úgyhogy nekik is nagyon-nagyon szurkolunk, és hát természetesen a magyar férfi kézilabda válogatottnak is majd vasárnap a Veszprém Arénában, hiszen valóban nagyon fontos, bizonyos szempontból sorsdöntő mérkőzés is jön, legalábbis a további menetelés tekintve. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gyuri, hogy velünk voltál, és egy kicsit segítettél itt frissen kielemezni a tegnapi történteket, aztán gondolom, vasárnap ismét számíthatunk rád majd a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy hajrá!
0: Így van, és köszönöm, hogy veletek lehettem. Reggel, vasárnap találkozunk.
1: Ez így igaz. Veled is, és természetesen a hallgatókkal is, mert hogy hát lassacskán végéhez érünk ennek a mostani reggelnek. Feri, bőven gazdagon lesz feladat, hiszen beszéltünk róla, hogy milyen izgalmas magyar sportszempontból, milyen izgalmas hétvége jön. Ugye ennek a gyakorlatilag fizika zárófordulónak már ma lesznek mérkőzései, ha nem is azok, amelyek a bajnoki érmekről döntenek, de feladat lesz.
2: Így van, hát a mai mérkőzések az Nyíregyháza Kazincbarcik a 17 óra 45 perctől és Puskás Akadémia MTK 20 órától. Nyilván a pénteki bevezető két mérkőzés már nem dönt különösebben nagy kérdésekről, na de azért van egy Aston Villa Liverpool meccs ma 21 órától, ott azért a negyedik, ötödik hely dőlhet el a Premier League-ben, illetve hát a szombatra rendkívüli módon készülök, ugye hát nyilván ismerem a csapatokat, de még jobban próbálom feltérképezni őket. Négyes körkapcsolás lesz csak labdarúgásból, itt a Nemzeti Sportrádióban is. Debrecen, Újpest, Diósgyőr, Paks, Ferencváros, Zalaegerszeg, Kisvárda, Győri, Eto 17 óra 15 perces kezdéssel. Hát percről percre változhat a bronzérmes, az ezüstérmes, az aranyérmes.
1: Így van, minden mérkőzésnek van jelentősége ugye az idei 2025-26-os ugye szezon végét tekintve, mert most fognak eldőlni az érmek, és szerintem ennél izgalmasabb végjátékra, pláne egy semleges, de nem csak a semleges drukkerek alig, ha várhattak volna, ennél szerintem nem is kívánhatnánk magunknak jobbat. És egyébként szeretném én is labdarúgás ügyben felhívni a kedves hallgatók figyelmét, ugye, hogy magyar szempontból az Alcaténnak a hétvégén lesz majd egy záró mérkőzése, ahol a bajnoki ünneplés is természetesen megtörténik, a már egyébként bajnok ugye AEK csapatánál, amelyben Varga Barnabásnak szívből gratulálunk, aki úgy tűnik, hogy talán jobban van egy picikét a borda sérüléséből, ugye miért le kellett cserélni a minap, de a PAOK elleni mérkőzésen, de reméljük, hogy gyorsan felépül és ott lesz, és teljes valójában fogja tudni élvezni majd azt, ami vár rá ugye az AEK stadionjában 32.500 néző előtt, ahol én ott lehettem, és ennek kapcsán szeretném elmondani mindenkinek, hogy elkészül az a kis film, ami egy egészen, hát azt gondolom exkluzív és közel hozza Varga Barnabás csodálatos Gyirmottól tartó útját. Ennek egy rövidebb részét majd a Dunavörödön is láthatják szombaton 13.30-tól, egy fél órás verzióban Varga Barnabás sikereit, ami arról szól, hogy tényleg fél év alatt meghódította a Atént, majd ez ki fog derülni, hogy mennyire, illetve természetesen jön a YouTube verzió, ami jóval hosszabb, jóval részletesebb, sok-sok szurkolóval, háttérrel, aténi múzeummal és sok minden egyébbel, úgyhogy az pedig a Csisztus Podcastban azt is mindenképpen érdemes lesz majd lekövetni, bízom benne, hogy így tesznek, úgyhogy jó hétvégét, nagyon-nagyon sok szurkolnivalónk lesz, figyeljünk a magyarokra, úgy válogatott szinten is, mint természetesen ugye a klubok szintjén is, úgyhogy azt hiszem egy fantasztikus hétvége előtt állunk, csodálatos pénteket kívánunk mindenkinek. Köszönöm, Feri, köszönjük Tominak és Máténak is, hogy volt hangunk, és mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Viszont sportos hallásra. Hétvégét.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szapporói csoda, majd Zürichi tavaszi fesztivál. 17 évvel ezelőtt mutatkozott be a modern korban férfi jégkorong válogatottunk a világ élmezőnyében. Azokat a csodás napokat elevenítjük fel a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívum sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Csodás napokat említettem, pedig ha a száraz tényeket nézzük, 2009. április 24-e és május 4-e között a magyar válogatott 6 mérkőzésből 6-ot veszített el a Svájcban zajló világbajnokságon. Csak hogy az elit VB-n, vagy ahogy régen mondtuk az A csoportban, vagyis a világ legjobb 16 válogatottja között, mely minden jégkorong környékén ténykedő számára olyan érzékelhetetlen távolságban volt évtizedeken keresztül, mint a Mars, vagy mondjuk a Jupiter, amikor az embernek alkalma volt egy-egy közeli helyen megtekinteni, akkor még megfizethető összegért az A-csoportos VB meccseit, mindig csodát látott, és mindig szomorúan konstatálta, hogy nálunk egy másik sportágat űznek ezen a néven. Aztán eljött 2008-ban a szapporói második vonalbeli esemény, és eljött a csoda. Válogatottunk, kiharcolta a legjobb 16 közé jutást, így 2009-ben olyan eseményre készült, amelyen való részvételről soha nem is álmodott sem játékos, sem edző, sem szurkoló. A 2009-es világbajnokság előtt Virányi Zsolt a csapat akkori kapusával, a mai napig a legmagasabbra jutott magyar hokissal, Szuper Leventével beszélgetett.
2: Gyerekkorodban a színészetet, a zongorázást, vagy inkább a jégkorongot szeretted már egyértelműen jobban? Vagy egy gyerek ezt még nem tudja igazából úgy megkülönböztetni?
3: Meg tudtam különböztetni igazából a dolgokat. Az volt a lényeg, hogy mindegyiket a megfelelő helyen kezeljem. A színészet és a sport volt az, ami előtérbe került. A zene szeretete az igazából egész kiskorom óta ugyanúgy azért megvolt, mint a mai napig. Inkább azt mondanám, hogy az volt valamennyire ennek a kettőnek a kiegészítője. És hát azért nem szabad elfelejteni, hogy ott volt még az iskola, ott voltak még ugye a barátaim, ugye kisgyerek voltam, játszani is kellett, arra is kellett időt szakítani. És hát nekem ezen kívül is voltak ám ambícióim, rengeteget futballoztam, rengeteget teniszeztem, kosárlabdáztam, az iskolai csapatokban mindig benne voltam. Úgyhogy egy örök mozgógyerekként éltem a fiatal napjaimat.
2: A családi háttér az mennyire volt meghatározó ebből a szempontból, tehát hogy melyiket választottad, és hogy egyáltalán ezekkel kapcsolatba kerültél?
3: A családi háttér igazából az a legfontosabb ebbe az egészbe, szóval nélkülük nem is jutottam volna el semmilyen szintre, semmiben, szóval ők mindenhova vittek, cipeltek, a szinkron stúdióból edzésre, akkor edzésről, színházi előadásra, mindig ott voltak a meccseinken, vagy az enyémen, vagy a bátyám, én ugye ő is jégkorongozott, őt is, amikor még kisebb volt, akkor őt is ugye vinni kellett, és sokszor volt olyan, hogy édesapám jött mondjuk az én meccsemre, édesanyám a bátyáméra, a szülők nélkül biztos, hogy nem ment volna, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik.
2: Mennyire volt rivalizálás a két fiú testvér között?
3: Volt, természetesen ez végig, de én azt hiszem, hogy ez jót tett mind a kettőnknek. Ugye 4 év van köztünk, én vagyok a fiatalabb, és hát olyanokra emlékszem csak, hogy szinte mindenbe teniszeztünk együtt, pingpongoztunk, nagyon sok mindent csináltunk együtt, és az egészséges versenyszellem az végig ott volt bennünk. Én arra emlékszem, hogy azért én jobban kiborultam, amikor veszítettem, mint a bátyám. Én nem igazán tudtam a vereséget elviselni, főleg fiatal koromban, hát most sem nagyon szeretem, de azért az évek során megtanultam veszíteni is, mert azt is tudni kell, de azt hiszem, hogy jót tett ez a rivalizálás.
2: Azt mondod, hogy még most is nagyon nehezen viseled a vereségeket, vagy például

0: el akkor, amikor már egy vagy két perc választ mindössze el attól, hogy shutoutot csináljál, tehát kapott gól nélkül hozzá egy mérkőzést, és akkor annál jobban ugye nem bosszant semmi, mint hogy besurran a hálóba a korong, és meg lett volna. Szóval ezeket hogyan tudod feldolgozni ilyenkor? Kiadod magadból egyből a düh érzését, vagy rágod magadat?
1: Én azt mondom, hogy a shutout az egy dolog, szóval igazából az egy pillanatnyi dolog, és az egy bónusz egy kapus életében, hogyha a csapat mondjuk nyer és nullára tudja a meccset lehozni egy kapus. Ezzel kapcsolatban mindig azért azt szoktam legelőször nézni, hogy a csapat nyerjen. Most az, hogy esetleg pont így a végén szerencsétlenül mondjuk az utolsó percben kapok egy gólt, de még úgy is nyerünk, akkor persze egy nagyon kicsit azért bosszant, meg bánt a dolog, de nagyon rövid ideig, mert igazából arra gondolok egyből, hogy a csapat nyert, és ez a lényeg. Csapatsportágról beszélünk, és ezért mondjuk a shutoutnak is van csapatértéke, mert hogyha egy klub megúszza kapott gól nélkül, az akkor minősít mindenkit, nem csak a kapust, hanem a hátvédeket, a védekező csatárokat, stb. Emberelőnyös, emberhátrányos szituációkat, úgyhogy ez nem véletlenül csapatsportág.
0: Mégis hogyan éled meg, tehát tényleg ilyenkor magadba fordulsz, vagy rögtön kiadod magadból?
1: Mikor, hogy? Ez is változó, hogy milyen lelki állapotban vagyok éppen, vagy hogy melyik csapatban játszom, hogy kik vesznek körül, milyen körülmények között történnek ezek a dolgok, szóval rengeteg összetevője van. Azért nem sablonszerűen szoktam ezeket a dolgokat csinálni, hanem mindig az adott szituációtól. Utána meg mérkőzés után, mikor hazamegyek, már egy kicsit megnyugodtam, akkor végig lejátszom megint az egyes szituációkat magam előtt, és azon gondolkozom egy kicsit, persze nem kell ezt azért túlreagálni, hogy mind lehet javítani.
0: Például a tavalyi szapporói sikert, amikor feljutottatok az alcsoportba, azt egyáltalán mikor fogtad fel?
1: Fú, hát jó kérdés, de kellett azért egy kis idő, mert az utáni időszak, a szaporói VB diadal utáni időszak, az olyan volt, mintha egy álomvilágban éltünk volna, és jó pár hétnek el kellett tennie, amíg egy kicsit elhallgattak a dolgok, lecsendesedtek körülöttünk, és akkor volt igazából idő arra, hogy akkor leüljünk szépen a családdal, vagy a szeretteinkkel, és átbeszéljük, hogy valójában mi is történt.
0: Azt téged is nagyon bosszantott, hogy akkor azért nagyon sok ígéret elhangzott, amiből szinte semmi nem való. Meg egyáltalán nem lett könnyebb a magyar jégkorong sport helyzete, mint volt korábban, nem?
1: Ez nem bosszant már minket. Én azt hiszem, hogy erre a játékosok, főleg ugye rólunk van szó, játékosokról már immunisak vagyunk. Nem kis ideje hallhattuk már azt is, hogy sok minden fog változni 98-ban, és amikor mondták, hogy juss fel a C-ből a B-be, akkor minden meg fog változni, minden jobb lesz, hát semmi nem változott.
0: Pedig hazai pályán nyertétek meg a világbajnokságot.
1: Így van, úgyhogy utána meg az volt, hogy pont 10 évvel később, hogy fú, egyszer följutnánk az A-ba, akkor aztán tényleg minden megváltozik. Ez sem történt meg, és még egy érdekesség hozzátartozik ehhez, hogy én amióta elkezdtem jégkorongozni, 1985-ben történt, én azóta hallgatom már azt, hogy a Fradinak lesz fedett jégpályája idén, jövőre, stb. Stb. Úgyhogy ezt már 85-től hallgatom, és sajnos a Ferencvárosi Tornaklub, ez csak egy példa természetesen, mert én világéletemben fradista voltam, szóval egy Ferencvárosi Tornaklub még nem tudta magának azt kilobbizni, vagy elintézni, vagy megszervezni, hogy legyen egy fedett jégcsarnok. Pedig ugye a Fradiról beszélünk, akkor a legtöbbszörös magyar jégkorong bajnokról van szó, úgyhogy és a legpatinásabb klubról még mindig azért Magyarországon, bárki bármit is mond, és ezt azért kicsit sajnálatosnak tartom.
0: 16 évesen éppen a Ferencvárosan nyertél a magyar bajnokságot, és aztán ott indult felfelé a pályafutásod végképp, hiszen 17 évesen már Krefeldben játszottál. Ez mekkora váltás volt?
1: Ez nagyon nagy váltás volt, ugye mindenki tudta, hogy a német bajnokság is, és a válogatott is, meg igazából a körülmények Németországban milyen erőt képviselnek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy ugrás volt, nagyon nagy szerencsém is volt, hogy ez összejött. Ugye már ott gyerekként belekóstoltam abba, hogy milyen az egyedül lét, milyen a profi mentalitás. Ugye...
0: Ott szenvedhettél még azért rendesen, mert nagyon fiatal voltál, és egyedül kellett helytállni.
1: Nem, igazából ez teljesen a visszájára fordult, mert amikor ez elkezdődött nekem a légióskodásom, akkor az is egy ilyen tündérmeseszerű volt, és annyira hajtott előre az ambíció, meg a fiatalság, a fiatal pimasság, hogy igazából nem is gondolkoztam akkor ezen, hogy most egyedül vagyok, milyen rossz, stb. Ez érdekes módon csak később kezdődött el nálam, amikor már 25 fölött voltam, mondjuk, hogy külföldön vagyok, minden évben hazajövök, és a szüleim egy kicsit öregebbek, egy nagyon kicsit már lassabbak minden évben. Az volt érdekes látni, hogy az ember kint van, távol a családtól, távol mindentől, a jó barátoktól. Ugye nem két barátságom is ráment arra, hogy én külföldön játszottam, mert egyszerűen a kapcsolattartás az olyan megoldhatatlan volt. Most e-mailen vagy telefonon az mégsem ugyan. ugyanaz, úgyhogy azért az ember ezek után elkezd gondolkodni azon, hogy mennyi áldozat van azért abból, hogyha az ember légióskodik, főleg több mint 10 évet. És hát, hogyha Isten is úgy akarja, akkor még a légiós életnek nincs vége számomra, de sokan csak a tejszínhabot látják ezen az egész tortán, hogy ha valaki külföldön játszik légiós, hogy hú, hát milyen jó dolga lehet, meg így, meg úgy, persze nagyon jó dolog, csak éppen arról nem beszél soha senki, hogy ezért mit kell feladni.
0: Igen, ám, de ott van a tengeren túli légióskodás, az NHL, belekóstolhattál, de csak a Kispalig jutott a 9 mérkőzés erejéig, és szerintem ez egy nagy szívfájdalom, viszont hát előtted még rengeteg lehetőség, szerintem erre utaltál az előbb is. Tehát visszavágysz magyarul még oda, és vissza is kerülhetsz. Ez a világbajnokság, ez a svájci esemény ebben is segíthet, nem?
1: Igazából minden lejátszott mérkőzés segíthet egy ilyen dologban, de már egy kicsit máshogy fogom fel ezt az észak-amerikai dolgot is, mint kiskoromban. Szóval akkor igazából mindent megtettem volna azért, hogy az NHL-be játszhassak. Én úgy vagyok vele most már így majd 29 évesen, hogy ugye említetted, hogy 9 mérkőzésen, hogy a kispadon voltam, de azért azt ne felejtsük el, hogy számos pre-season meccset játszottam, ami igazából...
0: Hát előszezonban is ott voltál.
1: Ami szinte, hogy azt mondjam, hogy ugyanolyan, mint mondjuk egy alapszakasz mérkőzés, ugyanazokkal a játékosokkal együtt és ellen játszik az ember, ugyanazokba a stadionokba, ugyanúgy 20 000 ember előtt, ugyanúgy NHL-es szabályok szerint ugyanaz minden, csak pre-seasonnek hívják, és ezekből a mérkőzésekből én levéttem 8-at, 9-et, az biztos. Olyan helyeken játszhattam, mint a Canucks ellen Vancouverben, akkor egy jó néhány hazai meccset, ugye Calgaryban játszhattam, Edmontonban játszhattam, Minnesotában, úgyhogy ezek mind olyan helyek, amik azért az emberben megmaradnak, és én úgy vagyok már ezzel, hogy majd a jó Isten eldönti azt, hogy hova fog engem vezérelni, én annyit tudok tenni, hogy felesleges terhet nem rakok magamra, mint ahogy eddig sajnos még fiatalabb koromban nagyon sok ilyen felesleges terhet raktam a saját vállamra. Én annyit tudok tenni, hogy lelkiismeretesen elvégzem azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy én jobb kapus legyek egyik napról a másikra, és minden nap egy kicsit fejlődjek, és akkor majd a sors eldönti azt, meg a jó Isten, hogy ez mire lesz elég. Hogyha arra lesz elég, hogy esetleg a német bajnokságba, vagy a svédbe, vagy az olaszba, vagy az osztrákba játszak, akkor jó az is, hogyha az égiek azt mondják, hogy többre vagyok hivatott, és megadják nekem a lehetőséget, hogy Észak-Amerikába visszakerülhessek, akkor vissza fogok kerülni. Én annyit tudok tenni, mondom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy jobb kapus legyek.
0: Az Ottawához kerültél, aztán a Calgary szerződtetett, St. Louis, sok évet megtapasztaltál, hogy érzed egyáltalán? Reális arról beszélni, hogy magyar jégkorongozó valaha is az NHL-ben játszon?
1: Hangsúlyozom, én azért úgy fogom fel, hogy magyar jégkorongozó már játszott az NHL-ben, szóval ez...
0: De hogy még sikeresebb lehessél.
1: Ez kérdése igazából, persze, ennek van realitása, biztos, hogy van, ugye a nevemet már ismerik, azért nagyon sok helyen, nagyon sok profiligában megfordultam eddig az életben. Az a kulcsa ennek az egésznek, hogy az ember kimagasló teljesítményt nyújthasson, meg nyújtson folyamatosan, és akkor biztos, hogy nem vesztik el szem elől.
0: Olvastam azt, hogy azért te ott nagyon csalódtál. Ott voltatok cserekapusként 7-en, akik azért küzdöttetek, hogy lehetőséghez jussatok. Ez még Ottawa. Aztán később is, hogy szinte inkább csak ámították azokat a viszonylag olcsóbban megszerezhető hokisokat, mint például téged is. És a vége az lett, hogy a farmcsapathoz kerültettek, illetve kerültél, tehát erre is kíváncsi vagyok.
1: Ez kőkemény üzlet, és az ember akkor tapasztalja meg csak ezeket a rossz dolgokat, mert azért erre is nagyon sokan azt hiszik, és azt hitték, hogy az milyen jó, meg milyen könnyű az ember. Mert már ott van, akkor minden gyönyörű.
0: A babis húsból van.
1: Így van, de ez korán sem így van, szóval annyira teljesítményorientált, hogyha az ember nem játszik jól folyamatosan, akkor egyszerűen elvész a sűjesztőben. Na most nekem, mint magyarnak, triplán és négyszeresen vagy ötszörösen kellett ahhoz teljesítsek, hogy én ne kerüljek ebbe a bizonyos sűjesztőbe. Hát hála Istennek nem is kerültem bele ebbe a dologba, és hát rengeteg erőfeszítésbe telt, amíg ki tudtam vívni magamnak azt a tiszteletet, hogy egyenrangúként kezeljenek. És igazából a csalódás, hát igen, mondjuk ebben a részében egy kicsit én is hibás voltam, hogy nem úgy reagáltam le, ahogy kellett, ezért is mondtam az előbb, hogy óriási terhet raktam a saját vállamra, hogy ezeket a kudarcokat nem építő jellegként fogtam fel, hanem ilyen világvége hangulat volt bennem egy néhány hónapig. Most már persze tudom, hogy ez ilyen, és talán kicsit máshogy kellett volna reagálni, de hát ez van. Ez igazából az ember a saját kárából és a saját hibáiból tanul, és még szerencsés voltam, hogy ez 23-24 évesen még nagyon fiatalon történt meg, valam nem pedig így már öregebb fejjel. Szóval most már vagyok annyira tapasztalt, hogy bármilyen hasonló szituációt tudok kezelni. Szóval most az ember belegondol abba, hogy azon siránkoztam ugye akkoriban, hogy egy NHL-es csapatnak a farm csapatába kerülök oda, akkor ez egy oltári nagy hülyeség, mert igazából örüljön az ember annak, hogy ott van, és akkor még keményebb munkával esetleg visszakerülhet. Nekem ott egy pár hónap kárba ment azzal, ezt őszintén megmondom, hogy vérig voltam sértve. Mondjuk egy nagyon kis...
0: Vezetőkkel is összevesztem.
1: Igen, egy nagyon kis okom azért volt rá, hogy ez így történjen, mert a szóbeli megállapodás az teljesen más, hogy szólt. Szóval ők nekem NHL-es lehetőséget ígértek, hogy meg fogják adni nekem a sanszot, hogy bizonyítsak, de ezt szemrebbenés nélkül ugye megszegték és meggondolták magukat, úgyhogy azért egy nagyon kicsi okom azért volt arra, hogy besértődjek egy kicsit, de így utólag már azt mondom, hogy még csak ez sem szabadott volna, hanem ugyanúgy utána menni és tenni a dolgomat. De szerencsére azért nem volt ez egy nagyon hosszú időszak.
0: Ez a legtöbb tanulsága ennek a tengeren túli időszaknak?
1: Természetesen, de azért mondom azt, hogy annyira azért a kinti világ nem olyan szimpatikus, mint hogy azt az ember kívülről látja. Ott az embereket úgy kezelik, mint hogy a robotok lennének, nem lennének érzelmeik, mert tudják, hogy van több száz ember, aki ugyanarra a posztra pályázik, és hogyha valaki bármilyen szempontból emberileg, fizikailag, tudásilag, stb. Nem felel meg, akkor van ott még több száz, akiből lehet válogatni, vagy több ezer a világon. Az ember eljut egy olyan szintre, hogy számolnak vele, és oda kerül akár egy farmcsapatba is, mert azért gondoljunk bele, hogy van az NHL-ben 60 kapus, és akkor utána a farmcsapatokban megint csak 60, szóval az ember benne van a világon a legjobb százba majd, hogy nem itt kapus szinten. Amikor meg fölkerültem Calgaryba, akkor bárki bármit is mond, de abban a pillanatban a világ 60 legjobb kapusában benne van az ember, amikor ott van. Ezt azért úgy kell megélni, hogy minden percét igazából ki kell élvezni. Na most nekem ez néha azért hiányzott, mert mondom, a nyomás, amit magamra tettem, hogy nekem minden áron és mindenképpen és oda kell kerülni. Lehet, hogyha egy nagyon kicsit lazábban fogtam volna fel, akkor már rég ott lehetnék, és kimozdíthatatlanul. Lehet, hogy ez a görcsösség volt az, ami hátráltatott, de ugyanakkor meg lehet, hogy ez a görcsösség volt az, ami előre vitt. Ezek a szép dolgok a sportban, hogy az ember nem tudja igazából, hogy mi minek a következménye. Ez a gyönyörű a sportban, meg az emberi lélekben is, hogy nagyon sok olyan dolgok van, aminek keressük a miértjét, de igazából nem tudunk rájönni, csak találgatni tudunk.
0: Mi az, amiben egy kicsit ezt a görcsösséget tudod enyhíteni? Tehát például a szabadidődben, amikor nem jégkoromról beszélünk, akkor mi az, ami megnyugtat?
1: Körülöttem lévő emberek, szóval ugyanúgy, hogy a család, a hozzátartozók, az embernek az őszinte barátai, akkor, amikor válogatott mérkőzés van, vagy idén, hogy Fehérváron tudtam játszani, a közönség, az embereknek a szeretete, mert hát igazából azért játsszuk ezt a játékot, hogy az embereket szórakoztassuk. Kijönnek minket megnézni több ezren, és szurkolnak, és önkületi állapotban kiabálnak, és bíztatnak minket, mi ezért játszunk. Nekünk ez a küldetésünk az életben, ez a feladatunk, hogy az embereknek örömet szerezzünk, és mind magyarként a legfontosabb az, hogy a magyar embereknek okozzunk örömet.
0: Nem hiszem, hogy valaha is megfordult a fejedben, de cáfoljál meg, hogy itt hagyod Magyarországot, hiszen a szavaidból az jött ki, hogy annyira kötődsz a családhoz, és ez okozta a legnagyobb problémát, az ő hiányuk.
1: Ez így van, eszem ágában sincs nekem Magyarországot itt hagyni. Szóval én 17 évesen ugye kikerültem külföldre, most leszek nyáron 29. Annyi helyen megfordultam már, és szebbnél szebb helyeken, nagyon, nagyon szép városokban, kis faluktól a nagyvárosokig, mindenhol, síparadicsomtól a hatalmas metropoliszokig.
0: Van kedvenc? Tehát mi az, ami a szívedhez közelebb áll?
1: Valamennyire mindegyik, szóval mindegyiknek megvolt a gyönyöre, és az, hogy az ember miért szeretett ott lenni, kedves emberek voltak, vagy nagyon szép helyen voltam például az olaszoknál fönn a hegyekben, akkor Milánó is csodálatos volt, Calgary, St. John, Ottawa, ezek mind olyan helyek, amik nagyon különös és nagy részt foglalnak el a szívemben. Kedvencet nem tudnék mondani, hát azért a kedvenc mindig hazajönni és a válogatottban játszani, akár az arénában, akár máshol, de mindig az a legfontosabb. És hát, ahogy említettem, leterepedhettem volna már én számtalan helyen, hogyha akartam volna, de nem tudom elképzelni az életemet Magyarország és Budapest nélkül.
0: Igazi budapesti gyerek, vagy hol nőttél fel?
1: Így van. Egy külvárosi részen, a 16. kerületben születtem, ott is nőttem föl, és a mai napig ott vagyok.
0: Térjünk még vissza egy kicsit a gyerekszínészethez. Olyan szerepet játszottál el, mint például a Bende Gúzt, az Indul a Bakterházból, és Revicki Gáborral. Ezekre hogyan emlékszel vissza? Mennyire voltak különlegesek?
1: Igazából a gyerekszínészkedés is akkor kezdődött, mint a hoki, 5 évesen, és ment egészen addig, amíg el nem mentem Németországba. Ezek is nagyon különös élmények voltak, és azért összehasonlítanám valamennyire a sporttal. Szóval ott is ember játszik, ott is az ember közönség előtt van, ott is azért adrenalin szint az fönt van, hogy az ember egy nagyon jó produkciót tudjon előadni, és a Bende Gúz szerepet azt leginkább a kapushoz tudnám hasonlítani. Ugye Bende Gúz az Indul a Bakterházban végig színpadon volt, végig színpadon kellett lenni. Hát ugye a két főszereplő azok mi voltunk, Levicki Gáborral, ugye ő volt a Bakter, én voltam Bendegúz, és mi végig a színpadon voltunk. Ugye a kapus is végig színpadon van a mérkőzésen, végig pályán van a mérkőzésen, és hát nagyon komoly és jó közösség volt ez, és nagyon sokat komolyodtam természetesen ebbe a közegbe, nagyon sokat tanultam mindenről az életről, a viselkedésről, a tiszteletről, mondjuk ezeknek a nagy részét már megtanultam azért otthon, de azért más volt az is, hogy ilyen komoly emberek között tudtam játszani, óriási élmény, és hát hiányzik azért.
0: Más szerepek, és egyáltalán te lubickoltál ott a színpadon? Most nem csak a Bendegúz szerepre gondolok.
1: Nagyon szerettem, főleg a színészetből a színházat, de aztán igazából sok másfajta teendő is van a színésznek. Ugye rádiójátékok, akkor rengeteget szinkronizáltam, voltak más szerepeim is, igaz, nem volt ilyen komoly szerep, mint Bendegúz, de voltak kisebb szerepeim is színházi előadásokban, játszottam musicalben is, táncos, énekes színdarabban, az Alibabában. De hát igazából, hogyha az ember egy színészi pályáról beszél, akár ilyen színészi pályáról, is. Bendegúznál kell nagyobb szerep? Szerintem nem.
0: Ez hogyan alakult? Hogyan esett rá a választás? Emlékszel meg?
1: Igen, ugyanabban a színházban játszottam, ebbe a zenés musicalbe, és a Lindor Bakterháznak Tímár Péter filmrendező volt a rendezője, és ő megnézte ezt a darabot, ahol rengeteg gyerek volt az Alibabában.
0: Ez a Józsefvárosi Kamaraszínház?
1: Így van, rengeteg gyerek volt a színdarabban, szinte csak gyerekek voltunk, és kiválasztott néhányunkat meghallgatni, és rám esett a választás, nagyon, nagyon nagy boldogság volt, és elkezdődtek a próbák, de igazából ez is olyan, mint egy világbajnokság, vagy egy világbajnoki felkészülés, ugye a próbák azok a felkészülések, a főpróbák az edzőmeccsek, és aztán jött a világbajnokság, utána megjött már a premier, és az előadások, úgyhogy simán lehet párhuzamot húzni a kettő között, ezért élveztem valószínűleg mind a kettőt.
0: Feltűntél egy kereskedelmi televízióban is, ahol kiderült, hogy ha nem is konyhatündér vagy, de tudsz főzni. Ezt mikor tanultad meg, és kitől?
1: Hát már egész fiatalon rá voltam kényszerítve azért. Édesanyámtól, barátnőmtől, nagymamámtól. Azért rengeteg dolgot ellestem, meg édesapámtól is nagyon sokat, de tőle igazából csak a kerti, kinti főzések fortéjait. Már fiatal koromban természetesen rá voltam kényszerülve, hogy én ugye egyedül voltam többnyire külföldön, főleg az elején, aztán sokat volt kint a barátnőm is velem, de azért az esetek többségében az egyedül kellett megbirkóznom ezekkel a dolgokkal.
0: És ezek közül mi az, ami közelebb állt hozzád? A német konyha, esetleg az olasz, vagy a tengeren túli?
1: Hát az olasz természetesen.
0: Tészta tésztával?
1: Hát azért nem, mert azért az olasz konyha nem csak tésztából áll, mint ezt sokan gondolják, hanem nagyon sonkáik vannak, sajtók, szalámik felvágottak, úgyhogy nagyon jó leveseik vannak, hát ugye a déli gyümölcsök többsége is onnan jön, úgyhogy van miből válogatni ott is, és hát nem beszél az olasz borokról.
0: Na, erről mesélj egy kicsit, ezek szerint akkor már a borászat is kiemelkedő szerepet tölt az életedben.
1: Így van, ezzel szeretnék talán majd egy kicsit később komolyabban is foglalkozni.
0: Vagyis?
1: Hát egy kis borpincét, vagy egy kis szőlőst, vagy valami, ahova el tud az ember egy kicsit menni, és el tud bújni a világtól, valamilyen domboldalon, esetleg a Balaton felvidéken elrejtőzni egy kicsit.
0: Balaton amúgy is egy érdekes hely, mert emlékszem, amikor draftoltak 2000 júniusában, akkor is ott voltál a strandon Balatonalmáriban, aztán jöttél haza, és este 7:30-kor megcsörrent a telefon. Tehát a Balaton is egy meghatározó hely?
1: Persze, persze. Balaton is, meg Soltvadkert is, ahol a gyerekkorom nagy részét töltöttem nyaranta, ott édesanyáméknak van nyaralója. Nekem Balatonalmáriban van egy kis lakásom, úgyhogy ezek a vízpartok mindig nagyon közel álltak hozzám, és oda azért megy az ember, hogy egy kicsit elbújjon a külvilágtól, és kikapcsolódjon, mert sajnos erre olyan nagyon sok lehetőségünk nincsen.
0: Igaz az, hogy a kesztyű az, ami oda vonzott téged a gólvonalra? Tehát, hogy mindenáron így kapus akartál lenni?
1: Hát a kesztyű is, meg az egész szerelés tulajdonképpen nagyon különlegesnek tűnt már akkor is, meg kapusból ugye nem volt sok, hanem...
0: Most is úgy érkeztél ide a Káposztásmegyeri jégcsarnokba, hogy hát nagyobb volt a csomagot szinte, mint amekkora te vagy, tehát azt mondom, hogy két emberre való csomagot kell becipelni a kapusnak. Mi a jó ebben?
1: Igen, hát ez különleges. Szinte a játék főszereplője ugye végig színpadon van, természetesen.
0: Azért ez kell neked, azt már érzem a szavaidból, tehát ez a színészet, meg a kapusposzt, hogy szeretsz a középpontban lenni.
1: Nem is azt mondom, hogy a középpontban szeretnék lenni, hanem szeretem a felelősséget. Igazából szeretem azt, hogyha másoknak tudok esetleg segíteni is, szóval azt is, hogy egy csapatot mondjuk mondjuk egy kapus meg tud tartani, mint egy várnak az egyik bástyája mondjuk. Ugye a kapus mindig az, aki bekapja a gólt, de esetleg a kapus lehet az, aki megmenti a csapatot a góltól. Úgyhogy nagy felelősség, de jó felelősség, és főleg egy olyan közegben, mint most a mi esetünkben a válogatott.
0: Amikor 5 évesen a kis stadionban ott jégkorongra jelentkezte, vagy kapusnak jelentkezte, nem tudom mi a pontos megfogalmazás, akkor álmodoztál arról, hogy majd ilyen nagy csapatok ellen az A csoportban játszhatsz egyszer?
1: Persze, hát ez már egész kiskortól biztos, hogy beindult. Ugye végig ez volt az álmunk, hogy magyar hokisnak mi is lehet más. Ez mindig azért ott motoszkál az ember kis agyában, és most, hogy ez megadatott nekünk, hát ez erre meg igazából szavakat nem lehet találni.
0: Szlovákia után jöttek a svédek, előtte voltak a kanadaiak, most a finnek. Az, hogy a VB előtt a címvédő oroszokkal játszhatta felkészülési meccset, azt hiszem, hogy az meg a habatortán.
1: Hát élvezni kell ennek minden pillanatát, kezdődik a mai nappal. Nem lesz egy könnyű felkészülés, az biztos, de úgy kell a jégre lépnünk, és úgy kell ezt az egészet kezelni, hogy minden pillanatát élvezni az edzőtábornak és az edzőmeccseknek is, mert ki tudja, hogy egy magyar sportoló, magyar hokista életében lesz-e még valaha ilyen alkalom, ilyen lehetőség, hogy az átcsoportban játszunk, úgyhogy tényleg meg kell próbálni mosolyogni végig, és valahogy élvezni. Azért mi sem így terveztük teljesen ezt az egészet, de hát megpróbálunk megküzdeni a jelen helyzettel.
0: A realitás az egyáltalán az, hogy a magyar válogatott az átcsoportban szerepel?
1: Abszolút nem. Szóval ez bárki bármit mond, de abszolút nem reális, hogy mi ott vagyunk. Valami olyan csodát csinált ez a 20-25 ember, és igazából a csapat gerincét természetesen az a 10-12 ember tartja már a C-csoportos viadaltól is, hogy ez a brigád ez megérdemli azt, hogy az A-csoportba szerepeljen. Ugye folyamatosan szállítottuk a jobbnál jobb és a szebbnél szebb, álomnál álomszerűbb meglepetéseket, eredményeket. Úgy beloptuk magunkat szerintem a szurkolók meg a magyar emberek szívébe, és éreztük, hogy egy egész ország szerette volna ezt a sikert velünk elérni, velünk együtt. Ugye hozzáteszem gyorsan, hogy a támogatók és a szurkolók nélkül nem lehetett volna ezt létrehozni, de megérdemelte ez a brigád, hogy egyszer a legjobbak között játszhasson, legalább egyszer.
2: Pirányi Zsolt 2009-ben a zürichi világbajnokság előtt beszélgetett Szuper Leventével, és ha valaki akkor azt mondja, hogy 17 év múlva, amikor ismét Zürichben lesz a világbajnokság, a magyar válogatott már az 5. fellépésére készül a legjobbak között, az bizony úgy kinevetjük, mint azt, aki a 70-es években azt jövendöli, hogy valaha is játszhat a válogatott a legmagasabb osztályban, pedig játszani fog a ma kezdődő világbajnokságon, holnap Finnország ellen kezd 16-20-kor, ahogy játszott a 2009-es VB-n is. Az utóbbi eseménnyel foglalkozunk a hírek után is.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmaznak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Országos informatikai probléma bénítja meg Magyarország közlekedését. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks ellen az első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A már biztosan ezüstérmes Real Madrid 2-0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó, és már kiesett Oviedót a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A tét nélküli találkozón Gonzalo García szerzett vezetést a Reálnak az első félidő végén, a végeredményt pedig a 80. percben Jude Bellingham állította be. Benoît Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést. Még a legjobb magyarnak járó fehér trikót Vettel Erik viselheti majd a mai Kaposvár-Szekszárd szakaszon. A 13 órakor kezdődő etapot az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Tovább nőtt a Tiszapárt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg 3-szor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra. A Fidesz szavazók csak nem kétharmada ugyanakkor nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légicsapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Drónfenyegetés miatt reggel órákra leállították a forgalmat Helsinki repülőterén. A korlátozás miatt napközben is késésekre és járattörlésekre lehet számítani. Korábban a finn miniszterelnök drónriadóról számolt be, és közölte, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét az egyik déli régióban. Itthon hosszabb várakozásra kell készülni a határátkelő helyeken, mert országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést. A hiba érinti a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. A szakemberek már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A határátkelők nyitvatartás idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.
0: Közlekedés.
4: Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd.
0: Időjárás.
4: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten ugyanakkor most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű, a hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ma kezdődik Svájcban a 89. jégkorong világbajnoksága, a magyar válogatott holnap mutatkozik be rajta, Zürichben. 17 évvel ezelőtt, újkori, mondjuk precízen a II. Világháború utáni története során először nem messze a mostani helyszíntől, Klottenben kezdte az elit világbajnokságos szereplését. 2009. április 24-én a csapat a világsztárokkal teletűzdelt Szlovákia ellen mutatkozott be. Akik hozzám hasonlóan ott voltak a helyszínen, szerinte 17 év távlatából is libabőrösek lesznek a közvetítést hallgatva, akik nem voltak ott, azok figyeljenek nagyon, mert ilyen időbeli távolságból is átjön az ottani hangulat. A kommentátorok, Virányi Zsolt, illetve a korábbi válogatott jégkorongozó, később kiváló tévés műsorvezető, akinek nevéhez elsősorban a játék a betűkkel kötődik, Egri János.
5: Egyelőre fél percen vagyunk túl, mintegy 3-4 ezer főnyi publikum itt a Zürich melletti Klóten arénában, a repülőtérhez közel, és óriási magyar fölény, ami a szurkolókat illeti. Ugye, János?
6: Meglepő, szinte hazai pálya hangulatát idézi. Nem tudom megszámolni összesen, hogy hány magyar szurkoló van ott, de hogy többségben vannak, az minden bizonnyal így van. Furcsa még az apró kis azonosság, hogy mind a két kapus, Szuper Levente is, és a cseh kapus is, Stana Ratislav, mind a ketten 31-esben védenek, és Szuper Levente 31-essel a hátán fénytelen az első gólt elszenvedni. A kapu előtti tömörülésből, ha jól látom, Nagy ütötte a szlovákok gólját. Tehát összesen eltelt talán csak 1 perc és 2 másodperc, és Szlovákia már is 1-0-ra vezet Magyarország ellen.
5: Erről a gólról azért röviden annyit, hogy gyorsan bekorcsolyázott Nagy a magyar harmadba, és aztán egy fantasztikus csellel, még ha az ellenfél nevéhez fűződik, akkor is fantasztikus csellel elmozdított a Szuper Leventét, és aztán az üres kapuba paskolt könnyedén. Hiába a szlovákok egyértelműen azt tűzték ki célul, hogy nyerjenek, és így aztán még ez a fölényesen ebben a alcsoportos mezőnyben nem mindegy, hogy a gyengébb csapatot mennyivel verik meg ebben az úgynevezett halál csoportban, hiszen miközben itt azt figyeljük, hogy az eredményező táblán 0-0, ez azt jelzi, hogy valami miért nem adták meg a gólt, ami a lehető legjobb lenne számunkra.
6: Ennek az a magyarázata, hogy a kanadai NHL-ben is van egy videóbíró, ami egy kamera tulajdonképpen, és azt figyeli, hogy a kapu előterében, azon a kis keskeny kék félkörön nem tartózkodik-e belül valamilyen szlovák játékos. A játék azért áll, mert a videóbíró úgy ítéli meg, elég, hogyha csak a korcsának az éle, vagy a pengéje, vagy a széle beér abba az elkerített körbe, ami a kapusnak a birodalma, akkor a gól érvénytelen. Tehát jelenleg ennek az eldöntése vár a videóbíróra, és természetesen a két mérkőzés vezetőre, a két vonalbíró és a mérkőzés vezető várja, hogy ezt a felső utasítást a fülükön keresztül tolmácsolják egy hangosan beszélő szintén erre, inti a közönséget. Gyakorlatilag ezek szerint még van egy pici esély, hogy ez a gól a végén mégsem kerül fel a játékosoknak az eredménylistájára, és változatlanul 0-0 marad a mérkőzés állása.
5: Nem mindegy, itt a videóbíró hogyan dönt, az összes magyar játékos figyeli, hogy mit ír az eredményező táblán a videóbíró eredménye. Mi lesz a döntés? Volt már ilyen a Kanada-Fehér-Oroszország meccsen is, ahol a kanadaiak 6-1-re diadalmaskodtak csoportunkban a nyitó mérkőzésen, és még annyit, hogy tavaly a Divízió 1-es világbajnokságon Szapporóban éppen a japánok egyik szabályos gólját nem adták meg, és mivel abban az osztályban nincs ilyen videóbíró, így hiába volt gól, a bíró azt mondta, hogy nem, így aztán annulálták ezt a gólt, és az is kellett ahhoz, hogy aztán feljusson a magyar csapat Szapporóból ide a Divízió 1-ből az A csoportba.
6: Érdekes módon, hogy ezt a tapasztalatot én már Kanadában többször megéltem. A bíró ebben a pillanatban lépett a jégre, és a vízszintes kéztartás azt jelenti, hogy a gólt a videóbíró nem adta meg. Tehát változatlanul az első perc végén 0-0 az állás Szlovákia és Magyarország között.
5: Ahol egy remek indítással jönnek be a szlovákok, a mi harmadunkba kell egy lövőhelyzet lehet, és ez már gól, ez már biztos, hogy szabályos gól, ezt már nem fogjuk megúszni. Érzésem szerint egész biztosan Ruzicska, Stefan Ruzicskát láttam, aki egy csellel a szóló végén a kapu előtt helyzetbe került, és aztán biztosan értékesítette, szuper lemente hálójába lőtte a korongot. Igen, jól láttam, Stefan Ruzicska góljával mégiscsak megszerzi a szlovák válogatott a vezetést a második percben, de hát ne felejtsük el, hogy óriási a hangulat, és ahogy már előbb is jeleztem, akkor még ugye abban csak bízhattunk, hogy nem lesz szlovák vezetés, hogy a szlovákoknak nincs mese, mindent bele kell adni itt az elején, hogy nehogy az oroszlán körmeit megráncigálhassa a magyar válogatott, mint például 2003-ban, amikor hazai pályán Szlovákiát megvertük 4-2-re, igaz, az a szlovák válogatott nem a legerősebb összeállításban lépett pályára Magyarországon, akkor is nagy picska volt. A lényeg, hogy most 1-0-ra a szlovákok vezetnek Ruzicska góljával a második percben.
6: Meg kell mondjam, hogy két perc sem telt el, és már a második igazi nagy lehetőség volt a szlovákok előtt. És ezt, amit most az előbb csinált ez a Ruzicska nevű fiatalember, ezt megirigyelheti bármilyen jégkorong játékos vagy jégkorong szurkoló, hiszen olyan ügyesen húzta vissza a korongot, ezzel teljesen vert helyzetbe hozva a Szuper Leventét, hogy valóban nem túl sok esélye maradt a védésre neki.
5: Meg volt az első magyar lövés is, egy remek Vas Marci távoli a kék vonalról, úgyhogy a szlovák védők eladták a korongot. Méghozzá a nagy nevű Hanzus. Most már azért a szlovákok benn vannak a mi harmadunkban, és itt próbálkoznak Bartuszek kérni a labdát, de ő a korongot egész pontosan hosszától, de aztán végül nem ő kapja meg, hanem Hanzus a kapu mögül visszaadja hosszának. Ez lenne egy figura, de ott a magyar védők szuperrel figyelnek arra, hogy ne legyen baj. Hanzus jegeli a pakkot, egyelőre nincs érkező ember, illetve van csak a passz az átadása rossz, nem baj, ez nekünk nagyon jó, és talán kicsúszik, nem csúszik ki a harmadból a korong. Így aztán még mindig, amikor nincs ember előnyben a szlovák válogatott, mégis beszorultunk a saját harmadunkban, majd talán most Svasz neki tudja ütni a korongot. A közönségen nem múlik semmi, hallani, hogy fantasztikus biztatás itt a Kolping arénában, Klótenben, és a korong még mindig a mi harmadunkban, de most már összeszedjük Ladányi révén, sőt, mintha megpróbálunk előre jönni, miközben persze cserélni is kell. Jánosi Csaba felé itt a korong a szlovák harmadban, de azért a játékszer most már visszakerül a szlovákokhoz.
6: Nagyon-nagyon erős játékot, nagyon erős iramot diktálnak a szlovákok. Hosszú percekre megszerzik a korongot és bent tartják a mi védőharmadunkban. Most is egy óriási lövés szerencsére Szuper Levente kapuja fölött. És amikor megszerezzük, akkor kétségbe esetten próbáljuk kitenni, de sajnos nem mindig sikerül, mint ahogy most sem. És tulajdonképpen ebben a pillanatban kis szerencsével szereztük csak meg a dolgot. Végül is Vas János hozta ki a korongot. Janovics ott van, és már is cserél a magyar csapat. Eredmény változatlanul 1-0, eltelt 5,5 perc.
5: Ahol az alcsoportos jégkorong világbajnokságon számunkra nyitó összecsapásán 1-0-ra vezet Szlovákia, akkor, amikor már a 6. percben járunk, és Szuper Levente előbb rátenyerelt a korongra, biztos, ami biztos, hiszen ott csúszott a korong, és ez mindig veszélyt teremthet a kapunk előtt. Bedobással jöv előre a szlovák válogatott, mert megszerzik a korongot.
6: Az első magyar sor, Palkovics Krisztián sora van benne a pályán. Tulajdonképpen ez a legerősebb, legjobb támadó sorunk. Azonban olyan gyorsan korcsáznak a szlovákok, hogy nagyon nehezen tudjuk megszerezni a korongot. Most, amikor megszereztük, rögtön ellopták a szlovákok. Szerencsére ők is pontatlanul passzolnak. Így ismét a mi birtokunkba kerül a korong, és nagyon ügyesen hátul Tokajék összejátszva egymással, Tokaj és Horvát kihozzák a korongot. A cseh kapus a 31-es számú Stana avatkozott közbe, és ismét a szlovákok vihetik be a harmadunkba. Nagyon jókor nyúlt ki botjával Szuper Levente, és kiütötte a korongot, de változatlanul a mi harmadunkban, a mi kapunk előtt folyik a játék, és nem vagyunk képesek elvenni tőlük, és szerencsére eltörött a botja a szlovák hátvédnek, és így ismét vihetünk előre. 11-esen Ladányi, óriási helyzet, ragyogó lövés, megfogta a kapus, kipattan, még egy lövés, egyáltalán nem játszunk alárendelt szerepet, kapu mögötti kavarodás, és most tudják csak kihozni a szlovákok.
5: Stanána kellett izgulnia, hogy mi lesz a magyar lövés végén. Ladányi remekül a jobb oldalról küldte a korongot rá, és Stanának óriási bravúra is szüksége volt. Jól van. Van a helyzet, most már ugye volt egy Vas Márton lövés, most már volt egy Ladányi, és szépen gyűjtjük, ha nem is a gólokat, hanem a strigulákat, de hát ez kell, a lövésből lesz a gól, hogy ezzel a közhelyjel éljek, de hát itt a jégkorongban meg végképp 3 másodperc alatt is akár gólt lehet ütni, közben most már ott a szlovákok behozták a korongot a harmadunkba, és azt ügyesen megszerzi Vasjunin, majd Peterdi, mire kimondom, azért hossza azért visszaszerző, megmutatja, hogy ki az ura. Házás, őt egy jó lövés, ki volt az? Bartecko, aki ott érkezett hossza passzára, és szupernek bizony megint bravúrosan kellett védenie. Szóval a két kapus egyelőre azért foglalkoztatva, tehát a két 31-es szuper, valamint Stana, de a lényeg, hogy a 8. percben Szlovákia 1-0-ra vezet ezen a fantasztikus hangulatú mérkőzésen. Még egyszer mondom, pirosbetűs is ünnep minden egyes perce ennek az alcsoportos világbajnokságnak számunkra, miközben Szélig elveszti a korongot a saját harmadában, és így jöhetnek előre a szlovákok. Falkovics elhozza, jól van. Nálunk van a korong, hátra, biztos, ami biztos. Tokajnak, aztán Tokaj átteszi a jobb oldalra Horváth Andrásnak. Most a semleges harmadban jön előre a magyar támadás, ez már csak egy olyan maktába előtt korong, Kovácsaban nem is tudja megszelídíteni, hanem a szlovákok ütőjén vándorol már a korong. Itt van Olvecki, ő is NHL-es játékos, nagyszerűen behozza, bekígyózik itt egy mikus lövése, megpattan egy magyar korcsolyán, így aztán már jövünk mi előre. Veszélyes minden egyes szlovák támadás. A 9. percben Szlovákia, tehát 1-0-ra vezet Ruzicska góljával.
6: Éppen itt előttem a palánk mellett történt egy olyan dolog, hogy Falkovics próbálta átvenni a korongot, amikor látta, hogy megtámadja a szlovák hátvéd, és olyan ügyesen lépett, hogy a szlovák hátvéd neki ment a palánknak, Falkovics pedig lement közbe cserélni. Változatlanul a szlovák csapat vezet 1-0-ra, tulajdonképpen eltelt a harmadnak több mint a fele, tehát 11 perc, és ez az 1-0 tulajdonképpen minket dicsér, hiszen fantasztikusan jól korcsolyáznak a szlovák játékosok, számos játékos játszik a NHL-ben, az amerikai, észak-amerikai profiligában, és bizony az a korcsolyázó sebességen meglátszik. Bizony gyorsabbak egy csomó alkalommal, mint a magyarok, korábban érik el a korongot, és néha csak a szerencse és a lelkesedés tartja bennünk a lelket.
5: Ez a lelkesedés, amire nem lehet panasz, hiszen minden egyes pillanatát élvezni kell ennek a világbajnokságnak a játékosok számára, és ez nem olyan muszáj, kötelező érzés, hanem egyértelmű, így is van. Miközben azt figyelhetjük, hogy a szlovákok mástán a kapus egy kicsit bizonytalankodik, de a két hátvéd segít neki, így aztán a korong marad a náluk, és most ők jöhetnek előre, akkor, amikor a szlovákok egyre vezetnek. Szerencsére a középső harmadban megszerezzük a korongot, és most Schwosserhez kerül ide hátra. Bence inkább passzol gyorsan, vagy vág ki a harmadból, ezt teszi. Sőt, mi több, egy jó passz a Ladányit a bal oldalon, akár helyzetbe is hozhatja, ott középen bent van már a magyarok közül Vasjunin, de ő nem tudja megtartani a korongot, így jöhetnek majd a szlovákok. Megint a magyar kapu előtt egy bedobás, a bulit kihozza el, ott van esetleg Roger Holéci, a buli király, nem most Vasjunint látom ott. Ő is el tudja hozni, ha akarja. Mi az, hogy? Persze, hogy akarja, és persze, hogy el is hozza. Jól van, Jánosi kapja. Most tehát a harmadik sorban a jégen Vas Jánossal. Vas János egy szép palánkra lökés, de szabályos keretek között közben Pavlikovski behozza ide a szlovákok közül a bal oldalon a harmadban a korongot, aztán még mindig bent tartják, nem elveszítik, és most Vasjunin, ott van elő Fekete Dani is esetleg, meg Jánosi. Jánosi nem jut el a korong, mert a szlovák védők azért, ami biztos, hogy leszerelik a magyar védőket, illetve a magyar csatárokat, és úgy is mondhatnám, hogy lebontották ezt a magyar próbálkozást, támadást. Radio Vojevic, ő az, aki tartja a korongot a középső harmadban. A közönség fantasztikus biztatása mellett 1-0-ra vezet Szlovákia. A szlovák válogatott jön előre, a magyar válogatott pedig nem csak védekezik, volt már két lövés is. A belőtt korongot szupernézői rá tudnája tenyerelni, a kapu mögött a korong, egy akár sérülés veszély, Ondrejcsik egy ütközés után a palánknak csapódott.
6: Elképesztő, hogy milyen ügyes összjátékkal közelítik meg a magyar harmadot a szlovákok. Először is, amikor megvan a korong valamelyik csatárnál, akkor nem indul előre hősként egyedül, hanem fogja és hátrajátsza valamelyik hátvédtársának. Hátvédtársa felnéz és látja, hogy kiindul a szélen, és tűélesen pontosan odalövi a korongot a botjukra. Ennek ellenére a magyar csapat kiválóan védekezik. Most még egy lehetősége van Ladányinak is, a kapu előtt azonban a mérkőzés vezető megállítja a játékot, és így az eredmény változatlanul, és Ladányi, mint a képernyő közepén látszik, nézi, hogy mennyi van hátra az órából. Rettentő sok képet mutatnak a magyar szurkolókról itt benne a stadionban is, úgyhogy igazán azt mondhatnám, hogy hazai környezetben jól játszik a magyar csapat.
5: Némi túlzásra pont olyan, mintha a Pap László arénában lennénk, ahol legutóbb a finneket leszkésztettük meg, még ha nem is a legerősebb összeállításban fellépő finn válogatott, de csak megvertük őket hosszabbítás után büntetőkkel. Most áll a játék, Szlovákia-Magyarország 1-0 a 13. percben. Már folytatódott a játék, és a szlovákok 1-0-ás vezetésénél azt figyelhetjük, hogy a harmadunkban bent van melyik sor, a második sor Barankával, aztán Smerekkel, a két NHL-es hátvéddel. Fantasztikus shell sorozat lehet belőle, de akár szabályos keretek között meg is állíthatnánk őket. Egyelőre tartják a szlovákok a korongot, egy belőtt korong ide középre, és szerencsénkre Bicekhez nem jut el az, így aztán most egy pillanatra megszerezzük, de csak átmeneti az öröm, Valadik is hozzáér, és ha minden igaz, akkor a kék vonalon kívül a középső harmadban folytatódhat a játék, de ennek egy hátránya van, Ondrejcsik bot ütés miatt 2 perces kisbüntetőt kapott, tehát az első kiállítás a mérkőzésen nehéz 2 perc már a magyar válogatottra, akkor, amikor a 13. percben a szlovákok vezetnek 1-0, és a mi kapunk előnket elő lesz egész pontosan a bedobás.
6: Az előbbi percekben, akkor, amikor még a magyar csapat mint az 5 játékossal jégen volt, az volt az érzésem, hogy emberhátrányban vagyunk, annyira nem voltunk képesek megszerezni a korongot. Most azonban tényleg 1 játékossal kevesebb van a pályán, és mégis sikerült Falkovicsnak kihozni, sőt, ahogy én ismerem, megpróbálja rálőni. Szabálytlanul akadályozta a szlovák hátvéd, a játékvezető tovább engedi a játékot, végül elveszik tőle, és így szép lassan föl fog állni a szlovák csapat, és megpróbálják felállítani a harmadban hátvédjeiket, csatáraikat, ez történik most is. Ők is azért hibáznak néha. Tokai gyönyörűen föllökte a palánkra, és ki is sikerült lőni a harmadból a korongot. Tehát 6 perc, 40 másodperc hátrány az időből, és egy ember hátrányban ismét a szlovákok hozhatják be.
5: De szerencsére Vas János révén a közönség biztatása mellett kivágjuk a korongot. Jól van. Addig bíztatja a közönség a csapatot, hogy még valami nagy bravúr is összejöhet akár. Na mindegy. A lényeg az, hogy 1-0-ra vezet a szlovák válogatott, és emberelőnyben ők támadnak bent a harmadunkban a korong. Most itt megint a legelső sor a szlovákoknál, a jégen Handusra is kell figyelni, aztán a hátvédekre, itt a kék vonalról nehogy rá tudják tűzni. Egyelőre a jobb oldalon adogatnak, és Baranka vagy amint Smek is várja a két hátvéd, a két bek, hogy a kék vonalról lőhessen, aztán közel át ide Smeknek, szuper, megfogja, remek lövés, remek védés, mind a kettő remek volt a túloldalra, addig altatták a magyar védőket, amíg oda érkezett Smek, az ellenfél védője, és ez a lövés igencsak veszélyes volt, de szuper Levente hárított, így akkor, amikor még 46 másodpercig emberhátrányban játszik a válogatott, a szlovákok 1-0-ra vezetnek, labdarúgás.
2: Kevesebb, mint negyed óra a befejezésig, Újpest Honvéd továbbra is 2-0, és Balajca készülődik kirúgáshoz. Hogyha a földön nem jut előre a Honvéd, akkor megpróbálnak ívelgetni, ez volt az utolsó 2 perc tendenciája, még kevesebb sikerrel, mint hogyha a passzolva próbáltak volna közelebb kerülni Balajca kapujához. Most Bori, aki a frissességével feltétlenül veszélyt jelent, hiszen a már-már olykor fáradni látszó Honvéd védőket rendszerint le tudja futni, sokkal fürgében szedi a lábait, mint azon az oldalon Smiljanić, vagy éppenséggel Vukmir. Aztán egy kilépési kísérlet, Diegót elhúzzák, és a most beállt honvéd játékos kap egy szabadrúgást. Kihúzzuk-e vajon a hátrány Svájcban, Virányi Zsolt?
5: Egyelőre igen, hiszen nagyon remekül szólózott ugyan, bekígyózott ide a mi harmadunkba, de a lövése felpattant egészen a kapu mögötti hálóra, így aztán most megállt a játék, akkor, amikor még 5,5 perc van hátra az első harmadból, és 19 másodpercig ember hátrányban a magyar válogatott, szóval 1-0 szlovák vezetésnél ismét bedobással folytatódik a játék a kapunk előtt, méghozzá ott Olvecki, aki megpróbálja elhozni, és remekül védekezik a magyar válogatott ember hátrányban, ezt most mindenképp ki kell emelni, éppen Majoros az egyik olyan specialista, aki emberhátrányban nagyon sokat szokott a jégen lenni, kilövik, kiemeli a korongot, jönnek a szlovákok, mi 4-en védekezünk, hát nem tudnak felállni, így van, mert Tokai remekül oda teszi az ütőjét, és megint kint van a harmadunkból a korong.
6: Hihetetlen nyomás van a magyar csapaton jelenleg, végre kiegészültünk, tehát 5-5-en vagyunk a pályán, de ebben a 2 percben bizony nagyon sok energia elfogyott. Ennek ellenére egymás után cserélnek a játékosok, pillanatokon belül beérkezett újra Palkovics és az első sorunk, és remélhetőleg most már a harmad hátralévő idejét meg tudjuk talán úszni gól nélkül, és marad az 1-0, nagyon ránk fér a pihenő erre a harmad szünetre, mindenkinek nagy szüksége van.
5: Azt is mondhatnám, amikor a szlovákok támadnak, támadnak, ott igencsak veszélyes helyzet alakul ki, de Fekete jóban megszerzi a korongot, és akár jöhet előre Palkovics. Előbb gyönyörűen mutatta be a cselt, csak aztán ugye lebontották őt szabályos vagy szabálytalan keretek között, de a játékvezető azt mondta, hogy szabályos volt, most is könnyen megállítják Palkovicsot, és a magyar csapat belövi a korongot az ellenfél harmadába, jól van, de hát az NFA-tű lövése inkább csak egy ilyen kúsza kísérlet volt, így nem is tudunk mit kezdeni ezzel. 1-0 a szlovák vezetésnél, 4 perc van hátra az első harmadból, labdarúgás.
2: Kabátnál a labda a 80. perc elején, aztán megkapja Bozsics, aki ugye kényszerűségből Pollák kiállítása után belső védőt játszik, de olykor a szíve szerint mégis bekapcsolódna a támadásba, ezt tette most is, majd Simon labdája száll középre, aminél nincsen újpesti játékos a közelben, kihozhatja a honvéd, Moreira jó voltából még hozzá, aki aztán lelassít, és még mielőtt átlépné a felező vonalat, odaadja Hercegfalvinak, Hercegfalvi vissza Smiljanicsnak, Smiljanics pedig átforgatja a jobb oldalra, éppen hogy egy becsúszó láb fölött eljut a labda ott Ábrahamhoz, de végül eljutott haza, és ez a lényeg, majd pedig már Hidi hátul, 40 méterre a kaputól, Hidi odalövi pontosan Hercegfalvi lábára, de mire leveszi Hercegfalvi, jócskán eltávolodik Malajca kapujától, aztán megállítja a labdát, a közelében nincsenek, szigorúan ezen a bizonyos 35 méteres zónán belül védekezik az Újpest, ha 40 méterre van a labda, vagy egy honvéd játékos, akkor nem mennek ki rá. Most ez a helyzet Hidi esetében is, tehát a játék folyamatosan az újpesti térfélen, de 2-0-ra vezetnek a hazaiak, és közben belül vagyunk az utolsó 10 percen, Vukmir megnyújtja a lépteit Moreira, ez ígéretes, 20 méter, Moreira lövi el, éppen hogy mellé. Ez legalább most kapura lövéssel befejeződő honvéd támadás volt. Sok ilyet nem jegyezhettünk föl eddig a mérkőzésen, főleg nem az elmúlt fél órában. Újpest honvéd 2-0, jégkorong.
5: Bartesko révén jönnének előre a szlovákok, de hát ők is tudnak hibázni. Kivezeti a korongot a mi harmadunkból, mert ott sertepert el Csavászkényén, és megzavarta a nagynevű Bartesko-t. A szlovákok megint próbálnak előre jönni, és most belövik a korongot, meghozzá Sekere, az egyik világbajnok, hiszen a 2002-es szlovák csapatból, a világbajnok együttesből itt vannak heten. Nem akármilyen pillanatok ezek a magyar jégkorongsportban, egy távoli lövés hosszától, de ez egy picit mellé sikerült, jól van, nem kellett Cukernek most egyelőre védenie, de még mindig visszakerült a korong a szlovákokhoz, majd eladják, és Vasilin ki tudja lőni, hát nem tudja, mert a szlovákok barba trükkel bent tartják, az egy újabb lövés, ez is céltéveszt, egy kicsit vaktába lőnek most a szlovákok, ez nekünk nagyon jó, hogy csak lőnek és tüzelnek, de nem céloznak pontosan, de hát ez a legjobb, ami történhet. Aztán most a kapu mögötti kavarodásban, nehogy Fonákkal visszategye a szlovák játékos, ördög ilyen tartja ott Hanzus, és elakad a korong, jól van, megfogja a szuper Obsut lövését. A kék vonalról Obsut neki suhintotta a korongot, és ez a nagy löket bizony szuperben elakad, mert jól helyezkedett Levente.
7: Tulajdonképpen, hogyha az első harmad tanulságát röviden össze lehet foglalni, akkor leginkább a szlovák hátvédek játékát tudom dicsérni. Gyakorlatilag minden olyan kilőtt korongot megakadályoznak, hogy elhagyja a harmadot, akár lábbal, akár bottal, olyan jól helyezkednek a palánk mellett, hogy egyszerűen nem lehet kilőni a korongot akkor sem, amikor be vagyunk szorulva. Most is ez van egyébként, hogy pontosan a kapunk előtt megy a korong, jól nyúlt hozzá Tokai, megakadályozta, hogy átvegye a szlovák hátvéd, de a kapu mögött újra önálluk marad a korong, és a kapu mögött nagyon gyakran játszák azt, hogy a hatos számú szlovák hátvédnek, Smareknek adják vissza, aki nagyon-nagyon jó hátvéd játszott az NHL-ben, és újra lövéshez jutatja a csapatát. Most egy lehetőség nálunk, a lövés azonban nem elég erős, és könnyedén tudja hárítani Stana.
5: Majoros Fonák lövését hárította Stana, de hát milyen jó ezt kimondani az alcsoportos jégkorong világbajnokságon.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
3: 2009. április 24-én a magyar jégkorong válogatott modernkori első elit VB-s mérkőzésén az első harmadban 1-0-ás hátrányban volt Szlovákia ellen. Idézzük a második játékrészt is.
5: Sekera, a szlovákok egyik NHL-es védője passzol jobbra, aztán már is elől a magyar harmadban a szlovák támadás. Ott van Bartucek is, ő nagyon-nagyon veszélyes minden esetre. A szlovákok szerencsére most addig cseleznek, amíg saját magukat is becsapják. Hát persze a lényeg az, hogy Tokai és Horvátot hátul jól adogatnak. 1-0-ás szlovák vezetésnél, itt a második harmad elején egy piros felszabadítás, majd ismét a magyar kapu előtt bedobással folytatódik a játék.
7: Talán azért az első harmadnak az eseményeire egy fél mondat van addig, amíg a két csapat cserél, ha térjek vissza. Az első, amit elmondanék, hogy 10-4 volt a kapura lövések aránya nyilvánvalóan a szlovák csapat javára. Hát, hogyha nem Szuper Levente van a kapuban, akkor a 10-ből feltehetőleg több, mint egybe ment volna. Hát szerencsére ez a lövés, amit most a szlovák hátvéd megeresztett, az a kapu fölött a hálóba pattant. Még egyet szeretnék az első harmaddal kapcsolatban mondani, hogy egy ilyen hihetetlen gyors iramú, rendkívül kemény mérkőzésen mindössze egyetlen egy kiállítás volt.
5: És ez is nagyon kell, tehát ez a fegyelmezett játék, hiszen egyetlen magyar játékos állított ki eddig a játékvezető, a svájci játékvezető, már összesen van 2 és 2 vonalbíró, tehát 4 bíró van a mérkőzésen, ez is az alcsoportra jellemző. Na figyeljük, a szlovákok most saját kapujuk mögül jönnek előre, aztán elhagyják a korongot, nem vesz észre Peterdi, ez pedig nagyot hibázott ott Baránka, a szlovák védő, de mire Peterdi kapcsolt, addigra már a szlovákok visszaszerezték a korongot bent. Nagy most itt a második szlovák sor, egy fokkal talán gyengébb, mint az első, de hát ez nagyon pici különbség, mert a szlovákok elsősorban Handussal a legerősebb. Na figyeljük, most már Baránka az, aki oda teszi a korongot Pavlikovszkinak. Pavlikovszki vissza Baránkához, és aztán sikerül kipiszkálni. Jól van, sikerül kipiszkálni, de annyira sikerül, hogy megint tilos felszabadítással folytatódik a mérkőzés, és ismét a magyar kapu előtt. Ha jól belegondolok, április elején az arénában, amikor a finnekkel játszottunk, akkor is azért hasonló volt a játékképe, hogy a finnek támadtak, sokszor egy kapuztak, mégis sikerült nagy bravúrral hősiesen nyernünk, illetve egyáltalán izgalmassá tenni a mérkőzést. Figyeljük a bedobást, a bulit követően nálunk a korong jól van, aztán Vas János az, aki itt megtartja a korongot, már saját magát szökteti. A szöktetés vége az, hogy most már a semleges harmadban, itt a harmadik magyar sornál a korong, Jánosi passzol előre Vashoz, nincs tilos felszabadítás, így aztán most végre nem amiatt kell izgulnunk, hogy mi lesz a magyar kapu előtt a bedobás sorsa. Jánosi be középre, de nem volt ott érkező ember, így aztán Ruzicska révén most a szlovákok jönnek előre, és a játékvezető azt mutatja, hogy visszakerül a szlovákok harmadába a játék, méghozzá, ha minden igaz, talán azért meg kézzel irányította Ruzicska a korongot.
7: Pontosan ez történt, a 14-es számmal játszó egyébként igen-igen jó játékos Ruzicska, ha jól emlékszem, talán mintha volt is ő lőtte volna, akkor olyan ügyesen fogta meg a korongot, amit egyébként még külön hozzátennék, hogy mind lábbal, mind bottal, mind kézzel rendkívül jól szerzik meg a korongot a szlovák hátvédek. Óriási gól! Óriási gól! Poléci Roger, fantasztikus, bepattant a kapu mögül a korong, és a kis Poléci Roger, mert igazán nem egy nagy termeti játékos, remekül eltalálta be a felső

0: Korong. Hát majdnem azt mondom, hogy vezetünk, de hát persze egy-egy a mérkőzés állása a második harmad második percében.
1: Meglehetősen megnyomás van most a magyar csapaton, úgy látszik, hogy a szlovákokat felpaprikázta a magyar gól.
0: Az biztos, de ugye hallják a közönséget. És nem Magyarországon vagyunk az arénában, vagy Székesfehérváros, vagy Dunaújvárosban, hanem itt a Zürich melletti Klotennen, a Kolpig arénában. És a szlovákok azért megzavarodtak, mert most tilos felszabadítással folytatódott a játék, kiütötték a korongot, és most így a saját kapujuk elé került a játék vissza. Bedobás, Ladányi figyel, farkaszemet nézott a szlovák játékossal, de azért a bulit most nem mi nyerjük meg, hanem a szlovákok. Bent van Radivojevic és Pavlikovski, és erős szlovák sor a jégen. Egyébként jó volt látni, ahogy a szlovákok kapja Stana igazából teljesen letörten fogadta Holéci gólját. Nem nagyon hitt a szemének, mert ugye a sisak a fejvédő miatt nem lehet látni az arcát, de igencsak mozdulatlanul megdermedve vette tudomásul azt, hogy gólt kapott a magyar válogatottól. Na most Hándusz egy jó átadás, még lehetne valami, Szuper Levente. Szuper Levente megfogja magas bot, és ez szabálytalan, illetve egész pontosan a bottal ért hozzá a szlovák játékos a mi kapunk előtt, így aztán kikerül a magyar harmadból a játék. Megúsztuk ezt a veszélyes szlovák próbálkozást, Hanzus volt az, aki ott órálkodott, és bizony, most nagyon kellett ez, hogy magas bottal játszanak a szlovákok, és így most ők arra figyelhetnek, hogy itt Pavlukovszki révén a bedobás követően elhozzák a korongot. Jól van, Vasszonyon oda piszkál, és jönnek a cserék, mert egy elvesztett magyar bot, méghozzá János érdekli gyorsan cserét kér. Egy a szlovák-magyar mérkőzés állása az ötödik percben a második harmadban. Rekord fejezik Ladislav Nagy is, most ketten ott a magyar kapu előtt, Levente kapu előtt, csak nehogy valaki bele tudjon érni egyenlőre. Nagyon tilitoliznak Pavlikovszki, megint a kapu mögé próbálják. Ladislav Nagy ezt rá fogja sulintani, de fölé megy, jól van, sőt, mi több olyan szerencsénk van, hogy óriási erővel ez a hatalmas löket kivágódik egészen vissza a szlovák harmadba. Kikorcsolyázik a kapus Stana, és ő teszi most a játékostárságnak. Tudják a szlovákok, hogy már csak 5 másodperc is kiegészülünk, hogy ez az előny, amit Palkovics kiállítása miatt most játszhatnak, nagyon fontos, de megúsztuk, pontosabban kivédekeztük. Kivédekeztük, és ez megint ugye azért hatalmas önbizalmat adhat. Szóval a zene, majd mire kimondom, már gyorsan el is némul, hiszen a bulit követően folytatódik a játék 1-1-es mérkőzés állásnál. A mi harmadunkból 5 előre a korong, de most a középső harmadban a szlovákok lefülelik azt. Aztán pontatlanul teszik előre, figyeljünk, fiúk, srácok, meg kell becsülni Fekete Dani oda Sillének, de a korong visszakerül a szlovákokhoz, aztán becenterezik, és egy pillanatra Palkovics elvesztette a játékszerbe Fekete Danival. Jól passzolnak, jól van Palkovics, Kovácsa, ez egy mintaszerű támadás, Kovács lövése, és véd a kapus. De szép volt. A saját harmadunkból indultunk, és hozzá se szagoltak ehhez a támadáshoz a szlovákok. Ez gyönyörű volt, ahogy 3 magyar játékos, és végül Palkovics, majd Kovács Csaba volt a korongútja, és Kovács Csaba bátran lőtt. Mondom, ha lövünk, abból baj nem lehet.
1: El tudom mondani, hogy miért lőtt meg ennyire a magyar játékosok lövőkedve, mert észrevették, hogy Stana bizony néha egy picit bizonytalan. Most azonban a szlovákok hozzá fel a korongot, teljesen egyedül törben, remekül hárított okai, zseniális volt, testtel föltartotta a szlovák játékost, aki elesett. Titokban ránéztem a játékvezetőre, hogy nincs-e a keze fenn esetleg, nem próbálja kiállítani a magyar játékot, de nem ez történt. Úgyhogy mind a két lövés, Kovács Csaba lövése is, és a másik lövés is tulajdonképpen értelmes dolog volt.
0: Van Fekete a bulinál, hát ha elhozott Dani, nem sikerül, ezt Seker a szlovák hátvéd megszerzés, már is Opsutnak most az első sor a jégen, a két védőpárból erre következtetek, itt van Hossa is, Hanzus is, és a roppant bonyolult nevű Bartecko is. Bartecko az, aki most már ott a mi kapunk mögött, a korongot tartja a palánk mellett Hosszával, figyelni, jó, tegyük le az ütőt, zavarjuk, de csak szabályosan Bartecko-t. Egyelőre 1 perc 50 másodperc a második harmad vége előtt, egy távoli lövés, szuper, véd, jaj, most van baj, gól! De? Hát nincs de. Azt próbálnám lefülelni, hogy esetleg nem adják meg. A lényeg az, hogy a kipattanó korongra a szlovákok csaptak le. Elkorcsolyázott a magyar kapu előtt, ahol ugye feküdt, Szuper Levente feküdt a védelem, és azért mondtam, hogy nagy a baj, mert tényleg üres volt a kapu, mondhatnám, hogy nem volt könnyű beemelni, hát be is emelte a szlovák játékos. Egy perc, 47 másodperccel a második harmad vége előtt, tehát a szlovákok megszerezték a vezetést, ami azért tegyük hozzá, hogy érett, de én még mindig bízom a csodában, hogy hát ha az jön, hogy esetleg

0: Videóbíró, már hát a magyarok jelzésében nem erre következtetek.
1: Hát igazán abban nem reménykedhetünk állandóan, hogy a videóbíró valamilyen szabálytalanság miatt annulálja a gólt. Ez a Bartecko, ez egy nagyon jó játékos. 23-as számmal olyan brutális, erőszakos, nem lehet elvenni tőle a korongot. Két játékosunkat is testtel elnyomva be tudta vinni a korongot, és visszakapta, és az üres kapura ráhúzta gól. Ő a csapatkapitány a szlovákoknál. 1 perc 43 másodperc van már csak hátra, 2-1-re vezet Szlovákia, és az előtte lévő részen lehetett látni itt a képernyőn előttem lassításban, hogy olyan erőszakosan támadják Szuper Leventét, hogy beleugrálnak minden egyes védésébe, és szépen nem fékeznek le, hanem engedik, hogy az ő testén landoljanak, úgyhogy igazán Leventének azon túlmenően, hogy a lövéseket kell megállítania, még kvázi egy-egy bodycheket is el kell viselnie.
0: Minden bele, most ezt harsogja a magyar publikum, itt az alcsoportos világbajnokságon a szlovákok, megint behozzák a harmadunkba a korongot, persze. Próbálnak még egy gólt ütni, mert nagyon soványka nekik ez a 2-1, nem erre számítottak az egészen biztos szélig, leteszi az ütőt. A botot, de sajnos fonákkal becselezte magát, és beütötte a korongot, vagy valahogy beütött Szuper Levente hálójába a korong. Ezt most hirtelen meg nem mondom, én Olveckit látom, de a lényeg az, hogy egy csellel a céliget becsapták, majd Fonák bekorcsolyázott a szlovák a magyar kapu elé, Fonákkal rátette, és valahogy bejutott, talán még beleért. Az biztos, hogy Marcel Hossa a gólszerző, azt most már nyugodtan mondhatom, hogy Hossa góljával, aki, hát óriási kapu előtti kavarodás volt. Egy biztos, hogy Hossa a gólszerző, és ezzel most gyorsan, egy perc alatt két gólt ütnek a szlovákok, hogy helyreálljon a világrendje. Tehát Szlovákia, Magyarország 3-1, pedig bennállt. Most azt nézhetjük a lassításban bizony, hogy ott bennállt a magyar kapus előtt, a harmadban, abban a kis zónában egész pontosan a szlovák játékos, de ez nem volt szabálytalan. Most legalábbis ezt mutatta a játékvezető. 3-1-re vezetnek a szlovákok, ez egészen biztos.
1: Meglehetősen elkeserítő, hogy a harmad vége előtt egy percen belül két gólt kaptunk. Meg kell mondjam azonban, hogy az egész harmad vége felé már nagyon nagy nyomás nehezedett a magyar kapura. Ez a Marcel Hossa nevű játékos addig forgolódott a kapu mögött, és olyan ügyesen csinálta, kétszer is a lábával tolta meg a korongot, amikor a botjáról lepattant, hogy nem volt csoda, hogy utána oda tudta maga elé tolni. És Levente előtt két magyar játékos is volt, két szlovákkal csatázott, gyakorlatilag alig látott valamit, amikor a kapuból kifordulva Fonák oldalról bekotorta a hálóba. 3-1, 33 másodperc van hátra. A 3-1 sem egy katasztrofális eredmény, csak annak a fényében egy kicsit savanyú a szőlő, vagy keserű a szánk íze, hogy 1-1 volt az egész harmadban a mérkőzés állása.
0: Nem baj, ne csüggedjünk, 33 másodperc van hátra még a szünetig, most már ezt bírjuk ki gól nélkül, ez mindenképp fontos, kapott gól nélkül, de megint ott vannak a kapunk mögött. Ne vigye el, ez nem nagyon kellene, hogy Pavlovskit jó lenne már kilökni, vagy legalábbis szabályosan elvenni tőle a korongot, és valahogy megszerezni azt. Gyerünk, srácok, gyerünk, de még mindig ők tartják. Tartják ott a korongot, és most aztán lehet gond, és akár ha valamelyik szlovák játékos, talán Ruzicska vagy Olveckén megkapja, szuper véd, vagy legalábbis megfogja a korongot. A szlovákok tehát meghúzták a végét, de úgy is lehet értelmezni, hogy egy csoda a jégen, a magyar jégkorong válogatott hősies védekezése után lövések, majd Roger Holéci gólja itt a harmad elején, amivel kiegyenlítettünk, és utána óriási nyomás nehezedett a kapunkra, folyamatos szlovák támadások, és tényleg Szuper Leventének, amit ki kell itt állnia, amennyire támadják, az nem akármilyen, ez is hozzá kell szokni, megint egy lövés Hosszától, de ez most felpattan, így aztán megállították a játékvezetők a játékot, oda a kapu mögötti hálóra, megint bedobás, de szerintem most marad a harmadunkban a játék, igen, nincs a kék vonal előtt a bedobás, hanem marad ugyanúgy Szuper Levente kapuja előtt a bedobás. Ne nézzük a bulit, most nagyon jó lenne Dani Fekete, Dani elhozza, azaz aztán ott van más vasz meg Bence, ki tudjuk ütni, ki tudjuk nehezen, de kiütjük, és ezzel fellélegezhetünk, hiszen Szlovákia, Magyarország 3-1, 2-20 perc játék után, és ezt a harmadot ugyan rosszul zárta a magyar válogatott, viszont félelmetesen jól kezdte, hiszen senki nem gondolta, hogy ennyire szoros lehet a szlovák válogatott elleni mérkőzés itt az alcsoportos jégkorong világbajnokságon. Tehát most szünet, egész pontosan 16 percből 15 másodperc eltelt már, azt figyelem, hogy Palkovi Szuper Leventével beszél, nem vitatkoznak, hanem magyaráznak egymásnak, hiába itt az utolsó pár percben ezt a két gólt azért meg kell magyarázni, illetve meg kell beszélni, de hát ez már egy másik feladat. Ted Cortina a szünetben ezt megteszi helyettünk. Mi 15,5 perc múlva jövünk.
2: Mi viszont hamarosan jövünk vissza, és érdemes lesz tovább is hallgatni minket, mert történelmi harmadot idézünk.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szlovákia világsztárokból álló hoki válogatottja a papírformának megfelelően vezetett Magyarország ellen 2009-ben a világbajnokság első meccsén 40 perc után, de az utolsó harmad olyan eseményeket hozott, amelyekre csak álmainkban gondoltunk. A riporterek továbbra is Virány Zsolt és Egri János.
0: Fél perc telt el az utolsó játék részből, tulajdonképpen egy magabiztos jelenet, mert legalább megmutattuk, hogy nincs semmiféle probléma, jöhet a kapura a lövés, tudunk hárítani. Közben jönnek itt a statisztikákkal, a második harmadat követően a legfontosabb, hogy összesen eddig 28-11 a kapura lövések aránya a szlovákok javára, 3 gólt lőttek ők ebből, mi a 11-ből egyet, közel 90-90%-os mindkét kapus teljesítménye. Na, ezekkel a papírokkal itt megpróbáltak kellőképpen összezavarni bennünket. Egyelőre azt láthatjuk, hogy a szlovákoknál Smrek, az egyik legjobb hátvéd, az, aki betette a magyar harmadba, most kézzel leteszi oda a jégre a korongot, és a semleges harmadból megpróbálja előre tenni azt. Aztán Pavlikovszki, aki a lába között nagyon ügyesen teszi előre a korongot, de most már a szlovákok közül a Rádi Vojevic a kedvencem, mert az ő nevét aztán ilyen iramú mérkőzésen kimondani tényleg nem egyszerű, de a lényeg az, hogy most már ott bent tartják a szlovákok, majd elvesztik. Na, jól van, megszerezhetjük azt, de csak egy pillanatnyi az öröm, Vas Márton egy pillanatra szerezte meg csak a korongot, és így aztán az egyik szurkoló véleményét tudnám tolmácsolni, hiszen a mellékhelyiségben azt mondta, hogy volt egy-egy fiúk, volt egy-egy az eredményező táblán, és ezt még ő sem nagyon gondolták, pedig a szurkoló mindent el tud hinni, hiszen azért van. Na, figyeljük, a távolülövést védi Ruzicska, az első szlovák gól szerzője, az, aki kapura lőtt, szuperre kitette, Spárgászta, remekül védett. Jól van, aztán most itt Valabik, az egyik NHL-es játékos, összesen jelen pillanatban 4 szlovák játékos van, aki az NHL-ben is játszik, csak ugye már kiestek a rájátszásban. Az más kérdés, hogy összesen 4 olyan van a szlovák válogatottban, aki nem járt még a tengeren túlon, ez azt hiszem, hogy beszédesebb adat jelen pillanatban. 3-1-es szlovák vezetésnél Jan Filcet is egy pillanatra láthatjuk a szlovák szövetségi kapitány, de Ted Cortinát a magyarokét is mutatják, aki nagyon kíváncsi lenné, kár, hogy ilyenkor nem tudjuk azt, hogy pontosan mi hangzik el az öltözőben. Szóval a második perc végén járunk, 3-1-es szlovák vezetésnél, és a szlovákok behozzák a korongot, de talán most les miatt kikerül a mi harmadunkból a korong. Úgy látom, hogy megtörténik, és Ted Cortina most is mutat valami figurát, most ő van itt a nagy kivetítővászlón, Premier Flamban, jól van. 2 perc, 4 másodperc telt el az utolsó játékrészből, Szlovákia, Magyarország 3-1, és Kalapos Mihály azzal adta ide a szót, hogy lesz-e csoda, én meg rögtön azzal kontrasztom, hogy már ez is csoda, sőt, több, mint amire reméltünk. Azt kellene még látni, ha már nem tudjuk, hogy Cortina mit mondott, hogy az arcokon mit lehet leolvasni az arcokról egyelőre, minden esetre hozzuk Schillerében előre a korongot, elcsúszik az ott a középső harmadban, és a szlovákok meg is szelídítik azt, majd visszaszerezhet is Vasnek Fonákkal kiteszi, és most már talán Fekete is megszerezheti, azt nem tudja megszerezni, mert a szlovákok nagyon gyorsak, nagy távoli lövés a két vonalról, mellé durran, jól van, de aztán jön a másik, és szupernek mit kell védeni, aztán kipattan róla, hát nem csoda, hiszen bivaj erős lövés volt. 2 perc, 38 másodperc telt el az utolsó harmadban, a magyar kapu előtt lesz majd a bedobás, Szlovákia, Magyarország 3-1.
1: Kíváncsi lennék, hogy Jan Filc, a szlovákok edzője, vajon mit mondott a szünetben a játékosainak? Mert bizony eléggé gyorsan támadókedvben érkeztek ki, és az első 2-3 percben bizony többet birtokolták a korongot, mint a magyar játékosok. Most azonban szerencsére mi nálunk van a korong, Peterdi hozta ki, Ladányinak hozza, Peterdi kapja vissza, remekül backhander ráemelte és gól! Fantasztikus támadás, nagyszerű játék, Ladányi Peterdi összjáték, 3-2, fantasztikus, 3 perc telt el a harmadik, utolsó harmadból, a magyar játékosok összeülelkeznek, Peterdi a gólszerző, ragyogó támadás volt.
0: Peterdi, ahogy a jobb szélen megiramodott, és bátran, hát az előző harmadban Majorostól láttunk ilyet, hogy kiszorított helyzetből Fonákkal kapura emeli, nem gondolkodik azon, hogy most csak lőjem, ne lőjem, ott vagyok persze, hogy lövöm, ha kell Fonákkal, és óriási gólt lőtt, és tanát nézem, megint maga elé nézem, nem hiszi el, hogy már 2 gólt kapott a magyar válogatottól, Peterdi Imre pedig megint földön túli boldogság, öröm az arcán, és hát persze a magyar szurkolókról, ha előbb már mondtam annyit, hogy a mellékhelyiségben mit mondtak, az egyik azért azt is megemlítette, hogy lesz még itt magyar gól, látunk még olyat, hogy 3-2, sőt, olyat is mondott valaki, de nem volt tisztában azzal, hogy nem 4-1-re, hanem 3-1-re vezetünk, hogy lesz 4-3 is. Szóval akkor már egy kicsit több, mint örömittas volt a szurkoló. Peterdi megszerzi a korongot, Ladányi lő mellé. Megint jöhet az a periódus a mérkőzések, amikor a szlovákok kereshetik egy kicsit a korongot, vagy legalábbis össze kell szedniük magukat, és mi pedig nyilvánvaló, hogy feldobódva jövünk előre, hát ki gondolhatta volna azt, hogy 3-2 az eredményező táblán visszateszik itt az érkező Bertackónak, de szerencsére ott van Vasnyin és Jánosi. Ők együttes erővel megszerezték a korongot átmenetileg. Most, amikor már csak 16,5 perc van ebből az óriási hoki ünnepből, nem várt hoki ünnepből, mert őszintén szólva azért ezt nem hiszem, hogy gondoltuk volna, hogy lesz 3-2 is, és 2 gólt tudunk ütni a szlovákoknak úgy, hogy csak 3-at kapunk közben. Jól van, srácok! Tehát a 4. percben, az utolsó játék részben 3-2-re vezet Szlovákia Magyarország ellen.
1: Viszonylag könnyű dolgunk van, hiszen azon kívül, hogy itt vagyunk a stadionban, mondjuk 5 méterre a jégtől, még egy lassított felvételeket mutató monitor is van az asztalunkon. Tehát mindazokat a dolgokat, amiket esetleg egy operatőr egy közeli képen jobban meg tud mutatni, azt könnyen látjuk. Ebből is látszik Peterdinek a lövése, milyen jól utat találsz a hálójába, azzal a második gólját szerezte a magyar válogatott, és azt is lehet látni, hogy milyen hihetetlen erőszakosak tulajdonképpen a szlovák védők, amikor benn van a korong a mi harmadunkban. Lövések tucatja vágódik Szuper Levente kapujára, és Leventének minden tudására valóban szükség van, hogy ezeket a hihetetlen éles, kőkemény lövéseket hárítani tudja. Megpróbálták újra ezt a kapu előtti befordulós cselt, ami egyszer már sikerült, Hausza lőtt egy ilyen gólt a harmadikat, hogy a kapu mögül tulajdonképpen ott a legveszélyesebbek a szlovákok, mert a kapu mögül fölnézve a kapu előtt, vagy a kaputól 3-4 méterre álló csatároknak odaadva a korongot, tulajdonképpen ezzel a kapus szinte tehetetlen.
0: Most direkt nem szólaltam meg, hogy halljuk a közönséget. A szlovákok támadnak Ruzicska lövését, kitessékeli, szuper, jól van. De persze a harmadban nem marad, aztán Kovács Csaba egy kicsit veszélyesen védekezik, de nincs szabálytalanság. Gyerünk, Fekete Dani, Palkovics is az első sora jégen, és most mit mutat a játékvezető, vajon kikerül-e a harmadunkból a korong, csak kiállítás ne legyen. Szerencsére már látom, hogy a kék vonal előtt a bedobás helye, azaz a magyar harmadból kikerült a játék a korong, tehát majd a bedobás követően folytatódhat, de már a semleges harmadból jól van. Hát a közönség is hangolt, látunk itt gyömrők, göd és egyéb magyar feliratokat a magyar zászlókon. Obsut, Sekera, a két klasszis hátvéd a szlovákok első sorából, ők hozzák most előre, és persze, hogy akkor Hangus is a jégen, de Peterdi jó közbeszúrt a botjával, oda tette a botot, és már is megszereztük a korongot, jól van, aztán az a passz jónak tűnt, egy pillanatra Ladányinak, de hosszúra sikerült, most Marci megpróbálja, nem sikerül palánkra rögtön szabályosan az ellenfelet, mert iszonyatos iramban jön előre Sekera. Az ördögök, mérgezett egerek szoktuk mondani, hát úgy jönnek előre körülbelül a szlovákok, hiszen valóban most megmérgeztük őket ezzel a második magyar góllal. 3-1 volt kétszer 20 percnyi játék után, és aztán az első gólt ebben a játék részben Peterdi zseniális fonák mozdulatával mi szerezzük. Hoki ünnep itt Svájcban, 3-2 az alcsoportos jégkorong világbajnokságon. Óriási a hangzavar a szlovákok közül is, azért jó néhány szurkolót látunk a drágább helyeken a közönség soraiban. Ők is szurkolnak, biztatják, és kell is, hogy biztassák a saját csapatukat, mert egyelőre 3-2, tehát mindössze egy gól az előny, ami nem előny a jégkorongban. Tehát 14,5 perc van hátra még a mérkőzésből. Szlovákia, Magyarország 3-2.
1: Nehezen talál az ember szavakat, hogy egy ilyen hihetetlen nagyiramú mérkőzésen például fizikummal, erőnléttel hogyan bírják végig a magyar játékosok, hogy nincs elveszett korong, hogy nincs elveszett lehetőség, hiszen azért ezek a szlovák játékosok fantasztikusan jól korcsolyáznak. Ennek a jégkorongnak ugye az egyik alapja, mint a vízilabdában az úszástudás, hogy valaki hogyan korcsolyázik. Kell hozzá még egy pár ezer dolog, például nagyon jó fizikum, nagyon jó tehetség bottal, egyebekkel, de mégiscsak azt mondanám, hogy az erőnlét a korcsolyázáson múlik. Közben Stana kapuja előtt elsüvít egy magyar korong. Néha arra gondolok, hogy látván, hogy a szlovák kapus itt a lehetőség, kis hián beleszúrt, de ügyesen csinálták. Nagyon jól meglátta Ondrejcsik, hogy hol lehet áttörni a szlovák védőfalat. Esküszöm, hogyha egy kis szerencsénk van ebbe a beszúrt lövésből, bemegy a korong, és kiegyenlítünk. 13 perc, 29 másodperc, ennyi van még hátra a mérkőzésből, 3-2-re vezet Szlovákia.
0: Amikor most Majoros szerez korongot a középső harmadban, aztán Ondrejcsik, aki előbb azt a zseniális paszt adta, bizony ott volt Jánosi is, nem sokon múlott az, hogyha Jánosi egy picit szerencsésebb, már nem mondom azt, hogy picit gyorsabb, mert szerintem már nem tudott volna ennél gyorsabb lenni, hát akkor ugye 3-3, és aztán megnéztem volna Stanát. Megint a segítők jönnek be azokkal a bizonyos kék felmosóvödrökkel, és összeszedik a piszkot, ami itt konkrétan a jeget jelenti a kapunál, tehát mindkét kapus nála, egész pontosan Szuper Levente kapujánál van a nagy takarítás. Na jól van, ez a játék megszakítás nagyon kell, és azért azt is láthatjuk, hogy a szlovák drukkerek is óriási boldogságban úsznak. 3-2-es magyar vezetésnél, nem 9-2-es vezetésnél. Hát 2004-ben Kanada például 9-2-re vert meg bennünket az arénában. Igaz, hogy nem tétmérkőzésen, hanem úgymond felkészülés összecsapáson, de hát a különbség nem volt akármilyen. Aztán volt Kanadával 5-4-es meccsünk, és 2003-ban, hogy a szlovákokat már szóba hozzam, megvertük őket 4-2-re, de hát ezt már mondtam a közvetítés elején, azt hiszem, hogy akkor egy gyengébb szlovák válogatottat igencsak blamáltunk ezzel a győzelemmel. Most is blamáljuk őket, mert 3-2-re vezetnek csak a 13. perc helyett, a 7. perc, amikor egy fonákkal visszatett korongra szerencsére nem érkezik oda Mikus, így aztán ugye megszerzik, illetve megtartják a szlovákok a korongot, de nem lett gól például ebből a helyzetből. Megint a kapu előtt egy lehetőség a szlovákoktól, aztán a Vavrinyák lövésére, szuper, kivetődik, kires a kapu, lőjük ki a harmadból, megcsináljuk. Hú, mi volt ott? Mi volt ott, kérem szépen, amikor pontosan 12 perc és 48 másodperc van hátra a találkozóból. 3-2-es szlovák vezetésnél kérik a cserét, a fiúk Kovácsaba, rengeteget kell cserélni, de hát most már ugye ugyanazon az oldalon vannak a kispadok, mint ahol a kapunk is, ahol Szuper Levente, tehát könnyebb a cserét végrehajtani. Gyerünk, a közönségen semmi nem múlik, mintha a hazai pályán játszanánk. 3-2-es vezetésre állunk ugyan a szlovákok ellen, és Hangus a jégen. Aztán Ondrejcsik elcsúszik, Ladányi megszerezheti, a középső harmadik csúszik vissza a korong, de nem tudja megtartani, hanem most már itt látunk Obsutot adogat Sekerával, rengeteget van a jégen, az első sora is a szlovákoknál, a Bartecko, Hangus is hossza, megint cserék, rengeteg a csere, szinte 20 másodperc után már is, ahogy lehet, frissítünk, amennyire csak tudunk. Tokai és Horváth összezár, és Bartetszkot ketten sem tudják igazából megállítani, mert létszám hátrányba kerültünk egy pillanatra, aztán hosszabb kapu mögül visszateszi a hátvédnek, aztán a kék vonalról visszakapja a hátvédtől hozta. Egy lövés, ami kipattan szuperről, nagyon sok lövés kipattan Leventéről, olyan jók ezek a lövések, hol a koron, ki tudja megmondani? Hát szerencsére a szlovákok sem tudták a választ. Én kérdezek, és Jánosi felelt, Jánosi úgy felelt, hogy megtalálta a korongot, és már előrehozza, sőt megszerzi. Ebből lehetne fonákkal belepiszkálni, vagy egy nagy távoli bomba széliktől mellé. Szélig lövése mellé nem volt ez pontos, de az volt a lényeg, hogy kapura lőttük. Csak ez volt a lényeg, hogy nehogy meginduljanak a szlovákok esetleg ellentámadásból. Ördögi az iram, amikor már a 9. perc kezdődik, és szuper megint véd. És mindjárt elmondja Egri János, hogy ez milyen nagy bravúr volt.
1: Abban a pillanatban, hogyha valamelyik szlovák hátvéd megszerzi a korongot, van ideje felnézni, megkeresi azt a szélsőt, aki teljes gyorsasággal száguld a magyar kapu felé, és pontosan botra adja a korongot. Ez egy rendkívül lényeges dolog. Nem kell azzal bíbelődni, hogy a korongot a játékos lekezelje, mert eleve a botján landol. Csak arra kell figyelnie, hogy figyelje, hogy a kapus merre mozdul, hogy a lövésük merre irányítsa. Ez esetünkben többször jól sikerült, most azonban egy nagyon jó cselt csinált. Állandóan csak ezt a 2-3 szlovák játékost nézem, akik valóban egészen rendkívüli módon játszanak. Nagyon jó fizikumok, nagyon jól birtokolják a korongot, nehéz tőlük elvenni, percek óta ők tartják a kezükben, és nagy szerencsével elvágódik Szuper Levent előtt, erejét vesztette a korong, tehát már nem volt igazán nagy nehézség Leventének megállítani, de minden esetre ezek a lövések is tulajdonképpen azt jelzik, hogy ilyenkor a mi harmadunkban zajlik a játék, tehát gyakorlatilag a szlovák játékosok birtokolják többet.
0: Sekera és Opsut, a két szlovák védő megint elindítja a támadást. Tényleg nagyon-nagyon nagy erővel jönnek a szlovákok. A kapura lövésük kicsit célt téveszt, aztán még majdnem lefüleli a Struzicska, hát lefülelte, kérem szépen itt előttünk, Bártovic is ott ólálkodik már, hogy megszerezze a korongot, aztán Falkovics csak előre vágja, de nincs tilos felszabadítás, és már megint jönnek a szlovákok előre, a szlovák hátvédektől. Aztán ez az előrevágott korong azt mutatja a játékvezető, hogy nincs tilos felszabadítás, és Vasznek valahogy háttal a kapunak kitessékeli egészen oda a középső harmadba Ladányhoz, aztán Fekete Dani is besegítene, és most a szlovák védők megint csak elindulhatnak hátulról. Ez jó nekünk, ez jó, amikor még 9 perc, 50 másodperc a mérkőzésből. 3-2-es vezetés a szlovákoknál. Bejön Mikus, egy nagyon tehetséges játékos, a 22 éves, aki különben Silével játszott együtt, de úgy pontos, hogy Sile játszott, és Kalicán együtt ezzel a fiatal Mikussal. Opsú távoli lövésénél fény, szuper, mit fogott meg? Üres a kapu, jó lenne, ha valahogy megszereznénk a korongot. Ott van még mindig a szlovák támadó ütőjén, és aztán ebből lehet, hogy kiállítás lesz. Igen, már látom a játékvezetők jelzésén, de aztán nem, nincs kiállítás, jól van, egyelőre ez jó, ez nagyon jó, csak jó lenne megszerezni a korongot, és megint egy szabálytalannak vélhető szituáció, de ezt is megúszjuk. Most két olyan pillanat is volt, amikor úgy tűnt, hogy a hősies védekezés azzal párosul, hát Vasznek Bence, én nem tudom, hol veszi már a levegőt, de hogy nagyon nincs neki, az egészen biztos, de ezt mondhatnám szinte az összes magyar játékosa, mert tényleg hősiesen védekezünk, egy szuper Levente Robinsonádokkal véd, spárgázik, mindent csinál, amit csak lehet, és néha egy kis szerencsénk is van, és hála a jó égnek, mert a svájci játékvezető nem mutatott kiállítást. A magyar harmadban a magyar kapu előtt a bedobás. A bedobást követően Vasmarci nem szerezte meg, ott van viszont Smirk, és ez a távoli bomba megint veszélyes lehet. Nem fogják kitalálni, hogy hol a korong, szerencsére Szuper Levente lepkés kesztyűjében. Jól van, Levente magabiztos, és a magyar csapat is a Bártnál már megint sokkal jobban játszik. Az oroszok ellen is az volt a következtetés, de az csak felkészülési meccs volt, ez meg abszolút téttel bíró összecsapás a világbajnokságon itt az alcsoportban. Szlovákia, Magyarország 3-2, 9 perc van hátra még a találkozóból.
1: Egy pillanatra megállt a játék, Pep Cortina idehívta a svájci játékvezetőt, és jelezte neki, hogy az eredményjelző táblán pontatlannak talál valamit, úgyhogy a játékvezető odament a zsűriasztalhoz, igazított ezen. 9 perc, 4 másodperc van hátra a harmadik harmadból, amikor a magyar védekező harmadban a mi bedobó pontunkon kerül játékba a korong. Nagyon ügyesen, ebből lehet látni a fáradtságot, hogy Horváth András, aki igazán végigjátszotta az egész mérkőzést a második sorban hátvédként Tokaival, annélkül, hogy valaki zavarta volna, egyszerűen a fáradtságban elesett. Ladányi látszik éppen a képernyőn, aki szintén a cseréhez igazítja a többi játékos társát, és nyilván mondja nekik, hogy ezt a 9 percet próbáljuk meg kihúzni, netán esetleg egyetlen egy góllal döntetlenre hozni a mérkőzést. A mi harmadunkban van a bedobás szerencsére mi szereztük meg, erre is vannak statisztikák, hogy ezekből a bulikból, ezekből a bedobásokból hányat szerez meg melyik csapat. Furcsa módon eddig mi mindig ebben gyengébbek voltunk, ezen a mérkőzésen szinte azt mondhatnám, hogy ugyanannyiszor szereztük meg a korongot, mint a szlovákok. Tehát ebben is feljavult a magyar csapat. Ezt is lehet egyébként heteken, hónapokon keresztül gyakorolni. Most megpróbálkozunk egy tilos felszabadítással. Elég volt ebből a nyomásból, cserélni akar mindenki. Le is mentek, úgyhogy visszakerül a korong a mi harmadunkba.
0: Így tudunk összegezni, hogy kik jönnek be. Enafatti, Jánosi, Vasszűnyén, Vas János, és még egy emberünk, ott van a hátvéd Célig Viktor is. Mondanám, hogy ez a negyedik sor, de hát már Pet Cortina teljesen keveri ezeket a kártyákat, a játékosokat, attól függ, hogy milyen szituációban kell jégre menni, és egyáltalán kinek mennyi levegője van, üssük ki a harmadból a korongot. Ott csúszott a korong bizony nagyon-nagyon veszélyesen Szuperlevende kapuja előtt, és fonákkal Célig valahogy kitessékelte, és aztán a kék vonalnál úgy értünk bele, hogy kiment a nézők közé, a korong most megáll a játék, talán ez a legjobb, ami történhet, a legjobb. 8 perc, 20 másodperc, ennyi van még hátra ebből a mérkőzésből, 3-2-re vezetnek a szlovákok. Ki gondolta volna, hogy ennek a mérkőzésnek ilyen jól alakul a forgatókönyve számunkra? Igaz, hogy 2 perc alatt kaptunk a második harmad végén 1-1-nél 2 gólt, és ezzel gyorsan 3-1 lett, és ezzel egy kicsit ugye vissza kellett venni az agaragból, és a lendületből, meg a lelkesedésből, de hát én azt mondom, hogy nem kell visszavenni. Már akkor is azt mondtam, és erre jött Peterbynek az a zseniális gólja. Peterby a kanadaiaknak is annak idején betalált az arénában. Csak nem győzöm hangsúlyozni, hogy az nem alcsoportos jégkorong világbajnokság volt. Ez meg az. Ez már tulajdonképpen a haba tortán. 3-2-es szlovák vezetésnél Vasszi Gyunyén majdnem elveszíti a korongot itt a saját harmadában, de aztán Enafatti segítségével már előre jövünk. Egy botütésnek tűnő jelenet itt a szlovákoktól, de ez csak arra jó, hogy kiállítás nincs, viszont megakadályoznak a magyarok támadását. Ők is előre vágják, de még hozzáér egy játékos, Szélig összeszedi a korongot, így nincs tilos felszabadítás. Próbáljunk meg egy picit pontosabban passzolni. Most ezt megteszi ott a szófogadó Vas János, aztán talán Jánosi Csaba, aki óriási lelkesedéssel játszik, és erővel utolsó pillanatban sem került ki a csapatból, sőt, mi több, a legutolsó szűkítésnél is bennmaradt a 23-as bőkeretben, illetve az már szűk keret egész pontosan. Jánosi Csaba, egy testnevelő tanár a Deák téri evangélikus templomban. Aztán most ő is lejön, cserét kér. Majoros, Tokai, Kangya, lők vannak a jégen, 7 perc, 20 másodperc van hátra. Emlékszem, egy kontinentális kupa 4-es döntőre Székesfehérvár, ott a Zólyom csapata, amikor éppen szünet volt az NHL-ben bérvita miatt, 2-1-re nyert csak az Alba Balán ellen. Az is ehhez hasonló frenetikus összecsapás volt. Bevallom, nem gondoltam arra, hogy meg lehet ismételni az ottani hangulatot. Sőt, hát idegenben vagyunk külföldön, és mégis hazai pályán. Szupervédi Bartecko kapura lövését, emelését, a lepkéskesztyűben elhal ez a próbálkozás. Akkor, amikor még 7-es perc van hátra, és a közönség tombol. Persze, hogy tombol. 2 nap múlva jönnek majd a kanadaiak, kedden a fehér oroszok. És Pet Cortina nem győzi hangsúlyozni, és ezt a meccs előtt is elmondta, hogy ő már volt 2-szer is az alcsoportos világbajnokságon az olasz válogatottal, de a magyar válogatottnak, mint újoncnak, ehhez is hozzá kell még edződni, hogy 2 napokként kőkemény mérkőzés előtt, miközben megint benn vannak a fiatal emberek, és ha nem is kukás autóval, de egy kék vödörrel, meg egy lapáttal összeszedik a fölösleges jeget, főleg a kapuk mögül. Akkor, tehát amikor 7 perc van hátra, és ilyenkor reklámszünet, ezt onnan is látjuk, hogy a felmutatják például most a 20-as táblát a zsűriasztalnál, 20 másodperc a játékvezető szól a csapatoknak, hogy a kispadról vége a lazállásnak, a pihenésnek. 3-2 szlovák vezetésnél a magyar kapu előtt lesz a bedobás, és azt figyelhetjük, hogy megint Horváth és Tokai, a két legjobb hátvédünk van ott.
1: Gyakorlatilag a második magyar sor, Horváth, Tokai, Ladányi, Vas Márton, Peterdi van a pályán. Tokai hozza ki, nagyon jól indítja el Ladányit. Ladányi igazán fantasztikusan jól játszik, és semmi panasz nem lehet Peterdi Imrére sem, azon kívül, hogy még egy gólt is lőtt. Bent tartjuk a korongot meglepetésünkre a szlovák harmadban, 6 perc, 41 másodperc. A szlovák szurkolók felállnak, és nyilván azt ünneplik, hogy ki fognak állítani egy magyar játékos, de nem, úgy látszik, egy szlovák játékos készül a büntetőpad felé. A játékvezető kíséri ki, a 23-as számú ha jól látom, Bartecko, aki a legjobb játékosuk, gólt is lőtt, és ő a csapatkapitány, a legkeményebb, még azt is mondhatnám, legagresszívebb szlovák játékosok egyike, most ő ül le a büntetőpadra, és megnézem itten a lassításban, hogy miért, mert olyan durván lökte hanyat, olyan durván és korombán lökte hanyat a magyar játékost, aki támadta őt, hogy az egyszerűen a játékvezetőnek is már elviselhetetlen volt. Talán azt hiszem, ha nem figyeltem a statisztikákat, hogy az első kiállítás, ahol szlovák játékos került a büntetőpadra. 6 perc, 38 másodperc, és ismét a szlovák harmadban folyik a játék.
0: Falkovics is vasznek a jégen, azt mutatja a játékvezető, hogy most már a harmadból kikerül a korong, megállították a játékot, és a lényeg az, hogy mivel kikerült a korong a palánk mellett, most itt a semleges harmadban lesz majd a buli. A játékvezetők és a vonalbírók is helyezkednek, meg mi is emberelőnyben vagyunk 1 perc 55 másodpercig. 5 másodperc már eltelt ebből a 2 perces kisbüntetőből. Óriási erővel a szlovákok kivágják a korongot, és jól van, Svasznek bent tartja. Talán azért, mert az édesapja boxolt, onnan az erő. Mármint box edző az édesapja Svasznek Bencének. Na figyeljük, Falkovics passzát, Falkovics oda teszi Feketének, aztán Svasznek is összeszedi. A egyik magyar játékos elveszti az, nem az ütőjét szerencsére, csak a kesztyűjét. Fekete passzol Svasznekkel, aztán egy lövés, és majdnem ott a helyzet, gól! Fekete Dánielt látom, emberelőnyből kiegyenlítünk. Az, hogy felrobban a csarnok, az nem kifejezés. Ó, 3-3.
1: Egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy mi történt. Az igazság az, hogy először is emberelőnybe kerültünk a mérkőzés során először. Abban a pillanatban, amint elindult az az emberelőnyös játék, föl tudott árni a magyar ötös. És ugyanazt kezdték el játszani, mint amikor a szlovákok vannak emberelőnyben velünk szemben. Szépen adogattak, Kovács Csaba elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy visszatolta a korongot, és bizony azt kell mondjam, hogy ismét csak a közepesen védő szlovák kapus lelkén is szárad egy csöppet a gól. Minden esetre egyszerűen elképesztő, hogy 3-3 a mérkőzés állása. Most valami zavar történt az órával is, ami változatlanul tovább csetjeg, annélkül, hogy a játékot megállították volna. Úgyhogy lehet, hogy időt kért, most veszem észre a szlovák edző, akit néha itt lehet látni a kis képernyőnkön. Igen, nyugtalannak látszik Jan Filc, a szlovákok edzője. Nem hiszem, hogy úgy búcsúztatták el otthon őt, akár Pozsonyban, hogy próbáljátok meg azért egy döntetlen kihúzni a magyar csapat ellen. Jelenleg azonban ez a helyzet. 5 perc, 56 másodperc van hátra, és 3-3 a mérkőzés állása.
0: Egyszerűen ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy 3-3 a legszebb álmainkat is sikerült felülmúlni, ha valaki egyáltalán mert ilyenről álmodni. Merjünk nagyot álmodni, ez a jelszó a magyar jégkorong sportban, de ezt kérem szépen, hogy 3-3, hát nem hiszem el. Tényleg most kellene valaki, hogy megcsípjen, hogy biztosan érezzem azt, hogy 3-3 az a mérkőzés, és nem álmodunk. 5 perc hosszabbítás lehet. Mi vár még itt a magyar csapatra? 5 perc, 30 másodperc a mérkőzésből. Biztos, hogy azért megzavarodtak a szlovákok. Egy lehetőség, egy távoli bombas. Véd a kapus. Stana véd. Most nagyon kellett az ő bravúrja. Kovács Csaba lövését védte. Ott volt Vas is, Vas Márton. Egész pontosan Kovács Csaba a gól előtt, aki oda tette a kapu elé, és nem Fekete, hanem Sile ütőjéről vágódott a hálóba a korong. Óriási hangulat. 5 perc, 24 másodperc. Most már ugye 5-5 ellen a jégen. 3-3 a Szlovákia-Magyarország mérkőzés állása. A buli után talán megszerezzük. Hát Egri János nem véletlenül említette, hogy sokszor megszerezzük a korongot a buli után. Vasszűnyén, Vas János, Jánosi, Enafatti, Szélik. Hihetetlen, de igaz. 3-3-ra állunk. 43-16 a kapura lövések aránya. Köszöntöm a Lemer egy Kossuth Rádió hallgatóit. Most tessenek figyelni. Szlovákia-Magyarország 3-3. 5 perccel a mérkőzés vége előtt. Hihetetlen. 3-1-re vezetett már a szlovák válogatott. Nem biztos, hogy most jól sikerül összefoglalni, mert annyira izgalmas a mérkőzés. De egy biztos, hogy a szlovákok szereztek a vezetést, Ruzicska révén már a második percben. Aztán a második harmad elején Holéci egy zseniális góllal kiegyenlített. Majd amikor már megnyugodtunk, miközben a szlovákok távoli lövésénél szupervéd. Szóval a második harmadban a 18. percben Bartecko egy kipattanó után emelt a üres kapuba, és aztán másfél perc múlva Marcel hozta is, betalálta hálónkba, ezzel lett 3-1. Majd fantasztikus, nem tudom, hogy mit mondhatott Pet Cortina a szünetben, de elképesztő, ahogy Peterdi Imre góljával szépítettünk 3-2-re a harmadik percében egy fonák emelés után. És aztán jött egy emberelőny, az első emberelőnyünk, amikor végre kiállítottak egy szlovák játékost, és Kovács Csaba fonákkal visszatette a kapu elé, és végül ott Fekete és Sile közül Sile Tamás ütőjéről vágódott a hálóba. Sile Tamás, aki kétszeres szlovák válogatott volt, de a magyar válogatottal jut az alcsoportos jégkorong világbajnokságon ilyen magasságokig.
1: 4 perc, 13 másodperc van hátra, és tulajdonképpen a játékvezető kezében van most minden. Szét kellett választani a játékosokat, lövés után záporozik Szuper Levent a kapujára, fantasztikusan védett, ő pedig most szolgálatkészen odaadja a játékvezetőnek a lepkés kesztyűjében lapuló korongot, aki már is elindul, hogy a mi bedobó pontunkon hozza játékba. Tulajdonképpen ezen elvitatkozgathatnánk, annak ellenére, hogy természetesen jogos a döntése, hiszen a kapus kezében volt a korong, tehát a bedobás jó helyre került, ennek ellenére kivihette volna a harmadunkon kívülre. Állandóan mi próbáljuk a korongot megszerezni, nekünk tulajdonképpen a 3-3 egy olyan fantasztikus eredmény lenne, hogy nekünk nem mindenáron most újabb góllövésre kellene koncentrálnunk, hanem arra figyelni, hogy nehogy véletlenül a szlovákok, mint ahogy ez megtörtént a második harmadban is, az utolsó pillanatokban gólt szereznek. Szerencsére megvan a korong, remekül hozták ki, Palkovics indulhat egyedül, remekül korcsolyázik fel. 3 perc 43, újra csak említem, 3-3 Szlovákia ellen. Nem tudnak bevinni most egy korongot sem a játékosaink, remekül szereltek a hátvédek, lövés lepattan, kapu mögül hozzuk ki a korongot, mi szereztük meg, nem kell kilőni vaktával, nem bizony, indul rá Sille. Nagyon jól állították meg a szlovákok, odaszorítják, és csak még annyit mondhatok, hogy egy szlovák játékos odaszorítja a korongot a palánkhoz, hogy a játékot megállítsa. Ez meglehetősen ritka volt eddig a magyarok ellen.
0: Jönnek a szlovákok, Pavlikovszki révén, ott van Nagy is, most nem mondom elsősorban a második, Smek a védő, aztán ott lesz Baranek is, Baranek lövését, megfogja, szuper, remekül kapja, mint azt a bizonyos legyet. Hó, de gyönyörű védés volt. Szlovákia, Magyarország, hát ezt sokszor fogjuk mondani, hogy 3-3, mert olyan ritka sporttörténelmi pillanat, a jégkorong világbajnokságon, az A csoportban, a világelitben, 70 évnyi szünet után. Elképesztő, 3-3. 3-3, és majd most a játék megint a mi kapunk előtt folytatódik egy bedobással, és nem cserélnek a szlovákok. Ez is jelző, hogy ők mennyire jól bírják Kondival. Smek Baranek, ez a sor, és Pavlikovszki, Nagy, Radio Vojevic, a kimondhatatlan nevű szlovák csatár. Smek, pattan a korong a levegőbe, talán ki tudjuk ütni a harmadunkban, nem könnyű, Jánosi kiteszi, Vaszkin is ott van, de megtartani nem tudjuk, az már fizikai képtelenség. Szuper Levente összeszedi a kapu mögül a korongot, gyerünk Enafatti, hogy kijusson a korong, sőt, mi több Vaszkin révén akár még támadhatunk, 3-3 ellen, megpróbál egy fineszes csellel elmenni, ez azért bravúros Baranekkel, majd egy nagy ütközés, szabályos keretek között. Ben vagyunk a szlovák harmadban, 2 perc, 30 másodperc a rendes játékidőből, egy távoli bombára vissza Enafattinak, de nem inkább oda a szlovák kapu mögé. Ez se rossz, Vas János, aztán Enapatti is, aztán birkózunk nagyon keményen Barankával. A Baranka megszerzi a korongot, és most azonnal jönnek le a mieink cserélni. 2 perc, 16 másodperc van hátra, 3-3-as mérkőzés állásnál. Amikor most figyeljünk, mert nagyon jól cserélnek, és Szuper Levente meg kell, hogy fogd a lövést, megfogod, rátenyerez, ráugrasz, lenyeled, bejegeled, mindent csinál, csak tűnjön el az a korong. Jól van, megfogtad. 2 perc, 8 másodperccel a vége előtt. 3-3 a Szlovákia-Magyarország mérkőzés állása.
1: Elképesztő, hogy mit véd Szuper Levente, és tulajdonképpen számomra elképesztő az is, hogy hányszor támadják testtel a magyar kapust. Tehát minden más sportágban megengedhetetlen, a jégkorongban pedig elviselhetetlen. Érdekes módon a svájci bíró ezt engedi, tehát miután egy szlovák játékos kvázi odaér a mi kapunkért, akkor gyakorlatilag a Szuper Levente testén fékez le, azon állítja meg magát. Sajnos nem sikerült most Palkovicsnak kilőni a korongot, visszakerült Tokajhoz, még mindig a mi harmadunkban van. Most lőttük csak ki a korongot, megszerezték a szlovákok, de újra megszerezték a magyar. Ez most egy nagyon nehéz helyzet.
6: Szerencsére fölé ütött. A szlovákok is elfáradnak, ők is fölé üttek a korongnak. 1 perc 40 másodperc van hátra, 3-3 a mérkőzés állása.
0: Valábbik az, aki hibázott a szlovák védők közül. Nyilvánvaló, hogy ők már kapkodnak. Hát nekik az blama lesz, ha itt hosszabbítás lesz. Az nem kétséges. De nézzük Peterdit. Hát milyen szívvel bírunk mi még támadni. Fonáltal oda Vasmarcinak, csak menjen a kapura, a szlovák kapura, úgy is van. Svasznek itt összegyűjti a korongot. Svasznek hihetetlen milyen produkciók vannak a magyar csapatban. Egytől egyig. Mindenki, aki a jégen van, meg a szurkolók is, akik óriási erőt adnak az együttesnek, ez egészen biztos. 1 perc 12 másodperc. Várteckó kirázza az embert, akik magyar szurkoló ebben a csarnokban. 2-2 ellen Vas Márton, hát elveszíti a korongot, de így bevittük a szlovák harmadba. Óriási. Óriási, és most hossza révén, Hanzus révén jönnek a szlovákok. Jó lenne, ha ott nagyszerű oda teszi az ütőt Szélig Viktor, és megszerezzük aztán Sile Tamás. Sile Tamás az egyenlítő gól szerzője. Ő ajjai, most van baj, de megint oda piszkál egy magyar játékos. Nézem a játékvezetőt, nincs kiállítás, nincs szabálytalanság. 45 másodpercre, amikor egy tilos felszabadítás. Az utolsó nagy rohamra készülnek a szlovákok, hiszen csak 41 másodperc van hátra, és elképesztő eredmény, illetve állás az eredményjelző táblán. Szlovákia, Magyarország 3-3. Amikor a szlovákok jönnek a tilos felszabadítás után, a mi kapunk elé Vas János, a magyar sor. A magyar sor Jánosival, Ladányival.
1: 41 másodperc. Ez így kimondva rendkívül rövid időnek tűnik. Itt a pályán a játékosoknak óriási hosszúságú Leventéről vágódott le a korong, már csak 33 másodperc van hátra, őrületes nyomás van a magyar kapu előtt, hátul állnak, a Smark most kapja meg, nagyon nagy helyzet volt, Levente előtte van, rávetődik, megmentette. Lehetett látni, hogy amikor a hatos számú legjobb Smirk, Peter Smirknek hátraadják a korongot, teljesen tisztán egyedül lőhet kapura, kizárólag Levente ügyességén, bravúrián, tehetségén, képességén múlott, hogy meg tudta fogni a korongot. Le volt már fedezve mindenki, nem tudott senki se közbe avatkozni, és egyedül lőhetett a kapura a szlovák hátvéd.
0: Az utolsó másodpercben a távoli lövést szuper kispárgázza. Megint lőni fognak, blokkoljuk. Ijai, most van Hangusnál a korong, beteszik a kapu elé, valahogy üssük ki, és nem tudjuk kiütni. A fene vigye el Bartuckot. Ördög ilyen fonákkal bepiszkálta a mi kapunkba a korongot. Bepiszkálta az utolsó pillanatban, 13 másodperccel a vége előtt. Bartuckó góljával a szlovákok megszerzik a győzelmet. Hát ezt még ugye nem mondjuk ki, mert van 13 másodperc. Egy biztos, hogy a magyar jégkorong válogatott a maximumot kihozta. Most döbbent csend, mármint nem csend, de döbbent tekintetek a magyarok részéről, nem csak a jégen, hanem itt a lelátón is. 13 másodperc választott el. Nem is tudom, az már nem csoda, az már valami szuperlatívus. Szegény Levente. És nézem, hogy Siles, Vasznek, Vasznyi a jégen, tehát nem az első sorunk majd a bedobást követően. Itt már azért ilyen szinten a lehetetlen. Tehát a kapu elé kellene keverednünk, mármint a szlovák kapu elé, és ott egy bedobást kiharcolni, hogy egy buli után, ahonnan 3 másodperc alatt is lehet gólt ütni, esetleg kiegyenlítsünk. De az biztos, hogy aki itt volt, egy felejthetetlen estén láthatta ezt a mérkőzést, aminek még nincs vége, van 13 másodperc. Bartuckó második góljával Szlovákia 4-3-ra vezet, de hallják a közönséget. Dehogy vannak csendben, buzdítják, biztatják a mieinket. A bedobás követően sajnos hátra kerül a korong, ezzel azért sajnos minden eldőlt, mert már csak 8 másodperc van hátra, és innen kicsi a valószínűsége, hogy a magyar válogatott lövésig ül, de talán János egy másodperc, egy rálövé, és ez mindent megmagyaráz. Most nehéz lesz majd a srácoktól bármit is kérdezni, de egy biztos, hogy Jánosi Csaba egy másodperccel a vége előtt rálőtte még a korongot.
2: Rálőtt a korongot, gól viszont már nem esett, 4-3-as vereséggel mutatkozott be az első modernkori elit világbajnokságán a magyar jégkorong válogatott, de ez így is kisebb csoda volt. A második meccsen Kanada ellen viszont bejött a papírforma. 9-0-ra nyertek a sportág tanítómesterei, úgyhogy itt és most nem is elevenítjük fel azt a mérkőzést. Inkább idézzük Virányi Zsolt meccs előtti interjúját az akkor még tinédzser Steve Stamkosszal, aki Belarusia elleni 6-1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot társaival.
0: Jól ment a játék, és nagyszerű munkát végeztünk el az első mérkőzésen Fehér Oroszország ellen. Óriási élmény itt lennem az A csoportos világbajnokságon, mivel eddig Európában csak egy-két junior világbajnokságon vettem részt, ami nem összehasonlítható az itteni felnőtt világelit mezőnyével. Én a csapatkapitány Shane Doan-nal vagyok egy támadó sorban, aki kiváló játékos, pont olyan, aki akkor is zavarba hozza az ellenfeleket, amikor nincs nála már a korunk. Most úgy vertük meg 6-1-re a fehér oroszokat, hogy közben ők is bebizonyították tehetségüket és azt, hogy a végeredmény ellenére, vagyis a látszat ellenére is komolyan számolni kell velük, akár már itt a későbbiek során. Gyorsak és technikásak, de most nekünk jött ki jobban a lépés. 19 éves vagyok, és mivel kiesett csapatom a Tampa a rájátszásban, így itt lehetek, amivel egy álmom vált valóra, hiszen Kanadában mindenki tud jégkorongozni, és az NHL-es Stanley Cupa mellett sokunkat motivál egy ilyen esemény. Országom a jégkorong szülőatya, ami abban is megmutatkozik, hogy nálunk ez az első számú nemzeti sport, ami még mindig képes évről évre fejlődni a tengeren túlon is. A gyerekek a jégpályák mellett, valamint a jégen nőnek fel, mindenki megszállottan űzi ezt, és minden kanadai vagy a helyszíneken, vagy a televízióban figyeli az adott eseményeket. A jégkorong szent ügy hazánkban. Motivált társasága miénk, és talán van olyan erős ez a válogatott, mint a 2007-es világbajnok együttes. Remélhetőleg mérkőzésről mérkőzésre jobban játszunk majd, ami azért is sikerülhet, mert a jelenlegi legjobb játékosokkal érkeztünk ide, nem számítva azokat, akik még játszanak az NHL rájátszásában. A célunk az, hogy visszahódítsuk a tavaly elveszített világbajnoki címünket.
2: Steve Stamkos 16 évig szolgált a Tampa Bay-t, kétszer nyert Stanley kupát a floridaiakkal, még ma is aktív, az idei szezon alapszakaszában 42 gólt szerzett a Nashville Predators mezzében. Ezen a 2009-es világbajnokságon pedig beválasztották az álomcsapatba, és ezüstérmet vehetett át, ugyanis Kanada döntőben 2-1-re kikapott Oroszországtól, amely válogatott akkor még szerepelhetett a világbajnokságon, most nem. Magyarország pedig a Szlovákia és a Kanada elleni vereség után Belorussziával játszott a legjobb 12 közé jutásért, és ezzel az automatikus bentmaradásért. Jó teljesítményt nyújtott, de a kicsit ellenfelünknek segítő bíróknak is köszönhetően 3-1-re kikapott. Titokban azért reménykedtünk a győzelemben, nem véletlenül nyilatkozott szomorúan a vereség után Peter Imre és Szuper Levente.
0: Gólt szereztél, de azért az arcodon látom a csalódottságot, ugye?
7: Így van, nagyon bekezdtünk, én úgy gondolom, hogy az egy-egy gól után sanszunk volt arra, hogy átvegyük a vezetést. Én úgy gondolom, hogy ezt a meccset lehet, hogy nem tudtuk végigjátszani 60 percig, mert annyira akartunk, hogy a nagy akadásnak nyugés lett a vége.
0: Fizikailag nem fáradtatok el az utolsó 20 percre?
7: Minden egyes cserébe én legalábbis személy szerint kihajtottam magam, és megtettem mindent. Nem voltam fáradt, mert ugye ez egy csapat végül is, és ameddig a másik pihen, addig a többiek hajtanak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erővel nem volt probléma. Sajnos ez a bekapott gól egy kicsikét megpecsételte a sorsunkat.
0: Ráadásul, ha jól emlékszem, hogy akkor az ellenfél harmadában voltunk egy bedobásnál, és onnan indultak a fehér oroszok.
7: Ez egy sajnálatos akció volt. Igazából egy buli kombinációt szerettünk volna végrehajtani, amiből a Ladányi Balázs kivette volna a bulit, és a Vasmanci kapura juttatta volna a korongot, én pedig mentem volna kipattanóra. Hát sajnos rosszul sült el, mert mindenki lefelé mozgott, és ugye a korong meg kifele pattant, és ezzel így el tudtak szaladni.
0: Beszéljünk vidámabb dolgokról, például a gólodról, amikor fantasztikus volt, hogy ott összejátszottatok. Vasmarci megszerezte a korongot, Ladányi meg lövés helyett egy csellel téged 1000%-os helyzetbe hozott.
7: Hát igen, a Godó meg a Marci nagyon jó partner, ez már bebizonyosodott, és hát nagyon sajnálom, mert igazából inkább lőttünk volna két szerencsés gólt, mint egy ilyen üres kapusat, és akkor talán most mi ünnepelhetnénk.
0: Azért az elkeseredettségen túl két nap pihenő, és utána jön az a szakasz, amire igazából kellett készülni ennek a válogatottnak szerintem, nem?
7: Így van, remélem, hogy fejben ott leszünk, és ezt még ma megemésztjük, és már holnap teljesen új úterővel készülünk az alsóházra.
0: Szuper Levente arcáról ugyanazt olvasom le, de hát egyértelmű, hogy azért vagy csalódott, mert ezt a meccset akár meg is lehetett volna nyerni, vagy rosszul gondolom?
7: Jól gondolod, igazából
8: le a kalappal a srácok előtt, hogy egy kicsit megilletődött mérkőzés után, mint a kanadai 0-9, ilyen erősen tudtunk játszani, és méltó ellenfelei voltunk a fehér oroszoknak, akik két olimpiával ezelőtt bronzérmesek voltak, és mindig ott vannak a világ elitben folyamatosan. A közönségünk megint fantasztikus volt, a srácok nagyon-nagyon jól játszottak, mindent megpróbáltunk, a végén kevés lett.
0: A világbajnokság előtt őszintén gondoltál ilyesmire, hogy a három nehéz mérkőzésből lesz egy szlovák meccs, lesz egy fehér orosz, és mind a kettő akár nyerhető lett volna?
8: Igen, talán a realitás az, hogy nem tudom, ez a mai meccs talán egy kicsit jobban állt, de meg kell tanulnunk azt, hogy 60 percig tart egy jégkorong mérkőzés. Megint egy kicsit álmosan jöttünk ki az elején, megint egy kicsit talán megilletődöttek voltunk. Ez mind a három mérkőzésre jellemző volt, de utána méltó ellenfelek voltunk, és megpróbáltunk mindent. A kapusuk nagyon jól védett.
0: Te is jól védtél, hogy azért rögtön dicsérjelek. Hogy bírod itt a folyamatos két naponkénti megterhelést?
8: Egyelőre jó, most, hogyha jól tudom, akkor két nap van a következő mérkőzés között. Nem tudom, lehet, hogy még ugyanállok egy szabad napot holnap a vezetőedzőtől, nem tudom, hogy mi a terve holnapra, de lehet, hogy jót tenne, hogyha én most nem találkoznék a jéggel holnap, hogy meglátjuk.
0: Igen, eddig Svájcból semmit nem láttatok, szinte csak a jégcsarnokot, tehát rengeteg edzés meg munka van bennetek.
8: Igen, ez így van, hát tulajdonképpen a szaporói feljutás óta erre készül mindenki. Igazából lehetett látni háromból két mérkőzésen, azért megmutattuk azt, hogy idevalók vagyunk, hogy nem véletlenül jutottunk ide. Szeretnénk tovább álmodni igazából, mert ez az álom egy éve tart, és szeretnénk megmutatni a szurkolóinknak, az egész országnak, a világnak, hogy igenis nincsenek lehetetlenek, és ez a brigád, ez a maroknyi kis magyar csapat és a kis társadalmunk is mindenre képes lehet.
0: Fejben azért most már elég rendesen elfáradtatok, nem?
8: Igazából szerintem mindenki azt hitte, hogy a kanadai meccs után fáradtunk el, de hát hogyha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor megint megmutattuk azt, hogy van tartásunk, és bármire képesek lehetünk.
0: Arra gondoltam, hogy neked is azért az a nyomással játszani, hogy örökké jönnek ezek a rendkívül pontos lövések Grabowskitól és a többiektől, ez nem lehet könnyű.
8: Hát nem könnyű, de hát ezért állok ott, hogy legyen valami. De tényleg le a kalappal a fiúk előtt is. Ma rengeteg volt a blokkolt lövés, jól takarítottak a kapu előtt, és hát nagyon közel vagyunk most már.
0: Talán a kiesés elleni szakaszban.
8: Talán. Meglátjuk. Hajtani fogunk.
2: Hajtottak szuper Leviék, de az akkori kiírásnak megfelelően a bennmaradásért rendezett alsóházi négyes csoportban sem tudott pontot szerezni a válogatott. 2009. május 1-én Ausztria-Magyarország 6-0, május 3-án Dánia-Magyarország 5-1, és május 4-én Németország-Magyarország 2-1. A következő 6 évben is a másodosztályban szerepelhetett válogatottunk, de 2016-ban és 2023-ban is tette egy egyéves kirándulást az első osztályban, majd a tavalyi 2025-ös első osztályú vizit szerencsére hosszúra sikeredett. A válogatott ugyanis bent maradt a legjobbak között, így a ma kezdődő világbajnokságon is a legjobb 16 között szerepelhet. Újkori története során 5-5-ször. Holnap kezd Zürichben Finnország ellen, aztán további ellenfelek sorrendben Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Egyesült Államok és Lettország. Az újabb bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria ellen van, illetve talán még nagyobb esély kedden Nagy-Britanniával szemben. A Nemzeti Sportrádió természetesen az összes eredményről tájékoztatja önöket, és majd egyszer a visszajátszás is foglalkozik a VB-vel. A műsor, amely most búcsúzik. A két társszerkesztő Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Olá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
10: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
9: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
10: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel. A gyerekkel volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
9: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
10: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy

0: És akkor mondta az apuka, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
1: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így
0: Közgazdász volt,
1: kerülhetett egy
0: igen.
1: matematikusokkal teli
0: Igen. De
1: értekezletre.
0: hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni, de hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
1: Mi volt a fenntartása?
0: Az iskola. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem
1: Tehát,
0: elég
1: hogy nem
0: erős.
1: képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat,
0: Így
1: egyéb
0: van. Igen.
1: tantárgyakat, csak a
0: Igen.
1: táncra
0: Igen.
1: fókuszálnak.
0: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva,
1: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
0: és hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már egy kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
1: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
0: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságba egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa a felvételt hirdet. Akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a operaház szemben van a balettintézettel.
1: Ugyanaz a föld alatti megálló.
0: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
1: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
0: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. Hat asztal volt, a hatodik asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a hatodik asztalon, és a jók pedig ugye az egyes asztal, kettes, hármas így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett a

0: hogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Papp Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Papp Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az egyes asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
1: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
0: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Wolper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
1: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
0: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
1: Ez kemény döntés.
0: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni, és akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor. Úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Ulás Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a Göppingeni Serdülő Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
0: Tehát... Igen. Abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
0: Abszolút, abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett két poénnal a Jutkát, Hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Oláh Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági ebét, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
0: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
0: Hát ha párosról kérdezel, hát elöljáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább, tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
1: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
0: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom,
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Benston Johansson páros nem, volt, nem? Az egy másik
0: Johansson volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Applegreen, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a párost, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na Magyarország nyer vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnokcsapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Olaj Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebbe benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, 2 konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg, például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát, sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagy közönség előtt a Karmelita palota. Többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: 2 góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott tegnap Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt oldották meg most a felek 1 évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző 2 idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogon zárnak majd. Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemi tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks ellen az első találkozón. A bajnokságban a hetedik helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben. Így 2-1-es összesítéssel nyert.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Szakmai társadalmi egyeztetésen dől el a várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa. A rekonstrukcióra 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött, vagy vállalt kötelezettséget az előző kormány, közölte a helyszínen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Hausmann program az elmúlt években minden forrást megkapott, miközben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra soha nem volt elég pénz. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósvai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Babrodnicki Kristóf döntése nyomán. Tovább nőtt a Tisza párt támogatottsága a választás óta. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a kormánypártra jelenleg háromszor annyian, a szavazók 69, míg a Fideszre 23%-uk voksolna. A megkérdezettek döntő többsége úgy vélekedett, hogy a kormányváltás után szükség van az elszámoltatásra.
2: Közlekedés.
3: Változik a H5-ös hév közlekedése, a hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és a Békás-megyer között járnak a szerelvények.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk, a Dunántúlon és északkeleten többfelé esik az eső, napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Két góllal kikapott Szerbiától a férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes. A második félidőben azonban megnövelte annak esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. A magyar csapat legeredményesebb játékosa tegnap Imre Bence volt 7 góllal, a jobb szélsőt Tóth Bálint szólaltatta meg.
2: Nagyon nagy hullámos volt ez a mérkőzés. Mit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Tehát nekem volt kéthetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a párharcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni helyzeteket, és a másik félidőben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
1: Imre Bence után hallgassuk meg a magyar csapat szövetségi kapitányát, Csema Rodriguezt.
3: Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeké. Ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk kettőre, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra kettővel vezettek. Mindig nyerni akarunk. Megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
1: A férfi kézilabda válogatott, tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A párharc győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az N4 Sportnak adott interjújában Márko Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
4: Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben és a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
5: Tehát ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
4: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit lehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít. összehasonlítva a posztársaival.
1: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig az Alaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, így várja a hétvégét.
6: Innentől a Győrnek van veszíteni valója, mi pedig csak nyerni tudunk már ebből a helyzetből, úgyhogy ezt így fogjuk fel, hogy nekünk a hétvége az egy lehetőség még, hogy igenis még az első helyet megszerezzük, a Győrnek pedig egy nagy veszély, hogy még valamit elveszítsen. Nekünk csak saját magunkra kell koncentrálnunk, nem is szabad semmi mással foglalkoznunk, azt ki kell zárni teljesen. Ugye egyértelmű a mi feladatunk, hogy hazai pályán győzzünk az Alaegerszeg ellen, ugye szeretnénk így az évvel a szezont lezárni, szeretnénk így a szurkolóktól búcsúzni. Ez a mi fő feladatunk. Az, hogy mi lesz aztán ugye Kisvárdán, Győr hogy fog szerepelni, ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, úgyhogy a végén aztán majd, hogyha az eredményeket meglátjuk, akkor tudjuk pontosan, hogy mi lett a bajnokság végeredménye. De még egyszer már átéltem sok ilyen helyzetet, ugye sportolóként neked azzal kell foglalkozni, amit te befolyásolni tudsz, és ez pedig az Alaegerszeg elleni mérkőzésünk hazai pályán.
1: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincz Barcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít a vezetőedzővel, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is dobogón zár majd. Bognár Györggyel, aki az előző két idényben magyar kupát nyert a csapattal, Bitman Emil beszélgetett.
7: Az elmúlt 6 évben is mindig egy éves szerződést kötöttem, mert én úgy gondolom ebbe a szakmába, hogy ha egy év alatt működik a dolog, akkor úgy is mehet tovább, ha nem, akkor föláll az ember és elmegy. Fölösleges 3-4-5 éves szerződésekbe gondolkozni, mert ha nem megy, úgy is föláll az ember, vagy kirúgják. Most, hogy szép, látványos a játék, éppen olyan játékos kereted van, akivel ezt meg lehet csinálni, vagy egy kicsit döcög a szekér, az benne van. Idén is benne volt nekünk ebben az átmeneti időszakban, amikor nem igazán működött a csapatjáték. De aztán előbb-utóbb ez is rendbe jött, tehát mégiscsak van egy folytonosság szakmailag is ebben a feladatkörben.
8: Túl van a 200. tétmérkőzésen a Paks kispadján. Mit jelent önnek ez a tényleg komoly szám egy adott klubnál?
7: Itt én nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, nem csak a klubban, hanem itt Pakson is. Az, hogy magyar játékosokkal dolgozunk, és tudunk így is eredményesek lenni, és elismerik a munkánkat, jó közösségben vagyok. De én azt gondolom, hogy már én nem számolgatom ezt, hogy most 200 vagy statisztikailag hány mérkőzést játszottam. Egyszerűen jól érzem magam itt a bőrömben, nekem ez számít.
1: Bognár Györgyöt hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón, a bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronzpárharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demjén Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
9: Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
10: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
9: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
10: Közönség már úgy ünnepelt titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
9: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
10: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
9: Azt gondolom egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
1: Bonnevel Cosnefroid nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Vetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Vetter Eriket Kreisz Bálint kérdezte a célba érkezés után.
11: Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet, ilyenkor is jó mindig elől lenni. És szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban, úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg hát sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrin egy szakasz dobogót, de hát, ami nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, ezt szeretnénk meg is őrizni.
1: A Tour de Hongrin mai harmadik szakasza rövidesen 13 órakor Kaposváról indul, és 152 kilométer megtétele után Szekszárdon zárul majd. A mai etapot is élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Újra jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Újra a szokásos felállásban Hajdubi Istvánnal, jómagam Berkesi Judit beszélgetek. Visszafele is nézünk, hiszen múlt hétvégén rendezték a férfi labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, amelyet a Ferencváros a Zalaegerszeggel vívott, de hát előrefele is ezt a párosítást fogjuk majd elemezni többek között, hiszen az utolsó forduló jön a Fizliga idei szezonjából. De akkor kezdjük a kupa döntővel. Pisti, amelyet te közvetítettél a Puskás Arénából, 50 ezer ember szurkolása mellett egy baráti hangulatban. Kezdjük ugye a szurkolókkal, akik ugye jó barátságot ápolnak egymással Ferencváros és zalaegerszegi oldalon. Érezhető volt ez a lelátón, hogy ilyen értelemben azért összekovácsolódott a két szurkolótábor?
3: Igen, kettős érzései lehettek az embernek, aki kiment, kilátogatott erre a kupa döntőre. Egyébként jelzem, ez most már a harmadik év, hogy gyakorlatilag 50 ezer néző van kint, hiszen az előző évben Fradi Pakson 54 ezer, az azt megelőző Fradi Pakson pedig 51 ezer ember volt.
2: Most harmadik év, hogy a Ferencváros ott van, zsinórban a Magyar Kupa döntőjében.
3: Így van, de azt gondolom, hogy magával az, hogy a Puskás Arénában van a Magyar Kupának a rangja, az ezzel is nagyobbodott, és láthatóan komolyan is veszik a csapatok, ugye most már egyértelmű, hogy a kupa győzelem az minimum Európa Liga indulást ér, ha egy csapat nem bajnok, tehát ugye a Ferencváros még a Bajnokok Liga selejtezőbe is érdekelt lehet, és akkor az Európa Liga szereplése egyébként a bajnoki másodikra, a Győrre kerülne, nem pedig a kupadöntőben vesztes Zalaegerszegre. Nos, azért volt kettős érzés, mert amellett, hogy ez egy Magyar Kupa döntő volt, tényleg két olyan szurkolótáborral, akinek a tagjai évek, évtizedek óta jóban vannak. Tehát itt balhéra számítani nem lehetett, hogy majd a zalaegerszegi tábor nekiront a Ferencvárosénak és fordítva, sőt ugye a mérkőzés elején egy gyönyörű élőképpel jelezték is ezt az egységet. Mégis, ugye ez egyben a május 30-ai Bajnokok Ligája döntőjének a főpróbája is volt. Így aztán az útlezárások, a kordonok, a kerítések, a beléptetőrendszer, az mind-mind, nagyon sokan voltak itt külföldi újságírók is, és sokan voltak az UEFA-tól is, tudomásom szerint, akik nézték, hogy mi történik, mit kell esetleg még korrigálni május 30-án. Nyilván az egy nagyobb volumenű mérkőzés lesz, ahol ugye nem csak a lelátó lesz nagyjából 50 ezernél még több ember, tehát olyan nagyjából azt hiszem 58 vagy 60 ezer lesz, talán 60 nem a befogadó képesség a BL döntőn, hanem szurkolói zónák is lesznek, a közlekedést meg kell szervezni. Szóval ez egy jó főpróba volt minden szempontból. És ugye azért is kellett nagyon ez, mert maga a mérkőzés, vagy annak izgalmi faktora legalábbis az első félidőben, a második félidő nagy részében, és a színvonal az, ha ezt egy, nem tudom, ezt a Soroksár pályáján játsszák, vagy Tiszakécskén, és most elnézést ettől a két csapattól, nem tudom, 2000 néző előtt, akkor lehet, hogy nagyon sokan hazamentek volna már, nem tudom, 60. percben a semleges szurkolók közül, mert itt ugye azért voltak ferencvárosi szurkolók, voltak zalaegerszegiek, és voltak, akiket a kupa döntő maga vonzott oda. Az eredmény ugye ismert, a Ferencváros 1-0-ra végül is győzni tudott egy olyan játékosnak a góljával, aki az egész klubban egyetlen gólt sem lőtt addig.
2: Hosszabbításban.
3: Van szó a hosszabbításban, egy nagyon gyorsan elvégzett szöglet. Ez egyébként azt is jelentette, hogy Gundel Takács Bence, aki mindent védett, ezt a lövést nem tudta védeni, ugye a Zalaegerszeg nem találta el a kaput. Tehát Dibusz Dénesnek effektíve semmi dolga nem volt. Tehát a Zalaegerszegnek nyilván azt mondani, hogy megnyerhettük volna a mérkőzést, az 11-esekkel.

0: mérkőzés során az is nagyon érdekes, hogy Jusuf rúgta a 11-est, aki egyébként a Ferencvárosban nem hagyott ki még soha 11-est, de ha Gruber a pályán lett volna, lehet, hogy Gruber lövi a 11-est. És az látszódott ezen a mérkőzésen, hogyha nem is megy jól a játék, az FTC azért nagyobb merítési lehetőségből gazdálkodik, tehát jobban tud cserélni. Abu Fani szerepe ebben a döntőben kulcsfontosságú volt.
1: Ugye gólpasszt adott.
0: Így van, ő két vesztes döntő játszott egyébként az előző két esztendőben, és most ő ismerte fel azt a lehetőséget, hogy egy olyan szögletnél, ahol először kirúgásnak vélte mindenki, ő abban a pillanatban, ahogy mutatták, hogy kirúgás, ő elindult a szögletzászló felé egy labdával. Tehát ő tudta, hogy itt előbb-utóbb könnyen lehet, hogy szöglet lesz, ha nem, akkor majd visszafut a sarokzászlótól, és végül is szögletre változtatta a játékvezető a döntését. Ugye a lassítás teljesen egyértelműen bizonyította, hogy ez valóban szöglet is volt.
1: És oda, sokkal több szögletet is végzett a Ferencváros.
0: Konkrétan az a legeszély egyet sem, és ez van, a tizedik szöglete volt a Fradinak, amiből a gól született. És Abu Fani csak a lehetőséget nézte, ugye ő maga is elmondta, hogy ott látta, hogy jön egy üres ember, és akkor odapasszolta a labdát, akkor látta, hogy úristen, ez Rámákersz, nem pedig valamelyik csatár.
1: És lehet, hogy Rámákersz is ezt mondta, hogy úristen, jön a labda, akkor bele kéne lenni egy jó nagyot.
0: És úgy eltalálta, hogy hát ugye a Rámákersz azt mondta, hogy azt hitte, hogy kirúgja a stadionból, hogy fölrúgja a lelátóra, de szépen bement a léc alá. És egyébként a Rámákersz egész idénybeli játéka az azt hiszem, hogy egy ilyen gólt megérdemelt, mert ő tényleg senki nem gondolta szerintem azt, hogy ilyen hamar beilleszkedik a védelembe. Ugye változatlanul a két stabil, ahogyan elkezdte volna a Ferencváros három belső védővel az egész idényt, abból a csapatból ugye Gárteman és Cissé most már hetek óta, sőt hónapok óta sérült, és Rámákersz valamint a frissen igazolt, aztán honosított Gomez és Szalai az, akik a védőfeladatot megoldották, illetőleg ugye ha a magyar szabály nem köti az FTC-t, akkor már Krekisz játszik belső védőt, jobboldali belső védőt, így volt ez ezen a kupadöntőn is. A Ferencváros érzésem szerint megérdemelten nyerte meg a kupát, és azt gondolom, hogy az FTC ezzel a kerettel és az ilyen közelmúlttal, ha semmit nem nyer egy idényben, akkor az kudarcnak számít.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy az azért érezhető volt, most különösen a Ferencvároson, mert a Zalaegerszeg azt gondolom, hogy felszabadultan játszhatott, természetesen azzal a céllal, hogy megpróbálja megszerezni a kupacímet, és ezáltal az Európa Liga indulás jogát, de ugye annak tükrében, hogy a Fradi hátrányban van az Etóval szemben, és hogyha nem nyeri meg a bajnokságot, akkor csak a Konferencia Liga szereplés ugye következett volna be számukra, vagy jöhetett volna. Érezted ezt, hogy számukra ez nem csak a kupacímet jelenti, csak, idézőjelesen mondom természetesen, hanem az Európa Liga indulás jogát, annak a bebiztosítását. Volt erről szó egyáltalán a mérkőzést megelőzően, vagy nem kizárták ezt így a kommunikációt
0: tekintve?
1: Én azt
0: gondolom, a 2020-as években, ha az FTC nem nyer semmit egy idényben, akkor az csalódás, kudarc. Szégyennek nem nevezném, de kudarcnak mindenképpen. És ugye a bajnokság az nem az FTC-nek áll, hiszen a Győr van lépés előnyben. Fordulhat a dolog, hiszen volt már rá példa a magyar bajnokságok történetében az utolsó fordulóban, hogy megfordult, sőt volt olyan is, hogy épp a Ferencváros javára fordult meg 22 évvel ezelőtt például a bajnokság az utolsó fordulóban 2004-ben, 2003-ban meg pont nem. Tavaly ugye az FTC-nek elég lett volna egy döntetlen is Győrben, hogy bajnok legyen, nyerni tudott, de ott elveszthette volna a bajnokságot, akkor nem fordult meg. De visszatérve az előző felvetésedre, nyilván az benne volt a levegőben. Ráadásul nem ment a játék a Fradinak sem. A Zalaegerszegnek hetek óta nem megy, annyira, mint ahogyan játszott. Itt egészen más futballt is játszott a ZTE, és azt gondolom, hogy ami még egy döntő tényező lehetett, hogy így az idény végére azt gondolom, hogy egy hosszabbítás, főleg annak a második felére a Zalaegerszeg elfáradt. Tehát a Ferencváros fizikai fölényben volt, a Zetével szemben, ugye eleve, ha valaki megnézi, mondjuk csak a kivonulásnál, hogy hallgatják a himnuszt, ott van egy csapat, ahol hatalmas méretű emberek vannak, volt persze egy-két kisebb, és voltak az apró termetűek. Tehát egy picit ilyen alsósok, felsősök kinézetre.
1: Most hát meg korban is egyébként, ha átlag életkort nézünk, azért a fiatal játékosokból áll az Zalaegerszeg.
0: Európa egy legfiatalabb átlag életkorú csapata, és a Zalaegerszeg előtt le a kalappal, hogy bejutott a döntő.

0: főben az Zalaegerszegről nagyon sokan, még a szezon közben is, még majdnem a felénél is azt mondták, hogy örüljön, ha bennmarad. Ehhez képest az Zalaegerszeg küzd a dobogóért, és ott is bejutott a kupadöntőbe. És a kupa menetelés során nagyon sokszor, de gondoljunk a Honvéd elleni elődöntőre, a legeslegvégén ki tudott egyenlíteni, vissza tudta hozni a párharcot. Ez most a Ferencváros ellen nem sikerült.
1: Egyetlen egy témát hadd vessek még föl, utolsó itt a kupa kapcsán, ugye amikor arról beszélünk, hogy miért nem látványos a döntő. Az azért van, mert nem megy jól a játék, vagy ugye mondjuk a döntőnek a nyomása ráteszi, rányomja a bélyegét a játékra, van egy ilyen is, azért te sok döntőt láttál, vagy egész egyszerűen annyira fölkészül az egyik csapat a másikból, például a Ferencváros nem hagyta ezt a kombinatív játékot a Zalaegerszegnek, és akkor el kell kezdeni ívelgetni mondjuk, ami nem az ő játékuk, hogy ebből is kifolyólag is jöhet az, hogy egyébként nem látványos sok szempontból a nézők számára, de azért az egyiknél azt mondjuk, hogy van egy lelki tényező, a másiknál pedig az, hogy nagyon jó felkészült mind a két együttes, és mivel kioltják egymás játékát taktikailag, ezért nem várhatunk feltétlenül annyi gólt, vagy a két stílus ütközött most így egymással. Szerinted, mikor így általánosabban még sok döntőt láttál már, volt ilyen is és olyan is közte.
0: Igen, ugye talán az nem véletlen, hogy most már szem talán a negyedik kupa döntő volt hosszabbításos a Puskásban. Nyilván azért az egy új helyzet. Semleges pályán játszol egy olyan stadionban, ahol sokkal többen vannak, jó néhány játékos ennyi ember előtt még életében nem
1: igen,
0: játszott.
1: Igen, meg az zalaegerszegi játékosok nagy részét a Puskásban sem játszott például.
0: Igen, igen. Na most, de ha Grupamában is telt ház van, nagyjából 20 ezer ember, az se 50. Tehát ez még a Fradinak is új lehetett, noha nyilván vannak olyan ferencvárosi játékosok, főleg a válogatott játékosok, akik már tudják, hogy a Puskásban milyen játszani, mint hogy a Zalaegerszeg is játszott kupadöntő, de hát abból a csapatból ugye sokan nem maradtak. Szendrei volt az, aki maradt, illetve amikor megnyerte a Budafok ellen, akkor ugye Gundel Takács és Csonka még a Budafokot erősítette. A másik ezért trófeát adnak, és itt nincs hibázási lehetőség. Tehát a bajnokságban azért van. Ezt alapvetően kijelenthetjük, hogyha ha megnézzük az elmúlt, nem tudom én, bajnokok ligája döntők sorát, ahol egy élvezetes, jó mérkőzés volt, vissza kell mennünk, nem tudom, 2005-ig. Tehát voltak nagyon jól játszó csapatok, de nagyon látványos kupadönt, vagy olyan egyoldalú volt, mint
1: vagy
0: például a tavalyi BL döntő, vagy amire én magam is hivatkoztam a közvetítés során, 2019-ben a BL-ben olyan elődöntők voltak a Barcelona és a Liverpool között, 3-0, 0-4 Barcelona szempontból Liverpooli továbbjutás. Egyébként pont egy ilyen Trent Alexander-Arnold, Abu Fanihoz hasonló szöglet, és abból egy gól. Vagy a másik ágon ott ugye az Ajax és a Tottenham játszott olyat, hogy az utolsó másodpercben dőlt el, Amsterdam vagy a Tottenham jut a döntőbe, majd egy rendkívül lapos döntőt játszott a két győztes csapat. Hát itt is ugye a két Magyar Kupa elődöntő hosszabbítás 11-es párbaj. Mind a Honvéd Zalaegerszeg, mind a Ferencváros Győr mérkőzéseken is jó színvonalú mérkőzések voltak mindezek. Ehhez jött egy ilyen döntő, amelyiket ugye, ahogy te is mondtad, követ egy bajnoki mérkőzés is. És ha szigorúan a 90 perceket tekintjük, akkor a Ferencváros ebben az esztendőben háromszor próbálta megverni az Zalaegerszeget, a bajnokságban kétszer kikapott tőle, a kupában egy 0-0-ás döntetlen a rendes játékidőben. Na most 0-0-ás döntetlennel, vagy döntetlennel a Ferencváros csak akkor lehetne bajnok, ugye, hogyha a Győr kikapna Kisvárdán. Tehát a Ferencváros számára érzésem szerint az utolsó fordulóban, picit áttérve most már bajnokság hajrájára, azt kell tennie, hogy és valószínűleg Robi Keane is ezt fogja mondani, hogy ne rajtunk múljon, nyerjük meg ezt a meccset, arra van hatásunk, arra, hogy a Győr hogy játszik Kisvárdán, és milyen eredményt ér el, arra nincsen.
1: Bocsánat, tegyük hozzá, hogy itt négy mérkőzés szombaton egy időben zajlik majd. Ugye a mai napon a Nyíregyháza, Kazincz, Barcika és a Puskás Akadémia MTK mérkőzésekkel kezdődik meg a 33. forduló, és holnap 4:30-tól játszik. Tehát a Ferencváros a Zalaegerszeggel, ezzel párhuzamosan a Kisvárda a Győrrel, és ugye a Debrecen, Újpest és a Diósgyőr Paks találkozó is egy időben van. Azért így említettem, mint két páros, akik küzdenek előbbi az aranyért, utóbbi kettő már, mint a Debrecen és a Paks a bronzéremért, úgyhogy még az Zalaegerszegnek is van esélye a bronzra, tehát igazából öt csapat küzd az érmes helyezésekért.
0: Igen,
1: az utolsó körben.
0: Valamilyen formában, de a negyedik helyezett is európai kupa induló lesz, tehát itt a negyedik helynek is komoly jelentősége lesz. De mondom, az FTC szempontjából a helyzet gyakorlatilag egyértelmű, hogy a Győr akkor biztosan bajnok, ha nyer, döntetlennel és vereséggel pedig akkor tud bajnok lenni. Hát döntetlennel akkor tud bajnok lenni, ha Ferencváros nem veri meg az Alegerszeget, hiszen akkor marad az egy pont különbség, ha mondjuk a Fradi döntetlent játszik.
1: És ha vereséget szenved az Eto, és a Fradi is vereséget
0: akkor
1: szenved,
0: is az
1: akkor
0: Eto a bajnok.
1: Tehát ez a Eto szemszögéből, a Ferencváros szemszögéből, hogyha nyer az Alegerszeggel, és az Eto nem nyer, ugye?
0: Így
1: vagy
0: van.
1: Pedig, ha döntetlent játszik az Alegerszeggel, és az Eto kikap.
0: Így van.
1: És akkor még a bronzéremért is.
0: Hát ott meg aztán.
1: Ott a Paksnak van a legtöbb esélye, mert ha győz a Diósgyőr ellen, akkor ő a bronzérmes. A Debrecennek, ha legyőzi az Újpestet, de a Paks nem nyer, a Zalaegerszegnek pedig azért még ugye a Paks és a Debrecen meccsejtől is erősen fruktet, az Etének van pont alapján a legkevesebb esélye a bronzéremre. De hát most egy olyan bajnoki utolsó fordulóhoz érkeztünk, ahol legalább annyira, sőt, elsősorban a dobogós meccseket nézzük, mert ugye a kiesés jóval hamarabb eldőlt. Azért ez is ritkán fordult elő az elmúlt években, hogy ennyire hamar eldőlt a két kieső.
0: Igen, és olyanra én nem emlékszem a 12 csapatos bajnokságból, ugye ez a 2015-16-os idény óta van így, hogy az utolsó fordulóban, ahol a azonos tétért játszó csapatoknak egy időben kell játszaniuk, hogy 4 meccset egy időben kellett rendezni. Tehát itt most gondoljunk még bele, hogyha mondjuk az MTK még a kiesés szempontjából érdekelt lenne, akkor még annak is mondjuk a Diósgyőrrel egy időben kellene játszani, akkor elképzelhető lett volna, mind a 6 mérkőzést egy időben játsszák. Viszont ugye ez már 21. század, tehát itt azt gondolom azt, hogy nem tudja az egyik csapat, hogy a másik pályán mi történik, olyan nincsen. És ezért aztán a mérkőzéseknek nagyon-nagyon érdekes forgatókönyvük lehet, először is lélektani szempontból. Mert ha mondjuk a Kisvárda vezetést szerez, a Ferencváros még X-re áll, hát nyilván a Fradi megy, mint az őrült. Ha a Győr mondjuk az első fél időben már 2-0-ra vezet Kisvártán, akkor a Ferencváros lehet, hogy elkeseredettebb. Ha a Fradi vezetést szerez, az azért nyomást helyezhet a Győrre is.
1: Bocsánat, ezért hadd mondjam el azt, hogy ugye most körkapcsolási jelleggel fogjuk közvetíteni a szombati mérkőzéseket, tehát alapból az M4 sporton a Kisvárda-Eto találkozót közvetítjük, de ha történés van, mondjuk a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen, akkor azt is mutatjuk, vagy azt is beszámoljuk, hiszen a nézők is valószínűleg párhuzamosan fogják
0: igen,
1: követni.
0: Igen, és az M4 sport pluszon pedig folyamatosan megy a Ferencváros mérkőzésen.
1: Ott folyamatosan megy a Ferencváros mérkőzés, és az M4sport.hu-n pedig a bronzcsatában érdekelt együttesek mérkőzéseit lehet majd látni. Szóval azért itt mi is próbálunk így figyelni, hogy a dramaturgiailag még inkább érdekes legyen, hogy ne csak az Etóval foglalkozzunk, mert hogyha van egy olyan történés a ferencvárosi pályán, az értelemszerűen befolyásolja
0: és nyilvánvalóan
1: a győriek, akár játékát is.
0: És nyilvánvalóan lefújás után ott maradunk azon a pályán, ahol a bajnok ünnepli a bajnoki címet. Ugye tegyük azt hozzá,
1: most hát ilyenkor az MLS úgy tudom, hogy készül, nem? Vagy hogy,
0: igen,
1: hogy történik hát ez? Mert ugye Kisvárdán lehet bajnok az Eto, a Ferencváros hazai környezetben, ha és amennyiben a másik mérkőzés úgy alakul, meg természetesen a saját.
0: Erre vannak forgatókönyvek, hogy kupát, kupamásolatot, érmeket, ki hova visz és mikor adja át. Tegyük azt hozzá, hogy Kisvárdán ebben a bajnoki idényben a Győr kikapott. Tehát ott 3-2-es vereséget szenvedett, úgyhogy 2-0-ra vezetett. De volt egy olyan eset, ahol talán egy kisvárdai játékos érdemelt volna egy piros lapot, nem kapott, és a 89. percben Molnár Gábor révén azt a mérkőzést megnyerte a Kisvárda. Egyébként a Győr azóta csak egyszer kapott 3 gólt a Pakstól, de az 4-3-ra megnyerte azt a mérkőzést. Viszont most egy hetet, sőt több mint egy hetet készülhetett erre a találkozóra.
1: Na ez érdekes a győri szempontból, hogy szerinted ez előny lehet-e, vagy esetleg hátrány, mert ugye a Ferencvárosnak most van egy meccse egy héttel ezelőttről, meccsben van, ahogy mondani szokták. A Győr meg rá tudott pihenni, vagy készülni, hogy melyik a jobb, lehet-e valamelyik szerencsésebb a kettő közül, vagy múlhat-e ezen bármi?
0: Én azt gondolom, hogy a Győr ugye egy nagyon feszes tempóval játszott a Ferencváros elleni kupa elődöntőig, utána aztán hazai pályán. Tehát én szerintem a Győrnek az, hogy most szusszant egyet a végén, az nem jött rosszul. A Ferencváros esetében ugye ez csak egy egyhetes szusszanás, de a Fradi meg olyan sűrű szerda, szombat, pontosabban csütörtök, vasárnap tempóban játszott, hogy nekik ez az egy hét, ez megint csak olyan, főleg az, hogy a kupa már megvan, hogy én azt gondolom, ezen nem fog múlni. A Zalaegerszeg is tudta rendezni a sorait. Az utóbbi fordulókban nagyon gyengén teljesítő Kisvárda is rendezte, és biztos vagyok benne, hogy Révész Attilát és a Kisvárdát ismerve, nem szeretnék, ha az ő pályájukon bajnokot avatnának. Tehát a Kisvárda minden energiát, még talán többet is, mint a 32. meg a 31. fordulóban bele fog tenni ebbe a mérkőzésbe. Ugye elindul a mérkőzés, a kezdő sípszóknál a Győr a bajnok, a Ferencváros a második, hogy ez a következő 90 valahány percben hogyan változik, azt ugye nyomon lehet követni. Érdekes dolog az, amit még Debrecenben mondott nekem Borbély Balázs, hogy ő nem érzi, és akkor már ugye a Győr volt az élen, mert legyőzte a Ferencvárost előtte, hogy ez olyan nagyon nagy nyomás lenne, hogy élen vagyunk, hogy megnyerhetjük. Az utolsó fordulóban nem tudom, hogy ott mi van, mert ott már tényleg az van, hogy már csak egy lépést kell megtenni. Igen, azon elbukni nyilván igen, a legrosszabb.
1: A győriek oldaláról sokat hallottam azt, hogy ha bajnokok akarnak lenni, akkor az le kell győzni a Kisvárdát. Tehát ez az alapvető gondolkodásmód, félretéve bármi mást, hogy mi van a Ferencváros pályáján. Ebben azért van igazság, mert azért a Kisvárda most mondta, hogy rendezte a sorokat, de azért egy olyan csapat, amely már inkább a következő szezonra tekint, még akkor is, hogyha egyébként úgy megy ki, hogy természetesen mindent megpróbálunk oda tenni, de azt mondom, hogy mégiscsak egy picit más, hogy léphet pályára, vagy más lehet a fejekben, és ez megmutatkozhat a játékban is. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben azért az Etónak más a helyzete, még akkor is, hogyha idegenben ugye azért utazni kell, mindig a kisvárdai túrák nem könnyűek, bár most már úgy szokták már, azt hiszem, hogy egy nappal előbb mennek a csapatok. Míg azért ugye a Ferencváros, amely most le tudta győzni a kupában az Etét, tehát van egy ilyenfajta friss tapasztalása, de amit mondtál, tehát hogy azért kétszer kikapott a bajnokságban, egy Zete, amely megint azt gondolom, hogy felszabadultan játszhat, nem ígérkezik könnyűnek, de ugye beszéltünk itt a sorsolásról, és egy mondattal hadd menjek a mániámhoz vissza, tudod, hogy hány pontot gyűjtött az egyik és a másik csapat, vagy mi lehet a különbség, mert a Ferencváros az előző szezonban 69 ponttal lett bajnok. Na most, ha most nyerni fog hétvégén, akkor egyetlen egy ponttal gyűjt kevesebbet, mint az előző szezonban, és tudom, hogy majd felhozhatod a hazai ponthullajtásokat, amelyen akár múlhat a bajnoki cím, hogyha úgy alakul. Ferencvárosi oldalon, de azért azt nem lehet azt mondani, hogy nagyon elmaradt volna, tehát óriási különbség lett volna pontszámot tekintve a tavalyi és az idei szezon között. Hát itt az Eto mutathat egy olyat, zárhatja egyébként 69 ponttal, hogyha nyerni fog, úgyhogy tavaly egyébként nagyon szépen feljött egy ugye szép tavaszi hajrát köszönhetően a negyedik helyre 53 pontot gyűjtve, tehát azt akárhogy számolom 16 ponttal igen, gyűjthet
0: az,
1: többet.
0: Az több mint 5 győzelem.
1: Igen. Az, amivel kezdte tavaly, mikor 5 vereség volt, az most nem úgy indult az idei szezonja az Etónak, tehát azért a győriek, én azt gondolom, hogy már nagyon készülnek erre, lélekben ott a klubnál is a szurkolók, hogy 2013 után újra bajnoki címet ünnepeljenek, mert azért tényleg közel vannak hozzá, és a saját kezükben a sorsuk, és nagyon sokat tett érte ez a klub így egészében.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog minden szempontból, hiszen ugye világi Oscar csapata ez, aki éveken keresztül próbálta a Szlovánt a Dunaszerdahelyjel megelőzni a szlovák bajnokságban, és ott nem sikerül, és ez ebben az idényben sem, de ugyanakkor meg a magyar bajnokságban egy ilyen lehetőség, ugye,
1: bocsánat, ez a fajta összekapcsolódás szerinted segített az Etónak
0: biztos,
1: és a Győrnek? Akár
0: hogy
1: a játékos mozgás nézve, a szakmai munkát nézve.
0: Biztos, hát ugye Borbély Balástól kezdve Csingeren keresztül vitát, tehát nagyon-nagyon sokan játszottak ott. Mint ahogyan például a szezon elején mondjuk Uró még a Győrben játszott, aztán ment és állt tovább.
1: Adathoz, igen.
0: Ez ugye még abból a szempontból is érdekes, mert a Ferencváros zsinórban szerintem 8-szor lehetne bajnok. És ugye az Újpestnek volt a 70-es években egy 7-es sorozata. És most megnéztem, hogy vajon akkor utalt-e valami arra, hogy a 7. után nem nyered meg a 8-at. És persze jók voltak az ellenfelek, de hát az Újpest ugyanolyan volt. Tehát most is a szezon elején én azt gondolom a Ferencváros torony magas esélyese volt a bajnokságnak. Nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos magyar ajánlás, ez azért bekavart a történetbe. Azt nem fogjuk tudni, megmondani, hogyha a Ferencváros minden egyes mérkőzésen csak az edzője által összeállított semmifajta kötöttség nélküli csapatával áll föl, akkor mi történik? De ugye erről is beszéltünk nagyon sokat, hogy az őszi hazai vereségeknél még Tóth Alexes, Varga Barnabásos Ferencváros kapott ki, például attól az Alegerszektől, amelyiknek addig nem volt győzelme a bajnokság során, de nyert itt ugye a Nyíregyháza, ezt elsoroltuk nagyon sokszor. Igen. Tehát én azt gondolom, a változatlan azt állítom, a Ferencváros, ha nem nyeri meg a bajnokságot, akkor azt nem feltétlen a magyar szabály, vagy a bírói hibák vélt, vagy valós játékvezetői ítéletek, hanem a sok hazai vereség miatt nem fogja megnyerni. De a Győr sorozata viszont imponáló, és a Győr nem csak, hogy jól játszott, hanem a Győr akkor is jól játszott, amikor élet-halál volt, mert azért a Győr-Fradi meccset Győrben mégiscsak a győriek nyerték meg 1-0-ra, és azóta nem engedik ki a kezükből a vezetést a bajnokság
1: Igen,
0: során.
1: Igen, bocsánat, te ezt mondod, hogy a hazai vereségek lehetnek az okok, ha a Ferencváros nem nyeri meg a bajnokságot, hanem ezüstérmes lesz, de lehet, hogy az a meccs volt végül is a döntő, amit végül egymás ellen ugye Győrben az Eto tudott megnyerni.
0: Igen, mert ugye ha az a mérkőzés döntetlen, akkor a Ferencváros vitte volna valószínűleg tovább a pontelőnyét, de ezt nem tudjuk meg. Az a meccs akkor úgy alakult, a Fradi a kupában visszavágott, és végül a kupát megnyerte.
1: Beszéljünk a válogatott keretről, amelyben például 4 győri játékos is helyet kapott most. Ugye a nyári 2 felkészülési mérkőzése hirdetett keretet Márko Rossi, egyébként 12 NB1-es játékossal ebben a 29 fős névsorban. Ugye egy kicsit bővebb keretet hirdetett, nem mindenki fog pályára lépni, de ott lesz együtt a csapattal. Telkiben ugye Vitális, Csinger, Tóth, Rajmund és Sön Szabolcs győri oldalon, ugye a Ferencvárosból, most ha jól láttam, csak Gruber Zsombor kapott meghívót.
0: Osvát még.
1: Osvát, és Osmát is ott van. Beszéljünk akkor erről a 2 válogatott mérkőzésről, még itt, hogy ezt mire tudja használni a szövetségi kapitány, a csapat, a keret, a játékosok, akik pályára lépnek, például a Szappanos kapcsán is elhangzott, hogy lehetőséget fog kapni, lehet, hogy az utolsó válogatott mérkőzésén léphet pályára. Ezek sosem könnyűek nyáron, de mégis fontosak a tétmeccseket megelőzően ezek a nyári felkészülési összecsapások.
0: Igen, ugye hát játszani kell, az nyilvánvaló, mind a kétszer itthon játszunk a finnek és a kazakok ellen. Miközben ilyen bő a keret, és ahogy említette, több mint egy csapatra való játékos az első osztályból, a magyar élvonalból, a Fizligából került behívásra, nagyon könnyen most már Márko Rossi össze tudna állítani egy olyan nagyon erős kezdőcsapatot, amelyben nincs magyar bajnokságban szereplő. Tehát ha mondjuk nem tudom én, Tóth Balázs, Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez, nem tudom, Tóth Alex, Stájsz, Sallai, Szoboszlai, Varga, és akkor valakit még beteszünk oda. Nyilvánvalóan betettünk Regicset például. Nyilvánvalóan nem így lesz, tehát lesznek magyar élvonalban játszók is. Ami a keret kapcsán ugye érdekes volt, és rá is kérdeztek. Az egyik, hogy a középpályás poszton, ahol ugye további újoncok, például Szendrei is behívásra került, ott most egyfajta bőség alakult ki úgy, hogy ugye már elég régóta nem számít az éppen olasz csapatával kieső, de előtte alapember Nagy Ádámra, illetve a portugál első osztályban játszó Nikicserre a szövetségi kapitány. És még így is benne van a középső középpályás posztján, nem tudom én, legalább 4-5 játékos, ma Stájszt is ide lehet sorolni, noha a klubjában inkább baloldali.
1: Szoboszlaival együtt 9 középpályás.
0: Hát, igen, igen. De mondjuk ez a 6-os, 8-as poszt, ez...
1: Igen, barát is ott van, Schäfer is.
0: Akkor a másik, ugye említetted Szappanos, a kapus poszt. Ugye, az teljesen egyértelmű most, hogyha Tóth Balázs egészség és a magyar válogatott első számú kapus a Tóth Balázs. Most megnézi a fiatalokat is, illetve ugye azt mondta Márko Rossi, hogy Szappanos azért utoljára került be a válogatott keretbe, 35 esztendős. Ő egyébként egy nagyon jó csapatember, a válogatottban sok mérkőzést sem nem védett, de ott volt az Európa-bajnokságon, nem mondom, hogy ilyen hangulatfelelős, de segítette a többi kapus munkáját. Ugye 35 esztendős Dibusz Dénes is, a harmadik 35 éves Gulácsi Péter lemondta már a válogatottságot. Dibusz szerepe azonban más, mert érzésem szerint Dibuszra azért a kapitány számít, tehát én azt gondolom, ha a következő mérkőzéseken Tóth Balázzsal valami történne, vagy kell mögé egy rutinus kapus, Dibusz erre a szerepre alkalmas, és szerintem ő ezt vállalja is, már csak azért is, mert ugye az utánpótlás korú kapusok könnyen lehet, hogy majd az utánpótlás válogatottakban fognak védeni. Ugye szintén 35 esztendős Négó, aki a posztján jelenleg, én azt gondolom, a legjobb játékos, mert jobb teljesítményt nyújt, hát a top bajnokságban, a francia élvonalban játszik, mint akár Bolla, akár a magyar bajnok, akár mondjuk Osvát. De Négó már a következő Európa-bajnoki selejtező sorozaton, ami ugye nem is ebben az évben kezdődik, hanem 2027-ben még egy évvel idősebb lesz, az esetleges 2028-as EB-n meg még egy évvel idősebb lesz. Tehát én szerintem most megnézi Marco Rossi, hogyha ezek a nagyon-nagyon kifelé menő játékosok nincsenek, akkor hogyan lehet a csapatot összeállítani. Nyilván az NB1-ben, a Fizligában szereplők számára az is egy nagyon fontos jelzés, hogyha jól játszol a magyar bajnokságban, akkor bekerülhetsz a válogatottba. És azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a magyar bajnokságból bejutott 12 játékos, ez majd megnézem, hogy akár csak szeptemberben ebből a 12-ből hány marad a magyar bajnokságban. Mert nagyon könnyen el tudom képzelni Szűcsről, Vitálisról, nem tudom én, Szendreiről, hogy most megint csak a középpályásokat mondjam, hogy ők külföldön fognak már játszani. Tehát ezen a két mérkőzéseken ki lehet egy picit próbálni olyan játékosokat, szerintem formációt nem, azt most Rossi átváltott erre a négy védőre, és úgy fogunk játszani, ami azt sugallja, hogy ősszel hogy megyünk neki a Nemzetek Ligájának, de még inkább a legfontosabb sorozat az azért a jövő évi Európa-bajnoki selejtező sorozat lesz.
1: Itt a beszélgetés legvégén még egy dolgot hadd mondjak el, ugye a női bajnokságban is kialakult a bajnoki döntő párosítása, mondjuk úgy, hogy nem meglepő módon a címvédő Ferencváros, amely már zsinórban hatodszor, most csak azért vagyok bizonytalan, hogy volt egy olyan bajnoki szezon, amikor nem hirdettek győztest ott a koronavírus járvány miatt, de akkor is ugye a Ferencváros indult a bajnokok ligája selejtezőben, mindegy, szóval nyolcszoros bajnok a Fradi jutott be, és a Puskás Akadémia először, ott van egy ilyen szisztematikus munka, amely most már a bajnoki döntővé érett, és ugye a hölgyeknél továbbra is most még bajnoki döntős lebonyolítás van, két győzelemig tartó párharc veszi majd kezdetét. Erre is figyelünk, egy hét múlva jövünk friss adással, mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, Virány Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szappórói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
4: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljöttünk mindenhova.
3: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
4: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
3: Erre mikor jöttél rá, mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-an a Fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
4: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
3: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
4: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
3: Magas voltam akkor is? A többiekhez képest?
4: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
3: most is 190 centi, vagy ha jól...
4: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
3: magasabb
4: csökken.
3: Magasabb nem lesz.
4: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
3: De szóval magas volt egy gyerekként.
4: Igen, igen, igen.
3: És a vízilabdát szerettem.
4: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
3: Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
4: Abszolút, igen. Így van. És
3: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
4: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
3: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
4: Abszolút, abszolút.
3: Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
4: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
3: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal. És akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk. Érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emelje ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
4: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
3: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
4: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
3: Az volt 1998-ban.
4: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
3: És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
4: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
3: ez 2000-ben,
4: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
3: Egész pontosan, hogy a 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
4: Igen, igen, de ugye
3: ők ez fel akartak, két... vissza akartak jutni a világelitbe, ti megjöttetek alulról.
4: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
3: Kiki meccset, az utolsó meccset?
4: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy
3: előtte volt sima meccsen. Tehát ezt a felvezetésnek mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
4: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
3: azóta nem estek ki a
4: dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
3: És még lett volna,
4: aki szeretett volna bejönni. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
3: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
4: Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
3: igen, a 4000
4: élmények.
3: Az már szerintem tiltott, tehát a
4: 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
3: És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
4: Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
3: Annyival gyorsabbak.
4: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
3: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
4: Nem, az nem egy kellemes emlék.
3: Hiszen nincs az ott a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
4: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
3: Jégkorunkban azért nehéz.
4: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzés, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
3: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
4: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
3: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
4: Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A-csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
3: megszállták a magyarokat.
4: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
3: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
4: Abszolút. Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
3: Ifjú Bocskai Gábor halála.
4: Abszolút.
3: Egy hónappal a VB előtt.
4: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom, melyik a megfelelő.
3: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymás követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bennmaradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
4: Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
3: Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
4: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk, ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzést sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes... Gergely,
3: ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
4: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
3: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
4: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk, de akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
3: Sőt, ott van Dánia. Most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
4: Azért mondom, tehát, hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
3: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
4: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
3: Így van.
4: Van velünk egy csoportba.
3: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
4: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
3: hát a szlovákok ott biztos.
4: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
3: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
4: Na, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni, ezt nem tudjuk előre.
3: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrásnak a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották, itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró, a Nemzeti Sport Rádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Adásunkban a labdarúgó Fizliga utolsó köre elé tekintünk, ahol gorcső alá vesszük a 33. forduló párosításait. A 2025-26-os idényben a bajnoki cím, a bronzérem kérdése még várat magára. A pénteki találkozók ez alól kivételt képeznek, kezdjük-e mérkőzésekkel. 17 óra 45 perctől egy keleti rangadóval indítunk. Az idei évben negyedik legjobb formával rendelkező és biztos bennmaradó Nyíregyháza a liga utolsó Kazincbarcikát fogadja. A hazaiaknál a legnagyobb kérdés, ki marad és ki távozik? A 8 gólos csatár Tiani, aki télen érkezett, még nem tudni, hol folytatja. A barcikaiaknál értelemszerűen a külföldiek távoznak. A kérdés itt is, ki marad? Este 8-tól az MTK a Puskás Akadémiához látogat. A fővárosiak elbúcsúztatták Németh Krisztiánt, aki 21 éves pályafutását zárta le keretes szerkezetben. Az MTK-nál lett élvonalbeli futballista tinédzserként, majd több kitérő után visszatért és vonul vissza. Február óta veretlen idegenben a kékfehér együttes. A Puskásnál egy nagy hajrával meg lehet az 5. hely. Szombaton 4 találkozót is rendeznek egy időben. 17 óra 15 perctől a bronzérem sorsáról dönt a Debrecen-Újpest, valamint a DVTK-Paks találkozó. A már kieső miskolciak saját közönségük távollétében búcsúznak az élvonaltól, ami hűen tükrözi a mostani szezonban mutatott teljesítményüket. Takács Péter vezetőedzővel Marasréti Ervin beszélgetett.
7: Az előző fordulóban Győrben a bajnoki cím sorsa szempontjából volt érdekes a DVTK mérkőzése, most pedig megint valamilyen szinten az ellenfél miatt, mert a Paks, hogyha nyer Diós Győrben, akkor bronzérmes, ellenkező esetben viszont még bármi előfordulhat. De nyilván a DVTK saját magával foglalkozik?
8: Igazából a legfontosabb most az, hogy a mi önbecsérésünket kozmetikázzuk, visszaszerezzük. Mondanám, hogy a szurkolóink előtt, de sajnos az árkapus mérkőzés sem fog ez a mérkőzés lezajlani. Viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni a Paksot. A Paks biztos, hogy nagyon motivált lesz, szeretnének bronzérmesként zárni. A Paks egy nagyon egyedi stílussal rendelkező csapat, ami ellen azt gondolom, hogy rugalmasnak kell lennünk taktikai szempontból, tele rutinos, jó magyar futballistákkal, akik azt gondolom, hogy mondhatom úgy, hogy az elmúlt évtizedben akár egy Böde Danira gondolok, vagy akár egy Szabó Janira, igaz, most ő nem fog tudni játszani eltiltás miatt, olyan karakterekké nőtték ki magukat a magyar futballban, mint akár egy Illés Béla, vagy egy Lipcsei Péter. Nyilván nem akarok összehasonlítgatni senkit senkivel, de hogy azt mindenki tudja. És ilyen játékosok ellen fognak pályára lépni a mi fiatal játékosaink, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz számukra, mert test közelből találkozni mondjuk egy fiatal belső védőnek, a Böde Danival, azért bármilyen edzés próbálunk kitalálni és készülni a Paksra, nem fogja tudni visszaadni azt, ami majd itt szombaton várni fog rájuk.
7: A diósgyőri fiatalokkal kapcsolatban azért megfigyelhető volt az első mérkőzéseden, már ugye 5 magyar fiatal ajánlásnak megfelelő játékos szerepelt a pályán, aztán Győrben még bátrabban nyúltál a saját nevelésű akadémistákhoz. Ez a tendencia folytatódhat a szezon záron, hiszen hogyha azt nézzük, a DVTK szempontjából a tabellát nézve már egy tét nélküli mérkőzéssel zárul a baj.

0: játékos legyen a kezdőcsapatban, illetve hát nem csak a kezdőcsapatban, hanem legyen végig a pályán. Jelen helyzetben fontos számunkra, illetve a jövőnk szempontjából ez a pénz, hogy az ígéretünket be tudjuk tartani, és ugye megkapjuk ezt a támogatást. Plusz ezen felül az egy remek lehetőség arra a fiataljainknak, hogy megmutassák azt, hogy jövőben a következő NB2-es szezonban kire, milyen szerepben lehet számítani. Én azt gondolom, hogy rengeteg fiatal játékos egy jó benyomást tett, nem csak a szakmai stábra, hanem remélem jó pár szurkolóra, gondolok itt a Macsóra, a Nazár Kovalenkóra, szerintem jó a Szádbe, a Kislaci, Kis Bálint, illetve a Farkas Ruben is. A Bárhegyi stabilitást adott a kapuban a csapatnak. Bár fájó ez a Győr elleni vereség, de reálisan kell nézni szerintem most a dolgokat, és azt látni lehetett, hogy azért ez a Győr ez most jóval előre tart, mint mi.
1: Hogyha egy kicsit előre tekintünk, és már egy gondolat erejéig a következő szezont, az NB2-es idényt nézzük, akkor ez a három mérkőzés mit jelenthet a diósgyőri akadémisták, fiatalok számára a tapasztalatszerzés szempontjából? Még akkor is, hogyha az NB2 azért megint csak egy másfajta stílusú bajnokság lesz az élvonalhoz képest.
0: Rengeteget. Én azért bízom abba, hogy a Paks ellen jó eredményt tudunk elérni, mert a tapasztaláson kívül hitet és önbizalmat tud adni a fiatal játékosoknak, de nem csak a fiatal játékosoknak, mert azért most egy megtépázott, idézőjeles seregként edzünk, mert nagy csalódás ez mindenki számára, hogy kiestünk az első osztályból, nem ez volt a terv, és nem ez volt a cél természetesen. És ilyenkor mindenkit egy picit fel kell rázni, minden apró sikert meg kell fogni, mert ebből tudunk újra felépíteni valamit. És most az, hogy például a Kisvárda ellen győzni tudtunk, ráadásul tényleg rengeteg fiatallal, az egy megújulást adhatott a csapatnak, legalábbis egész héten ezt éreztem. Persze tudtuk, hogy attól függetlenül, ha elmegyünk Győrbe, nem mi leszünk az esélyesek. Mindenből tanulni kell. Ez most egy olyan feladat, hogy egy győri vereség után kíváncsi leszek arra, hogy mentálisan hogy fogjuk újra felépíteni magunkat. Ugye volt egy szünet a kupamérkőzés miatt, nem volt forduló az előző héten.
1: Ezt hogy sikerült kihasználni?
0: Hát ezt úgy, hogy már a Paksra készültünk, már a hét kezdete óta. Tudtuk, hogy nem lesz mérkőzés, de ugyanúgy egy olyan hetet próbáltunk, nem próbáltunk, hanem inkább úgy fogom, hogy csináltunk, mint hogyha lenne mérkőzés, és így két hetünk volt, vagy lesz a Paksra. Rengeteg olyan elemzést, videóelemzést, gyakorlatot csináltunk, ami előfordulhat majd a mérkőzésen, ami egy picit a mi stílusunkat tudja majd fejleszteni, illetve, még egyszer mondom, csak ismételni tudom önmagam, taktikai rugalmasság szempontjából ugye a Paks ellen egy egyedi labda elleni játékot kell kialakítanunk, mivel tudjuk, hogy rengeteg hosszú labdával játszanak. Mi megpróbáljuk őket minél távolabb tartani a kaputól, mert azért Bödéknek komfortos, hogyha minél közelebb a mi kapunkhoz tudnak felévet labdákat lekészíteni, átvenni, ráfordulni, érkezni a boxon belülre. Szóval nem fogunk olyan mélyen védekezni, mint a Győr ellen. Talán mondhatom úgy, hogy picit káosz futball jellegű lesz, de ezt most úgy értem a káoszt, hogy rájuk megyünk majd, élből presszingeljük a belső hármasukat, és minél távolabb próbáljuk őket tartani a kapunktól, illetve hát tudjuk, hogy rengeteg második labda lesz, úgyhogy mi erre készültünk az elmúlt két hétben. Nagyon bízom abban, hogy fogékonyak voltak ugye a játékosok, de a fogékonyságuk mellett ezt most a pályán meg is fogják tudni mutatni, és meg is tudják majd valósítani. És akkor örömet tudunk okozni a szurkolóinak, illetve önbizalmat a fiataloknak, illetve a játékosoknak.
2: A következő idényben is Paksi mezben fog pályára lépni Böde Dániel, így 40 évesen is rohamozni fogja az ellenfelek kapuját. Bitman Emil kérdezte Böde Dánielt.
3: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
4: Nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
3: Amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a Paksi történet és Böde Dániel története nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz,

0: és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
1: Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, rögtön egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebbe bízom, hogy következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
2: A bajnoki aranyról dönthet a Kisvárda Győr összecsapás. Egyszerű a képlet, ha nyer az Eto, akkor bajnok, minden más esetben a szintén 17-15-kor kezdődő Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésre kell figyelni. Az Eto 1963-ban, 84-ben és 85-ben, valamint 2013-ban volt bajnok. Csesztegi Balázs kérdezte a 13 évvel ezelőtti csapat játékosát, Koltai Tamást.
3: Nagyon összeért az a csapat, a 6-3-7-3 fordulóta már az érre álltunk, és azzal a nyomással tudtuk megküzdeni, és kell minden játékosnak személy szerint nekem is megküzdeni, hogy igenis ott kell lenni, el kellett hinnünk, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, majd végére sikerült. Nagyon jó érzés az a 12-13, és kellett az a csapat teljesítmény, és kellett az is, hogy én 8 gólt rúgjak, a Vargaró is ugye 12-13-os, nem tudom pontosan.
4: 12-t.
3: Mindig kellett, aki húzta akkor a, úgymond a szekeret, mind védekezésben, mind támadásban, vagy akár darálni kellett, már bocsánat, ezt mondom, középen. Munkás emberként, sokan használják ezt a szót is, de olvasta a játékot középpályán, például ott volt a Pátkai, és hogy sorolhatnám végig folyamatosan. Nagyon egyből volt az a csapat, és sok jó egyéni teljesítmény volt abban a szezonban.
5: Ez volt a titka a bajnoki címnek?
3: Ez is. A jó csapatszellem, jó volt a stáb, jó volt a vezetőség felől támasztott elvárás, támogatta mindenben a csapatot, és azt mondom, ez az egész, és nem lehet elfejteni az összes kiszolgáló, úgymond személyzet, bárki, aki a klubban volt. Olyan jó kis egység volt, és gondolok itt sokan nem fogják ismerni, szegény Martin Éri és a szertáros, vagy Laci Bá. Lehet, hogy valaki tudni fogja, hogy kiről beszélek, de ők is nagyon sokat hozzátettek, és felsorolhatnék mindenkit, de kellett, és szerintem ez most, ahogy a Liptázorral szoktam beszélgetni, szerintem ugyanígy megvan a mai Etóba. Hozzá kell tenni, biztos nagyon jó igazoltak is, de ez a futball együtt jár, és a közösség maga, ami nagyon fontos. Meg ha jó szakmai stáb van mellette, ahogy volt nálunk is, akkor így kijöhet egy siker.
5: Ha már Lipták Zoltát említett, tulajdonképpen ő a kapocs a 13-as meg a mostani csapat között, hiszen akkor a csapat középső védője volt, most pedig ugye az egyik másodedző Borbély Balázs mellett.
3: Így van, és nagyon szurkolok neki. Megmondom őszintén, jó kapcsolatot, barátságot ápolunk, beszélünk szinte minden héten, én nagyon szurkolok neki, nagyon sokat tanul, és képezi magát így a Balázs mellett, nagyon jó a stáb, nagyon dicséri a csapatot, azt mondja, hogy hasonló a kohézió az öltözőbe, ami a sikernek elengedhetetlen egyik feltétele.
5: Borbély Balázs akkor is a szurkolók kedvence volt, és azt gondolom, hogy ez a nagy dolog, amikor 4-ből 4 vereséggel kezdte a tavalyi bajnokságot újoncként az Eto, mégis mindenki bízott benne, a klubvezetés is, hiszen eszükben nem jutott elmozdítani, meg a szurkolók is, akik folyamatosan éltették.
3: Ez nagyon, nagyon jó döntés volt akkoriban, és beszélgettük több futballdolgozó szakemberrel, hogy legalábbis én meglátásom szerint, hogy 4 vereséggel kezdtek, váltott rendszert, mert itt van a fejemben, én néztem is a meccseket, 5 védős rendszerre, szereztek pontokat, stabilizálták a csapatot, és utána viszont visszaváltott arra a játékra, amivel hitt. Legalábbis az én meglátásom, hogy én így vettem le.
5: Ezt ő is mondta, hogy ő killódott az 5 védős rendszerrel, de kellett.
3: Kellett, és a visszaváltott 4 védős rendszerre, sikerültek az igazolások, és úgy gondolom, hogy a maga munka, hogy beletettek, és azt láttam én a UEFA licencet elvégeztem, és közben az Etónál voltam, többnapos ilyen akadémia látogatás, felnőtt csapat látogatás, a maga klubot megnéztem, és ott is láttam a heti munkát, hogy dolgoztak, és nem véletlen ez a történet, pedig tudjuk, hogy a futballhoz kell szerencse, sőt, nagyon is kell szerencse, de csak ott lesz, ahol van munka. De és mondom, visszatérve, nagyon bátor húzás volt az is, hogy ott tartották, meg az is, hogy taktikailag váltott rendszert, ez az én véleményem, és aztán visszaállt a 4 idős rendszerre, és kijött belőle ez a történet, mert azért akárhogy nézzük, hogy feljutottak, dobogó, utána meneteltek a kupaporondon, és most már bajnoki címről beszélgetünk. Ez azért nem kis dolog.
5: A szakemberek azt mondják, hogy talán a fiatal és magyar szabálynak így együtt az egyik nyertese az Eto, hiszen nem elég, hogy a válogatottak lettek többen is abból a keretből, most még nem is láttam már Rossi új válogatott keretét, lehet, hogy azóta még többen, de rengetegen jöttek fel az akadémiáktól, és ezek a srácok, 2005-ösök, 2006-osok, 2004-esek, ezek meghatározó tagjai lettek a csapatnak, és nem csak azért játszottak, Mert fiatal szabályosok.
3: Így van, ezt nagyon jól látod. A Fradi meccset konkrétan szerintem ez döntött el. Őszintén mondom, ez az én véleményem, a itthoni 1-0-át.
5: Ugye eleve Bánáti Kevin rúgta volt.
3: Így van, Bánáti Kevin, meg a középpályát, ha megnézzük, Tóth Rajmi extra teljesmény nyújtott szerintem.
4: A Bíró Barni jobb oldalon.
3: Bíró Barni, a Vitális is nagyon jó teljesítmény nyújtott, aki a válogatottban is jól játszott. Nagyon egyenlő teljesítményt tud hozni, vagy azonos teljesítményt tud hozni meccsről meccsre a Vitu, és ez szerintem nagyon nagy előny az ő korába, és ott főleg ott bent a középpályán. Még a Fradit megnéző és nem ledegradálva, Isten mentse az ott játszókat, de van különbség köztük, ez az én véleményem. Ez nagyon jó dolog, mert aki képezték őket, főleg azoknak az edzőknek, vagy az akadémiának, ez nagyon jó a visszajelzés, és ez büszkeség is tölteti el őket, és ez mindenképpen az Eto előnyére várt ez.
5: Mondtad, hogy amikor a 6-7. fordulóban ti az élre kerültetek, onnantól kezdve azért egyfajta nyomás volt, és ezt végigbírtátok. Ez a nyomás ez most is jelentkezik az Eton, de gyakorlatilag amióta újra élre került az Eto április elején, mert ott volt egy helycserek a Ferencvárossal, azóta úgy tűnik, hogy bírják a nyomást, sőt, egy kis kilódás után a játék is visszatért ahhoz a látványos focihoz, amit Borbély Balázssal amúgy is játszott a Kárda.
3: Hát ilyen volt egy kis átmenet, ahogy te is mondtad. Én mindig azt mondom, hogy a futball azt élvezni kell, és lehet, hogy a kis nyomást egy kicsit más, pár játékos másképp kezelte, ez lehet meglátszott maga a játékon, ahogy ezt le tudták úgymond vetkőzni, fel tudták dolgozni, és most jöttek a gól, persze a gólok is kellene, meg jó a játék, mert teljesen is kell hozzá. Úgy vannak vele, hogy nem az, hogy megszokták, de tudják, hogy ezt félre kell tenni, ezt a kis, hogy mondjam, nyomást, ami nem egyszerű, de félre tudták tenni. Most még nagyobb lesz, de ha bíznak a játékukba, akkor szerintem nem lehet probléma, mert vannak olyan játékosaik, meg olyan poszton, meg olyan magyar játékosai, hogy szerintem azt meg lehet oldani. És én nagyon szorítok nekik.
5: Kisvárdán mi dönthet, mert azért Révész Attila csapata borzalmasan kellemetlen ellenfél tud lenni, hiszen 2-0-ról kapott ki az Etót 3-2-re. Ráadásul Révész Attila kicsit más szemmel nézi a futballt.
3: Nagyon nehéz, mert a Kisvárdának már nincsen tétje, hiába mondja a vezető, vagyis hát mondja a vezető edző, de az öltözőben vannak játékosok, persze nagyon függ attól, hogy fogja feltüzelni őket. Milyen fajta taktikával küldi fel őket. Most ez nagyon sok összetevetőnek, a saját futballját kell játszania. Bátran kell játszani, azt el kell fejteni, ami akkor volt, hogy 2-0-3-2, bízni kell a saját játékukba, hogy tudnak jól futballozni, és nem kell törődni a Kisvárdával, én azt mondom.
2: Aki megakadályozhatja az Eto bajnoki címét, az a Kisvárda. A szabolcsiak számára a 7. hely lehet az egyetlen előrelépés. A sportigazgató és vezetőedző Révész Attila szerint igenis oda teszik magukat a szezon zárón. Zsoldos Barnabás interjúja.
6: Igazság az, mióta megtörtént a bennmaradásunk, azóta a játékosoknak a motivációja, fókusza, hozzáadott értéke jelentősen csökken. De nem csak ez változott meg, hanem korábbi ígéretünknek megfelelően azok a játékosok, akik a bajnokság során kevesebb lehetőséget jutottak, a hátralévő mérkőzéseken megkapták a esélyt a bizonyításra, voltak ilyetben, voltak aki kevésbé. Ez a rengeteg váltás, amely a játékrendszerekre, illetve a taktikára is vonatkozott, azért azt eredményezte, hogy nem voltunk már olyan egységesek, nem volt olyan erős a csapatunk, mint a korábbi időszakban. A csapat prémium is minimum erre a pozícióra volt kitalálva. Szeretnénk megtartani a jelenlegi helyezésünket, legalább X vagy győzelem szükséges, és elsősorban ez az, ami motiválja a játékosokat. Másrészt pedig most már tudjuk, hogy a következő szezonban kikkel vághatunk nekik, kik azok, akik tudnak segíteni. Természetesen menet közben azért készültek elemzések, kimutatások, statisztikák, és ezt a játékosoknak is most a mérkőzés után meg fogjuk mutatni. A következő szezonnak az igazolása is ennek alapján történik. Tehát a lényeg az, hogy az utolsó fordulóban a Győr ellen szeretnénk a legszebbik, legjobb arcunkat mutatni.
7: El is várják a várdai vitézek és mindazok, akik szívesen jönnek Kisvárdára. Elég kevés az idő a következő bajnoki szezon kezdetéig. Okosan kell gondolkodni, mondom én, hogy azok a játékosok ide kerüljenek, akikre Révész Attila gondol.
6: Igen, de mint az elmúlt két év is mutatja, jól döntöttünk az utolsó fordulókban, amikor kísérleteztünk, mert amikor kiestünk, már akkor is azt a csapatot próbáltuk szerepeltetni a véghajrában, akivel nekiválkatunk az NB2-es szezonnak. Majd amikor feljutottunk, akkor is kísérleteztünk. Az élvonalban, az első fordulókban már nagyon jó eredményeket értünk. szerepünkkel, bízom benne, hogy ez így lesz a közeli rajtnál is. Mindenképpen szeretnénk hasznot húzni abból, hogy most bizonyos esetben az eredmény rovására is, de készültünk a következő szezonra. Valóban rövid az idő, annak ismeretében még inkább, hogy nem látjuk még, hogy milyen büdzséből gazdálkodhatunk. Jó lenne minél hamarabb kapnunk valami információt, morzsát is adott esetben a szövetségtől, de mi arra számítunk, hogy a múlt évi közvetítési díjak, szerencsejátékmézből befolyós egyéb díjak meg lesznek, úgyhogy így alakítjuk a büdzsénket, és megvannak a kiszemeltjeink, több játékossal már tárgyaltam.
7: Marad az afrikai vonal? Az
6: Afrikából igen, jönnek játékosok, lényegesen olcsóbbak, ezt azért mondhatjuk, és fejlődőképesek, motiváltak, ami nagyon fontos, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy edzés hatást tudunk velük elérni, amelyek minden áron való életben maradási szenvedélyük többieket is nagymértékben húzza fölfelé, és jobb teljesítményre kényszeríti, tehát egy erősebb versenyhelyzet alakul ki. Másrészt piacnál is ez nagyon fontos, mert őket valamiért könnyebb eladni. Nagyon fontos, hogy milyen játékosokat közölünk, és fiatalítani is szeretnénk. Természetesen a második csapatunk, aki nagy valószínűséggel azért az NB3-at megnyeri, egyik legfiatalabb az országban, rengeteg tehetséggel szolgáltat, és ez már az akadémiai munkának a gyümölcse. A keretünk fiatalokból, tapasztaltabból és a jelenlegi legtöbb játékperccel rendelkező stabil játékosokból tevődik majd, mert azért a nagy része a játékosoknak szerződéssel rendelkezik. De nagyon fontos, hogy egy olyan edzőt is tudjunk hozni, aki még több időt tud a csapattal tölteni, mint én tudtam.
7: Ezt már azért többször kipróbálta a Révész Attila, hogy más irányítson, akkor egy idő után bekövetkezett az, hogy mégsem úgy történik. Tehát nem is olyan egyszerű dolog megtalálni egy olyan edzőt, aki Révész Attila gondolatvilágának, elképzelésének is megfelel. Van már ilyen kinézve?
6: Nem az a lényeg, hogy a gondolatvilágomnak, hanem elsősorban tudja fölmérni, hogy mire képes az együttes. Tulajdonképpen az edzőnek a legfontosabb mértékegység az eredményesség. Az élvonalban tényleg rossz úton indultunk el az elején, és ott is muszáj volt váltanunk, mert az a keret, ami rendelkezésünkre hát nem volt alkalmas arra a játékra. Ezt a szemét akár majd megtalálunk ki, látja, hogy mire vagyunk képesek, és bent tudja tartani a csapatot. Egy olyan időszakban, amikor MB2-ből feljutottunk, és bent kellett tartani, amit nem rizikozhattunk, és én tudtam, hogy mire képes a csapat, ezért is maradtam, de teljesen kifacsart, nagyon elfáradtam. Ez a két év nagyon kemény volt, azért reggeltől estig kemény munka, és azért ezen kívül még rengeteg feladatom van a klubnál, az akadémiánál, nem beszélve a saját cégémről. Azt gondolom, hogy nem mehet tovább, az egészségem rovására menne, és most a családom is azt kérte, hogy egy picit szüneteltessem. Természetesen figyelni fogom, és segítek mindenbe, de ezt a napi munkát az edzőség tekintetében nem tudom folytatni.
7: Olyan régről ismerjük egymást, hogy többször megéltük azt, hogy Révész Attila a bajnokságot nyert, és volt ünneplés a pályán. Tulajdonképpen most van mit ünnepelni, de azt gondolom NB1-es bajnok avatásra még itt a Kisvárdai stadionban nem került sor. Ez még a házigazda csapatnak és a csapat tagjainak sem egy akármilyen esemény, készülnek rá?
6: Arra a Győrnek kell készülni, hogyha ő nyeri meg, nem nekünk. Voltunk hasonló szituációban a tavaly évben is, például is már korábban is. A másodosztálynak a feljutásért vívott utolsó fordulójában a Kazincbarcikán levívott mérkőzésünk hasonló előzményekkel jellemezhető. A Kazincbarcika nyer a pályánkon, akkor biztosan feljut. Viszont, hogyha legalább x-elünk, akkor a másik csapatnak a kezében van a sorsa. Ez most ugyanígy megismétlődik, csak egy osztálya fönt ért. A győriek is nagyon nagy energiákat mozgósítottak, például a szurkolóik, vezetőik, hogy minél többen jöhessenek. Minden tökéletesre szeretnének, és itt szeretnének ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy a mi erkölcsi kötelességünk, hogy a legjobb teljesítményünk mutatkozzon meg a pályán. Tudom, hogy valamelyik csapat számára nem leszünk szimpatikusak, de ezzel együtt kell tudnunk élni. Ha kikapunk, akkor a Ferencvárosnak nincsen esélye ugye a bajnoki címre. Ha megverjük a Győrt és a Ferencváros megveri az Alegerszeget, akkor a Győr szimpatizánsai, óvatosan fogalmazva, nem leszünk a kedvenceik, de hát a sport az ilyen, de hogy mi ne adjunk senkinek se alapot, egyetlen egy sportbeli kötelezettsége van a sportolóknak és a vezetőknek is, a legjobb módon felkészíteni a játékosokat és a lehető legjobbat, amit tőlük várható, kitenni a pályára. Az, hogy ez mire lesz elég egy véleményem szerint tőlünk erősebb Győr ellen, az majd megmutatkozik, de az elmúlt két mérkőzésünkön egyszer mi nyertünk, egyszer ők, úgyhogy most akár a döntetlen is képbe jöhet a számok alapján, de nyilván a Győr is nagyon készül, és hát teljesen igazuk van, helyettük én is ezt tenném.
2: A Fradia Grupama arénában csak a győzelemmel, vagy abban az esetben lehet döntetlennel bajnok, ha az Etó kikap Kisvárdán. Az egymás után 7-szer elsőséget ünneplő FTC labdarúgók az előző hétvégén épp a Zete ellen megnyerték a Magyar Kupát, most azonban lehet csak ezüstérmet kapnak egy ZTE elleni sikert követően. A tabellán az Eto egy ponttal előzi meg a Ferencvárost, amely 37. bajnoki címére hajt, még a Győr az 5. Két 50 pontos együttes az előrébb helyezkedő, jelenleg 3. Paks és a Debrecen küzd a bronzért. A Zete 48-szal az 5. Nyitott kérdés még, hogy az újpesti Matkó vagy a felcsúti Lukács Dániel lesz a gól király. Minden mérkőzést a Nemzeti Sportrádió a hétvége folyamán élőben közvetít. Ez volt a játékos kijáró, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bognár György maradad, a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagy közönség előtt a Kármelita palota. Borult esős hétvégénk lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével. Így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg most a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz-e a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Illovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló a Fizzligában. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincz Barcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 6 magyar egység jutott A döntőbe a Brandenburgban zajló kajakkenu világkupa ma délelőtti programja során. A férfiak király számában kajak 1-es 1000 méteren az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a középdöntőből futamgyőztesként jutott be a holnapi fináléba. Csak úgy, mint a női kenu 1-eseknél 500 méteren Kis Ágnes. Ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikós Zsóka a középfutamában a harmadik lett, így szintén készülhet az áldöntőre, csak úgy, mint a női kenupárosok 200 méteres számában Opavszki Réka és Csorba Zsófia. A paraszakákban is van már két magyar döntős, a kajakos Molnár Nikoletta és a kenus Boldi Zsártalma is 200 méteren jutott tovább, így mindketten éremért versenyezhetnek vasárnap.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Ismét zavartalan a határforgalom. Délelőtt informatikai probléma miatt kellett hosszabban várakozniuk az autósoknak az átkelőknél. A hiba érintette a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest megyei Csemő közelében. A tűz több hektáron ég és tanyákat is veszélyeztett. A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több önkéntes egység is kivonult. A Hajdubihari nádudvarnál a nádas és az ajnövényzet kapott lángra. A tűz egy tanyát is érint. Az oltásban a püspökladányi, hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni tűzoltók vesznek részt.
0: Közlekedés.
4: Az M0-ás autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz, a 8-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kellemes délután mindenkinek. Hello, Goti.
5: Másfél szűk két hét maradt már csak a hazai kosárlabda bajnokság élvonalbeli küzdelmeiből, hiszen ugye a női mezőny már végzett, bár azt gondolom, hogy majd az adás vége még egy picit erre kitérünk. A férfiaknál pedig szombaton rajtol a döntő, a várva várt finálé, ahol a papírforma és a mutatott játék szerint is a két legerősebb csapat csap majd össze, azaz a Szolnok és a Falkó. Ebben a témában pedig kis duón kiegészül Váradi Benedekkel, a Falkó játékosát kérdezzük majd a folytatásban az előttünk álló fináléről. Szia, Beni, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Szia, Beni.
6: Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Na hát eddig 5 alkalommal vívtak meg a döntőben a felek. Zsinórban harmadszor lesz ez a párosítás. Tudtok-e még újat mutatni egymásnak majd ebben a 3-5 mérkőzés alatt?
6: Biztos vagyok benne, hogy igen, illetve természetesen apró dolgok fognak dönteni, mint szerintem minden bajnoki fináléban. Bármennyire is 3 nyert mérkőzésig megy, én szerintem egy nagyon kiélezett csata várható. Ugye az alapszakaszban is és a kupadöntőben, amikor találkoztunk a Szolnokkal, akkor is nüanszok döntöttek a két csapat között. Úgyhogy megmondom őszintén, én személy szerint is nagyon várom ezt a döntőt, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz, hogyan lesz. Szerintem egy szurkolóknak is, akár Falkó, akár Szolnok szurkolónak, akár tényleg Magyarországon bármilyen szurkolónak, én bízom abban, hogy öröm lesz nézni azt, hogy ez a két csapat hogyan csap egymás, vagy hogyan fog megküzdeni egymással.
5: Sőt, szerintem mi is rácsatlakodhatunk Kristóffal erre a gondolatmenetre, mert most így hirtelen azt a 3 mérkőzéseteket, hogyha megnézzük idén, szerintem összesen volt talán 8-9 pont a különbség.
2: 8 pont a 3
5: mérkőzésen, igen. Igen, tehát mindegyik egy labdás meccs. És csak azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire tudtok újat mutatni egymásnak, mert tavaly beszélgettünk itt stúdióban mi is arról, hogy ugye nyilván a Falkónak a veretlen alapszakasza után ki lehet az esélyes, nyilván mi az, amire tippelni lehet, mit lehet várni. Nyilván most alakult a döntő úgy, ahogy, de idén azt gondolom, hogy hiába most nyilván csak az alapszakaszt nézzük, kicsit mások a számok, győzelmi arány, de elképesztő az, hogy ez a két csapat, a Szolnok és a Szombathely mennyire azonos minőséget és erőt képvisel, tehát én tényleg azt gondolom, hogy a 3-0 és a 0-3 között itt bármilyen végkimenetel elképzelhető. Kristóf, te hogy vagy ezzel?
2: Hát én egy picit mindjárt Beninek tovább passzolok egy kérdést, mert én meg azt fogalmaztam meg magamban, hogy így a magyar kosárlabda rajongójaként, vagy semleges szurkolóként, hogy nagyjából a tavalyi döntő óta azt várom, hogy itt tartsunk, mint ahol most. Tehát, hogy egy éve várok arra, és nem szeretném a többi csapatot megbántani, de nagyon kíváncsian várom azt, hogy ez a két csapat mire megy újra egymás ellen, mert oké, hogy az elmúlt években döntőztek, de most tavaly szerintem annyira váratlanul alakult a finálé azzal, hogy a Szolnok 3 meccsen nyert, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezúttal mennyivel lesz ez kiegyenlítettebb. Szóval Beni, te is, amikor mondjuk az elődöntő lezárulta után nyilatkoztál rögtön a meccs után, akkor ott abból nekem nagyon az jött le, hogy azért eléggé várod már te is végre, hogy elkezdődjön a bajnoki döntő.
6: Így van. Hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy legalábbis én nagyon úgy vagyok most ezzel, és mindenkinek ezt mondtam, hogy az, hogy valaki egy döntőt játszott, ez egyfajta öröm és egyfajta boldogság, hiszen ezért kezdünk el kosárlabdázni, hogy ilyen bajnoki döntőkben játszunk, és ugye a Falkonak is, ha jól tudom, ez a 9. zsinórban, a Szolnok is rengetegszer ott volt a döntőben, és már mindenkinek olyan tapasztalata van, hogy akár szurkolók, akár hogyha így beszélgetünk emberekkel, akkor természetes az, hogy valaki a döntőben játszik, de ez nem természetes, ez szerintem egy kiváltság, és ez nekünk számunkra egy óriási öröm először is, de igen, nagyon várom azt, hogy újra bajnoki finálét játszunk. Az említett okok miatt is nyilván szeretnénk megmutatni azt, hogy tavaly ott valamiért abban az egy hétben, amikor háromszor kikaptunk a Szolnokkal, egyszerűen semmi nem akart sikerülni. Én is tavaly nyáron nagyon sokat gondolkodtam rajta, próbáltam kielemezni, vagy visszanéztem, hogy mi dönthetett, hogy akár egy-egy mérkőzéssel hogyan alakult ki olyan nagy különbség, de valahogy nagyon nehezen találtam meg, és tényleg szoktam mondani, hogy minden döntőnek megvan a maga pikantériája, vagy minden döntőre vissza tudok emlékezni, hogy mi történt, vagy mi dönthetett, vagy mi döntött, és valahogy tavaly is tényleg abban a pillanatban jobb volt a Szolnok. Lehet, hogy kicsit az is rányomta a terhet, vagy fölvettünk egy hátizsákot, hogy ugye veretlenül zártuk az alapszakaszt, utána elvesztettük a pályaelőnyt a döntő legelső mérkőzésén, és ott még a második meccsen összeszedtük magunkat, és ugye tehát egy emlékezetes dudaszós triplával kaptunk ki.
2: Igen.
6: Ami nyilván hatalmas, vagy hát lehet beszélni bármiről, de mentálisan az tényleg már annyira méretett minket, hogy valahogy a harmadik meccsre már nem tudtunk úgy kimenni olyan tűzzel, mint akár a másodikra, és amit mondtam, hogy nem sikerült úgy a vége, de nyilván a tavalyi szezonra is enélkül is büszkék lehetünk. Én nem szeretnék persze még szezont zárni meg semmi, de szerintem tényleg az idei szezonban is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk. Ugye kupadöntőt játszottunk, bejutottunk a legjobb négy közé a FIBA Eurocupban, most bajnoki döntőt játszunk, de ugyanezt mondhatom a Szolnokról, nagyon jó szezont futottak a Bajnokok Ligájában, megnyerték az alapszakaszt, nem érdemtelenül megnyerték a Magyar Kupát, úgyhogy tényleg rettenetesen várom én is ezt a döntőt, és szeretném kiélvezni minden pillanatát.
2: Amit itt említettél, hogy az Európa Kupában is ugye négy közé jutottatok, ez konkrétan azt jelenti, hogy április 8-áig nemzetközi fronton is versenyben voltatok. Ez egyfelől nyilván nagyon jó, hogy kitolódik ilyen hosszúra egy nemzetközi szezon, plusz tapasztalatokat gyűjt ilyenkor egy csapat, meg fejlődik, de ugyanakkor meg az is pont jó, hogy hát akkor nagyjából egy hónap maradt arra, hogy egy picit rápihenjen a rájátszásra a csapat, meg rákoncentráljon még inkább talán itt a bajnoki hajrára, szóval ez mennyire ideális volt, hogy így alakult ez a szezon ebből a szempontból?
6: Igazából ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem bebizonyítottuk azt, hogy minden mérkőzésre úgy mentünk ki, hogy szeretnénk megnyerni, és nemzetközi fronton azért szerintem tényleg ez egy óriási eredmény volt. Éreztük, hogy itt Szombathelynek és a magyar kosárlabdának is ez egy nagy eredmény volt összességében. Inkább azt mondom, hogy az volt fura, amikor ugye néha-néha volt egy-egy hetünk felkészülni egy mérkőzésre, vagy akár az elődöntő előtt, vagy most a döntő előtt is van egy hetünk edzeni és készülni, hogy kicsit más a ritmus, és én érzem a csapaton, hogy mindenki már várja azt, hogy újra mérkőzést játszon ilyenkor, és hát nyilván ennek meg kellett találni ennek a ritmusát így a nemzetközi után, hiszen amíg játszottunk, ugye, ahogy említetted, április 8-áig, folyamatosan gyakorlatilag heti két meccsünk volt, és tényleg mindig meccsből meccsbe mentünk, nem volt idő gondolkodni, és amiről szól is tényleg a sport, hogy oké, megtörtént, de az már a múlt, és már kellett koncentrálnunk a következő feladatra. Úgyhogy ebből a szempontból volt szerintem a legnehezebb, de ezen is túl vagyunk, és már holnap kezdődik a döntő, és én tényleg bízom abban, hogy vissza fogunk tudni vágni a Szolnoknak. Ugyan most náluk van a pályaelőny, ezáltal ugye esélyesebbek ők a bajnoki címre, de nyilván mi szeretnénk visszahozni a magyar bajnoki trófeát Szombathelyre.
5: Előre is, bocsánat, hogyha a hülyeséget fogok tőled kérdezni, de megpróbáljuk. Szóval van bennetek bármi, vagy volt bennetek bármi olyan visszavágási szándék, vagy revans, hogy oké, ti bejutottatok a döntőbe, rendbe, de akkor most már jöjjön a Szolnok, és visszavághassunk nekik a legutóbbi 0-3-as döntőért, vagy mindegy volt, hogy ki, csak Falkót legyen a döntőben, aztán majd jön valaki szembe.
6: Ez szerintem mindegy volt, vagy hát nyilván a saját feladatunkra koncentráltunk, ugye nagyjából egy időpontban voltak a mérkőzések, tehát a Szolnok elődöntő meccseinek csak az eredményét tudtuk úgymond élőben követni, meg hát nem is arra kellett nekünk fókuszálni itt a playoffban, hanem ugye a Honvédre és a Kaposvárra, hiszen rajtuk kellett lenni 100%-ig a fókusznak ahhoz, hogy most itt lehessünk, és ugye most volt egy hetünk tényleg valóban felkészülni a Szolnokra, és hát nyilván sportemberek vagyunk, tehát van egyfajta ilyen érzés, ilyen szájízünk, hogy szeretnénk visszavágni nyilván a tavalyi döntőért.
2: Ugye mindkét csapat veretlenül vívta meg eddig a rájátszást, és 3-0-ás elődöntőkből jutottatok a fináléba, viszont azért emeljük ki az utolsó meccset, ahol hát egy ponttal győztétek le végül a Kaposvárt 93-92-re, de ugye az egy olyan meccs volt, ahol a negyedik negyed elején 15 ponttal ment a Kaposvár, szóval azért elég nagyot kellett hajrázni ott a győzelemért, és azért te is nagy szerepet vállaltál ebben, az utolsó két kosarat, ha jól emlékszem, te szerezted. Azért mennyire jó így, akár egyénileg így, egy ilyen élménnyel belemenni egy döntőbe, meg egy ilyen, úgy tűnik, hogy jó formaidőzítéssel.
6: Persze, ez egy nagyon jó dolog, de ahogy szokták mondani, a playoffban semmi más nem számít, csak az eredmény, és teljesen mindegy az, hogy most ott rám jött ki, vagy másra jött volna ki a játék, vagy kellett felvállalni ezt a szituációt. Sikerült nyernünk, és ez a legfontosabb. Igen, hát az a harmadik meccs egy elég rosszul sikerült első háromnegyed volt nekünk, vagy azt mondhatom igazából, hogy a harmadik negyedünk volt a legeslegrosszabb, de megmutattuk azt, hogy fel tudunk állni, és próbáltuk, vagy hát tudtuk, hogy mi a cél, és mi mit szeretnénk elérni, és hát végül sikerült is ugye győznünk itt hazai pályán, de szerintem ez mind a Kaposvárt is dicsérendő, illetve én azt szeretném megemlíteni, hogy ami szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy sokkal kiélezettebb lett, és nagyon sok szoros mérkőzés volt, akár az alapszakaszban, akár most a rájátszásban, és azért attól függetlenül, hogy mondjuk 3-0 jutottunk be a döntőbe, vagy akár az elődöntőbe, ez lehet, hogy simábbnak tűnik, mint amilyen volt, hiszen tényleg azt a 120 percet, azt keményen végig kellett koncentrálnunk mindig, és nagyon keményen meg kellett azért dolgoznunk, hogy itt most legyen pihenőnk a döntő előtt is.
2: Azt ugye kiemeltük itt már menet közben, hogy mind a három Szolnok elleni meccsetek nagyon szoros volt ebben a szezonban. Van valami olyan esetleg, amire így akár utólag rábukkantatok, hogy na ezen az apróságon dölt el egy-egy meccs, szóval megfogható ez? Most nem feltétlenül kell ezt kimondanod a döntő előtt, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ti ezt megfogtátok-e valahogy, hogy mi az a pici, ami miatt esetleg másképp alakulhatna majd?
6: Szerintem igen. Szerintem mind a három meccsnek meg volt a saját maga ilyen apró dolga, és ami a fizikális felkészültségen túl nagyon fontos lesz, az szerintem a mentális felkészültség is, és az, hogy éppen bizonyos helyzetekben ki tud jobb döntést hozni, vagy jobban dönteni, kidolgozik meg jobban a esetleges szerencsés labdákért, vagy az 50-50 labdákért. Úgyhogy igen, szerintem meg tudtuk fogni, illetve edzőink kielemezték nekünk, hogy, hogy hol lehetnek ezek a tényleg nüansznyi különbségek, hiszen ezen a három mérkőzésen ez a 8 pont azért nem nagy különbség, úgyhogy kijelentetem, hogy tényleg maximálisan felkészültünk, és hát kíváncsian várjuk azt, hogy mire lesz elég, de minden mérkőzésen 40 percig fókuszálnunk kell, és akkor lehet esélyünk a bajnoki címet megszerezni.
2: Benni, így a végére még egy kérdést gondoltam, ami nagyon nagy részt inkább vicces, de azért valamiféle válaszra számítok. Tavaly a döntő után Perzolival értékeltük az egész szezont, és hát vele kapcsolatban az felmerült a finálé kapcsán, és főleg a szolnoki szurkolók piszkálták akkor azzal, hogy ugye friss apuka volt, és hogy ott nem feltétlenül tudta kialudni magát a meccsek között, akár meg ilyesmi, aztán szegény Zolit utólag magyarázkozott, hogy hát az nehéz volt, de nem ezen múlott, szóval, hogy nyugtass meg azt, hogy egy év eltelt, az Zoli is tapasztaltabb apuka, úgyhogy ilyen szempontból rendben vagytok?
6: Természetesen persze, az Zozóról is kiderült, hogy emberből van, hiszen nyilván ez ilyen, hogy nem vagyunk robotok, mindenki mindig próbálja az adott maximumát nyújtani. Mondom, szerintem fel tudtunk készülni a mérkőzésekre, illetve a párharcra fizikálisan is, mentálisan is mindenki, úgyhogy nagyon várjuk a döntőt.
5: Na hát ahhoz pedig sok sikert kívánunk majd nektek, legyen ez 3-4-5 mérkőzés, majd meglátjuk, hogyan alakul, mert azt gondolom, hogy a kosárlabda barátoknak talán egy jó 5 mérkőzéses drámai végjáték bárki is nyer, lehet, hogy ti azért jobban örülnétek egy 3-0-nak, de majd meglátjuk ez, hogyan alakul. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert.
2: Köszi, Benni.
6: Nagyon szépen köszönjük.
5: No, Kristóf, mi pedig akkor még már az adás elején azt mondtuk, hogy egy picit a női bajnokságra visszatérünk, vagy hát nem is feltétlenül a női bajnokságra, mert ugye annak vége, és minden tudunk már helyezéseket illetően egy valamit, vagy hát nagyon lényegi kérdések viszont nyitva maradtak, mégpedig, hogy hogyan is néz majd ki a jövő évi kerete a csapatoknak, és hát nem is most így hirtelen mikor ért véget a bajnoki döntő? Kedden. Ez azt jelenti, hogy nem telt el 8 nap, 9 nap, és már is megvan az első átigazolási bomba, és a bajnok Pécs csapatát elhagyta Rátkai Eszter, és Szekszárdra igazolt, ami úgy tudom, hogy te is felhúztad erre egy picit a szemöldököd.
2: Hát igen, azért ez nagyon ritka, szerintem az elmúlt években nem is volt erre példa, hogy egy friss bajnoki cím után, ráadásul ez most tényleg egy olyan bajnoki cím volt, amire talán még az alapszakasz után sem feltétlenül lehetett számítani, vagy nem lehetett erre garanciát vállalni.
5: Mármint arra, hogy így.
2: Ahogy így alakult, tehát hogy a Pécs lesz a bajnok, igen. Hogy ezek után az egyik legnagyobb ígéretét és legtehetségesebb fiatal irányítóját hát elengedi a Pécs, hát nyilván kénytelen volt, lejáró szerződésről van szó, de nagyon furcsa, hogy így alakult, meg az is furcsa, hogy tényleg bő egy héttel a döntő végeztével itt tartunk, hogy olyan komoly átigazolási hírek, meg főleg még egyelőre pletykák vannak, hogy hirtelen kicsit átkerült a fókusz már a következő szezonra, ami szerintem nagyon furcsa így, hogy tényleg ez egy meglepő bajnoki döntő volt, meg bajnoki hajrá. Ez érdekes kérdés, hogy Rátkai Eszter miért Szekszárdra igazolt. Önmagában a váltás is érdekes szerintem, de most így utólag értelmet nyert mondjuk a döntő harmadik meccse előtti Török Ágnes nyilatkozat, aki úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy most utoljára játszunk ezzel a kerettel együtt a Lauber Dezső sportcsarnokban, és hát utólag azt mondhatjuk, hogy ez így volt végül is, szóval érdekes, hogy ennyi minden történik. A háttérben valószínűleg már a döntő előtt is elkezdődtek ezek.
5: Igen, és nyilván itt nagyon nehéz szerintem kész hírekkel szolgálni még a következő hetekben, mert ugye nyilván ez nem titok, hogy azért a jövő évi keretek kialakítása az már optimális esetben hetekkel, hónapokkal a bajnokság vége előtt el kellene, hogy kezdődjön legalábbis a tárgyalások kialakítani
2: hát a háttérben,
5: igen, a háttérben. De ugye nyilván senki nem tudja azt, hogy milyen összegből gazdálkodhatnak majd ezek a csapatok, és hogyan oldják meg majd a keretek finanszírozását, hogy emiatt azt gondolom, hogy a konkrét átigazolásokra, konkrét nevekre majd azért még várni kell. Emiatt is furcsa az, hogy a Szekszárd már most bejelentett egy, és szerintem joggal mondhatjuk, hogy egy ilyen horderejű döntést, mert szerintem egy évvel ezelőtt mi is beszélgettünk itt egy ilyen női bajnokság lezáró adás kapcsán, hogy Rátkai Eszter lehet ennek a szezonnak a felfedezetje, vagy ő rá mondhatjuk majd azt, hogy már nem is ígéret, hanem az egyik legjobb játékos a bajnokságnak, és egyébként ezzel szerintem nagyon nem is lehet vitatkozni.
2: Na, akkor én vitatkozom, na, mert szerintem amúgy ebben lehet, hogy nem értünk egyet. Nagyon sokat fejlődött, meg előrelépett, igen, én viszont még azt érzem, hogy még nincs a bajnokság legjobb játékosai között, ami viszont pozitív vele kapcsolatban, hogy szerintem még nagyjából sehol nem tart abban, hogy kimaxolja azt, ami benne van. Tehát, hogy
5: nagyon, hát sok, nagyon magasan van a
2: nagyon
5: plafon.
2: Nagyon sok mindent még nem mutatott meg magába, és szerintem nagyon ígéretes az ő szempontjából a következő néhány év, szóval szexszerdiak lehet, hogy most nagyon nagyot húztak ezzel, akár a következő évekre nézve, nem tudom, hogy milyen hosszú mondjuk ez a szerződés, de amit még szerettem volna megemlíteni, hogy nekem az is nagyon szembetűnő volt, hogy Szexárdon hogyan fogadták. Tehát az is, hogy a vezetőedző, az elnökség, meg mondjuk a csapat jelenlegi, vagy hát eddigi legjobb játékos, a válogatott Dombai Réka is ott volt ezen az alkalommal, és fogadta Rátkai Esztert, azért szerintem ez elég sokat elárul arról, hogy milyen építkezést céloztak ott meg Szexárdon, ami szerintem egyébként jól néz ki így kívülről.
5: Na pont ez az, hogy lehet, hogy valószínűleg akkor már Szexárdon tudnak valamit, vagy a többi csapat meg még nem tud valamit, mert azért azt gondolom, hogy azért Rátkai Eszternek azt is szem előtt kell tartani, hogy egy érdemes ilyen fiatalon egy bajnok esélyes csapathoz mennie, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan csapathoz, ahol megfelelő játékperceket kap, megfelelő minőségű mérkőzéseket tud játszani. Na ez az, hogy viszont a Szexárd a hetedik lett a bajnokságban, tehát ezért gondolom azt, hogy valószínűleg Szexárdon már tudnak valamit, és nem Sopronba vagy Miskolcra ment, hanem ezért választotta a Szexárdot, de ha már így felvetetted ezt a témát, azt gondolom, hogy itt a következő időszakban érdemes lesz egy szexárdi telefont is beizítani majd valamelyik következő adásra.
2: Igen.
5: Így van. Az adásidőnk végén pedig, mert csak egy dolog maradt, hogy elbúcsúzunk a hallgatóktól. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, viszonthallásra.
2: Kellemes hétvégét!
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Megint

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kézilabdával kezdünk, főleg azért, mert tegnaptól vasárnapig férfi válogatottunk, illetve az Esztergom női csapata is rendkívül fontos mérkőzéseket játszott, illetve játszik. Itt van velünk Hajdú János a vonalban, korábbi kiváló férfi és női szövetségi kapitány, akivel hát először is beszélgessünk a tegnapi szerb magyar mérkőzésről. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Maradjunk annyiba, hogy ez a meccs, ez jókor ért véget, nem? Mert érhetett volna véget mínusz 7-nél vagy mínusz 6-nál is adott esetben, de a vége, az eredmény, a mínusz 2, az tulajdonképpen a vasárnapi visszavágóra minden esélyt megtartott Magyarországnak.
2: Én azt hiszem, hogy ha 4 lett volna közte vagy 5, akkor is lenne esély. Egy ilyen ide meg oda vágó mérkőzésen 4-5 gólt be lehet hozni. Azért könnyebb a 2, de egyik csapat sem lehet nyugodt. Mert a hazai környezetben a magyarok simán nyerhetnek. Ugyanakkor a mérkőzésen volt 2 olyan szakasz, amikor elég nagy különbséggel kaptunk ki. Az azért figyelmeztető, hogy ez nem lehet, hogy 5-6 góllal, 7 góllal egy bizonyos szakaszt elveszítünk, mert utána már nem lesz idő a javításra. Tehát erre

0: hátralévő 40-45 percet.
1: Igen, erről beszéltem, erről a két rövid zállat, volt egy 10 perces rövid zállat, utána egy 15 perces rövid zállat, ezeket ki kell küszöbölni, de a csapat erejét mutatja, meg lendületét, hogy azokban az időkben, amikor nagyon kellett, akkor jöttek a kapus teljesítmények, akkor viszont a csapat is jobban játszott, jobban védekeztek, és így ez a két gólos előny, ez azért optimális eredmény, én gondolom, mert ha nyertünk volna, akkor is nehéz lenne itthon, nehéz nekiállni egy olyan meccsnek, aki idegenben nyersz, itthon meg esetleg nem tud megnyerni a meccset. Volt már ilyen a magyar történelemben sajnos.
0: Ugye a szerb kapus Miroslavljev főleg az első félidőben kiválóan védett, és ez rá is nyomta a bélyegét arra, hogy 6-tal vezettek szünetbe a szerbek. Nekünk pedig az első félidőben, ha jól emlékszem, Bartusnak volt egy támadáson belül talán 3 védése, ezt leszámítva gyakorlatilag nem volt kapus teljesítmény. Más kérdés, hogy a második félidőben, amikor nagyon kellett, akkor meg volt.
1: Azt hiszem az első félidőben 8-3-ra veszítettük el kapus védésekbe, de azt mondják az öreg tapasztalt emberek, hogy két védéssel lehet meccset nyerni, csak jó időbe kell megfogni ezt a két labdát.
0: Hát egyébként főleg Palasics jó időbe fogta meg azokat a labdákat.
1: Igen, ezt szerettem volna kiemelni, hogy amikor kellett, akkor megfogta, és ezzel kialakult egy olyan eredmény, ami tényleg jó eredmény.
0: Ugye a szerbek nyilván pontosan tudták, a világ minden csapata tudja, hogy Sipos és Ligetvári személyében, hát egyrészt van két elsőrangú hármas védőnk, másrészt viszont őket cseréli a kapitány, tehát rohantak, gyorsították a játékot, hogy még véletlenül se rendezett magyar védekezéssel találják magukat szembe, de ezt persze mi is tudtuk, ebből a húz meg erez meg sakkpartiból kijött ki jobban.
1: Hát szerintem nagy baj, nem, nagyon nehéz védő-támadó cserét csinálni, vagy támadó-védő cserét csinálni egy olyan csapat ellen, ahol jó a kapus. Mikor gólt lősz, akkor is benne van a veszély, hogy te is gólt kapsz. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, át kell gondolni, hogy érdemes-e lefutni a pályáról, vagy maradjon fönt az a támadó, aki nem védőspecialista, de egy-egy támadás elég meg tudja oldani a feladatot, hogy egy speciális taktikára átváltani, megfogni valakit, vagy félre lemenekül az, aki gyengébb védő. Ezt a csemáik tudják, ezt meg fogják oldani. Itthon biztos nem lesz ilyen probléma.
0: Irányító poszt, Fazekas Gergő kiválóan játszott, aztán volt egy kiállítása neki, amikor kényszerből, mondjuk így idézőjelben, Hanusz került a pályára, aki pedig szintén kiválóan játszott, tehát ketten együtt 9 gólt is szereztek. Ez a poszt azért úgy néz ki, hogy rendben van a válogatottunknál, nem?
1: Hát két más típusú játékos, igen. A Fazekas technikás, dinamikus, a Hanusz meg azokat a irányítókat erősíti, akik kisebb termetűek és a magas védőket simán el tudják verni. És nagyon sok csapat válogatott, BL csapat alkalmazza ezt a stratégiát, hogy kicsi irányított, oda küldi a nagy védők közé, és ott előnyt szerez, hogy megveri őket. Ez egy jó megoldás a magyar csapatban.
0: Hát meg ha Hanusz rámegy a védőfalra, akkor a 2 méteres védő nem tud nem a fejénél vagy a nyakánál védekezni, mert annyira lent van neki, és abból egész látványos faltok jönnek ki.
1: Nem is látja a magasról, vagy hol van.
0: Így van. Imre Bencéről beszéljünk, aki hát egy ilyen kis gyémántja a magyar férfi kézilabdának. Eljutott 7 gólig, bedobott 5 hetest, de ki is hagyott 2 hetest az elején. Ahhoz mennyi lelki erő kell, hogy az amúgy is transzba védő Miloslavljev ellen harmadszor is odaálljon, amit aztán már belőtt?
1: Hát ez a fiú nem tojik be, tehát ez annyira kiegyensúlyozott, annyira jó versenyző, hogy ez előfordul, és ez a kapus, ez bárkinek megfog 1 vagy 2 hetest. Az is dicséretes, hogy a stábod engedte heteshez, és bízott benne, ez azért nagy erőt ad a srácnak is, de mondom, ő nem egy félős fiú, ezt megmutatta Németországban is, jövőre is láthatjuk majd hazai környezetben, hogy milyen egy jó játékos ez a srác.
0: Hát igen, ugye Veszprémben folytatja majd a pályafutását, és tényleg utána viszont 5 hetest bevert, ami nagyon fontos volt, például az utolsót is, amivel ugye most 2 góla a hátrány, nem adott esetben 3. Átlövő poszt, Ilics főleg az elején elég szép hatásfokkal tüzelt, Cita is dobott néhány gólt, de mindent összevetve talán ezeken a posztokon azért maradt még a magyar válogatott támadó játékában.
1: Fiatal ez a csapat nagyon, tehát hihetetlen, 8-9 fiatal

0: játékos van, akik azért már megértek nemzetközi szintre, BL szinten is jó teljesítményeket nyújtanak, külföldi csapatokban jó teljesítményt nyújtanak. Ez egy fiatal csapat, nagyon-nagyon szurkolok nekik, meg tényleg tiszta szívemből kívánom, hogy legyenek ott a VB-n, mert ez a csapat megérdemli az olimpián játszon, hol esetleg még meglepetést is okozhat. Tehát ez a meccs, ez már olimpiai meccs lesz.
1: Adott esetben, igen, igen.
0: Ez az biztos.
1: Beszéljünk Bánhidi Bencéről, aki hát abszolút álló csillaga ugye a magyar kézilabdának volt, hogy nem volt, mert sérült volt, most volt, rettenetesen figyeltek rá a szerbek, mennyire tudta a csapat egyrészt kihasználni, hogy egy ilyen színvonalú beállója van, másrészt azt kihasználni, hogy ennyire vigyáznak rá a védők, és adott esetben területek nyílnak körülötte.
0: Hát jól védekeztek ellene, rendkívül jól védekeztek. Jó volt, féltünk attól, hogy a szerbek kapusa szélről nagyon jó, és inkább középen próbálkoztunk beállóval. Nem volt végig sikeres, nem volt igazán eredményes, de a végeredmény azt mutatja, hogy nem volt ezzel nagy gáz.
1: Mi a véleményed a 7-5 elleni játékról? Azt most úgy nagy ritkán, de elővettük, tehát amikor Rosta is benn volt Bánhidi mellett.
0: Hát ennek nagyon oda kell figyelni, mert mindenképpen cserélni kell. Tehát itt nagyon meg kell, itt csak olyan helyzetet szabad elvállalni, amit tuti, de ha gólt lesz, még az sem tudja, hogy nem kapsz gólt, mert gyors középkezdésből már nem tud kivédekezni, ráadásul cserész is. Tehát ez bevált már több meccsen a Csemának, ez egy speciális magyar taktika. Ha úgy a biztonságot a csapatnak tudna volt lőni, ez jó, eladott labda ne legyen, és állati gyors visszarendeződést kell megoldani, nem is visszarendeződést, hanem elővisszarendeződést, tehát mielőtt előjük a labdát, már a cserét meg kell oldani.
1: Tehát magyarul kockázatos, de kellő gyakorlással kezelhető.
0: Azért kockázatos, mert most már a nemzetközi csapatok, kapusok, ha gólt kapnak, ülve, fekve, már dobják ki középkezdéshez a labdát. Tehát gólt lősz, és 2 másodperc múlva gólt kapsz, hanem nem cserélsz. Tehát nagyon gyors lett a támadó munka, amelyik a támadó taktika, amelyik nagyon sokszor a kapustól indul el, kapus kijátszásából, gyors középkezdésre, valaki dobással.
1: Bármi meglepetésre számít, azt hiszem, hogy vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémbe játsszák majd a visszavágót, ugye -2-ről kezdjük, bármi meglepetéssel számolsz-e a második meccsen, vagy hasonló nagy hőfokú, gyűrkőzős, kemény meccs lesz az is?
0: Hát gondolom teltház lesz, ami nagyon sokat segít mentálisan is a srácoknak, de a szerbek nem betolyos csapat, tehát számítani kell arra, hogy ők nem adják fel. Nemzetközi rutinos játékosaik vannak. Új meccs lesz, úgy kell neki, nem számít, semmi nem számít, ha vezetünk 5-tel, még akkor sincs vége, ha ők vezetnek 2-3-mal, még akkor sincs vége. Tehát ez egy 60 percig tartó óriási nagy csata lesz.
1: Ugye Bodó közben távozott, vagy lemondta a válogatottságot, mennyire sikerült az ő posztján ezt megoldani? Ugye azért vannak játékosok, de hát van olyan közülük, Pidelliget várja, aki csak védekezik. Szóval mennyire hiányzik egy jó Bodó Ricsi ebből a válogatottból?
0: Hát biztos, hogy hiányozna a világ minden csapatából a Ricsi, de hát ha nincs, akkor meg kell oldani másképp. Vannak más alkatú, gyorsabb, más stílust játszó játékosok, akik azért elég jó beillenek a fazekassal vagy a hanusszal való játékba. Tehát a Ricsi azért az egy nagy átlőve, egy bombázó, akinek viszik a labdát, akinek zárnak, akit előkészítenek. Gyorsabb, fürgébb játékosok egy-egyet beválnak, gyorsabban odaérnek a helyekre, gyorsabban be tudnak vágódni 2 ember közé, ami irányítóból érkezik. Tehát megvan azoknak is az értéke, akik nem ilyen nagy bombázók, mint a Ricsi, de nem ártott volna, ha a Ricsi ott van is 10 méterről, ahova nagyon nehéz kilépni a védőknek, onnan tud gólokat lőni.
1: Igen, általánosságban is teszem fel ezt a kérdést, mert ilyen típusú átlövőnk nem nagyon van, vagy mondhatnám úgy is, hogy nincsen. Ez nem szűkíti egy kicsit Csema Rodriguez repertoárját, illetve van olyan egyáltalán a magyar mezőnyben, akit látsz, akár fiatalabb, és ezt az űrt betöltheti a jövőben?
0: Hát ha van, akkor be kell építeni, ha nincs, akkor ott vannak az izlandiak, meg kell nézni őket, ott vannak a dánoknál sem, a pitlik sem egy hatalmas, nem egy nagy darab gyerek, de fantasztikusan gyors. Tehát meg lehet ezt oldani, lehet kompenzálni a magasságot, a súlyt, lehet kompenzálni a sebességgel, a technikával, a gyors lábmunkával.
1: Általában véve is, ahogy mondtad is, de ez nyílt titok, hogy egy fiatal és egyre fiatalabb magyar válogatottat látunk, hiszen most már Pergeló, Nodi János Kuti, Krakowski, már nem csak Fazekas van ott, meg Imre Bence, hanem szépen az egész generációváltás zajlik. Lejjebb egy-két évet, tehát akik most még nincsenek ott, de adott esetben már egy Los Angeles magasságában ma ott lehetnek. Látsz-e olyanokat, akik viszonylag gyorsan egy-két éven belül érdemben beépülhetnek sem a válogatottjába?
0: Mindenképpen a Soltonyi Laci fantasztikusan jó munkát végez a junior válogatott és a környékén. Az ő kezéből mindig kicsúszik 4-5-6 olyan játékos, aki pillanatokkal beépül a felnőtt válogatottba. Én örülnék is, hogyha Laci közelebb lenne a felnőtt válogatotthoz, mert az ő nála végzett munka után nagyon jó a beválás. Tehát az ő munkája után mindig jönnek ki tehetségek, akik már BL szinten produkálnak, válogatott szinten produkálnak, vannak, igen, biztató, nem csak a férfi szakágnál, a női szakágnál is biztató az akadémiáknak a munkája, mert termelik a tehetségeket, és remélem a jövőben is a kézlabdaknak megkapják azt a lehetőséget, hogy ilyen fiatalokat neveljenek, mint a Só, vagy esetleg a női mezőnyben a nagyon tehetséges fiatal játékosok, akik az akadémiákról kerültek ki.
1: Igen, akkor a junior és a felnőtt, tehát az utánpótlás és a felnőtt közötti küszöbb átlépése az nem feltétlenül egyszerű feladat, nyilván nem a legnagyobb zsenikre gondolok, mert azok gond nélkül meglépik ezt az akadályt, de azért ez egy szép edzői, pedagógusi munka, nem? Hogy a juniorból valaki érkezik, akkor az a fejlődési íve még véletlenül se törjön meg, amikor a felnőttek közé lép.
0: Hát ez egy komplex feladat, nem csak a junior válogatott meg a felnőtt válogatott dolga, hanem az NB1-es csapatok dolga is, ahova kikerülnek a juniorból a játékosok. Ez a beválási folyamat, ez valakinél egy év, valakinél 2-3 év, de intézkedéseket is kell tenni a szövetségnek ebbe az ügybe, hogy kapjanak ezek a gyerekek játék lehetőséget, mérkőzésen szerepelhessenek. Tehát ez nagyon, nagyon komplet munka, ez az akadémiák munkája, a válogatottak munkája, a kézlabda szövetség adminisztrációs intézkedése is ezt a folyamatot nagyon szépen tudják segíteni, és hát ez a kézlabda eredményességének a jövője záloga, hogy ez az egység jól működjön, jó képezzük, hogy jó legyen a kiválasztás, a képzés és a beválás. Ez azért mindenkinek tenni kell, hogy esetleg örülhessünk egy olimpiai, mondjuk legyen érem akkor, ha már ott vagyunk.
1: Legyen az, alig várjuk, elég régen volt már, de most már lassan talán ideje van. Na, a férfi válogatottól térjünk át az Esztergomra. Hétvégén ugye Dijonban rendezik a női Európa Liga 4-es döntőjét. Ki más, Elek Gábor vezetésével került oda a MOL Esztergom. Elek Gábor mondta is, hogy ő aztán arra már az életben nem gondolt, hogy még egyszer egy 4-es döntőnek lesz edzőként a részese. Ez egyfajta ilyen bónusz, mert azért ez az Esztergom mégiscsak 2024-ben jutott fel az NB1-be, ott bronzérmes lett, most pedig éremért küzd az első nemzetközi idényében. Mit szólsz hozzájuk, illetve mit vársz a 4-es döntőtől? Csak a rendkedvér, éppen a házigazda Dijonnal játszanak majd szombaton 18 órakor, de előtte már egy Thüringer Viborg elődöntőt is rendeznek.
0: Hát ennek sok összetevője van. Egyrészt az Elek Gabi újjászületett, tehát egy nagyon hosszú fradi éra után iszonyú feszültség, adrenalin, állandó eredménykényszerbe kellett élnie, és jól megoldotta. Elkerült egy olyan helyre, ahol majd szépen lazán levezett. Szerintem nem gondolt arra, hogy újra jönnek a nehéz percek. Sajnos remélem, hogy nem haragostak azért, hogy én megint csak az akadémiákat tudom mondani, hogy az Esztergomban nagyon sok akadémián végzett játékos játszik. Uh-huh. És elég, hogy ezt felismerte, és szerintem most 8-9-en játszanak volt akadémiások. És ez az az átmenet, amiről az előbb a férfiaknál beszéltünk, hogy a beválási folyamata így működik, akkor az Esztergomból megint jönnek majd ki felnőtt válogatott játékos, mind ahogy már oda is kerültek. Úgyhogy ez a folyamat, ez megint visszatérek a komplex dologra, a képzés, a bízni a fiatalokba, az akadémiai képzésbe, és oda lehet kerülni bárhova. A klub szinten, Európa Ligában, Dijonba nehéz lesz, de az, hogy ott vannak már, az hihetetlen. Nem is tudom, hogy sokan gondolták ezt, talán még a Gabi sem, de nagyon örülünk, hogy láthatjuk egy borzasztó fiatal csapat. Tehetségek, gyorsan játszanak, jól játszanak, nem félnek, nem érnek meg senkitől, úgyhogy csoda kell, egy kis csoda kell a Dijon legyőzéséhez, utána meg már bármi lehet, mert a Viborg vagy a Thüringen győztese közül azért versenyben lesznek. Dijon tartom a legerősebbnek most, mivel az egy pályán játszik.
1: Azt se felejtsük el, a Thüringerben Faragol utca, Kucora, Csengely, Szabó Anna révén három magyar is játszik, tehát még van magyar érdekeltség ebben a négyes döntőben. De például, ha már itt az utánpótlás került szóba, meg a fiatalok, mondjuk Faragó Lea, még aki a szava házigó királynője az Esztergomnak az Európa Ligába, ő még simán játszhatna az utánpótlásba is.
0: 2005-ös születés.
1: Igen.
0: Igen. Tehát azért még koncázzuk egyet, tudom, valakit mérgesek lesz nekem, de az előbb említett ellenfélnél játszó játékosok közül is egy páran akadémiát végeztek.
1: Hát, ahogy kell.
0: Nem győzöm hangsúlyozni, reklámozom is, hogy az akadémiai képzésből jó játékosok jönnek, akik a jó képzés kap, vagy jó versenyeztetés kapnak utána, akkor a magyar válogatottat nagyon meg tudják erősíteni.
1: És egy ilyen Esztergom viszonylag ideális terep is nekik, nem? Mert hogyha mondjuk Győrbe, vagy adott esetben a Fradinál játszanának, ott azért jóval kevesebb játékpercük lenne, ha lenne egyáltalán.
0: Ezek a csapatok azok, akik a bevállásnak a nagy mesteri lehetnek, Esztergom, Vác, akik magyar játékosoknak odaadják a lehetőséget, fiatal magyar játékosoknak, és akkor így szerepelnek. Én megértem a BL-be szereplő csapatokat is, mert ha BL-t akarsz nyelni, akkor nemzetközi sztárok kellene, akkor majdnem minden BL csapat, aki a négybe jut, az egy világválogatott. Tehát ott magyar fiatalokkal nem tud megoldani, de azért ott is előfordul, a Fradinál is, Debrecenbe is, Győrbe is, vagy fiatal játékosokat tettek a csapatba. Győrbe is most azt hiszem 3 vagy 4 gyerek már játszott a PL szinten, és 60-70 már az NB1-be, de ugyanez vonatkozik a Debrecenre, és a Ferencvárosba is. Tehát ez egy jó mix ezeknél a csapatoknál, de tőlük nem várhatjuk el azt, hogy 10 magyar játékos játszassanak, mert akkor nem érik el a nemzetközi csúcsot.
1: Egyébként 3 hét múlva rendezik majd az MVM Dombon a női bajnokok ligája 4-es döntőjét, ha már szóba került az Eto, hát ott azért vélhetően nem a fiatal magyarok viszik majd a prímet, de mondjuk ott azt nem is lehet elvárni, mert ott tényleg Európa trónja a tét. Milyen megérzéseid vannak az Eto BL szereplését illetően, mert ez az idény egyébként úgy nagyon rendben van.
0: Eddig. Hát van érzelmi alap, mert ott dolgozom, hát, és hát állati a szurkolok nekik. Van szakmai alap, ami jók, de azért egy BL 4-es fináléban azért majdnem minden meccs 3 esélyes, és a bukaresti csapat nekem most nagyon erősnek tűnik. Nagyon erős, de hát ővelük már csak a döntőben találkozunk, remélem. Hát természetesen minden szempontból a győrre fogadnék.
1: Mennyit számít az, hogy olyan győri játékos nem nagyon van, aki ne úgy lépne a pályára, hogy jó, hát én már itt jártam, én már ilyet nyertem. Ezek itt a lelátón nagyrészt nekem szurkolnak, mi vagyunk otthon. Ez mennyit számít egy ilyen 4-es döntőben?
0: Azt hiszem nem jut eszükbe. Minden meccs más. Minden meccsen meg kell újulni. Az biztos, hogy nem tojnak be. Tehát hihetetlen rutinjuk van, hihetetlen bizalmuk van az edzőbe. Az edző nagyon bízik bennük, tehát látom napról napra, meccsről meccsre, hogy bárki bármikor kezdhet, bármikor fölkezdett a pályára. Nem lemeg meg a kezük, bíznak egymásba. Igen, azt hiszem ez egy fantasztikusan összeállított, jó szerkezetű, morálú csapat. és hát megérdemlik, ebbe az évben nagyot mentek, nehézségek, szülések, sérülések ellenére is nagyot mentek, és hát most itt van a lehetőség megkoronázni az egész éves teljesítményt, meg fogják tudni csinálni, úgy érzem, meg, nagyon meg akarják csinálni, és meg is fogják csinálni.
1: Hát megvel is 2x60 percről van szó, arra meg egy klasszis játékos, már pedig Győrbe szinte csak ilyenek vannak, egy össze vakarja magát, hogy mindannyian örülhessünk. Hát Adu János, nagyon szépen köszönöm, tehát akkor húzzuk meg valahol a rezüméjét a dolgoknak. A két gól az igenis ledolgozható, Veszprémben, Teltház előtt vasárnap 17:30-tól, egyébként az M4 Sporton is, itt a Nemzeti Sportrádióban is. A Elek Gábor vezette, Esztergom pedig, hát egy kicsit ugrás a sötétbe, minden éremnek gondolom én nagyon örülünk, főleg, hogyha a Dijonon sikerülne átlépni, ez szombat 18 óra a második elődöntő, és akkor majd vasárnap 3 órakor van a harmadik helyért, és 18 órakor, 6 órakor az első helyért a döntő a női Európa Ligában. Hajdú Jánosnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, mi pedig majd labdarúgással folytatjuk, ahol ettől azért elszoktunk, ugyancsak egy Győr-Ferencváros párharc van az aranyéremért, ahogy hosszú-hosszú évek óta a női kézilabdázóknál. A hírek után majd Józsi Györggyel beszélgetünk. Hajdú János, köszönjük szépen!
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Blackboard 15-13!
3: Radulovic! Gól! Blackboard! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagyközönség előtt a Kármelita palota. Borult esős hétvégénk lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
6: Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével. Így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg most a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz-e a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja, egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. utolsó forduló a Vízligában. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincz Barcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 6 magyar egység jutott A-döntőbe a Brandenburgban zajló kajakkenu világkupa ma délelőtti programja során. A férfiak királyszámában, kajak 1-es 1000 méteren, az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a középdöntőből futamgyőztesként jutott be a holnapi fináléba. Csak úgy, mint a női kenu egyeseknél 500 méteren Kis Ágnes. Ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikós Zsóka a középfutamában a harmadik lett, így szintén készülhet az A-döntőre. Csak úgy, mint a női kenu párosok 200 méteres számában, Opavszki Réka és Csorba Zsófia. A paraszakákban is van már két magyar döntős, a kajakos Molnár Nikoletta és a Kenus Boldi zsárdalma is 200 méteren jutott tovább, így mindketten íremért versenyezhetnek vasárnap.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék akárcsak 80 évvel ezelőtt a Nürnbergi per helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Őrizetbe vette a cserendőrség tegnap este azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az egyik népszerű csehszent koponyáját az egyik észak-csehországi bazilikából. A tolvaj a rendőrség szerint betonba öntötte a szent koponyáját, és azt tervezte, valamelyik folyóba dobja, hogy a szentnek végre nyugalma legyen. A restaurátorok az erekét próbálják helyreállítani.
2: Közlekedés.
6: Baleset történt a Hungária körúton a Stefánia út és a Magyaródi út kereszteződésénél. Az M0-as autó déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
6: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég. Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatódik a Hazafutás. Holnap este kevéssel 7 óra után már tudni fogjuk, hogy ki a magyar bajnok. Ugye egy pont előnnyel az Eto vezeti a tabellát a Ferencváros előtt. Ki ne tudná, a Győr Kisvárdán játszik, a Ferencváros pedig fogadja az Zalaegerszeget. Hát Kisvárdán sosem játszott tudtom a Józsi György, aki itt van velünk a vonalban. Cserébe viszont eleve zalaegerszegi, plusz felnőtt pályafutásának egy jelentős része a Győrhöz, illetve a Ferencvároshoz köti. Szervusz! Mondhatnánk, hogy csupa zöld-fehér csapat, de a Zalaegerszeg akkor már kék-fehér volt, amikor te ott játszottál. Amikor édesapád ott játszott, akkor még zöld-fehér volt. De a Fradi és a Győr most is az. Tehát mik a megérzéseid? Melyik zöld-fehér csapat lehet itt a befutó szombat estére?
4: Szia, igen, pontosak az információk mindenben. És érdekes számomra, mert ugye a négy csapat most érdekelt itt a holnapi fordulóban. Én három csapatban töltöttem el jó pár évet. Kérdezték ezt már sokan tőlem. Nyilván a Győr mellett szól a papírforma. Ha lehetne százalékosítani, akkor az én véleményem szerint a 80% esélyük van arra, hogy megnyerik a mérkőzés, hogy megnyerik a bajnokságot. De ezt elmondtam, múlt héten is volt egy teljesúgat, nem tudom, bennem olyan érzés van, hogy szerintem a Fradi fogja megnyerni a bajnokságot, tudom, hogy erre kicsi az esély. Tehát ez csak egy ilyen szubjektív érzés.
1: Hát ahhoz mondjuk mindenképpen meg kell venni az Zalaegerszeget, ami ugye hosszabbításban sikerült a kupadöntőben, de ott egyrészt hosszabbításban sikerült, az most nem feltétlenül lenne elég, csak hogy Győr, már hogyha döntetlen a meccs, csak ha Győr kikap. Másrészt pedig ugye a kupában a magyar ajánlás vagy a magyar szabály nem vonatkozott a Ferencvárosra, a bajnokságban viszont igen. Ez szerinted mennyire befolyásolja majd a Ferencváros teljesítményét?
4: Én most egy kicsit másképp közelítem meg, így a számok alapján, ugye ha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor a bajnokságban kétszer megverte a Zalaegerszeg a Fradit.
1: Igen.
4: A harmadik mérkőzésük volt idén ez a kupa döntő, én amúgy azt vártam, hogy a Fradi nyeri meg a kupa döntőt. Azt arra alapoztam, hogy kétszer a Paks ellen is hosszabbításban elbukták a kupa döntőt. Azért a Fradi egy jó csapat. Szerintem az, hogy most ilyen kiéletet lett a bajnokság, ez nagyban köszönhető annak is szerintem, hogy télen elmentek, meghatározó játékosok lettek eladva, valamint a kettős terhelés, így a nemzetközi porondon, hogy a Ferencváros értekelt volt, tehát hogy sok elhulajtott pontot engedtek ki a kezükből, és hogy most az látszik, hogy egy kicsit kiegyenesedett a Fradi, ugye Újpesten ütöt rúgtak, olyan érzésem volt, hogy kicsit kiegyenesedtek, a döntő az mindig egy kicsit más, hogy egy mérkőzésről van szó, tehát ezt is láttuk, hogy ilyen puhatolozó játék volt, nem volt egy ilyen, hát nem mondom, unalmas mérkőzés volt, de hogy így csordogált a mérkőzés, tulajdonképpen a Fradi a lehetetősítmény is bedarált az Egerszeget, legalábbis én így ezt láttam. Megnyerték a kupát, és most egy olyan mérkőzés lesz, hogy szerintem egy felfokozott hangulat lesz az Üllőúton. Nyilván tudják ezt a fradisták is, hogy ezt a bajnokság így van csak az Üllőbe tud hullani, tehát hogy ilyenkor lehet így mondani, a üldözőnek könnyebb, mint az üldözöttnek lenni egy kicsit. Ugye már egy hetek óta üldözik a Győr. Én azt várom, hogy szerintem most így a Fradi megveri az a legelteket. Nehéz mérkőzés lesz nyilván, mint minden, de ez ugye negyedik mérkőzés lesz idén. Szerintem ott a Fradi meg fogja most verni az a legelteket, legalábbis nekem ez a tippem. És tehát jön a kérdés az, hogy Kisvárdán mi fog történni. Én erre mondtam azt, hogy ha most egy győri játékos lennék, vagy az ő főkkel gondolkoznék, akkor siker kapujában állnak, most kell feltenni híre a pontot. Ha nézzük az elmúlt két évet, a Győr nagyon szép fejlődő tendenciát mutat. Nem követem minden mérkőzésüket, de nem látom a tévében, de amikor így látom, akkor az a benyomásom, hogy így hogy egyben van a társaság, külföldiek, tehetséges magyar játékosok, akik már többek közül válogatott labdarúgók is tettek, jónak tűnik így ez a csapatkohézió, sikeréhesek, jó focit játszanak, tehát hogy stabilan játszanak, és most ugye két hét volt neki felkészülni erre a kisvárdi mérkőzésre, igaz, a múlt héten nem volt forduló, gondolom minden nap úgy keltek föl az elmúlt két hét, hogy ez jár a fejükbe, a fizikással rendben lesznek, de ilyenkor előfordulhat, mondom, és ez a kicsi esély, hogy nem úgy fog sikerülni a mérkőzés, hogy eltervezni. Azt is feltételezem, hogy a győriek is minden, tehát hogy most a taktika értekezete lennénk, meg így a főkészíti őket az edző is, hogy mindent meg fognak tenni, szerintem nyomás alá fogják helyezni az első pillanattól kezdve a Kisvárdát. Azt nem mondom, hogy biztonsági játékot fognak játszani, mert győzniük kell. Ők is tisztában vannak velük, hogyha még az első 20 percben tudnának gólt rúgni, akkor ez megnyugtató lenne. Nem fognak teljesen kinyílni, de hogy nyomás alá helyezik őket, szerintem minden forgatókönyvre felkészültek, esetleg kapnak véletlenül egy véletlen 11-est, mondjuk a Kisvárda, vagy bármilyen dolog történik, nem fogják feladni, tehát hogy így mindent bele fognak adni. Gondolom sok győri szurkoló is megy most Kisvárdára, népünnepére készülnek. Felfokozott hangulatban lesznek. Ezért is mondom, hogy nagy valószínűséggel a Győr ilyen tekintetben a papírforma az, hogy megnyerik a mérkőzést, de én ezzel ellentétben mondom, azt várom, hogy egy Kisvárda egy meglepetés fog jönni.
1: Mi a lélektana egy ilyen meccsnek a Kisvárda számára? Mert az Zalaegerszegnek van tétje, bár azért most már túl sok esélye nincs szerintem a bajnoki bronzéremre, hiszen hátrányban van a Pakssal vagy a Debrecennel szemben, de ott még van tét. A Kisvárdának semmilyen tét nincs, maximum az önbecsülés, meg a következő szerződés, meg hogy kimaradhat közülük Kisvárdán. Ez felszabadító lakhat, vagy nyomasztó lakhat szerinted, amikor a Győr ellen lépsz pályára?
4: Hát ebből ki fog derülni, de én... Ez mindig az, amit elmondtál, meg én el azt szoktam mondani még így zárójelben, hogy amikor valaki elkezd labdarúgó szeretne lenni, és arról álmodik, hogy focista legyen, akkor senki nem arról álmodik, hogy száraz keddi napon a stadion hátsó pályán, füves edzőpályáján ott senki nem látja, és ott edzi, hanem pont az ilyen ünnepnapokra, az ilyen mérkőzések miatt is szeretne az ember focista lenni, hogy most egyébként a Rivalda fényben lesz mind a Kisvárda játékosok is szerintem, meg a Zalaegerszegi játékosok is. Tehát most a Kisvárda szempontjából úgymond nagy tétje nincsen, hanem amit te is mondtál, ez önbecsülés, hogy meg tudod magad mutatni. Ha jó teljesítmény nyújtasz, akkor ezáltal ugye az ázsiót tud nőni, ha meg esetleg mondjuk rossz teljesítmény nyújtasz, akkor ez meg fordítva tud elsülni. Szóval itt abban reménykedem, hogy ez a sportemberi véna előjön mindenkiből pozitív értelemben. Aztán nem egy ilyen sima mérkőzés lesz, tehát hogy 30. percre vezet már a Győr 3-0-ra, aztán így nem izgul senki. Tehát ezt meglátjuk majd pár nap múlva.
1: Hát annyi, hogy mondtad, hogyha a 20-25. Percig a Győr vezetést tud szerezni, az megnyugtató lakhat. De nyilván az a forgatókönyv is opció, hogy nem szerez vezetést a Győr, és mondjuk ha ugye a meccs utolsó negyedébe fordulva döntetlen az állás, akkor az meg már fordítva működhet, mint hogyha a meccs elején szerez egy felszabadító hatással bíró gólt.
4: Hát igen, ezt szokott lenni legtanul, de mondom, így szurkolóként, vagy hát így kívülállóként nehéz azt megítélni. Én mondjuk azt feltételezem a Győrről, én ezt látom legalábbis rajtuk, tehát hogy így hisztek magukba. Több mérkőzés is megfordultak úgy, hogy akár vesztesállásból, tehát hogy így szerintem megvan a kellő önbizalmuk, tehát hogy megvan az a recept, hogy szerintem akkor se fognak úgy, nem szeretem ezt a szót begörcsölni, hanem szerintem így nekem úgy tűnik, hogy így hisznek magukban, meg több ilyen mérkőzés is játszottak. Itt a kérdés az nyilván, hogy egy mérkőzésről van szó, fel kell tenni az íre a pontot, sokszor nem olyan egyszerű, könnyűnek tűnik ez. Én azt nem várom a Győrt, nem gondolnám, hogy így testeszellek, vagy begörcsölnek, ha esetleg nem rúgnak gólt, hanem a mérkőzés képe lesz a fontos, hogy milyen mérkőzés lesz belőle. Amúgy ugyanez igaz az a legerszegi mérkőzésre, és most innen nézzük, hát most, hogy az a legerszegi játékosoknak is egy tök jó sportélmény lesz, tehát hogy egy szerintem Magyarország leghangulatosabb stadionjában játszhatnak, egy fontos mérkőzés, aki futball szerető, és követi az eseményt, az biztos ezt a két mérkőzést különösen fogja nézni, tehát, hogy itt, aki mondom, jó teljesítmény nyújt, az így az ázsóját tudja növelni. Focistának szerintem ez az ál.
1: Ja, hát Magyarország leghangulatosabb stadionjában múlt szombaton játszottak, ez a leghangulatosabb klubstadion, inkább szerintem innen közelítsük. Mi emeli ki ezt a Győrt az előző évek kihívói közül? Mert azért itt a Kisvárdától a Pakson át, a Kecskemétig, a Puskás Akadémiáig sokan üldözgették a Fradit, csak valahogy aztán a végére mindegyik elfogyott. Ez a Győr meg már tavaly látszott, hogy egy nagyon kompakt összerakott csapat, és erre az idényre aztán végérvényesen felnőtt a Fradi mellé, vagy elé, az majd kiderül.
4: Ez így van. Ugye az elmúlt években azt szoktam mondani viccesen, hogy nem az a kérdés, ki nyeri meg a bajnokságot, hanem hogy a Ferencváros mikor nyeri meg. Márciusban, áprilisban, hány fordulóval előtte. Én egy kicsit azért árnyaltabban látom, tehát én a Győrben látom ezt a fejlődést, tehát nagyon, ahogy te is használtad ezt a szót, kompaktak, meg így tényleg így látszik rajta, hogy így lépegetnek előre. De szerintem ez az is hozzátartozik, hogy hány forduló mente? 32?
1: Igen, igen.
4: És aztán 65 ponttal állnak, 66-65, valahogy így, jól emlékszem?
1: Igen, igen, igen.
4: Viszont az azt is elővetíti, hogy azért így tehát nagyon sok pontot elhulajtottak, és mondjuk, hogyha Fradira gondolok most így, akkor talán azért alakulhatott ki ez a helyzet, mert szerintem a Fradi keretéből, vagy ez a kettős terhelésből, tehát hogy sok a mérkőzés játszott, ami nem volt így bekalkulálva, mert ha azokat a Fradi hozta volna, akkor most már bajnok lenne a Ferencváros, szerintem.
1: Igen, ez szinte biztos. Főleg hazai pályán voltak egészen megmagyarázhatatlan vereségei.
4: Tehát, hogy talán azért ez is kellett ahhoz, hogy most így a Győr vezesse a bajnokságot. Ez most nem von el az érdemükből semmit. Csak most így erről beszélünk, tehát én ezt oda vezetem vissza, hogy azért csak elment, eladták a Tóth Alexet, a Varga Barnabás, tehát hogy tudom, hogy összekehetjük mások is, de hát azért így meg ez a kettős terhelés, és mondom, ezek az elhulajtott pontok, ezek oda vezettek, hogy most 30 két forduló után mindkét csapatra azt lehet nézni, a három pontból kettőt hoztak az év alatt, tehát azt jelenti, hogy ha most összehasonlítjuk ezt a tendenciát, mondjuk ezt tudom, hogy rossz példa, mert nem szabad ilyeneket nézegetni, mondjuk egy Barcelonával, hát ők nem a pontjaiknak a 65%-át szerzik meg, hanem sokkal többet, tehát 80% körül vannak, 80-85% is.
1: Ugye az év legfontosabb klub fordulója következik, hiszen most dől el a bajnoki cím. Marco Rossi most hirdetett ugye friss válogatott keretet, most már nem csak Vitális Milán, Schön Szabolcs és Csingermárk, hanem már Tóth Rajmund is ott van, tehát már négy győrire számít. Ez a lelkeknek mennyire tesz jót, ez mennyire dob fel egy játékost, hogy hoppá, nem csak a magyar bajnoki címért küzdök, hanem már ott vagyok a válogatottban is, és ráadásul a saját csapattársaimmal együtt.
4: Hát igen, de ez, amit előbb is beszéltünk, tehát hogy a Győrben nagyon jó ez, hogy az ott játszó magyarok is nagyon teljesítményt nyújtanak, már a válogatottba is bekerültek, valaki most fog majd, az idegenligások is jó teljesítményt nyújtanak, nyilván ez az eredményesség magával hozza azt, hogy a játékosok is ilyen tekintetben előrébb lépnek.
1: Fradi.
4: Ezért gondolom azt, hogy most a győri játékosok önbizalma, és szerintem teljesen rendben van, tehát hogy így...
1: Kinek legyen rendben, hanem nekik.
4: Ez így van.
1: Na, csak egy kis játék a szavakkal, mert amikor Yusuf mellé vagy Joseph mellé Yusuf is megérkezett, már nem is tudom hirtelen melyik volt ott előbb, akkor a cimboráimmal azon mosolyogtunk, hogy kár, hogy Józsi György már nem játszik a Fradiban, mert ugye a Joseph is József, meg a Yusuf is József. Mondom, milyen jól néznél ki egy Józsival irányítóban egy Joseph Yusuf csatársor, ott ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik, ha csak így leírva látja.
4: Igen.
1: Nem tudom, eszedbe jutott te.
4: Idők már elmúltak. Ez mondjuk így nem. Most így ezt így mondod, de tényleg.
1: Na jó, de pont magyar Józsefjük nincsen, mert Yusufjuk és Joseph-jük van, csak Józsiuk nincsen.
4: Igen.
1: Ugye a te faramuci módon a Zalaegerszeggel voltál hivatalosan bajnoki aranyérmes még 2002-ben. Igen. Ugye az már a, hát akkor még nagyon fiatal voltál persze, meg nyilván az a Zalaegerszeg azért nem rád épült, de nyilván egy szép emlék, hogy édesapád eredendő klubjával bajnok tudtál lenni. A Győrrel, meg a Fradival is eljutottál bajnoki dobogóig, tehát az igazi szép éveid, vagy a legjobb éveid azért a győri ferencvárosi időszakra estek. Most mi volt a legnagyobb különbség, ugye ez 2007-2013-4 között volt ez az időszak, amikor győri, majd ferencvárosi voltál. Mi volt a legnagyobb különbség a két klub között? Mibe lehet különbséget tenni? Mert nyilván ez valahol tovább él, ugye ez még a tarsolyféle Győr volt persze, de ezzel együtt.
4: Fú, hát ez jó kérdés. Ugye én Zalaegerszegen születtem. Nyilván gyerekkoromban az volt az álmom, hogy a Zetébe játszhassak, hogy bemutatkozhassak ott az NB1-be, hogy ezek így valóra váltak. Ugye 7 évet voltam Egerszegen ugye a felnőtt keretbe, és több mint 100 mérkőzés játszottam az Zete színeibe, akkor utána azt éreztem, hogy így új motivációra, váltásra van szükségem. Akkor a Győrt választottam, akkor pont egy olyan projektben volt az Eto, hogy így... Amikor még nem mentem oda, de az utolsó fordulóban maradtak bent, ugye azt kellett, hogy bent maradjanak, és akkor ott volt egy ilyen új koncepció, hogy akkor jött akkor az Egervári Sándor, meg több a játékos, mint a Bogdanovics, Brunovics, Nikolov, tehát hogy így megerősítik a csapatot, egy új projektnek lettem egy részese, és ez motiváló volt. Ugye Győrbe egyből ugye kétszer is lettünk harmadikok, kupadöntőt játszottunk, voltunk ugye nemzetközi porondon is, amikor Stuttgart ellen vesztettük el. Tehát a Győr is akkor egy amilyen stádiumban volt, egy ilyen felfelévelő sztoriban voltam benne, és amikor lejárt a szerződésem előtte is, ott akkor eldöntöttem, hogy nem maradok már a Győrbe. És a Ferencváros meg ugye, amikor én a Győrbe voltam, akkor másodosztályban volt az utolsó győri évemben került vissza a Ferencvárosra, az NB1-be, és a Ferencváros is akkor nyilván nem azt a pozíciót képviselte, mint ugye most, és nekem akkor vonzó volt az a új motiváció, az új közeg, amikor a Ferencváros hívott, mert ha jól emlékszem, hogy akkor még angol tulajdonos volt, meg ki volt a tulajdonos, és akkor egy ugyanolyan sztori volt, hogy ugye a Ferencvárosban ugye hát nyilván a történelme, a múltja, a sikerei, ugye ott az a elvárás, hogy bajnoki címet nyerjen a Ferencváros, de akkor az akkori keret
1: az, messze az volt ugye
4: tőle. Nem volt erre alkalmas, igen. De hát most nyilván nem lehet így mondani, mert hát ugye nyilván van egy szurkoló elvárás, meg hát nem is ez volt a Fradiba cél. Akkor emlékszem, tele volt a csapat olyan idegéli jogosokkal, akik így nem azt a szintet képviselték, hogy bajnokságot nyerjen, meg rengeteg fiatal tehetség volt, tehát hogy így sok munka volt vele, ahogy ezt a vezetők hívták akkor, hogy ez egy átmeneti időszak lesz, tehát hogy ez ilyen, lehet, hogy csúnya szó volt, de ezt így éreztem is, hogy ilyen hát nagyon ilyen hektikus volt így a teljesítményünk, de amikor Fradiba igazoltam, ugye emlékszem az első évben már harmadikak lettünk, de aztán valami rekorddal, utána emlékszem, valaki így mondta, újságíró is, hogy úgy lettünk harmadikak, hogy 10-szer kaptunk ki. Tehát annyira szoros volt ugye a mezőn, tehát ez nem annyira megszokott. De hogy elindult akkor is a Ferencváros és egy ilyen fejlődő pályán, mert akkor, amikor a Ferencvárosba igazoltam, akkor abban az időben a vidék uralta a magyar labdarúgást, a Debrecen, a Videóton, a Győr, ők nyerték a bajnokságot, és utána ez is szép lassan ezek a átalakultak ezek az erőviszonyok, és most, amit már látunk, hogy az elmúlt 7 évben a Ferencváros nyerte a bajnokságot, ha jól tudom.
1: 7-7-7. Ez lenne a 8.
4: Igen, és tehát ezek a folyamatok így végbe mentek, szóval.
1: Ráadásul akkor volt, hogy nem is közbe bontották a Fradi pályát, ugye? És akkor a Puskás volt a hazai pályája a Fradinak, pont amikor ott voltál.
4: Nekem
1: nem?
4: Van egy érdekes történetem, hogy a pályafutásomban,
1: mondjad.
4: Hogy ugye zalaegerszegiként megéltem azt, hogy amikor felújították a stadiont, hogy talán a legeslegújabban már nem játszottam, időközben voltam a Szlávia Prágában, és úgy fociztam, hogy építették az új stadiont, de az új stadionban nem játszottam. Vagy amikor Győrbe igazoltam, akkor építették az új stadiont. Amikor már majdnem kész volt, akkor már mindig kész volt, de még így volt, azért még hát a dolog, akkor mellettem, és ugye ez a Ferencvárosnál is, hogy amikor ott fociztam, akkor indult el ez a projekt, hogy aztán az utolsó másfél évemet talán azt már Népstadionban játszottuk.
1: Hát akkor aki stadiont akart, az igazolja le Józsi Györgyöt, és lesz stadionja neki.
4: Igen, úgyhogy ilyen érdekes ez.
1: Na, jó, hát mindenképp egy kiélezett szoros, hát most kivéve, ha Győr az első 20 percben rúg 3 gólt, mert nyilván az a forgatókönyv is benne van a pakliba, de ha nem rúg, akkor érdemes ezt kapcsolgatni szombaton a két pálya között, mert alakulhat úgy is, hogy közben negyed óráig a Fradi a bajnok, aztán újabb 20 percig a Győr, tehát simán benne van a pakliba.
4: Én legjobban annak örülnék, már is szurkolóként, ezt a példát mondtam, ami annak idején volt jó pár évvel ezelőtt, a Manchester United meg a Manchester City-nél volt egy ilyen hasonló kiélezett párharc, csak ugye akkor az lett a vége, hogy ha emlékszel még rá, hogy a United megnyerte otthon a mérkőzését, és ugye azt kellett, hogy a City is nyerje otthon a mérkőzést, akkor lesz bajnok, és 2-1 vezetett az Aston Villa még a 94. percben, és onnan fordották meg 3-2-re. Nem tudom, hogy szurkolóként úgy így ezt várom, tehát hogy most ha lehet így mondani, egyik szemem sírni fog, másik nevetni fog, de hogy ha lehetne így választani, akkor valami hasonló forgatókönyvet szeretnék, hogy izgalmas legyen végig, ne dőljön el a már mondjuk az első fél időben a bajnoki cím sorsa, hanem így jó lenne így végig izgulni, amíg a bíró le nem fújja a mérkőzés, addig izgalmas legyen.
1: Hát igen, de pont a legutóbbi győri bajnoki cím az nem a Ferencváros ellen dőlt el, de az összes korábbi igen, mert 63-ban a Fradinak Dorogon elég lett volna egy X, de kikaptak. Ja, a Verebesféle 82-es, 83-as győri bajnok az direkt be a Fradi ellen. Sőt, még a Fradi Győr is annyira a végén volt, hogy ott dőlt el a bajnoki cím.
4: Én játszottam azon a mérkőzésen, amikor a Völgyi Dani rúgta, ugye 11-esből a Győrnek a gól, de hát ugye ott még volt, azt hiszem, még egy mérkőző, vagy kettő, már nem tudom, csak ugye akkor annyi lett a különbség, hogy mivel megvertek minket, hogy már beosztottam ezt a hátrányt.
1: Na tessék, de egyébként most is, ha úgy veszed ezen a tavaszi Fradi Győrön, most még utóbb persze előre nem lehet tudni, hogy mit befolyásol, de az a győri gól, ami ott 10 perccel a vége előtt esett a legutóbbi bajnoki.
4: Hát az volt nyilván.
1: Az abszolút. Tehát ha a Győr a bajnok, akkor azért bajnok, az nyilvánvaló.
4: Igen, hát az így nagyban belejátszik, igen.
1: Borbé Balázsról váltsunk két szót még, mert ő azért nem mindennapos karrierív, hát eleve dolgozott, ugye, hát tudjuk, hogy felvidéki, meg szlovák válogatott volt, dolgozott a Fradi utánpótlásban is, és hát világi Oscar hihetetlen jó érzékkel nyúlt hozzá és választotta ki vezetőedzőnek. Jól érzékelhető, hogy hagyják dolgozni és határtalan iránt a bizalom. Ez látszott abból is, ahogy az előző idényt kezdte egy csomó vereséggel a Győr, nem a mostanit, hanem még az előzőt. Egy pillanata se rendült meg alatt a kispad. Mennyire példaértékű ez, ahogy a győri klubvezetés az edzőhöz viszonyul, meg amit aztán az edzőtől persze eredményekbe vissza is kap?
4: Hát szerintem ez nagyon fontos, nem csak az edzőnek fontos lesz, hanem amúgy a játékosoknak is, hogyha bíznak benne. És kívülállóként meg az látszik, hogy nem csak az a fontos, vagy elegendő, hogy egy vezetőség bízik az edzőben, hanem az is fontos, hogy hát most már látjuk az eredményekben is, hogy erre rászolgál Borbé Balázs arra, hogy ez meg is mutatkozik. Tehát az látszik kívülállóként, hogy így jó ez a csapatkohézió, rendben vannak a játékosok fizikálisan, taktikailag is, látszik a játékoson, hogy fejlődnek. Mondtál példát a magyar játékosokon is, hogy belettek építve fiatalon, most meg már a válogatottban vannak, tehát hogy látszik, hogy érnek be a játékosok, hogy fejlődnek a keze alatt, ez meg mind az ő munkát minősíti pozitív értelemben, hogy feltételezem, akkor nem véletlenül van ez, hogy így bíznak benne, mert látták benne ezt a fajta képességet, tudást, amit látunk a Győr teljesítményén.
1: Hát aztán, hogy ez bajnokok ligája selejtezőt fog érni, vagy konferencieliga selejtezőt, azt majd meglátjuk, mert az nyilván a bajnoki végső sorrendtől függ, de az biztos, hogy réglátott nagy esély lesz arra, hogy esetleg két magyar csapat is megérje valamelyik európai kupa alapszakaszát, amire ugye még nem volt példa, amióta ez a rendszer. Hát meglátjuk, 19 óra után nem sokkal szombaton ki fog derülni, mert ugye 17 óra 15 perckor egyszerre kezdődnek a Kisvárda Győr és a Ferencváros az Egeszeg mérkőzés, az M4 Sporton, az M4 Sport Pluszon, illetve itt a Nemzeti Sportrádióban is. Józsi Jögynek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, aztán kiki szurkoljon vérmérséklete szerint, szurkoljunk annak, hogy izgalmas legyen végig ez a párharc. Köszönöm szépen!
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc, mikrofonnál Elpap István, ez itt a Nemzeti Sportkör. Tisztelettel köszöntünk egy erős MT-s kontingenst, Kis Tamást és Gergelics Józsefet, és az elnyűhetetlen Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, is, mint adásunk társszerkesztőjét. Hát utoljára tesszük fel a kérdést, hogy Győr vagy Ferencváros, mert már a Nemzeti Sportkörben utoljára, mert közelebb hétfőn már mindenki tudni fogja. Úgyhogy erre először is egy gyors választ várok, százalékokkal, hiszen más nem lehet bajnok, csak ez a kettő, 100 legyen összesen, jó?
3: Győr 85.
2: És Fradi 15.
3: Igen.
4: 80 Győr, 20 Fradi.
2: Na, javul a Fradi.
5: 80-20 Győrnek.
2: Na, hát ez egyébként, az az egy pont, az több, mint egy pont.
3: Ha akkor kiegyezünk 82-ben?
2: Hát 81-6, hogyha azt hiszem, ha nagyon szigorúan számolgatom. Na, de minden esetre meggyőző a Győr felé, még akkor is. Ja, hát a rendkedvér ugye holnap teljesen egy időben 4, mert lesz 2, azokról most ne is essék szó, ma azért vannak ma. 4 meccs teljesen egy időben, ugye ezt az magyarázza, hogy a Ferencváros az Zalaegerszeggel játszik, már pedig az Zalaegerszeg még a bronzéremért, meg eleve az európai kupaindulási harcban van, így viszont a Paksnak, meg a Debrecennek is akkor kell játszania, és akkor Diósgyőr Paks és Debrecen Újpest meccs, de azért most mi fókuszáljunk elsősorban a Kisvárda Győrre, és a Ferencváros Zalaegerszegre, ugye egy héten belül másodszor, mert ez volt a kupadöntő is. Hajnal Tamás azt mondta, hogy szerinte csak a Győrnek van veszíteni valója, de ezt mi pontosan tudjuk, hogy nem így van, mert azért a Fradinak is van itt jócskán veszíteni valója, például az, hogy lesz-e 8-szor egymás után bajnok, meg a BL selejtező, meg az ezzel járó pénzek, szóval azért itt a tét nem kicsi, kezdjük innen a történetet.
3: Én azért részben egyetértek Hajnal Tamással,
2: hát
3: minden, amit elmondtál, az igaz, ugyanakkor a Fradi amilyen helyzetben van, ő már nem tudja elveszíteni a bajnoki címet, hiszen már elvesztette. Innen ő már csak megnyerheti valahogy, amihez segítségre van szüksége. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen a Fradi Zalaegerszegen olyan túl nagy nyomás nem lesz a Fradin, mert elsősorban nézni kell a kisvárdai mérkőzést. Én azt gondolom ráadásul, hogy a Zalaegerszeg az egész idén tekintve nagyon jó futballt játszott, bőven erőn felül teljesített, viszont én úgy érzem, hogy az utolsó másfél hónapra most, hogy elfáradt, vagy visszaesett, vagy ennek mi az oka, de az szerintem egy ténykérdés, hogy a Zalaegerszeg már nem tudja azt az energikus, kreatív játékot játszani az elmúlt másfél hónapban, amire előtte képes volt, úgyhogy ilyen tekintetben sem gondolom azt, hogy a Zalaegerszeg túl nagy kihívás elé állítaná a Ferencváros, nyilván ráadásul
2: az... Meg hát a Zalaegerszegnek sincs a saját kezében a sorsa hasonlóan a Fradihoz, mert a Paks és a Debrecen előtte van.
3: Nincs. Tehát én azt gondolom ráadásul, hogy érzelmileg, mentálisan, fizikálisan ráadásul én azt hiszem, hogy a kupadöntőre rakták ott össze, hogy ott egy az elmúlt időszaknál jobb teljesítmény nyújtson az Zete. Ez talán valamelyen sikerült is, hiszen azért legalább korrában tudták tartani a jobb erőkbe álló Ferencvárost, viszont én nem gondolom, hogy ezután a kudarc után, ilyen utolsó másfél hónap után ez a Zalaegerszeg most túl nagy ellenállást tanúsítana majd a Ferencváros ellen.
2: Viszont nem is ezen múlik feltétlenül a bajnoki cím.
4: Hát ha azt nézzük, hogy a Győrnek van veszteni valója, ez igaz, mert a Fradi már elvesztette.
2: Hát a Győrnek van.
4: Igen, mert a Fradi már a veszteni valóját elvesztette.
2: Bocsánat, közvállok, merőben más tenne a helyzet, ha a Zalaegerszeg nyerte volna meg a kupát. Mert akkor a dacára a tényleg hogyne megsüvegelendő Európa Liga szereplésnek, akkor azért rezegne a léc a Fradi alatt, de így, hogy megvan a kupa, azért ez így egy nem vállalhatatlan az idény, de ettől még a
4: igen, tehát a veszteni valót elvesztette a Fradi, sajnos ilyen értelemben, hát az is sajnos, mert egyébként igaz, amit a Hajnal Tamás mondta, hogy most a Győrnek van veszteni valója. Én úgy látom, hogy be fogja húzni a Győr. Tehát én, ha a győri futballista lennék, teljesen feldobott állapotba, kicsit persze vissza kellene az embert fogni, de ezt azt hiszem a Borbély edző meg fogja tenni, Tehát esélyes vagyok, hiába játszom idegenbe, tehát életem nagy boldogsága lenne, hogy ott először bajnok legyek, mert azért így kell a dolgot én szerintem nézni, Győri, és hogy honnan jövök. Tehát ugye jövök 2020, mi van, igen, 24-ből
2: ja, jövök,
4: ugye az MB2-ből följutottam, tavaly voltam negyedik, ha jól emlékszem, igen, negyedik. Tehát ez egy óriási fejlődés.
2: Egy olyan borzalmas rajt után, ahol a világ összes edzőjét felállítják, kivéve Győrbe Borbély Balázst, aki azóta gyakorlatilag
4: azt szinte nem veszít meccset. Azért nem állítottak föl, mert amikor az MB2-ben megnyerte a csapata, akkor nagy bravúrt hajtott tulajdonképpen végre. De hát most ez már a múlt, tehát ebből a múltból átmenni a jelenbe, és hát a közeli jövőbe, én azt gondolom, hogy abszolút a Győrnek áll ez a bajnokság, az arany.

0: játszik egy olyan Kisvárdával, amelyiknek tulajdonképpen igazából teljesen mindegy a mérkőzésnek az eredménye. Nyilvánvalóan...
1: Révész Attila hiúsága lehet a kulcs.
0: Például akár, vagy hát nyilván úgy lépnek pályára, gondolom az élsportoló az azért mégiscsak olyan, hogy nyerni akar, gondolom úgy lépnek azért pályára, hogy nyerni akarnak, csak esetleg nem olyan a motiváció, mintha mondjuk, nem tudom, a bennmaradásért kéne küzdeni, vagy egy éremért, vagy egy dobogós helyzésért.
1: Cserébe
0: semmiért. Miközben a Győrnél, meg hát nyilván óriási lesz a motiváció, hiszen 13 év után lehet egy újabb bajnoki cím, úgyhogy...
1: És 30 évig előtte se volt, tehát az elmúlt 40 évben másodszor.
0: Így van, úgyhogy ezeket, hogyha összerakjuk, akkor óriási lehetőség előtt van a Győr, és azt gondolom, hogy élni is fognak ezzel a lehetőséggel.
1: Hati győri szurkolók vagytok, Kisvárda azért az nem Sopron, tehát emlékszem, pont Vukovics Lászlóval beszélgettem még tegnap, hogy amikor az ő két góljával lett Diós Győrben hát bajnok a Fradi. Más történet, de olyan értelemben nem, hogy utolsó forduló idegenbe nyerni kell, nem kell ragozni, és...
2: Volt közönsége a Fradinak, lementek
1: és
2: sokan
1: Diós Győrben. És akkor nem volt még autópálya, vagy csak nem tudom meddig. Lényeg, hogy ott voltak rá több, tehát tízezres nagyságrendben Fradi tábor, hát nyilván Győrből Kisvárdára tízezer győri, nem biztos, hogy elindul, de azért, ha én győri szurkoló vagyok, én azért elindulok.
3: Én biztos, hogy elindulnék. Én már lehet, hogy már úton lennék.
1: Már ott lennék.
3: Igen, vagy legalábbis a környéke lehet, hogy Egert útba ejtettem volna, úgy... Ha nem is fél úton, de kétharmad úton.
1: Arról nem is beszélve, hogy mi lesz szombaton és vasárnap Győrben adott esetben, mert erre szokta mondani kiváló kocsmáros barátom, hogy amikor mit tudom én, a Dortmund kiverte a nem tudom kit, Paris Saint-Germain-t, hogy most Dortmundba szeretnék kocsmáros lenni. Tehát ő valószínű szombat-vasárnap Győrben szeretne kocsmáros lenni, ha az Eto'o bajnok.
3: Én tényleg azt gondolom, hogy ilyen helyzetben, amiben a Győr van. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy ez a Győr ne tudná ilyen helyzetben megverni. Tehát ez életük lehetőség, és erre mindig elmondom, hogy persze, vagy lehet, hogy elviszik Vitalist, vagy Csingert, most mondok valamit, elviszik a Fradiba, lehet, hogy nem így lesz, lehet, hogy külföldre.
1: De nem
3: ugyanaz lesz a Fradinál, ugye most is nyertek sorozatba 8-at. Hát most nem,
1: még csak
3: bocsánat, igen, 7-et, de hogy azért a 5. meg 6. bajnoki címnek nem ugyanaz a súlya, mint amikor egy Győrrel bajnok vagy, amiről pont beszéltünk, hogy 13 éve, azelőtt meg a 80-as években még a Verebese, tehát hogy szerintem sokkal nagyobb súlya van. Én ezt gondolom, most, ha már Dortmundot mondtad, bár a Dortmund azért nagy klub, de azért a Dortmunddal is mindig azt gondolom, hogy nehezebb bajnoki címet nyerni, és ezért értékesebb, mint a Bayernnel.
1: Na most egyébként, ha már itt tartunk, a legutóbb, amikor a Dortmund közel volt a bajnoki címhez, csak hogy a Győrnek a Kisvárdán milyen feladat vár a Győrre, a Dortmundnak annyi volt a teendője, hogy otthon legyőzze a Mainzot.
3: És nem sikerült.
1: Nem sikerült.
3: Igen, 3-3?
1: 2-2 lett, azt hiszem 2-2 lett, na mindegy, szóval igen. Ez fájdalmas emlék, tehát van ilyen, hogy, van ilyen, hogy valakinek nem sikerül az, ami, és úgyhogy a Mainznak tök mindegy és volt, azt még tegyünk hozzá.
3: Így van.
0: Igen, ezért mondtam az előbb, hogy persze papíron teljesen egyértelmű a helyzet, a győriek életük lehetősége előtt, jó formában, a bajnoki címért nyilván nagy lendület, stb. És akkor ott van a Kisvárda, akikről azt feltételezzük, hogy különösképpen nem fontos nekik ez a meccs, ami egyébként így is van, mert nagyjából tényleg, ahogy mondtad, a semmiért játszanak, de hát...
2: És azt mondja nekik Révész Attila, hogy mutassátok meg ezeknek, mármint ugye a bajnok jelölteknek, kicsit provokálja őket.
1: Révész Attilát nem ismerem egyébként személyesen, de mondjuk a megnyilvánulásait, igen. Révész Attilát így ilyen értelemben ismerve azt gondolom, hogy ő élvezi ezt, hogy ő királycsináló lehet,
2: persze,
1: vagyis az
2: persze,
1: ő csapata, nyilván. És ebből még történhetnek meglepetések.
3: Én egy dolgot tudok elképzelni, vagy azt nem mondom, hogy kíváncsi vagyok rá, de talán valamilyen szinten igen, kíváncsi lennék rá a Győrre abban a szituációban, ha az a 60. percben döntetlen.
1: Most még türelem van.
3: Egészen biztos vagyok, hogy a Győr dominálni fog, nyomni fog, meg lesznek a helyzetei. Most az, hogy ebből mondjuk semmi nem megy be, és 0-0 állnak, vagy bemegy a Kisvárda, meg egyszer megkontra az ügyet, és egyet.
1: 2003.
2: Ugyanezt akartam mondani.
3: Mi történik akkor a Győrrel, hogy elkezdenek el remegni, izgulni, na, ez szerintem ott egy érdekes kérdés lenne, de a 60. percig én majdnem biztos vagyok a játék képében, ott, ha döntetlen, az egy nagyon érdekes, de még más mondok, ha csak egy elvezet a Győr, ott mit választanak, hogy őrizzük? Vagy mi az a pont, amikor 80.
4: Nyílja ki, amikor úgy

0: Ja, igen, a meccs,
1: tehát,
0: hogy...
1: tehát ezek lennének az érdekes. Tehát ha a 60. perctől döntetlen, vagy csak egyen vezet a Győr, ott jönnek az érdekes kérdések. Addig számomra nem tűnik a játéképe, mondjuk úgy, hogy kitalálhatatlannak, vagy túl izgalmasnak, mert abban biztos vagyok benne, hogy ez a Győr ki fog menni, és mint az oroszlán, és hajtani fog, és dominálni
2: úgy
1: fog.
2: Úgy fog kimenni, mint az tehát ha Borbély Balázs, tehát a Borbély Balázs helyében, Borbély Balázs helyében, ti hogyan küldenétek az oroszlánokat?
3: Hát úgy, hogy gyerekek, arénába. Ne legyen a 60. percben döntetlen.
2: De annyi.
3: És ne is egy góllal vezessünk. Tehát nem azt mondom, hogy ráküldöm őket, de türelmesen szerezzünk egy két gólos előnyt a fél időben, és ez az erőviszonyokat tekintve egy abszolút reális dolog, én szerintem. Tehát nyilván a taktika is, tehát nem az van, hogy nekik fognak dőlni, megnézik, annak ellenére nyilván, ugye, ahogy mondtuk itt félig poénból, de szerintem lehet ezt komolyan is venni, hogy Révész Attila valószínűleg szerintem a kisvárda játékosok önbecsülését feltüzeli, ha ez képzavar egy kicsit, de körülbelül érthető, miről van szó, akkor lehet, hogy ebből egy nagyon jó meccs kerekedik.
2: Megpiszkálj.
3: A felpiszkálj az más, mint a megpiszkálja, de mindegy, szóval a lényeg, hogy ebből egy nagyon jó meccs kerekedett, de szerintem a Győrnek azért fél időben vezetnie kell két góllal. És akkor nem jön el a 60. percbe a döntetlen és a egy gólos előny. Én szerintem.
2: Na mindegy, jó lesz.
0: Nem tudom, hogy milyen öltözői beszéd fog elhangzani majd a kezdő sipszó előtt, de azt gondolom, hogy azért lehet, utólag ugye mindig kikerülnek, nyilván nem feltétlenül az NBA-ből, bár most már ugye Robi Kinnek a beszédei sokszor megjelennek a közösségi médiában.
1: Rossz éjjel, amikor 2017-ben bajnok lett a Kispest, ugye a videóton ellen, az is utólag kikerült, hogy milyen videót játszott le a játékosoknak egyébként.
2: Igen, hát ez a Kínről mondjuk meccs utáni beszédek szoktak kikerülni, meccs utáni, nem meccs előttiek.
0: Ezért mondom, hogy de aztán bizonyos nagy bajnokságokból, meg nem tudom, tornákról ugye, néhány év elteltével azért kikerülnek, hogy a nem tudom milyen edzőfenoménok, Ancelottitól elkezdve, nem tudom, Mourinhoig, ki milyen módon próbálta tüzelni a játékosait, úgyhogy hát utólag majd biztos, ha a Győrnek sikerül a bajnoki cím, akkor majd biztos, vagy hát remélem, hogy egyszer majd meg fogjuk tudni, hogy mi hangzott el az öltözőben a meccs előtt, de azt gondolom, hogy igen, úgy kell, biztos, hogy úgy kell pályára küldeni ezeket a játékosokat, hogy ebben ne legyen kérdés. Az egy másik ügy, hogy elméletileg talán nem is kellene ilyen motivációs beszédet tartani, hiszen szerintem ezek a játékosok pontosan átérzik a súlyát annak, hogy ez most miről szól ez a mérkőzés.
1: Egyébként én, ha már egy szóba került, hogy ki hogy küldeni pályára a Győrt, én egyébként úgy küldeném a pályára, hogy ugye a full teljes pressinget, teljes nyomást, azt azért nem tudod 45 percig, én úgy küldeném ki, hogy 10 percig teljes gőzzel, teljes sebességgel. Ha hiba csúszik, akkor is van 80 percet. Tehát, hogy én biztos, hogy ott a első 10 percet, azt én úgy küldeném ki, hogy ezt most úgy nyomjátok meg, hogy lehetőleg 10 perc után meglegyen az egy.
2: Igen, mert azért döntetlen meg nem elég. Tehát nyerni kell, valahogyan nyerni kell.
1: Úgyhogy én ezt választanám, és utána 10 perc után lehetne egy visszafogottabb, labdabirtoklós, türelmes, de domináns játékkal. Meglátjuk, hogy mikor sikerül. Amit
2: szokott egyébként a Győr.
1: Igen. Amúgy. Meg a Vitálisnak egyébként a kreativitása azt szerintem majdnem minden meccsen kijön, tehát hogy ott a Győrnél pont az a jó, hogy ebből a nyomásból nagyon gyakran van gól, mert egyszerűen kreatív maga a csapatjáték, ebben egyébként szerintem kulcs szerepe van Vitálisnak, ezt egyszer már mondtam is, te lehet, hogy hallottad is, hogy minden elismerésem Tóth Alex, és jó helyre ment meg minden. Nekem Vitális még jobban tetszik, mint Alex, még ezt mondom úgy, és akkor is megjegyezted, és hogy más poszt.
2: Nem teljesen ugyanaz.
1: De ennek ellenére nekem nagyon-nagyon tetszik az ő játéka. Kimagaslóan, kiemelkedően a idény úgy felfedezett, hogy nyilván már lehetett látni, hogy tavaly is, hogy jó, de szerintem akkorát ugrott, akkorát lépett előre. Ez a Győr nélküle nem lenne bajnok. Ebbe biztos vagyok.
3: Sokoldalúbb talán, mint az Alex. Én szerintem.
2: De nem is ugyanaz a posztály.
3: De oké, de attól még értjük,
2: hogy 6-os, 8-as mondjuk.
3: Igen.
1: De a kreativitás nekem nagyon tetszik.
3: Ezt akarom mondani. Nem,
1: volt egy rossz meccse. És ott rúgott egy olyan gólt egy ritmusváltásból, hogy ez a klasszis, amikor nem megy, akkor is rúgsz egy gólt.
2: Na, de ha már Vitális, ugye a héten lett válogatott keret még akkor is, ha az még odébb van, amíg majd játszunk a nem is tudom, finnek, kazakok?
3: Igen, igen, igen, igen. Ők.
2: Na, olyan messze van, hogy meg igen. Annyira tét nélküli,
1: igen,
2: hogy...
1: Igen, igen, igen, igen, és akkor Kazak-Debrecen.
2: És Kazak-Debrecen, így van. És a válogatott keretben az, hogy Vitális ott van, az már teljesen egyértelmű, tulajdonképpen Schön is, főleg, hogy ugye az ő golyába vertük meg a szlovénokat. Schünger nem csak ott van, eddig is ott volt, de biztosra veszem, hogy pályára is lép, mert ezt Marco Rossi is megerősítette. De most már Tóth Rajmund is ott van, úgyhogy a győriek szépen fokozatosan ellepik a válogatottat is. Egyébként kik lepjék el, ha már a magyar NB1-ből tervez Rossi. Kérdésem, a kérdés az két féle, az egyik az, hogy ez lelkületileg mennyit jelent maguknak a győrieknek, mert szerintem sokat, hogyha...
3: Ha marha sokat,
2: hogyha kapnak egy emekőt, a másik az, hogy ebből a négy emberből nyártól hány játszik Győrben, mert a világ nem csukott szemmel jár, és azért mondjuk adott esetben, ha a Győr bajnok, akkor nem baj, ha a BL selejtezőben egy összeszokott ütőképes Győr játszik.
1: Tamás, mi erről beszéltünk egyébként. Na, pont ide most a stúdióba jövett.
0: Meg a ezt hallgató. A véleményemet fogalmaztam meg itt éppen a Jocinak, ahogy érkeztünk ide a stúdióba, hogy ugye most, hogyha a Győr megnyeri a bajnokságot és indult a BL selejtezőbe, közben a Ferencváros ugye Európa Liga, akkor az lenne a jó.
2: Ez a legjobb alaphelyzet az a két magyar csapathoz az alapszakaszban. Mert...
0: Így van. Na most, de ahhoz viszont, hogy eredmény legyen ebből, vagy hogy eljussunk tényleg odáig, amiről már évek óta beszélünk, hogy milyen jó lenne, hogy két nemzetközi kupában is legyen, vagy ugyanabban, de az a lényeg, hogy legyen két főtáblás csapatunk.
2: Na, Győr meg ugye nem lesz kiemelt, persze.
0: Nyilván nem egy egyszerű dolog, de pont ezért tök jó lenne, hogyha ez a keret egyben maradna, vagy nagy részében egyben maradna, meg ott maradna a vezetőedző, és ebből még ki lehetne hozni valami nemzetközi szereplést. Csak ugye azt nem tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a bajnokság így ér véget, ahogy most felvázoltuk, tehát a Győr bajnok lesz, a Ferencváros ugyan kupagyőztes, de ezüstérmes, és akkor nem tudjuk, hogy Robi Kinnel mi fog történni, a Fradi keretével mi fog történni, a Győr keretét végképp ugye nem tudjuk, mert pontosan úgy van, ahogy mondod, hát ezeket a játékosokat azért sok helyről figyelik, valószínűleg nem csak Magyarországról, hanem már külföldről is, tehát azt gondolom, hogy például Vitális...
2: Elég, ha egy Schünger vagy egy Vitális megy, és akkor már tehát óriási bajok
1: van. Én három emberről tudok, akit télen már vinni akartak. Vitális, Bembo Ali, meg a Piscsúr.
2: A Piscsúr azt hiszem megy is.
3: Megy is, így van.
1: Hát csak itt arra, ugye én azt mondtam, hogy ezt úgy lehet, tehát nehezen látom, hogy ezek a labdarúgók maradjanak. Én ezt úgy tudom esetleg elképzelni, ami a Győrnek jó, tehát hogy esetleg fő tábla közelében navigálni a Győrt. Ugye, mivel a BL-ből indulnak, ezért két botlási lehetőség van még ahhoz is, hogy a konferencia ligába kerüljenek, hogy esetleg nem július elején adják el, hanem mondjuk augusztus elején, közepén, amikor már megvan az a kellő számú párharc megnyerése, hogy legalább a konferencia liga biztosított
2: tehát, legyen. Tehát a Fradi, amikor
1: de
2: a BL főtábla
1: küszöbben látom, hogy a Vitális marad. Egyszerűen nem látom. De ja. A Csingert se látom, a Bembo Alit se látom, meg a Piscsút sem. Tehát
2: ez így elég nagy érvágás lenne, ha ezek így négyen egyszerre mennének. Maradjunk annyiba.
3: Nem vagyok menedzser, de tulajdonképpen én nem, tehát itt a 21. században ilyenre appellálni, hogy klubhűség, főleg úgy, hogy lenne klubhűséged. Hát
2: főleg egy légiósnál.
3: Jó, persze, főleg így van.
2: Hát de most egy Vitálisnál, meg egy Csingernél adott esetben, vagy egy Tóthnál adott mondani. Esetben még létezik.
3: Ezt akartam mondani, bár mondtam a 21. században ez nem igazán, hogy mondjam, feltételezhető, de el tudom képzelni, hogy ezek a srácok kötődnek Győrhöz. Na most akkor milyen szerződést kössek velük? Mert ez ugye logikus, amit mondtál, hogy akkor úgy kéne, hogy ha már ugye a BL-be nem jutok be, de bejutok akkor a konferencia ligába esetleg. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy rövid távú szerződések. Azt, hogy nem vagyok menedzser, nem tudom, hogy ott mik az anyagiak. Tehát azt mondom neki, figyelj, kössünk egy évre szerződést, megnézzük, hogy akkor mi lesz a nemzetközi porondon, esetleg a konferencia ligában, ha már nagyon erőre szaladunk, és akkor utána elengedünk, nem állunk az a te karrierednek az útjába. Balázs Ferencváros, Tóth Tele. Így van, még az hát ára is megy föl.
2: Hozzáteszem, nyilván van az a vétel, átlás Tóth Alex, amikor bármi van,
1: és bármikor
2: ott nem volt mérlegelési szitu, mert semmi garancia nem volt, hogy még egyszer ilyen ajánlat érkezik, és azért a Győr sincs abban a helyzetben szerintem, hogy csak
1: meg egyébként akkor legyünk igazságosak egyébként, azért a Győr bajnoki címében azt gondolom, hogy szerepet játszott a Varga és a Tóth Alex téli eladása.
2: Egyértelmű.
1: De olyan ajánlatot kapott a Fradi, illetve nyilván a Vargánál tekintettel
2: egyébként voltak az ott eddigi, is olyat kapott szerintem.
1: Igen, olyan érdemei vannak, hogy nem görítettek e felé akadály, miközben azért azt gondolom, lehet, hogyha csak az egyik marad, mondjuk akkor mondjuk
2: igen, de Tóthnál

0: Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. Visszatér a József Nádor térre a pénzügyminisztérium az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának. Hozzátette, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Visszaemelték a sínre és elvontatták a Gyomaerdőnél tegnap kisiklott vasúti kocsikat. Ezt a MÁV vezérigazgató jelentette be a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a szakemberek azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Hozzátette, a sérült járművek elvontatása után a balesetben nem érintett vágány járhatóvá vált. A vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között, de késések még előfordulhatnak.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-oson Iván Várda felé a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó. A 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen is, Budapest felé. Biatorbágy térségében szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Estig többnyire napos idő várható, majd délnyugat felől beborul az ég és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc Nemzeti Sportkör Elpap Istvánnal és Kis Tamással, Turi Gáborral és Gergerics Józseffel. Mindjárt futball VB-zünk, hiszen ugye az ember hajlamos ugye elsiklani a felett, hogy mindjárt kezdődik, tehát most már kevesebb, ide egy hónap van a rajtig, de Turi Gabi még szeretne valamit mondani.
4: Igen, egy lényeges dolog, tehát azért örültem meg, hogy lehet korábbi dolgokról beszélni, ugye, mint a Fradi Nyíregyháza, tehát hogy nem az Etóval kapcsolatban, tehát én azt gondolom, hogy Borbély Balázs maradni fog a Győrben, és ugye a kirakat a Vitális, ugye meg a Kripics, tehát azok a játékosok, akikről beszéltünk, ugye Tóth Rajmund, tehát ugye akiket elvinnének, viszont azért a Borbély egy olyan edző, aki tudja, tehát ez ugye a kirakat, és hogy mi van a raktárban, azt viszont tudja szerintem az edző. Ezért egy nagy kérdés még az, hogy eligazolnak-e ezek a srácok, vagy maradnak Győrben. Nyilván attól is függ, hogy milyen az utánpótlásnak. Be tud-e valakit hirtelen le tud-e akasztani az utánpótlásból a Borbély? Ennyit akartam csak az előző témához hozzáfűzni, aztán Pista említetted volt, hogy hát várjuk a VB-t, hát én úgy magamban néztem, annyira nem, de ez magánügy.
3: Na, de ha várod, ha nem, kell fog kezdődni. Megnyugtatlak, el fog kezdődni.
4: Jó, világos.
3: Mert ugye ott most úgy nézünk ki, hogy hát most még nem kellett ugye végleges kereteket leadni, most ilyen 55-ös kereteket a legtöbb csapat adott, de a jövő héten várható, hogy már egyre többen véglegesítik a keretüket, ugye a legfrissebb pillanat, amellett, hogy a braziloknál Ancelotti bő keretében ott van Neymar, ami már jó, mert Neymar jó.
5: Kinek?
3: Hát jó, de most egy átlag brazil szurkoló az ettől szerintem sír örömébe, aztán majd meglátjuk.
4: Lehet, hogy dörzsölt az Ancelotti.
3: Hát egyrészt majd meglátjuk, hogy tényleg ott lesz-e, másrészt meg ha ott lesz, akkor mennyi hasznát veszik. Na, de ami a legfontosabb, hogy a franciáknál azért ott már nem 55-ös keret van, a franciáknál Kamavinga kimaradt, és mondjuk

0: és mondjuk melyik az a reál játékos, amelyik nem fér be egy bővilágbajnoki keretbe, hát a választ Didier Deschamps megadta, például Kamavinga.
1: Tehát szerintem ez mindent elmond a francia válogatott keretéről, hogy a Real Madridból valaki nem kerül be, még akkor is, hogyha egyébként szerintem Kamavinga nem futott egy túl nagy szezont. Egyébként a franciák nem bőkeretet hirdettek, hanem ők rögtön úgy döntöttek, hogy egy 26 fős utazó keretet hirdetnek.
0: Mint hogy ma a belgák is egyébként.
1: Igen, ott meg a Lukaku került be például. Ja. Én egyébként, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, néztem ezt a francia keretet, és az első dolog, ami nekem bevillant, hogy a francia válogatott, és ez tudom, hogy a sportban nincs, lehetett volna az első, amelyik háromszor egymestem világbajnok. Én nekem ez ugrott be erről a keretről, tehát én ezzel azt mondom, hogy szerintem a franciák a legnagyobb favoritok.
2: Is nyer.
1: Nem biztos, hogy megnyerik, persze, mert az
0: erre
1: azért
0: nem. Négy évesen voltak gyengébbek, és nem nyerték.
1: De ugye nyertek 18-ba, 22-be, 11-esekkel drámai körülmények között bukták el a VB döntőt, és én azt gondolom, hogy a francia-spanyol duó szerintem a legnagyobb favorit, de azért gondolom egyikünk se lepődne meg, hogyha a franciák emelhetnék magasba a trófeát. Tehát csak azt akartam, hogy
2: igaz,
1: ez a generáció,
2: ugyanaz a vélemény.
1: És benne volt a három.
2: Argentina, igen. Argentina igen,
0: a keret kialakításban, csak mert itt közben itt magam elé vettem a kereteket, pillanatnyilag az argentin keretben még 6 kapus van, ezzel mindent elmondtam. Az
1: argentin 55-ös
0: kérdeket. Hát hogy nem, mindent elmondtam az argentin keret szűkítésről, ott még van tennivaló, de minden második játékos olyan a keretben, hogy a világ bármelyik keretében.
1: Messi szép búcsúja, vagy hogy mondjam, bronzmeccsnek a helyszíne Miami. Tehát, hogy... De egyébként szerintem nem jut el az argentin válogatott, addig ez csak az én tippem.
0: Hát meg most Lionel Messi, ott azért nem tartsunk már, egy bronzéremnek annyira örül. Hát
1: nem, de ott Miami-ba el lehet búcsúzatni, de mondom, szerintem egyébként ez az argentin válogatott nem fog addig eljutni.
0: After party nála.
1: Szerintem nekik ez a VB az after party maga.
0: Ja, hát igen, egyébként a VB az egy nagy after party valóban, főleg, hogy Amerika ugye társrendező. Jó, hát ezek, jó, tehát franciák, spanyolok, na akkor várunk további tippeket.
3: Igen,
0: mert az argentinok akkor ezek szerinted bronzmeccs se, brazilok, arra mindenki legyinget.
3: Ami a kereteket illeti, picit messzebbről indulok, és akkor gyorsan összefoglalom, ami a kereteket illeti, nem mindenki, a legtöbben igen, ezt a nagyon bő keretet hirdették meg, de azért vannak, úgy, ahogy mondod, ma például a belgák, Lukakuval, ugye, aki...
0: De az már végleges keret a belgáknak.
3: Igen, ők például végleges keretet hirdettek, de például a bosnyákok is egy majdnem végleges keretet hirdettek.
0: Na nézzük, ugye 18-a hétfő, csak most a komolyabb csapatokat mondom, a horvátok azok semmilyen keretet eddig nem hirdettek, hétfőn végleges keretet hirdez Zlatko Dalic. Thomas Tuchel, az angolok, jövő pénteken, tehát pont egy hét múlva ilyenkor, ha itt ülünk, tudunk róla beszélgetni, akkor Thomas Tuchel akkor fogja az angol keretet hirdetni. A portugálok kedden fognak végleges keretet hirdetni, ami mondjuk szintén azért méltó nyilván, vagy méltó lesz nyilván majd a figyelemre.
3: Kapitány ma nyilatkozott Ronaldóról egyébként.
0: Na tehát...
3: Hogy nem a jelenlegi teljesítmény alapján dől el, hogy ő ott lesz-e, vagy nem. Tehát gyakorlatilag arra utalt, hogy mindenképpen persze természetesen tagja lesz. Hát
1: mondjuk ezen az kihirdette Lenny Joseph.
0: Lenny Joseph, így van.
3: Ott van Lenny Joseph.
0: Arról beszélgetünk, hogy milyen plusz motivációt jelent mondjuk Tóth Rajmundnak, hogy válogatott. Hát Lenny Josephnek milyen plusz motivációt jelent, hogy ott van a VB-n. Osztrákok is hétfő hirdetnek, mert nálam például ennyi szubjektivitás belefér az osztráktól, sokat várok, szóval simán azt mondom, hogy első 8, vagy negyed döntőig elmehetnek. Már az EB-n iszonyú jók voltak, csak valahogy törökök, vagy kikellen estek ki, ilyen megmagyarázhatatlan módon.
1: Egyébként szerintem minden VB-EB arról szól, hogy melyik lesz az a csapat, amelyik nem a nagyok közül kikerül, mint jól játszó és sokáig jutó válogatott. Én meg Norvégiát mondom egyébként. Tehát,
3: de ugye? Mert mindig előbb beszélsz, mint én. Pontosan ezt akartam mondani.
0: De
3: hogy
0: tőlük mindenki várja azért.
3: Igen, ugye a selejtezők miatt itt most azért van egy elég nagy hype a norvégok kapcsán.
0: Bocsánat, spanyolok csak május 25, tehát még hétfőhöz egy hétre.
3: Igen, de ők meg úgy... Meg
0: jó, kicsit, jó. Ott kicsit, is mindegy ki van abban 26-ban.
3: Ezt akartam mondani, hogy mindegy, mikor hirdetnek keretet, mert hát azért tudjuk, hogy a spanyol válogatott az nagyjából milyen erőkből fog állni.
1: Igen. Igen, egyébként a norvégokra azt gondolom, hogy 8 minimum.
3: Hát megvan rá az esélyük, persze majd meglátjuk, hogy mi történik, meg ugye az első 48 csapatos VB
1: a 8-at döntőbe.
3: Így van, tehát bármi előfordulhat. A brazilokra rátérve nagyon kíváncsi leszek, hogy Ancelotti mit tud kezdeni itt. Ugye én azt gondolom, hogy itt a kapitány személye, a szövetségi kapitány személye lesz a kulcs. Ha emlékeztek arra, hogy miket beszélgettünk a Real Madridról, hogy ott játékos uralom, meg ez, meg az, ugye most ebben a szezonban is voltak ilyen problémák, és akkor a Xabi Alonso menesztése, meg a játékosok megmondják, hogy
0: hát, meg ami most van,
3: összeverekednek,
2: hát,
3: meg
2: ilyen a nem problémák
3: tudom. Ugye mindig ilyen na de amikor Carlo Ancelotti volt ott, akkor ezek mindent megnyertek, és lehet, hogy voltak nézeteltérések, de ez kifelé nem ment, és viszonylag rend volt. Tehát
0: Delboszkénál volt még ez.
3: Delboszkénál is, én meg az Zidánnál.
0: Hát a Lókupec bajuszával hazott, összerántotta a szemöldökét, szerintem vigyázba álltak a
3: királyok. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a braziloknak ez egy jó választás volt, mert hogyha Ancelotti képet, tehát hogyha nem nagyon sütteti a hasát sokat a Copacabanán, és nem viszik túl sok koktélt, hanem oda tud figyelni, akkor szerintem rendbe tudja.
0: Szerintem, szerintem akkor is oda tud figyelni, ha sokat sütteti a hasát, és sok koktélt iszik. Majd a VB alatt ne tegye, de, igen, akkor, ne, de hát, akkor nem is tudja.
1: Ugye, nem is abban is fogja.
3: Tegnap hosszabbítottak a szerződést.
0: Ja, és azon fennakadtam egy picit, mert brazil kapitány a VB előtt hosszabbítani.
3: A következő VB-ig ráadásul. Tehát ugye gyakorlatilag
1: szerintem a játékosok felé jelzés.
3: Valószínűleg.
0: Igen, igen. Mit kell a braziloknak elérniük, hogy egy dacára ennek tényleg a hivatalába maradjon?
1: Minimum negyeddöntő.
0: Hát szerintem minimum elődöntő.
1: Most, hogyha negyeddöntőbe kikapsz a franciáktól, mondjuk egy tizenesek, akkor nem biztos, hogy én elküldöm. Ja. De ezért mondtam, hogy a negyeddöntőt el kell érni egy brazil válogatottal.
0: De jó, de azt el is szokták, tehát ott szoktak kezdődni a nagy bajok. Jön egy európai csapat, aztán brazilok mennek haza, most már ezer éve.
3: Ez is előfordult, oda akartam kiukadni, hogy tegnap, amikor Ancelotti szerződés hosszabbítását írtam, akkor ugye picit szokás szerint ilyet
0: ja, megszoktuk. Már hogy a róla szóló cikket.
3: Nem magát a szerződést, mert sajnos nem én írom, akkor nem itt ülnék.
1: Fennakadtam egy pillanat.
3: Nem magát a hírt.
1: Ugye elképzeltem.
3: Magát a hírt, amikor írtam, akkor ugye egy kicsit jobban megnézegettem Ancelottinak a kis névjegyét, és egyébként hát július 10-én lesz a születésnapja, ezt még a Jocinak mondtam is, hogy a VB előtt lesz 67 éves, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ez az első szövetségi kapitányi állása, mert másodedző volt az olaszoknál 94-ben, az még ugye nem szövetségi kapitány, ja. És egyébként meg 1400 nem tudom hány meccs van a fejében, és nyert 5 BL-t, és tehát hogy tényleg egy zseniális edző. Ha valaki, tehát ha neki nem sikerül rendbe rakni a brazil válogatottat, és nem lesz eredmény, akkor szerintem teljesen mindegy, kit neveznek oda ki, tehát akkor ha neki nem, akkor senkinek. Úgyhogy én mondjuk a...
2: Hát nem is neveznek ki, mert most hosszabbítottak, igen, most a vízből mondom.
3: De na. Igen, tehát a négy közé szerintem a braziloknak, ha minden rendben van, akkor illene bejut. Ráadásul nem Európába játszanak, tehát picit talán ilyen szempontból az argentinoknak is jobb.
0: Tehát a 7-1 se Európában volt mondjuk.
3: Ez igaz. Sőt, olyannyira nem Európában.
0: Hanem otthon.
3: Igen.
0: Na, egyébként ha már 7-1, ugye Julian Nagelsmann, mert németekről egyetlen szó se esett még, a Julian Nagelsmann, ő megmondta, hogy ő semmilyen keretet nem fog hirdetni, amíg véget nem ér minden, amiben benne van a kupadöntő is, mert azt hiszem jövő szerdán játszák, és akkor utána, addig senki se foglalkozzon ezzel, de életek milyenek lesznek például, hogyha mindenki egészséges, tehát feltételezve, hogy mondjuk Havertz már meggyógyult, Musiala meggyógyult, csak még nincs elég meccse, Wirtz összeszedi magát, mert azért van potenciál a németekben.
2: Csak hát a Musiala és a Wirtz formában nagy van, akkor kérdés. Azt mondom, hogy igen. Hogy akkor nagyon nagy potenciál. Akkor VB esélyesek. Nagy kérdés, hogy milyen napot fognak ki, vagy milyen egy hónapot
0: fogalmazunk. De mondjuk bármelyik komolyabb csapatnak azért a VB az gyakorlatilag két héttel a VB kezdete után kezdődik.
1: Hát én ezt...
3: Főleg így a 48 csapatos.
1: Én ezt már pedzegettem, hogy ugye nagyon sok...
0: A németek, bocsánat, ilyen csoportban vannak, Curaçao.
3: Igen.
0: Ekvador és elefántcsontpad. Innen kéne bekerülniük a kettőbe.
1: Jó, egyébként erre meg azt mondom, hogy ez messze nem a legkönnyebb csoport egyébként, mert ebben van egy dél-amerikai, meg van egy afrikai, aminél én azért össze tudtam volna állítani könnyebbet. Most nem azt mondom, hogy ez nem abszolváltó.
0: Viszont cserében az egész VB vélhetően leggyengébb csapata is itt van, mert Curaçao alatt azért nem sok van. Biztos, lehet, hogy van, de...
3: Jordániát meg Üzbegisztánt nem tudjuk annyira, bár valószínűleg a Curaçao gyengébb náluk is. Hát, de
1: meg, tehát, amit én itt elkezdtem, hogy már amikor 7 meccset, a 7. meccs volt a döntő, tehát akkor azt pedzegettük, hogy aki nagyon jó rajtól, az általában nem fog kitartani. Itt most abszolút azt gondolom, hogy a csúcsformát azt az edzőknek kifejezetten úgy kell felépíteni, hogy a kieséses szakasztól, igen, addigra. Tehát nyugodtan lehet terhelésből csinálni a csoportkör, mert csak azért is, hiszen a 12-ből 8 harmadik tovább jut.
0: Ja.
1: Tehát, hogy magyarán, ezzel csak azt akarom mondani, hogy
0: nem mindegy, milyen ágra kerülsz, tehát azért azt is nézni kell.
1: De... Nyilván, de én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy hogy én azért nem lepődnék meg, hogyha nagy esélyes válogatottak meglepően gyengén futballoznának a csoportkörben, mert egész egyszerűen ez nem tud kitartani. Tehát itt már arról beszélgettünk, hogy ez egy 6-7-es torna majdnem, nem tud kitartani a forma. Tehát lehetetlen az, hogy az elején elkezdjük csúcsforma, és akkor te világbajnok leszel. Bocs, nem leszel.
0: Én arra emlékszem, hogy Joachim Löw-t kérdezték egyszer erről formaidőzítésről a 2014-es VB győzelem után. És akkor Löw mondta, hogy azt mondja, hát úgy nem lehet. Olyan nincs, hogy most beállítasz egy csúcsformát 5 hétre, olyan az nem létezik. De azt lehetett tudni, hogy első meccs Portugália ellen. Tehát tudtuk, hogy azon nagyon sok múlik. Szóval úgyis tovább jutunk valahogy a csoportból, de ha azt nyerjük, akkor végképp biztosan. Tehát arra beállítottuk. Azt is tudtuk, mondja, hogy ha minden megfelelően alakul, akkor lesz egy meccsünk a franciákkal a négy közé jutásért. Azt tudtuk, azt mondta, hogy én úgy gondoltam, mondja a Löw, hogy az a legerősebb csapat, legerősebb létező ellenfél, akit kaphatunk. Tehát arra kifejezetten. Azt mondja, és a végét meg nyilván ott már nem, nincs könnyű ellenfél, ott már mindenki egyformán fárad, de azt mondja, nem arra kell a csúcsformát, mert arra senki se tudja, oda el kell jutni. Tehát ő azt mondta, hogy ő a portugál, az 4-0 lett, meg a francia, ott meg a Hummels fejesével nyertek a németek, tehát ezt a kettőt hozták, és egyébként aztán világbajnok is tettek, most a 7-1-re
1: volt egy 7-1.
0: Jó, de arra nem lehet formát hegyezni, az egyszerűen így sült el, mert ilyen egyszer van az életben.
1: Igen, meg az egy gyengébb brazil válogatott volt, ezt tegyük hozzá. Szerintem az nagy meglepetés hát, volt még az is, hogy hazai pályán elvergődtek
0: hát
1: a négy
0: közé. Úgy volt gyengébb, ráadásul megsérült a Neymar, és kisárgázta magát a Thiago Silva arról a meccsről, de ettől az még nem 7-1, emiatt igen, lehetett volna 3-0. Na, mindegy. Jó, futball vébeztünk, most a futballról térjünk le, főleg, mert már 16 óra 50 perc van, és azért annyi minden van még. Például tegnap ugye volt egy szerb-magyar férfi kézilabda világbajnoki selejtező, hát ott nyilván a szerbek is nyugtatót szedtek, amikor megtudták, hogy velünk játszanak, meg mi is, amikor megtudtuk, hogy a szerbekkel, mert itt azért ilyen litvánokkal, meg Izraellel szoktunk játszani ebbe a fázisba. Hát nem néztünk ki jól a meccs egy jelentős részébe, de Hajdú Jánossal beszélgettem itt a tenapi meccsről, ott végül is abban maradtunk, hogy jókor lett vége. Tehát pont akkor lett vége, mert többször visszajöttünk, egyszer már visszajöttünk mínusz 6-ról 2-re, aztán megint elmentek 7-tel, és abból megint visszajöttünk 2-re, és ott fújták le a meccset, és vasárnap Veszprémben van 17:30-tól a visszavágó, itt a Nemzeti Sportrádióban is, meg az M4 Sporton. Azért mínusz 2-ről mondjuk egy jó teltházas veszprémi csarnokban azért tovább lehet jutni, azt meg azért tegyük hozzá, hogy itt nem csak a VB, hanem még az adott esetben az olimpia is kockán forog.
2: Nagyon jót mondott Ajdujan, és hogy jókor lett vége, mert mondok...
0: Mondjuk azt én mondtam, csak jó, a vele való beszélgetés.
2: Pista, nagyon jót mondtál.
0: Köszönöm
2: szépen. Tehát a 28. percben 17-11 volt mondott, oda, a 34-ben 21-15-re vezettek a hazaiak, 39-ben
0: följöttünk
2: 22-20-ra, de aztán 42-ben egy 25-20-as zakóra álltunk, és aztán ugye visszatért... A 9. 30-23.
0: Az volt a legmelegebb.
2: Így van. És aztán a vége lett a 30-28, tehát most
0: igen,
2: akkor...
0: Igen, de a 30-23-nál csodálatos módon az addig szinte semmit se védő kapusaink közül Palasics elkezdett így védeni, van, és van, ugye a kézzeladda már csak olyan, hogy hopp, hirtelen elkezdett
2: igen,
0: zárni
2: szóval jó lenne,
0: az
2: hogyha a kapusok jó formában lennének, és akkor ugye azt mondta a Csema Rodriguez előtte, hogy 50%, hát esély, na jó, hát ez a világos.
0: Mondjuk most azt mondta, mondom, hogy egy 4-5 góllal kaptunk volna ki, akkor se lenne gond. Hát mondtam, jó, de mennyivel jobb, hogy csak 2-vel.
2: Hát azért
0: meg egyébként az első félidő után az volt a statisztika, hogy a Miroslav Lev védett 8-at, a magyar kapusok pedig 3-at. Csak a statisztikában az nem szerepel, hogy azt a 3-at Bartuc egy támadáson belül védte, mert védett, kiment, újra védett, utána kaptak egy 7-est, de még mindig az a támadás, és azt is védte, és ez volt összesen
2: tehát
0: az első fél időben a
2: védett. Nem 3 gólt kaphattunk volna, nem egyet kaptad.
0: Csak egyet, így van.
2: Értem.
0: Viszont amit kaptunk, az összes többi, az volt vagy 18 az első fél időben, az 19 próbálkozás, hát blokkok voltak, tudom, de ami kapura ment. Szóval az első fél idő az nem lehet ki jól, a második nak is voltak nem sem. Jó kinéző. Ne, de voltak jó kinéző részek.
1: Vége jó volt.
3: Igen, szerintem jó volt a mondásod, hogy a legjobbkor fújták le, de fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, legjobbkor jöttünk fel.
0: Ja, hát
3: tehát ugye a végén, amit a Gábor is mondott, hogy itt gyakorlatilag 11 perccel a vége előtt volt egy 7 gólos hátrány, és hogy abból aztán valahogy sikerült megoldani azt, hogy csak 2 legyen, amikor jövünk haza. Ez szerintem nagyon fontos, meg ez nagyon jó, hogy abban a periódusban sikerült így védeni a kapusoknak, így játszani támadásban.
0: Szóval a szerbek idegesebben hagyták el a pályát szerintem.
3: szerintem van is miért, hogy mit
0: szalasztottak el.
3: Igen.
2: Mikor ott jattoltak a végén készszolgásnál, látszott rajtuk, hogy úgy igazán ennek nem örülnek, hogy csak két gól.
3: Igen, amikor ennyivel a vége előtt mész héttel, és aztán úgy kell lejönnöd, hogy igazából csak kettővel nyert, és jön egy visszavágó, hát ott az nem csoda, hogy csalódottak.
0: Én nagyon szeretem 8-al kell nyerni, hogy utólag se idegeskedjenek azon, hogy nem nyertek héttel.
1: Én nagyon szeretem a sportnak a pszichológiáját, és kifejezetten hiszek benne, hogy nagyon nagy hatása vannak a meccsekre. Tehát, hogyha ugyanez az eredmény lenne úgy, hogy mi vezettünk volna 5-tel, és abból kettő, teljesen más az a lelki állapot, ahogy a két csapat pályára fog lépni, mint hogy 7-ről visszajöttünk 2-re, vagy hogyha egy, mit tudom, 4-5 gólos előnyből 2 gólos hátrány lett volna az utolsó 10 perc.
0: Ja, hogyne, persze.
1: Tehát én erről beszélek, hogy egész egyszerűen az a veszprémi meccs az úgy fog kezdődni, hogy a magyar csapat lesz sokkal magabiztosabb, sokkal inkább kiegyensúlyozott, nyugodtabb, mert amit is láttatok, hogy a meccs végén látszott, hogy hát idegesek a szerbek, mert tudják, hogy mit szalasztottak el, de nem mindegy, hogy miből mi lesz. És akkor ugyanarról az eredményről beszélek, csak hát ugye nem mindegy, mindig ezt is elmondjuk a hosszabbításnál, hát, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki egyenlített.
0: Persze.
1: Mert ő van sokkal jobb állapotban.
0: És biztos, hogy a túlnyomó részét a meccseknek az is nyeri aztán, amelyik hátulról jön. Na, kézilabda ennyi. Tudjuk, hogy van egy dijoni női Európa Liga 4-es döntő is, amire Elek Gábor azt mondta, hogy a franc se gondolta volna, hogy még egyszer az életben európai kupában 4-es döntőt játszom. Szurkolunk az esztergomi lányoknak. Időnk véges, mert már csak 3 perc van hátra, és azért mégiscsak hoki elit VB kezdődik. Majoros Gergely szerint a legnagyobb erősségünk az odaadásunk. Na most egy odaadás önmagában egy elit VB-n az mire elég? Ennél azért vélhetően több kell.
1: Több, de ugyanaz lesz, mint tavaly. Tudni kell, hogy melyik meccset kell megnyerni. Tehát például és tudni kell azt, hogy
0: osztrák-brit.
1: A brit, én elsősorban a britre gondolok,
2: vasárnap.
1: Én elsősorban arra gondolok, mert ugye tavaly is így maradtunk bent, egyetlen meccset sikerült megnyerni, de azt a meccset kellett megnyerni oda. Tehát itt megint, és hova akarod a formai időzítést? Tehát, hogy itt lesz olyan dömpingben vannak.
0: Hiába játszol nagyon jól.
1: Ezt akartam, olyan dömpingben vannak, hogy azt tudni kell, nyilván ne alázzanak meg, ez persze fontos, de azért ott, amikor elmennek 3-mal...
0: De Kanada is csak mennyi 3-1 lett a... Most előkészült, tudom, hogy semmi közel.
1: Igen, majd nézzük meg, hogy...
0: Persze, de azok az emberek voltak a jégen.
1: Igen, de ettől függetlenül tudni kell, tehát ez itt rá kell tudni koncentrálni a 7 meccsből arra, a 2-re, ami nagyon kell.
0: És az a két csapat senkit se verjen meg utána.
1: Hát igen.
0: Tehát meglepetést más se okozza, nem csak mi.
1: Így van. Esztergomra meg annyit, vagy az Elek Gábornak, hogy hát nem kell ilyen jó edzőnek lenni, hogy ezt nyilván ironizálok csak, tehát, hogy...
0: Az a női kézilabda Győre, nem? Ez az Esztergom.
2: Persze.
0: Egyébként.
2: De visszatérve egyébként, amikor a hokira, amikor a szaporúi hősök főjutottak, és rá egy évre, ugye Svájcban volt a világbajnokság, és a szlovákok ellen mi vezettünk talán egy nurra, és nem hittük el. Én emlékszem, Picsa, te talán ott voltál.
0: Pár másodperc hiányzott a végén a
2: így van,
0: szaporúhoz.
2: És valahol a madár az Erdély boxot Németországba hallgattuk rádió, nem emlékszem, és iszonyú szomorúak voltunk, azt hiszem 2-1-re kaptunk ki, vagy valahogy így.
0: Vagy 3-2.
2: Valahogy így, igen, egy góllal, és hát én azt mondom, akkor konkrétizálva a dolgokat, szerintem a briteket kellene, tudjuk megverni. Osztrákokat bonyolultabb, ugye ezt azért ismerjük, ezt az osztrák központú ligát, ez azért jó, persze sok légiós játszik kanadai, a Salzburgban, meg itt ott, de...
0: Mert legutóbb plusz 2-ről
2: jó.
0: Ma se tudom, hogy hogyan sikerült végül elvesztenünk.
2: Jó.
0: Az osztrákok ellen, de ott mindegy, az osztrákok ellen ott legalább meg kell próbálni.
2: Persze.
0: Ott nincs akkora különbség, hogy ilyen szempontból legyen.
2: Ilyen szempontból jó is, hogy az van előbb vasárnap az osztrák meccs, és utána van a
0: finnek ellen egy jó bemeleg aperitív.
2: Igen.
0: Meglátjuk, hogy...
2: Egy sovány 2-1-es vereség.
0: Mit tud a világ? Hát miért most jött a finn döntőből Galló például, úgyhogy ha már itt tart, igaz, hogy a finnek nem onnan jöttek jellemzően. Na jó van, köszönjük szépen, ennyi fért a mai nemzeti sportkörbe, akkor egyfelől ne feledjük, már nem ti se feledjétek, de a hallgató, hogy azért már ma kezdődik a labdarúgó NB1, ami ugye azt jelenti, hogy maga a hazafutás is csak 18 óra, vagy 17 óra 20-ig tart, hiszen 17 óra 30-tól már kezdődik a körkapcsolás, mert 17.45-kor Nyíregyháza Kazincbarcika, és aztán 20 órától Puskás Akadémia MTK, a labdarúgó NB1-be, az ég a tavalyán semmi tétje egyik meccsnek se, de aki szereti a futballt, az persze hallgassa meg, kövesse figyelemmel, mert majd hónap dőlnek el a lényegi kérdések, de azokról meg majd csak a hétfői sportkörbe beszélgetünk először. Kis Tamásnak, Turi Gábornak és Gergelyt Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább a hazafutással.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Egy-két helyet még előrébb jöhetnek a csapatok, de nagy változásokat már nem érhetnek el. A labdarúgó Fizliga zárófordulójában 17 óra 45 perctől az idei év meglepetés együttese, a Nyíregyháza, hazai pályán fogadja a már kieső Kazinc Barcikát. Majd 20 órától a bennmaradó MTK felcsútra látogat a Puskás Akadémiához. Kövesse velünk a mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Ki ne tudná, május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének. A BEC BL döntőket felidéző sorozatunk elérkezett 2011-hez. Wembley stadionban vagyunk. Barcelona, Manchester United a döntő. A játékvezető Kassai Viktor. Kreisz Bálint összeállítása következik.
7: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-re nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget. Itt is a Benfica volt a szenvedőfél. A végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kühl Lajossal is felálló Brügge ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-ás eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta.

0: 2010 nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkörig jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtezőkörben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A Dévérsz egyetlen golyát Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-el fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készülhetett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcad döntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Schalke ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hiszen a játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Ring György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti edzetében, most ezt hallhatják.
1: Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sportág szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. Értsd, ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavit, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket, magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futballszeretetünk és tévénk van.
0: Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalánok végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegy Iván cikkét hallják.
2: Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klubtrófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig egy-egyet is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekor, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót, a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, A Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vöröskék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barcával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vöröskék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vöröskék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kap gólt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben, és Rooney a 34. percben.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Esportja című magazin műsor is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják, de megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
4: Pep Guardiola a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt firtatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
5: I have to look for in myself, inside of me. It's not...
4: Saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese? Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami csodára.
6: Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kassai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
7: Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltözőajtót. Mi volt az első mondat, szó, ami elhangzott?
8: Az első az egy nagy kézfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú, egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően a játékvezetés arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball, ne hibázunk nagyot, és sajnos ez máshogy közelíti meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatba telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
7: Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
8: Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Pierluigi Collina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
7: És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
8: Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccsre vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választom, hogy a szombati BL döntőt vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondta, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk el egyed órát, és akkor tájékoztatott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembleyben.
7: Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
8: Sajnos, ugye ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk, meg minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
7: Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
8: Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudjunk titkot tartani.
7: Valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
8: Úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. 2 év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
9: Formabontó módon ennyi volt a hazafutás mára, hiszen 17 óra 45 perckor kezdődik a Fizliga 33. utolsó fordulójának nyitó mérkőzése a Nyíregyházi Kazincbarcika összecsapás. A körkapcsolásban Tóth Béla várja majd önöket 17 óra 30 perctől. Én szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elpap Istvánt hallották. Viszont hallásra.
10: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
11: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
10: Műsorajánlót hallott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Történelmi sikerkapujában az Esztergom női kézilabda csapata, és bravúra készül férfi jégkorong válogatottunk is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, még a második helyen álló Ferencváros az Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Az Eto Kisvárda mérkőzés előtt az M4 stábja a Kisvárda játékosát, Nagy Krisztiánt kérdezte.
2: Nyilván teltházas mérkőzésre számítunk, nagyon parázs mérkőzésre, mindenki tudja, hogy mi a tét, főleg a Ferencváros és a Győr kapcsán, de mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni, mi csak magunkkal akarunk foglalkozni, hogy úgy zárjuk a szezon tényleg, ahogy szeretnénk, és ahogy a szurkolóink megérdemlik.
3: Nem volt összességében egy rossz szezonotok, leszámítva talán az elmúlt néhány mérkőzést, pont ezért fontos lenne egy jó zárás?
2: Igen, az elmúlt néhány mérkőzés az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és mindenképpen ezen szeretnénk javítani, főleg eredményességben, mert az eredmények nem jöttek leginkább.
3: Milyen volt ez az idei bajnokság olyan szempontból, hogy talán nagyon sok meglepetés volt, mindenki megverett bárkit, és erre lehet is építeni az Eto ellen?
2: Igen, de egyébként az összes bajnoki ilyen, szerintem, és mi is azon dolgozunk tényleg hétről hétre, hogy megmutassuk, hogy igenis itt a helyünk, és hát meg is mutattuk, hogy itt eljünk az első osztályba, és nyilván úgy szeretnénk befejezni ezt a szezont, hogy jó szájízzel.
3: Látva most a mai edzést, azért úgy látom, hogy van bennetek bizonyítási, vagy motivációval nincs probléma.
2: Nem, a motivációval sose volt probléma. Talán egy-két mérkőzésen volt olyan, egy kicsit alább hagyott a úgymond a tűz, de azon kívül szerintem a 33 mérkőzésben tényleg 30-on úgy kitettük a szívünket, lelkünket a pályára, úgyhogy mi tényleg azt tudom mondani, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdeke, hogy megnyerjük a mérkőzést, vagy legalább pontot szerezünk.
3: Eszetekbe jut még az a Győr elleni mérkőzés, amit 0-2-es hátrányban sikerült megfordítani és megnyerni?
2: Persze, eszünkbe jut, meg tényleg akkor is megmutattuk, hogy képesek vagyunk legyőzni a Győr, de ez egy teljesen más mérkőzés, ez teljesen más szituációban, főleg, hogy a szezon utolsó mérkőzése, ők a bajnoki címért mennek, mi pedig a becsületünkért.
1: A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben. Előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:45-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, még 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. Ezeket a mérkőzéseket élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. A bronzéremért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít a vezetőedzővel, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel meghosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diósgyőrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zár majd. Bognár Györggyel, aki az előző két idényben magyar kupát nyert a csapattal, Bitma nem jól beszélgetett.
4: Az elmúlt 6 évben is mindig egy éves szerződést kötöttem, mert én úgy gondolom ebbe a szakmába, hogy ha egy év alatt működik a dolog, akkor úgy is mehet tovább, ha nem, akkor feláll az ember és elmegy. Fölösleges 3-4-5 éves szerződésekbe gondolkozni, mert ha nem megy, úgyis föláll az ember, vagy kirúgják. Most, hogy szép, látványos a játék, éppen olyan játékos kereted van, akivel ezt meg lehet csinálni, vagy egy kicsit döcög a szekér, az benne van. Idén is benne volt nekünk ebben az átmeneti időszakban, amikor nem igazán működött a csapatjáték. De aztán előbb-utóbb ez is rendbe jött, tehát mégiscsak van egy folytonosság szakmailag is ebben a feladatkörben.
5: Ezzel a debreceni győzelemmel az egész csapat abba a pozícióba keveredett, hogy amennyiben az utolsó fordulóban nyer, akkor biztosan megvan a bronzérem, és akkor abba a vitrínbe egy újabb, nagyon szép érem került.
4: Ha mi megszerezzük idén a harmadik helyet, akkor azt gondolom, hogy az legalább akkora értékkel bír az én szememben, mintha újból magyar kupát nyertünk volna. Ez egy komoly eredmény lesz, hogyha ez összejön, miért ne jönne össze. Így, hogy kiegyenesedtünk a végére, én azt gondolom, hogy a Debrecen is és a Zalaegerszeg is, ugye, akik mögöttünk vannak, látvány szempontjából idén jobb futballt játszott, mint mi. Tehát több kreativitás volt mindkét csapatban, mint a miénkben, de nem jobb csapat egyik se. Mind a kettő sebezhető, és ez azt hiszem a bajnokság végére ki is jön.
5: Túl van a 200. tétmérkőzésen a Paks kispadján. Mit jelent önnek ez a tényleg komoly szám egy adott klubnál?
4: Itt én nagyon jól éreztem magam az első pillanattól kezdve, nem csak a klubban, hanem itt Pakson is. Az, hogy magyar játékosokkal dolgozunk, és tudunk így is eredményesek lenni, és elismerik a munkánkat, jó közösségben vagyok. Én azt gondolom, hogy már én nem számolgatom ezt, hogy most 200 vagy statisztikailag hány mérkőzést játszottam, egyszerűen jól érzem magam itt a bőrömben, nekem ez számít.
1: Férfi jégkorong válogatottunk szombaton megkezdi szereplését Svájcban az elit világbajnokságon. A cél a tavalyi tornához hasonlóan most is a bennmaradás, amelyért hatalmas csata várható. A magyar csapat holnap Finnország ellen lép jégre. A mérkőzés előtt Sofron Istvánt Virányi Zsolt kérdezte.
6: Az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
7: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
6: Nem.
7: Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
6: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár a játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis én, nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, hogy legalább valamelyiket meg kell. Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni. De én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50 százalék esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
1: Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. Az elvárásokról Elek Gábor vezetőedző beszélt az M4 Sportnak.
8: Se elvárásom, se konkrét célunk nincsen, tehát csak önmagunkkal szemben szeretnénk a lehető legjobbat kihozni, vagy önmagunk legjobbját kihozni. Én azt gondolom, hogy nem lehetnek elvárásaink és céljaink, mert annyira újoncok vagyunk ebben a mezőnyben, de nyilván nem örülnek neki, hogyha ha érem nélkül jönnénk haza.
9: A Dijon nem csak egy erős ellenfél, hanem házigazda is. Sikerült megtalálni azokat a pontokat a játékokban, ahol sebezhető lesz a francia gátra?
8: Hát én nagyon remélem, hogy igen, de nyilván erről most mély elemzést nem fogok tartani. Sok mindennek készültünk, sok mindent látunk, sok mindent tudunk róluk. Itt az lesz a kérdés, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Hogyha ezt jól meg tudjuk oldani, akkor versenyben leszünk.
9: Ugye ennek a komoly rutinodban nem tudjuk a porondon. Ezt a megszerzett tudást, sikadságot és azt a hangulatot, ami ott vár a lányokra, ezt hogyan lehet bennük átültetni?
8: Nem kell ezt átültetni, tehát nekünk oda kell menni és játszani kell. Tehát nem a körülményekkel kell foglalkozni, és büszkenek lenni, hogy ott vagyunk, és leginkább élvezni azt, hogy ott lehetünk. És bízom benne, hogy ez a legjobbunkat fogja belőlünk kihozni, és akkor versenyben lehetünk, mondom, tehát ez a legfontosabb célunk.
1: Maradunk a csapatsportoknál, a hétvégén kezdetét veszi a férfi kosárlabda bajnokság döntője is. A szombati első mérkőzésen a Szolnok a Szombathelyt fogadja. A két csapat eddig 5 alkalommal vívott egymásra a finálét, Zsinórban 3. alkalommal találkoznak egymással a döntőben. Az esélyekről Váradi Benedek, a Falko Szombathely játékosa, a Nemzeti Sportrádió 3 pontos magazinjában beszélt.
10: Természetesen apró dolgok fognak dönteni, mint szerintem minden bajnoki fináléban. Bármennyire is 3 nyert mérkőzésig megy. Én szerintem egy nagyon kiélezett csata várható. Ugye az alapszakaszban is és a kupadöntőben, amikor találkoztunk a Szolnokkal, akkor is nüanszok döntöttek a két csapat között. Úgyhogy megmondom őszintén, én személy szerint is nagyon várom ezt a döntőt, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz, hogyan lesz. Szerintem egy szurkolóknak is, akár Falko, akár Szolnok szurkolónak, akár tényleg magyar.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten a az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 perccel múlt 17:30, kellemes péntek esti rádiózást kívánok, vagy hogyha úgy tetszik, akkor késő délutáni rádiózást, mert a megszokatnál egy fél órával korábban kezdődik a Körkapcsolás, na de ennek is megvan az oka. Én Tóth Béla vagyok, a szerkesztő Erdei Márka, hangminőségért pedig Horváth Milán felel. 10 perc múlva rajtól a labdarúgó NB1 zárófordulója, a nyitó mérkőzést a Nyíregyháza Spartakusz és az élvonaltól búcsúzott Kazinc Barcika játsza, kezdés tehát 3:45-kor, 20 órakor pedig kezdődik majd a Puskás Akadémia MTK összecsapás, szintén közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és ez a két mérkőzés adja gerincét a mai adásunknak, ami 10:30-ig tart. Nyíregyháza Kazinc Barcika mérkőzés, tehát tétnél küli, de hogy mennyire tét nélküli a Nyíregyháza számára, az majd hamarosan kiderül. Kapcsolunk a helyszínre, mert ott van a riporterünk Balogh Balázs. Szia Balázs! Hát egyrészt a kezdőket ismertest, másrészt pedig mi itt figyeljük már az időjárást, hogy mikor érkezik a viharzóna, vagy éppen az esőzóna. Ott mi a helyzet Nyíregyházán?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Béla. Hát itt egyelőre jó idő van, igaz, vannak felhők, volt az előbb egy kis eső, de locsolják éppen a pályát itt a mérkőzés előtt. Ahogy jöttem, útközben több helyen volt szakaszosan hol eső, hol felhő, hol napsütés, de egyelőre abszolút ideális az idő a mérkőzésre, és hogy milyen tétje van a találkozónak. Nos, itt beszélgettem a helyiekkel, és elmondták, hogy ugye utoljára 1981-ben végzett 7. helyen a Nyíregyháza, akkor még nagyon-nagyon régen Temesvári Miklós irányításával, akkor lett 7. tehát a csapat, és most erre készülnek, mert ők úgy számolnak, hogy esetlegesen a Kisvárda kikap hazai pályán, és hogyha Debrecen legyőzi az Újpest gárdáját, akkor ez megvalósulhat, hiszen most jelenleg 9. helyen áll a Nyíregyháza együttese, és elvileg egy olyan ellenfélnek ígérkezik a Kazinc Barcika, amely hazai pályán legyőzhető. Természetesen akkor így van tét. A Kazinc Barcikának pedig az, hogy úgy búcsúzzon az NB1-től, hogy lehet, hogy bár nem akarok ilyet mondani, lehet, hogy soha többet nem fog első osztályban játszani. Egy is jött néhány kazincbarcikai szurkoló egy Molinóval, hogy köszönjük az NB1-et, felirat szerepel rajta, úgy nagyjából, bár nem túl szép a festés. Különben játszott már ugye kétszer nyilvánvalóan a két csapat egymással, és itt Nyíregyházán 1-0-ra tudott nyerni a Kazincbarcika, de aztán a Nyíregyháza a Kazincbarcikán egy 4-0-ás győzelemmel vágott vissza. Akkor nézzük, Dala Martin szerepel a kezdőcsapatban, és már most előre bocsátom, hogy van egy-két meglepetés, illetve hát vannak olyan játékosok, akik valószínűleg utoljára lépnek pályára nyíregyházi mezben. Dreskovics, Katona, Jovanov, Antonov, Bence Leitner, Kovács, Nagy Dominik, Manner, Tizsani és Kvasina szerepel a kezdőcsapatban a Nyíregyházából. Azt tudni, hogy Antonovval aláírták az új szerződést, tehát ő mindenképpen marad, csak úgy, mint Bódog Tamás, de Nagy Dominik, aki most csapatkapitány, valószínűleg távozik, mégpedig a Vasast emlegetik, de Tizsanit pedig úgy néz ki, hogy viszi az Újpest, ennyit, amit hallottam a pletykákat. A vendégeknél Juhász István védi a kaput, aztán Baranyai, Rácz, Mexi, Ferenci, Major, Schuster, Puktyijev, Szőke, Balázsi és Könyves alkotják a kezdőcsapatot, és Kuttor Attilának pedig nem tudni, hogy jövőre lesz-e ugye NB1-es kispad, mert a Kazinc Barcika az már biztos, hogy búcsúzott. Hát ennyit egyelőre, de van még sok érdekesség, de majd arról meccs közben beszélek. A Szóval stúdiói.
1: Köszönjük szépen, menjünk majd vissza hamarosan már a mérkőzés kezdetére. Itt van velem a stúdióban állandó szakértőnk, Vukovics László. Szia, Laci.
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
1: Volt a pályafutásod során olyan alkalom, amikor tényleg az utolsó fordulóban a mérkőzés az már tét nélküli volt számotokra?
3: Biztos, hogy volt, hát gondolkoznom kell.
1: Sok időt nem hagytam, 93, hogy elgondolhass.
3: 93-ban volt talán, Nyíregyházán játszottunk, már mindenképp harmadikok voltunk, akkor abban az évben nem lettünk bajnokok, de a kupát megnyertük a Ferenc.

0: várossal. Ez ugrik be így, hogy...
1: Hogy lehet ilyenkor neki menni egy mérkőzésnek?
0: Hát most sablont fogok mondani, meg evidenciát, hogy profik vagyunk, meg kell nyerni, de tényleg, hát az ember utolsó meccs után jön a szünet, ami legalább egy hónapos. Szerintem most az NB1-es játékosok azok elég mérgesek lehetnek az MLS-re, hogy egy héttel rövidült a szabadságuk, mert ugye a kupadöntő miatt egy héttel kitolódott a bajnokság vége, már mindenki nyaralhatna, de hát pláne olyanoknak, amit te is mondasz, hogy tét nélküli meccs és plusz egy hetet ott kellett maradni, mert le lehetett volna játszani a meccset, és már rég pihenhetnének. Nagyon nehéz fölpörögni. Akinek van tét, az fölpörög, mert ugye pénzről
1: szól. A Nyíregyházának van elhangzott, hogy a hetedik hely azért, ha nem tudom a játékosokat mennyire mozgósítja, felteszem azért prémiumot lehet földadni ilyenkor a tulajdonosnak, de a szurkolókat mindenképpen érdekelni, hogy az a hetedik hely, annak a megismétlés az történelmi léptékű lenne. Egy hetedik hely egy játékos számára mennyire lehet vonzó.
0: Hát ha Fradit meg az Újpestet levesszük, akkor beszélhetünk, mert ennél a két klubnál nem lehet ilyenről beszélni. Az Újpest jelen pillanatban sajnos lehet, de nem szabadna, hogy lehessen. Hát a hetedik hely, hát minél jobb helyen végzel, ugye az MB2-ben tudom, hogy minél jobb helyen végzel, az dotálja is az MLS, minél előrébb vagy. Hát azért az cél minden bajnokságban. A Kazinc Barcikának az lehet a célja, hogy szépen búcsúzzon az NB1-től, és azok a játékosok, akik piacképesek, megmutassák magukat, hogy hát ha beléjük kap valaki. Hát Újpesten, amit mondott Balogh, hát Tizsáni nagyon kapós lett, hát tényleg jól is játszott. Tudjuk, hogy ő a Szlávia játékosa, 1 millió euró körüli összegről beszélnek, de ő letette a névjegyét itt, tehát nem hiszem, hogy zsákba macskát lő vele az Újpest, vagy bárki, aki leigazolja. Nem tudom, hogy ennyi pénzért a Nyíregyháza képbe tud-e szállni, hogyha ezt ki kell fizetni, mert most olyan névjegyet tett le magáról a játékos, hogy lesznek kérői.
1: Élvezte a játékot egyébként minden információ szerint Tiáni a Nyíregyházánál. Ugye jelen pillanatban a Spartacus a 9. 39 pontjával, 40-40 pontos előtt az Újpest és a Kisvárda a 7. és a 8. pozícióban, tehát ezt a két csapatot megelőzhetni a Spari egy győzelem esetén, hogyha azzal számolnak a nyírségiek, hogy az Újpest és a Kisvárda is bukja a maga mérkőzését az árufordulóban, ugye az Újpest Debrecenben vendégeskedik, a Kisvárdához pedig az Eto látogat. Említetted ugye az értékeket, akik azért lehet, hogy ezekben az együttesekben, a Barcikában meg a Nyíregyházában az utolsó mérkőzését játsza. Kiket gondolsz még értékként? Tehát Tiánit említetted, de kik lehetnek még azok a játékosok, akik hát jó eséllyel valóban búcsúznak a mostani együttesüktől?
0: Hát, nem tudom, hogy a Nyíregyháza milyen feltételeket tud kínálni, de hát most tudjuk azt, hogy kik a piacképes csapatok Magyarországon. Most a Ferencváros ugye a legpotenciálisabb, az Újpest, és ahol komolyabb pénzeket lehet keresni, de például a Kvasinál is jó benyomást keltett.
1: Neki szerződése van egyébként.
0: Neki szerződése van, de ha valakit ki akarnak vásárolni, nyilván azért az egekig nem fognak elmenni, de igen, érvényes szerződése van. Itt a legpiacképesebb játékos Tizsáni szerintem, aki tényleg letett a névjegyét. A Barcikából esetleg Kártik lehet az, aki NB1-es szerződést fog kapni jövőre. Nagy Dominikot említette Balogh Balázs, hogy a Vasassal kacérkodik, vagy hát egymással a klub és a játékos. Ezek ilyenkor mindig fölreppennek nevek, ugye megy a játékosok próbálják minél jobban eladni magukat, ugye most már menedzserek vannak mindenkinek, mennek a tárgyalások. A Vasasnak ugye a célja jövőre a bennmaradás lesz, de a Nyíregyházának is az lesz a célja. Viszont ha csak a tavaszt nézzük, de nem lehet csak a tavaszt nézni, mert nagyon sok emberrel beszélgettem, és a saját véleményem is, hogy a Paksot például azért hozom föl példának, hogy volt egy hetes sorozat, amikor 5-ször vagy 6-szor kikaptak zsinórba, és mondták, hogy atya úristen, hogy szétesett meg minden, és most ha holnap nyernek, akkor harmadik helyen végeznek a bajnokságba, ezzel arra akarok célozni, hogy a 100 méteres síkfutásnak 100 méter után van vége.
1: Igen, csak hát ugye, hogyha a Paksot említetted pont, és arról majd biztos beszélünk majd valamikor az adás során, hogy az Zalaegerszegnek és a Debrecennek is volt egy olyan sorozata, amely csapatokkal ugye versenyez a Paksa dobogóért, tehát végül is itt tényleg az határozza meg nagyon sokszor, hogy a hullámvölgy, ami így is úgy is jön, az melyik együttesnél milyen hosszú. Maradva viszont még ennél a Nyíregyháza Kazincbarcikánál, ugye Bódog Tamás az biztosan marad a Nyíregyházánál, a Spartacus kispadján kezdi meg a következő idényt. Kuttor Attila esetében nyitott ki egy zárójeles részt Balogh Balázs, hogy hát Kuttor Attila nem biztos, hogy a Kazincbarcikánál kezdi meg a következő idényt, lesz-e mondjuk NB1-es kispad számára, vagy azzal a teljesítményen, amit a Barcikával nyújtott ebben az idényben, az lehet-e egy jó ajánló levél bárhova?
0: Hát ha a pontszámot nézzük meg, az, hogy kiestek, tehát a szilárd tényeknél maradunk, akkor azt mondják, hogy nem végzett jó munkát, viszont mindig árérték arányba kell megnézni a keresletet, tehát milyen kereted van, és ahhoz képest hány pontot gyűjtöttél. És ha így nézzük az egész történetet, akkor közel 20 pontja van a Barcikának, ami most mondhatják persze, hogy 30...
1: 21, nem tudom, egész pontosan.
0: 21 pontja van, hát nem, hogy 30 pont fölött lehet bennmaradni, na de év elején sejteni lehetett, hogy az igazi bravúr nem a Ferencvárossal mondjuk bajnoknak lenni, mert van 20 milliárdos költségvetés, hanem mondjuk egy ilyen csapattal bennmaradni, vagy a Győrrel bajnokságot nyerni, vagy a Paksal kupát nyerni, a sokkal nagyobb bravúr, mint egy kés csapattal megnyerni a bajnokságot. Itt arra célzok, hogy az adott keretből mit tud kihozni az edző, de visszatérve Kuttor Attilára, szerintem nem végzett rossz munkát annak ellenére, hogy kiesik most a Kazincbarcika.
1: Volt több ebben a csapatban szerinted?
0: Véleményem szerint nem. És itt nem akarok bántani, tényleg a legtávolabb esik tőlem, mert nagyon szimpatikus csapat volt a Kazincbarcika, játszották, láttam, hogy mit akarnak játszani, de az utolsó pillanatban állt össze a keret. Hát pont most adás előtt beszéltük, hogy talán egy ember maradt a tavalyi kezdőcsapatból, vagy
1: hát
0: kettő?
1: Ha úgy nézzük, akkor Kártik Bálint, valamint Baranyai Nimród volt a részes annak a feljutásnak, igen.
0: Igen, és ha ezt veszük, hogy a feljutó csapat teljesen új csapatot kellett építeni, teljesen új, abszolút kiesésre volt ítélve a csapat, tehát ehhez óriási bravúr kellett volna, és olyan edzői kvalitás. Na, itt megmutathatja valaki, hogy tényleg azt mondja, hogy milyen edző, hogyha a Kazincbarcikát mondjuk bent tartotta volna, ezt nem lehet lejátszani most még egyszer, csak ez egy óriási bravúr lett volna, sokkal nagyobb bravúr, mint az előbb említett példákat, amit felsoroltam.
1: Na és mi várhat erre a csapatra az NB2-ben? Most már hallhattuk a kezdőcsapatot, gyakorlatilag Putyijevet leszámítva csak magyar játékosok, de vannak azért még légiósok a keretben, akik feltehetően fognak távozni. Tehát az NB2-ben a Kazincbarcika élcsapat lesz közép, vagy a kiesés ellen harcol majd.
0: Ha ugyanez a keret marad a külföldiek nélkül?
1: Hát, igen.
0: Egyébként középcsapat lenne. Tehát, hogy érzékeljék a hallgatók, ez a csapat nem lenne főjutó esélyes jövőre az NB2-ben. Tehát, akik kiesnek, már esélyesebbek, vannak ott jobb csapatok. Tehát így kell elhelyezni azt, hogy 21 pontot szerzett az NB1-be, hogy ő olyasmi helyet töltene be, mint most mondjuk a Videoton az év első felében, második felében már sokkal jobban játszott a Videoton, csak hát a múltja miatt ugye mindenki arra emlékszik, hogy bajnokcsapat, stb. De azt nem tudjuk, hogy milyen lesz a keret jövőre, akkor lehet majd erre inkább válaszolni.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy hogyan zárja a maga NB1-es történetét egy rövid időre, aztán, hogy lesz-e folytatása, az majd természetesen kiderül, csodák még azért előfordulhatnak a labdarúgásban, de most akkor meghallgathatjuk, hogy a Kazincbarcika idénbeli utolsó mérkőzésén mire jut Nyíregyházán, a Spartakusznak még van tétje, tehát a mérkőzést illetően kapcsolunk a helyszínre, a kommentátor Balog Balázs.
2: Ismételten köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdődik hamarosan a mérkőzés. Fazekas Lászlóra, a közelmúltban elhunyt kiváló csatárra emlékeztek, aki a magyar válogatottban is remek teljesítményt nyújtott, de hát az Újpestből ismeri mindenki. Ugye ezüst cipős is volt, és természetesen nagy tisztelettel emlékeztek rá itt Nyíregyházán is. És ugye elhangzott a stúdióban sok név, hát azért még azt is el tudnám mondani, hogy például egy korábbi ikon edző, Temesvári Miklós unokája ezúttal nem játszik, mert 5 sárga lapot kapott, de ott van a padon Katona Mátyás, Katona Bálincs, Babics, nem játszik Kovács Réti Márkról, és azt hallottam egyébként, hogy lehet, hogy az utolsó mérkőzés a nyíregyházi színekben, de Babunszki sem kapott lehetőséget, Toma is a cserepadon csak, Kovács Dániel a csapat kapusa, aki védett a szezonban, ebben a pillanatban egyébként a sárgamezes Kazincbarcika elkezdte a játékot a piros-kékben játszó Nyíregyházával szemben. Szóval úgy tudom, hogy Kovács Dániellel nem hosszabbítanak szerződést, hanem Dala Martint szeretnék megszerezni a Puskás Akadémiától, aki most ugye ezen a mérkőzésen kezdőként lép pályára a Nyíregyháza együttesében. Nézzük, az első barcikai támadás bontakozik ki a jobb oldalon, beadják a labdát, onnan azonban sikerül kifejelnie azt a nyíregyházi védelemnek, könnyedén Dreskovics jó voltából, de visszakerül megint csak oda a jobb oldalra, és meghúzza Könyves, ő adja be középre, ezt azonban levágódik ott egy védőről, és egész pontosan Dala Martin kezébe, Katona Leventéről vágódott oda a labda. Szóval Tóth Balázzsal és Dala Martinnal számol, úgy tudom, jövőre a szakvezetés. Bódog Tamás elhangzott a stúdióban is, hogy mindenképpen maradni fog, és hát itt elmondták a nyíregyházak, hogy a legutóbbi hazai meccs után a játékosoknak nem csak a fölsőjét vették le, hanem gyakorlatilag alsonadrágban mentek be, olyan nagy szeretet övezte a csapatot, és bizonyítják most is, mert hogy rengetegen vannak itt a mérkőzésen, rengeteg néző, itt a hírek szerint 5000-en is kilátogattak erre a mai találkozóra, de nézzük az első nyíregyházi helyzetet, a visszagurított labdára, amit Nagy Dominik sarkalt vissza, érkezett Manner, de elcsúszott, és nem tudta így ellőni, meg volt az első lehetőség. A hírek szerint Manner is távozni fog, én azt hallottam talán Paksra, de nézzük most ezt a jobb oldali nyíregyházi akciót. Szépen lőtte ott középre a labdát Jovanov, de nem ment egészen át a túloldalra, most viszont át tudja emelni, ott van Tizsani fején. Nem tudta kapuj felé irányítani, kicsúszott róla, aztán pedig kivágták a barcikaiat. Most volt két meleg pillanat ott a barcikai kapu előtt. Ha már Tizsani, akit ugye Tizsaninak, Janinak is ejtenek, itt egyszerűen a nyíregyháziak úgy hívják csak, hogy Tihanyi. Úgyhogy magyarosították a csatárt, aki nagy kedvenc, és azt mondták, hogy bizony ilyen csatár sorra nem tudni, mikor lesz majd a nyíregyházának, mint amelyik most szerepel például a kezdő csapatban. Nézzük most a jobb oldali akció középre, éppen Tizsani felé, és egy remek bátor vetődéssel Juhász István a 11-es pont tájékán üti el a labdát az érkező Tizsani elől, de már les volt, mutatja a játékvezető, aki nem más, mint Antal Péter. Buzás Balázs az egyik asszisztens, míg a másik pedig Bornemisza Norbert, a tartalék játékvezető Hanyec Bence, a videóbíró Zirkelbach Péter, játékvezető ellenőr Wagner László, ugye nem kell bemutatnom őt sem, kiváló játékvezető volt, és itt van szövetségi ellenőrként Szántó Gábor, akivel sikerült is éppen beszélgetnem, pont a Ferencváros mérkőzéséről, és mondta, hogy hát igen, én vagyok az, aki odaigazoltam a Pölöskeivel, aztán nem nyertünk soha aranyérmet. Na hát ez is egy történelmi pillanat volt már, de Vukovics Laci biztos erről is sokat tud majd mesélni, mint minden olyanról, ami kapcsolatos akár a Ferencvárossal, akár itt a bajnoki címekkel. Közben ott összefejeltek most Kovács Milánnal. Két nyíregyházi játékos volt az, aki összefejelt, és hát óriási hangulat van. Hát ezért biztos, hogy büntetést fognak fizetni. Volt egy nagyon szép molinójuk, és az alatt meggyújtották ezeket a rakétákat, ezeket a tüzeket, és piros-kékben úszik most itt a nyíregyházi stadion, ami nagy szerencse, hogy én a túloldalon ülök, és a füst pedig éppen a másik irányba indult el, olyan a széljárás. Hát ha ez erre bejönne a pályára, akkor kellemetlen volna a játékosoknak is, mert nem sokat látnának. Mindenesetre a B közép is teljesen ráhangolódott a mérkőzésre, ez is volt a jelszavuk, hogy ráhangolódva mindenképpen várják a következő idényt, de hát ha nézzük ezeket a neveket, akkor nem csak Barcikán, hanem majd Nyíregyházán is valószínűleg egy új csapatot kell építeni. De egyelőre még ennek a gárdának örülnek a hazaiak, például annak, hogy most meg tudta csúsztatni Tizsani a labdát, és akkor egy sárga lap, mégpedig ő fogja kapni. Hát én nem tudom, hogy ezt az ütközést én úgy láttam, hogy fölugrottak a labdáért, Laci, volt itt valamiféle könyökös, hogy jött a sárga?
0: Igen, hát fölemelte a kezét, nagyon kemény játékosról beszélünk, de hát azért a könyököt nem szabad használni, mert ott nagyon könnyen törnek az orrok, meg szakadhat föl a fej, de egy olyan testhelyzet volt, hogy magasra emelte a könyökét, hát Tizsánival nem jó ütközni.
2: Igen, és egyébként már nem ez az első ilyen eset emlékeim szerint, már én is közvetítettem olyan mérkőzést, amikor hasonló cselekedetért sárgát kapott, sőt, volt már olyan, amikor már mi azt gondoltuk, hogy pirosat fog kapni, emlékszel erre, Laci?
0: Pontosan, ez így történt, de Tizsáninak nekem a góljai maradnak meg inkább, és remélem, hogy ezután is erről fog emlékezetes lenni, de nagyon jó játékos, és a Szlávia, itt említettük a stúdióban, hogy 1 millió eurót kér érte, szerintem meg is éri az árát, mert itt lehet látni, hogy azt mondta, hogy Tizsáni éves szinten fél év alatt rúgott 7 gólt, jó, nem lehet mindent egyértelmű, hogy akkor 14-15 gólt rúg egy év alatt, de azt gondolom, hogy már pedig ennyit rúgna minimum.
2: És azért tegyük hozzá, hogy nem a Ferencváros együttesében vagy a Győr együttesében rúgta, hanem a Nyíregyházáiban, amely azért még januárban bizony kiesési gondokkal is küszködött, aztán pedig egy remek tavasz produkálva most már azért harcol, hogy esetlegesen még akár a 7. helyen is végezhessen, de hát már régóta elmúlt a kiesés szeleit Nyíregyházán, és hát a közönség pedig bizonyítja, hogy igenis igény van a jó focira Nyíregyházán, mint ahogy mindig is volt. Most Nagy Dominik próbál meg labdát szerezni, és gyorsabb emberénél megkerüli, aztán visszagurítja a labdát. Kovács Milán érkezik, most már visszaérnek azért a barcikaiak. Nagy Dominik középre adja jobbal, kis hiá, elrontotta ott a Kazincz barcika játékos. Egy lövés, és ott a vezetés, ugyanis a kifejelt labdát ballal, nagyon szép mozdulattal oda a bal alsó sarokba bebombázza a Nyíregyháza játékosa. Az előbb még nem volt jó az a beadás, de aztán érkezett, ha jól láttam, Kvasina, És ugye említettem, hogy ilyen duó nem lesz Nyíregyházán, hát Kvasina most bizonyítja, hogy nem csak Tijaniról szól ez a mérkőzés, hanem róla is, mert hogy szép mozdulattal belövi, nem tudott hárítani Juhász István, a Kazincz Barcikai a kapusa, a Barcikai a kapusa, így aztán gyorsan megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Laci, hát ez egy jól eltalált lövés volt.
0: Gyönyörűen vette be magának ballal a labdát, jobb szélről jött egy beadás, az még röviden szabadított fel a Barcikai védelem, a lövőcsellel bevette magának, és a jobb összekötő a helyéről ballal a bal alsó sarokba vágta 17-18 méterről. A kapus vetődött, de esélyesen volt, mert nagyon szépen eltalált lövés volt. Hát Kvasina is egy minőségi csatár magyar szinten, ezért maradt benne a Nyíregyháza, mert ilyen játékosokat tudtak igazolni, és Boldog Tamás a fő letéteményese szerintem a nyíregyházi bennmaradásnak.
2: Közben megint Tizsani Lesen, azért ezt is megfigyelhettük, hogy elég sokszor helyezkedik Lesen, de hát amikor nem, akkor viszont nem tudják megállítani. A Barcikaiakban benne maradt ez a gól, mert hogy éppen most is egy rosszul kiadott labda a jobb oldalra, illetve a bal oldalra, úgyhogy dobhat a Nyíregyháza, Manner hagyja inkább, hogy elvégezze ott a társ, ő inkább húzódik előre, Jovanov dobhat. Jovanov most dobja is a labdát, mégpedig Nagy Dominik. Nagy Dominik megpróbálta magát áthúzni az emberén, ez nem sikerült, kivágják ugyan a Barcikaiak, de nem sokáig élnek ezzel a lehetőséggel, mert hogy Könyves elől kifejeli a labdát a hazaiak védője, mégpedig Dreskovics. Ugye Dreskovics is érkezett, és nagyon sokat jelent állítólag a nyíregyházi védelemben. Hát láthatjuk ezt a jó tavaszt, ehhez nem csak a csatárok kellenek természetesen, hanem a védők is. Ez kéz volt, akárki meglátja, csak a játékvezető nem látta, Antal Péter pedig hát beleütött a labdába, és irányította is Szőke Gergő, de ez nála belefért. Most pedig már az indítás ide a jobb oldalra, mégpedig Pukyiev felé, de lefülelte ezt a nyíregyházi védelem, és utána pedig már kapott is egy lehetőséget a szabadrugásra a nyíregyházi csapat, csak hátrább kell vinni Dreskovicsig egészen. Persze tudta ezt jól Jovanov is, de azért megpróbálta egy kicsit előrébről elvégezni. Most a Barcikaiak visszahúzódnak oda a kezdőkör környékére, egyedül Könyves ott az ellenfél térfelén, és hát nem csoda, mert gyorsan beleszaladtak egy gólba egy átlövéssel, amelyet ugye gyönyörű mozdulattal küldött oda a kapu bal alsó sarkában Kvasina. Dala Martin teszi ki a labdát a jobb oldalon, a Dreskovics kiengedi, nem tudta átvenni, jelezte is ezt a Barcikai játékos, segítve itt a partjelzőt, meg az asszisztenst, meg a játékvezetőt, és akkor dobhat a Barcikai együttes. A 16-os csücskénél megpróbálják bevinni a 16-oson belőre, de annyira nem sikerül, hogy még egy szabálytalanság is rálegyint a játékvezetőre, a Barcikai játékosra nem veszi ezt komolyan tőle, úgyhogy jöhet a hazai csapat egy szabadrugással innen a 16-os csücskétől. Dala Martinnak gurítják hátra a labdát. A Nyíregyháza szerintem itt egy népünnepét akar, és például ugye elmondták itt nekem, volt jó segítségem, hogy a két szektor itt a vendégszektor mellett általában üres szokott lenni, de a marketingesek kitaláltak valamit, hogy lehetett egy vetélkedőn részt venni az iskolásoknak, és hát majdnem tele van az a két szektor is, mert nagyon sokan jöttek ki a fiatalok közül is. Ugye jó idő van, mondom, süt a nap itt egyelőre, nincs nyoma most már viharnak, az előbb volt egy pici eső, de az csak azért volt éppen, hogy ahogy szokták mondani, elverje a föld porát. Nézzük közben a nyíregyházaiakat, mert ők meg a Barcikát akarják elverni, és meg is támadták ott még a kapust is. Aztán már fejelik vissza középre Dreskovics, aztán kikerül a labda a bal oldalra, nagy jó voltából. Antonov pedig, aki aláírta az újabb szerződését a következő idényre, ezúttal nem tudta levenni a labdát. Nagyon jó szezon tudhat magáénak Antonov, aki már Szabó István idejében is játszott, de akkor nem volt ilyen idénye, most pedig közben egy becsúszás ott megtolta a Barcikai játékos, hát ebből valószínűleg sárga lap lesz, igen, nem így történik, háttal volt nekem ugyan a játékvezető, de látszódott a mozdulatán, hogy a 10. percben most már a második sárga lapot kapja a Nyíregyháza együttese, átjátszották ott a védelmet a bal oldalon, és ezért úgy gondolta, mindenképpen megállítja Bence Leitner Barna ezt a támadást, jöhet majd a 11-es ponttal egy magasságból, onnan az oldalvonal és a 16-os közti területről. A Barcika, ha majd föltápászkodik Könyves, mert hogy ő került odott, a jobb oldalról próbált meg az előbb is indulni, ezúttal szabálytalanul állították meg, és akkor jön persze középre, hát neki ott a fejére, a fejeseire szükség van. Pontosan berajzolt Antal Péter, hogy hol kell állni a sorfalnak, négyen állnak az ötösön a hazaiak közül, a többiek előttük hárman, és Nagy Dominik pedig a kipattanóra figyel. Nézzük, hogy ballal vagy jobbal adják-e középre, várható volt, hogy ballal, és ilyen laposan lőtték labdát középre, de nem sikerült eljuttatni a kapuig, valamelyik nyíregyházi védőt beleért, egyelőre még nem szabadult fel azonban a nyíregyházi kapu. Most Kovács vágja ki, és ebből mehet a kontra. Antonov átkeveredett erre az oldalra, Tijani futnak előtte többen is, Tijani azonban rosszul adja a labdát, Antonov oda nem érhetett föl, azért ennyire nem gyors, és ráadásul Jovanov mögé ment a labda. Ebben most benne maradt egy jó kontra lehetősége. A labdát kidobta a kapus, egészen pontosan az oldalvonalon túlra, mert Könyves már csak oda tudott beleérni még a saját tér felén. Úgyhogy a 11. percben a hazai tábor előtt éppen a barcikai kapus, tehát jól látták azt a gólt, hogy ott landolt a balsó sarokban, és nyilván szeretnének még többet látni. Sokan úgy érzik tényleg, hogy jó idő van, mert megszabadultak a pólóktól, trikóktól, hiába osztották szét itt a nyíregyházi játékosok mérkőzés után, de hát ez már hozzátartozik a szurkoláshoz. Kovács a felező vonalnál most egyenőre vár, hogy kinek passzoljon, lelassult most a játék, de hát a Barcika nyilván próbálja lassítani a nyíregyházát, hiszen akkor, amikor nem sikerült, akkor rögtön gól is lett belőle. Kovács mutatja egy indulóan Tizsani, aztán nem adja, hanem átemeli a bal oldalra. Ez is jó lehet így, mert hogy már indulnak ott ketten is. A labdát azonban kis hián elveszíti a Barcika, sőt el is veszíti, mert szabálytalannak látták ott, ha jól láttam, Mannert, aki becsúszott a labdáért, a barcikai játékos bokáját valószínűleg eltalálta, és még a játékvezetőt megpróbálják arra is rábeszélni, hogy adjon egy újabb sárga lapot. Rácz László a csapatkapitány volt, vagy sőt, még most is ott áll mellette, de ez már azt hiszem, hogy nem jön így össze semmiképpen, nem fog lapot kapni a hazai játékos. Balázsi Levente kicsit még húzza a lábát, de már megy előre, és akkor a barcikaiak hátul passzolják tovább a labdát, egészen hátra a kapuvédőnek, Juhásznak. Juhász Tizsani megtámadta, elég merész dolog volt, az majdnem besült ott a labda, sőt, most itt a letámadásnak köszönhetően egy pillanatra a nyíregyházaiakhoz került, de aztán a Kazinc barcikaiak valahogy kiküzdik az oldalvonalon túlra egy kis hazai segítséggel, ennek köszönhetően majd bedobással jöhetnek, de még a saját térfelüknek még a közepét sem érték el. Ugye ez szokásos, hogy a nyíregyháza magasan letámad, és labdát szerez, hát most is kis hiány megvolt ez, Manner is hajtja most ott az ellenfelét, aztán ott volt Kvasina is, de azért csak sikerül a sárga mezeseknek kijönni, mégpedig úgy, hogy Nagy Dominik szabálytalankodott, mégpedig Balázsival szemben, úgyhogy jöhet a hazai csapat hátra védekezni, mert a barcikaiak valószínűleg ezt előre fogják ívelni, ezt a labdát. Könyves Norbert ezúttal a bal oldalon, nem a jobb oldalon váltogatja a helyét, nyilván kapott egy kis szabad kezet Kuttor Attilától, és hát Bódog Tamás a szokásos módon folyamatosan, szerintem ha rákötnénk egy kilométer órát, akkor legalább annyit mozogna, mint a játékosok futnak a pályán. Egyébként ő az, akiről itt elmondták, hogy kevés vezetőedzőt látnak, aki kijön a bemelegítéshez, ő már itt van a bemelegítésnél, és mindig köszönti a játékvezetőket, és a csapatot is próbálja még itt az utolsó pillanatokban is motiválni arra, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson a gárda. Hát ez tavasszal jól sikerült, de most egy barcikai labdaszerzés, azonban Antonov jól lév bele a passz útjába, kellett is, mert ott Könyves akár még indulhatott volna a kapu felé, ha eljut hozzá a labda, de ez nem sikeredett, úgyhogy bedobással jön most a barcikai csapat. Baranyai Nimród lesz az, aki majd elvégzi, a hirtelen szőke fiatalember. Onnan a jobb oldalról, a nyíregyházi térfél közepéről Könyves teszi tovább, azonban ezt ki tudják vágni, nem jó volt a paszt, Tizsani pedig a derekánál fogva is húzza a barcikai játékost, előnyszabály volt, nem tudom, lefújta volna a játékvezető, ha marad a hazaiaknál, de nem maradt, hanem a barcikaiakhoz került. Antonov teszi hátra, és akkor most ott egy buktatás, Könyves lépett oda, próbált labdát szerezni, de hát esélye nem volt rá, elterült a földön ott Bence Leitner. Amikor ő szabálytalankodott Könyvessel szemben, abból sárga lap lett, ebből természetesen nem is volt olyan mérvű. Jovanov teszi tovább a labdát, aztán pedig már Kvasina jött ki ide az oldalvonal mellé, és Bódog Tamás nem érti, sőt, nagyon-nagyon mérges, hogy miért nem a nyíregyházi csapat dobhat. Minden esetre a barcikaiak elvégzik gyorsan a bedobást, aztán kibújik ott az embere mögül Dreskovics, és kifejeli a labdát. Könyvessel nagy harcban vannak, amikor épp Könyves ezen az oldalon tartózkodik. Talán ő fizikálisan jobban fölveszi vele a versenyt, mint Bence Leitner. Ő viszont talán gyorsabb, mint Dreskovics. Megint nem volt jó a passz, aztán Kovács majdnem labdát szerez, de csak majdnem. Most viszont már Antonov kiugrathatja ott középen Tizsanit. Tizsani két ember között lelassít egy kicsit, aztán a bal lábára tolja. Ellövi! Óriási védés a barcikai kapustól. Juhász István kivédte, Tizsani nem futotta meg a védőket, úgy döntött, pedig azt hittem, hogy ki tud lépni Baranyaiék mellett. Nem ez történt, inkább elvitte a bal lába fele, már-már úgy tűnt, hogy oda a lehetőség. Aztán egy olyan 17 méterről elengedte ballal, és onnan a jobb felső sarokból kiütötte a labdát szögletre, Juhász István, nagyvédés volt ez. Kis hián ott volt a második, és milyen érdekes, hogy ez a lehetőség, ez a veszélyhelyzet is egy távoli lövésből keletkezett. Természetesen egy labdaszerzés után Antonov pedig remekül tette be oda az üres területbe tudatosan a labdát. Nézzük most azonban ezt a szögletet inkább a bal oldalról, ebben is van azért veszély. Jön a labda középre, ki fog fejelni, ott egy fejes a nyíregyházaiaktól, de nem a kapu irányába ment, talán még hozzáért a barcikai védő is, így aztán kikerül a labda jobb oldalra a vonal mellé, aztán megyük megint Jovanovtól a középre ívelés, és egy fejes, de ez éppen a kapus kezébe. A közönségnek azonban ez is tetszik, mert hogy megint okozott valami izgalmat ott a barcikai kapu előtt a nyíregyházi csapat. Nem volt ez olyan rossz fejes, de azért jónak sem neveztem volna. Vukovics László eltelt most már 17 perc, én azt gondolom, hogy azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy a nyíregyháza megérdemelten vezet, de most azért nézzük ezt az indítást, mert hogy nem tudta átvenni a labdát Balázsi Levente, pedig ott volt a lábán, és így Dreskovics oda tudott lépni, aztán pedig nem lesz szöglet, mert rápattintották a barcikai játékosra. Szóval a kérdés még egyszer csak az, hogy azt gondolom, hogy a nyíregyháza azért motiváltnak tűnik mindenképpen, nem Laci?
0: Abszolút, és említettük itt a stúdióban, hogy a nyíregyházának még van tét, hetedikek lehetnek, élvezik is a játékot, vezetnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy sok gólos mérkőzés lesz, ki szeretnék szolgálni utolsó mérkőzésen a közönségüket, úgy szeretnének elmenni pihenőre, hogy egy nagyon jó meccsel búcsúztatják a saját pályájukat. Ehhez szerintem minden adott, nem lebecsülve a barcikát, de az ellenfél is kellemes. Tehát szerintem egy sok gólos mérkőzést fogunk látni.
2: Antonov iveli középre a labdát, egy fejes, és a kipattanó is ott volt még Kvasina előtt. Juhász újabb nagy védése a bal alsó sarokból ezúttal. Hosszúnak tűnt egy kicsit ez az átívelt labda, Tizsani elment érte a 16-oson belül. Az alapvonalatól mintegy 4 méterre visszagurította Antonovnak, aki átívelte a jobb oldalra. Érkezett Kvasina, a fejesét még védte, a kapuvédő a kipattanót pedig sikerült eltakarítani, mégpedig szögletrugás ezúttal a jobb oldalról, de ez egy újabb fejes lehetőség volt. Hát ez emlékszem Dizsanira egyik mérkőzésen, talán a legutolsón, de nem vagyok benne biztos. Hát volt vagy 4-5 zicsere, aztán nem sikerült gólt rúgnia, és azt hittem azon a meccsen volt az, amikor ott a második sárgát vártuk, hogy majd megkapja Laci, de majd biztos jobban emlékszem, mindig jobban szoktál. Minden esetre ezúttal is volt már neki is lehetősége, Kvasinának van egy gólja, meg volt egy nagy gólhelyzete, és Juhásznak most már 3 nagy védése. Mindezt volt időm elmondani, mert csak most végezhetik el a szögletrugást, jön a labda rövid sarok irányába, egy fejes mellé. Ebben is volt kurázsi, és még úgy látom hozzá is ért valaki, azért nem tudott a labda oda a kapuba kerülni, és megint csak Kvasina érkezett ott a rövid saroknál. Jó volt ez a fejes, jó volt a szöglet is egyébként, elég élesen jött be, most mindenki átmegy ott a szöglettől legtávolabbi sarkára az ötösnek, onnan fognak majd érkezni a rövid sarok irányába. Egyetlen egy ember ott a kapufánál 3 védővel. Most indul a mozgás, átjön a labda hosszú oldalra, és hát majdnem úgy lett ez gól, hogy nem is ért hozzá senki, ugyanis Antonov tekerte kapura, föl is hördült egy kicsit a közönség, de nem a hálóban a labda, nem a hálóban kötött ki, csak a háló tetejéhez ért hozzá. Minden esetre Antonov bal lábáról tudjuk, hogy jó, és most ezúttal ugye ő tudta középre tekerni mind a két szögletet, most pedig itt marad a jobb oldalon védekezni, mert hogy nem ér át a helyére Ferenczi János vele szemben, ugye aki korábban volt a Debrecen játékosa is, és hát elmondták itt azért az újságírók, a szurkolók, hogy nagy elvárások vannak a Nyíregyházával szemben, többek között az, hogy a Debrecent meg a Diósgyőrt minden körülmények között győzzék le, és ez sokszor ez elhangzott tavaly, amikor bent maradt a Nyíregyháza, Szabó István volt akkor a vezetőedző, és akkor azt mondta, hogy hát az nagyobb dolog, mint hogy bent marad a csapat, mert az a minimum elvárás, hogy ezt a két csapatot hazépályán le kell győzni. De hát a barcikát is szeretnék legyőzni itt a keleti rangadón, már csak azért is, ugye, mert a Nyíregyháza hajt azért, hogy meglegyen az a bizonyos 7. hely, és ők mindent megtesznek érte, hogyha nyernek ma, akkor már azt kell várniuk, hogy mit játszik holnap a Kisvárda, illetve a Győrrel, illetve az Újpest Debrecenben, ahol azért volt nagy verése, jó magam is láttam, amikor gyorsan 5-öt rúgott a Debrecen az Újpestnek. Nagy verésbe szaladt bele az Újpest, kérdés, hogy most mire lesznek képesek az újpestiek a Fradi ellen. Nem azt az arcukat mutatták, amelyik azt jelzi, hogy majd az Újpest a következő idényben meghatározó lehet, és hogy Vukovics László is mondta, hogy az Újpestnek ugye a 7. hely nem reális célkitűzés, de hát még ezt a 7. helyet sem biztos, hogy elérik ebben a bajnokságban, hiába próbálkoznak. jó néhány játékos távozott már onnan is, mondtam, hogy itt is lesznek távozók, az NB1-ből például a Barcika, de 21 percnyi játék után a hazai csapat vezet 1-0-ra Kvasina góljával, és most egy picit visszavett a tempóból a hazai gárda is, bár nehéz föltörni a védelkezést, mert a barcikaiak visszaállnak, nem hagyják a Nyíregyházát játszani, közben Nagy Dominik szabálytalankodik, és ebből sem lesz sárga lap. Természetesen egy kicsit odapiszkált Balázsi Leventének. A játékvezető kiosztott 2-t, úgy gondolta, hogy ezzel most megfékezte az indulatokat. Hát egyelőre jól gondolta. Nézzük most a kigurított labda után. Rögtön egy letámadás, és sikeres volt ez. Antonov itt maradt még mindig a jobb oldalon. Lehet, hogy most már tudatosan Bódog Tamás itt tartja a beadások miatt, és megint kirúgták az oldalvonalat újra a barcikaiak. Hát, ha azt mondtam, hogy a Nyíregyháza motivált, azért a barcikaiaknál nem nagyon látom ezt. Kuttor Attila itt áll a technikai zónában, azért mutatja, hogy ki hol helyezkedjen. Az előbb mindkét keze zsebben volt. Hát nem stílszerűen, de fekete fölsőben, fekete nadrágban és fekete cipőben van a szakember. De hát ezt ugye már régóta tudjuk, hogy a Barcika kiesik. Nézzük a bedobás után. Itt a jobb oldalon a 16-os csücskénél Manner kapja most a labdát. Manner íveli középre a hosszú oldalra. Egy picit hosszú lett, de ezt még begyűjtik a nyíregyházaiak. Ott a másik sarkánál a 16-osnak. De ismét Les volt, mutatja a játékvezető, hogy éppen az, aki ment a labdáért, Lesen tartózkodott. Úgyhogy vissza az egész, mindenki mehet a helyére. Említettem ugye, hogy temesvári sárgalapok miatt nem játszhat, ezért változott ott a védekezése most a hazai gárdának, és Katona Levente viszont állandó tagja a csapatnak, és Katona Levente most éppen az, akivel szemben szabálytalankodtak egy fejest követően, úgyhogy jöhet a nyíregyházi csapat már a Kazincbarcikai térféről, és Könyves Norbert biztatja a többieket, hogy kicsit pörögjünk már föl, emberek, valamit csináljunk, most is jelzi már másodszor. Ő benne látom azt az akaratot, nem tudom, hogy ő majd hol folytatja a pályafutását, ugye nagyon sok helyen megfordult az NB1-ben, kiváló játékos, az egyik legjobb idényét talán Pakson futott, a válogatott is volt, úgyhogy ő is elért mindent, amit szeretett volna szerintem a karrierje során, de hát azt szerette volna még mondjuk, hogy bent marad a Barcikával. Nézzük most Mannert, aki ugye a Ferencvárostól érkezett, aztán a Fradinak rugott is az Üllőjóton két gólt, két remek gólt. Jön a jobb oldali ívelé, és ott a fejes, de rossz helyre fejelte megint a nyíregyháziak csatára, mert hogy éppen a kapus előtt pattant meg, de pont a kezébe Tizsani volt az, Muhammed Tizsani, akiről ugye sokat beszéltünk meg is, megbeszélnek az utóbbi időben. Hát ha kihasználná a lehetőségeit, amit csak láttunk itt az NB1-ben tőle, akkor még többet beszélnének róla, de hát azért így is elég jó teljesítményt tett le az asztalra, rég volt már Magyarországon olyan csatár, aki ilyen gyorsan gólerős tudott lenni a magyar bajnokságban. Közben egy bedobás, mert hogy Tizsaniról ment ki a labda ott a szögletzászló környékén. Nagyjából a 11-es ponttal egy magasságból is Baranyai Nimród végzi majd el. Hosszan dobja előre, de hát ott csak hazai fejet talált, vissza is fejelte Blencsány Lertner, aztán már a Kazincbarcikai térfre átlépő Dreskovics kapta, ő teszi tovább Katonának, most csak egy katona a pályán, két katona pihen egyenlőre, Katona Bálint és Katona Mátyás, ők is nagyon sokat tettek hozzá a nyíregyháziak szerepléséhez, ugye korábban Kecskeméten is játszottak együtt. Nézzük most ezt az ívelést a bal oldalra, Baranyai megcsúsztatja, nem tudja elfejelni, így pedig szöglet lesz belőle, mutatta is Antonov, nem az a lényeg, hanem azt, hogy mutatta Antal Péter játékvezető is, hogy igen, ezúttal a bal oldalról jöhet szögletrugással a nyíregyházi csapat, és Antonov fogja ezt is elvégezni. Nyilván ezt nem fogja bal lábbal kapu felé kanyarítani, és a nyíregyháziak pedig ott a 11-es pont tájékán helyezkednek, aztán szépen besodródnak oda az ötösön belőle, de Antonov még nem végzi el, kis szöglet nem lesz, mert erre figyeltek a barcikaiak is. Antonov most íveli középre, ott a fejes, és megint egy nagy védés! Mondjam, hogy ki volt a párharcban. Tizsani most jól csúsztatott egyébként a léc alá, mint egy 6 méterről, de középre ment a labda, nem a szélére, és aztán így volt esélye Juhász István Bencének, a kapuvédőnek, hogy megint a kapu fölé tolja. Hát Juhász kapott már egy gólt 17 méterről, de az, hogy mondjuk nem egy 2-3 gólos hazai vezetés áll a táblán, az annak köszönhető, hogy bizony jó teljesítményt nyújt a kapuban. Nézzük, most a másik oldalról jön majd természetesen egy szöglet, és Antonov átjött erre az oldalra, Manner ott marad azért kis szögletre, meg ott van a közelükben egyébként Jovanov is akár a játékba avatkozásra, de valószínűleg Antonov ezt megint középre fogja lőni, igen, el is jön onnan már Manner. Jön a labda ide a rövidsarok irányába, egy fejes de újabb szöglet lesz. Én úgy láttam, hogy nem ért hozzá talán hazai játékos, de furcsa ívben pattant a labda. Minden esetre jöhet megint egy hazai szögletrugás a jobb oldalról Antonovtól. Eddig ide a egyet lőtt a rövidre, egyet a hosszúra az előbb, amikor kettőt végezhetett el egymás után. Most kíváncsi leszek rá. A harmadik ugye a rövidre jött, nézzük a negyediket. Ez most középre jön, és jön a kapus. Juhász bele boxol egyet, de Nagy Dominiknál még ott volt a labda, eltörte ott a 16-oson belül, de még mindig marad a nyírházaiaknál. Egyetlen egy ember hátul nem veszítheti a labdát, érzi ezt Jovanov is, inkább hátra teszi a saját térfejének közepén tartózkodó Dala Martinnak, akinek eddig nem volt védenivalója, de most egy jó ívelés oda a bal oldalra, Baranyai feje fölé, és kié a labda, bent tartják a barcikaiak, azt hittem kiment Baranyairól, hát ő róla nem ment ki, de aztán nem is egyszerűséggel Rácz a csapatkapitánya a vendégeknek, kirúgta az oldalvonalon túlra, persze nem ezt akarta, hanem tovább akarta passzolni, minden esetre egy nagy bedobáshoz készülődik a hazai gárdából Bencei Leitner Barna, kimegy egészen a reklámtábláig, és próbálja bedobni oda a 11-es pont tájékára. Jön a nagy dobás, és jó is az a dobás, sikerül megcsúsztatni? Nem. Ez volt a szerencsétlensége a hazaiak, meg a szerencséje a Kazincbarcikaiaknak, mert hogy nem tudta ott Kovács megcsúsztatni. De a labda már megint a nyíregyházi csapaté, hátul Jovanov, ő üveli előre. Jött a labda elé a nyíregyházi csatár, és meg is tudta csúsztatni. Kié lesz ez? Egy becsúszás. Antonov szerzi meg nagyon harcosan, aztán viszont eladja a labdát, és most talán Könyves magához tudja ragadni a kezdeményezést. Nem sikerült neki a 42-es, a 24-est. Földhöz teremtette egy kicsit. Kicsit olyan bődésen, hát játszottak ők is együtt, lehet, hogy onnan leste el. Minden esetre Jovanov elterült a földön. A barcikai térférről jön majd a szabadrugás innen az oldalvonal tájékáról. 27 perce játszanak már a csapatok, és egyelőre meggyőző teljesítményt nyújt a Nyíregyháza, de még nem sikerült a második gólt megszerezni. 1-0 az állás, Kvasina még a hatodik percben rúgta azt a gólt, mint egy 17 méterről ballal, egy jól eltalált lövés volt, ahogy mondta Vukovics László, beengedte maga alá a labdát, onnan lőtte el, hát volt még jó néhány olyan lövés vagy fejes, amiből gól lehetett volna, de nincs közben. Nagy Dominik eltalálta ott a társ Kovács Milán fejét, most megint megszerzik azonban a nyíregyházaiak. Antonov kapja a labdát a jobb oldalon Kvasinától, Antonov a 16-oson belül jobb lábára cselez, aztán hát az nem az igazi, bele is rúgta a védőbe, de még mindig a hazaiaknál a labda, megtolja most ott éppen Jovanov, beadja középre, leveszik Tizsani, eltalálták ott most bizony Kvasinát, kapura próbálta küldeni Manner Balázs, de nem sikeredett, mert hogy Kvasina is beleért, egyébként se volt egy túlerős lövés, minden bizonnyal fogta volna a barcikai a kapusa, de ott a 11-es pontnál ott tartózkodott éppen Kvasina, és Manner őt találta el. Már támad is vissza rögtön a kidobott labdára a nyíregyházi csapat, de ezúttal nem sikerül labdát szerezni, legalábbis egyelőre nem. Nagyon keveset volt az utóbbi percekben a sárgamezes vendégeknél a labda, most egy kicsit megpróbálják tartani, megnyugtatni, hát ha folyamatosan üldözik a labdát, akkor azért sokkal gyorsabban fáradnak. Eddig sikerült, most már nyíregyházi lábakon a labda, Dala Martinnak teszik hátra, Könyves Norbert azért tisztességből megtámadja, az előrévelt labdát pedig Ferenci fejeli vissza üres területbe, Dreskovics pedig egy szép testcsellel becsapja, Könyves nem arra indul, amerre várta, hanem inkább hátragurította Dalának. Aztán már a bal oldalon bontakozhat ki majd egy támadás, előreiveljük Tizsáninak, aki jól tartja meg a labdát, és a derekánál fogva lerentják jött ott a kezdőkörnél, mégpedig az elkövető az Rácz László volt, a hazaiak illetve a vendégek belső védője, és mutatja pontosan Antal Péter, hogy honnan kell elvégezni ezt a szabadrugást, Nagy Dominik végzi el, a mai csapatkapitányi teendőket is ellátja közben, jó ível és oda jobb oldalra, de hosszan fejelte maga elé Jovanov, már nem tudta befutni ezt a labdát, pedig ebben is volt lehetőség. Talán ha mellel teszi maga elé, akkor finomabb lett volna az a mozdulat, így azonban nem sikeredett. A 30. percben járunk, Vukovics László. Én nem tudom, itt a helyszínen nagyon élvezi a közönség a játékot, nem tudom, tévén keresztül te hogy látod. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy sokak szerint ez tét nélküli mérkőzés, igenis jó találkozót látunk, de nézzük még azért Antonovot, ő cselezget, már három emberen túljut, aztán a jobb lábára tolja a 16-oson belül, visszafordul inkább a bal lába fele, Jovanov most adja középre, gyatrára sikeredett, de Kvasina még kis hián visszaszerzi, aztán pedig, ha röviden is ugyan, de kivágják a barcikaiak, de nem nagyon hagyják, hogy én Vukovics Lászlónak adjam a szót, mert hogy megpróbálnak egy újabb támadást indítani, na hát menjünk bele, Laci, hogy látod ezt a meccset?
0: Hát Antonov is úgy van vele, mint szegény Ladinszky Attila barátom, aki már nincs köztünk, de gólkirály volt. Ő mondta, hogy a jobb lába csak arra van, hogy a buszra felszálljon vele. Hát Antonov is így van vele, állandóan visszafordul minden szögből a ballábára, közben óriási védés megint.
2: Igen, egy jó jobboldali beadást követően érkezett Manner, és el is találta a kapu jobboldalát ott a kapufánál. Megint csak Juhász volt az, aki védett, és magához ölelte a labdát. Laci?
0: Óriási fölényben játszik a Nyíregyháza, tényleg élvezik a mérkőzést, de ahhoz, hogy még jobban élvezzék, kéne a második, meg hát nyíregyházi szempontból a harmadik gól. A barcikaiak tisztességesen küzdenek, de nem képesek nagyobb ellenállást kifejteni. Ameddig 1-0 az eredmény, addig nyilván lehet találni gólt valami pontrugásból vagy lepattanó labdából, de a Nyíregyháza nagyon nagy fölényben játszik és ki szeretné szolgálni a közönségét. Én már említettem az előbbi bejelentkezésnél is, hogy rengeteg helyzet lesz, és én több hazai gólt várok.
2: Puktyev volt az, aki egyébként az imént a jobb oldalon megiramodott, és ebben volt veszély, középre adta a labdát, de jól Dreskovics és keresztezett. Most pedig a bedobást követően kifejelik a labdát, újabb bedobás következik a 11-es ponttal egy magasságból. Igaz, Manner vitatkozik ott az asszisztenssel, mert ő úgy érezte, hogy ez a labda Kazincbarcikai játékosról került az oldalvonalon túlra. Minden esetre ez a játékvezető ítéletét nem változtatja meg. Könyves jön ki labdát kérni ide a vonal mellé egészen érdekes módon, aztán ott egy csúsztatás. Összefejel a két játékos, mutatják is, hogy állítsa meg a játékot Antal Péter, nem állítja meg, mennek tovább a barcikaiak, és akkor most ebben a pillanatban viszont már lefújják, mert hogy fut be mind a két irányból. Hú, olyan sprintet vágott ki itt, kérem szépen, a nyíregyházaiak masszőre, hogy azt megirigyelné tőle bármelyik szélső, jelentem legalább 6 másodperccel vagy 7-tel megelőzte a barcikai masszőrt. Úgyhogy figyelmébe ajánlom majd itt az atlétika sportnak, mert hogy az atlétika is kiváló eredményeket tudhat magáénak itt Nyíregyházán. Eszembe jött csak éppen Bakusi Béla hármasugró, ugye, akivel magam is készítettem interjút, hát kiváló hármasugróról van szó. Minden esetre itt most nem hármasugrás volt, hanem összefejeltek a játékosok. A nyíregyházi még egyelőre a földön, a barcikait már látom, hogy fölültették, és nincs nagy gond szerencsére, úgy látom most már azért Bencen Leitnert is összerakják szépen lassan, és akkor majd folytatódik a játék. Természetesen ilyenkor a játékvezetőnek meg kell állítani a játékot, amikor fejsérülés van, és érdekes, hogy ez már nem az első a mérkőzésen. A hazaiak is összefejeltek, most pedig itt a beívelt labdára, amit szeretett volna megcsúsztatni, mégpedig Maxi történt ez az eset, és ugye le kell menni a pályáról mindkét játékosnak az ápolás miatt. Hát a lemenetelben most a barcikai masszőr volt a gyorsabb, és akkor a félpályához érkezik már Maxi is, és megy oda szépen lassan, igaz, Bence Lentner Barna is, és akkor ott a 16-oson belül pedig labdaejtéssel folytatódik a játék. 34. percben járunk a találkozón, a Nyíregyháza tehát még mindig 1-0-ra vezet Kvasina góljával, amely még a 6. percben született, és Dala Martin nagyon sportszerűen visszarúgja a labdát az ellenfél kapusának, Juhász Istvánnak, úgy ítélte meg, hogy ez a labda a barcikaiaknál volt. Így visszaadták a sárga mezeseknek. Nézzük, most tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Könyves indítana, belenyúlnak ebbe, úgyhogy nem tudta kiugratni ott a társát, és hát nagyon csalódott. Rázta a fejét, aztán pedig megköszönte Könyves Norbertnek. Ez egy érdekes jelenet volt, és ha jól láttam, akkor ez Puktyev volt, aki átkeveredett igen ide a bal oldalra most. Először bosszankodott, aztán megköszönte, hogy Könyves megpróbálta őt észrevenni, meglátni, odapasszolni a labdát. De most Tijani mozgott vissza ide, Tijani a vonal, a felező vonal környékére, kapott egyet a bokájára, nagy baj nincs, kicsit húzta a lábát, aztán összepacsiztak, és akkor Katona Levente indíthatja majd az újabb támadást, egyelőre Kovástól visszakapta a labdát, aztán már a Dreskovics majd a jobb oldalon kapja, Jovanov pedig teszi előre, Nagy Dominik, forgolódik, végül is hagyja, hogy kirúgják előle, Ferenci János tette meg neki ezt a szívességet, mert nem nagyon tudott kinek passzolni. Jovanov veszi kézbe a dolgokat, de szabályosan természetesen, mert bedobást végez el, mégpedig jól csúsztatja tovább Kvasina ezt a bedobást oda a jobb oldalra, de még mindig nem akarom elhinni, hogy Antonov ott játszik, pedig ott játszik, higgyék el a kedves hallgatók, a jobb oldalon, jobb szélső, tükör szélsőt, ahogy divatos szóval mondják, hát van a pályán egy Messi, ő meg most a Messi, mert hogy Messi játszott a Barcelonában, na jó, persze, hát ez csak vicc, mert más szerepkörben, illetve más tudással, ez az ívelés pedig nem volt jó, túlságosan mély volt Mannernek, ő is megköszönte, mindenki megköszön itt mindent, tehát nagyon barátságos hangulatban vannak egymással itt a játékosok, de hát mondom még egyszer, a Barcikának már ugye ez a az örömjáték, hogy utolsó mérkőzés ebben az idényben az NB1-ben, és hát búcsúzott ugye már korábban az NB1-től, míg a Nyíregyházának még van tétje a találkozónak. Dreskovicsot nem tudja könyves fejjel legyőzni, nem tudta megcsúsztatni ugyanis a labdát, most pedig már megtartotta ott Balázsi nem először a mérkőzésen, aztán indulna tovább, de nem ő kapja. Nem nagyon jutnak előre, sőt egy rossz passzal már a nyíregyháziak jöhetnek. Tizsani, futnak mellette Manner, kapja is a labdát. Manner rávezetheti most már ott Rácra, aztán tovább perdül a labda, de fölpattan hirtelen Rácz László. Először azt hittem, hogy sérültet fog jelenteni idézőjelben, de aztán nem. Majd az előre rúgott labda, kipattan Pukjev lábáról. Hát egyelőre nem nyújt olyan teljesítményt, ami alapján feltétlenül a magyar bajnokságban NB1-es csapatban kell játszania, de elnézést, hogyha valakit megbántottam ezzel, de hát még nem volt jó megoldás ezen a mérkőzésen. Őre biztos nem fog Barcikán játszani, vagy legalábbis valószínű, hogy nem. Nézzük a bedobást, amelyet a hazaiak végeznek el. Ki a jobb oldalra labda? Antonovnak. Antonov átveszi természetesen. Most jobbal, nem ballal, aztán ballal terelgeti, néz középre. Ez azért nem volt egy egyszerű, hogy megszeridítse ezt Kvasina. Ugyan próbálkozott vele, de ahogy a levegőbe került a lábáról, megszerezték előle a barcikaiak, de csak ennyi időre, mert már újra nyíregyházi lábakon vándorol a labda, minden mezőnyjátékos a barcikai térfélen, Dreskovics katona, ott a kezdő körnél, aztán visszatesi Dreskovicsnak, Antonov mellette, most egy kicsit ilyen álló foci alakult ki ezen az oldalon, egy középre passzolt labda, erre majdnem rácsaptak a barcikaiak, de jó pattan Antonovhoz, Antonov pedig tenni egyből Tizsaninak, nem volt jó, de Tizsani még fut érte, és befuthatja, mert Baranyai azt hitte, hogy kikerül a labda, aztán Baranyai megszerzi, rá akarja rúgni Tizsanira, hát ezzel hiába próbálkozik, sőt, megpattan Tizsani lábán, így aztán a nyíregyháziak megszerzik ott a 16-os csücskénél. Érdemes volt visszatámadni, Tizsanira próbálta rápattintatni Baranyai, ezt nem tette meg ezt a szívességet, hogy hagyta, fölgrott a levegőbe, másodszor már nem próbálkozott, aztán pedig megszerezte Nagy Dominik, oda piszkáltak neki egyet, és neki nagyon jó volt ez a szabadrugás, mert hogy majdnem a 16-os csücskétől, egy picit előrébről, és a 16-os vonalától mintegy 70 cm-re, hogy egészen pontosan meghatározom a helyet, és ez a bal oldalról történik, jöhet megint egy szabadrugás, ezúttal nem szöglet, és természetesen Nagy Dominik megbeszélte ugyan Antonovval, de ott hagyja Antonovnak a lehetőséget a 38. percben. Antonov csípőre tett kézzel, mert azt vizsgálja, hogy a játékvezető még a sorfalat állítgatja. Mindenki megint itt a hosszú ötösnél helyezkedik a nyíregyházi játékosok közül, és a rövid saroknál csak a barcikaiak állnak. Antonov onnan nem hiszem, hogy kapura fogja csavarni, bár láttunk már ilyet nemzetközi mezőnyben. Nézzük, Antonov most inkább visszagurítja a lövésre, Nagy Dominik levágódik a lövés. Ez egy jó figura volt, csak éppen Nagy Dominik lövésébe beleléptek. Hát akkor ezt beszélték meg, Nagy Dominik nem a labdát szerette volna ott elkérni a szabadrugás elvégzéséhez, hanem megbeszélték ezt a nyilván már korábban gyakorolt figurát, és ez majdnem jól sikeredett. Két védő azonban érkezett, és Nagy Dominik lövését tudták ott blokkolni. Nagy Dominik közben megint ott a bal oldalon, mögé jön ugyan a labda, de belepiszkál egyet, és éppen jó helyre megy, már át is teszik ide a jobb oldalra Kovács, nem, Kvasina jó voltából Jovanovnak, aztán most Manner itt a jobb oldalon, Manner elcsúszik az embere, Manner vezetgeti még, de inkább hátra prasszolja Dreskovicsnak, mert hogy előre nem sikerült úgy passzolni, hogy abból mondjuk labdát ne szerezzen a barcika, és hát annyira fölment a Nyíregyház, annyira szeretne gólt szerezni, hogy azért az a lehetőség benne van, hogy egy labdaszerzést követően esetleg elillan a vendégcsapat, bár azért erre sok próbálkozást egyelőre még nem láttunk. Most középre húzódott ide, teljesen a védelem közepére Bencein Leintner, jól fordult Katona Levente, Kovács, de minden ez a felező vonalnál történik. Dreskovics lép most be a támadásba, aztán kiteszi Jovanovnak, Kvasina ballal tenné vissza, de nem sikerült jól ez a passz, és Jovanov pedig földönti ellenfelét, nehogy egy gyors kontrát vezessen a barcika. Tulajdonképpen az 1-0, ez mindenképpen egy jó állás a barcika számára, ha azt nézzük, hogy hány lehetősége volt a nyíregyházi csapatnak a 40. percben, tehát 1-0 továbbra is a hazai gárdának. Juhász teszi tovább, merészen ott a kapu előtt, Tizsani hajtja az emberét, nincs egyelőre labdaszerzés, pedig nagyon szeretett volna piroskék együttes labdát szerezni. Dala Martinnak teszik, aki a 16-oson kívül, aztán ballal íveli előre, Kovács nem tudja megcsúsztatni, és ebből még lehet baja a nyíregyházi csapatnak. Ott egy lövés, na hát kérem szépen, lehet, hogy hallották is, hogy ez a lövés hogy sikeredett, és hát Puktyiev volt az, aki jó 18 méterről, hát azt nem mondom, hogy 18 méterrel, de kis hián kirúgta a stadionból a labdát. Volt ennél már jobb próbálkozása biztos pályafutása során, hát ezt nem fogjuk följegyezni neki a tudósításba sem. De hát kis túlzással ez volt a legnagyobb helyzet eddig a Barcikának. Tizsáninak ívelték előre a labdát, ő meg tudja csúsztatni, Kvasina nem tudta talppal tovább sodorni, most viszont jöhet a Barcika eddig. Dreskovics nem tudta megszerezni, de Katona segített, most már Manner hátrafele játszik Jovanovnak, ő pedig Dala Martinnak teszi a labdát. Igen, ugye abból adódott az az előző lehetőség, hogy Dala Martin ballal előreívelte, Kovács pedig nem tudta megcsúsztatni, így tudott a Barcika hirtelen ott teremni a kapu előtt. A befejezés pedig már ismert mindenki számára. 41 perc telik már el a mérkőzésből, bizonyára lesz majd hosszabbítás a két ápolás miatt. Volt ugye két fejsérülés is a mérkőzésen, de egyelőre még a rendes játékidőben próbálják egymást gyűrni a csapatok. Szembe velem egyébként a lelátó szinte teljesen megtelt már itt az első félidő elejére, és ott süt a nap, úgyhogy nagyon jól érzik magukat az emberek. Igaz, hogy sokan, akik nem sapkában jöttek-e, próbálnak egy ilyen tenyérnyi mozdulattal a napot eltakarni maguk elől, de hát ez a kellemes dolog, mert nem szakad az eső, mint ahogy jelezték, hogy esetlegesen, bár a hírek szerint inkább majd holnap várható ez itt a keleti régióban is. Gól pedig csak egy esett ezen a mérkőzésen eddig még a 6. percben. Nem tudom, hogy itt a végén még a Nyíregyháza fog-e kockáztatni, minden esetre most egyenlőre a barcikaiak dobhatnak a 16-os vonalával egy magasságból, mégpedig Ferenci János jóboltából, és talán ez is behallatszódik, hogy a, nem is tudom, most megszámolhatnám, ha nagyon akarnám, vannak vagy 21 néhányan a barcikai drukkerek, Barcika, Barcika hangos kiáltással biztatják az övéiket, hiszen pont innen előlük végezték el ezt a bedobást. Ezt azonban könnyedén kifejelték, és már hátra teszi Schuster Ronald, aztán pedig íveli előre Juhász István, meg tudják csúsztatni, de Könyvesig nem jutott el a labda Rácz László fejéről, és most a bal oldalon Antonov teszi már Tizsaninak. Tizsani egy embervel szemben megpróbálja megverni, elesik a védője, Tizsani azonban érkezik egy másik védő, egy kicsit elmélázott, ennek köszönhetően elveszi tőle most a barcikai védő. Kellett a segítség, mert ott elesett a vendégek játékosa, és Tizsani vihette volna akár kapu felé, de hát azért voltak ott még többen a 16-oson belül. Antonov viszont jól osztogatja ezeket a labdákat, hiszen amikor Tizsaninak volt az a jó 16 méteres lövése még gól után, amit a jobb felsőből tort ki Juhász, akkor is éppen Antonovtól kapta a labdát ott középen. Nagy, elnézést kér, hogy nem forgatta át a bal oldalra. Katona, Kovács. Most egy picit megint pozíciójáték. Könyves Norbert is a saját tér felén javában, kiemelik a jobb oldalra, Mannernek nincs les, legalábbis egyenlőre úgy tűnik, Manner megveri emberét a 16-os vonalánál, most már belül a 16-oson, belül az alapvonalnál, és szögletrugás következik. Kis hián gólpaszt adott ott Nagy Dominiknek, Manner a fejét fogta, Nagy Dominik tapsolt, mert hogy nem sok hiányzott ahhoz, hogy mint egy 6 méterről kapu irányába menjen a labda, de levágódott a barcikai játékosról. A labdaszedő pedig készségesen odaadja a szögletrugáshoz, még meg is paskolta ott Antonov hátát, hogy hát ha ezzel is segít, és egy jó szöglet érkezik középre. Természetesen a hazai labdaszedőről beszélünk. 44. perc telik el már lassan, amikor már a sokadik szöglete ez a barcikának. Most is jól jön középre a labda, Tizsanit is húzzák, ugye az ő is a védőjét. Aztán pedig a játékvezető Salamoni döntést hoz, lefújja a játékot, jöhet a Barcika egy kirúgással, onnan a 16-os vonalánál ott látott egy szabálytalanságot a kifejelt labdát követően a hazai csapatból. Már az utolsó percben járunk a rendes játékidőben, továbbra is 1-0. Igazándiból a közönségnek valószínűleg csak ez az újabb gól hiányzik, mert amúgy az övéi kiszolgálták őket. Dreskovics fejeli vissza a labdát, Kovács, Kvasina. Most Kvasina visszaszerzi, Kovács kiteszi a jobb oldalra. Antonov roboghat érte, Ferenci vele szemben a baloldali védő. Antonov ellövi, nem volt benne azért megfelelő erő, ezt könnyedén ölelte magához Juhász István, de jár a taps mindenképpen Antonov bátorságáért, azért, hogy ellőtte mint egy 19 méterről innen, nem sokkal a 16-os csücskétől, kicsit bentebb, talán egy méterrel. és akkor most Juhász letette a labdát a földre, és rúgja előre, elő kellett rúgnia, mert hogy jött a nyíregyházi játékos. 2 perc lesz a hosszabbítás, előre vágnak ott Könyvesnek egy labdát, de sokkal előnyösebb helyzetben természetesen a hazaiak védője. Visszafejeli ott Katona Levente Dala Martinnak, összepacsiznak, mert figyeltek egymásra, nehogy véletlenül elfeleje mondjuk ott Dala Martin mellett a labdát Katona, aki szintén nagy letéteményese annak, hogy a nyíregyházi csapat ebben a bajnokságban magabiztosan bent maradt, és most a 7. helyért küzd egyelőre ezen a mérkőzésen. Vezet is ugye 1-0, ez az alapfeltétele annak, hogy mondjuk a 7. hely meglegyen, hogy ezt a mai mérkőzést megnyeri a nyíregyházi csapat, amely egyébként mondom kiváló tavaszt produkált, ennek köszönheti ezt, hogy most itt egyáltalán ezért számolgatni kell. Dreskovics pedig most fog fölállni, majd mutatja, hogy őt lekönyökölte Könyves Norbert. Antal Péter kezet nyújtott neki, hogy segítsen fölállni, 2-szer nem fogadt el, akkor úgy van vele, hogy most már álljon föl egyedül. Dreskovics jelentem megtette, és Dala Martin majd elvégzi a szabadrugást. A Nyíregyháza persze eddig 39 pontot szerzett, 10 győzelem, 9 döntetlen, 13 vereség, és hát még mínusz a gólaránya, mínuszos 45-55, de hát azért mondom, az őszi szezon nem volt olyan jó, mint a tavaszi. Közben ott egy labda a 16-os baloldali csücskénél, egy beadásod a Nagy Dominik indult be, nem jutott el a labda a magas védők mellett, és

0: jobb oldalra Kvasina irányába, Kvasina elől elfejelik, pont Antonov elé ellövi Antonov, nem volt ez egy rossz lövés, oda suhant volna a labda bal alsóba, de hát Juhász ezt ennél már nehezebb lövéseket is fogott meg a mai napon. Ez pedig a záró jelenete volt ennek az első félidőnek, amelyet követően ugye 45 percnyi, illetve egészen pontosan 47 percnyi játék után Kvasina 6. percben szerzett ballábas lövésével vezet a Nyíregyháza, és halad afelé a cél felé, amit Bódog Tamás kitűzött a csapatnak a mérkőzés előtt. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz a folytatásban, stúdió.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagy közönség előtt a Kármelita palota. Borult, esős hétvégénk lesz. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Illovas Eto Kisvárdán lép pályára. A második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja. Egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Előtte azonban már ma elkezdődött a 33. utolsó forduló a Fizligában. A Nyíregyháza Kazincz-Barcika mérkőzés állása a félidőben 1-0. A Puskás Akadémia MTK mérkőzés pedig 20 órakor kezdődik majd. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diósgyőrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. Egy évvel meghosszabbította a világbajnok kapusa Manuel Neuer szerződését a Bayern München labdarúgó csapata. A 40 éves játékos szerződése júniusban járt volna le. A 124-szeres német válogatott játékos a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát. Több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a Bayer klubbal. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk. Ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu Világkupa verseny pénteki versenynapján. A Szegeden elért negyedik helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak négyesünk. Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna újfent remekelt. A kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a negyedik helyen ért célba. Tim Merlié nyerte a Tour de Hongrie ország úti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát pénteken. Ezzel visszavette a sárga trikót az összetettben eddig éllovas francia Benoît Conforttól. A fehér trikót Walter Attila viselheti.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházában. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. A hétvégén ismét megrendezik Balaton.

0: Füreden, az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concours de l'Elegance-t. A rendezvényben veterán, vintage, klasszik és youngtimer járműveket láthat a közönség. Az esemény mai felvezető programja az ötvös csöpi játékos, nyomozós autós túra, amely a legendás Bújtor filmek előtt tiszteleg.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében két autó ütközött össze. Az 57-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Tóth Béla, a pontos idő 18 óra 41 perc. A félidőben a labdarúgó NB1 33. fordulójának nyitó mérkőzésén Nyíregyháza Spartakusz Kazincbarcika 1-0, és maradunk a futballnál, mert hogy már hangolunk a hétvégi záró eseményekre, a Ferencváros és az Eto küzd a bajnoki aranyéremért, és a győriek korábbi középpályása Kalmár Zsolt nyilatkozott Szabó Bencének azt illetően, hogy ő mit vár ettől az Etótól a zárófordulóban.
4: Nem tudom, gondoltad-e volna mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor majd előre tekintesz, hogy ezt az idei bajnokságot kinyeri, hogy egy fordulóval a vége előtt a Győr a legesélyesebb erre, hiszen a Ferencvárost megelőzve áll a tabella élén egy ponttal. Mit gondolsz erről így összességében, mint egykori győri játékos?
5: Hát szerintem senki sem gondolta volna, mondjuk a tavalyi bajnokságok indulva, az Eto a harmadik lett, azt hiszem a negyedik, és az itt elért a konferenciáig a selejtezőt, akkor is látszott, hogy jó úton jár az Eto, és most ebben a szezonban pedig kijöhet a Ferencvárosnak, nem csak az eredmény, hanem a játék, mutatott játék alapján is. Úgy gondolom, hogy a legjobb, legtámadó focit, legtetszős focit az Eto játsza. Úgyhogy egy nagy mérkőzés lesz mindenki számára, a szurkolóknak, a városnak, az egész győri városnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy győzelemet érnek az és egy bajnoki címmel, hiszen ahonnan indult az Eto az elmúlt években, és amilyen csapatot össze tudtak rakni, világi oszkárék, az példamutató, úgyhogy nagyon remélem, hogy utolsó lépcsőfokot is meg tudják ugrani.
4: Ez szerinted egyébként mikor fordult át már, mint a hit kérdése? Mert azért minden évben a bajnokságnak úgy szoktunk neki futni, hogy oké, a Fradi a bajnok, és akkor majd a többi helyet majd meglátjuk. Szerinted a győriek az öltözőben, vagy akár a városban mikor hihették el? Vagy gondolom adott esetben ez nem feltétlenül együtt járt ez a kettő?
5: Hát ezt nehéz mondani, de hiszen azért, mert az Etonok játék látszott, hogy amit a Borbély Balázs elképzelt, és amiben hisz, az mellett kitartott. Nem változtatta a taktikát, nem változtatott a játékrendszeren, hanem azt a filozófiát vitte tovább az egész szezonba, és plusz megvoltak hozzá a minőségi játékosok, akik el tudták dönteni a mérkőzéseket. Úgyhogy, de a legfontosabb szerintem az volt, hogy az évek során eltekintve, hogy az utolsó 4-5-6 meccsen az Eto nem pukkadt ki, hanem tudta hozni a kötelező mérkőzéseket. Ha egy góllal, ha két góllal, ha rossz játéka, nem voltak olyan élesek, de akkor is meg tudták nyerni ezt a mérkőzést. Úgyhogy ezért tudnak ott lenni a Fradi közelébe, és a bajnoki célt is meg tudják szerezni.
4: Mennyire érzel párhuzamot a 13 évvel korábbi Etóval kapcsolatban, amiben te is játszottál?
5: Hát azt nem lehet összehasonlítani, akkor még fiatal voltam, egy akkor foci más volt, de az Eto'o az a 2013-as az elég ütős csapat volt akkoriba. Én akkor kerültem fel 2013 januárjába, a felkészülés alatt kerültem fel az Eto'oba, és utána szépen fokozatosan ott tudtam edzeni. Újpest ellen, amikor még nem dőlt a bajnokság, akkor a padon ültem, de akkor nem álltam be, és akkor bajnokok lettünk, akkor utolsó két mérkőzésen pedig be tudtam lépni. Úgyhogy,
4: sőt, gólt is szereztél az utolsó meccsen.
5: Igen, gólt is szereztem az Eger ellen, azt utána pedig azt hiszem, talán még a Magyar Szuperkupát is megnyertük a Debrecen ellen, ott is gólt rúgtam, úgyhogy ez ilyen fiatalon egy nagyszerű érzés volt, hogy ilyen csapatban játszottam, és olyan játékosok mellett játszottam, akiktől tudtam tanulni, úgyhogy most újabb bajnok tud lenni az Eto'o, de úgy gondolom ez még értékesebb lehet, hiszen a NB3, NB2-ből jött vissza ez a nagy múltú klub, és röviden belül pedig kiváló csapatot tudtak összerakni a vezetőség, úgyhogy szerintem mindenki egy óriási, hogy mondom, elismerésbe fog részt venni, a Eto'o bajnok lesz.
4: Egyébként csak így számoltok, vagy számolsz? Mert ugye itt azért a Kisvár ellen ahhoz, hogy teljesen biztosan ünnepelse, mindenki kell egy győzelem. Te ezt biztosnak érzed?
5: Én szerintem Eto'o ezt teljesíteni fogja, ezt az utolsó lépés, de ahogy olvastam a médiát, a Kisvár nem fogja könnyen adni ezt a három pontot. Ők is meg fognak tenni mindent, hogy a Eto'o ne könnyen szerezze meg ezt az utolsó győzelmet, de ezt a játékot, amit az Eto'o játszott az elmúlt évben, ilyen koncentráltan, alázattal és tudatos játék, akkor úgy gondolom, hogy akkor meg lehet a győzelem. Szerintem mindenki ebben gondolkodik, és minden szurkó is úgy van, hogy ez akármilyen játéka, de meg kell nyerni.
4: Még a korábbi felvetésemhez visszakapcsolódva, ugye, hogy ezt te is említetted, hogy ott a bajnoki ünneplés után kerültél már be a csapatba, de az a bizonyos bajnoki ünneplés az a Ferencváros ellen volt, és itt húznék egy ilyen párhuzamot, hogy ott volt egy meccs a mostani alkalommal is, ahol még ugyan a Győr nem volt bajnok, de azért azzal, hogy legyőzte a Fradit hazai pályán, egy óriási lépést tett a bajnoki cím felé. Azt te hogy élted, meg ott voltál-e a stadionban, vagy hogy egyébként te így ebben a szezonban mennyire követted a Győrt, akár a lelátóról, vagy úgy mérkőzéseiket?
5: Sok mérkőzésen kim voltam, az Eto'o mérkőzésen. Ha meg nem tudtam kivenni, akkor pedig a tévében mondhatni, hogy az összes meccset láttam. Meg azért pár éve volt csapattársam, és ott játszik az Eto'ba, a volt másodedző, a vezetőedző, úgyhogy azért is követtem az Eto'ot, és nagyon szurkok nekik, hogy ez a siker meglegyen nekik. Ott, amikor 2013 pedig bajnokok lettünk, akkor pedig a kis pad mögött ültem, és arra emlékszem, hogy amikor a vége lett a meccsnek, akkor ünnepeltünk, és hosszúra nyúlt az éjszaka. az biztos, hiszen az egy történelmi siker volt, de most is adott a lehetőség, hogy egy ilyen éjszaka legyen mindenki számára, aki ott lesz a mérkőzésen, vagy az ünneplésen meccs után.
4: Ahhoz a felvetéshez mit szólsz, vagy ehhez a kérdéshez, hogy ezt a bajnokságot Fradi veszíti el, vagy a Győr nyeri meg? Szerinted ebből a kettőből melyik inkább az erősebb érvelés?
5: Szerintem ez a Győr nyeri meg. Hiszen azért a Fradi ellen játszottak, kétszer nyertek, egyszer kikaptak, ugye?
4: Igen.
5: Úgyhogy ezt szerintem a Győr nyeri meg, hiszen aki Fradi kétszer meg tudja venni, és a bajnoki címért hajt, az úgy gondolom meg is érdemli a bajnoki címet. Hiszen az egymás közötti meccseken dől el mindig szerintem a bajnokság. Az utolsó a lépcsőfok az. Úgyhogy, de hogy megnézzük a képet, az Eto'o szerintem jó focit játszott, és kiegyensúlyozott teljesítményt is nyújtott. Hiába voltak a Fradinak is botlásai, de Eto'o azért az egész szépen kiegyensúlyozott volt, és amikor kellett, akkor meg tudta verni a Fradit, ez volt a kulcs a legutóbbi mérkőzésen is.
3: Kalmár Zsolttal, a Győr korábbi labdarúgójával Szabó Bence beszélgetett. 11 perc múlva kereken 19 óra, és kezdődik hamarosan a második félidő Nyíregyházán, ahol tehát a Kazinc Barcika vendég, labdarúgás a sportág, megyünk a helyszínre Balogh Balázshoz.
6: Így van, megvolt már a kezdőrugás is, és lesz két csere is, majd mindjárt be is azonosítom. Az biztos, hogy érkezik majd Klaus Milán a Barcika együttesébe, és Katona Mátyás pedig a Nyíregyházát erősíti a második félidőben. Sok változásra nem is számítottunk természetesen a mérkőzésen, ugye a 6. percben szerzett Kvasina góllal, 45 percnyi játék után vezet a Nyíregyháza 1-0-ra, és hát beszélgettem, mint mondtam, a nyíregyházi szurkolókkal, újságírókkal, de most megtettem ezt a barcikaiakkal is, és hát ők is azt mondták, hogy nekik ez egy nagy kaland volt, ez egy nagy élmény volt, és most az utolsó félidőt játsszák itt ebben a bajnokságban, ebben a pillanatban ugyanis elkezdődött a találkozó, és ami még hozzá tartozik, hogy ugye mondták, hogy épül most ott a lelátó, meg egy VIP helyiség, tehát már megérte, hogy feljutottak az NB1-be, mert erre kaptak forrást, úgyhogy ezt meg tudják oldani, aztán ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de azt mondták tulajdonképpen, amit Vukovics László is mondott a mérkőzés előtt, hogyha ez a csapat kiesik, nem tudni, egyrészt kimarad, másrészt valószínűleg nem a feljutásért fog majd versengeni jövőre a Kazinc Barcika együttese, de ez csak egy kis... És a... Tehát hallgattuk itt a cseréket közben, elnézést, hogy ki ismert, ki nem írják ugyan a táblára, de az biztos, hogy Katona Mátyás már az előbb labdához is tudott érni, egyébként ő rendszeresen játszik a Nyíregyháza együttesében, ezúttal ugye nem kezdőként, és támad a nyíregyházi csapat, rögtön középre lövi a labdát, ott Manner, de elkapkodta ezt most egy kicsit, talán túlságosan is hamar próbálta meg bepasszolni a Tizsani irányába, de hát nyilván viszi a lendület előre, őt is, mert szeretné, hogyha már ezt a mérkőzést úgymond betudnák, és megnyernék a találkozót, mert még azért nem nyerte meg ezt a mérkőzést a Nyíregyháza. Azért láttunk már a Barcikától olyan teljesítményeket is ebben a szezonban, ami tényleg azért megsüvegelendő volt. Például a Ferencvároson is nagyon-nagyon jól tartották magukat a barcikaiak sokáig, és akkor most már megvan, hogy Bence Leintner volt az, akit lecseréltek hazai oldalon, és Balázsi a másik oldalon helyére érkezett, ugye Klaus, még a hatalmiaknál ugye Katona, most már két Katona a háromból a pályán. Antonov pedig most visszajött ide a helyére, a bal oldalra, és Katona fog majd ott előtte játszani, nem? Most fölküldik Antonovot éppen, hogy próbáljon meg labdát szerezni. Katona volt az, aki visszazárta a helyére. Úgyhogy támad a Nyíregyháza, de most éppen labda nélkül támadja le az ellenfelet, nem túl nagy meggyőződése, most nem estek neki ugye a barcikaiaknak, mint az első félidő elején, amikor ugye az a gól is született, és jöttek is zsinórban a helyzetek, a Barcika pedig megpróbálja ezt a meccset úgy lehozni, hogy minél kisebb arányban veszítsen legalább, ha már nem tud pontot szerezni, vagy pontokat szerezni, mert hát miért lehetne 45 perc alatt megfordítani ezt a mérkőzést. Egyébként a két csapat, amikor pályára lépett egymással, ezt már említettem, tudott nyerni itt már Barcika Nyíregyházán 1-0-ra, aztán pedig a Nyíregyháza 4-0-ra nyert Kazinc Barcikán, és ugye a Nyíregyháza a legutóbb hazai pályán éppen a harmadik helyért hajtó Zalaegerszeget győzte le, még áprilisban, április végén, majd egy 1-1-es döntetlent játszott az MTK-val a Hidegkuti Nándor stadionban. Ezek voltak tehát az utóbbi eredményei a nyíregyházi csapatnak, és a 7. hely a cél, mint ahogy az is már elhangzott többször a mérkőzés folyamán. Egyelőre most ezért egy kicsit olyan álmos kezdés az itt a második félidő elején. Szokták mondani, hogy még bent maradtak a csapatok az öltözőben. Most ezt a szabálytalanságot nem fújja a játékvezető, de Manner visszaszerzi a labdát. Tizsani mutatja, hogy hova. Manner viszi még, tolja tovább. Most éppen Antonovnak. Antonov ellövi. Lepattan azonban megpattanott Baranyai lábán, így könnyedén ölelte magához ezt a labdát Juhász, de Tizsani mérges volt, mert Manner indította be. Viszont a másik oldalon van egy induló ember, de jön Katona Levente, és maga biztosan keresztez, hátra teszi Dalának a labdát, aki ballal húzza megint csak előre, de ott csak sárgamezes játékos volt ezúttal. Vissza is teszik oda rögtön a támadó vonalba, de aztán Katona Levente becsúszik, Kvasinához kerül a labda a felezőhöz, nem tudja megtartani, és most Könyves Norbertnél a labda, Könyves ellövi, hát fogalmazzunk úgy, hogy volt már jobb is. Vukovics László, hogy látotta itt a második félidő elején, most azért egyik csapat sem úgy kezdett, mint mondjuk az első játékrészben a Nyíregyháza.
7: Igen, most nincs akkora fölényben a Nyíregyháza, mint az első félidő elején. A Barcika egy kicsit följebb tolta a védekezését, most egy lövőhelyzetig is elkerültek, az első félidőben nem volt erre példa. Könyves mondjuk csúnyán fölé durantott, de ez egy 20 méteres ígéretes lehetőség volt. Hát a Nyíregyháza, ha valóban továbbra is fönnmarad a Barcika, akkor egy oda-vissza játékból az a Nyíregyházának kedvez, mert egyénileg jobb képességű játékosai vannak.
6: Most Mannernek teszik ki a jobb oldalra, és bent tartja a vonal mellett, igaz, három védő van, de van érkező játékos is. Manner megtartja, a jobbján jön valaki, de nem passzol, inkább visszateszi középre. Egy lövés, épp hogy mellé, mert ugyanis érkezett Kvasina, aki újabb gólt szerezhetett volna. Most egy 18 méterről jobban durrantott alá, és még bele is ért ott valaki. Talán ennek köszönhető, hogy nem a jobb sarokban landolt a labda, ugye egyet ballal már rúgott a bal alsóba. Most jobban a kis hián eltalálta a jobb alsót is. Antonov pedig úgy szögletet végezhet el. Nem értik a barcikaiak, hogy egyáltalán miért következik szöglet. Azt reklamálják ott az ötösön belül éppen Könyves Norbert, de hát a játékvezető ugye ezt már befújta. Az 50. percben Antonov tehát ballal íveli középre a labdát. Van is érkező ember, egy picit megpróbáltott ellökni emberét Dreskovics, mutatja is, hogy jó volt, igen, pajtás, de hiába lökött egyet Klaus Milánon, aki most állt ugye be, mert nem tudta kapu felé irányítani a labdát. És akkor a kirúgással jöhet a barcikai együttes, meg volt már az első helyzet itt Kvasinának, aki szintén legalább már egy mesterhármast rúghatott volna, de ez mondom kell Juhász István jó teljesítménye is. Most éppen Tizsani pörgeti tovább a labdát a 16-os előtt, egybecsúszás, ez szabályos volt, mutatja a játékvezető is, valóban így van, mert a labdát találta el Messi. Most pedig már egy ívelés középre Katona Bálintól, Katona Mátyástól, Katona Bálint még nem tud beívelni, mert még ott ül a padon, de majd lehet, hogy eljön az ő ideje is. Katona Mátyás pedig most határozott mozdulattal visszaszerzi a labdát, mégpedig Schuster Ronaldal szemben, de a játékvezető lefújta, mert hogy szabálytalanságot látott, így aztán jöhet a Kazincz Barcika a saját térfelének a közepéről, innen az oldalvonal mellől. Az 52. percben továbbra is 1-0-ra vezet a hazai gárda, és a B közép pedig folyamatosan biztatja az övéit, mert hogy szeretne gólt látni. Igaz, most a túlsó oldalon van a kapu, itt a nyíregyházi diákok előtt, akik, mint említettem, két szektornyian érkeztek erre a mérkőzésre egy játékot követően, és itt meg is énekeltették még őket a szünetben természetesen. Mellettük pedig nagy nyugalomban a barcikaiak, akik ugye már beletörődtek abban már, mint a barcikai szurkolók, hogy a csapatuk ugye kiesett, de azért becsületből elkísérték a gárdát, tehát mindenképpen egy nagy kaland volt ez a Kazincz Barcika számára. Sokak úgy nevezték őket, hogy ők a Kazincz Barcelona. Hát minden esetre nem sikerült a bentmaradás, ez a 21 pont, itt sokak véleménye szerint még talán túl is teljesítette a csapat, mint amit vártak ettől a kerettől. Nem volt könnyű összehozni, hiszen azért nagyon nagyot változott a barcikai játékos állomány az MB2-ből való feljutást követően, és hát idő kellett ahhoz is, hogy egyáltalán játékosokat hozzanak a barcikai csapatba. Ugye a húzó emberek, akik megnyerték az MB2-es bajnokságot, Varga Józsefék távoztak, például Tisza Kécskére az MB2-be, ott folytatták a pályafutásukat, és ugye Erős Gábor, aki feljuttatta a csapatot, ezúttal már a Vasas együttesét juttatta fel az NB1-be, ott fog játszani majd a következő idényben. A fővárosi gárda visszatért tehát az NB1-be, és úgy tűnik, hogy ahogy hallottam, Nagy Dominik, de még lehet, hogy érkezik innen a nyíregyházi együttesből majd Kovács Réti Márk is, de ezek most itt ilyen nyíregyházi pletykák, aminek valószínűleg azért van valóság alapja. Egy előre ívelt labda, amelyet könnyedén fut be Dreskovics, aztán Dala most ezúttal jobb lábbal rúgja előre, először talán a mérkőzésen, eddig mindig a bal lábára jött a labda. Tovább tudta csúsztatni ott Tizsaninak Kvasina, de kicsit elkapták a derekát, ez a játékvezetőnél még belefért abba a határba, amíg nem fújja le a mérkőzést. Most azonban eladta a labdát Baranyai Antonov a bal oldalon, ezúttal nem a jobb oldalon játszik itt a második félidőben, de inkább hátrább játszik, ugye mondom, hogy Katona húzódik most vissza mégis a helyére. Tehát itt folyamatosan váltogatják a helyüket, lehet, hogy ezzel próbálnak itt ezen az oldalon előnyt szerezni, és ez tudatos teljesen Bódog Tamás részéről. Az első félidőben áttette ugye a jobb oldalra Antonovot, onnan ívelgette be folyamatosan a labdákat Kovács Milán. Most egy kicsit állójáték alakul ki itt a Kazincz-Barcikai térfél közepén. Kovács elindul most előre, mert hogy nem tudott kinek passzolni, aztán Antonovnak teszi ide a vonal mellé. Antonov visszatenné Kovácsnak, és kikíséri a labdát. Most ügyesen Baranyai a vendégek védője. A labda az alapvonalon túlra kerül, nem ért hozzá senki. Ennek köszönhetően majd Juhász István Bence fogja elvégezni a kirúgást. Meg is beszéltem most ott, hogy hogyan végezzék ezt el Rácz Lászlóval, a vendégek csapatkapitányával. Éppen az ő lábai elé helyezte a labdát, aztán Rácz elfut onnan, és most közben azt hallgattam, hogy bemondták, bár nem írják ki ezt sem, hogyha jól értettem, 4848 néző a hivatalos nézőszám, hát én ilyen 5000 közülre tippeltem, meg súgtak itt nekem, hogy körülbelül annyian lehetnek. Minden esetre mondom, majdnem teltház van, azt nem mondom, hogy egy gombos tűt se lehet leejteni, de nagyon sokan örülnek a nyíregyházi szurkolók közül annak, hogy a csapat így teljesített ebben a szezonban, nem kellett remegni, mint a legutóbbi bajnokságban, amikor sok kis apró 1-0-ás győzelemmel még Szabó István tartotta benne a csapatot, aztán pedig Bódog Tamás váltotta, és tavasszal elindult itt a sikerszériára a nyíregyházi együttesnek. Tizsani próbálja meg a labdát megszerezni, a kezét is használta, ennek köszönhetően a játékvezető lefújja Schuster Ronalddal szemben, használta ki testi előnyét, Schuster pedig széttárja a kezét, hogy hát kérem szépen, ez teljesen jogos volt. Katona, Schuster berúgja éppen bele, aztán Katona már Antonov mellette, de nem ő kapja, hanem Tizsani, most áthelyezik a másik oldalra, Manner érkezik, és jön mellette hatalmas lendülettel Jovanov is. Jovanovnak azonban rossz a labda, Mannernek volt ma egy-két ilyen elszórt labdája, ami talán szokatlan tőle. Említettem, hogy esetlegesen ő sem biztos, hogy marad Nyíregyházán. Mondom még egyszer, a Paksot lehetett hallani, hogy talán oda megy, mert Pakson is lesznek bizonyára változások a csapatnál. Tizsani kapja körülbelül a 16-oson belül, hát nem tudom most mit akart, Spitzel próbálta meg tovább tenni, talán arra számított, hogy érkezik ott mellette Nagy Dominik, minden esetre nem kapura lőtte, abban több kurázsi lett volna, mert hogy szemben volt a kapuval szinte, és a 11-es pont tájékán, ha külsővel ezt mondjuk ellövi, akkor lehet, hogy megvan a második, de nem így tette. Így aztán barcikai kirúgást láthatunk, mert hogy hagyták, hogy kiguruljon a labda az alapvonalon túlra. Csak Könyves felé ívelik természetesen a labdát, aztán Nagy Dominik, amikor levenni, akkor hátulról meglökik őt, így jöhet a hazaiak szabadrugása onnan a kezdőkörből, a tettes pedig Major Marcel volt a vendégektől. El is végzi Nagy Dominik, röviden legurította ott Kovácsnak, aztán Dreskovics mutatja, hogy kinek, Kovács kéri vissza tőle a labdát. Fölálltak itt, mint a jégkorongosok most a barcikaiak, de mögéjük kivelik a labdát, és megölkadt most Juhász, nem jött el ki a kapujából, elindult, de aztán megtorpant, és Jovanov így be tudta középre adni. Veszély persze nem lett belőle, mert hogy nem volt ott érkező ember, nem is volt pontos ez a visszagurítás. Juhásznak ez az első hibája volt talán, bár azért én az ismétlést nem láttam, hogy ott az első gólnál, amikor a bal alsó sarokba suhant a labda, ott volt esélye hárítani, de több bravúrt is bemutatott a mérkőzésen. Nézzük most a szögletet, ezúttal a jobb oldalról. Az első fél időben is rengeteg szöglet volt, azokból nem lett gól, de voltak belőle veszélyek, és Juhász ott bizonyíthatta, hogy jó kapus. Most is jön a labda a hosszú oldalra, ketten is ott a földön terülnek el, kifejelik a labdát, de még Katona vissza tudja vinni, és egy szabálytalanság. Jöhet a szabadrugás a nyíregyháziak javára, hiába mutatja ott a játékvezetőnek Major, hogy de hát a labdát én viszem, igen ám, csak pajtás a társadott Katonát, hogy megtolta egy picit talán hosszan, és a labdát buktatta. Így aztán a 16-os csücskétől jó 70 centire a bal oldalról Antonov végezheti el megint a szabadrugást, és ez itt egy veszélyes pozíció. Ott van Manner is, nem lennék meglepve ezúttal jobbal csavarnák középre, hogy ott a kapu felé pattanjon, vágódjon a labda, és akár valaki belepiszkáljon, hiszen például erre képes Tizsani, aki lőtt már ilyen gólokat. Háromtagú sorfalat kér minden esetre most Juhász István Bence, mert hogy úgy ítéli meg, hogy ezt akár Manner még kapura is csavarhatja a rövid saroknál, aztán még visszamegy a kapufához, megnézi, hogy összeállt a sorfal, még egy picit mutatja, hogy gyertek jobbra, hárman tehát ott. A belső ember nem túl magas, ott akár fölött el is lehet csavarni a labdát, lehet, hogy Manner, akinek kiváló egyébként a rugó technikája, éppen ezt lesi, aztán ő elfut inkább. Antonov ível járt a hosszú oldalra, nem volt fejes, Kovács lövi el, de olyan suta mozdulattal találta el, talán egy kicsit ilyen bal külsővel, és a labda nem túl veszélyesen a kapu fölött hagyta a játékteret, maradt tehát továbbra is az 1-0, 59. perc, lassan már a 60-ba fordulunk, hát Vukovics Lászlót fogom majd számon kérni, mert ő nekem azt mondta a találkozó előtt itt a fölvezetésben, hogy egy több gólos mérkőzésre számít. Laci, hol vannak a gólok?
7: 90 percig tart a találkozó, amíg spórolnak vele a játékosok, dolgozzák ki a helyzeteket most folyamatosan a Nyíregyháza. Előbb-utóbb a Barcika egyenlíteni szeretne, most is szeretne, de nem akarja feladni a biztonságos védekezését, ezért még nehezebb helyzetbe kerülne Nyíregyházának, de ahogy egyre nyíltabb lesz a játék, még több helyzete lesz a hazai csapatnak.
6: Hát lecserélik Pukjevet, ennyi jutott neki ezen az utolsó NB1-es mérkőzésen, és érkezik helyette 13-assal Polgár Kristóf, ő folytatja tehát a barcikai csapatban, no meg egy szabadrugással a sárga mezes gárda jöhet a 60. percben, tehát bizonyára fogják keresni ott Könyves fejét, és Dala Martin pedig ilyen bemelegítő mozdulatokat végzett ott, amíg állt a játék, mert hogy azért túlságosan sokat nem kellett közbeavatkozni ezen a mérkőzésen, egy-két kirúgás, egy-két hátragurított labda, most azonban okozhatnak némi izgalmat a barcikaiak. Hát nem, mert egyelőre legurítják a labdát, most jön jobb lábbal az ívelés át oda Könyves irányába, fölpattan a labda, aztán mégiscsak leveszi valahogy, most íveli be középre, ott azonban ott van a hazaiak védője, ki tudja fejelni, igaz, hogy csak röviden, majd jön Dreskovics is, ő is belefejel egyet, és Tizsani már maga elé fejeli itt a vonal mellett, aztán hátra kellene, hogy passzolja, de inkább megtartja, nem szereti ő lepasszolni a labdát, szereti dédelgetni, de neki volt igaza, megtartotta. És már a jobb oldalra a labda Mannernek, most átlendülhet a Nyíregyháza, kicsit fölbomlott a Kazincbarcika védekezése, Jovanov húzza meg, Jovanov nagyon gyors, de egyelőre tartják vele a lépést, aztán megtolja még az alapvonal felé. De a labda nem akar kikerülni semmiképpen, pedig azt hitték a barcikaiak, hogy ebből már majd lesz egy kirúgás. Aztán ott valaki beszorította a lábával a labdát, a játékvezető ezt is hagyta, aztán pedig oda nyújtja a kezét Kvasina, előbb a barcikainak, majd aztán segít Jovanovnak is föláll, nagyon készséges, el is fogadta ezt Szőke Gergő, aki egyébként a két lába közé szorította a labdát ott az ötös környékén, a játékvezető persze ezt nem fújta le. A lényeg azonban a dolognak az, hogy a 11-es ponttal egy magasságból jobb oldalról bedobással jöhet a nyíregyházi együttes, megint egy nagy bedobáshoz készülődnek. Hát nem tudom, hogy ezt hogy sikerül majd, egyelőre Nagy Dominik fejére tették, nem biztos, hogy ez volt a legbölcsebb megoldás, nem is tudta megcsúsztatni, és most egy picit megindul előre a barcika, Könyves Norbert pedig nagyon-nagyon mérges, mert ő úgy érezte, hogy előnyszabályt kellett volna adni a játékvezetőnek, és ő lendülhetett volna át a felező vonalon, ha kapja a labdát. A játékvezető azonban visszalendeli ide a 16-os előterébe, és ide kijön Juhász István a kapuból, és ő fogja elvégezni itt a jobb oldalon, már hangos szóval kéri Baranyai Nimród. Nem kapja, kifordul ide Kuttor Attila felé, hogy hát mester, én hiába kiabálok, nem kapom a labdát. De hát azért nem, mert jön két nyíregyházi csere. És ha jól látom, akkor lejön Antonov, aki kiváló teljesítményt nyújtott az egész szezonban. Ugye említettem már, hogy aláírt a következő évre, és Tizsani is talán lejön. Mert hogy őt is tapsolják, és ő is tapsol, tehát a két távozó Antonov és Tizsani. És érkezik, ha minden igaz, 23-assal Kovács Réti Márk, így van, és 20-assal pedig bejön Babunski Tizsani helyére, tehát ő fog majd beállni. Kovács Réti pedig Antonovot váltja itt a bal oldalon, és akkor Katona lesz még pedig Katona Mátyás a baloldali védő. A jobb kezén Katona Leventével, tehát katonás rendben lesz ott a védekezés majd a Nyíregyházánál a bal oldalon. Nézzük most ezt az előrevágott labdát, éppen Katona Levente fejeli el, Kovács Réti is a labdához ér. Hátrafele teszi most Katona Mátyásnak, aki pedig Dalát választja. Mit jelenthet ez a változás? Tizsani nem rúgott ugyan gólt, veszélyes volt, talán a második félidőben kevésbé volt aktív. Így akarták búcsúztatni, Laci, hogy meg tudja tapsolni a közönség?
7: Azt gondolom, hogy igen, meg nem akarták, hogy megsérüljön. Tehát most van hátra még fél óra a mérkőzésből. Tényleg, hogy a közönséggel megtapsoltassák. Szerintem ma is jól játszott, igaz, hogy gólt nem szerzett, de hasznos tagja a csapatnak. Babuszkinak nem a legjobb idénye volt, de most ott a feladat, hogy ő is betalálhasson. Kovács Rétinek nagyon jó rugó technikája, tehát ezek a játékosok még meg tudják mutatni magukat. A Nyíregyháza meg nem őrzi az eredményt, hanem szeretné növelni a különbséget. A barcikaiak meg előbb-utóbb valóban ki fognak nyílni, mert nincs más lehetőségük arra, hogyha egyenlíteni szeretnének, mert ha csak hátul állnak, akkor nincs esélyük helyzetbe kerülni.
6: Persze azért azt tegyük hozzá, hogy az első félidőben jöttek zsinoronban a helyzetek, mert voltak lövések, voltak fejesek, voltak olyan beívelések, amelyek veszélyesek voltak a barcikai kapu előtt, azért ebből a második félidőben egyelőre nem látunk sokat. Most is egy pontatlan nyitás Babunski felé, Katona Leventének mutatja, hogy azért egy kicsit befele kanyarodhatott volna ez a labda, mert ezt így nem tudta utolérni az alapvonal előtt. Úgyhogy megint egy szép lassú barcikai kirúgást láthatunk majd a mérkőzés 64. percében, és ott a bal oldalon megpróbál elszökni egy kicsit a szemek elől Ferenci, de nem sikerül neki. Aztán most hátraadják megint Juhásznak. Juhász középre, kockázatos ez Schusternek, de jól játssza meg Schuster, aztán pedig már előre vágja a labdát Szőke Gergő. Ezt már a nyíregyházaiak megpróbálják begyűjteni. Katona Levente Kovácssal ott nem nagyon értették meg egymást, és szerencséjük volt, mert Kovács hátra tudta passzolni ez Dalának, aki kijön a 16-oson kívülre, aztán pedig íveli előre a labdát. És hát itt is beszéltek sokat a holnap.
3: Úgy tűnik, hogy megszakadt a kapcsolat a nyíregyházi közvetítő csapattal, Balogh Balázssal, úgyhogy egyelőre innen a stúdióból folytatjuk. 65. perc a mérkőzésen, Nyíregyháza Kazincbarcika továbbra is 1-0, és támad a Nyíregyháza, Babunszkit szöktetik a bal oldalon, ott az alafonal közelében begurítja a 16-oson belőre Kovács Réti. Most a bal oldalon jelentkezik Katona Mátyás a labdáért, de időközben a Spartakusz
6: Kovács
3: támadása lelassult, és akkor vissza a helyszínre Balogh Balázshoz, ha minden igaz, a vonal már megjavult.
6: Na hát akkor folytatjuk. Itt egy ívelés közben a hosszú oldalról, bal oldalról átszállt a labda hosszú oldalra, és kis hián ott a kapuban kötött ki, de Juhász aztán kísérte a szemével, és látta, hogy nincs semmi probléma, ez az alapvonalon túlra kerül. Szóval megint itt a bal oldalon próbált meg a három ballábas játékos valamit összehozni, de csak ez az ívelés volt, amire futotta egyenlőre, tehát nem volt újabb lehetőség. Juhásznak itt a második félidőben még nem is volt igazán védeni valója. Közben Kovács Réti megszerzi a labdát, de azt mutatja a játékvezető, hogy a labdát úgy szerezték meg a hazaiak, hogy közben szabálytalankodtak, így aztán lefújja az akciót, és megkapják a barcikaiak. Gyorsan elvégzik a szabadrugást, Klaus talán először ér a mérkőzésen labdához, de jól teszik a jobb oldalra, és Baranyai mehet most ott Kovács Réti mellett, Baranyai a 16-oson belül középre adja a labdát, és ott az egyenlítő találat. Hát ez aztán a meglepetés. Gyorsan elvégezték ezt a szabadrugást, a játékvezető ugye, akivel most pörölnek, Antal Péter visszafújta azt a labdaszerzést az imént, elvégezték gyorsan ezt a szabadrugást, Baranyai ott maradt, túlságosan előre jött a nyíregyházi csapat, és a hosszú oldalra áttett labdát pedig már nem volt nehéz bejuttatni oda a kapuba. Laci, hát ez egy gyors és kontra, gyors kontra volt, és egy formás támadás.
7: Igen, hát minden gólt egy hiba előz meg természetesen, de itt a nyíregyházi baloldal mögé kerültek, teljesen üresen vitte a barcikai jobboldali játékos, így gyönyörűen tálalt keresztbe, tehát fantasztikus gólpassz volt, 3 méterről az üres kapuba kellett berúgni, jó helyre érkezett Könyves, de nagyon szépen kerültek a nyíregyházi védelem mögé, akik nagyon eltolódtak a védekezéssel. Hát itt most sokkal nehezebb lesz, mert a barcika most már nem fog annyira kinyílni, de hát a döntetlennel nem hiszem, hogy így is megelégedne a barcika. Itt most a győztes gólért fognak menni a csapatok, aztán lehet, hogy ebből egy oda-vissza játék tud kialakulni, de én azt vizionálom, hogy a barcika most vissza fog állni.
6: Hát lehetséges, bár aztán meglátjuk. Minden esetre azért nekem egy kicsit furcsa volt, hogy ahogy Antonovot lecserélték, ugye Katona Mátyás lett a baloldali védő, hát azért ő sem arról híres, hogy baloldali védőt játszik, nem is volt ott a helyén, Kovács Réti iszkolt a saját embere után egyébként, tegyük hozzá, mert Baranyai jobboldali védő, közben bedobást követően a labda az alapvonalon túlra csúszik, Juhász hagyta, hogy kimenjen. A közönség ugyan szögletet várt, de kirúgás következik. Szóval Baranyai végig száguldott ott azon az oldalon. Az első félidőben volt bőven gondja itt a védekezéssel, de most nagyon jó labdát kapott, és szépen tette át Könyvesnek, aki meg az ilyeneket kiszokta használni. Tehát a 6. percben ugye vezetést szerzett a Nyíregyháza, a 66. percben pedig Könyves Norbert egy kontrát követően egyenlített. Hát ez számomra azért meglepetés, mert igaz, mondtam, hogy a Nyíregyháza nem dolgozott ki annyi helyzetet itt a második fél elején, mint az első fél időben, és ugye így azért megkönnyítette a kazincbarcikai védők dolgát, mert hogy nem voltak olyan nyomás alatt, és egyszer kitörtek ebből a szorításból, és vezettek egy jó kontrát, ami várható a barcikaiaknál. Hát Könyves meg az ilyet, hát bárki, aki ilyen szinten van, mint Könyves Norbert, ez könnyedén bepasszolja. Nézzük most azonban, Manner kapja vissza a labdát a jobb oldalon. Manner megpróbálna a cselt csinálni, visszahúzza a labdát. Egy fölösleges szabálytalanság volt szerintem ott az alapvonal a környékén, mert hogy nem nagyon lehetett volna már ezzel a labdával mit kezdeni, így viszont veszélyes lehet. Két kézzel hátulról egy kicsit meglökte a barcikai játékos. Sárga lapot kap ráadásul Ferenci. Hát ő egy rutinos védő, nem tudom, hogy gondolta ezt, hogy miért kellett ott Mannert meglökni. Minden esetre a sárga lap tehát a barcikai játékosé, a 69. percben a szabadrugás pedig a nyíregyházi, aki igaz, egy kicsit szerették volna visszahozni azt a labdát, már egész pontosan Manner, mert hogy akkor jobb lett volna onnan a szög a beíveléshez. De hát az alapvonaltól szerintem ez van körülbelül 4 méterre, az oldalvonaltól meg talán 3-ra, a szemem nem csal. És akkor nem is biztos, hogy jobban fogják ezt beívelni, mert nem is Manner van ott a labdánál, most látom. Ő már eljött onnan. Egy ballábas beívelés, és lehet, hogy Kovács Réti lesz az a túloldalról, aki majd ezt elvégzi. Nézzük, most jön középre a labda ballal, ott a csúsztatott fejes, elsuhan a kapu előtt. Kovács tette bele a fejét, jó volt ez a csúsztatás, de a hosszú oldalon hát egyrészt nem is tudtak bezárni már, és azért elég mélyen suhant el az a labda a kapu irányába, tehát nem is nagyon tudtak volna hozzáérni. Minden esetre most ez volt a legnagyobb lehetősége a hazai csapatnak a második félidőben, a 70. percben, és akkor egy újabb játékos, akitől valószínűleg búcsúzik a nyíregyházi publikum, aki szintén nagyon sokat tett a nyíregyházi labdarúgásért, Nagy Dominika hírek szerint visszatér. A fővárosban nem véletlenül ölelgetik a társakat, Fasina is a gólszerző, a hazai gólszerző, és oda jönnek a többiek is lepacsizni vele, és hát Antal Péter pedig elég megértően nézi ugyan az óráját, de nem sürgeti különösebben Nagy Dominikot. Nyilván tudja ő is, hogy miről van szó, sportemberek vagyunk, ugye úgy van vele, és akkor most már lassan mindenkit végig ölelget. Tehát még az összes nézőt, nem Nagy Dominik, de az összes játékost. És akkor érkezik helyette még egy katona, úgyhogy teljes a katonaság itt Nyíregyházán. Katona Mátyás után most már Katona Bálint is csereként lép pályára, és ugye ott van már Katona Levente, a csapatkapitánya mérkőzés eleje óta. És akkor Boldog Tamás pedig arra biztatja az övéit, hogy kicsit pörögjünk föl emberek, mert ezt a meccset még meg kellene nyerni. Hát azért azt is elmondhatjuk, hogy a Nyíregyháza sok mérkőzést fordított meg akár, és nyert meg a hajrában. Erre számít Vukovics László?
7: Igen, én azt gondolom, hogy egy góra is dönti a találkozót. Hát azért nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ezt a Barcika szerezné. Azért a Nyíregyházának azt említettem már, hogy jobb a játékos állománya, egyénileg jobb képességű labdarúgók alkotják. Itt az fog dönteni, hogy a helyzet lesz, hogy ki tudja kihasználni. Szerintem a Nyíregyháza meg tudja nyerni ezt a mérkőzést.
6: Jovanov beadása most nagyon mélyre sikeredett, úgyhogy ott a rövid saroknál csípte el Juhász István, de egy gyors támadást vezettek éppen az imént pályára lépő Katona Bálint tette ki jól a labdát a jobb oldalra, és Jovanov pedig be tudta adni, de nem volt veszélyes ez a beadás. Juhász most már ott a 16-oson belül Babunski megtámadja, ennek köszönhetően vissza tudja fejelni Kovács, de Babunski ott marad lesen, aztán Juhásszal pörlekedik ott a védő, hogy miért nem pontosabban rúgott ki, nehogy ebből támadjanak vissza, és ha jól látom, akkor igen, Maxi volt az, aki veszekedett ott a kapuvédővel, aki szép lassan sétál a labdáért, talán saját magát is egy kicsit megnyugtatja, helyre teszi, mert tényleg nem választott ezúttal jó megoldást. 1-1, szeretne nyilván a Barcika úgy búcsúzni a bajnokságtól, az NB1-től, hogy nem kap ki az utolsó mérkőzést, itt a keleti régióban, és ugye mondtam, hogy 1-1 mérkőzést nyert mind a két csapat, Nyíregyházán a Barcika, még maga biztosan 4-0-ra Nyíregyháza Barcikán tudott nyerni. De nézzük, most Katona elviszik előle a labdát, de aztán valahogy mégiscsak ott maradt Nyíregyháziaknál, megint visszapattan, és most ki tudja tenni a jobb oldalra. Kvasina jön vissza középre a labda, Katona Bálint felé nem jutott el odáig, aztán pedig már mutatja a játékvezető, hogy volt ott egy leshelyzet is, úgyhogy jöhet a Kazinc Barcika. Minden esetre ezek a labdaszerzések, ezek a megindulások, ezek azért a nyíregyháziak részéről nagyon jók, és a barcikai védelmet zavarba tudják hozni, és hát a barcikaiak meg megpróbálnak azért mindent bevetni egy-egy kisebb elterüléssel. Most éppen Messi volt az, aki úgy döntött, hogy kicsit fáj a lába, de csoda tévő Antal Péter, mert hogy elindult felé, már talpon is volt a barcikaiak védője. És akkor jöhet Juhász István, kihozza a 16-oson kívülre a labdát, a 73. percben járunk, egy-egy zsonga tömeg, nincs igazán most szurkolás, csak a zászlókat lengetik a B középben, lehet, hogy kellene egy kis biztosása nyíregyházaiaknak. Manner kérték volna tőle a labdát többen is, de rossz helyre rúgta, aztán elindul a saját labdája után, Juhász jön ki a kapujából, és Iveli Baranyainak, aki tovább tudja fejelni. Schuster leveszi szép mozdulattal, aztán Schuster tenné vissza Baranyainak, de eltalálta ott Klauszt. Most Klausz kapja a labdát ismét, majd ő adja el. Katona jól tette tovább, Babunski ki a szélére, Manner vezetheti rá, ott a védőkre, egész pontosan Rácz Lászlóra, elcsúszik, nem bántották, el akarta onnan lőni, hát az nem sikerülhetett volna, azért az nehéz szög volt, most pedig már könyves a másik oldalon, tenné középre, de hát nem értette, hogy Klausz hova indult, hát őszintén szólva egészen én sem, nem biztos, hogy az volt a játéka ennek a dolognak, Könyves pedig önzetlenül adta volna tovább a vendég gól szerzője. Már a másik oldalon, az ellenfél tér felén a Nyíregyháza Katona. Az ő beállása most jelentett ott egy kis lendületet a középpályán. Ki tudják-e használni? Katona Bálintra gondoltam most, ugye, mert ugye jött Katona Mátyás is. És most Katona Bálint indulna be, ez könnyedén visszafejlik, aztán Schuster teszi hátra Baranyainak, Baranyai pedig már fordítja Könyvesnek. Könyves Schuster mögé jön, de még megpróbál ráfordulni, pehje volt, mert nem pattant Kovácsra az oldalvonalon túlra a labda, bosszankodott is, az ég felé nézett, ahol nincsenek felhők egyébként. Tökéletesen jó futballidő van egyébként itt Nyíregyházán. Két gólt már láthattunk, és 4:48-kor még világos van, persze már világítanak a reflektorok régóta. 17 fok van egyébként, és majd 22 órakor fordulhat elő. És egy mekkora gól! Egy gól, de óriási! Hát ez hihetetlen, mekkora gól volt! Miközben én beszélek az időjárásról, mert semmi nem történt a pályán, így szokott ez lenni, egy ilyen váratlan mozdulat, ebből lesz a gól Vukovics Laci. Hát ez egy olyan gól volt, ami pályázik biztos az első helyek egyikére itt a mai, mostani bajnokságban.
7: Hát itt a nagypapa jut egyből eszembe Ebedi Zoltán, mert Kovács egy fantasztikus ballagas lövését látok 30 méterről. A jobb felső sarokba védhetetlenül. 30 méterről furcsa hangzik, gondolom rádión keresztül, hogy védhetetlen, de olyan elemi erővel, és most a visszajátszást nézem, ez több mint 30 méter volt, 30-32 méterről. Óriási gól. Pont középről egy kicsit lejött a bal külsőjéről, és telibe a jobb felső sarokba. Óriási gól.
6: Kovács Réti Márk tehát a gólszerző, és Laci, te a nagypapát is jól ismerted, ő rugott ekkora gólokat?
7: Ebedli Zoltán rugott, igen, neki fantasztikus, jobb a ballal, olyan rugó technikája volt, hogy az fantasztikus. Hát hála Istennek, hogy az unoka is örökölt ebből, és ha azt a karriert befutja, akkor nem is kiválhatunk neki szebbet, vagy még szárnyalhat új a nagypapát, de nem lesz egyszerű.
6: Ugye a hírek szerint Kovács Réti Márk is az utolsó mérkőzését játssza a nyíregyházi színekben, hát valahogy így kell bemutatkozni, így kell búcsúzkodni. Minden esetre egyelőre ez a találat, ez a nagyon-nagyon szépek közé tartozik, és akár győztes találat is lehet. Persze még azért lehet, hogy a Nyíregyháza fog gólt rúgni, mert hogy benne van ebben a dologban az is, hogy akár most megpróbál a Barcika újra egyenlíteni, és akkor megint lesznek rések lehetőségek, de hát egy ilyen átlövés, ez elképesztő. Ahogy ott megkapta a labdát, aztán tolt egyet rajta, hát ez szerintem még több is volt talán. Minden esetre a kapuvédőnek nem tehetünk szemrehányást, mert elcsavarodott a labda ott, egy kicsit külsővel is tudta elrugni, és ahogy elrugta, elfordult a labda elől, mondjuk azt tegyük hozzá, egy kicsit Major Marcel nem akart úgy hozzáérni, hogy esetleg abból legyen gól, és a labda, amilyen ívet beírt, elképesztően nagy gól. Hát ezt mutogatni fogják még egy párszor valószínűleg. Én is visszanéztem itt a visszajátszást még egyszer, és Boldog Tamás örömét is láttam. És jön két csere a vendégeknél. Még lehetőséget kapnak ketten is. Schuster jön le, úgy látom az egyik, és a másik pedig talán Maxi. És 88-assal érkezik Trencsényi Bence, és 70-essel pedig pályára lép majd Mesák is. Ugye ő korábban Zalaegerszegen játszott, ahol remek teljesítményt nyújtott, hát Barcikán azért ezt nem tudta megismételni ő sem. Nézzük most akkor. Ezt a szabadrugást gyorsan elvégezték ott az alapvonal környékéről, az oldalvonal környékéről, és egy szögletet harcolnak most ki a barcikaiak a 78. percben 2-1-nél. Hát még mindig ezen a gólon gondolkodom. Ez tulajdonképpen, ahogy a vonalazást nézzük, akkor a kazincbarcikai térfél közepéről rúgta el Kovács Réti. Hát elképesztően nagy gól volt. Na nézzük ezt a szögletet, hogy lesz egyenlítés esetleg barcikai részről, mert ebben bízhatnak, vagy egy gyors kontrában, vagy egy pontrugásban, szögletrugásban, szabadrugásban. Most éppen egy szögletrugás következik a jobb oldalról. Sokan vannak ott az ötösön belül, tehát nem távolról indulnak. Jön a labda a rövid sarok irányába, ezt azonban könnyedén kifejelik a nyíregyházaiak az oldalvonalon túlra. 79. percben járunk, már 3 gólt láttunk ezen a mérkőzésen, és hát mindegyik tulajdonképpen hasznos és szép gól volt, de ez a Kovács Réti gól, és 3 K betűs rúgott egyébként gólt ezen a mérkőzésen, hiszen Kvasina a 6. percben, Könyves a 66. percben, és most pedig ugye Kovács Réti szerzett egy óriási gólt, amiért már azt szokták mondani, hogy megérte kijönni a mérkőzésre. Közben ott elterül Mesek a földön, szögletrugás előtt, őt bántották, mutatja azt is, megmutatja, hogy kibántotta, oda megy a játékvezető, megpróbál rendet tenni, nem lesz könnyű dolga, fütyül ugyanis ott a B közép, a hazai publikum, mert nem értik, hogy miért kell ott Mesáknak elesnie, senki nem bántotta, ezt a játékvezető is tudatosította most Mesákban, úgyhogy folytatódhat majd a játék. Egy jobboldali szögletrugás megint csak Kazincz Barcikai oldalról. És egy érdekes mozdulat volt, reklamálnak ott a barcikaiak, hogy talán kéz volt, de a játékvezető mutatja, hogy nem, kérem szépen, ez kifele rugás lesz. Dala Martin pedig elkéri a labdaszedőtől a labdát, és akkor oda a 11-es pont tájékára leteszi, hogy elvégezze a kirugást a mérkőzés 80. percében. Mutatja ott Dreskovics, hogy kicsit menjünk előrébb a felezővonal környékére, így tesznek a többiek, és Dala pedig rúgja a labdát természetesen oda Kvasina irányába, Mesák mellett egy fejpárbajt nyer, aztán tovább tudja csúsztatni még a labdát, aztán megtoldotta még ott Manner is, nem, Babuszki volt az, bocsánat, most kapja a jobb oldalon megint a labdát Kovács Réti. Kovács Réti az alapvonalnál beviszi a 16-oson belülre, visszagurítja a labdát, ott egy lövés fölé. Kovács Réti ezúttal nem előtte, hanem visszagurította a labdát. Ez is egy jó lehetőség volt 17 méterről, de a kapu fölött hagyta el a játékteret a labda. Nem sikerült tehát kaput találni. Minden esetre azért én mondtam, hogy jól szállt be ebbe a mérkőzésbe Katona Bálint Lajos, és ezúttal is bizonyította ezt ezzel a lövéssel. Igaz, nem találta a kaput. Katona Levente pedig egy kicsit ügyetlenkedett ott hátul. Mutatják is neki, hogy semmi baj, megúsztuk, mert hogy rápatintotta végül is a vendégek játékosára, a csereként beállt Trencsényire a labdát, és így az alapvonalon túlra került, de bizony majdnem elhibázta, majdnem ellopta tőle Trencsényi. 81. perc már, Dala nem is sieti most már el így, hogy vezet a csapat, hiszen ez a győzelem ahhoz kell, hogy most így a mai napon megelőzze a két előtte álló gárdát, ugye a Nyíregyháza együttese, mert hogy ezzel a győzelemmel 42 pontos a Nyíregyháza, ezzel felkúszik a 7. helyre, de hát ugye holnap játszik az Újpest Debrecenben, a Kisvárda pedig a Győrt fogadja, és ha egyik csapat sem nyer, vagy mondjuk döntetlent játszik akár mind a kettő, akkor a Nyíregyháza a 2-1-es győzelemmel, már ha ez marad a vége, a 7. helyen végez, és mint már említettem a mérkőzés elején, 1981-ben volt 7. a Nyíregyháza csapata, az volt a legjobb szereplés, ugye több évet töltöttek a nyíregyháziak az NB2-ben, és itt ezt az új stadiont azzal ünnepelték, hogy tavaly bent tudtak maradni, most pedig egészen jó teljesítményt nyújtanak itt a tavasz folyamán, nem véletlen ez a kis hiány, 5000 néző. Közben nézzük, Babunszkinak emelik oda előre a labdát, aki két ember között meg is tudja tartani, aztán középre adná, visszapattant rá a labda, nem. Azt mutatja az asszisztens, hogy nem, és a barcikaiak sem vitatják, úgyhogy szögletrugás következik a jobb oldalról, és már megy is oda Kovács Réti, hogy elvégezze. Lehet, hogy majd kapura is csavarja, még messz a másik oldalon is majd egy csere. Már látom, hogy a padnál készülődik a vendégek játékosa Ikoba. Hát mondjuk Ikoba és Mesák kellett volna azok, akik húzták volna ezt a csapatot, hogy azok legyenek. Hát ezt nem nagyon láttuk ebben a bajnokságban. Zalaegerszegen jobb teljesítményt nyújtottak mind a ketten. Nézzük a szögletet, azonban jól jön középre. Ott egy fejes, fejbe is találta még talán Klauzott az ellenfelét. És a játékvezető mit mutat? Azt mutatja, hogy megvizsgáljuk ezt az esetet, mert hogy fejbe találták, ott egy picit mélyre hajolt ugyan a Nyíregyháza játékosa, és azt mutatja a játékvezető, hogy nem történt semmi rendkívüli, minden esetre elterült ott az ötösön, és mutatja Dreskovics, hogy ő fejelte volna a labdát, csak hát fejbe rúgták, nem tudta. Minden esetre Salamoni döntés kirúgással következik a Kazincz Barcika 83. percben, és mindenkit már tapsra, szurkolásra buzdít a B közép. Nagyon élvezik, hogy újra vezet a csapatuk, és akkor még egyelőre a játékvezető hallgatja, hogy történt-e valami, még nem engedi, hogy elvégezzék a kirúgást, de nem, hanem a cserét engedélyezi most ebben a pillanatban. És akkor, ahogy már említettem, a Kazincz barcikaiak cserélnek, lemegy Könyves Norbert, aki a barcikaiak első NB1-es történetének első bajnokságában az utolsó gólt szerezte mindeddig, és érkezik helyette 12-essel Ikoba. Ikoba bemegy oda előre természetesen, mégpedig Mesák mellé, és akkor majd most már elvégezhetik a kirúgást. Könyves Norbertet pedig a nyíregyháziak is megtapsolják, ugye ez nem véletlen, Vukovics Laci.
7: Igen, de vizsgálják ezt a büntető szituációt. Én úgy érzem, hogy a védő elrúgta a levegőbe a labdát, tehát nem volt 11-es, mert a labdát talált el, a csatár belevetődött, nem volt 11-es.
6: Most már a játékvezető is hagyta, hogy elvégezzék a kirúgást, ugye én ezt nem láttam itt, hogy még vizsgálják, hogy addig végrehajtották a cserét is, és most pedig a barcikaiak mesek révén adhatnak be a bal oldalról, mesek át a hosszú oldalra, Ikobának ott a fejes, és kifejelik a gólvonalról! Óriási mentés ez a lövés, pedig mellé megy, de valószínűleg ezt is fogják vizsgálni, Laci. Hát ez mekkora mentés volt. Mesek magyar reklamálni, hogy szerinte ez gól volt, és ha jól láttam, akkor Dreskovics volt az, aki kifejelte a gólvonalról. Bejött Ikoba, és az első labdaérintéséből kis hián egyenlített a Kazincz Barcika. Mi volt ez, Laci?
7: Óriási gólok születnek ezen a mérkőzésen, vagy pedig gólhelyzetek, mert ez óriási mentés volt a gólvonalról. Mivel valószínű, hogy nincs gólvonal technika, nem fogják megadni ezt a gólt, de itt a kamerálás nekünk rendelkezésünkre áll, valószínű, hogy nem is volt bent a labda. Nagyon szép fejes volt, és nagyon rutinos volt Dreskovics, hogy a hosszú sarokra ment a kapus mögé. Óriási bravúr ez, hogy meg tudta menteni a csapatát a góltól. Ebben lehet, hogy győzelemes segítette a Nyíregyházát.
6: Most vissza rendelik a kirúgást, nem tudom, hogy a játékvezető most már engedi el, mert mintha azt mutatta volna, hogy még várjunk egy kicsit ezzel, és most már jöhet akkor, tehát valószínűleg azért megvizsgálta a VAR, hogy mi volt itt, de vagy nem tudom, mert nem látom ugye a helyszínen, minden esetre Dala kirúgja a labdát, és azt már Babunszki tovább fejeli, és rástartol a labdára, ott Kovács Réti előle azonban sikerült elrúgni, hát ez természetesen nem volt hazadás, hátrafele rúgta ugyan a labdát Polgár Kristóf, de nem szánt szándékkal, csak elrúgta Kovács Réti elől, nem hazadás volt semmiképpen. Nézzük most az indítást megint a Ikoba felé. Ott nem lesz könnyű dolga Dreskovicsnak, mert hogy Ikoba nagyon erős játékos, most le is gyűri, beadja középen a labdát, ott a helyzet, egyenlít a Kazincz Barcika, mégpedig Trencsényi Bence jó voltából. Hát elképesztő. Ikoba bejött, majdnem fejelt egy gólt, aztán legyőzte ott Dreskovicsot, mondta, hogy nem lesz könnyű dolga, mert fizikálisan egy borzasztóan erős játékosról van szó. El is vitte, beadta középre, érkezett Trencsényi, és talán lehet hallani, hogy a barcikai szurkolók hogy tudnak örülni ennek a gólnak. Újra változik a mérkőzés képe, 2-2 az állás. Persze ennek a nyíregyháziak most nagyon nem örülnek, Vukovics László.
7: A cserék itt döntő momentumokat csinálnak, ugye Kovács Réti meglőtte talán a szezongólját, és itt Ikoba az előbb még mentett a védőgólvonalról, de most gyönyörűen ment el megint Dreskovics mellett a bal szélen. És a beadásnak nagyon meg kell dicsérni, mert óriási erővel, laposan, erőből bevágta középre a labdát, és ilyenkor a csatárnak elég csak beletenni a lábát, mert ez fizika, az erő már megvan, azt csak tovább kell továbbítani, és becsorgott a hosszú sarokba. Ha ugyanez gyengén adja be, akkor ez nem lett volna gól. De a csatárnak meg kell dicsérni Trencsényit, aki nagyon jól ment a rövid sarok felé, és ballal a hosszúba bepörgette a labdát.
6: Na nézzük, középkezdés után rögtön a 16-oson belülre íverik a nyíregyháziak, ezt azonban egyelőre eltakarítják a barcikaiak egészen pontosan az oldalvonalon túlra. Hát már olyan sokan nem törődnek védekezéssel, úgy látom itt a nyíregyházi csapatból, azért valakit csak hátra küldenek, itt marad például, hogy majd figyeljen a védekezésre Katona Mátyás, de előtte azt figyelhetjük, hogy még lesz egy csere, Manner Balázs jön le a pályáról 10-essel, és érkezik helyette 45-össel Slobodan Babic, ami természetesen azt jelzi, hogy Bódog Tamás mindenképpen meg akarja ezt a mérkőzést nyerni, hiszen érkezik oda előre Kvasina mellé, valamint a csereként pályára lépő Babunszki mellé. Legalábbis úgy gondolom, hogy ez lesz belőle. Nézzük ezt a nagy bedobást, meg tudják-e csúsztatni, tovább csúsztatják, Kovácsról is tovább pattan még a labda, de barcikaiak tudják a levegőbe rúgni, de még mindig ott van a 16-oson belül, visszaemelik, ott két kézzel is lökik ugyan a nyíregyházit, egy lövés, elmegy keresztbe, levágódik a labda, Babunszki elesik, aztán Katona a 16-oson belül, ellövi a rövid saroknál azonban Juhász véd. Nagyszerű lövés volt Katona Bálintól, Juhász dicsérik a többiek, hát volt itt most mindenféle dolog ott a 16-oson belül, fejpárbaj, lökdösödés, levegőbe vágott labda, aztán pedig egy lövés, és azért nem lett belőle gól, mert Juhász ismét remekül hárított a rövid saroknál. Nézzük most Kovács Réti erről az oldalról is, Antonov ugye már nincs a pályán, aki elvégezte az első félidőben is a szögleteket, volt belőle bőven. Kovács Réti középre csavarja, ott egy Kazincbarcika játékos elterül a földön, de a játékvezető nem sipol, mert hogy előre tudják vágni, és bizony figyelni kellett ott Jovanovnak, aki kirúgja a labdát az oldalvonalon kívülre, mert Mesak rástartolt erre a labdára, talán érzik most a barcikaiak és a vérszagot, hogyha Nyíregyháza ennyire előre is támadni fog, akkor esetleg egy újabb kontrát vezethetnek. Minden esetre 89. perc, és hát sokan azt mondták, hogy ez a mérkőzés ugye nem bír akkora téttel, hát nem tudom, itt a szurkolók is volt egy szakaszon a meccsnek, amikor nem volt olyan jó, de nagyon élvezik a játékot. Én magam is azt mondom, hogy sosem rosszabb meccset, mint amit most látok ezen a találkozón. Nézzük, Mesák teszi ki a bal oldalra, aztán Ikoba kapja középen, de ezúttal megpróbálják megelőzni, nem tudják egyszerűen legyűrni, aztán pedig belevetődik ott Klaus is a labdába, majd egy hosszan előre vágott ívelés most Nyíregyházi oldalról, kiszedi össze a második labdát, a lepattanót, egyelőre bele bikázott egyet Szőke Gergő, még mindig nincs föld a labda, csak most Mesák levette. Nézzük az ívelést a hosszú oldalra, most Ikoba nincs ott a helyén, úgyhogy ezt ki tudja hozni Katona Levente, Kovácsnak passzolja a labdát,

0: hogy Klaus kap egy sárga lapot, ugyanis megállította ezt a nyíregyházi támadást, és figyel most a negyedik számú játékvezetőt, 4 percet mutat a negyedik számú játékvezető, ennyi ideje van tehát még a Nyíregyházának, vagy a Barcikának, hogy a saját javára döntse el ezt a mérkőzést, amely 2-2-re áll. Ugye az első fél időben egy gól volt, a 6. percben Kvasina jó voltából, aztán 66. percben Könyves egyenlített, a 75. percben Kovács Réti bombagolt őt. De nézzük, lesz ebből gól? Ott a lövési lehetőség, hát olyan jégkorongos módra szinte felszedték a lábát, egy kicsit olyan lassan, nem olyan túl dinamikusan érkezett Babic. Ennek köszönhetően nem tudott végül is lőni, pedig ha onnan elengedi 6 méterről, kicsit persze húzták, picit persze rángatták, nem tudom, Vukovics Laci, ez lehet, hogy több volt benne.
1: Igen, Babic egy kicsit körülményesen várta, hogy pattanjon a labda, azt nézte, hogy hova rúgja, de a védő nagyon jó ütemben lépett be, és így oda lett a lehetőség.
0: Közben egy szabadrugás, én még azt néztem, hogy Lesről jön vissza a nyíregyházi játékos, de már ott az indítás pillanatában volt egy szabálytalanság, úgyhogy jöhet a Nyíregyháza a kezdőkörből a hosszabbításban immáron, és Katona Mátyás teszi föl a labdát oda előre, és köszöni szépen, mert hogy úgy ért bele egy kazincbarcikai játékos, mégpedig Klaus, hogy szögletrugással következik a hazai csapat Baranyai, egy kicsit ott terelgeti a labdát, aztán végül is odaadja Kovács Rétinek, Kuttor Attila pedig mutatja, hogy ki kit fogjon a jól fejelőket, mert hogy azért volt egy csomó változás mindkét oldalon, és mondjuk nem feltétlenül azok a játékosok fognak majd fejelni, akik a táblán még ott voltak az első fél idő előtt. Nézzük Kovács Rétit a bal oldalról, miközben itt Mesák nyújtó gyakorlatokat végez, most vagy a levegője fogyott el, vagy olyan helyen találták el, ami nem túl kellemes egy férfi ember számára. Minden esetre jöhet egy baloldali szögletrugás Kovács Réti jó voltából. Lesz-e még újabb gól a mérkőzésen? Nem sok van már belőle hátra. Kovács Réti emeli be középre, ott egy fejes, de húzták, vonták is ott a nyíregyházi játékost, valaki el is terült a földön, minden esetre a labda Babunszki fejéről magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret, és egyelőre még ott van a földön Katona Levente, ő az, aki előre húzódott ugye a védelemből, és megpróbált ott esetleg labdához érni, de nem volt esélye, mert a földre került még a mielőtt a szöglet beérkezett volna az ötösön belülre. Juhász pedig nem siet. Érthető, hogy a barcikai a kapusa nem siet. Hát védett nagyon sokat, nagyon jó védései voltak ezen a mérkőzésen, de ezt a gólt azt hiszem nem csak Kovács Réti Márk meg, akik itt voltak a mérkőzésen, hanem Juhász is meg fogja emlegetni. Valami elképesztő tempóban és ívben vágódott oda a labda a jobb felső sarokba, tényleg ritkán látható nagy gól volt. Nézzük Juhász kirúgását, mire lesz még idő ezen a mérkőzésen, 2-2 tehát az állás. A Nyíregyházának ez nem jó, ez a 2-2, győzelmet kellett volna begyűjtenie hazai pályán, hogy a hetedik helyért odaérjen az Újpest, illetve a Kisvárda elé, persze kell az, hogy ez a két csapat mondjuk kikapjon, de hát egyelőre erről nincs mit beszélni, mert hogy 2-2 az állás, és így 40 pontos a Nyíregyháza együttese. Na nézzük, lesz-e még egy utolsó roham, kivágják megint a labdát, nem sokat teketóriázott most ott Major Marcel, hanem ott Bódog Tamást majdnem eltalálta a labdával. Aztán Katona Levente, megtámadják, hogy ne tudjon ívelni, azért mégiscsak előre tudja nyújtani, ott egy csúsztatás, de nem jó felé, mert hogy ott nem ért oda még Katona Bálint, aztán Katona Levente a felezővonalnál megint visszaszerzi, most ezúttal Baranyai vágja ki. Hát nem sok játékot látunk most, a hazaiak próbálnak ívelgetni, most előre mennek a magas emberek, Katona Levente pedig bedobja a labdát, gyorsan elvégzi, és ott a 16-os előterében tovább tudják mellel tenni, aztán oda pattan a labda Kovácshoz, Kovács a vallába felé viszi, Kovács még mindig harcol érte, és megmenti a vonal előtt. Kovács beadja ballal középre, van érkező ember, tovább csúsztatják, ott a lehetőség is kimarad! Mekkora helyzet volt! Hát mindenképpen ez volt a meccslabda szerintem. Tovább csúszott a labda, Kovács nagyot harcolt érte. Aztán ballal nem szögletet akart kiharcolni, hanem egyből középre varázsolta a labdát. Ott megcsúsztatták, a hosszú oldalon volt érkező ember, de nem sikerült befejelni, ez pedig azt jelenti, hogy az idény utolsó mérkőzésén nem tudott nyerni a Nyíregyháza együttese, 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó, és akkor nézzük is gyorsan a mérkőzés összefoglalóját. A hetedik helyért hajtott a Nyíregyháza, de csak döntetlenre futotta. Nyíregyháza, Kazincbarcika 2-2. Rengeteg helyzettel kezdett a hazai csapat, amelynek eredményeként a 6. percben Kvasina egy 17 méteres ballábas lövéssel kilőtte a bal alsó sarkot és vezetett 1-0-ra. De nem jött a második gól, mert Tizsani valamint Kvasina is több helyzetet elrontott, nem tudott gólt szerezni, illetve a vendége kapusa Juhász István jobbnál jobb védéseket mutatott be. Az első félidőben nem is született újabb gól, és a Nyíregyháza a második félidő elején nem tudta a kapuj elé teljesen beszorítani a Kazincz Barcikát. Egy

0: gyors szabadrugást követően a jobb oldalon megiramodott Baranyai, remekül bevezette a 16-oson belőre, majd áttálalt a hosszúra érkező Könyvesnek, akinek egy méterről nem volt nehéz dolga megszereznie az egyenlítő találatot. Aztán jött a mérkőzés 75. perce és legszebb pillanata, amikor Kovács Réti kapta a labdát, aztán az ellenfél térfelének a közepéről ballal óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba, talán a mérkőzés és a bajnokság legszebb gólját rúgta. Aztán próbálkozott a Nyíregyháza, nem tudott újabb gólt szerezni, és ahogy lenni szokott a 87. percben, a pályára lépő Ikoba, aki előtte már egy fejessel vétette észre magát, és a Dreskovics a gólvonalról vágta ki a labdát, ezúttal a bal oldalon nyert egy csatát, középre lőtte, erősen érkezett Trencsényi, a másik cserejátékos, és berúgta a Kazincbarcikiak egyenlítő találatát. Aztán a végén itt még próbálkozott a Nyíregyháza ívelésekkel, és volt is lehetőségük, de a meccslabda kimaradt, ez pedig azt jelenti, hogy 2-2-re végződött a találkozó, így a Nyíregyháza nem tud előrelépni a 7. helyre, mert története legjobb eredménye lett volna, míg a Kazincbarcika egy döntetlennel búcsúzott az NB1-től. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza, Kazincbarcika 2-2, stúdió.
1: Balogh Balázsnak köszönjük, Vukovics Lászlónak, állandó szakértőnknek igaza lett, mert hogy egy sok gólos mérkőzést ígért, és beteljesült. 4 találat a Nyíregyházánál, ugye betalált Kaszina, Kovács Réti, a Kazincbarcikánál pedig Ferenc és Trencsényi. Na hát hogyan összegeznéd ezt a találkozót?
2: Kazincbarcika emelt fővel búcsúzik az első osztálytól, az ő szempontjukból ez egy jó mérkőzés. A Nyíregyháza is egy jó mérkőzést játszott, itt az eredmény, ami győzelemnek kellett volna lenni a hazaiak szempontjából. Ezt annak köszönhetik, amit Balogh Balázs és te is említettél, hogy az első fél időben rengeteg helyzetet kihagytak. Mondhatjuk úgy is, hogy Juhász védett, de azért voltak olyan szituációk, amit illett volna gólra váltani. Főleg Tijani és Kvasina jeleskedett ebben a helyzetek kihagyásában az első fél időben. Ez megbosszulta magát, Ikoba nagyon jó cserének bizonyult, de ugyanúgy Kovács Réti is, aki szerintem a szezon, tehát az év gólját rúgta itt, majd ha megnézik a kedves hallgatók valamilyen fórumon, akkor látni fogják, hogy 30-35 méterről óriási erővel a jobb felső sarokba. Egy egész jó mérkőzést láttunk, a Nyíregyháza azt bánhatja, hogy ha nyert volna, akkor 7. helyen végezhet, ha optimálisan alakul a többi mérkőzés számára.
1: 20 órától, vagyis bő negyed óra múlva következik a Puskás Akadémia és az MTK összecsapása. Laci, ott is számítunk rád. A pontos idő 19 óra 42 perc, jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Újabb biztonsági üzemanyagot szabadít fel a kormány. Borult esős hétvégénk lesz. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az Éllovas Eto Kisvárdán lép pályára. A második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja. Egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Már ma elkezdődött a 33. utolsó forduló a Fizligában, a Nyíregyháza Kazincbarcika mérkőzéssel, melyen 2-2-es döntetlen született. A Puskás Akadémia MTK mérkőzés pedig 20 órakor kezdődik majd. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. Egy évvel meghosszabbított a világbajnok kapusa Manuel Neuer szerződését a Bayern München labdarúgó csapata. A 40 éves játékos szerződése júniusban járt volna le. A 124-szeres német válogatott játékos a Bayernnél 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor 4-es, kajak 4-es ezüstérmet szerzett a brandenburgi kajakkenu világkupa verseny pénteki versenynapján. A Szegeden elért negyedik helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak 4-esünk. Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna újfent remekelt a kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a negyedik helyen ért célba. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát pénteken. Ezzel visszavette a sárga trikót az összetettben eddig éllovas francia Benoît Confroától. A fehér trikót Walter Attila viselheti.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A kormány 575 millió liter üzemanyagot, nagyrészt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Korábban a Tisza kormány ígéretet tett arra, hogy fenntartja a védett árat, melyet még az Orbán kormány vezetett be idén március 9-én. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. Saját szervezésű koncertjeinek javát újra bérletekben kínálja a Zeneakadémia. A bérletes hangversenyek mellett folytatódik a Liszt Kukacok Akadémia matiné sorozat gyerekeknek. A bérleteken kívül őszi koncertek között szerepel Schneidberger Ferenc gitárművész, Bach inspirált a szólóeste, Kelemen Barnabás és a Tonsklub Künstler zenekar Kodály Bartók hangversenye, az Ábrahám Konzort adventi koncertje és a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu fesztivál, amelynek programját ezúttal Frida Kahlo mexikói festőművész életműve inspirálta.
3: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy térségében, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 12 perc és kereken 19 óra után 20 óra, mert hogy én lesz most majd este 8 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. A Körkapcsolás pedig labdarúgással folytatjuk, mert hogy ma este már pályára lép a Liverpool az angol Premier League utolsó előtti fordulójának nyitómérkőzésén. A közvetlenül mellett álló, illetve azonos pontszámmal álló Aston Villa vendége lesz majd a Liverpool, és hogy mi vár a vörösökre, azt Balogh Bence próbálta megtudakolni a liverpooli helyszíni tudósítótól, Gyenge Balástól.
6: Mindenképpen óriási mérkőzésre van kilátás, azon egyszerű oknál fogva, hogy a győztes biztos bajnokok ligája indulónak tekintheti magát. Jól lehet itt azért, vannak egyéb lehetőségek mindkét csapat előtt, hogy kivívják a bajnokok ligája szereplést. A Liverpoolnál ez elsősorban más csapatok eredményét is függ, tehát hogyha az üldözők botlanak, akkor adott esetben nem is kellene legyőzni az Aston Villát, de a megnyugvás természetesen a győzelem jelenteni. A Birminghamiek pedig ugye bejutottak az Európa Liga döntőjébe, ami még azért számomra sem garancia ugye a bajnokok ligája szereplése, mert azt az isztambuli mérkőzést meg kell vinni a Freiburg ellen, ami finoman szólva is nehéz nekik érkezik, de akkor is egy mondjuk úgy egy mentőháló, vagy egy védőhálónak tekinthető az Aston Villa alatt, mert a Birminghamiek itt azért az elmúlt időszakban a Premier League-ben nem vitézkedtek valami túl látványosan, ugye legutóbb a Burnley-vel játszottak 2-2-t előtte két vereséget szenvedtek. A Liverpool sincs feltétlen a legjobb formában, itt az elmúlt két meccsen egy pontot sikerült Arne Slot csapatának összehozni. Sok múlik azon, hogy Szoboszlai Dominikot milyen pozícióban küldi majd pályára Arne Slot. Két opció lehetséges. Az egyik, hogy visszahúzza szűrőbe a támadó középpálya mögé, vagy pedig a tízes pozícióban a támadó középpálya tengelyében kap helyet. Én azt mondom most egy előzetesen, hogy inkább az előbbi tűnik valószínűsíthetőnek azonoknál fogva, hogy a Liverpool úgy tudott zsinórban három bajnokit nyerni még korábban a Fulham, az Everton és a Crystal Palace ellen, hogy Szoboszlai szűrőként játszott, mert egyszerűen ő vitt dinamikát a csapatban, ami az elmúlt két mérkőzésen, amikor őt onnan kimondta Arne Slot, akkor mintha megszűnt volna. De most azért ez az Aston Villa elképesztően dinamikus csapat, még akkor is, hogyha itt az elmúlt időszakban nem brillírozott annyira. Gyerkez Milos bal oldali védő pozíciójában kezd majd.
4: Milyen Aston Villára számíthatunk annak tükrében, hogy a Birminghami csapat, mintha az utóbbi időben az Európa Liga kárára a bajnoki szereplést egy picit kevésbé vette volna annyira komolyan idézőjelben?
6: Igen, ez eddig tartott, azért azt tegyük hozzá, mert most már csak a döntő van hátra. Tehát eddig az volt, hogy ez legalábbis a Burnley és a Tottenham bajnoki mérkőzések között volt ugye az elődöntő visszavágója. Tehát az a tendencia, az most megszűnt, hogy hétközben is helyt kell állnia a Birminghami csapatnak, tehát alapvetően most egyfajta friss levegőhöz jutott a csapat, 26-ot. Hétterányi pihenhetett, mint korábban itt az Európa Liga hajrájában, vagy hát ugye itt az elődöntők környékén. Mert lefelejtsük, hogy a Nottingham Forest-tel játszotta az Európa Liga elődöntőjét az Aston Villa, tehát az gyakorlatilag ugyanolyan igénybevételnek tekinthető, mint hogyha itt a szerda-szombati relációban Premier League mérkőzéseket játszott volna, tehát alapvetően ott kellett igazán sáfárkodni. Van egy olyan vetület is még a Villánál, amit nem állt számításba venni, még pedig az, hogy azok a játékosok, akik adott esetben mondjuk peremendelek, és egy gondolok például UND-ra, aki itt az elmúlt időszakban egész jól játszott, az elmúlt három mérkőzésen kétszer is betalált, viszont ő nem feltétlen a kezdő csapatnak a tagja, viszont ma bejátszhatja magát, és nem csak a kezdőcsapatban, hanem az Európa Liga döntő kezdőcsapatában. Na most ezek az apró plusz motivációk azért sokat nyomhatnak alatt.
4: Mekkora egyébként az érdeklődés a mérkőzés iránt, hiszen te ott vagy a helyszínen?
6: Természetesen óriási. Szögezzük, hogy a Premier League mérkőzéseket gyakorlatilag minden stadionban majd, hogy nem 100%-os telítettséget a teltházak előtt rendezik. Viszont azért a feltűnő itt most a Villapark környékén, hogy nem azt mondom, hogy minden második szurkolón, de rengeteg szurkolón 26-os mez szerepel, vagy 26-os számú mez viselnek a szurkolók, és finalist felirattal, azaz gyakorlatilag egy ilyen hurrá hangulat alakult ki Birminghamben az Aston Villa környékén az Európa Liga döntője kapcsán, és ezt a hurrá hangulatot most szerintem nagyon szeretnék úgy fokozni, hogy egyébként a közvetlen riválisnak tekinthető, hogy a pont az alassággal áll a két csapat, szóval a közvetlen vetétársnak tekinthető Liverpool legyőzésével emelnének ezen a hangulaton, hiszen egyrészt lenne egy igen jelentős part, akkor az Aston Villánál, illetve ugye meg lenne a bajnokok ligája szereplés, ami azt jelenti, hogy az Európa Liga döntőre is sokkal nyugodtabban mehet a csapat.
1: Gyenge Balázssal beszélgetett Balogh Bence, és 21 órakor kezdődik az Aston Villa, valamint a Liverpool mérkőzése. Megvannak már a kezdőcsapatok a Liverpoolban, mind a két magyar játékos, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdő. Folytatásban pedig országúti kerékpár, mert hogy ma rendezték meg a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, hogy mi történt a magyar körversenyen, Kreisz Bálint árulja el.
7: Timmerlé nyert az esős befutót, ezzel duplázott a magyar kerékpáros körversenyen. A 47. Tour de Hongrie mai verseny napján 152 kilométert tett meg a mezőn Kaposvár és Szekszárd között. Az éles rajt után szinte egyből kialakult a nap szökése, amely bezúttal öten kerültek be, köztük két magyar, a fehér trikós Vetter Erik és Révész Ádám. De az elmenésben ott volt az idei kiírás egyik legrutinosabb kerékpárosa, az utolsó szezonját teljesítő Bauke Mollema is. Viszonylag hamar megérkezett egy nagyobb esőfelhő a mezőny fölé, a megszokottnál is óvatosabban kellett tekerni a sok csapadék miatt. Azonban az ort körülmények sem tántorították el a szurkolókat, akik ezúttal is élőképekkel, no meg persze esernyővel a kézben várták a sportolókat. Vetter Erik kiválóan ment, elhozta az első gyorsasági részhajrát Kaposváron, és az első hegyi részhajránál is ő volt az élen gödrén. A második sprintnél is a Team United Shipping magyar versenyzője volt az élen, ezt követően viszont Viktor Ferkuy átvette a kezdeményezést, így a nap végére meg is szerezte a piros trikót. Révész Ádám a vége előtt 39 kilométerrel bukott, így neki odáig tartott a szökés. Vetter Erik és Van Turhenhout 20 kilométerrel később szakadt le. A végéig kitartó Ferkuyt és Bauke Mollemát 17-tel a cél előtt kapták el. Szakadó esőben ért be a mezőny Szekszárdra, ahol mezőny hajrá döntött. Nagyon sokáig Fernando Gaviria vezetett, akit az utolsó 5 méteren előzött meg Timmerlié. A szudák Quickstep versenyző ezzel második szakasz sikerét ünnepelhette, emellett visszavette a sárga trikót és megtartotta a zöldet is. Vetter Erik végül leszakadt a főmezőnytől, így a legjobb magyarnak járó fehér mezt Walter Attila szerezte meg. Hallgassák meg Merlié gondolatait, a riporter Várhegyi Benjamin. Most pedig következzen a fehér trikós Walter Attila. Holnap jön a 47. Tour de Hongrie legizgalmasabbnak tűnő szakasza, amely véletlenül az összetettet is eldönti majd. 12 órakor Mohácsra indul a mezőny, hogy 188 km megtétele után a pécsi állatkertnél fusson be, de ne felejtsük el, hogy közben háromszor megmásszák az elmúlt években híressé váló Bárány utcai emelkedőt.
1: Bár Bálint ígérte, de Timmerliét nem hallgatjuk, meg Walter Attilát viszont igen.
8: Nekem jó napom volt nagyon. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, de jók voltak nagyon-nagyon a lábaim, főleg a legvégén. Az elején is jók voltak, de az elején sokszor jók, aztán a végére máshogy alakul. Most kitartott a végéig, nagyon-nagyon könnyen előre tudtam menni, bármikor volt egy kis hely, nagyon jól haladtak a lábak a legvégéig is. Próbáltam azért kicsit biztonságira is venni néha, viszont azt éreztem, hogy a legelső tízben azért kicsit jobb itt a helyzet, mint hátul, úgyhogy jól ment tényleg az egész nap, és azt érzem, hogy egész készen állok a holnapi napra. Úgyhogy tényleg jó motivációt adott ez a mai nap nekem.
9: A szakasz melyik része volt a legkritikusabb itt az időjárást, meg a körülményeket figyelembe véve?
8: Hát nem tudom a település nevét, de volt még egy-két ilyen meredekebb kis falacska, ahol utolértük a szökést, pont ahol Vetter Eriket értük utol, ott nagyon-nagyon rákapcsolt a mezőny, és onnantól végig így föl-le, inkább lefele, kanyargott nagyon az út, nagyon veszélyes is volt, brutálisan csúszott, tényleg olyan, mint egy jégpályán mentünk volna, én nekem is többször megcsúszott a kerekem, úgyhogy örülök neki nagyon, hogy mindenki egybe leért. Onnantól kezdve már azért nagyon-nagyon rákapcsoltunk, szóval itt a legvégén brutálisan haladtunk, és nem véletlen volt szakadás is a mezőnyben, nagy volt az oldalszél is, kiszámíthatatlan volt kicsit így a vége, de örülök, hogy így jól ment.
1: Walter Attilával Kreisz Bálint beszélgetett. Néhány végeredmény a kézilabda világából, a női NB1-ben Győr, Dunaújváros 49-21, Mosonmagyaróvár, Budaörs 34-32, a szünetben még kettővel vezetett a vendég Budaörs. Ötödik lett a Honvéd a férfi kosárlabda NB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzésén ma 98-90-re nyert az Albafehérvár otthonában. Jégkorong, mert hogy elkezdődött az A csoportos világbajnokság Svájcban, két mérkőzés már véget ért, Finnország-Németország 3-1, Kanada-Svédország 5-3, holnap a magyar válogatott is bemutatkozik Finnország ellen Zürichben. Tenisz, mert hogy zajlik a római salakpályás tenisztorna, méghozzá egy mestertorna, a férfi egyesben Rüd az első döntős, a norvég két játszmában 6-1-6-1-re verte meg az olasz Dardérit, míg a másik elődöntőben Sinner az első játszmában 6-2-re nyert Medvegyevvel szemben, hamarosan kezdődik a második szett. És akkor most ismételten labdarúgás, még egy rövid hír, hosszabbított Manuel Neuerrel a Bayern München, a 40 éves hálóőr, tehát a következő idényben is a Bayern München csapatát erősíti majd. és kezdődik hamarosan a Puskás Akadémia MTK labdarúgó mérkőzés az NB1 33. fordulójából. A kommentátorok Erdei Márk és Regős László Pál, a szakértő Vukovics László.
10: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Az MTK és a Puskás Akadémia is egy-egy lépcsőfokot még léphetne a tabellán a 33. fordulóban. Az, ahogy a Nyíregyháza döntetlent játszott a Kazincbarcika ellen, azzal az MTK egy nagyobb arányú győzelemmel még megelőzhetné a Spartakuszt és felléphetne a 9. helyre. Még a Puskás Akadémiának szintén nyernie kéne és bízni abban, hogy a Ferencváros legyőzi a Zalaegerszeget. Ekkor az 5. helyen zárhatna a Hornyák Zsolt által irányított együttes. Fejcsúton megtörtént az ünnepélyes kezdőrugás, és akkor hamarosan kezdődhet a mérkőzés is. Sötétkékben lesz a Puskás Akadémia, fehérben pedig az MTK. A hazaiak kapujában Szappanos, a védelemben Maszeiras, Harutyunyan, Szolnoki, Margráf és Nagy Zsolt, Okeke, Szemel és Kern középen, elő pedig Lukács és Német, Karakú Ferenc Sípszavára várunk, Erdei már pedig ismerteti az MTK összeállítását.
11: A Puskás Akadémiánál mindösszesen egy darab csere történt a múlt heti kezdőhöz képest, ennél inkább megváltozott, vagyis hát sokkal inkább megváltozott az MTK kezdője, hiszen 4 darab cserét is eszközölt Pinezics Máté vezetőedző. A kapus poszton változatlanul Hegyi védi, majd a kaput természetesen. Viszont a védelemben két csere is történt szélső poszton. Bekerült Kovács Patrik, középen ott lesz Kádár, illetve Beriásvili, jobb oldalra pedig Varjú került be még Kovács mellett, a középpályán pedig eltiltott Kata Mihály. A hazaiak, illetve a vendégek csapatkapitánya az 5. sárgalapját begyűjtötte az elmúlt héten, emiatt az ő helyén most Horváth Artúr szerepel, Zsejkovics mellett szűrő pozícióban. Egy sorra feljebb, vagy hát ki tudja, majd meglátjuk, ott lesz Molnár Ádin, Német Hunor, és elvileg Jurek Gábor, aki szintén erre a mérkőzésre került be, valamint lehet, hogy feltolt ékként, majd átrószalán. Azért fogalmazok ennyire sejtelmesen, mert lehet, hogy inkább Jurek fog majd ékként játszani. Erről rögtön meg is tudjuk kérdezni Vukovics Lászlót, hogy te mit gondolsz, átrok vagy Jurek lesz vajon feltolva az MTK-nál?
2: Szerintem átrok lesz feltolva, de még egy gondolat a gyászszünettel kapcsolatban, hogy Fazekas László ma van az 50 éves évfordulója annak, hogy az Újpest 8-3-ra legyőzte a Ferencvárost, és ezen a mérkőzésen Fazekas 5 gólt szerzett, és 10-es osztályozatot kapott a Nemzeti Sporttól. Tehát egy ilyen hatalmas legendára emlékeztünk most, aki ugye nemrég hunyt el.
11: Lesz ez olyan, mint annó a kettős rangadók színvonala volt?
2: Hát azért az elég magas színvonal volt, rengeteg klasszissal. Itt most a Puskásnak az a tét, amit ti is fölvezettetek, hogyha a Ferencváros legyőzi az Zalaegerszeget, a Puskás pedig ma nyerni tud, akkor 5. helyen végez a bajnokság végén.
11: Meglátjuk, ami biztos, hogy az MTK jobban kezdte a mérkőzést, birtokolják a labdát, és lassan belépünk a 3. percbe, az állás pedig természetesen változatlan, a Puskás Akadémia MTK 0-0.
10: A labda Beriásvilinél az MTK közép hátvédje kiadja a jobb oldalra Varjúnak, még a saját tér felén az MTK, és most egy bedobással jöhetnek a fővárosiak, mert hogy Varjú rárúgta a labdát Nagyra, Nagy Zsoltról pedig kipattant, úgyhogy dobhat az MTK jobb hátvédje, nagyjából a felezőtől a mérkőzés 3. percében. Beriásvilinek hajítja oda, ő pedig továbbadja már Kádárnak. Kádár tologatja a labdát a saját térfelének közepén. Most már a bal hátvéd Kovács Patrik kapja kint az oldalvonalnál. Ő játsza be középre Átroknak. Átroktól elpattan a labda. Jöhet ezzel esetleg egy felcsúti ellentámadás. Kern íveli ki a bal oldalra. Zsolt hatalmas a versenyfutásban Varjúval próbálja középre tenni a labdát. Varjú azonban stabilan áll a lábán, és el tudja hozni az időközben eleső, elcsúszó Nagy Zsolt mellől a labdát. Jöhet így az MTK. Német Hunor kiadja a jobb oldalra Jureknek. Jurek befelé tett labdája pontatlan, így ez már Lukácshoz kerül. Azonnal a hazaiak indulnak előre. Német András viszont inkább hátrafele passzolja a védelem közepébe, ahol Szolnoki várja már, úgyhogy most a Puskás Akadémia védelmében jár a labda ide-oda. Harutyunyan mégis inkább úgy gondolja, hogy belép a támadásba, és átlép az ellenfél tér felére. A jobb oldalon Maszeirászt játsza meg, aztán Harutyunyán visszakapja, és akkor most egészen hátra kerül a labda Szappanosig. Az előző két mérkőzésen egyaránt döntetlen született ebben a párosításban, itt október végén felcsúton 1-1, majd februárban az Új Hidegkuti Nándor stadionban 2-2, a sormint alapján jöhetne egy 3-3, a gólok számának azt hiszem mindannyian örülnénk. 4. perc, MTK bedobás következik, Kovács Patrik fogja elvégezni, Puskás Akadémia MTK 0-0.
11: Hát ha jól emlékszem, legutóbb 2 hete ültünk itt ugyanígy 3-an, akkor ugye egy Puskás Akadémia Zalaegerszeg találkozón, és azt 3-1-re tudta megnyerni a Puskás. Szerintem azzal a 4 góllal már most is kiegyeznénk, de hát megkiabáljuk el. hát ha meg lesz mondjuk ez a hatos azzal a 3-3-mal, amit Regős László kollégám az imént beharangozott, illetve remélt, hogy majd ilyen jó találkozót láthatunk. Negyedik perc legvégén járunk, jöhet előre egy MTK támadás, Kádár passzolja egy sorral följebb, viszont ott nem tud vele megfordulni igazán a játékos társ, vissza is kerül Beriásvilihez a labda, ő pedig most passzolja előre, aztán most visszakapja, az imént nem is Beriásvili, hanem Zsejkovics volt, aki visszalépett a két belső védő közé, most is éppen nála van a labda, Kádár a csapatkapitánt játsza meg, Kádár pedig a bal oldalon indítaná egy támadást, Molnár Ádinhoz passzolt, Molnár pedig egyből vágtában fölvágta a labdát, ami végül a Puskás játékosokhoz került, egy jó kontratámadásnak tűnik, ez már 16-oson belül jár a Puskás, de az utolsó pillanatban Hegyi lelopja Német Andrásnak a lábáról a labdát, de igazából nem is vette át jól, a magyar válogatott egyik támadója a labdát csúnyán elpattant tőle, úgyhogy Hegyinek itt könnyű dolga volt, közben pedig már Karakó Ferenc az, aki fegyelmezi a Puskás játékosait, hiszen visszahúzták Molnár Ádint. Az MTK vitt volna most egy gyors kontrát, de ezt megakadályozta a hazai együttes, Karakó pedig egyből a sípjába fújt, nyilván a sárga kártyát még nem vette elő, ahhoz még azért eléggé korán van, de lehet, hogy a következő ilyen lerántás közeli szituációnál majd ez is megtörténik. Jöhet előre egy újabb Puskás támadás, Lukás Dánielnél van, de már 16-oson belül jár, aztán pedig megpróbálta beadni jobbról, de lepattant Kádárnak a lábáról, úgyhogy a 6. perc legelején jöhet az első Puskás szöglet.
10: Méghozzá jobb oldalról, és ha már itt Lukás Dániel iramodott meg, akkor azt említsük meg, hogy neki azért itt külön tétje is lehet ennek a találkozónak, hiszen a góllövőlista élén 16 góllal áll ő, és az újpesti Ájosa Matko. Az utolsó fordulóban marad a döntés. Matko majd holnap Debrecenben lép pályára, vagy léphet pályára. Egy nem túl, mondjuk úgy, hogy önbizalomtól most nem duzzadó Újpest színeiben. Jön az első szöglet, jön egy fejes, hár úgyhogy azonban messze fölé fejeli. MTK kirúgás következik. Tehát Lukács Dániel ma az MTK ellen akár nyomást is helyezhet Matkóra itt az utolsó fordulóban az aranycipőért járó versenyben. 6. percben járunk, amikor Hegyi lekészíti a labdát, és inkább hagyja Kádárnak, hogy a középhátvéd végezzel a kirúgást. Kádár Hegyinek gurítja, Hegyi pedig már éveli is át a túloldalra. Átrok nem megy a labdáért, ezt itt Szolnoki fejeli vissza a mezőnybe, és végül visszakerül egészen Hegyiig. Beriásvili adja neki haza. Az MTK kapusa pedig az ötösön helyezkedve gurítja vissza, aztán megint csak Beriásvilinek. Nem támad le egyelőre a felcsúti csapat, de azért ott vannak Lukácsék, Lukács és Németh András az MTK térfelének közepén. Beriásvilit és Kádárt viszont nem nagyon zavarják egyelőre. Kádár így megint csak vissza tudja adni a belső védőtársának, aki aztán kipasszolja jobb oldalra Varjunak. Varju felpörgeti Jurekhez, Jurek megint csak elveszíti, és ezzel ismét jöhet a Puskás Akadémia Németh felé. Jön egy kiugratás, Beriásvili jól helyezkedik, és arrébb pöcköli a labdát. Kádár pedig már kiteheti a bal oldalra Kovács Patriknak, az oldalvonalnál Kovács bejátsza középre. Most már a középpályán a labda Horváth Artúrnál, aki eddig nem sokat volt játékban ott Zeljkovics mellett, megint Horváth kapja, és adja vissza Beriásvilinek, nem nagyon tud közelebb kerülni, nemhogy a Puskás Akadémia kapujához, de a Puskás Akadémia térfeléhez sem megy előre az MTK, viszont a labdát birtokolják továbbra is a fővárosiak, a 8. percben járva Puskás Akadémia MTK továbbra is 0-0.
11: Hegyi Ádám az, aki kikurítja végül Kádárhoz, aztán Kádár egy sorra följebb passzolja. Most ebben a pillanatban átlépte az MTK a felező vonalat, de villámgyorsan vissza is kellett fordulniuk, hiszen ott volt a labda Németnél, aki nem tudta feljebb passzolni, és megfordulni sem tudott, most pedig már Hegyi rúgja előre. Kovács felé úgy nézett közé, pontos labda, Kovácsnak a lábáról viszont lepattant, úgyhogy most már megint a hazaiak birtokolhatják azt. Hárutyunyán teszi hátra egészen a kapusig, Szappanosig, Szappanos pedig felíveli az égbe, hát az MTK tér felére, végül bele tudott még egyet csúsztatni Nagy Zsolt, de a csúsztatása nem ment jó helyre, Puskás Akadémiai szemüvegen keresztül, az MTK játékosai tudták azt megszelidíteni, és most már Zsejkovicsnál van hátul. És ha már az imént Szappanost is bevették a játékba, akkor Laci egyből fordulnék is hozzád. Több olyan pletyka is felvetődött, hogyha már Laca azt is említette, hogy az Újpestnek holnap milyen meccse lesz, hogy jövőre akár Szappanos és Márgráf is csatlakozhat majd a Puskás Akadémiától az Újpesthez, és ha már az előző találkozón jól szerepelt Tizsani, akkor őt is említsük meg. Ez az a három játékos, akit szóba hoztak a lila fehérekkel a következő szezonban. Mit gondolsz róluk, erősítések lennének az Újpest számára?
2: és még lesz egy pár ilyen minőségi játékos. A minőségi magyaroknak a magyar szabály miatt nagyon megnőtt az ázsiójuk, és még ide venném a Puskás szerintem jelenlegi legjobb játékosát, Lukács Dánielt, akire óriási kereslet lesz, és nagy zsoltot
11: sem. Külföldön vagy itt van szerinted?
2: Hát is, majd a menedzsere meg ő eldöntik, hogy hova megy, vagy marad-e a Puskásba, és nagy zsoltot is ide sorolom, tudom, hogy ő ezer szállal kötődik a Puskáshoz, de szerintem most komoly megkeresések lesznek, és ha ezt a kontingenst elviszik a Puskás Akadémiától, akkor nem arról beszélünk, hogy a dobogóért verseny majd a hazai csapat. Tehát ezek a minőségi játékosok, akik a különbséget tudják jelenteni egy-egy mérkőzésen. Az MTK-nál is megvannak a tehetséges fiatalok, és még azt szeretném elmondani, hogy Németh Krisztián, aki ugye múlt héten vonult vissza, most az MLS nemzetközi scoutja lett.
12: 10. percben járunk, az MTK támadhat a bal oldalon, Molnár Ádin közelít a 16-os sarkához, aztán inkább visszafordul, és laposan próbálja megjátszani Németh Hunort, aki mellett felpattan a labda, és végül fejjel bólintotta kifelé Kovács felé, Kovács Patrik elő viszont elhozta a felcsútiak jobb hátvédje Masseiras, ő előre vágta, de talán Kovácson megcsúszott, megpattant a labda, úgyhogy a hazaiak dobhatnak majd. A mérkőzés 10. percében így is van, Masseiras bedobja a labdát, amit aztán Okeke vágna előre, de sem jut át az MTK tér felére, csak most, de azért, mert az MTK középpályás a Németh Hunor tette vissza a belső védőnek, Beriásvilinek. Most már Kádár a labdával, Kádár felnéz, és a bal oldalra játsz a Kovács Patriknak, hát megint felállt az MTK védelme saját térfelének közepén, és úgy adogatják körbe-körbe a labdát, mindenféle zavar nélkül, mindenféle bizonytalanság nélkül, de nagyon messze vannak tőlük a felcsúti támadók, úgyhogy nincs is mi zavarja őket. Most azonban Kádár ívelését követően elveszíti a labdát az MTK, és Lukács kap egy indítást a jobb szélen, a 16-osról gurítja középre, Kádáron megpattan, és Hegyi Krisztián kezében köt ki végül a labda. Nem volt igazán veszélyes most itt Lukács megindulása, lehet, hogy nem kellett volna egyből beadnia, mert talán gyorsabb, mint Kádár. Lukács azonban így döntött. Laci?
2: A felcsút erre nagyon alapozhat, hogy Kádár egy rendkívül jó futbolista lábbal helyezkedésre, de a futógyorsasága már nem az igazi, Lukács pedig az NB1 egyik leggyorsabb játékosa, a Fradi csatárait levesszük, tehát itt a Puskásnak nagyon nagy keresnivalója van.
12: Most is valami hasonló történt tehát, de én is erre céloztam, hogy lehet, hogy Lukácsnak inkább meg kellett volna próbálni lefutni a Kádárt, meg letolni az alapvonal felé a labdát. Mindenesetre nem így döntött a hazaiak támadója. Beriásvili adja Kádárnak a labdát, most feljebb tolja a védekezését a hazai együttes, de Kádár ezt észre is vesz, és azonnal vágja előre Molnár Ádin felé. Hárutyunyán fejeli el aztán a labdát, végül nagy birkózás alakulott ki Masseiras és Átrok között. Kihez fog kerülni a labda, mert óriási a birkózás itt most mindenkinek a nyakában. Végül Németh Hunor hozza el a sűrűjéből a labdát, de pontatlanul adja tovább. Azért volt pontatlan, mert hogy felvágta őt Kern a 12. percben a felcsútiak térfelének közepéről. MTK szabadrugás következik, gól nélküli döntetlen az állás.
11: Így van, Kern volt szabálytalan, de most látjuk a visszajátszást. Inkább Okeke volt talán az, aki odaért. Kern zavarta Németh Hunort, de most már akkor jöhet az MTK szabadrugás a mérkőzés 12. percében. Tehát az állás változatlan, továbbra is Puskás Akadémia MTK 0-0. És szappanos rendezgetni most már a sorfalat. Karakónak a jelzésére várnak a csapatok. Nézzük, hogy mi lesz majd ebből. Karakónó még egyelőre valamit nehezményez. Nem tetszik neki valami, hogy a 16-os vonalánál vett észre valamit. Meglátjuk, hogy mikor engedi majd tovább a játékot. Hát nem lehet azt mondani, hogy azért lerágjuk a körmünket itt a mérkőzés legelején, talán ebből a szabadrugásból. Ez egy figura, szép legurítás, aztán jött volna a beívert labda középre, de végül ez lecsúszott az MTK játékosnak a lábáról. Ha jól látom, talán Németh Hunor volt az, aki egyből megpróbálta beemelni középre. Hát neki ez nem jött össze, egy lapos átadás volt csak, de hát ezt könnyedén kivágták a Puskás védői, egészen Hegyiig, úgyhogy egy újabb fővárosi támadás indulhat. Itt a 13. perc közepén Kádárnál van most már a labda, ő passzolná följebb, ez most egyelőre jól néz ki, Molnár Ádinnál van most már a labda, 30 méterre járhat nagyjából az MTK Puskás kapujától, átíveli a jobb oldalra, ez nagyon jó elgondolás, sikerül átvenni? Nem sikerült, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással Puskás Akadémia. Hát Üreg Gábor nem kezdi a legjobban a mérkőzést, ez a passz is, illetve ez az ívelés is most felé érkezett. Ez egy jó labdának tűnt, nem tudta átvenni, pedig lehet, hogyha itt mondjuk egyből próbálkozik, és nem pedig levenni próbálja, egyből mondjuk kapásból lő, akkor abból azért veszély is lehetett volna, nem, Laci?
2: Igen, a tükörszélsőnek ez néha az átka, hogy a jobb lábára jött, ugye egy ballábas játékosról beszélünk a jobb oldalon, és jobb lábbal nem tudta átvenni ezt a rendkívül jó paszt egyébként. Ha ott jobb lábas játékos van, akkor lehet, hogy egyből megpróbálja.
11: Hát lehet, igen, most viszont szegényebbek maradtunk egy próbálkozással. Kovácsnál van most viszont a labda, már megint az MTK-nál jár, tehát hátul van Beriásvilinél, most pedig már Zsejkovicsnál. Lassan átlépik a felező vonalat az MTK játékosai. Zsejkovics kidobja a bal oldalra Kovácshoz, Kovács lépi át a felező vonalat, és el is indul a labdával fölfelé. Nem tud jó paszt választani, majdnem eladja, de aztán viszont szerencséje van, mert Kern nem tudja átvenni a labdát, csak belerúg egyet, és az pedig visszakerült egészen Kádárig, aki most már újra a támadásba lendítette az övéit. Aztán most már Beriásvilihez kerül hátra a labda. Hát egyelőre nem működik az MTK-nak a labda kihozatala, de igazán a Puskásnak a letámadása sem a meccs elején volt egy-két helyzete a felcsútiaknak, de mostanában nem igen tudnak labdát szerezni ebből. Most már megint Molnár Ádin az, aki inkább befelé húz, aztán végül indul a labdája után, és ő van szinte leghátul az MTK csapatából. Az MTK bal szélsője, úgyhogy ez valamennyire azért meglepő. De most már Zsejkovicshoz passzol, Zsejkovics lépeget fölfelé eléggé lassan, aztán ő játsza meg megint Molnárt, Molnár most már a kapu felé fordul, Kovácshoz passzol ki a bal szélre, megint Zsejkovics, hát egyelőre pofás kis akciónak tűnik ez abból a szempontból, hogy birtokolja a labdát az MTK, nagyon följebb nem jutnak, sőt most már lassan Hegyihez kerül hátra a labda, de a Puskás most igazából csak vadásza a labdát, és hát valóban a 15. perc közepén visszakerült a labda Hegyihez, és hát az állás az továbbra is Puskás Akadémia, MTK 0-0. Laci?
2: A Puskás nagyon tudatosan adja át a területet, abszolút berendezkedtek arra, hogy Lukács nagyon gyors, Nagy Zsolt szintén nagyon gyors, és a kontrákba bíznak, hogy az MTK belesül egy labda kihozatalba, jó helyen tudnak labdát szerezni, azonnal meg tudják kontrázni őket.
10: Benne van a pakliban, hogy ez megtörténhet ezen a mérkőzésen, de egyelőre, hogy ezt hallhatták önök is, többször mondtuk, az MTK birtokolja többet a labdát. Igaz, helyzet nem alakult még ki egyik kapu előtt sem, ugye az MTK mezőnyfülénye inkább csak labdatartásra épül, és az is legtöbbször saját tér felén történik a fővárosiaknak, nem tudják megközelíteni ezt a vagy nem tudják áttörni ezt a betömörülő Puskás Akadémia együttest. 16. perc, 0-0 az állás, most a felcsútiak jöhetnek feljebb, Margráf, aki a válogatott keretébe is bekerült, ő adja fel Szemelnek, Szemel aztán Nagy Zsoltal játszik össze, és bal oldalról íveli be a labdát, Kádár teszi ki a 16-oson belülről, de röviden így jön egy lövés, és egy nagy hegyi védés a 16. percben. Az első kaput eltaláló próbálkozás, Kern próbálkozott jó 22-23 méterről, azok után, hogy Kádár rossz helyre szabadított föl, és életerős jó próbálkozás volt ez a Puskás középpályásától, és egy szép védés Hegyi Krisztiántól itt a mérkőzés első negyed órájának végén. Jöhet majd egy hazai szöglet így, és akkor jöhetnek előre a jól fejelő hazai középhátvérek. Hárutyunyán már próbálkozott ugye egy szöglet után, most a Szemel adja be a labdát át a hosszúra, van is fejes, fölé megy Nagy Zsolt. Hát az ő feljátékát is lehet dicsérni, pedig talán nem ezt gondolnák a hallgatók, vagy nem ezt néznék ki leginkább Nagy Zsolt erősségének. Magasságával nem feltétlenül tűnik ki, de a feljáték az kiváló a Puskás játékosának. Most viszont ő sem találta el a kaput, ahogy korábban Örmény csapattársa Hárutyunyán sem, úgyhogy az állás továbbra is 0-0 a 17. percben, azonnal labdát szerezne a Puskás Akadémia, ez viszont így végül átrokhoz jut, és most 3-3-ban támadhat a vendégcsapat. Jurek a jobb szélen, Jurek megtolja Margráf mellett, aztán visszacselez, a visszaérő Nagy Zsolt leszerelte, aztán jön egy lövés, de már közbe fúj Karakó Ferenc, német Hunor lövése már a sípszó után történt, mert hogy pont Jurek szabálytalankodott egyet, és akkor én is megállapítom azt, amit Erdei Márk itt néhány perccel ezelőtt, hogy eddig nem Gyurek Gábor mérkőzése ez, de hát sok van még hátra, mert a 18. percben járunk még csak. Gól nélküli döntetlen a Puskás Akadémia MTK találkozó.
11: Érdekes volt az iménti percben az a Kerr Martin próbálkozás, mert a legelső meccsükön idején, mármint a 2025-26-os szezonban éppen Kerr Martin szerezte az első gólt a két csapat mérkőzésein, akkor 1-0 volt a Puskásnak, és hát hányadik percben szerezte azt a gólt? Pont a 17-ben, amikor ezt a gólt is szerezhette volna. Emlékezhetünk, nem is olyan régen a török válogatott, ha jól emlékszem, a világbajnoki kis selejtezőket úgy abszolválta, hogy mind a két gólját, 1-0-1-0, mind a két gólját az 51. percben szerezte a mérkőzésnek. Kern is majdnem megcsinálta ezt, hogy gyakorlatilag a Puskás MTK párosításnál, amikor felcsúton rendezik a mérkőzést, akkor a mindegy kétszer 17. percben be tud találni. Közel volt hozzá, de valóban Hegyi szépen hárított. Most pedig már megint hazai csapat támad, érkezik egy beadás 16-oson belülre, méghozzá Maszeiras felé, aztán azt kivágják az MTK játékosai.
10: Egy különbség, akkor a 6. percben már ember állt a Puskás Akadémia.
11: Igen, Margráfot már akkor kiállították, azt a Margráfot, aki most passzolta előrébe egy sorra a labdát, most már oké, egy csúszik, mászik a labdáért, végül neki nem sikerül lesz megszerezni, sőt nem is ő volt az, hanem Kern, jött előre az MTK, átroknál van a labda, ő dobja ki a jobb oldalra, Német felé, Német pedig visszapörgeti szépen átrokhoz, átrok pedig már ott van a Puskás 16-osán belül, ő is a bal lába felé cselez, úgy látszik, hogy a jobbot az MTK játékosai csak támaszkodásra használják. Na nézzük, most már megint egy felpassz, vissza is kapja a labdát, átrok húz befelé, aztán pedig túl nagy erővel vágja bele a csapattársába, méghozzá Horvátba, akinek a bal lábáról lepattan a labda, és most már egészen Periásviliig jut, úgyhogy így lépünk be a mérkőzés 20. percébe, hogy az állás továbbra is gól nélküli döntetlen, Puskás Akadémia MTK 0-0.
10: Sokat csúszkálnak a játékosok, sokszor technikai hiba történik itt ott egyik oldalon, másik oldalon, alig hanem a gyep elég nedves, és lehet, hogy a labda is csúszik ott a vizes füvön. Nagy Zsolt bedobását követően Margráf kapja a labdát, aki bejátsz a Szolnokinak, Szolnoki pedig át a jobb oldalra Hárutyunyához. Hárutyunya már az MTK tér felén, onnan íveli fölfelé, ez borzasztóan hosszú volt, rossz volt mindenkinek, sem Német András, sem Lukács nem számított arra, hogy a védelem mögé próbálja bejátszani Hárutyunyán a labdát. Így jöhet megint csak egy MTK kirúgás a mérkőzés 20. percében, amikor tehát továbbra is gól nélküli döntetlen az állás. Hegyi kigurítja a jobb oldalra Beriásvilinek, Beriásvili átveszi, és Horvátot játsza meg. Horvát most behúzódott a két belső védő közé, onnan adja ki Kádárnak, Kádár felpasszolja Németnek, Német Hunor, a bal szélen Molnár Ádint játsza meg, Molnár elindul befelé a térfél közepén, aztán ad egy borzalmas labdát, ezt így Kern megszerzi, de Molnár azonnal visszaszerzi, és ezzel már átrok fordulhat. Most már megint Molnárnál a labda egy lövés, Szolnokiról levágódik, a levágódó labdát pedig Zsajkovics gyűjti be a középpályán. Kovács, Német, szép eddig az összjáték, ez viszont már nem volt egy jó passz Kovács Patriktól, megcsúszott átrok fején ugyan, de hát ezt alig, hanem laposan akarta az MTK bal hátvédje. A labda végül Szappanosnál kötött ki, úgyhogy megint csak jöhet a Puskás Akadémia. 21. percben Szappanos a 16-osról íveli föl a labdát a bal oldalra, ott Szemel tudja átvenni, és Szemel azonnal indítja Nagy Zsoltot. Nagy Zsoltnak kell versenyt futni a Beriásvilivel, Beriásvili próbálja kifedezni a labdát, aztán látja, hogy ez nem sikerül, és inkább átveszi, rárugja Nagyra, és így kellett Hegyinek védenie végül is. Nagyról bepattant középre, és az a szerencséje az MTK-nak, hogy nem ólálkodott ott egyik középcsatár sem, és így a beadásnak is beillő nagy blokkot Hegyi könnyedén felvehette a földről. 22. perc, Puskás Akadémia MTK 0-0.
11: És Hegyi már előre is dobta a labdát, ez eléggé pontatlan volt, nem sikerült Kovácsnak tovább csúsztatnia, úgyhogy most már Maszeiras révén jöhet egy bedobással a hazai együttes, 30 méterre járnak nagyjából az MTK kapujától, sőt lehet, hogy ez csak 25, most már megint Maszeiras kapta vissza a bedobást követően, ő húzná el Molnár Ádin mellett, de ő szépen fedezi, aztán végül passzol, egy óriásit kap Maszeiras, nem mehet tovább a játék, előnyt szabályát alkalmaz a játékvezető, annak ellenére is, hogy Kern csak hátrafele tudta passzolni a labdát, egészen oda a felező vonal közelében, most már Margrafnál van, ő pasztolja följebb Okekéhez, Okeké is majdnem kapott egyet, az utolsó pillanatban elugrott, hát nem a pofon, hanem a rugás elől. Most pedig megint Kernél van a labda, 22. perc tehát, ő jól pasztolja feljebb egy sorral, ott volt Szemelnél, de hát Szemelnek a lábáról is levarázsolta azt Kovács, aztán egy újabb bedobással jöhetett át a Puskás, és hát jó szokásukhoz híven, most már harmadjára ebben a támadásban, megint Maszeiras lesz az, aki majd bedobja a labdát, de benne van a pakliban, hogy most egy nagy bedobással próbálkozhatnak, hiszen nagyjából az alapvonaltól egy olyan 8-10 méterre járhat a Puskás, így is van, Maszeiras egy nagy bedobással készülődik, ott van bent természetesen Nagy Zsolt, Lukás Dániel, Német András, Hárutyunya is előre húzódott, valamint még Szolnokit vélem felfedezni, meg volt a bedobás éppen Szolnokiék felé, a csúsztatás megvan, középre, ráadásul eléggé jó helyre, aztán Okeket csúsztatott bele egyet, és végül fordulásból próbált volna meg tüzelni Nagy Zsolt, de ő luftot rúgott, úgyhogy most már az MTK-sok előre vágták a labdát, ami aztán nem megy sokáig, úgyhogy elég komoly fejpárbaj van, na, most végre esett a földre a labda, és Zsajkovics az, aki birtokba tudja venni, aztán ő elpasszolja, eléggé csúnyán pont két játékostársa közé dobta a labdát, és most már mutatja Pinezics Máté, hogy szerint az ő csapatának kellene egy bedobással következnie, és hát azt látom, hogy Vukovics László kollégám is bólogat itt mellettem, úgyhogy minden bizonnyal ezt most rosszul látták. Karakó Ferencék, de hát ne vegyük el tőlük, nem volt egy könnyű szituáció. Most már Massairasnál van, tehát a labda a bedobásnál, ő dobja le oda maga elé Németh András felé, ez egy jó átadás, Németh pedig megpróbálna lefordulni Kovács Patrikról, most ő van kint a jobb szélen, be is adhatná akár, elfekteti már Kovácsot, végül vissza kell húzni a labdát, még mindig Némethnél van, majdnem kivezeti az oldalvonalon túlra, de mutatja a partjelző, hogy ez még nem volt kint, úgyhogy mehet tovább. Most már a labda ott van egészen hátul Szolnokinál, ki Haru Tyunyántól kapta, Szolnoki pedig Okekéhez továbbít, Okeke pedig nem tud előre fele menni, csak hátrafele, Margráf az, aki most már passzolná egy sorra a följebb. De hát ez a Puskás Akadémia támadás is megállt itt a mérkőzés 24. percnél a közepén, Pafc, MTK továbbra is 0-0.
12: Mindkét oldalon előfordult már, hogy a támadó harmadból a labda visszajutott egészen a kapusig, mert hogy most már megint csak Szappanosnál a labda, pedig 25 másodperce körülbelül még Németh András ott volt a 16-os magasságában a jobb szélen. Ennek ellenére nem sikerült se beadásig eljutni, se lövésig eljutni a Puskás Akadémiának. A labdát viszont ilyenkor is megtartják a csapatok, inkább visszahelyezik biztonságba. Most már átrok a kezdőkörben, jöhet előre az MTK, Jureknek dobja ki a jobb szélre, Jurekre visszazár azonnal Nagy, Jurek pedig inkább hátrafele játsza Beriásvilinek, Beriásvili továbbadja Kádárnak. 25. perc, Kádár átlépi a felezőt, és néz fölfelé, hogy kit tudna esetleg indítani, végül Németh Hunort választja, Németh visszaadja Kádárnak, majd megint Beriásvili a labdával, aztán Varjuhoz kerül a jobb hátvéd, alá nyúl, és igyekszik kiugratni az induló Németh Hunort, viszont Szolnoki tud tisztázni Németh elől, dobhat így az MTK. Jurek már be is dobja hátrafele Beriásvilinek, Beriásvili Varjut játssza meg, szép lassan csordogál a mérkőzés, hát érződik, hogy igazán komoly tétje egyik oldalon sincsen, mert persze a Puskás még lehet 5., az MTK még lehet 9., de ezzel olyan nagy változás nem történne egyik csapatnál sem, ugye az MTK nem eshet ki, hiszen ez már hetekkel ezelőtt kiderült, hogy a Diósgyőr búcsúzik az NB1 a Kazincbarcika mellett, a Puskás Akadémiának pedig a dobogó van már messze, olyan annyira messze, hogy elérhetetlen távolságban, úgyhogy tipikus utolsó fordulós komoly tét nélküli mérkőzés. A legnagyobb kérdés tényleg az, hogy Lukács vajon tud-e gólt szerezni, és el tud-e lépni Matkótól. Hegyi veri föl most a labdát, mert hogy megint visszakerült az MTK kapusáig, Massairas felfejeli az égbe, onnan visszahullik, és egészen Okeke lábára kerül a labda, nagyon szépen vette át Okeke, és adja vissza Haru Tyunyánnak. Közben viszont már le sem volt az egyik MTK játékosa, jelenleg szerint igen, de nem nagyon ért bele MTK játékos, tehát Massairas fejelte tovább, na mindegy, így látták a játékvezetők. 26. perc, Puskás Akadémia MTK 0-0, és a bal oldalon jön előre most a Puskás, és ez egy szép összjáték volt, nagy és szemel között, szemel adhatja be a bal oldalról, laposan átkerül a túloldalra Massairas, és egy óriási blokk Kovács Patriktól. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete, átkerült keresztbe szemel beadása, ketten is elengedték, és hatalmas lehetőség előtt állt Quentin Massairas, viszont nem találta el igazán jól a labdát, vagy nem is tudom, hogy mit lehet erre mondani, mert befért volna ez oda a hosszúba. Laci, a blokkolót kell dicsérni.
2: A blokkolót kell dicsérni, de hát a blokkoló az próbál minél nagyobb felületet takarni a kapuból. Itt a játékosnak kell elpasszolni, 8 méterre volt a kaputól. Annyit, hogy a Puskás fölkészült arra, hogy az MTK két tükörszélsője nagyon jól cselez, lekettőzik őt. Molnár Ádint és Jureket is nem is nagyon tudnak megvillanni.
11: De most talán megvillannak. Jurek az, aki már húzogat a 16-oson belül. Ne haragudj, Laci, Molnár Ádintól kapott egy jó labdát, el is tolt a kötényben Okeke lábai között, de a következő védő Kern már meg tudta őt állítani, és szerintem most adnak neked a csapatok lehetőséget, Laci, arra, hogy befejezed az iménti gondolatmenetet.
2: És Duarte nem játszik a Puskásba, és ezért nem tudnak bontani zárt védelem ellen a Puskás, abszolút berendezkedtek a kontrákra, és tényleg abba bíznak, hogy nagyon-nagyon gyors Lukács és Nagy Zsolt, hogy hát, ha ki tudják őket ugratni, azt Németh András érkezik középen, vagy kettőjük közül valaki gólt szerez.
11: De az imént még egyébként jegyezzük meg azt, hogy Németh András nagyon-nagyon szépen engedte el a labdát Massairasnak, ezért lehet őt dicsérni, komoly játék intelligenciáról árulkodott az iménti megmozdulása, még akkor is, hogy ugye labdába nem kellett érnie, csak azt éppen elengednie. Jöhet most már előre megint az MTK, hiszen visszaszerezték a labdát, Kádárnál van, ő pedig Zsejkovicshoz passzol, ő pedig szépen megfordulhatott a középkörön belül, aztán viszont nem jut sokáig, mert Kern elveszi tőle a labdát, és 3-4-ben jöhetnek most előre a Puskás támadói, ott van a labda most már Lukásnál a jobb oldalon, ő külsővel próbálkozik, hát az elgondolás nem volt rossz, nagyjából a 16-os vonaláról, jobbra sodról vagy jobbról próbálkozott meg, egy külsővel eltekert lövéssel odafel a jobb felső sarokba. Hát mondom még egyszer, az elgondolás nem volt rossz, de gyakorlatilag egy 3-4 méterről cél tévesztett, és közben pedig azt láttuk, hogy Marco Rossi szövetségkapitány is ott van.
12: 29. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Duarte-ről csak annyit tudjuk, hogy ugye 5 sárgalap miatt nem játszhat, úgyhogy a kispadon sincsen, ott el van tiltva a Puskás Akadémia középpályása. Lehet, hogy ez érzékeny veszteség Hornyák Zsoltnak. Kádár takarít a 16-os előteréből, és pontosan teszi. Jurek lódulhat meg ezzel, átlép az ellenfél térfelére az MTK szélsője. Jurek elindul befelé, egy elkésett becsúszás, Kern volt szabálytalan, sárgalapot is kaphat ezért, így is van. Teljesen egyértelmű Parakó ítéletének jogossága. Jurek nagyon hosszan tolta meg a labdát, és Kern egy ütemet legalább késett. Kicsit felelőtlen szabálytalanság volt ez a Puskás Akadémia középpályásától, mert Jurek nem érhette volna el a labdát, ezt talán ő is érezte, igazából német Hunor volt ez, nem pedig Jurek, csak hasonló a fizimiskájuk innen a távolból, és könnyen adta magát az MTK középpályása, mondjuk így finoman, minden esetre a lábát tényleg eltalálta a Puskás Akadémia középpályása Kár Martin, de akkor már azért félúton volt a talaj felé német Hunor. A szabadrúgást minden esetre megadta Karakó Ferenc, szappanos állítgatja a sorfalat. 4 ember van ott, sőt 5 ember van ott a labdától 9 méterre, és német Hunor fogja elvégezni, a sértet fogja elvégezni a szabadrúgást. A mérkőzés 30. percében szappanos mindig a sorfalat igazgatja, úgyhogy továbbra is várni kell arra, hogy német Hunor kapura tűzhesse ezt, mert minden bizony a kapura fogja lőni. 22 méterre van nagyjából a kaputól a labda. Szappanos végzett a dolgával, német még igazít egyet a labdán. Ott van a sorfal előtt Jurek Gábor is, próbálj picit takarni a kilátás szappanos elől, és akkor jöhet német szabadrúgása. Rázendít a vendégek kórusa, német viszont a sorfalba tüzeli a labdát. Onnan visszapattan aztán hozzá, és íveli be a 16-oson belülre. Lesz-e fejes? Lesz, de ez felcsúti fejről, Maszeiras fejéről csúszik tovább, és pattan ki az alapvonalon túlra. A 31. percben az MTK-juk szöglethez az állás továbbra is 0-0.
11: Talán, hogyha nem tévedek, akkor az első vendég szögletrúgás következik majd. Horváth lesz az, aki beíveli majd ezt középre. Horváth Artúr, akiről már említettem, hogy bekerült erre a mérkőzésre a keretbe, ugye Kata Mihály helyére. Ha nézzük, balról jön tehát a szöglet, egy jobblábas játékos, tehát nyilván a kapu felé fog kanyarodni majd ez a labda, mind a két kezét emeli. Ez lett volna a figura, azonban Karakó belefúj. Egyébként egy érdekes figura következett volna, hiszen a 16-os sarkára gurította le a labdát, és szerintem onnan jött volna majd minden bizonnyal egyből egy beívelés. Hasonlóan, mint ahogyan azt az imént megpróbálták nagyjából 10 perce egy szabadrúgásnál, akkor is legurították, és onnan jött volna egyből egy beadás. Az nem volt túl sikeres, lehet, hogy most megpróbálják újra. Nem, mert most a bal kéz van, csak a magasban érkezik a labda középre, azt viszont könnyen kifejli Margraf, de a kifejelt labdát az MTK-sok gyűjtik be. Molnár Ádin passzolja vissza most már Horváthoz, Horváth pedig bedobja középre. Ez egészen jól néz ki Jureknél, van Jurek húz befelé, végül lőni nem tud, csak kidobni a bal oldalra Molnárhoz. Molnár az, aki most már befelé húz, tükörszélső, tehát neki is a jobb lába az erősebb. Hát ezt ennél a lövésnél nem bizonyította, nagyjából 20-22 méterről eresztette meg, és hát nagyjából egy 6-7 méterrel célt tévesztett, ő a kapunak a bal felső sarkát, vagy a bal alsó sarkát vette célba, lényeg a lényeg, hogy eléggé mellé ment, nem emelkedett meg szappanosnak a vérnyomása, meg a pulzusa sem ennél a lövésnél, most pedig már ő az éppen, aki lehelyezi a labdát, és jöhet itt a 32. perc közepén a Puskás Akadémia egy kirúgással. Csutinik, majd nem marad most ott mellette senki, úgyhogy valóban fel fogja ívelni az égbe. Ebben a pillanatban ez meg is történt, az nem néz ki túl jól. Végül Beriás Vili az, akinek a fején megcsúszik, de ez nem MTK játékosokhoz ment, hanem végül hátra jutott Margrafig, és Margraf az, aki elindulna egy csellel, neki ez nem jött össze, de aztán Kernhez került a labda, aki szintén nem gondolkozott sokat, hanem előre bombázta, és most már pedig Hegyi az, aki kiívelheti a mezőnybe. Hát ez is egy borzasztó rossz átadás volt, most a legutóbbi fél percben túl sok pontos passz nem láthattunk, ezután viszont Haruk Tyunyan megszerzi azt, és kidobja a jobb oldalra Maszeirashoz. Maszeirash az, aki egy szép csel után indul előre, de utána már nincsen könnyű dolga, hiszen két MTK játékos is körbevette. Annyi szerencséje van, hogy Karakó a sípjával fúj. Szerintem német szabálytalan volt vele szemben, úgyhogy Maszeirash kapott egy szabadrugást. Szerintem nem ő fogja majd azt elvégezni. Nagyjából 40 méterre jár a Puskás Akadémia az MTK kapujától. Az állás pedig továbbra is Puskás Akadémia MTK 0-0.
10: és nem nagyon változik a mérkőzés képe, a mérkőzés irama. Továbbra is ezzel a jelzővel tudom illetni, hogy idény végi találkozót figyelhetünk a Pancho Arénában. A 33. perc, de most Hegyinek kell a sorfalat igazítania, de hát itt most egy tagú a sorfal, Molnár Ádinál oda, és Lukács fogja elvégezni a szabadrugást. Lukács íveli be a 16-oson belülre, átkerül a hosszúra, de Margraf nem tudja átvenni. Hárman is a földön, két fehér és egy sötétkék mezes. Lehet, hogy majd megnézik a videókocsiban, hogy mi is történt itt az imént. Nagy Zsolt a tenyerét fájlalja, mert hogy valaki ráesett a kezére. Okeke íveli be aztán a hosszú oldalon. Lukácson pattan tovább a labda, Lukács vállán, de még bent tudja tartani a válogatott játékos ott a szögletzászlónál. Aztán a megkerülős csel már nem jön be, jöhet kifelé az MTK. Bal oldalon Átrok és Molnár Ádin picit egymást is zavarták, végül Harutyunyán tudta Molnár elől elpiszkálni a labdát, és jöhet bedobással így az MTK. Karakó viszont megállítja a játékot. Nyilván most történik a videós ellenőrzés itt az iménti Lukács szabadrúgás után történtek miatt, ahol Nagy Zsolt a földre került két MTK játékos társaságában, és mindig fájlalja a kézfejét Nagy, vagy a csuklóját, fájdalmas arcot vág a Puskás Akadémia bal hátvédje, vagy bal szélsője. Én őszintén nem láttam semmit, nem tudom, Laci, te kiszúrtál-e bármit, mert most láttam ismétlést.
2: Most nézzük, igen, nézzük a visszajátszást, hát bekerült a, úgy mondja, a darálóba, és valószínűleg ráléphettek a kezére, mert azt nagyon fájlalja.
11: Igen, Varjú volt az talán, aki rálépett, de ő nem is arra nézett, tehát ebben semmi szándékosság nem volt. Engem meglepne, hogyha ezért döntő következne.
2: Igen, mert nem

0: ezzel az MTK-ját. Jó, de
1: talán ez volt a helyesítés.
0: Én sem gondolom, hogy itt 11-esnek kellett volna következni egyébként. A labda meg átroknál a Puskás tér felének közepén, egy jó mélységindítás, Jurek még bent tudja tartani, picit hosszú volt, hogy későn indult talán inkább Jurek, és bent tartani sem sikerült végül az MTK szélsőjének. Aztán megköszöni a paszt átroknak, össze kacsint a két MTK játékos, mert tényleg szép indítás volt ez, csak pont le kellett lassítani a Jureknek, hogy ne szaladjon lesre, és emiatt nem tudta már bent tartani a labdát. Jöhet a Puskás Akadémia egy kirúgással, Nagy Zsolt pedig megtárgyalja Karakó Ferenccel itt az imént történteket.
2: A csapatok nagyon nehezen lennülnek játékban, mert már egy hete szabadságon lehetnének, ha múlt héten befejezik az NB1-es bajnokságot, és a kupadöntő lett volna három nappal később. Nagyon nehéz ilyenkor tűzbe tartani magad két hétig, és ahogy mondtad, itt nagy dolgokról már nem történik, tehát ötödik leszel vagy hetedik, természetesen nem mindegy a csapatnak, hogy ötödik vagy hetedik, de itt nem arról szól a történet, hogy bajnok leszel, vagy nemzetközi kupába indulsz.
0: A Fradinak meg az Alaegerszegnek meg úgyis egymás ellen kellett volna játszani kétszer egy meccset.
2: De az nem mindegy, hogy melyik meccset, tehát nem mindegy, hogy most a kupadöntőt játsz, vagy a másik meccsen meg hallott, hogy mi zajlik mondjuk a Kisvárda Győrrel lesz egyszerre, tehát ott percenként tudni fogják, vagy minden egyes esemény, hogy mi történik.
1: Arról meg ne is beszéljünk, hogy ugye a kupa döntőben a kvázi 90 percben a döntetlen elég volt a Fradinak, kötve hiszem, hogy holnap az elég lesz.
2: Hát ott biztos, hogy nem lenne elég.
1: Így van, most már a labda pedig ott van a mi meccsünkön a Puskás Akadémia kapusánál, Szappanosnál, ő íveli fel az égbe, oda a felező vonalhoz, megint Nagy Zsolt ugrik fölfejelni, aztán végül van egy csúsztatás és egy les szituáció. Ezt most kiválóan szúrta ki, ott a partjelző, méghozzá Huszár Balázs volt az, aki emelte a zászlaját, hiszen volt egy csúsztatás az MTK-sok részéről, ez volt az, ami majdnem megakadályozta a lesz szituációt, de még mindig nem tudott átok időben visszalépni, úgyhogy most már a Puskás jöhetett egy szabadrúgással, amelyet időközben már el is végeztek. Megint átroknál van viszont már a labda, hiszen visszaszerezte azt az MTK. Megint kírják nekünk, hogy a Varasz üzemen kívül van, de inkább foglalkozunk a találkozóval. Középre érkezik egy labda Német felé, Német egyből tüzelt volna, de az ő lábáról lesodorták a labdát. Vagy inkább mondom úgy, hogy eltörte, mert talán mintha még az ő lábáról ment volna tovább. De ez a lövés ez nem volt túl jó, úgyhogy itt a 38. perc közepén még mindig nem írhatunk fel veszélyes MTK próbálkozást. Ott van most már hátul a labda Beriásvilinél. Ő passzolja azt tovább Varjuhoz. Varjunak a nevét sem kellett pedig sokszor kimondjuk a mérkőzésen. Talán most van nála a harmadjára, negyedjére a labda. Nem igazán vonták be a játékba eddig őt a társak. Most viszont egy jó felpaszt választ, oda passzolja Némethez. Németet pedig nemes egyszerűséggel felrúgja Szolnoki, aki nehezményezi, hogy ezt miért fújta le Karakó. Pedig hát szerintem egyértelműnek tűnt, hogy először a babba és aztán volt csak a labda, most látjuk a visszajátszást. Valóban először azért elkaszálta a lábát Varjúnak Szolnoki, úgyhogy jogos volt az MTK szabadrúgás. Most már Molnár Ádinnál van a labda kint a bal szélen, ő passzolja vissza középre Zsejkovicshoz, Zsejkovics aztán visszahúzza és inkább ő is balra indul el. Most már Molnárhoz passzol, Molnár pedig megjátsz a Németet középen. Hát Német sem tud ezzel igazán mit kezdeni, egy sorra fejjel passzolta, de már vissza is kapta a labdát, aztán Beriásvili ezt továbbít, egy lőtt paszt, úgyhogy nem volt egyszerű dolga a georgiai védőnek, hogy ezt valahogy átvegye. Most pedig már Kádár az, aki kiemeli a bal szélre, de ez is egy borzasztó átadás volt, Kovács épp, hogy összeszedte, de az ő lábáról lepattant, úgyhogy most már megint jöhet előre a Puskás. Most éppen Lukács az, aki lefejeli a labdát Kernhez, ez egy jó átadás, aztán Kent feldönti. Nemes egyszerűséggel Zsejkovics, de hát ez válnak volt. Karakó Ferenc megítélése szerint, annak ellenére is, hogy Kern még lenn maradt, most megint Varjú kap egy óriásit Okekétől, és úgy tűnik, hogy Karakó játékvezető nem Okekét fogja figyelmeztetni, hanem sokkal inkább Varjút, aki eléggé hevesen reklamálta ezt a szituációt, de lényeg a lényeg, hogy lassan belépünk a találkozó 40. percébe, Puskás Akadémia MTK továbbra is 0-0.
0: 5 perc van még tehát nagyjából a fél időig, és MTK szabadrúgással fog folytatódni a találkozó. A felező környékéről végezhetik majd el a vendégek a szabadrúgást, közben minden helyre állt a varkocsiban, és mostantól, ha lesz kétes ítélet, vagy bármi, amit ellenőrizni kell, a jelek szerint ezt meg fogják tudni tenni. Georgiu Teodoroszék ott a szomszédban a varkocsiban. Az MTK elvégezte a szabadrúgást, Beriásvilinél a labda, ő Kádárnak adja, teljesen visszazár a felcsúti együttes saját tér felére. Így van területe most az MTK-nak ott a térfél közepén, eladják viszont a labdát a vendégek. Maszeirasz forgolódik Kovácssal szemben, Maszeirasz meg tudja játszani a középpályán Okekét, Okeke fordulásból előre vágja, ezt viszont Kádár veheti át maga biztosan és nyugodtan, hogy aztán bejátsza középre Zsejkovicsnak. Zsejkovicsot felborítja most Okeke, hiába tudja oda tenni Varjúnak, megkapja a szabadrúgást az MTK középpályása, Zsejkovics pedig mondja,

0: a magáit Okekének, számon kéri őt ezért a szituációért. Karakó nem tett sokat, hogy elválassza egymástól a két játékost. Kajkó is kap végül sárga lapot a játékvezetőtől. Gyanítom, hogy itt arról van szó, hogy fölöslegesen elment oda Okekének a síp szó után, de még mindig elég dühös az MTK középpályása. Okekét annyira nem viseli meg a dolog a látottak alapján. Sajkó is pedig tovább folytatja, és egészen közel megy Okekéhez, hogy megtárgyalják. Okeke talán elnézést kér. Azt hiszem, hogy most lassan folytatódhat a találkozó, de tényleg ez furcsa volt, hogy Karakó mint ha megállította volna Zsajkovicsot, aztán hagyta, hadd menjen.
1: A hallgatók úgy képzeljék el, hogy egy fejjel magasabb Zsajkovics, mint Karakó, és Karakó hiába a játékvezető, Zsajkovics ment rajta keresztül is, tehát nem lökte fel a játékvezetőt, de úgy semmi ott közé állt, és elég kemény szócsat alakult ki a két játékos között, teljesen jogos volt a sárga.
0: 42. perc, Puskás Akadémia MTK 0-0, a hazaiak jöhetnek majd bedobással.
2: Így van, Kovács Patriknak a melléről pattant ki a labda, amely most már megint Maceirasnál van. Karakó sétál oda, Kovács az is kérdezi meg, hogy minden rendben van, mert elég közelről jött a rúgás, de úgy lett, hogy Kovácsot kemény fából faragták, tudja folytatni a mérkőzést. A bedobás pedig megérkezett most már Németh András felé, aki jól fedezi a labdát. Vele szemben két MTK védő is, ott Zsajkovicsék, de végül lehet, hogy Németh kihámozza. Neki ez nem sikerült, Zsajkovics az, aki végül kiemeli. Ez viszont eléggé pontatlan volt. Aztán Okeke hátradett labdája is, úgyhogy most már megint az MTK birtokolhatja azt, és most már ott van a labda Némethnél, akit felrúgnak, és ő megint azt reklamálja, hogy miért nem kapott ezért egy sárga lapot a Puskás játékosa. Nem is ő volt, bocsánat, hanem Jurek, ő volt az, aki reklamált, de azért furcsa lett volna, hogyha emiatt nagyot figyelmeztetik, mert talán ebben azért nem volt annyi, hogy elővegye a sárga kártyát Karakó. Közben megint labdát szerez a Puskás Akadémia, és majdnem ki tud vele ugrani Németh András, de pekje volt, hiszen ott volt még utolsó védő Kádár Tamás személyében, és ő az, aki most már megjátsza Kovácsot. Kovács pedig eléggé felelőtlen módon visszaemeli Berejás Viliék felé magasan, amelynél majdnem le tudott támadni Lukás Dániel. Végül aztán a Puskás majdnem megszerzi a labdát, de csak előre vágják, talán most lehet megszelidíteni azt, de nem. Egyelőre vaktába rúdossák ide-oda a csapatok, aztán Kern az, aki most szabálytalankodik, méghozzá Némettel szemben, Németh pedig Okeke meglátása alapján eléggé sokat dobálja magát, úgyhogy inkább őt kellene figyelmeztetni a játékvezetőnek. Lényeg a lényeg, hogy az MTK tér feléről jöhet majd egy vendégszabadrúgás. Ez most már annyira rossz volt Hornyák Zsolt meglátása szerint, a hazaiak vezetőedzője szerint, hogy most már őnek is fel kellett állni a kispadtól, és elmondani a Karakónak a véleményét. Szerinte is sokat színészkednek az MTK játékosai, és amíg Karakó ezt beveszi, addig ez inkább az MTK-nak kedvez. Most érkezik egy magas labda átrok felé, de ő ezt nem tudja megjátszani, sőt annyira nem tudja megjátszani, hogy megint lesen tartózkodott. Hát átrokot pedig nem igazán tudják bevenni a támadásoknál az MTK védői középpályásai, mert szinte olyan, mintha végiglesen lenne.
1: Átroknak nem ez az igazi posztja, ő egy szélső játékos, bármelyik oldalon jobb vagy bal, attól függ, hogy tükörszélsőt akar játszani vele az edző. Itt most valóban nem nagyon tudják megtalálni, de hát ott van opciónak Jurina vagy Polievka, akit be tud hozni bármikor Pinezics Máté. Egyelőre a csapatok nem találják egymáson a fogást, labdatartás van, s változatlanul fönntartom, hogy nem tett jót az, hogy plusz egy hetet ráhúztak a bajnokságra, mert a csapatok elvesztették a ritmust.
2: És most meg a figyelmét veszítél egy pillanatra Beriás Vili, Lukás Dániel szerzi meg mellette a labdát, luftot rúgott a grúz védő, és ezt követően pedig az ő lábáról megy ki oldalra a labda, mert Lukás nem tudta egy csell előtt átfűzni. Most már átrapasztolja Margráfhoz a labdát Lukács, miután elvégezték a bedobást, most pedig már ott van Szemelnél, Szemel húz befelé, de szép zidános csel után már ott van 16-oson belül egy lövés, de ez elmegy nagyjából 3 méterre a jobbkapufa mellett, itt sem kellett, hogy megemelkedjen túlságosan a pulzusa Hegyinek, ez is egy jó próbálkozás volt, szépen hozta magát helyzetbe Szemel, a bal oldalon tört be a 16-oson belülre, aztán egy zidános áthúzós csellel magát helyzetbe hozta, és végül lőtt volna kapura, de egy MTK játékos lábáról ment ki oldalra a labda, úgyhogy éppen Szemel jöhet majd egy szögletrúgással a bal oldalról. Ez viszont Varjú az, aki a rövidnél kifejeli, és nagy harcban, illetve nagy hajtásban azért a labdáért, hogy ne menjen ki oldalra, de végül Molnár Ádi nem tudja begyűjteni azt az oldalvonal előtt, úgyhogy Kern az, aki most már birtokba veheti a labdát és dobhatja be, hiszen jöhet egy Puskás Akadémia bedobás akkor, amikor 15 másodperc múlva letelik az első félidő rendes játékideje. Puskás Akadémia MTK 0-0.
0: A 45. percben járunk tehát, és a Puskás Akadémia védelmébe kerül vissza a labda. Maceiras kapja most a jobb oldalon. Maceiras visszafordul inkább Molnár mellett, Okekének passzolja oda, Okeke még egyen hátrébb beszolnokinak, és Karakó Ferenc nem hosszabbít. Itt a vége tehát a mérkőzés első félidejének, 45 perc játék után kevés eseménnyel és kevés történéssel. Puskás Akadémia MTK 0-0. Hamarosan jövünk a második félidővel.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Megnyílik a nagyközönség előtt a Kármelita palota. Borult, esős hétvégénk lesz. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: A labdarúgó NB1 33. vagyis utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén a Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Fizligától búcsúzó Kazincz Barcikával. A mai nap másik mérkőzésén Puskás Akadémia MTK a félidőben 0-0. A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a magyar bajnok. Az Illovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Ferencvárosban futballozó Lenni József bekerült a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő Haiti válogatott 26 fős keretébe. Haiti 1974 után másodszor jutott ki a világbajnokságra. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó NB1-ben szereplő Paks vezetőedzőjével, így a következő szezonban is ő irányítja a tolnai együttest. A 64 éves szakember szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Ezt toldották meg a felek egy évvel. Bognár György, aki eddig 213 mérkőzésen ült a paksi kispadon, az előző két idényben magyar kupát nyert, a bajnokságban pedig előbb ezüst, majd bronzérmet szerzett a csapattal. És ha a tolnaiak holnap legyőzik a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zárnak majd. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu Világkupa verseny pénteki versenynapján. A Szegeden elért negyedik helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak négyesünk. Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna újfent remekelt. A kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a negyedik helyen ért célba.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel közösen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Ma van a veszélyeztetett fajok világnapja, mondta az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Gajdos László a Nyíregyházi Állatparkban a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezetnek köszönhetően. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy éppen a hatodik kihalási hullámban vagyunk, ami körülbelül olyan mértékű, mint a dinoszauruszok idejében.
3: Közlekedés.
4: Budapesten a 69-es villamos Újpalota Erdőkerülő utca és Rákospalota Mávtelep között nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótlóbusz jár. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Vasárnap is borongós, esős, hűvös idő lesz.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 8 perc múlva 21 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a körkapcsolást méghozzá labdarúgással, mert hogy továbbra is hangolunk a hétvégi, inkább fogalmazunk úgy, hogy holnapi záró fordulónak az izgalmaira, mert hogy hát 4 mérkőzést rendeznek majd egyszer, és eldől a bajnoki cím sorsa is. Eto vagy Ferencváros. Most a Ferencváros korábbi játékosát, Keller Józsefet szólaltatja meg Szabó Bence, azt a Keller Józsefet, aki 1989-ben az év labdarúgója lett a Ferencváros játékosaként. Halljuk, mit mond erről a bajnoki arany meccsről.
7: Hétvégén eldől a bajnokság sorsa, a Ferencváros vagy éppen a Győr lehet ugye Magyarország bajnoka, és hát az elmúlt hét idényben a Ferencváros végig az élen tudott végezni, most viszont a kérdés talán az jogos is, kezdhetünk ezzel, mert ez egy érdekes felvetés, hogy ezt a bajnokságot a Ferencváros veszítheti el, amennyiben ez bekövetkezik, vagy a Győr nyerheti meg, szerinted melyik érvelés inkább az erősebb?
8: Valahol mind a kettő, azt mondom, hogy érvényes, hisz a Ferencváros elvesztett, elszórt pontjai a hazai mérkőzésekre visszatekintve, azt hiszem, hogy ott elment a bajnokság, hogyha így veszük. A Győr viszont a kezdeti gyenge szereplés után, amikor még a csapat összeállt, egy nagyon jó csapat benyomását kelti, és egy nagyon jó tavasszal viszont megszerezte a bizonyos minimális erőnyt, azt az egy pontot, ami az utolsó forduló előtt van. Így azt kell, hogy mondjam, igazából a Győr kezében van a sorsunk. Nem mi kezünkben van a sorsunk. Hiába nyerünk, nekünk ugye kötelező nyerni az Alegerszeg ellen, de a Győr még mindig ott a kérdés, hogy Kisvárdán mit csinál.
7: Hát akkor rögtön beszélhetünk is erről, hogy neked milyen elképzelésed van ezzel kapcsolatban, mire megy majd a Várda, meg mire megy majd a Fradi az Alegerszeg ellen.
8: Fradival kezdve egyértelmű, hisz nekünk a győzelem az elfogadható, hisz csak akkor tudunk versenyben maradni. Akkor bízhatunk abban, hogyha esetleg a Kisvárda esetleg egy X-et vagy netalántán győzne a Győr ellen, de a formákat tekintve és a Győr, mondom, tavaszi teljesítményét elnézve, nagyon kicsi az esély, hogy a Győr ne hozná be ezt a mérkőzést, és ezáltal ugye megnyerheti a bajnokságot. Ez egy másik motiváció számukra, hisz 2010-es években volt utoljára bajnok a Győr.
7: Egészen pontosan 2013-ban volt utoljára bajnok.
8: 2013-ban, így van, a Pintér Attilával, hogy jól emlékszem, így van.
7: Igen,
8: így van.
7: Igen.
8: És egy ilyen lehetőség előtt azt mondom, hogy biztos, hogy ez motiválja őket.
7: Egyébként az mennyit számíthat, hogy a Ferencvárosnak volt itt az elmúlt héten egy kupa döntője, tehát igazából megvolt az a sorozat terhelés, vagy ilyenkor ez ugye az utolsó fordulónál már ez nem számít olyan szempontból, hogy rossz, ha kizökkent a ritmusban? Most a győriek szempontjából vizsgálom a kérdést, vagy hogyan látod?
8: Nem jó dolog, én, hogyha kizökkent a ritmusból, nekünk megvolt a heti ritmusunk ugye a kupa mérkőzéssel, de én azt mondom, a Győrnek talán volt egy szuszadási ideje ezáltal. Tehát jobban fel tud talán készülni, rá tudnak készülni, és ebben az esetben szerintem ez nem lesz nekik hátrány. Az igazi hátrány az lett volna, hogyha ugye sorozatmeccsről beszélünk, amikor egy szombat-szerda-szombat mérkőzés sorozatot veszünk, hisz pont ebbe egy estek bele a legutóbb talán, amikor a Debrecenben ugye nem tudtak nyerni. amikor igazán látszott rajtuk, hogy mennyire fáradtak voltak, vagy legalábbis sokkal fáradtabban játszott a győri együttes. De most, hogy rá tudtak pihenni, szerintem ez nem lesz hátrányuk.
7: Ezzel együtt azért ne kiabáljuk el, hogy a Ferencváros még mindig lehet bajnok, ugye papíron.
8: Nem, bizakodunk egyértelmű, pláne én, hát természetesen bizakodunk benne, de a realitás nézve és a jelenlegi formákat alapul véve azt mondom, hogy egy kis csodának kellene történnie.
7: Megnéztem az elmúlt 7 szezont, hogy a Ferencváros hány pontot gyűjtött, és hogyan lett bajnok, illetve azokat is megnéztem, hogy a második helyzet csapatok közül melyek gyűjtötték a legtöbbet. Hát most, ha az elmúlt 7 évet nézem, az előző évben gyűjtött 66 pontot a Puskás Akadémia, ugye most áll a Győr 66-tal, tehát még az utolsó forduló hátra van, tehát ilyen szempontból, hogyha a Fradi mögötti csapatokat nézzük, akkor valószínűleg tényleg a legerősebb, az eddigi 7 évből legerősebb ellenfél a Győr. Na de azért ugye te is mondtad az elején is úgy kezdted, hogy azért a Fradinál is van némi kritikára ok, vagy hát a Fradi is veszíteti el a bajnokságot, és én néztem egy műsort, és abban ebből a 4 tényezőből adott esetben, hogy kettős terhelés, a játékos minőség, a szakmai döntések, ugye itt akár a Robikinre vagy Hajnal Tamásra vonatkozóan, illetve az MLS döntések, hogy melyek voltak a befolyásoló tényezők. Mit gondolsz ezekről, erről a 4 tényezőről, hogy számodra ezek közül melyik indokolja azt leginkább, hogy a Ferencváros gyengében teljesít?
8: Ha összevetjük itt a kereteket, azt hiszem, hogy magasan ugye Ferencváros van az élen. Tehát mind mennyiségben játékosok számát tekintve, illetve azt mondom meg minőségi szinten is. Tehát az, hogy a csapat nem tudja ugyanazt a teljesítményt nyújtani például bajnoki mérkőzéseken, mint nemzetközi meccsein, ami érthetetlen számomra, hisz mindig azt mondják, hogy persze a magyar szabály. Hát, hogyha visszamegyünk ugye a nemzetközi meccsekre, a magyar szabály, akkor még itt volt nálunk ugye a Barnabás, ugye az Alex, akkor arra akartam kiukadni, amikor a nemzetközi meccseket játszottuk, akkor is játszott 5 magyar. Utána a bajnoki mérkőzésen, ugye természetesen az öt magyar szabály miatt mégsem tudtuk ugyanazt a teljesítményt nyújtani. Tehát ez valahol érthetetlen számomra, és ez itt is elment nekünk ez a bajnokság, ezt is oda tudom sorolni. Hogy a taktikai húzás, hogy a taktikailag a csapat hogy játszott, ezt igazából az ember nincs ott, nincs köztük, igazából nem tudni, hogy mit kér kín, hogy itt játszon a csapat, hogy játszon a csapat, de érthetetlen a kettősség ezen a szinten.
7: Önmagában tegyük fel, hogy mind a két verzióval játszunk el, hogy mondjuk a Ferencvárosnak sikerül bajnoki címet szereznie, és azzal is, hogy nem. Hogyan látod a jövőt a Fradi szempontjából?
8: Így nehéz, azt mondom őszintén, megmondom őszintén, mert azt kellene, hogy mindenképp ugye a bajnoki címre arra gondoltunk, hogy meg lesz a bajnoki cím, de hát az Európa Liga, meg a bajnokok ligája, azt tudjuk jól, hogy nem ugyanaz a tészta. Tehát egy bajnoki ligájába bejutni, ami anyagilag is egy klubnak a helyzetét nagy mértékben tudja rendbe tenni. És a mostani szituációban mindenképp ugye ez kellett volna nekünk. De hát, ahogy mondom, nem a mi kezünkben van. Így a sportot alapul véve, a Győr szemszögéből nézve, ő meg szintén úgy gondolkodik, hogy a bajnoki cím behúzásával elindulhat a bajnokok ligájába, ami egy óriási ösztönző a klub számára.
7: Akkor talán mondhatjuk azt, hogy az a bizonyos magyar kupa győzelem az csak egy szépségtapasz volt erre a szezonra.
8: Hát én azt mondom, hogy így van, egy szépségtapasz. Legalább úgy mondom, amit nyert a csapat, tehát egy címet nyertünk.
7: Mennyire félted adott esetben a Ferencvárost attól, hogy csak az Európa Liga selejtezőjében indulhat el? Mert ha azt vesszük, a Győrnek ugye egy pár harcot kell ahhoz nyernie, hogy fixen ott legyen majd ősszel a nemzetközi főtáblán, viszont a Fradi elmúlt éves teljesítménye, én megmondom őszintén, én annyira nem féltem a Fradit, hogy fel fog jutni egy főtáblára.
8: Már az Európa Liga főtáblájára?
7: Akár az Európa Ligában, akár kiestve, ugye az Európa Ligában a Konferencia Ligában.
8: Mindenképp megvan az esélye, hisz mondom, a mutatott teljesítmény, nemzetközi meccseken mutatott teljesítmény alapján ez elvárható, így van. Tehát én se féltem. Tehát most az egy másik dolog, ugye most vége van a bajnokságnak, kezdődik egy új szezon, a itt lévő játékosoknak a szerződése, tudtam, a jó pár játékosnak ugye lejár a szerződése, hogy ezek hogy fognak alakulni, illetve hogy ebből a játékosokból jó pár valószínű, hogy nem lesz már, mert nem tartanak rájuk igényt, kiket tudunk helyettük igazolni, vagy milyen minőséget tudnak idehozni. Tehát ez azért egy fontos tényező.
6: Keller Józseffel, a Ferencváros korábbi labdarúgójával beszélgetett Szabó Bence. 21 óra a pontos idő kereken, hamarosan kezdődik a második félidő felcsúton. Puskás Akadémia, MTK, állandó szakértünk Fukovics László gólokat ígért, ezt most számon kérjük rajta. A kommentátorok Regős László, Pál és Erdély Márk.
0: 0-0-ra folytatódik tehát a mérkőzés. Laci, lesz gól?
1: Remélem, de nem. Nagyon remélem, hogy lesz. Hát ez olyan mérkőzés, hogy természetesen mindenki nyerni szeretne. Puskás...
2: Van olyan meccs, ahol nem?
1: Hát van, van. Hát ha idegenbe elmész mondjuk egy Fradihoz, ott sokszor jó az X természetesen egy Grupa Marénába. Rácáfoltak már jó pár csapat, ugye idén ötször is nyertek a Grupamába, de azért sokan úgy jönnek, hogy azért egy sokkal jobb csapat ellen kiegyeznek az X-el. Mondjuk a három pontos rendszerben nem nagyon lehet haladni vele.
2: Ez így van. Közben pedig Magyar Zsolt az, aki beállt a Puskás Akadémiához, mint új név, méghozzá Kernek a helyére, akit ugye sárgalappal büntetett a játékvezető az első félidőben. Tehát nem meglepő, hogy Hornyák Zsolt a sárgalapos játékosát hozta le a pályáról. Közben természetesen elindult a játék, ott van hátul a labda, most a Puskás védőinél. Szolnoki teszi most már ki a jobb oldalra, Hárutyunyánnál van, ő veszi birtokba, aztán visszapasszolja inkább Szolnoki felé. Szolnoki pedig most nem jobbra, hanem balra dobja ki a labdát a társához. Egyelőre birtokolja a labdát a Puskás Akadémia. Magyar volt az, aki most már hátra rakta egészen a kapusig, Szappanosig. Szappanos pedig Hárutyunyánt játsza meg. Lassan átér a félpályán a Puskás Akadémia. Ez ebben a pillanatban meg is valósul. Már szeresen dúl egy nagy lendülettel előre, de végül kivezeti a pályán túl a labdát. Úgyhogy egy bedobással az MTK jöhet a mérkőzés 47. percében.
0: A bal oldalról méghozzá Kovács Patrik végezheti el. A bal hátvéd fölfelé néz nagyon, ott elől Jurek kéri tőle nagyjából 15-20 méterre, és Jurekhez el is jut a labda, de meg átvenni már nem tudja, mert hogy Harut ugyan elválasztotta tőle a labdát. Mark Gráfi veli föl, végül picit tanástalanul Beriásvili hazaengedi ezt Hegyiig, az MTK kapusának kezében van már a labda, aztán már kigurítja Beriásvilinek, ő Zsejkovicsot játsza meg, most már pedig Kádár Tamásnál a labda, aki utolsó mérkőzését játsza karrierje során a mai mérkőzésen, hiszen befejezi aktív labdarúgó pályafutását az 57-szeres válogatott játékos. A mérkőzés előtt el is búcsúztatták őt az MTK klubigazgatója dr. Serei András és a klubmenedzser Polyák Balázs. Egy egyedi ajándékkal ajándékozták meg Kádárt. A 2016-os Európa-bajnokságon ott volt a magyar válogatottal, az elmúlt 15-20 év meghatározó magyar hátvédje, és Németh Krisztián után egy újabb játékos vonul vissza, aki a 2016-os EB-n még szerepelt. Egyre kevesebben vannak abból a keretből, akik még aktívak. De például Böde Dániel az, és őt a jövő évben is látni fogjuk majd a magyar pályákon, hiszen egy évvel meghosszabbította szerződését a Paks csapatával. 48. perc, Puskás szabadrúgása Felező környékéről. Hárutyunyán teszi ki a jobb oldalra Masseirasnak, aztán visszakapja az örmény közép hátvéd, fölfelé játsza Magyarnak, de Magyarnak vissza kell lépnie, mert hogy üldözi őt Zsejkovics, Szolnokihoz kerül végül, Szolnoki pedig hazaadja egészen Szappanoshoz. Szappanos a 16-oson, híveli előre a bal oldalra, ott Okeke veheti át, de még a saját tér felé van Okeke, összejátszan a Magyarral, szép az összjáték, Okeke aztán pedig hagyja végül Németh Andrásnak, és Németh indulhat el a bal oldalon. Németh még mindig Zsejkovics, megpróbálja leszerelni Németet, ez nem sikerül neki, Varjuhoz kerül végül, Varju előre íveli, és Molnár pedig már lesről lépett vissza. Úgyhogy Puskás szabadrúgás következik a 49. percben, és ezt már el is végezték a hazaiak. 0-0 az állás.
2: Egészen elképesztő, hogy hány les helyzet volt már az MTK-nál. Van olyan csapat, amelyik mondjuk egy hónap alatt nem szed össze ennyi lest, mint most az MTK. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy valóban a Puskás birtokolja a labdát, Hárutyunyánnál van most már. Ő passzolja tovább a csapatkapitánynak, Szolnokinak, aztán vissza is kapja a grúzvédő, illetve az örményvédő, bocsánat, ő passzolja egy sorra följebb, most már Okekénél van, Okeke pedig vaktában belerúg egyet előre, remélte, hogy ott majd ott lesz valamelyik társa, hát végül egyikőjük sem volt ott, úgyhogy most már az MTK-sok jöhetnek előre, ez eléggé csínybe ment az átadás középre Németh felé, de Németh az utolsó pillanatban még el tudta jól passzolni, emiatt továbbra is az MTK-nál van a labda, most megint Némethnél. Németh aztán egy szép cselő elhúzza szemel mellett, és végül előre ívelik Kádárék, de ez nem pontos, mivel ott csak Puskás Akadémia játékos volt, hátra passzolják a labdát egészen Szappanosig, Szappanos pedig már Szolnokihoz passzol vissza, ő pedig Hárutyunyához ki a jobb oldalra, aztán megint Szolnokinál van középen. Hát itt most esetleg abban bízhatnak az MTK-sok, hogy egy gomba kinő a földből, és valahogy megpattan rajta a labda, de végül ez a hazatett átadás, oda a Szappanos felé pontos volt, át tudta venni, úgyhogy jöhet előre megint a Puskás a mérkőzés 50. percében.
0: Szappanos íveli a labdát a jobb oldalra, ott átveszi Maceiras, a feljátszott labda viszont már pontatlan Lukácsnak, az MTK az kerül, ez pedig egy óriási hiba, Németh András kap ajándéklabdát, és Németh egy embert leráz magáról, aztán lerántja őt Kádár, Kádár pedig még belerúg a labdába, az eltalálja Németet, aztán elnézést kér Kádár Némettől, Kádár alig, ha nem Németre volt dühös, hanem inkább a csapattársára, kap is egy sárgalapot utolsó mérkőzésén Kádár Tamás, aki csapatkapitány ezen a találkozó, mert hogy Kata Mihály is eltiltását tölti, 10 sárgalapot gyűjtött már össze ebben a szezonban Kata, és ez így is maradt, hogy miért kellett odarúgni aztán Kádárnak a labdát Németre, miután egyértelműen lerántotta őt 20 méterre a kaputól, azt nem tudom, de az dicséretre méltó, hogy aztán gyorsan lehiggadta rutinos középhátvéd és felsegítette Németh Andrást. 51. perc, Puskás szabadrúgás következik, Szolnok és Arutyunyan próbálja ott a sorfal mellett akadályozni még hegyi kilátását, és egy játékos, még pedig Horváth Artur le is fekszik oda a sorfal mögé, nehogy laposan próbáljak majd elrúgni a hazaiak. Ott van Szemel, Nagy Zsolt és Lukács a labda mögött, mind a három kiváló rúgó technikával rendelkeznek. Kérdés, melyikük fogja majd ellőni a körívről. Jöhet pontosan ez a szabadrúgás. Karakós Ipszavára várunk. 5, nagyjából 7 tagú az MTK sorfala. Lukács lövi, ez a sorfalról levágódik, aztán előre vágják a labdát az MTK játékosai. Kádár rúgott bele egy hatalmasat, a labda pedig repült át az egész pálya fölött, mint egy csalogány. Kigurul a labda, aztán az oldalvonalon túlra, közben Beriás Fülilem marad a földön. Ápolás jöhet a mérkőzés 52. percében, éppen dobással fog folytatódni majd a találkozó. Bizony Beriás Vili hasát találta telibe a labda. Nem lehetett ez kellemes a közép hátvédnek, mert bár Lukács inkább helyezte, mint sem erőből próbálkozott, de azért így is fájdalmat okozott Beriás Vilinek. 6,5 perc telt el a második félidőből. Lukovics Lászlóhoz fordulok, egyelőre azért olyan sok minden nem változott az első játék részhez képest.
1: Pontosan ugyanabban a mederben zajlik a találkozó. Ez egy nagyon kellemetlen lövés volt a szabadrugásnál, beszorulhatott a levegő Beriás Filinek. Itt valami nagy változásra lesz szükség, hogyha gólt szeretne szerezni a bármelyik csapat. És az MTK-nál Németh Hunorba érzem azt, hogy jobban játszik az átlagosnál, viszont kevés a közepesnél jobb teljesítmény bármelyik csapatnál. Váltatlanul azt gondolom, hogy a Puskás a kontrára hagyatkozik, hogy majd elfut Lukács vagy Nagy Zsolt talál valamit, és ebből nem nagyon alakul ki, csak meddőmezőny játék.
2: Hát egészen biztos igen, és hát az a szabadrugás az előbb az nem volt rossz, de hát ott igazából nem volt sok hely a két játékos között. Most már jön tehát a Puskás leghátulról előre, ott van a labda Harutyunyánnál megint, aztán ő pasztolja hátra, most már sokat gyára a meccs folyamán Szappanosnak. Szappanos pedig eldönti lassan, hogy mihez fog kezdeni ezzel, egyelőre csak elindul sétálva, és így vezeti a labdát, egyik MTK játékos sem támadja őt meg, most átrok egyen egy picit följebb lép, aztán végül emiatt Magyarhoz lövi ki a labdát bal oldalra Szappanos. Most már ott volt Nagy Zsoltnál, egy kényszerítő után ő passzolta volna tovább Szemel felé, de ez az átadás sem volt jó, úgyhogy most már az MTK-sok birtokolhatják a labdát. Ott volt egészen Varjunál, aki szépen fordul le Magyarról, lehet, hogy Magyart is figyelmeztetni fogja a játékvezető, hogy még egy ilyen visszarántás, és utána egy sárgalap fog következni. Egyelőre még ezt megúszta a Puskás Akadémia támadója. Most egy szép kényszerítő után jön előre a bal oldalon az MTK. Na, mint befejezem a mondatot, Harutyunyan már labdát is tud szerezni, aztán majdnem eladja, de végül szerencséje van, és érkezik egy hosszú átadás a jobb oldalon Lukács felé. És hát inkább úgy mondom, hogy fel az égbe és oda előre, és abban bíztak, hogy Lukács majd a gyorsaságával beéri ezt, de kevesebb métert kellett megtennie Kádárnak, emiatt ő volt az, aki most már hazaadta a kapusának, aki aztán felrúgta az égbe, és végül most már Varjú az, aki megszelidíti szépen mellel a labdát, de aztán ő is felrúgja az égbe, és hát ez sem jó, na nézzük, ki tudja végül megszerezni. Úgy látszik, hogy Németh András volt most szabálytalan, méghozzá Horváttal szemben, ezt le is futta a játékvezető Karakó Ferenc, úgyhogy most jöhet előre az MTK, a mérkőzés 55. percébe lép el, de hát ez nem egy hosszú támadás, mert villámgyorsan megszerzi a labdát a Puskás, aztán pedig ők sem tudnak egy jó paszt választani. Érkezett a labda Szemeltől oda Németh András felé, de végül nem jutott el a címzethez, hiszen Kovács Patrik lábáról kivágódott oldalra, úgyhogy most egy Puskás bedobással folytatódott a mérkőzés.
0: akad némi zavar olykor-olykor az MTK védelmében. Az első fél időben nem nagyon voltak ilyen pontatlanok hátul, most viszont már szűk néhány másodpercen belül, néhány percen belül kétszer is eladták. Sokan felmennek a 16-oson belül, óriási a tömörülés, nem sok fogpiszkálót lehetne ott lejteni, amikor Massairas hajítja középre a labdát. Árutyunyán csúsztat, ez mellé megy, ráadásul Árutyunyánról hiába reklamálnak szögletet a hazaiak. Kirúgással folytatódik majd a mérkőzés az 55. percben. Egyik Krisztián végzi el, már azonnal gurítja ki Beriásürinek, aki a jobb oldalon Varjút játsza meg. Varjú átveszi a térfél közepén, a jobb oldalon, bejátsza Németnek, Német Hunor tovább Jureknek, Jurek pedig csak hátrafele tudja tenni magyar szorításában. Kádár, aztán pedig már a bal oldalon Kovács Patrik jön előre az MTK, és már a hazaiak térfelén van, átrok dobja ki a szélre. Bal oldalról jöhet akár egy beadás, Jurek inkább vissza a második hullámba, átrok lőhet, és Szappanosnak kell nagyot védenie. Az első kaput eltaláló MTK próbálkozás a mérkőzés 56. percében. Szappanos repült átrok lövésére, ami a bal felsőbe tartott, és picit vissza kellett nyúlni a Szappanosnak, talán jobban a szélre várta ezt a labdát, és ahogy már ugrott a labdáért, akkor észlelte, hogy ez nem a felső sarokba megy, hanem inkább középtájra, de jobb kézzel még vissza tudott nyúlni. Látványos védés a Puskás Akadémia kapusától. A mérkőzés második fél idejének 11. percében, és akkor jöhet egy MTK szöglet a jobb oldalról. Horváth Artúr fogja ezt elvégezni. Barakó még rendezkedik egy picit középen, a második MTK szöglet a mai napon. Horváth íveli be, Szappanos elöklözi onnan, de ez így Jureké lesz. Jurek ellövi egyből, levágódik Margráfról, és ezzel indulhat egy felcsúti kontra. A jobb oldalon próbál felfelé igyekezni a hazai együttes, azonban elveszíti a labdát Szemel, és ez így már Jureké, aki bejátsza Molnárnak. Molnár tovább tudja tenni Németnek. Kis területen zajlik a játék, aztán visszakerül egészen Kádárig, majd Kovács Patrik kapja a bal oldalon. Kovács felnézze, hát klasszikus center hiányában nem nagyon lehet kinek beadni a labdákat a szélről, úgyhogy megint csak visszajátszák a védelembe. Az 57. percben hátuladogatnak az MTK játékosai. 0-0 az állás.
2: Viszont érdekes volt imént ez a próbálkozás, mert mintha a Puskás játékosai is megálltak volna. Nem tudom, Laci, te mit láttál ebből, közben Varjú kapott majdnem egy jó labdát, de végül az utolsó pillanatban kivágják előle. Jöhet egy újabb szöglettel az MTK, Harutyunyan szabadított föl, és mutatja is Karakó, hogy álljunk csak meg, mert lehet, hogy ezt vizsgálja a VAR. Így van, ki is írják nekünk, hogy lehetséges büntető. És az volt az érdekes az imeti szituációban, hogy ugye egyből tüzelt Jurek, ezt követően, mintha a Puskás játékosai sem indultak volna meg nagy lendülettel kifelé, ami azért azt sejteti, hogy lehet, hogy valóban egy 11-esnek kell következnie, és hát eléggé úgy tűnik így a visszajátszást látva, mert Margráf hát megbotlott a saját lábában, és emiatt ugye kézzel próbált tompítani az esésnél, de végül ez a kéz eléggé messze volt a testétől, és hát teli belőtte az ő csuklóját. Még egyszer mondom, Jurek Gábor, akinek a lövés egyébként nem ment volna feltétlenül rossz helyre. Karakó ki is megy megnézni ezt az esetet. Innentől kezdve azért nem tudom, hogy hány százalék, Laci, azért te vagy ebben jó, hogy a varozásoknál hány százalék után szokott az lenni, hogy biztos, hogy megváltoztatják az ítéletet, de hát nekem az úgy tűnik, hogy büntető lesz.
1: Itt jó esély van rá, hogy büntetőt fognak adni, pedig tényleg elbotlott Margráf, és úgy emelte fel a kezét. De hát ide citálnám a Paris Saint-Germain-Bayern München mérkőzést, igaz, hogy ott a saját játékos akart felszabadítani, eltállta a kezét, nem adtak 11-est, itt viszont azt adtak.
2: Hát igen, de hát a szabály az mégiscsak azt írja, hogyha ellenfél játékosat találja el, akkor az büntető, ha pedig saját játékos, akkor nem. Nyilván hát napestig tudnánk ezen vitatkozni, de lényeg a lényeg, hogy Molnár Ádi révén jöhet egy büntetővel tehát az MTK, és hát először a két csapat idei történetében, hogyha mondhatom így, a 2025-26-os szezonban az MTK szerezheti meg a vezetést, hiszen eddig mind az első meccsen itt felcsúton, mint pedig a második meccsen az új Hidegkuti Nándor stadionban a Puskás Akadémia szerezte meg a vezetést, és onnan sikerült mind a kétszer felállnia az MTK-nak. Ugye egyszer 1-0-ról, egyszer pedig 2-0-ról, vagy éppen MTK szemüvegen keresztül 0-1-ről és 0-2-ről. Karakó igazgatja el a védőket, valamint a támadókat, hogy senki se legyen túl közel, illetve elmondja, hogy ne lépjenek be. Ebben a pillanatban Molnár Ádin pedig megkapja a jelet, 59. perc legvége, oda totyog a labdához, aztán pedig elgurítja a bal alsó felé, illetve a jobb alsó felé, ezt ki tudja védeni Szappanos, de szegény magyar válogatott kapusnak pekje van, egészen oda Molnár elé ütötte vissza a labdát, ő pedig egy óriási fújtatással veszi tudomásul, hogy bizony gólt szerzett, annak ellenére is, hogy egy borzasztóan gyenge büntető volt, utána visszapattant elé, és szépen megurította a labdát a bal alsó sarokba, úgyhogy a 60. percben Puskás Akadémia MTK 0-1, Hát Laci, ha van rosszul elvégzett büntető, akkor ez volt.
1: Igen, Szappanos dicsérni kell, de hát azt már nem tudta irányítani, óriási vetődéssel a jobb alsó sarokhoz odaért, de azt már nem tudta, hogy oldalra is üsse, hanem csak vissza középre tudta ütni, és a 11-est elvégző Molnár elé pattant, aki 5 méterről az üres kapuba passzolta. Óriási védés, de mégsem ért semmit sajnos a Puskás szempontjából.
2: Laci, egyébként mit gondolsz arról a szabályról, hogy jégkorongban úgy van, hogy egyszer lehet rávinni, hogyha már éppen jégkorong VB-t rendeznek most a napokban, holnap ugye a magyar válogatott is megkezdi a szereplését, hogy ugye egyszer lehet rávezetni a kapusra, hogyha azt kihagyod, akkor utána jöhet az ellenfél. Labdarúgásban nem lenne ez ferebb, hogyha mondjuk tényleg ilyen szépet véd a kapus, akkor mondjuk utána az legyen a jutalma, hogy ne visszapattanjon a rosszul 11-est elvégző játékos elé, és lőjön egy könnyű gólt, hanem mondjuk egy kirúgással jöhessen az a csapat?
1: Igen, nem rossz felvetés, de szerintem a labdarúgást, amilyen régen kitalálták, olyan jól megvan szerkesztve, hogy pont annyi játékos van, nagyon jó a pálya mérete, jók a létszám, nagyon jó a les.
2: Csak az a fránya varna lenne?
1: Hát nem, a varra azért nincs bajom, mert a legjobb ítélet akkor születhet, ha minél több kamerálásban megnézzük. Tehát a futball jól van kitalálva, annak örülünk, a minél több helyzet, és természetesen minél több gól van, mert az egész futball azért ne felejtsük el, hogy a közönségről szól.
2: Hát már pedig reméljük, hogy minél több gól lesz, hát ha most beindulnak a csapatok, Puskás Akadémia, MTK, már 0-1.
9: Én annyit hoznék példának, ellenpéldának, hogy a 2013-as Championship rájátszásban Ámónia kipattanót is védte Nokert büntetőjénél, és mekkora dráma lett így belőle a Watfordított Dini góljával. Ugye tovább, úgyhogy azért szerintem ennek is megvan a szépsége. Közben pedig 1-0-ás vezetésnél az MTK lábain, MTK játékosainak lábain vándorol a labda, Hegyi íveli föl végül a jobb oldalra, ott Varjú átveszi, Varjú próbálja átfűzni magát Nagy Zsolton, Nagyról viszont kimegy a labda, fennakadt Varjú a Puskás Akadémia játékosán. Molnár sétál el a labdáért, aztán dobja oda Varjúnak, végül Varjú végzi el a bedobást. Beriás Füri kapja saját tér felén, és most itt az MTK vezetését nyugtázva, tudomásul véve, kíváncsi vagyok, hogy fog-e változni bármit a játékképe, mert egyelőre nem úgy tűnik, nem nagyon igyekszik letámadással a hazai együttes. Kádár dajkálgatja most már hosszú másodpercek óta a labdát, most játssza fel Zajkovicsnak, aki aztán tovább teszi, Jurek a Puskás térfelének közepén, kiugratná Molnárt, ez viszont Nagy Zsolt becsúszása megakadályozza, visszakerül Szappanoshoz a labda, Szappanos pedig már íveli is előre Lukács felé, Lukács átveszi Kádár mellett, és kijátsza a jobb oldalra, ott megkapja a támadással fellépő Szemel megjátsza Németet a 16-oson belül, ő viszont kisodródik, és kiteszi az oldalvonalhoz Lukácsnak. Lukács adná be, a labda felvágódik Kovácsról, Szemel mellől aztán megint csak Kovács viszi el, kimegy a labda az oldalvonalon túlra, reklamál Kovács, és reklamál Szemel is, az MTK kapja végül a labdát a 63. percben, tehát vendégbedobás következik. Puskás Akadémia, MTK 0-1.
2: És hát úgy tűnik, hogy az MTK szurkolók is magukhoz tértek, és bíznak abban, hogy most majd beindulnak a csapatok. Most éppen, ha jól látom, akkor Lukács az, aki fájlalja a lábát. Hát ez nem jó hír a Puskás Akadémia támadó, illetve csapatának, hiszen most ő az, aki egy pillanatra megállt, és mutatta Karakónak, hogy álljon meg a játék is, végül aztán folytatódhat tovább a játék. Most már éppen Lukács az, aki megindulna egy labdára, de ez egy menthetetlen labda volt az ő szempontjából, hiszen Hegyi szépen kilépett a kapujából, és még a 16-oson belül le is tudta azt húzni. Most már ott van a labda, aztán az MTK-soknál természetesen, a bal oldalon indítanák a társat, Kovácsot, de előtte Harutyunyán szépen hátragurítja Szappanosnak. Szappanos pedig egy szép cselt húz meg, áthúzza a bal lábára, aztán pedig eladja, illetve megpróbálta kirúgni, aztán lepattant egy MTK játékos lábáról, majd ezt követően pedig Varjú volt az, aki egyből próbálkozott. Hát ebből nem lett gól, hiszen Szappanos időközben visszaért. Aztán most már megint Varjú az, aki belövi középre, ott van a labda. A társa egy óriási lövés, ezt is védenie kell Szappanosnak. Sorjáznak itt az MTK próbálkozások, aztán megint egy lövés, de ez is kiment oldalra. Nem volt most szerencséje az MTK-soknak ennél a támadásnál. Jurek volt az, aki kétszer egymás után próbálkozott. Az első lövés az lejött Szappanos kapustól, a második lövésénél, ott pedig Margráf volt az, aki végül ügyetlenkedett, és végül megpróbálta elrúgni ott Szolnoki lábai között, de gyakorlatilag ott egy fogvályónyi hely sem volt, úgyhogy egy jöhet majd egy szögletrúgással a hazai együttes.
9: Jobb oldalról jöhet a vendég együttes pontosabban a 65. percben.
2: Így van, bocsánat.
9: Jurek fogja elvégezni, aki az imént kétszer is próbálkozott. Jurek a rövid felé lövi, van egy csúsztatás, lábbal próbálta tovább csúsztatni ott átrok, de végül róla ment ki a labda, Átrok sem érti. A játékvezető viszont a Puskás Akadémiának ítéli. Kirúgással jöhet így a hazai együttes, Szappanos íveli előre, elfejelik az MTK védői, de ez így Okekéhez jut, jöhet előre tehát a Puskás. Nagy Zsolt, nem jó a beadott labdája, levágódik Kovács Patrikról, aki hát csúszott ide a jobb hátvéd pozícióba, és ő tudott blokkolni nagy passzánál, így jöhet majd bedobással a Puskás Akadémia csapata. Molnár Ádint hívja ki magához Pinezics Máté, néhány információval látja el a vezető szerzőjét, az MTK vezetőedzője, és végül Nagyról ment ki a labda, úgyhogy Varjú dobhatja be. Hátra kerül Hegyihez, Hegyi, aztán Beriásvilihez kerül ki, Beriásvili íveli előre, Margráf elfejeli be az MTK térfelének közepére, ezzel aztán Molnár Ádin indulhat, mert hogy előre vágja a labdát. Onnan Átrok, de nem volt jó az indítás, Szappanos jól jött ki a kapujából, és adta oda végül Margráfnak a labdát. Margráf beteszi középre Okekének, Okeke kiteszi a jobb oldalra, ez nagyon hosszú volt, Maseiras nem érte el a labdát, Okeke labdája pontatlan volt, jöhet megint csak bedobással így az MTK saját térfelének közepéről, közben készülődik egy cseréhez Hornyák Zsolt, 52-es számmal érkezik majd Varga Zsombor Koppány a Puskás Akadémia csapatába, aki, ha minden igaz, akkor most fog bemutatkozni az NB1-ben, eddig egyszer volt nevezve, az Zalaegerszeg ellen két héttel ezelőtt, akkor nem került pályára, most viszont a 2008. januári születésű fiatalember úgy tűnik, hogy be fog mutatkozni a magyar élvonalban. Kádár adja közben haza a labdát Hegyinek, Hegyi átveszi az ötösön, az MTK 1-0-ra vezet felcsúton.
2: Így van, és jöhetőleg egy újabb MTK támadás, ott van most már középen Horvátnál a labda, ő teszi egy sorral följebb ki a bal oldalra, ez egyelőre pofás kis akciónak tűnik, ott van most már kint Kovács Patriknál, aki befelé húz, egyelőre még nem tudja a társakat megjátszani, de hát nyilván most már nekik nem is sietős, hiszen 1-0 az MTK vezet itt a mérkőzés 67. percében, most pedig már hátra gurítják éppen a labdát, Kádárnál van, annál a Kádárnál, aki ugye nemrég besárgult, most pedig már ő az, aki felpasszolja, ez egy jó átlépős csel volt Némettől, ő hagyta ott Átroknak, aztán Átrok szépen továbbpasszolta, és most már Kovácsnál van kint a bal szélen. Kovács aztán megint visszahúzza, csak úgy, mint az imént, és megint Németet játsza meg, ő pedig megint visszapasszolja Kádárhoz. Hát amennyire szépen eljut az MTK nagyjából 30 méterre a Puskás kapujától, vagy kapujáig, annyira nem tudnak utána mit kezdeni a labdával, ha talán majd most Németnél van megint, illetve Horvátnál volt, aki Németet játszotta meg, most már megint Német az, aki átveszi, és Kádárhoz passzol, hát szinte egy ördögi kör, mivel most benne vannak itt a csapatok, egyfolytában Kádár, Német, valamint Horvát és Kovácsnak a lábán volt a labda, na most végre kikerült a jobb oldalra Molnár Ádin felé, óriásit kell hajtania érte, és szépen be is tudja még azt emelni, érkezik aztán Kovács Patrik a bal oldalon, át is tudja venni a labdát, ott vannak belül a Puskás Akadémia 16-osán belül, most visszagurítja, aztán most már ott van Jureknél, Jurek visszaadja Kovácsnak, Kovács Kató pedig érkezett egy beadás a bal szélről, de ez nem volt jó, Nagy Zsolt szépen ki tudja emelni a labdát, és most már Zsejkovics az, aki kirakja oda a bal oldalra Kovácshoz, aki pedig visszaemeli Kádárhoz, csak hogy véletlenül sem maradjunk ki ebből az újabb támadásból Kádár. Zsejkovics újra, aztán egy óriásit kap a lábára, középen Horvát, és egy sárga lapos büntetés fog majd következni, aki pedig ezt elkövette, az Okeke volt, olyan éleszemmel szúrta ezt ki a játékvezető, mint annó Bújtor István az Ötvös Csepi filmekben, rendőrnyomozóként kiválóan vette ezt most észre Karakó Ferenc, itt a mérkőzés 69. percében, tehát Okeke is besárgult, az állás pedig továbbra is Puskás Akadémia, MTK 0-1.
9: Cserélnek a hazaiak, egyedül nem Varga Zsombort küldi pályára Hornyák Zsolt, de talán most már ő is sorra kerül. Az biztos, hogy Okeke és Németh András jön le, és Fámeje mellett, mert hogy ő jön be Zsolt Fámeje 7-essel Németh helyére. Fámeje mellett tehát 18 esztendősen debütál az élvonalban Varga Zsombor 52-es messzámmal a Puskás Akadémia csapatában, és akkor Kern mellett a másik középső középpályását Okekét is lecseréli, tehát Hornyák Zsolt elvégzi a szabadrugást az MTK, Horvát teszi ki Beriásvilinek, mert ha már Ötvös Csöppi Beriásvili szakállát ő is megirigyelné, a felpasszát viszont kevésbé, mert hogy ez Nagy Zsolthoz kerül, Nagy viszont nem tudja átvenni, dobhat így az MTK. A jobb oldalról Varjú kezében van a labda. Varjú fölfelé néz, és aztán befelé dobja Németh Hunornak, Németh tovább pöcköli, Varjú indulhat a jobb oldalon, nem tudja eltenni Szolnoki mellett, és ez így szöglet lesz, mert hogy az elcsúszó Markgráfról ment ki a labda. Nem volt szabálytalanság, de talán ezt reklamálta ott Markgráf, aki földre került, és végül ugye róla ment ki, úgyhogy jöhet Kovács Patrik ismét egy, illetve bocsánat, Jurek Gábor ismét egy szöglettel a jobb oldalról. A vallábas játékos ívelheti be. Átrok nagyon üresen a hosszú oldalon, és mutatja a Jureknek, hogy ez gyorsan is el lehetne végezni ezt a szögletet, de közben már rendeződnek a csapatok. Rendeződik a Puskás Akadémia, és Szappanos irányítja hátul a Puskás védekező játékosait. 70. perc, jön be a labda a jobb oldalról, elfejelik középről a felcsútiak, Szemel tovább csúsztatja, Famaje próbálja megtartani, Famaje viszont fennakad Horváth Artúron, akár a víz a Filatorigáton, Famaje reklamál egy picit, de a szabadrugást megkapta minden esetre a Puskás Akadémia támadója, úgyhogy a felcsútiak jöhetnek a 71. percben, amikor is Puskás Akadémia MTK mérkőzés állása 1-0 a fővárosiak, azaz az MTK javára.
2: Amiről még talán nem beszéltünk, az imént az óriás kivetítőre kiírták, hogy 1117 néző van itt, és hát izgulhat, hogy vajon lesz-e még gól ezen a találkozón. Hát az első félidő az nem volt igazán jó, fordulnék hozzá, Vukovics Laci, az hasonló volt, mint mondjuk Monakóban egy Forma 1-es autóverseny, körülbelül annyira volt izgalmas, olyan jót lehetett volna rajta aludni. Ehhez képest ez a második félidő egészen jól alakul, 26 perc már eltelt, és szerintem ezt jobban élvezzük.
1: Igen, hogy hál' Istennek most már gól is van a mérkőzésen. A felcsút nem nagyon találja az MTK ellenszerét, és minőségben most nem nagyon tudnak belenyúlni, ugye Duarte-t már mondtuk, hogy el van tiltva, egyébként ő a világbajnokságon is részt fog venni, tudjuk, hogy kijutottak, és mivel nem játszik, így nem elég aktív a középpályán a Puskás.
2: Így van, most pedig birtokolhatja a labdát az MTK a mérkőzés 72. percében. Jöhetnek előre a bal oldalon, most éppen befelé húz Kovács, megjátsza a társát, aztán most már Horváth Artúrnál van, ő lőné fel az égbe, aztán végül egy lapos paszt választ, kiváló megoldás volt Jurek felé. Aztán most már a jobb oldalra érkezne meg a labda Varjúhoz, de Varjú elől Nagy Zsolt szépen elfejeli azt, és végül most Nagy Zsolt pedig szaporázza, várná vissza a labdát Lukástól, Lukács viszont nem tudja őt megjátszani, őt is elválasztják a labdától, úgyhogy megint az MTK jöhet majd előre. Hát nem igazán működik egyelőre Hornyák Zsolt meccsterve, ami mondjuk annó két hete jól működött az Alegerszeg ellen, amiről már beszéltem, az most itt annyira nem működik, nem igazán tud kontrázni, vagy nem igazán tud jó kontrákat indítani a Puskás Akadémia. Most is éppen az MTK birtokolja a labdát, Németh dobja ki a jobb oldalra Varjú felé, Varjú még a vonal előtt épp, hogy begyűjti, aztán pedig elpasszolja, és Margráf az, aki kilépett most a védelemből, ő is reklamál valamit, nem tetszik ez az ítélet számára. Hát érdekes, hogy ilyen eszközök köz nyúlnak a játékosok, mert azért azt tudjuk, hogy Karakó Ferenc játékvezető nem igazán szokta díjazni azt, hogyha neki ugye beszólogatnak, vagy éppen őt kérdőre vonják. Meglátjuk, lehet, hogy hamarosan majd a sárga kártya előkerül. Most éppen Margráf volt az, aki kikérte magának ezt az ítéletet. Lényeg a lényeg, hogy az MTK már elvégezte a szabadrúgást, és most ott van a labda, most már Puskás játékosoknál. Szappanoshoz kerül leghátra, aki eléggé rossz megoldást választ. Perugja az égbe, ez picit, mintha le is csúszott volna a lábáról, de aztán most már megmenti őt Magyar, és passzolná előre, Famaje felé, de ez egy borzasztóan rossz átadás volt. Hát rendkívül csapkodó játék, Laci, itt az elmúlt pár percben, most, hogy megjegyeztük, hogy nem olyan rossz itt a színvonal a második félidőnek, annyira visszaesett.
1: Igen, változatlanul azt mondom, hogy nincsenek kreatív játékosai a Puskásnak, és ezáltal, mivel az MTK nem adja át a területet, nem tudnak kontrázni, sokkal nehezebben bontanak, nehezebben kerülnek helyzetbe. Németh András is levitte Hornyák Zsolt, tehát magas csatára sincsen, tehát csak a gyors elmozgó Famaje, Lukács, és nagyon egysíkú lett a Puskás játéka, az MTK meg egyre magabiztosabb.
9: 74. percben járunk. Egy 1-0-ás MTK győzelem, tehát hogyha minden így maradna, az nem lenne elég a fővárosiaknak, hogy elmozduljanak a 10. helyről, mert bár pontszámban utolérnék, beérnék a Nyíregyházát, a győzelmük száma pont ugyanannyi lenne győzelem esetén, 10, viszont a gól különbsége jobb a Nyíregyházának. Meccs előtt 3-mal volt jobb, most 2-vel jobb, úgyhogy az MTK-nak még gólokra lenne szüksége ahhoz, hogy feljebb lépjen a tabellán. Persze, talán annak is örülnének, hogyha csak egy idézőjelben csak egy győzelemmel zárnák a szezont, mert azért azt hiszem, hogy a tavaszi szezon elején sokan aláírták volna az MTK szurkolói közül, hogy a végén a vonal felett tanyáznak majd a 33. fordulót követően. Lukács kerül közben helyzetbe, de hosszan tolja meg fejjel, Hegyi jön a kapujából, és maga biztosan fogja meg a labdát. Aztán már néz is körbe, hogy lehetne indítani valakit gyorsan, de talán az is benne van Hegyiben, hogy egy nullás vezetésnél, mint a 75. percben minek indítson bárkit is gyorsan. Végül a bal oldalra kerül a labda, ahol kap egy szabad rúgást a Puskás Akadémia. Szolnokival szemben követtek el szabálytalanságot a vendégek, Karakó pedig éles szemével kiszúrta ezt. A szabad rúgás után jön előre a labda, hazafejeli azt nagyon maga biztosan Kovács Patrik, úgyhogy megint csak Hegyi kezébe kerül, akár csak egy perccel korábban. Most viszont már ki is gurítja Németh Hunornak. Németh kiadja a jobb oldalra Molnárnak, Molnár pedig észreveszi, hogy előtte indul Horváth Artúr, aki már a 16-os sarkánál jár, onnan adja középre, átrok elő kell nagyot menteni a szolnokinak, és marad is a felcsútiaknál a labda, Magyar hozza ki a sűrűjéből, és kerül a labda végül Mark Grafhoz, aki az oldalvonal mellett indítaná Fameyét. Fameye fut verseny Beriásvilivel, de már szól a sípszó. Karakó Ferenc észrevett ott valamit Mark Grafé környékén, de lehet, hogy az asszisztens szólt Karakó Ferencnek, az egyes számú asszisztens Huszár Balázs, hogy történt egy szabálytalanság talán ott még a Puskás Akadémia térfelén. Ezért oda kell visszarendelni a labdát. Jöhet így szabadrugással a Puskás, és már át is kerül a labda a jobb oldalra Masseirashoz. Masseirash, vele szemben ott van átrok, Masseirash inkább visszafele passzolja, vissza a védelembe Árutyunyához, aztán Szolnoki, hát a kezdőkörben járathatják most a felcsútiak a labdát, és megint kialakul az állóháború, ami jellemezte nagy részt a mérkőzés első fél idejét. 76. perc, Puskás Akadémia MTK, a labdarúgó Fizliga 33. fordulójában 0-1.
2: Most a 22 játékosból 21 is ott van az MTK térfelén, jobb oldalról Hárutyunyántól érkezett egy beadás Fameye felé, de hogyha már beszéltünk arról, hogy az MTK játékosok nem túl magasak, és fölösleges feléjük ívelgetni a labdát, ez Fameyéről is elmondható, hiszen ő se egy magas növésű játékos, ott a Puskásnál feltolt égként, lehet, hogy inkább öt laposan kellene megjátszani, az azért jobban szokott elsülni az ő esetében. Jöhet előre most a Puskás Akadémia, hiszen időközben visszaszerezték a labdát, Hárutyunyánnál van, és ő lépi át a felező vonalat, aztán passzolna is följebb. Ebben a pillanatban meg is tette, Lukácsot vette be a játékba, Lukács pedig kidobta a jobb szélre Masseirash felé. Hát, Masseirashnak a beadása is borzasztóan gyenge, kivágódik az alapvonalon túlra, és hát most jöhetnek az újabb MTK változtatások, Derdák Marcell negyedik játékvezetőnek van most azért dolga bőven. Itt a mérkőzés 77. percében, hiszen már több csere lehetőséget is kihasználta mind a két együttes. Nézzük, hogy kik is lesznek a cserék az MTK-nál, ami biztos, hogy 8-as számmal Németh Hunor elhagyja a pályát, és érkezik még Jurek helyére is a cserejátékos. Hamarosan meglátjuk, hogy kik is jönnek be, mert őket még nem mutatják nekünk. Ebben a pillanatban láthatjuk azt, hogy 20-as számmal Keresi Zalán, valamint 23-assal Jakub Plüsek fognak majd beállni itt a mérkőzés folyamán. A 78. percben a Derdák Marcell játékvezető meg is adja nekik a jelet, hiszen lesétált közben mind Németh, mind pedig Jurek. Úgyhogy friss játékosokkal próbálkozik szerintem megtartani az MTK ezt az állást, és ha jól látom, akkor Szolyszaló is beállt. Közben pedig Szappanos is ott van a vezetőedző mellett, ami azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia kapust cserélt, Lehocki érkezett, valamint Szolyszaló, akit már említettem, és itt 78. percben, tehát jóval több csere volt, mint ahogy azt vártam. Azt, amit is mutattál az előbb, naragudj.
9: Csak az, hogy Lehockinak ez az első mérkőzése szintén az NB1-ben, úgyhogy nem csak Varga Zsombor, hanem Lehocki Bendegúz is most mutatkozik be a labdarúgó első osztályban. Ő 19 esztendős, tehát ő is egy fiatalember.
2: Így van. Úgyhogy most pedig egy bedobással jövet majd az MTK, és rögtön is adják a labdát, már Lukásnál van, ő szerzi meg, aztán lő is, mint egy csapágygolyó, szinte úgy ment a labda a kapu felé, egy óriási hárítás volt Hegyitől, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az MTK, illetve a Puskás Akadémia elnézést, a jobb oldalról érkezett majd ez a beadás, egy borzasztóan hátradett labda volt ez, amelyre szépen lecsapott Lukás Dániel, és ő volt az, aki aztán célba vette a kapunak a bal felső sarkát, el is találta volna azt, ha és amennyiben Hegyi nem ugrik érte, de közben már megvolt a szöglet, Margráf fejjel, az ő fejese pedig levágódik, és most már Plüsek az, aki kiemeli oldalra a labdát, a mérkőzés 79. percében jöhet egy Puskás bedobás, amelyet már is végeztek a hazaiak. Margráf rúgja most már előrébb, aztán ott van most már Lukásnál, Lukás az, aki bepasszolja középre, is egy óriási gól, Famaia maradt egyes egyedül, ott a kapu előtt nagyjából 2 méterre a gólvonaltól, itt igazából a paszt kell megdicsérni, mert kiváló átadás volt Lukás Dánieltől, ő volt az, aki jobban bepasszolta ott az MTK játékos lába között a labdát, emiatt ugye Hegyinek sem volt esélye arra, hogy ilyen gyorsan lereagálja azt, és Famaia az, aki az első lövéséből ezen a mérkőzésen a 80. percben megszerzi az első gólját, de hát mondom még egyszer, onnan nagyjából 1,5-2 méterre a gólvonaltól nem volt nehéz dolga a Puskás Frissen beállt támadójának. Laci, hogy tetszett ez a gól? Szép akció volt.
1: Na, megúzták a szögletet még az MTK játékosai, a tacsnál nem figyeltek, gyorsan elvégezték, és egy 3 szögelés után Lukács nagyon szépen csinált.

0: csapatát, és a 81. percben folytatódhat a mérkőzés. Puskás Akadémia, MTK 1-1.
1: MTK szabadrúgása felezőtől Lukács szabálytalankodott, Kádár teszi haza végül Hegyinek, Hegyi a 16-os vonalán. Hát egyébként, ha arra gondolunk, hogy mennyire kiegyenlített a mérkőzés, szerintem a döntetlen az egy igazságos eredmény lenne. Persze megint csak elmondom, hogyha minden így maradna. Elcsúsztatja a labdát onnan a veszélyzónából Markgráf, méghozzá pontosan Nagy Zsolthoz kerül, Nagy pedig alányul, indítana Femejét, ez Periásvili melkasára pattan, onnan pedig a lába elé, labdát szerez az MTK együttese. Horváth Artúr hazaadja saját térfelének közepéről Hegyinek, Hegyi pedig egy átvétel után küldi, visszaküldi át a felcsútiak térfelére, onnan megint Markgráf takarít fejjel, és a bal oldalon indulna Magyar előre, Magyar próbálja lerázni magáról Varjút, Varjú jóval erősebb, mint Magyar, és kifedezi a labdát, dobhat így az MTK csapata a jobb oldalról. A 82. percben 2-3-an kérik ott a labdát Varjútól, Molnárt választja végül, Molnár teszi át a túloldalra, ahol Átrok adja Kovács Patriknak, aztán már indul üres területbe Átrok, és Kovács indítja Átrok, remekül helyezkedik ott Hárutyunyán elé, és a bal oldalról teheti középre, van lövés, kapufa, kipattanó gól, ismét vezet az MTK a 82. percben, bár Plisek lövése még kijött a kapufáról, Lehocki gólt kap az első mérkőzésén, keresi az, aki végül az üresen maradt kapuba, vagy hát inkább úgy mondom, hogy a kapu üresen maradt bal oldalába lőtte a labdát. Lehockinak nem volt ideje reagálni itt ennél a lövésnél. Átrok volt a kulcs szereplő ebben a támadásban, ahogy Hárutyunyán elég kiváló ütemérzékkel odaért és el tudta tolni a labdát. Aztán Kovácstól kapta egyébként az indítást, aztán remekül tette középre. Már Plisek lövése is gólt érdemelt volna, ha lehet ilyet mondani. És hiába vetődött vissza a kipattanóra, Lehocki nem érte el Keresi góljával, tehát ismét vezet az MTK. Laci?
2: Valóban Átrok volt a kulcsszereplő, egy gyönyörű paszt kapott a balszélre, és Hárutyunyán, aki egy kiváló védő egyébként, gyönyörűen zárta ki a labda elől Átrok. A beadása remek volt, Plisek kapufára lőtte, ahogy te is említetted, és a kipattanónál Keresi, akinek ez a legnagyobb erénye, érzi, hogy hova kell helyezkedni, és a két volt puskásos, ugye Plisek kapufa, a kipattanót pedig a volt puskásos Keresi váltotta gólra.
1: 83. perc, ismét MTK előny, nem sokáig volt tehát döntetlen a mérkőzés állása, és jöhet most előre a Puskás Akadémia, úgyhogy ívelnék középre, ez egy nagyon lapos középretett labda volt, előre vágják az MTK játékosai, hogy aztán megint csak Hárutyunyánhoz kerüljön vissza a labda. Az MTK szurkoló jött, a vendégszektorban pedig megint csak darra fakadnak, Szojszáló adja ki a jobb oldalra közben Lukácsnak, Szojszáló kapja vissza, laposan teszi középre, ez is egy borzasztó beadás, Horváth Artúr tisztáz a 16-osról, Hárutyunyánhoz kerül a Puskás védője, ívelné be ezt is, ezt most Kádár fejeli el, nagyon beszorul az MTK, egy indítás, Nagy Zsolt elé, Nagy Zsolt átveszi, de megint csak tisztáznak a vendégek, Kovács Patrik vágja ki a 16-oson belülről, 84. perc, bedobással jön a Puskás Akadémia, akkor, amikor az MTK 2-1-re vezet a felcsútiak otthonában.
0: Meg is volt a bedobás, Szojszáló az, aki most már birtokolja a labdát, és ő jobbról akár be is adhatná, végül neki ez nem jött össze, jó volt vele szemben a védekezés Kovástól, és most már ő az, aki előrébb kocog, nem is ő volt, bocsánat, nem Átrok az, aki szépen szerelte a finn játékost, aztán Szojszáló egy nagy bedobást választ be, ha itt jól a 16-oson belülre, de ott nem voltak társak, aztán viszont Markgráf révén megint visszaszerzi a Puskást. Ez most egy jobban kinéző beadás volt jobbról, de sem volt igazán jó, Nagy Zsolt pedig nem is tudja elérni a vonal előtt, úgyhogy a 85. perc legelején jöhet majd egy MTK bedobás, nagyjából 5 méter a saját alapvonaluktól. És ha már beszéltünk Leocki Bendegúzról, aki ugye az első meccsét játsza, hogy azt már többször is mondtuk itt az NB1-ben, ő évközben azért eléggé meccsben volt tartva, hiszen Csákváron az NB2-ben eléggé jól szerepelt, 25 meccsen mindezesen 31 gólt kapott, és 7 mérkőzés pedig le tudott hozni kapott gól nélkül. Bár kérdés, mondjuk Lacit fordulok hozzád, hogy azért ez nem lehet jó élmény kapusként beállni, és az első lövést nem hárítani. Oké, hogy esélyesen volt ennél a szituációnál, de mégiscsak azért, hogyha egy védéssel szállsz be, akkor ez adhat egy nagy kezdőlökést.
2: Hát egy kapus megkérdezze, hogy 3-3 vagy 0-0, természetesen 0-0, ne kapja gólt, de óriási dolog, hogy bemutatkozhat az NB1-be, tudjuk, hogy Szappanos valószínűleg elmegy, valószínű fognak igazolni kapus, de mivel a Csákvárban már jól védett, az nagyon biztató lehet a jövőre nézve. Hát sajnálatos, hogy most

0: gólt kapott a fiatal játékos, de ettől az önbizalma nem fog elmenni. Bemutatkozott az NBA-be, tehát egy jeles nap lesz neki.
1: Az egészen biztos, hogyha még bemutat egy-két nagy védést, akkor egy nagy buli vagy egy nagy zsúr még várhat rá ezután a mérkőzés után, hiszen azért mégiscsak meg fogják őt ünnepelni. Valószínűleg egy nagyon tehetséges kapusról van szó, 19 esztendős, még előtte van a jövő, úgyhogy meglátjuk. Ami viszont biztos, hogy egy újabb csere készülődik most az MTK-nál. 30-as számmal fog beállni az MTK-hoz Vitályos Viktor, aki ugye az előző mérkőzésen kezdő volt, és éppen annak a helyére, aki most az ő helyét átvette, Átrok. Sőt, nem is, bocsánat, de Átrok. Elsőre úgy láttam, hogy mint a Kovács Ballag ott van a lefelé, őt is mutatták, de végül valóban Átrok az, akit lecserélnek, úgyhogy az ő helyén innentől kezdve pedig Vitályos Viktor a folytatásban. Még 4 perc van a rendes játékidőből, és szerintem most azért várható valamennyi hosszabbítás, hiszen láthattunk itt 3 gólt a második játékrészben, valamint rengeteg cserét. Közben pedig beléptünk a 87. percbe, Vitályos visszakocog, és ő várja azt, hogy behajítsa a Puskás a nagy bedobás révén a labdát középre, szólnak ki az, aki bedobja, ez jól néz ki, Harutyunyan felé jött a labda, viszont aztán az MTK védői fel tudnak szabadítani, nem sikerült megcsúsztatni a Harutyunyannak, aki felé aztán érkezett egy passz, de ő le sem volt, emiatt azt inkább el is engedi, Pamely az, aki most már lecsapna rá, még mielőtt kimenne az alapfalon túlra, aztán pedig Vitályos volt az, aki megemelte a jobb szélen, és ezzel próbáltam el megjátszani a társát, ez nem jött neki össze, úgyhogy egy újabb bedobás jöhet majd a hazai csapattól, amelyet közben el is végeztek. A mérkőzés 88. percébe lépve, Puskás Akadémia, MTK 1-2.
2: Ne felejtsük, hogy Vitályosnak is búcsú meccse, na nem pont úgy, ahogy Kádárnak, mert hogy Vitályos nyártól Csehországban a Sparta Praha csapatában folytatja a pályafutását. Lukács játszana össze nagyjal, nagy nem tudja neki visszatenni, Plisekről ment ki a labda, úgyhogy jöhet bedobással a Puskás Akadémia. 2 labda közben a pályán, Margraf kirúgja az egyiket, de a másik, ami játéka van, azt Nagy Zsolt teszi középre, ott mintha magyar kezére pattant volna a labda, de nem fúj a játékvezető, jöhet így az MTK, és Keresi indulna meg a jobb szélen. Keresi a 16-os sarkánál jár, már Szolnokire vezeti rá, Margraf is visszaér Keresire, Keresi pedig úgy dönt, hogy inkább leviszi a szöglet zászlóhoz, onnan tenné középre, ez nem volt egy jó megoldás. Ez így a Puskás Akadémiájé. A keresztlabda Szojszáló felé jön, nem volt jó a finn szélsőnek ez az indítás, a háta mögé jött és kiment az oldalvonalon túlra. Dobhat az MTK a mérkőzés 88. percben, amely 2-1-re vezet a Puskás Akadémia ellen. Vitályos hajítja előre a labdát a Puskás Akadémia játékosának, Arutyunyannak, aki egyből visszateszi, ez így Zsejkovicsére, hát megint csak ide-oda kapkodnak, csapkodnak a csapatok, nem nagyon tudják megtartani a labdát hosszabb ideig, és 2-1-re vezet az MTK a 89. percben. Harutyunyan teszi haza egészen Lehockiig, a fiatal kapus kilép a 16-oson kívülre, és adja vissza aztán Harutyunyannak. Harutyunyan feljátsza a középpályára, ahol Varga próbálja tovább tenni, Varga passza nem volt pontos, az MTK-hoz kerül, aztán megint vissza a Puskás Akadémia játékosaihoz, mintha csak forró krumplit játszanának, vagy forró kuglófot játszanának itt a játékosok a 89. percben. 2-1-re vezet az MTK, és jön előre a Puskás Akadémia.
1: Érdekes egyébként, hogy az MTK-nak a gólyaira, hogyha visszagondolunk, akkor azért erősen mondhatjuk, hogy szerencséjük volt, akár lottozni is emeltnének ma, vagy még csúnyabban fogalmazva, malacuk volt ugye gyakorlatilag, mert az első szituációban ott elcsúszott a Puskás védője, ebből jött egy 11-es, másodiknál pedig a kapufal segített. Úgyhogy ezzel a 2 góllal vezet az MTK a Puskás Akadémia.
0: Hát, ha így marad, akkor nem lesz zsúr utána, ha ez így marad.
2: De hát azt is hozzátehetjük, hogy Fámainek se volt nehéz dolga, ő is közvetlen közel az üresen maradt kapuba passzolt, ahogy ugye Keresi, ez ilyen gólok mérkőzése. Közben pedig Varga kerül helyzetbe, hát az lenne még nagy történet, hogyha első NB1-es meccsén gólt szerezne, de hát ez nem sikerült neki, mert hogy ott volt 3-4 MTK játékos is a környékén, és tisztáznak a vendégek. A 90. percben járunk, 20 másodperc van még a rendes játékidőből, Szojszáló a jobb oldalról íveli át a hosszú oldalra, egy de rossz volt ez a beadás. Nem a hosszú oldalra ment ez, hanem majdhogy nem fel a lelátóra, csak pont ott a kapu mögött ugye a Pancho Arénában nincsen lelátó rész, minden esetre kiment a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy Hegyi készülhet majd kirúgáshoz, mi pedig figyelhetjük a 4. játékvezetőt, hogy hányas számot emel a magasba. 3 perc a hosszabbítás, ennyi idő van még a mérkőzésből a Puskás Akadémia és az MTK 2025-2026-os szezonjából. az minden esetre biztosnak látszik, hogy az MTK hiába győz a felcsútiak otthonában, marad a 10. helyen, mert hogy nem éri utol pontszámban, illetve pontszámban utolérre a gólkülönbség tekintetében nem éri utol a Nyíregyházát, a Puskás Akadémia pedig a 6. helyen végez. Közben Szolnoki és Keresi szólalkoznak össze, vagyis Szolnoki szor rá erőteljesen Keresire, egy sárga lapot kap a Puskás Akadémia csapatkapitánya. Az előrévet labdánál, ahogy ugrottak fel fejelni, Keresi talán túlságosan fájlalta ott a nyakát, és Szolnoki meg is rángatta a földön Keresit. Hát szokatlanul nagyok az indulatok itt a mérkőzés végén, főleg, hogy ahogy ezt többször mondtam, azért olyan komoly tét nincsen. Görög Vincent érkezik Molnár Ádin helyére, 17 esztendős játékos érkezik az MTK-ba. Hát Pinezics Máté, mintha megrigyelte volna Hornyák Zsoltól a debütánsokat, és ő is pályára küld egy friss játékost, annyira friss, hogy ahogy mondtam, első NB1-es mérkőzése. Molnár Ádin helyére tehát Görög Vincent, aki 2009-ben született, 2009. január 28-án. Hát ezt kimondani is elképesztő, 2009-es születési játékosok már NB1-ben futballoznak. Egy visszafejelt labda, elfejlik a felcsútiak, 2-1-re vezet az MTK, a labda pedig a hazaiaknál.
1: Így van, már csak másfél perc hátra találkozóból, jöhet előre most a hazai együttes, Lukás dobja ki a jobb oldalra Szolyszaló felé, Szolyszaló szaporázza, de jól tartja vele a versenyt. Ott Kovács Patrik be is csúszik, és végül vajon kiről ment ki a labda? Úgy látszik, hogy Kovácsról, úgyhogy egy szögletrúgás következhet. Lehet ez lesz az utolsó esélye a Puskásnak ahhoz, hogy valahogy kiegyenlítsenek. Ha jól látom, Szolyszaló helyezte el a labdát, de ő aztán ott is hagyja azt a társának. Nem végül ő íveli be, Famer felé ment a labda, de ez nem volt igazán pontos. Aztán Magyar az, aki visszaemelheti, ő is csúsztatásra próbálta meg beadni a labdát, a rövidre lőtte be, de ez sem volt jó. Nagy Zsolt aztán még begyűjti, ő balról adja be, ott is volt két Puskás játékos, de végül az egy szem MTK védő az, aki ki tudja fejelni, Beriás Üli, aztán jött egy labda a bal jobb oldalról. Ez egy jó beadás volt, meg is volt a csúsztatás, de végül nagyjából 3-4 centivel tévesztett ott körülbelül. Szolnoki, ő volt az, aki szépen felemelkedett és ráfejelte a labdát, de a jobb kapufa mellett elment a labdája, és ott lehet, hogy ez az utolsó érdemi megmozdulása a Puskás Akadémiának ezen a mérkőzésen, és ez lehet, hogy ez az utolsó érdemi megmozdulás itt a péntek esti fociban a 2025-26-os szezonban. Laci, hogyha jól emlékszem, a legtöbbször te voltál, milyen emlékeid vannak? Te szereted ezt a péntek esti focit alapvetően?
0: Én szerettem, mert így eloszlanak a mérkőzések, ugye minden mérkőzés a képernyőre kerül. Ez nem volt a legjobb mérkőzés az NB1-nek, de azért csak láttunk 3 gólt. Azt gondoltam, hogy a Puskás Akadémia valahogy otthon tudja tartani a 3 pontot, de az MTK nagyon jó taktikát választott, és most már az utolsó támadások egyike, ha valami nagy csoda nem történik, akkor az MTK elviszi innen a 3 pontot.
2: A 3 perc hosszabbítás már letelt, de Karakó még engedi. Árotyonyán kapja a jobb oldalon, nem íveli be, inkább visszaadja Szemelnek, ő ívelhet a 16-oson belőle, elesik ott középen, és 11-est kap a Puskás Akadémia 94. percben. Karakó nagyon határozottan mutat a 11-es pontra, Pinezics Máté pedig a 4. játékvezetőhöz szalad azonnal, mutatja neki az óráját, de hát tudjuk, hogy a jelzett hosszabbítás az nem másodpercre pontosan történik, hanem az, ahogy mondtam, jelzett hosszabbítás, addig engedi a játékvezető, amíg szeretné. Nagy Zsolt esett el a hosszú oldalon, Keresi mellett, hát azért ez biztos, hogy meg fogja vizsgálni a VAR, mert hogy Keresi legalább annyira szenvedett, mint amennyire Nagy Zsolt. Kíváncsi vagyok, mi lesz a döntés.
0: Igen, és ha megadják, akkor Lukács gólkirály lehet, mert akkor biztos, hogy ő fogja elvégezni a büntetőt.
1: Biztos? Mert Nagy Zsoltnak van már 2 gólja idén büntetőből az MTK ellen.
0: 100%.
2: Szerintem 100%. Tudják. Nagy Zsolt is tudja, hogy Lukács gólkirály szeretne.
0: Tehát 100%, hogyha megadják, akkor azt Lukács rúgja.
2: Kérdés, hogy holnap az Újpest hány büntetőt fog kapni Debrecenben, ha fog egyáltalán, meg Matko, hogy fog szerepelni. Na meg persze, hogy megadják-e egyáltalán ezt a 11-est, mert hogy már a 95. percben járunk, és egyelőre zajlik a VAR-vizsgálat. Lukács minden esetre letette a labdát a 11-es pontra. Karakó még várja a jelzést, várja, hogy mi legyen a döntés. Egyik Krisztián pedig már igyekszik zavarni picit mentális hadviseléssel urrá lenni Lukácson. Karakó még mindig nem ad engedélyt arra, hogy Lukács elvégezze a 11-est, de most így a mimikájából, a gesztusaiból úgy tűnik, hogy megadja. Így is van. 96. perc, Lukács fut neki, és Lukács belövi a kapu bal oldalába. ezzel pedig megvan a Puskás Akadémia egyenlítő gólja, és Lukács Dániel szezonbeli 17. gólja, ezzel egyenlít a Puskás Akadémia a mérkőzés végén. A 2025-26-os szezon utolsó Puskás pillanata tehát egy Lukács gól, hiszen Karakó lefújja a mérkőzést. A 96. percben egyenlített a Puskás Akadémia, Puskás MTK 2-2. Eseménytelenül kezdődött a mérkőzés, és az első félidőben igazából nem nagyon történt semmi. Talán az MTK-nál volt többet a labda, és mezőnyfölényben a vendégek voltak, de egy Kern lövéstől, amelyet Hegyi védett, valamint Maszeirász nagy helyzetét, amelyet Kovács Patrik blokkolt, ezeket leszámítva nem volt igazán említésre méltó. Aztán az 55. percben Átrok 22 méterről adott erős lövését Szappanos ütötte ki, íredezett az MTK, 3 perccel később pedig Marg Graf kezezése miatt 11-est is kaptak a vendégek. Molnár Ádin lövését Szappanos védte, viszont kipattant pont Molnár elé, az MTK szélsője pedig bepofozta, ezzel 1-0-ra vezetett a fővárosi csapat. A Puskás Akadémia megtett mindent az egyenlítésért, noha olyan nagy iramot nem diktáltak a hazaiak. Lukács nagy erejű lövését a 79. percben Hegyi védte bravúra, majd egy perccel később Lukács balról középre tett labdáját Fameje 2 méterről az üresen maradt kapuba passzolta. Egyenlített ezzel a Puskás Akadémia. Nem sokáig tartott ez a hazai öröm, hiszen a 82. percben Átrok beadását Plüsek kapura lőtte, a kapufáról pattant ki pont Keresi elé, aki pedig köszönte szépen, újra vezetéshez juttatta az MTK-t. A Schlusspoint viszont a 96. percre maradt, 11-es kapott a Puskás Akadémia is. Lukács Dániel pedig megszerezte szezonbeli 17. gólját, egyenlített ezzel a felcsúti csapat. 3 újonc is bemutatkozott az NB1-ben, a hazaiaknál Varga Zsombor és Lehocki Bendegúz, a vendégeknél pedig Görög Vincent lépett pályára először NB1-es mérkőzésen. A labdarúgó Fizliga 33. fordulójában Puskás Akadémia, MTK 3-3.
1: Még egy pillanatra fordulnánk Vukovics Lászlóhoz. Hát mennyit érhet ez a gól most ugye Lukásnak? Hát nyilván ennek a döntetlennek annyira azért nem örülhetnek, de mégis, hogyha a góllövő listára nézzünk, akkor neki ez felér gyakorlatilag egy Royal Flush-sel.
0: Abszolút így gondolom. Szerintem Matko holnap elképzelhető, hogy betalál, akkor is holt verseny lenne, de most óriási lehetőség arra, meg hát egy örök élmény, hát a gólkirály vagy, azt mindig jegyzik minden évben, és Lukács Dániel abszolút megérdemli, a válogatottban is rendkívül fontos gólokat lőtt. Ezt a mérkőzést csak a nagyon röviden, annyi, hogy az első félidőben a Puskás eldönthette volna, Macerásznak volt egy óriási lehetősége, az kihagyta, a második félidőben az MTK taktikusan játszott, hát ez nagyon fájhat, amikor bemutatták a 3 perces hosszabbítást, és 93-35-nél kapsz egy 11-est, ugye ezt mutogatta Pinezic Máté is, hogy túl bent a 3 percen, tehát ahogy Regős László kollégánk mondta, a 3 perc az a minimum, amit fölmutatnak, ezt ugye a játékvezető önkényesen megváltoztathatja bármi miatt állt a játék. Ezt gólra váltották, igaz, hogy Nagy Zsolt rúgta eddig a büntetőket, de hát a gólkirályságnál ez nem lehetett kérdéses, hogy Lukács Dániel fog odaállni. Teljesen boldog egyik csapat sem lehet, az MTK végül is benn maradt, de jobb szereplést várt, a Puskás év elején dobogót várt, Kolli és Levi távozott, ezt nem tudta pótolni a Puskás idén.
1: Ez így van, ezzel tehát véget értek a péntek esti focika 2025-2026-os Fizliga szezonban. Még egyszer tehát a végeredmény, Puskás Akadémia, MTK 2-2. Én Regős László Pál kollégám, valamint a szakértő Vukovics László nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kapcsolunk vissza a stúdióba.
3: Erre Márknak köszönjük szépen. 2-2-es döntetlennel ért véget ez a találkozó is, csak úgy, mint a korábbi a Nyíregyháza és a Kazincbarcika összecsapása, úgyhogy 4 gólos döntetlenek a labdarúgó NB1 33. fordulójának nyitónapján. Ennél az Indul a Bakterház sem volt izgalmasabb. 5 perc múlva kereken 22 óra, és ilyenkor már szoktuk tudni, hogy mi lesz a holnapi nemzeti sportban. Ezt most a vezető szerkesztő Szűcs Miklós árulja el.
4: A nemzeti sport szombati számában a labdarúgó NB1 utolsó fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt párharcaira fókuszálunk, hiszen szombaton eldől, hogy az Eto FC vagy a Ferencváros szerzi-e meg a bajnoki címet. Az győriek Kisvárdán játszanak holnap, a Ferencváros pedig a Zalaegerszeget feladja. Nagy beharangozóval készülünk ezekre a párharcokra. Győri oldalról Bánáti Kevint szólaltatjuk meg. Ő egyébként a Ferencváros ellen már szerzett győztes gólt és hosszú utat tett meg az elmúlt 2 évben, és szeretné természetesen, hogyha a bajnoki trófea felemelésével érne véget ez az utazás. A másik oldalról a fővárosi zöldfehéret részéről pedig Philip Rommenst kérdeztük, ő Achilles sérüléséből felépülve már amiatt talán érdemesnek érzi magát, mint elmondja, hogy fájdalom nélkül futballozhat, de természetesen azt tenné igazán emlékezetessé számára a visszatérést, ha a bajnoki címet megvédeni a Ferencváros. Szóval mindenről, illetve nagyon sok minden érdekességről, statisztikáról és véleményről a két mérkőzésről természetesen a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak. Emellett is van még számos olyan esemény, amelyre fókuszálunk a hétvégén, hiszen nagyon-nagyon érdekesnek és izgalmas érkezik. Például az Esztergom női kézilabda csapatának Európa Liga 4-es döntője. A holnapi elődöntőben az esztergomiak a vendéglátó Dijon ellen lépnek pályára, a helyszínről Papp Bálint kollégánk küldött helyszíni beharangozót, és ugyanúgy a helyszínről jelentkezett Kaposi Szabó Bence, mégpedig Zürichből, a jégkorong világbajnokságról, ahol holnap mutatkozik be ugyancsak a magyar válogatott, Finnország lesz az ellenfél. Majoros Gergely és tábja jól felkészítette az együttest a hírek szerint a rajtra, úgyhogy igazából a csapat készen áll a világbajnokság megkezdésére. Emellett még foglalkozunk a férfi kosárlabda bajnoki döntővel, hiszen ez is holnap kezdődik. Az elmúlt 11 évben ez már az 5. alkalom, hogy a Szolnok és a Falkó küzd meg a bajnoki aranyéremért. Most is így van. Ráadásul egyébként érdekesség, hogy 2010-ig kell visszamenni az időben ahhoz, hogy a két együttes közül egyik sem volt érintett az aranycsatában, szóval valóban az elmúlt másfél-két évtized két meghatározó együttese vívja a bajnoki döntőt. Fadekas Zoltán kollégán foglalta össze, hogy mi mindent érdemes a finálé előtt tudni.
3: Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét hallottuk. Néhány részeredmény a labdarúgás világából. Az angol Premier League-ben egy fél időt követően Aston Villa Liverpool 1-0. Rodgers szerezte meg a vezetést a Birminghamieknek a mérkőzés 42. percében. A Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szintén kezdő. Mind a ketten ott vannak a pályán tehát. A Ligue 1-ben a francia bajnokságban egy osztályozót játszanak ma. Saint-Étienne Rodé 0-0 a 72. percében tart találkozó. És illetve egy végeredmény a török labdarúgó bajnokságból. Rizespor Besiktas 2-2. A Rizespor együttesében végig ott volt a pályán Mocsi Attila, korábbi magyar válogatott játékos, és Szalai Attila is játszott még hozzá a lengyel bajnokságban, az extraklászában. A Pogony és Csecsin pedig 1-0-ra nyert a Lubin otthonában. Itt két magyar játékosra is jó esély lehetett volna. Ugye, hogyha ránézek a kezdő 11-re, akkor az látható, hogy Szalai Attila végig ott volt a pályán a vendégeknél, Szabó Leventét pedig becserélték a hazai Lubini gárdába, méghozzá a mérkőzés 46. percében, tehát egy fél időt kapott Szabó Levente. A folytatásban pedig kézilabda, mert hogy a hétvégén rendezik a női Európa Liga 4-es döntői Dijonban, Franciaországban, és itt éppen a házigazdával játszik majd egy elődöntőt az esztergomi női kézilabda csapat. Ez került szóba, illetve ezt harangozzuk be Jó András összeállításában.
5: 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben Graz rendezte a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjét. Ám az EHF korábbi közleményében megerősítették, hogy ezúttal Dijon lesz a helyszín, amelynek csarnoka 3000 néző befogadására alkalmas. A francia város először rendezi meg a négyes döntőt, amelynek egyik résztvevője a házigazda lesz, a Dijon ugyanis a negyeddöntőben kettős győzelemmel búcsúztatta a Lokomotív Zágrábot. A franciák mellett magyar szereplője is lesz a négyes döntőnek, az Esztergom ugyanis kettős győzelemmel jutott be a végjátékba. Az újonc magyar csapat mellett a dán Viborgal és a címvédő német Thüringer HC-val lesz teljes a mezőny. Utóbbinál játszik Kucora Csenge, Faragol utca és Szabó Anna. Az Esztergom a selejtezőben a Trövönő Zvezdát búcsúztatta. A csoportkörben a dán Nyköping, a német Blomberg Lipét és a francia Csembrét is megelőzte, majd a negyeddöntőben a Mason Magyaróvár győzte le kétszer is.
6: 4-1-re vezet az Esztergom, 4-0 is volt már az állás. Ismét jöhet egy mosonmagyaróvári támadás, de ez már ezúttal az egyenlítésért. Tóth szépen játsza be, Pipi Wolf pedig nagyon elegánsan esés közben átemeli. Smolek Apollónia szerez egy gólt, 11-8-ra módosítja ezzel már az állást, 18 és fél percnyi játékot követően. Eladott labda mosonmagyaróvári részről, Tóth Gabriel és Tranik nem értette meg egymást, Szucsánszki most bepasszolja középre, aztán talpról egy szenzációs gól Varga Emiliától. Először 5 a két együttes között a mai mérkőzésen, 14-9-re vezet most már az Esztergom. Gyorsan kellene befejezni az Esztergomnak ezt a támadást, ha góllal szeretné zárni a játékrészt. Varga Emilia érzi is ezt, ellövi, és bemegy még a kapuba a labda. A játékvezetők pedig megadják, és valóban én is úgy láttam innen fentről, hogy előbb ment át a gólvonal a labda, mint hogy a Duda megszólalt volna. Egy fél időnyi játékot követően tehát a mérkőzés állása Esztergom, Mosonmagyaróvár 18-13. Ezekben a másodpercekben Barbara Arenhart 23-20-ra vezet még mindig az Esztergom, a 39. perc végén, most már a 40. perc elején járunk, és akkor Arenhart gólja volt a szépítő, a kapus szerezte, tehát 23-20. Itt az 56. percben járunk, ismét egy esztergomi gólról tudok beszámolni, aztán egy óriási kukely kapufáról, tehát a Mosonmagyaróvár támadója, Mosonmagyaróvár balátlövője, irányítója szerzett egy kapufát az 56. percben. 29-25-re vezet az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen. És most megint csak az Esztergom támadhat a mai mérkőzésen is a 6 gólos különbségért, amelyet Smolek Apollónia góljával be is állít. Az 58. perc végén Esztergom Mosonmagyaróvár 31-25, összesítésben pedig 17 góllal vezet. De itt a végső dudaszó. 32-27-re legyőzi az Esztergom a Mosonmagyaróvárt a női kézilabda Európa Liga negyeddöntőjének visszavágóján. Így összesítésben 16 góllal múlja felül a két mérkőzést követően magyar ellenfelét az Esztergom.
5: Történelmi hétvégére készül az Esztergom női kézilabda csapata. Az együttes ott lesz az Európa Liga 4-es döntőjében Dijonban. A csapattal tart Franciaországba Szőlősi Zácsi Szandra is, aki súlyos sérülése után már a visszatéréséért dolgozik, miközben kívülről is fontos szerepet vállal a csapat életében. Most a reptérről kapcsoljuk őt indulás előtt. Szani, még egyszer köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Milyen most a hangulat a reptéren? Mit látsz a lányokon? Már inkább koncentráció van, vagy még érződik az utazás előtti izgalom?
7: Szia-szia! Hát egyelőre még csak inkább ilyen kis kávézás van, még ilyen nyugiba van mindenki. Úgy gondolom, hogy a mai nap még így is fog eltelni, mert azért elég sokat fogunk még utazni így a repüléssel, buszozással együtt. Szerintem inkább az az izgalom már holnap fog elérkezni, mikor elmegyünk a csarnokba edzeni egyet. És szerintem ott fog úgy a lányokba úgy igazán tudatosulni, hogy már itt vagyunk, és tényleg most már csak előre tudunk menni, megnézni. Úgyhogy ma még teljes nyugodtság van itt a reptéren.
5: Ugye 3 évvel ezelőtt egy egészen más 4-es döntőre készültél, és hát ki nem emlékezne akkor, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájában hát egészen szépen meneteltetek. Most annak ellenére, hogy sajnos ismert a sérülésed, milyen érzésekkel utazol Franciaországban?
7: Hát ugye az egy kicsit más, mert sajnos most nem tudok a lányoknak a pályán segíteni, csak itt a pályán kívül tudok majd jó tanácsokkal, vagy bármivel, amire szükségük lesz, bármivel segíteni. Úgyhogy azért kicsit más nekem most utazni, kicsit könnyebb úgymond, mert nyilván nem lesz rajtam nyomás, meg semmi, de azért nagyon örülök, hogy a csapattal tarthatok én is.
5: Beszéljünk kérlek egy picit a sérülésedről. Te most hogy vagy egyébként? Hol tart a rehabilitációd?
7: Én jól vagyok, köszönöm szépen. Most lesz fél éves. Úgyhogy tényleg már így a véghajrában leszek, ha hazajövünk. Nagyon szeretném elkezdeni nyáron az alapozást a lányokkal. Jelen pillanatban minden adott hozzá, már jól haladok, úgyhogy teljesen jól reagál a térdem mindenre, minden új feladatra. Úgyhogy minden rendben van. Picit előrébb tartok, mint ahol kéne, úgyhogy bízom benne, hogy ez a ez a célul kitűzött nyári alapozás, ez sikerülni fog.
5: Igen, ugye azt mondtad, hogy picit előrébb tartasz, mint ahol kéne. Mennyire vagy óvatos, mennyire kell óvatosnak lenni ezzel a sérüléssel, akár a mindennapokban, vagy akár esetleg egy gyógytorna során?
7: Igazából egyáltalán nem vagyok vele óvatos. Nyilvánvaló, hogyha fájna, vagy vízesedne a térdem, akkor valószínűleg lennének bennem kételyek, de mivel semmire nem reagál rosszul, azért egyáltalán nem vagyok óvatos, úgyhogy... Most jelen pillanatban már nem tudom azt mondani, hogy úristen, nagyon vigyázok a térdemre, akár a magánéletbe, ha szaladgálok a két gyermekem után. Úgyhogy most már azért nem kell rá odafigyelnem.
5: Azért ez nagyon jó hallani. Picit térünk vissza a csapatra kívülről. Mit lát ezen a csapaton egyébként? Miben lett más vagy erősebb az idén során?
7: Hát azért a szezon elejéhez képest is azért az első mérkőzés, mikor lejátszottuk, azon, amikor megsérültem, azért ott még lehetett látni a csapaton, hogy kicsit meg vannak illetődve. Azért sok játékosnak ez volt az első nemzetközi kupája, amit mi ott lejátszottuk a selejtezőt, úgyhogy ott még azért lehetett látni az izgalmakat, meg azt sem tudták, hogy ki hogy merre lépjen. De úgy gondolom, hogy ez meccsről meccsre sokkal jobb lett, azért gyűjtöttek ők is egy kis tapasztalatot itt a csoportkör során, úgyhogy szerintem, ahogy összekovácsolódott ez a csapat, a fiatal játékosok kiegészítve egy-két rutinos játékossal, azért itt a hétvégén bármire képesek lehetünk.
5: Ugye a Dijon hazai pályán játszik, majd mennyire sikerült kivideózni őket, milyen ellenfélre számítotok?
7: Hát azért mindenki tudja, hogy hazai pálya nagyon sokat jelent minden csapatnál. Hát azért nagyon sok, egész héten videóztak a lányok, kint is lesz még videó, úgyhogy tényleg nagyon aprólékosan megnéztünk mindent, tudunk róla mindent, úgy gondolom, elméletve. Hát kíváncsi leszek, hogy a pályán ezt mennyire tudjuk megvalósítani, hát nagyon bízom benne, hogy tényleg amit itt a Gábor megmutatott a videón, azt mindent fogunk tudni, vagy ki tudunk majd vinni a pályára.
5: Ugye erről is korábban beszéltünk, és említetted, te most milyen szerepet válasz a csapat mellett? Mennyire próbálsz pluszt adni az öltözőn kívül, és ez egyébként miben nyilvánul meg?
7: Hát igazából bármiben, nem tudom, ha egy ölelés kell, akkor ott vagyok, ha taktikai tanácson, akkor ugyanúgy ott vagyok. Úgyhogy tényleg én most sajnos csak ilyenekben tudok segíteni a lányoknak, de tényleg itt vagyok 100%-osan mögöttük állok, úgyhogy... Tőlem ilyenkor hát bármit lehet kérni, én kiutazok, én megcsinálom a saját kis edzésemet, utána én ráérek nekik segíteni mindenben.
5: És egyébként bátran is kérne tőled segítséget a fiatalabb játékosok?
7: Igen, most már egyre bátrabban, az elején nyilván nem tudom, hogy úgy néztem ki, mindenki megevett már két embert, az elején nagyon tartottak tőlem, azt éreztem, de így, hogy elteltek a hetek, hónapok, azért úgy érzem, hogy sokkal bátrabbak a lányok, és sokkal több segítséget mernek tőlem kérni.
5: Ugye csodálatos idén tudhat maga mögött az Esztergom, a csoda tovább íródhat, mi lenne az eredmény, vagy élmény Dijonban, amire azt mondanád, hogy ez a hétvége azért örökre emlékezetes marad?
7: Hát én mindenféleképpen szeretnék bejutni a döntőbe, azért úgy gondolom, hogy erre van esélyünk is. A döntőben meg igazából bármi megtörténhet, ott azért napi forma fog dönteni, meg azért láttuk ma olyat is, hogy amikor mi bejutottunk a döntőbe egy úgymond szerencse góllal, ott azért úgy gondolom, hogy nem a taktika döntött azon a mérkőzésen, úgyhogy nem tudom, hát a döntőben is nagyon bízom benne, hogy mi leszünk a szerencsésebbek, hát azt szokták mondani, hogy az a szerencsés, aki jobban akarja.
3: Jó András összeállítását hallottuk. A folytatásban jégkorong, mert hogy ma megkezdődött az Elit Világbajnokság Svájcban, a mai végeredmények Finnország-Németország 3-1, Kanada-Svédország 5-3, kétharmadot követően Csehország-Dánia 2-0, Amerikai Egyesült Államok-Svájc szintén kétharmadot követően 0-2. Na és hogyan hangol a magyar válogatott a jégkorong világbajnokságra? Cserésben dugóz összeállítása következik.
8: Mielőtt rátérnénk a számunkra a szombaton kezdődő alcsoportos jégkorong világbajnokságra, egy kis múltidézés a korábbi Elit VB-s küzdelmeinkről, leginkább arról, amelyiket a mostanihoz hasonlóan Svájcban rendezték, csak éppen 2009-ben.
9: Egyelőre fél percen vagyunk túl, mintegy 3-4 ezer főnyi publikum itt a Zürich melletti Kloten arénában, a repülőtérhez közel, és óriási magyar fölény, ami a szurkolókat illeti.
8: Ezek voltak az első modernkori másodperceink az alcsoportos világbajnokságon. A végeredmény 4-3 lett Szlovákia javára, a harmadik egyenlítést érő magyar gólnál Kovács Csaba adta a gólpaszt, akit erről a mérkőzésről kérdeztem.
10: Hát először is egy örök élmény marad, hogy ezen a találkozón tudtunk szerepelni. Ugye az akkori csapatnak ez egy nagyon nagy cél volt, hogy elérjük, hogy bemutatkozhassunk az A-csoportban, és ugye ez volt az első jégre lépésünk Szaporó után világbajnokságon. Elképesztően nagy élmény volt, ugye a bemelegítés alatt gyakorlatilag hallottuk, hogy elképesztően sok magyar fog érkezni. Számítottunk arra, hogy a kemény mag az követni fog minket és bíztatni ezen a tornán, de azért amikor kijöttünk a bemelegítésre, akkor még jó magam is meglepődtem azon, hogy milyen létszámmal támogattak minket a magyar szurkolók, és ez egy tényleg egy örömélmény volt, mert az egész bemelegítés gyakorlatilag már végigünnepelték, ez tényleg egy magyar hoki ünnep volt. Utána ugye nagyon keményen kezdődött a mérkőzés, mert a szlovákok bekezdtek, és ott egy pillanatra meg is ijedtünk, talán az érezhető volt a padon, hogy húha, mi bekeveredtünk itt, de szerintem egész jól felvettük a tempót. Nyilván őszintén kell arról beszélni, hogy domináltak a szlovákok azon a mérkőzésen, de szorossá tudtuk tenni, és nagyon kevésen múlott az, hogy meglepetéspontot tudjunk az első csoportos mérkőzésünkön lopni, sajnos ez nem sikerült.
11: Egyik magyar játékos elveszti nem az ütőjét szerencsére, csak a kesztyűjét, fekete-fekete passzol, Schwarzeneggel, aztán egy lövés, és majdnem ott a helyzet, gól! Fekete Dánielt látom, emberelőnyből kiegyenlítünk. Az, hogy felrobban a csarnok, az nem kifejezés. Ó, 3-3.
12: Szépen adogattak, Kovács Csaba elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy visszatolta a korongot, és bizony azt kell mondjam, hogy ismét csak a közepesen védő szlovák kapus lelkén is szárad egy csöppet a gól.
10: A mai napig ez egy életünk, vagy legalábbis az én karrierem egyik meghatározó élménye.
8: Hogyan emlékszel vissza a Szlovákia elleni meccs előtti napokra?
10: Tényleg olyanok voltunk, mint a gyerekek a cukorkaboltban. Amikor megérkeztünk Svájcba, megkaptuk a A-csoportos világbajnokság hivatalos versenyruházatát csapatokra, ugye lebontva akkor osztották ki, amikor megérkeztek a csapatok. Na, soha nem fogom elfelejteni, hogy akkor még az idősebb csapattársak is tényleg olyanok voltak, mint kisgyerekek. Ennek olyan szimbolikus jelentősége volt, hogy olyat még soha nem kaptunk előtte, és olyan tényleg olyan mindenki elképesztően boldog volt. Nagyon vártuk már a kezdést, ugye az utolsó edzésnapokon, ott a öltöző folyosókon nyilván olyan játékosokkal találkoztunk, akikkel korábban csak a tévében, de ugye akkor tehát azért nem is volt annyi NHL a tévékben itthon, úgyhogy tényleg nagyon nagy élmény volt, és tapasztalat, és hát kívánom minden fiatal sportolónak, hogy ilyet elérjen, hogy úgymond egy álmat üldöz, és aztán azt megélhet.
8: Szóval ennyit jelent az Elite VB számunkra. Bár Szlovákia ellen kikaptunk, a második mérkőzésen pláne nem ez eredmény volt a legfontosabb, hiszen Kanada ellen játszott a magyar válogatott. Egyébként 9-0 lett, nem a mi javunkra. Ennek ellenére örök élmény lehetett ez a játékosoknak, és főleg Kovács Csabának, és a fiainak is.
10: Nekem azért is különleges volt, mert ikerfém születtek, és ugye, hát én nem voltam otthon, már a csapattal voltam Svájcban. Ez pont a kanadai meccs előtt volt, és egy volt csapattársam szerepelt a kanadai válogatottban, és így gyakorlatilag a hír elterjedt, és ott kaptam tőlük egy ütőt, ahol a torna pont királya Martin St. Louis írt egy üzenetet az ütőjére, hogy a két fiamnak, hogy legyen egy csodálatos életetek, és a mérkőzés után odaadták ezt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kellemes emlék, ezt a mai napig őrizzük, és most már ugye a fiaméknál van ez az ütő, de ez egy különleges élmény volt, és akkor szerencsére utána Pet Cortina megengedte, hogy a mérkőzés után egy délutánra hazarepüljek, és hát találkoztam a fiaimmal.
8: Jégkorongos multidézésünk hamarosan véget ér, hiszen természetesen a fő téma az a számunkra holnap kezdődő svájci Elite VB. Viszont a rendkedvéért említsük meg, hogy 2009-ben a Szlovákia és Kanada elleni meccsek után következő harmadik mérkőzésen Fehér Oroszország ellen 3-1-es vereséget szenvedett Magyarország, majd a bentmaradásért rendezett alsóházi csoportban Ausztria, Dánia és Németország ellen is kikapott. Kangyal Balázs, a magyar bajnok BJA jelenlegi vezetőedzője nemrég a stúdiónkban járt, és elmesélte, ő hogyan élte meg ezt a világbajnokságot, amely után visszavonult a válogatottságtól.
13: Egy sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy élem meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem, nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány, és azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak

0: Lehet, hogy fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelzős, én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért.
1: Ilyen volt a 2009-es Elite VB. A következő A-csoportos VB-n 2016-ban voltunk érdekeltek. Ekkor 3 ponttal zártunk, Fehér Oroszországot 5-2-re vertük meg. 2023-ban pedig egy hosszabbítás utáni győzelmet zsebeltünk be Franciaország ellen. Legutóbb 2025-ben voltunk ott a legjobbak között, ahol történelmi tettet sikerült véghez vinni. Magyarország a Kazasztán elleni győzelemmel kiharcolta a bentmaradást. Külön érdekesség, hogy a magyar válogatott már a repülőn tartott hazafelé, amikor még ment a Svájc-Kazasztán meccs, ahol a svájci győzelemre volt szükség számunkra a sikerhez. Budapesten a gépleszállásokon még csak pár órája tudta meg a csapat, hogy 2026-ban újra a legjobbak között szerepelhet, amely csak úgy, mint 2007-ben, most ismét Svájcban lesz. A következőkben ismét Kovács Csabát hallhatják.
2: Én nagyon bízom benne, hogy hasonlóan a tavalyi évhez most is fognak tudni olyan meglepetést okozni, aminek az eredménye azt mutatja majd, hogy a válogatottunk bent tud maradni az A csoportban. Azt gondolom, ez egy kiváló eredmény lenne. Természetesen nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a csoportban úgymond a gyengébben rangsorolt csapatok is mindig komoly kihívás elé állítanak minket, illetve nagyon szoros mérkőzések, oda-vissza győzelmek találhatóak a múltban. Úgyhogy egy nehéz tornára számítok. Ugye a válogatott alapvetően erős ellenfelekkel készült a világbajnokságra, egy viszonylag bő keret. Itt az utolsó mérkőzéseknek talán a formájából, a formaidőzítéséből lehet némi következtetést levonni. Nyilván a szakmai stáb közelebbről tudja a csapatot értékelni, úgyhogy én bízom benne, hogy most javuló tendenciát láthatunk a csapatnál, ugye a felkészülésnek köszönhetően, úgyhogy remélem, hogy megörvendeztetnek minket egy győzelemmel, ami bennmaradást jelöl.
1: Na, ha már itt tartunk, akkor milyen következtetéseket lehet levonni főként ezekből az elmúlt mérkőzésekből?
2: A csapatunknak talán sebezhetősége, illetve az, hogy hogyan állunk a mérkőzésekbe bele, ez nagyon-nagyon fontos lesz. Ugye talán erről a szakmai stáb is beszélt többet, hogy igenis össze kell tudni rakni 60 jó percet, hiszen itt ha egyáltalán győzelmet akarunk elérni az A-csoportos világbajnokságon, akkor nem elég egy vagy két jó harmadot hozni. Ugye sok időt fogunk tölteni a védekező harmadban, tehát a részleteknek a finom hangolása az nagyon-nagyon fontos lesz a védekező harmadban, és ugye a kapusoknak a támogatása, és azért az elmúlt években, de hát ez jégkorongban mindig nagyon nyomatékos volt a kapusoknak a teljesítményén is, egyéni teljesítményén is nagyon sok múlhat. Ugye támadásban, ahogy az elmúlt jó pár A-csoportos világbajnokságon, ahol a magyar jégkorong szerepelt, ugye azért a támadó harmadban nekünk kevesebb időt fognak adni, kevesebb időt leszünk a koronggal, kevesebbet fogjuk birtokolni, ezért a korong nélkül játék is nagyon fontos lesz, korong nélkül pedig mindig fárasztóbb, itt a fizikai felkészülésünknek is fontos szerepe lesz, úgyhogy nagy kihívás lesz, de én nagyon bízom a csapatban, hogy tavaly is ezt megugrották, reméljük, hogy idén is sikerül nekik, de azért ez egy komoly kihívás.
1: Miben és mennyiben változott a csapat tavalyhoz képest?
2: Hát azt lehet látni, hogy voltak változások, ugye a szakmai stáb az aktuális formát, vagy talán a szezon végével látott formákat vette alapul. Ugye itt a játékos keret, azt gondolom, hogy mélyebb kérdéssor természetesen az edzőkkel lehet diskurzusba belemenni, mert ők látják, megvan nyilván nekik is az a döntéshozatali mechanizmusuk, ami a bizalmon épül, és tudják, hogy kiben bíznak. Nyilván mindig vannak vitatott döntések a keretben, ez mindig így lesz, és talán abban is biztosak lehetünk, hogy így a stábon belül is biztos néha-néha másképp gondolnak, de ugye az edzői stáb azok mellett rakja le a voksot, akikre azt gondolják, hogy a legnagyobb eséllyel tudják kiharcolni a célok elérését, ezúttal ugye a bennmaradást. Nyilván majd az eredmények, majd a stábot megerősíteni tudják, esetlegesen hát bízunk benne, hogy elérik a céljukat.
1: Nekünk így kívülről, akár így a médiából, vagy akár szurkolóként, hogyan kell hozzáállni ez a VB-hez? Tehát mi az, ami egy jogos elvárásunk lehet a válogatott felé?
2: Nyilván ezt mindenki maga ítéli meg. Azt hiszem, hogy a tavalyi év után talán megfogalmaz.

0: mondhatják a szurkolók is joggal, hogy a bennmaradás az egy jó eredmény, vagy elvárják a csapattól. Azonban azt is látni kell, hogy azért ez nem egyszerű, ezt nem adják ingyen könnyen, ez egy nagyon nagy eredmény. Az összes többi mérkőzésen pedig azt hiszem, hogy a játékképe, a hozzáállása, a harci kedv.
1: A szurkolóink mindig abban korrektek voltak, hogy látták a csapaton, amikor mindent megtett és mindent ott hagyott a jégen. És hogyha ez nem mutatkozott meg győzelemben, de valóban a csapat csúszott, mászott, akkor mindig meg is köszönték ezt a csapatnak, úgyhogy én bízom benne, hogy ez így lesz ezen a világbajnokságon is, és újra, mint a múltban sokszor, ugye a csapat és a szurkolók is egymásra találnak, és ez a szurkolóknak is remélem egy kiváló világbajnokság vagy élmény lesz.
2: Erről a kérdésről Kangyal Balázs is elmondta a véleményét, akinek a gondolataival zárjuk az összeállítást. Magyarország a svájci Elite VB-n először szombaton játszik Finnország ellen, aztán Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Svájc, Egyesült Államok és Lettország lesz az ellenfele.
3: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot. Vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
4: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
3: Így van, így
4: már
3: van.
4: Már lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
3: Nem, a lett az nagyon komoly, de igen. Egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nehetünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mi náluk, és
4: osztrák
3: a korban is jobbak vagyunk.
4: Osztrák talán, ugye?
3: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenécselesek, rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni, hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől.
2: A magyar válogatott játékosával, Sofron Istvánnal Virányi Zsolt beszélgetett.
5: 2016 és 2023 után ismét egy alcsoportos VB-n. Hogy érzed most már itt azért viszonylag kezdhetitek megunni egymást, és hát azért te itt 38 éveddel, akárhogy is nézzük, egy rangidős játékos is vagy.
6: Köszi, hogy ezt mondtad, hogy rangidős, nem az, hogy öreg. Nagyon jó érzés itt lenni. Tehát minden egyes világbajnokságon együtt lenni a srácokkal, képviselni az országunkat, és igazából a jégkorunk csúcsán lenni, a legjobb felnőtt férfi csapatban szerepelni, és az egész országot képviselni, határon, innen határon túl, ez mindig hatalmas büszkeség nekünk, úgyhogy mindig jó érzés itt lenni, és igen, egy 5 hetes felkészülés van mögöttünk, de ettől függetlenül most jön a legjobb része, a habatortán, amikor végre kezdődik a világbajnokság és a kemény munkának megérik a gyümölcse, és végre tétmeccsen játszhatunk, nagyon vártuk. Minden átcsoportos világbajnokság számunkra egy külön élmény. Szerencsére most már egyre többször megadatik a magyar válogatott életében, hogy ilyen rangos világbajnokságon mérettethetjük meg magunkat, és azt gondolom, hogy készen állunk, de nagyon jó itt lenni, és még nem mondjuk egymást egyelőre.
5: Milyen ez a csapat? 25 játékosból, ugye a keretből többen vannak, akik először vannak egyáltalán világbajnokságon, és 15-en viszont ott voltak már tavaly is, amikor benn maradt a csapat. Érzel-e egy kicsit olyat, hogy valakit bíztatni kell, vagy az azért, hogy is mondjam, csak már nem ez a korosztály, és már más, tehát sokkal rutinosabb, még a fiatalabb csapat is, ha mondjuk egy Szongor Domára gondolunk, aki 2024. augusztusában elképesztő fiatalon, hát nem mintha most idős lenne, szóval a gólt lőtt azt hiszem az ukránok elleni felkészülési meccsen például.
6: Igen, szerencsére folyamatosan épülnek be a fiatalok a válogatottba, és egy jó...
5: És az NHL felé ugye kopogtat, tehát már meglátjuk, hogy mi lesz a drafton.
6: Így van, Domán egy fantasztikus képességű fiatal srác, és nagyon nagy jövő áll előtte, beleteszi a kemény munkát, minden adottsága megvan hozzá, hogy akár ő legyen az első NHL, és nagyon szurkolunk neki, hiszen azt gondolom, hogy nagyon régóta megérdemelni már a magyarok, hogy nekünk is legyen egy NHL-esünk, és egy kicsit még népszerűbb legyen, és még több fiatal kezden el jégkorongozni, és megmutassa az utat, hogy igenis elérhető benne. Ez megvan, én azt gondolom, hogy neki sikerülhet. Egy jó elegyet alkot ez a válogatott, egyre több fiatal épül be, és tényleg az, hogy ők már az elmúlt években többször is átcsoportot tudnak játszani, ha jól számolom, 4-ből 3 évben A-csoportot játszunk, volt egy feljutás.
5: Tehát 23, 25, 26.
6: Így van, és a bolzánói feljutás, ami az is egy siker, azt gondolom, hogy ezek mind olyan színvonalú világbajnokságok, ahol hozzá lehet szokni egy picit ehhez a szinthez, de mindig azt gondolom, hogy még mindig azért ez különleges élmény, még számomra is, hiszen itt megmérettetheted magad a világ legjobbjai ellen, olyan világsztárok jönnek, akik akár a példaképeid voltak, és velük tétmeccsen mérettetheted meg magad.
5: Neked ugye ez először ott nagyon fiatalon nem jött össze, mert 2008-ban Szapporról is lemaradtál, akkor tényleg az utolsó utáni pillanatban az utolsó kimaradó voltál, majd egy év múlva a Zürichi, szintén Zürichi VB-n is, azt mondtuk meg Fodor volt, aki szintén lemaradt még.
6: Igen. Igen, az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Ez nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy Szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
5: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
6: Nem.
5: Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
6: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár olyan játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis, én nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Úgyhogy ezért is nagy öröm számomra így az elmúlt évekre visszatekintve, hogy mi Krakkóba föl tudtunk jutni, meccset tudtunk nyerni az A csoportba a Szentpéterváron, és azóta is már volt két feljutás, és meccseket nyertünk folyamatosan, szóval ez motivált, és ez nyomott előre, ebből merítettem erőt, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt utána később sikerült elérnünk. De igen, az nehéz kezdet volt.
5: És most a világbajnokságon ugye itt meg nagyon erős szintén a kezdet, hiszen a finnek elleni nyitó meccs után Ausztria vasárnap, kedden pedig a britek ellen, tulajdonképpen itt az első három meccs alapján, ráadásul van szombaton egy osztrák-brit is, hát nagyon sok minden eldőlhet a bemaradás szempontjából, hát most matekozni nem kell, de hogy lehet ismét bennmaradni, ami történelmi lenne, hogy akkor már harmadszor mehetnénk neki egy A-csoportos VB-nek, de hát most még csak a másodikat fogjátok elkezdeni.
6: Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A-csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50 százalék esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször beüzenítettük, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
7: Ez volt a körkapcsolás, hamarosan 10:30, úgyhogy búcsúzunk, a műsorvezető Tóth Béla, valamint a hangmérnök Horváth Milán és a szerkesztő Erdély Márk köszöni a figyelmet. A folytatásban Sportvilág készít órával, úgyhogy érdemes velünk tartani, és hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Viszont hallásra!
8: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
9: Pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincz Barcika, döntetlen felcsúton is. Bognár György marad a Paks vezetőedzője. Történelmi siker kapujában az Esztergom női kézilabda csapata, és bravúra készül férfi jégkorong válogatottunk is. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
8: Sportvilág.
9: A labdarúgó NB1 33. vagyis zárófordulójának nyitónapján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. A mérkőzésen három fiatal is debütált az élvonalban. Regős László Pál összefoglalóját hallják.
10: Eseménytelenül kezdődött a mérkőzés, és az első félidőben igazából nem nagyon történt semmi. Talán az MTK-nál volt többet a labda, és mezőnyfölényben a vendégek voltak, de egy Kern lövéstől, amelyet Hegyi védett, valamint Maszájrász nagy helyzetét, amelyet Kovács Patrik blokkolt, ezeket leszámítva nem volt igazán említésre méltó. Aztán az 55. percben átrok 22 méterről adott erős lövését szappanos ütötte ki, éredezett az MTK, 3 perccel később pedig Mark Graf kezezése miatt 11-est is kaptak a vendégek. Molnár Ádin lövését szappanos védte, viszont kipattant pont Molnár elé, az MTK szélsője pedig bepofozta, ezzel 1-0-ra vezetett a fővárosi csapat. A Puskás Akadémia megtett mindent az egyenlítésért, noha olyan nagy iramot nem diktáltak a hazaiak. Lukács nagy erejű lövését a 79. percben Hegyi védte bravóra, majd egy perccel később Lukács balról középre tett labdáját Fameje 2 méterről az üresen maradt kapuba passzolta, egyenlített ezzel a Puskás Akadémia. Nem sokáig tartott ez a hazai öröm, hiszen a 82. percben Átrok beadását Plüsek kapura lőtte, a kapufáról pattant ki pont Kerezsi elé, aki pedig köszönte szépen, újra vezetéshez juttatta az MTK-t. A Schlusspoint viszont a 96. percre maradt, 11-es kapott a Puskás Akadémia is. Lukács Dániel pedig megszerezte szezonbeli 17. gólját, egyenlítette ezzel a felcsúti csapat. 3 újonc is bemutatkozott az NB1-ben, a hazaiaknál Varga Zsombor és Lehocki Bendegúz, a vendégeknél pedig Görög Vincent lépett pályára először NB1-es mérkőzésen.
9: A mérkőzés után Szappanos Pétert Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
11: Kapuból, majd a padról, hogy láttad, miben, mennyire volt kellemetlen ellenfél a fővárosi csapat?
12: Hát igazából az első fél időben azt gondolom, hogy jobban át tudtuk törni a védelmüket, de nem volt valami szemegyönyörködtető meccs itt a végére. Második fél időben azonban én nem nagyon emlékszem olyan veszélyes lehetőségünkre, amiből gólt tudtunk volna szerezni. Ellenben nekik azért kicsivel több lehetőségük volt, nyilván a mi hibáinkból is éltek. Aztán volt egy ilyen szerencsétlen szituáció, ami blokkolásból igazából egyértelmű kéz volt, szóval örültem volna, hogyha nem a támadó elé pattam vissza a labda, de hát most ez van, nem tudunk ezzel mit csinálni. Gyakorlatilag a sírból hoztuk vissza a mérkőzés, hogy legalább nem kaptunk ki, annyiba lett volna, hogy nyilván jobb nyerni, hogyha esetleg a holnapi zete mérkőzés is úgy alakul, akkor helyet cseréltünk volna, de összességében azért sajnos ilyen volt az egész szezonunk.
11: A 78. percben elhagytad a pályát, mit mondtál Lehockinak, majd aztán Hornyák Zsoltnak?
12: A Leónak sok sikert kívántam, ugye nagy mérföldkő az első NB1-es meccs. Aztán a mesterem nyilván átbeszéltük a kapott gólt, hát most ilyenkor sok szakmai beszélgetés nem tud elhangozni itt az időre való tekintettel. Azt gondoltam, hogy egy-egy után kaphatunk egy olyan lendületet, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, de mondom, itt a legfontosabb az, hogy Luki be tudott találni, tudta növelni a góljának a számát, és hát szurkoljunk neki, hogy be is tudja rántani a gólkölyei címet.
11: Mit szóltál ahhoz, amikor először megláttad, hogy 4-en lesztek ott Puskás játékosként a válogatottban, és Margráf Ákos először lesz ott a keretben?
12: Örültem Ákicának, gratuláltam neki. Utána realizáltam igazából, hogy 4-en vagyunk ott. Nyilván ez jó érzés, szerintem minden játékos ezért dolgozik gyerekkora óta. Úgyhogy büszkék vagyunk rá.
11: A hírek szerint az Újpest szerződtet, nem? Mit lehet tudni a jövődről?
12: Az meg azért jó hír, hogyha milyen híreket hoznak velem kapcsolatban, hogy valamit jól csinálok. Még 2 éves szerződésem van, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
11: Itt töltöd?
12: Meglátjuk. 50-50.
9: A találkozó előtt azt is bejelentették, hogy a korábbi válogatott védő Kádár Tamás visszavonul. Ő következik most.
13: Sajnálom, hogy nem sikerült 3 pontot megszerezni itt felcsúton, de összességében meccs előtt sokkal érzelmesebb voltam, mint most. Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
11: Mik lesznek ezek a búcsúzó szavak?
13: Hát, azt inkább most nem szeretném mondani.
11: Ugye a magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, ami volt a legmeghatározóbb?
13: Tehát itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t, mai napig hidegrázos, hogyha rá gondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
11: De azért mégis egy picit ki kéne fejteni, akkor ez az elmúlt 20 év mit adott neked, akár a tényleg profi szakmai énednek, vagy személyesen magánemberként?
13: Családos apuka vagyok, illetve nyáron megszületik a második gyermekem, úgyhogy itt volt az ideje, azt gondolom 36 évesen, hogy befejezem a profi karrieremet. Sok mindent kaptam a focitól, valójában igazából mindent neki köszönhetek, viszont ebbe azért nagyon nagy alázat, munka, kitartás volt, amit nyilván az emberek nem látnak. Sokat szenvedtem, ugye az évek alatt 12 évig voltam külföldön, ráadásul egyedül, nem volt könnyű, de minden egyes pillanatomban azon voltam, hogy büszke legyen rám a családom, illetve Magyarország is nyilván.
9: A kora esti mérkőzésen is 2-2-es döntetlen született, a Nyíregyháza fogadta az NB1-től búcsúzó Kazincz Barcikát. A találkozót Balogh Balázs foglalja össze.
14: A hetedik helyért hajtott a Nyíregyháza, de csak döntetlenre futott a Nyíregyháza Kazincz Barcika 2-2. Rengeteg helyzettel kezdett a hazai csapat, amelynek eredményeként a hatodik percben Kvasina egy 17 méteres ballábas lövéssel kilőtte a bal alsó sarkot és vezetett 1-0-ra. De nem jött a második gól, mert Tizsani valamint Kvasina is több helyzetet elrontott, nem tudott gólt szerezni, illetve a vendége kapusa Juhász István jobbnál jobb védéseket mutatott be. Az első félidőben nem is született újabb gól, és a Nyíregyháza a második félidő elején nem tudta a kapuja elé teljesen beszorítani a Kazincz Barcikát. Egy gyors szabadrugást követően pedig Baranyai szágódott el a jobb oldalon, beérkezett a 16-oson belülre, a hosszú oldalra lőtte a labdát, ahol érkezett Ferenci és egy méterről kiegyenlített a 66. percben. Aztán jött a mérkőzés 75. perce és legszebb pillanata, amikor Kovács Réti kapta a labdát, aztán az ellenfél térfelének a közepéről ballal óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba, talán a mérkőzés és a bajnokság legszebb gólját rúgta. Aztán próbálkozott a Nyíregyháza, nem tudott újabb gólt szerezni, és ahogy lenni szokott a 87. percben a pályára lépő Ikoba, aki előtte már egy fejessel vétette észre magát, és a Dreskovics a gólvonalról vágta ki a labdát. Ezúttal a bal oldalon nyert egy csatát, középre lőtte, erősen érkezett Trencsényi, a másik cserejátékos, és berúgta a Kazincz Barcikaiak egyenlítő találatát. Aztán a végén itt még próbálkozott a Nyíregyháza ívelésekkel, és volt is lehetőségük, de a meccslabda kimaradt, ez pedig azt jelenti, hogy 2-2-re végződött a találkozó, így a Nyíregyháza nem tud előrelépni a hetedik helyre, mert története legjobb eredménye lett volna, míg a Kazincz Barcika egy döntetlennel búcsúzott az NB1-től. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza, Kazincz Barcika 2-2, stúdió.
9: Kovács Réti Márk az idény egyik legszebb gólját szerezte, de szerinte ezzel a döntetlennel egyik csapat sem boldog. Török Olivér kérdezte.
15: Hát igen, nyilván így kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos az utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt.
16: Azért elmondanám, hogy a gólod után itt a kispadnál mit láttam, mit tapasztaltam, mindenki fogta a fejét, lelátom pedig a szurkolók, alig hittek a szemüknek.
15: Igen, hát egy ilyen váratlan megoldás volt, igazából nem sokat gondolkoztam rajta, megkaptam, és hát igazából szeretek távolról lőni, aki ismer, azt tudja, úgyhogy szerencsére jó helyre ment. Tavaly is volt egy hasonló gólom, úgyhogy idén sem zártam ilyen nélkül.
16: Egyébként egy nagyon jó hangulatú meccset kaptunk. Az első fél időben nem kellett volna legalább 2-3 góllal vezetni?
15: De egyébként igen, valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat se boldog.
16: Hogyan tekintesz vissza erre a szezonra a saját szempontodból, illetve a csapat szempontjából?
15: A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bennmaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk egy segítség volt. Úgyhogy nyilván még szeretünk volna minél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt, még a holnapi eredményeket megvárjuk, aztán meglátjuk. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél éve, hogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
9: Kuttor Attila, a Kazincz Barcika vezetőedzője szerint emelt fővel távozhatnak az NB1-ből.
17: Hát a mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra.
18: Igen, mennyire figyelemre méltó az, hogy az utolsó három fordulóban veretlenek maradtatok, 5 pontot szereztetek?
17: Hát ugye nem mindegy, hogy ki ellen játszunk, de természetesen nagyon örülünk neki. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista. Úgyhogy ez, de azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent.
18: És te vezetőedzőként hogyan tekintesz vissza, mert a történelmi NB1-es szezonra, mert szerintem ez az, amit említettél te is, ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással szerintem sokak szimpátiáját kivívtátok.
17: Köszönjük szépen, én is úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni, mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, nem ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége.
18: Sokan kíváncsiak arra, hogy mi lesz a csapattal, és mi lesz a vezetőedzővel a folytatásban?
17: Nekem elvileg szerződésem van, hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra a nulláról kezdeni.
9: A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovasátó Kisvárdá lép pályára, míg a második helyen álló Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya 1 pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Dibusz Dénes a Ferencváros hálóőre úgy nyilatkozott, magukra szeretnének koncentrálni.
19: Sajnos nem a mi kezünkben van a sorsunk, nekünk az a feladatunk, hogy a Zalaegerszeg elleni utolsó hazai bajnoki mérkőzésünket behúzzuk, megnyerjük, és ezzel a mi részünket teljesítsük, és szurkoljunk nagyon a Kisvárdának, más nem maradt, úgyhogy erre készülünk. A hét az ugyanúgy telik gyakorlatilag, mint az előző hét. Úgy gondolom, hogy a vezetőedző úgy van vele, hogy a jól bevált meneten és módszereken ne változtassunk, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, tényleg készülünk a szombati találkozóra, és egyértelműen az a cél, hogy meg kell nyerni.
20: Ez lesz már a negyedik meccsetek az ETA ellen az idei szezonban. Lehet ilyenkor még újat mutatni, vagy egyszerűen ki kell menni, és meg kell szerezni a 3 pontot?
19: Azt gondolom, hogy itt a kupadöntő is mutatta azért, hogy elég jól felkészült a két csapat egymás játékából, és ugye ennek is volt köszönhető az, hogy viszonylag kevés helyzet adódott a mérkőzés rendes játék idejében, és igazándiból nem tudta senki úgy az akaratát ráöltetni a másikra, vagy megtörni a másikat. Hát most ugye ennek a mérkőzésnek az lesz a különbsége, hogy itt most nem lesz 120 perc részünkre, úgyhogy 90 perc alatt döntésre kell vinni a dolgot, úgyhogy így is kell belemenni ebbe a találkozóba, hogy itt a rendes játékidőben meg kell tudnunk nyerni, különben nincs miről beszélni.
20: A jelenlegi keretből te és Botka Endre vagytok azok, akik részesei voltak az előző hét zsinórban megnyert 7 bajnoki címnek, úgyhogy te végigjártad ezt az utat, pontosan tudod, hogy milyen bajnoknak lenni, meg milyen dominálni a magyar bajnokságot. Mennyire lennél csalódott, hogyha most ez a sorozat megszakadna szombaton?
19: Egyértelműen nagyon csalódott lennék én is, meg a többiek is, mert első számú célkitűzés és elvárás ugye amellett, hogy a Nemzetközi Kupák Liga szakaszába bejussunk, az, hogy a bajnoki címet szerezzük meg, úgyhogy ha ez nem jön össze, akkor az nyilvánvalóan nagyon nagy csalódás és nagy fájdalom lenne mindenki számára itt a klubban, úgyhogy nem is szeretnénk most még erre gondolni. Fókuszálunk arra, hogy tényleg ezt a szombati Zalaegerszeg elleni mérkőzést megnyerjük, és akkor utána meglátjuk, hogy Kisvárdán mi történt.
9: Steven van Haren, az Eto belga sportigazgatója szerint a szezon már most sokkal sikeresebb, mint tavaly, így nincs rajtuk nyomás.
0: Nem látok plusz feszültséget a játékosokon, annak ellenére sem, hogy nagyon sok a fiatal közöttük. Nem idegesek, mert most is azt csinálják, amit mindig, összpontosítanak és keményen dolgoznak. De persze az teljesen emberi, hogyha közvetlenül a meccs kezdete előtt kissé izgulnak majd. Szerintem nincs rajtunk nyomás, mert a szezon már most sikeres, több pontot szereztünk, mint tavaly, sokat fejlődtünk. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég szombaton.
9: Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője felfokozott hangulatra és mérkőzésre számít a Győr ellen.
20: Szeretnénk az utolsó mérkőzésen egy jó meccsel megörvendeztetni a kilátogatókat, és természetesen a legfontosabb, hogy visszataláljunk arra a harci szellemmel, illetve küzdő jelleggel felvértezett korábbi csapatra, amely jellemzett minket az ős során a tavalyi szezonban, illetve a tavasz közepéig. Ha ez megvan, akkor újra azt tudom mondani, bármi az eredmény elégedett tudok lenni, tehát a motivációt szeretném látni, illetve azt, hogy a játékosok talán most élvezhetik is a futballt.
21: Ugye az Eto viszont valószínűleg nagyon harcos lesz majd ezen a mérkőzésen, óriási a tét a számukra, de gondolom a Kisvárda sem feltartott kezekkel lép majd pályára.
20: Hazai pályán nem is lehet más, tehát itt hazai pályán azért mindenkinek meg tudjuk nehezíteni a dolgát. A diógyőri vereségünk az, ami nagyon fájó, vagy fiatalított csapat ellen éreztem azt, hogy egy picit lenéztük őket, és ez nagyon-nagyon szíven ütött. Viszont most azért éppen amiatt, mert ilyen felfokozott hangulattal találják magukat szembe a játékosok, belülről is jön majd az a harci szellem, ami egyébként máskor kevésbé van meg. Tehát nem is biztos, hogy nekem kell őket motiválni, hanem a környezet, a stadion hangulata, illetve a körítés ez megteszi helyettem is. És én úgy láttam, a héten is teljes fókusszal játszottak, edzettek, nagyon jó eredményeik voltak az edzésmutatók tekintetében, úgyhogy visszatért az a korábbi kisvárdai szellemiség, ami jellemzett minket. Van néhány sérültünk, vannak olyan játékosok, akik nem teljesen egészségesek, de pályára fognak tudni lépni. Megvannak az elképzeléseink a mérkőzés kezdetére.
9: És még egy hír a Ferencváros házatájáról. Lenny Joseph bekerült a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő Haiti válogatott 26 fős keretébe. A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben. A dobogóért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen ma bejelentette, hogy szerződést hosszabbít vezetőedzőjével, Bognár Györggyel. A 64 éves szakember idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg a Paksnál, amely ha holnap legyőzi a Diós Győrt, akkor egymás után harmadszor is a dobogón zár majd. Az angol Premier League-ben Aston Villa Liverpool a 89. percben 4-1. A Liverpool gólját Van Dijk lőtte Szoboszlai Dominik gólpasszából.
8: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
9: Férfi jégkorong válogatottunk szombaton megkezdi szereplését Svájcban az elit világbajnokságon. A cél a tavalyi tornához hasonlóan most is a bennmaradás, amelyért hatalmas csata várható. A magyar csapat holnap Finnország ellen lép pályára. A mérkőzés előtt Sofron Istvánt Virányi Zsolt kérdezte.
22: Az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
23: Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
22: Nem.
23: Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
22: Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár olyan játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis én, nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bemaradjunk az A csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bemaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, hogy legalább valamelyiket meg kell. Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni. De én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50 százalék esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször bebizonyítottuk, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
9: Időközben Galló Vilmos, aki szerdán lett ezüstérmes a finn élvonalban, ma megérkezett Zürichbe és csatlakozott a válogatotthoz. Ezt kézilabdával folytatjuk. Az esztergom-nói kézilabda csapat a története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. A másik elődöntőben a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató Thüringer a dán Viborg ellen játszik majd. A női kézilabda NB1-ben az Éllovas Győri Audietó 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Mosonmagyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. Maradunk a csapatsportoknál. A hétvégén kezdetét veszi a férfi kosárlabda bajnokság döntője is. A szombati első mérkőzésen a Szolnok a Szombathelyt fogadja. A két csapat eddig 5 alkalommal vívott egymásra a finálét. Zsinórban 3. alkalommal találkoznak egymással a döntőben. Az esélyekről Váradi Benedek, a Falku Szombathely játékosa, a Nemzeti Sportrádió 3 pontos magazinjában beszélt.
1: Természetesen apró dolgok fognak dönteni, mint szerintem minden bajnoki fináléban. Bármennyire is 3 nyert mérkőzésig megy, én szerintem egy nagyon kiélezett csata várható, ugye az alapszakaszban is, és a kupadöntőben, amikor találkoztunk a Szolnokkal, akkor is nüanszok döntöttek a két csapat között. Úgyhogy megmondom őszintén, én személy szerint is nagyon várom ezt a döntőt, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz, hogyan lesz. Szerintem egy szurkolóknak is, akár Falko, akár Szolnok szurkolónak, akár tényleg Magyarországon bármilyen szurkolónak, én bízom abban, hogy öröm lesz nézni azt, hogy ez a két csapat hogyan fog megküzdeni egymással. Tényleg az idei szezonban is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk. Ugye kupadöntőt játszottunk, bejutottunk a legjobb 4 közé a FIBA Eurocupban. Most bajnoki döntőt játszunk, de ugyanezt mondhatom a Szolnokról, nagyon jó szezont futottak a Bajnokok Ligájában, megnyerték az alapszakaszt, nem érdemtelenül megnyerték a Magyar Kupát, úgyhogy tényleg rettenetesen várom én is ezt a döntőt, és szeretném kiélvezni minden pillanatát. És ami a fizikális felkészültségen túl, nagyon fontos lesz az szerintem a mentális felkészültség is, és az, hogy éppen bizonyos helyzetekben ki tud jobb döntést hozni, vagy jobban dönteni, kidolgozik meg jobban a esetleges szerencsés labdákért, vagy az 50-50 labdákért. Edzőink kielemezték nekünk, hogy hol lehetnek ezek a tényleg nüansznyi különbségek. Kijelentetem, hogy tényleg maximálisan felkészültünk, és hát kíváncsian várjuk azt, hogy mire lesz elég, de minden mérkőzésen 40 percig fókuszálnunk kell, és akkor lehet esélyünk a bajnoki címet megszerezni.
9: A Szolnok játékosa Pallai Tamás szerint a védekezés fog dominálni.
2: Szerintem az elődöntőből igazából jó formában tudtunk kijönni. Nagyon nehéz párharcot zártunk le, szerencsésen 3 meccs alatt, úgyhogy egy pici időnk pihenni is volt. Most pedig már nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon-nagyon várjuk a holnapi mérkőzést.
3: Hazai pályán kezdtek a Falkó elleni döntő. Szombaton milyen első mérkőzésre számítottak?
2: Biztosan nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon fizikális lesz, mind a két csapatban lesz izgalom és drukk is, de mind a két csapat élt már meg nagy csatákat, mind a kettő rutinosnak mondható együttes. Egymást is jól ismerjük, hiszen a szezon során már 3-szor találkoztunk a Falkóval, úgyhogy biztos, hogy nagy meglepetéseket nem tudunk egymásnak okozni, ezért azt gondolom, hogy a védekezés fog dominálni. Nem biztos, hogy túl sok pont fog esni az első mérkőzésen, de biztosan nagyon nagy lesz az intenzitás.
3: Majdnem ugyanez a következő sorozatban 3-szor rendeznek Falkó, Szolnok Falkó döntőt a férfi emberekben. Hogy hangzik magától a Falkó egy döntőtől párhasztól, mit vártok összességében?
2: Hát elsősorban egy hatalmas presztízs ez itt Szolnokon és Szombathelyen is. Ez a két csapat riválisa egymásnak, és szerencsés helyzet az, hogy sok magyar válogatott játékos van mind a két keretben, úgyhogy több aspektusban is egy jó párharc lesz ez szerintem, illetve az elmúlt években jellemzően a Falkó is és a Szolnok is a liga elitjéhez tartozik, vagy az élvonalához, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szurkolók és a szakmabeliek számára is ez egy jó párosítás lesz. Hát itt már biztosan nüanszok fognak dönteni. Szerintem elsősorban az fog különbséget jelenteni, hogy melyik csapat tudja majd a döntőnek a terhét vagy súlyát jobban elviselni, illetve hogy ki bír higgadtabb maradni azokban a kulcs momentumokban, amikor higgadtnak kell maradni. Ezen felül természetesen a védekezés lesz a kulcs, az, hogy mennyire tudjuk mi limitálni az ő gyorsindításaikat, mennyire tudjuk a lepattanózást kontrollálni, és hogy a nap végén a dobó formája melyik csapatnak lesz a jobb.
3: Ilyenkor visszanéztek korábbi meccseket, vagy nincs már erre szükség?
2: Természetesen rengeteg meccset nézünk vissza, itt csapat szinten is, illetve otthon mindenki a szabad ideje szerintem azzal tölti, én is minden nap legalább egy vagy két Falkó meccset megnézek. Biztos így vannak ezzel a falkósok is, úgyhogy ezért is azt gondolom, hogy nagy meglepetést már nem nagyon tudunk egymásnak okozni, és tényleg itt a részletek fognak dönteni.
3: Képes lesz címvédésre a Szolnok?
2: Képestek, abszolút képesnek érzem magunkat, de nyilván ezt majd idő fogja eldönteni, mi nem szeretnénk semmi ilyesmit kijelenteni. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, de a mi célunk egyértelműen az, hogy címvédés legyen.
9: A Szalpa-Fehérvár hazai pályán 98-90-re kikapott a Honvédtől az NB1 5. helyéért zajló párharcban, így a budapesti csapat 2-1-es összesítéssel megnyerte a helyosztót. A Kis Ágnes és Nagy Banka kenupáros 500 méteren győzött, a Nádes Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkott a kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a Brandenburgi Kajakkenu Világkupa verseny pénteki versenynapján. A Szegeden elért 4. helyét követően ismét A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női kajak négyesünk, Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsidorino és Mészáros Anna újfent remekelt, a kínaiak, a spanyolok és a németek mögött Németországban is a 4. helyen ért célba. Guzi Blanka török Ilke Özgyükszellel kézen fogva az élen zárt a pazárcsiki 5-tusakú világkupa verseny női elődöntőjének A csoportjában. Mögöttük a zárószában 11 helyet előrelépő Bauer Blanka futott be. Esős etappal folytatódott a Tour de Hongria Dél-Dunántúlon, ahol végül Mezőny hajrá döntött. A napot Krejsz Bálint foglalja össze.
4: Tim Merlé nyert az esős befutót, ezzel duplázott a magyar kerékpáros körversenyen. A 47. Tour de Hongria verseny napján 152 kilométert tett meg a Mezőny Kaposvár és Szekszárd között. Az éles rajt után szinte egyből kialakult a nap szökése, amely ezúttal 5-en kerültek be, köztük 2 magyar, a fehér trikós Vetter Erik és Révész Ádám. De az elmenésben ott volt az idei kiírás egyik legrutinosabb kerékpárosa, az utolsó szezonját teljesítő Bauke Mollema is. Viszonylag hamar megérkezett egy nagyobb esőfelhő a mezőny fölé, a megszokottnál is óvatosabban kellett tekerni a sok csapadék miatt. Azonban az ort körülmények sem tántorították el a szurkolókat, akik ezúttal is élőképekkel, no meg persze esernyővel a kézben várták a sportolókat. Vetter Erik kiválóan ment, elhozta az első gyorsasági részhajrát Kaposváron, és az első hegyi részhajránál is ő volt az élen gödrén. A második spinnél is a Team United Shipping magyar versenyzője volt az élen, ezt követően viszont Viktor Ferkuy átvette a kezdeményezést, így a nap végére meg is szerezte a piros trikót. Révész Ádám a vége előtt 39 kilométerrel bukott, így neki odáig tartott a szökés. Vetter Erik és Van Turhenhout 20 kilométerrel később szakadt le. A végéig kitartó Ferkuyt és Bauke Mollemát 17-tel a cél előtt kapták el. Szakadó esőben ért be a mezőny Szekszárdra, ahol mezőny hajrá döntött. Nagyon sokáig Fernando Gaviria vezetett, akit az utolsó 5 méteren előzött meg Tim Merlié. A Sudal Quickstep versenyző ezzel második szakasz sikerét ünnepelhette, emellett visszavette a sárga trikót és megtartotta a zöldet is. Vetter Erik végül leszakadt a főmezőnytől, így a legjobb magyarnak járó fehérmezt Walter Attila szerezte meg.
5: Nekem jó napom volt nagyon. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, de jók voltak nagyon-nagyon a lábaim, főleg a legvégén. Az elején is jók voltak, de az elején sokszor jók, aztán a végére máshogy alakul.
9: És akkor még egy kerékpáros hír, a Giro d'Italia országúti körverseny 7. szakaszát Jonas Vingegaard nyerte, de összetettben továbbra is Afonso Eulálió vezet. És akkor időközben véget ért az Aston Villa-Liverpool mérkőzés, 4-2 lett a végeredménye, a Liverpoolnál a második gólt is Virgil van Dijk szerezte, és szintén Szoboszlai Dominik gólpasszából. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
8: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 évű Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporúi világelitbe jutás, történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
10: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
7: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
10: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
7: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
10: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
7: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
10: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
7: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
10: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
7: most is 190 centi, vagy ha jól...
10: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
7: magasabb
10: csökken.
7: Magasabb nem lesz-e?
10: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
7: De szóval magas volt egy
10: gyerekként. Igen, igen, igen.
7: És a vízilabdát szerettem.
10: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
7: Az egykori kapus Balogh Tibor, abszolút kapus volt, ugyanem mezőnyjátékos, illetve például televízió szakértő is volt.
10: Abszolút, igen. Így van. És
7: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
10: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
7: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
10: Abszolút, abszolút.
7: Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
10: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
7: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szörös válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
10: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balást összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
7: 87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaui város legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaui városból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros, Újpest, de a Fehérvár, Dunaui város, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
10: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balog Tibivel együtt átment Újpestre.
7: Irány a Megyeri út.
10: Abszolút, igen.
7: Még mindig nyitott pálya.
10: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaivárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaivárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
7: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
10: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
7: Utánpótlás korosztályos válogatottban
10: találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaivárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak. És ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
7: ez mit jelent?
10: Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy... hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
7: Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
10: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
7: Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát addig bizonyítottatok, hogy már Kercső Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
10: Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés, az...
7: Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év...
10: Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sport Arénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni. Ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor. És hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gól királya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és így ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre

0: válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe, az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
1: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szapporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
0: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
1: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
0: Az volt 1998-ban.
1: Utána két évvel, ugye utána, talán ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
0: És akkor utána igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
1: igen.
0: szerint.
1: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
0: ez 2000-ben,
1: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
0: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
1: Igen, igen, de ugye
0: ezek... vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
1: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
0: Kiki meccset, az utolsó meccset?
1: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk
0: ki egy viszonylag sima meccsen. Tehát ezt a felvezetésnek mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült,
1: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
0: azóta nem estek ki a dánok.
1: Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk. De hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multicsarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a

0: közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
1: És még lett volna,
0: aki szeretett volna bejönni. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
1: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk, nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multi csarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
1: igen,
0: élmények.
1: Igen, 4000 az már szerintem tiltott, tehát
0: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött, tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
1: És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
0: Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresni valónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
1: Annyival gyorsabbak.
0: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
1: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
0: Nem, az nem egy kellemes emlék.
1: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
0: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
1: Jégkorongban azért nehéz.
0: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
1: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
0: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
1: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
0: Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
1: megszállták a magyarokat.
0: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az, az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
1: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
0: Abszolút. Abszolút. Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni, és ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
1: Ifjabocskai Gábor halála.
0: Abszolút, abszolút.
1: Egy hónappal a VB előtt.
0: Igen, igen. De ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom, melyik a megfelelő.
1: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mert mint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint benn maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció, ahol szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
0: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
1: Minél többet megfelelő. Ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
0: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk, ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes... Gergely,
1: ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szívási Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
0: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg már nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
1: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
0: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
1: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
0: Azért mondom, tehát, hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
1: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
0: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportba legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
1: Így van.
0: Van velünk egy csoportba.
1: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
0: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
1: hát a szlovákok ott biztos.
0: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
1: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
0: Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
1: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból, a fehérvári kalandból, mert már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
0: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
1: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
0: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt, tehát hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
1: Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol, voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
0: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam, és összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
1: És akkor szakítottál a jégkoronggal ezzel a világgal?
0: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, de mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rá szánni.
1: Tehát például elmenni a családdal, akkor három fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
0: Abszolút, igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
1: De és hogy akkor a jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
0: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy nem tudom, a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Put your flags up in the sky.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonában pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikértséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyver neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyvér szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTS jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztály vezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán is írtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban, meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségünktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világban üsztem.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
3: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarjé, nem tudom, finoman most nem akart mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek, aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
4: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
7: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a portáról, törökvész úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a portáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékén. Lementem a portára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor hát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek lett a legnagyobb szerepe, illetve Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
8: Nem gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az ön nevére?
7: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
9: Csengett a poskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
2: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
2: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
2: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
7: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye egyre elkezdtünk nyomozgatni, akkor fölvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszósövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk

0: szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
1: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úrától érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
0: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Távirati Iroda, sem a Nemzeti Sport hírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
2: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
0: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
3: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált megszerezni, amilyet és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen. Ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportolód van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azok

0: magunkat is. Alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
1: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
2: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
3: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
4: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
5: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
4: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
5: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
6: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Vico RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
7: A Népszavával, a Vico RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenné tenni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
6: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
7: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
6: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
7: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
6: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
7: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, hogy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőjelezi meg. És Ruza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
6: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldala is.
7: Tehát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
6: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
7: Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen. Akkor lemondok.
6: Tudós hivatalos bejelentés?
7: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
1: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
8: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
1: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
2: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
1: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
9: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
10: Mi az, ami bánszó?
1: Gyárfás, fogalmazunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az üggyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
2: Az ismert volt, hogy a NapTV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetségre, az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
1: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
11: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván, mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
1: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elba Pistán olvassa fel.
12: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból. A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkuleszkút, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
8: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
12: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
13: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
8: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
13: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
8: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
13: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
12: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
14: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az OSZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis László, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécsi és Kis László felelőssége ebben a jelsi.
12: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
2: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
1: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
14: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelenül agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval ő, hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de ő, az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem, elképzelhetetlen. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipő idézője, hogy mit minden tudott a sportágról.
1: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzgó József is egyetért.
15: Gondoljon bele, hogy kulcsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
1: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
9: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
1: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
9: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
1: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs értető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
14: Mi ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartacus, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
16: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
14: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, mindenről tudok mindig. Tehát nem biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
1: Mielőtt még nyugvó pontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
17: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
9: Igen.
17: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
9: Rám tetszik gondolni?
17: Miért? Ön lenne az?
9: Kinek dolgozik? Megvették?
17: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
9: Miért? Van eladó?
17: Ha nincs, akkor szerezzen.
1: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa János Ikáról is beszélt.
18: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az más kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált velem, soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
1: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sporthasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
17: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
9: Én ilyet nem mondtam.
17: Hát akkor...
9: Ezért baromság ez az egész.
17: Mit tetszett mondani?
9: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
1: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
17: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
9: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
17: Halljuk, mit csinált volna.
9: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem. És netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt. Hivatásos versenybíró.
17: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
9: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
17: Maga milyen kis ravasz. Még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
9: Nem létezik. A legjobb márkák, a Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
17: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
9: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
17: Ön hogy zárná le az ügyet?
9: Gyorsan.
1: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
9: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
19: Kell-e mondani, hogy gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az Excel-nök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallov Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
13: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
19: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
17: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
9: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
17: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének.
9: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sittel lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
17: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
9: Csaló a nénikéd.
17: A tiéd.
9: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
17: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
9: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
17: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos elvételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazából mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem rigáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Kósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Vábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Kósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek annak idején, a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezérféket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket, és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általai szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kortörvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amely a lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Jégkoronggal kezdjük a mai műsort, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kangyal Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekorderünk. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
2: Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Ugyebár Kangyal Balázs a Budapest Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
3: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, az tisztán van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit láthat. Elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért ebben a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim jól érzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hóki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
2: Ne szaladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesztük az egész bajnokságot úgy folyamatában, de itt az általános dolgok után egy picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, mármint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem 6 bajnoki címet nyert zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
3: Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre. De hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van sanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad úgy, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy a nem megbántva a saját bajnokságom, de nekem nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, és de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végzőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fél neked ténylegesen van sanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem zsinórban, de mondhatnák, hogy zsinórban másodszor.
2: Másodszor, igen. Történtünk során másodszor, úgyis mondhatjuk.
3: Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitás a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy a magyar jégkorongot, a nemzeti csapatról beszéljünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
2: Igen, majd erről fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott. Már azt hiszem előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugye már a magyar hoki elérte a talán számára jelenleg csúcsot jelentő A-csoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BIA-nál, a Budapesti Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevében is bennem, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Kangyal Balázs azt büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását, ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van, és 6 anyaországi csapat, ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapesti Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, ezt jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
3: Hát elvileg ugye a Gábornak igaza van, hogy minden főleg a jégkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használhatok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva, az elején. De összességében mi fejlődtünk, és a mi utunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért, vagy vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes, hogy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó felet bedugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk Magyar Bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez nem egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
2: A válogatott rekorddel játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, meccs után letolod őket, vagy mi a edző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
3: Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
2: Te vagy a sötét oldal?
3: Nem, mert általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal, a pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van, nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér azért lovag, de azért
2: Marton Tibi ilyen szigorú? Azért,
3: hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
2: Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
3: Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a mac, ahogy indultunk, ez egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítésében, meg munkába került többet magával természetes, de hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, vannak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpiai Bizottságnak is van, ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket, ez van a nemzetközi, ugye mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájába, de Continental kupába, az a magyar bajnok képviseleti az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. 2 óra.
2: Hát két óra?
3: 2 óra alatt mész végig a teszten.
2: Az egy ékorú mérkőzés.
3: Igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járnál egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat miben kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kandzsa Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
2: a bajnoki elődöntő, vagy az Erste Ligád, a bajnok?
3: Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt, újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni, tehát engem az nem zavar, hogyha ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mint ahogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az a az ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. Hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok, én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
2: Játékosok döntötték, hogy meddig beszélhetsz hozzájuk.
3: Nem, de nincs játékos, azért most ez, tudod, ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden reggel, 40 perc.
2: És úgyse figyelnek hát, a fiatal emberek,
3: igen. Magyar törőközön, meg persze, hát Pat Cortina is tartott videót, úgyhogy én minden súlyban valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt én elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, én 12 perc vagy 15-be
2: magyarul beszélsz, a Pet
3: angolul kellett. Hát igen, a külföldiek miatt az nem...
2: Látok, angolul megyelek szerint.
3: Nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolban tán két szó van erre.
2: Igen, a mi nyelvű gazdagabb ezen a téren, igen.
3: Azért jobban meg tudom közelíteni.
2: Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
3: Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán négy lett a végén, őt elhullott mindenki. Előtte is négyen játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatba. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolgok, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibbak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
2: Végül is a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem voltad egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
3: Nem, pont fordítva.
2: Pont fordítva?
3: Ez a Debrecen nem nyert még semmit.
2: Hát ez az.
3: Soha.
2: Erre mondják, hogy lúzer csapat.
3: Nem, azért nem. Nehogy hozzám kösik, nem. Hanem ők más úton járnak, megvan az ok. Ők tudják, hogy mi az ok, hogy miért ezt követik. De náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diós Győrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, aki elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
2: Mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól tudom, valamilyen szinten.
3: Hát az, hogy pálya előnye olyan van, de azért, megmondom őszintén, így most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edző foglalkozni ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk a hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskébe elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét. De ugye Káposztásmegyeren játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszer, vagy a nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy a pici, az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is kömmel lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon, nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett. És hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rettenet a fény, a minden, aki mondjuk teljesen más közegbe jön, picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályaelőnye Erzsébeten.
2: Erzsébeten, igen.
3: Sárga lámpa, igen. Áll a közönség a plexi mögött.
2: És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. A nézőtéren is borzalmas, a ideig te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
3: Az életemben nem fáztam annyit, mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amikor is voltam, Hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatya, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
2: Hóban, szélben.
3: Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már ilyen Michelin babának vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, mindenki mondja, hogy edző nem lehet sapkába, meg és akkor lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézitek az NHL-t, ahol önben tizen, nem tudom, hány fok van.
2: Igen.
3: Amúgy abban a magasságban az edző áll a pályánál, meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet 10 akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szem 16 foknál nem lehet hidegebb.
2: Hát rövid nadrágban járok az NHL meccsekre, de emberek, az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején, látod, decemberben, látod, amikor látod, nyitott pályán játszottatok.
3: Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
2: A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Eszter Liga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
3: Ha, nyilván nem dőltem hátra, de
2: melyik a fontosabb?
3: A magyar bajnoki cím.
2: Igen?
3: Hát persze. Persze, hát
2: az ez az országunk, ez a hazánk, igen, ez az kerül az évkönyvekben.
3: Miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, hogy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén. Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdei csapat, ezt tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Erste Ligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpesttől, a nagy tradicionális kluboktól. Mire kíváncsiak az emberek? Erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena?
2: A Ferencváros elleni két mérkődésen
3: ez, kész,
2: a Közép-Európai Ligában.
3: És volt aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
2: Klagenfurtok, szuper
3: csapatok. Talán most a végén a Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs nem tud
2: tudni. 6000 valahány száz.
3: Nem tudod megnézni, nem tudunk adni. Nincs egy. Ezen a mérkőzésen, pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen, nem is Újpest, Radi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint aminek lennie kéne. Hát. Most ez így finoman megfogalmazhatjuk.
2: Hát meg ugyan, igen.
3: Csak nem hallgatják igen, az adást azért. Ők, de hát hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásprével a pályára, úgyhogy a Palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
2: ahogy?
3: Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más sztorit mondjak azokra a vizes kulacsokról, szóval ez pénzdarabok is
2: repültek ott, amikor odafagytak a jéghez.
3: A meleg 2 forintos, amikor öngyújtjó a megben, és az bele a jégbe, és az ki nem szedi senki. Igen. Szóval oké, nem ez a jövő, meg nem ezt kell követni, de összességében a legnagyobb értéke egy magyar sportolónak az a magyar bajnoki cím. Ez a hazám, ez a nemzetem, ezt szeretném megnyerni, nekem ez a legfontosabb. Vagy az, hogy szakmailag esetleg az nagyobb dolog, mondjuk egy ilyen Gyergyó szintű csapatot megvernek, mondjuk annyi pénzből, vagy több pénzből megy, mint például a Hidro, vagy több pénzből megy, mint a Fehér, akár mondjuk a Brassó például, vagy az elmúlt években a Csíkszereda, az egy dolog, de hogy összességében a szívünk még diktál, és én azt tudom mondani nekem, Kanyar Balázsnak, természetesen a magyar bajnoki cím az a top.
2: Akkor viszont érdekes számodra és számotokra a bajnokság lebonyolítása, hiszen a magyar bajnoki cím megszerzése után kellett az Erste Ligában helytállni, és ráadásul kaptatok egy Újpestet, amely nyilván éhes volt, mert szeretett volna visszavágni. Abszett. Ezt követően megkaptatok egy Brassót, amely ellen gyakorlatilag megnyertétek a párharcot, és kis fél lábbal, vagy már másfél korcsolyával ben voltatok a döntőbe.
3: Igen, de a Jóisten ad is, meg el is vesz, azt mondom. Uh-huh. Tehát lehetne negatívan visszagondolni erre a Brassó ellen, hát az Újpest ellen, hogy megint tavaly is, ugye idén is, tehát hogy annyira valahogy nem azt mondom, hogy sajnáltam őket, mert ez nem igaz, de hogy azért ők is megtettek mindent, sportemberhez méltóan küzdöttek, az edzők megtettek mindent, sok sérültük volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, de igen, az, hogy megint kikaptak ellenünk, megint nálunk is sok volt a sérült. Ne, nálunk ugyanannyi embert elveszítettünk, de egy ilyen harcban megint erősebbek tudtunk lenni, az egy óriási fegyvertény. A Brassó nyerte az alapszakaszt, mindenki azt mondta, na most a Brassó fog nyerni, egy olyan párharc lett, amikor nálunk volt a labda, ugye volt egy 3-2-re vezettünk mi, és jöttünk haza,
2: igen.
3: De milyen az élet, hogy bár itt adását beszélgettünk a magyar női jégkorong fantasztikus sikereiről, mivel az öltözőt nem tudom név nélkül a magyar nővágatos stábja újra akarta matricázni, és úgy gondolták, hogy most már tényleg, hogy jobb legyen a jég, ezért mi, mindenki az egész évet letöltöttük a hazai pályán, beszéltem a hazai pályán, a mi pályánk azért az borzalmasan nagy, nagyon széles, nagyon hosszú, az egy például ember előnybe, az egy nagy plusz. Sokkal több idő van, több hely van, jobb játszani, hát könnyebb játszani, főleg azokkal a kaliberű játékosokkal, akik nálam a csapatban voltak. Most a mindent eldöntő meccsen, hazai pályán, én úgy fogtam magam, fölöltöztem, mert a lányoknak az arcképét kellett matricázni az öltözőbe, átbaktyottunk a tüskébe, és tök idegenbe lejátszottunk egy fele akkora pályán egy mérkőzést, ahol a Brassó is fáradt volt, mi is borzalmasan fáradtak voltunk, de ott azért az a mérkőzés mindent elmond a pálya mérkőzésről, rögtön kaptunk 2 ember előnybe. Tehát azért egész szezonban nem kaptunk kb. Sorrendben. Tehát most 2 kaptunk egy mindent eldöntő mérkőzésen kb. 2 kapsz úgy, hogy te vagy előnybe. Szóval azért ez nem azért van, mert rosszul vannak felkészítve játékosok, vagy gyengék, vagy valami, ez egyszerűen teljesen objektíven ez a pályának a méretéből, beszéltem erről, hogy igen, a kispályán edzettem ott 2 hétig, azért, hogy sikeres tudjak lenni, azért tettem, igen. Itt nem tudod, itt fogtam magam, átbattyogtam, nem volt semmink, ami odáig minden. Most tudom, hogy ezek is ilyen szőrszál hasogatás, meg kifogás, tényleg becsetsz, szóval nem azért mondom, hanem, hogy milyen az élet, hogy ez még egy feladat elé állt, és már 15-6-an voltunk. Tehát 6 játékos volt úgy a fix csapatból kiesve, hogy mindenki műtét, eltört a láb, eltört a kéz, stb. És így egy 7. mérkőzésen Brassóba telt, az előtt tudsz, gondolod, hogy vezetsz 3-2-re vége előtt 3 perccel, majd megadnak egy gólt, majd utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége előtt ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy a Jóisten így akarta. Tehát tehát mindent mindenki megtett. Azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval. Mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban. Nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél. Miért ne nyerhetnél? Még elmondta a srácok, miért ne? Senki nem számít. Ti vagytok az utolsó, mindenki titek, rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdett a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni. Amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg gólt, és az ellenféltől 3 ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt az lövése sincs, hogy miért nem adták meg. Szóval, hogy megmondja őszintén.
2: Erdély bírók vagy román bírók?
3: Nem. Sőt.
2: Ja, hogy...
3: Sőt, még nagyobb kötődéssel rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hát inkább mégis videózgattak, hogy mondta, hogy nem, annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyűködtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jönni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De még talán büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd, ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőséget.
2: Kandja Balázzsal, a 237-szeres válogatott, játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga döntse el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
3: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosaim, nem magam miatt, a játékosaim miatt. Akik
2: világos, azért sokan
3: benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőttek a felkészülési meccsen, azok a srácok ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan, tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Ráadásul mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az EU-kat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük. Mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
2: Egyébként egy ilyen keretösszállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Sleckmann Márkot, vagy még Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
3: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezek a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világbajnokságon ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokban, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatal embert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy finnekkel kezdünk pont.
2: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a 4 csapat fog bejutni a csoportunkban, 8 közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod, harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
3: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
2: Majdnem tiltott sport volt akkor,
3: abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, a spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal neve, Pavel Bure, nem tudom, hogy megmond a neve valamit. Mogilni Bure.
2: Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
3: Igen. Tolitát. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
2: Nem lehet, hogy Jasin
3: volt? Hát, ő fiatalabb jóval.
2: A Burét?
3: Bure, ez az én korosztám, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágrra, hogy hát mekkora, és nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3-0, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33. Amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmai, nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy de én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, hogy most azért elég büszke a hokidra, mert mondom,
2: egyből egy,
3: nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont, Gabi akkor halt meg, ifjabb Bocskai Gábor, a Papp Lászlóba. Nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, vagy majdnem. Szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelen büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, a szuper latív szobatok beszélni a saját életemről.
2: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már akkor, az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulat? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
3: Hát most is libabőrösök, tehát, hogy ezt mondtad, ezt fölvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átéltem, lehet, hogy a rádió miatt hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy, sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki, az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki...